0: eddig volt, az nem volt jó, és így nem működött jól. Tehát teljesen újjá kell építeni az alapját.
1: Hát ez nem volt közmédia, azért szerintem ezt kimondtam.
2: Állami média volt, és egy propaganda csak.
0: És még 600 millió egyéb probléma is volt velük, tehát működésben, szerkezetben rengeteg, ami nem csak a hírekről szólt.
2: Gazdálkodásban?
0: Így van. Ezt nulláról újra kell szinte alakítani. Van, akik azt várják, és olyan pletykák is vannak, hogy két hét múlva, egy hónap múlva új vezérigazgató lesz véglegesen, már holnap kírják a pályázatot. Én hallottam olyanokat is, hogy kik lesznek már konkrétan kinevezve, fölkérve, de pontosan tudjuk azt, hogyha ez megtörténne holnap vagy jövő héten, akkor erre semmi esély nincs, amit mondasz, ugyanis ez egy nagyon nagy munka. Tehát, hogyha tényleg az új kormányzat egy független új közmédiát szeretne létrehozni, akkor az hosszú hónapok munkája, és akkor egy ideiglenes vezetést kell odarakni, és utána van erre esély, hogy ez megtörténjen. És abban is először is nulláról ki kell találni a koncepciót, azt se tudom, hogy egyáltalán ez megvan-e még. Én nem hiszem, hogy erre nagyon nagy energia volt a kampányban ezzel foglalkozni, de ki kell találni azt, hogy egy sokkal kisebb televízió, ami csak híreket szolgált, olyat szeretnének.
2: Bocsánat, nem csak televízióról beszélünk itt, ugye, hanem rádióról.
1: Itt az MTI, itt a rádió.
2: Az MTI-ről ez a közmédiánél sokkal többet jelent, nem
0: így
2: csak
0: van,
2: a tévé.
0: Így van. Na most ki kell találni azt, hogy akkor ez egy Európához hasonló közmédia működés, ami egyszerre vannak a hírek fókuszban, a sport, a kultúra és a szórakoztatás, vagy pedig akár egy mostaninál nagyobb közmédiát kell működtetni, van erre is jó pár példa. És ugye, amit említesz, ez is nagyon fontos, hogy 2011-ben összevonták ugye a négy nagy közmédiát, ezt is el kell dönteni, hogy ezt így szeretnék hagyni, vagy nem szeretnék így hagyni, esetleg egy részét lebontják, tehát itt rengeteg verzió van, és ez szerint ennek megfelelően kell vezetőt is találni oda. Ennek is több módja van, és rögtön például nagyon-nagyon sok tévhit van az emberekben, hogy hogyan kell egy közmédiát üzemeltetni. Például sok helyről hallottam, hogy le kell csökkenteni a költségvetést, ebbe én is egyetértek, és hogy ez úgy kell csinálni, hogy azonnal lefelezzük mondjuk a tévécsatornák számát. Ha valaki ismeri, hogy milyen jogok, milyen portfóliók vannak most a közmédiánál, akkor pontosan lehet látni, hogy rengeteg olyan sportjog van, amit mai nap kifizetnek, sok évre ott van náluk, és rengeteg olyan archív tartalom is van a múltból, ami ott van náluk, de nem tudják felhasználni. Tehát az látszik, hogyha akár jóval kisebb költségvetésre is működne a közmédia, akkor is akár több tévécsatornánál ugyanannyi tartalmi jogot is szét tudnának szólni.
1: Attila.
0: Tehát ez egy rendkívül bonyolult kérdés.
2: Igen, arra szeretnék reagálni az elejétől, hogy valóban át kell alakítani, és ez valóban nem lehet két hét alatt megcsinálni. Ugyanakkor van egy European Media Freedom Act nevű európai rendelet, ami előírja, hogy a közmédia, közszolgálati média vezetőit átlátható, nyilvános, előre meghatározott eljárásban kell kiválasztani. Ez nagyon más nem tud lenni, mint egy pályázat, és ennek ezt a jogszabályt egy évvel ezelőtt Magyarországon implementálni kellett volna, ez nem történt meg. Más szóval jelenleg is jogsértő módon működik a magyarországi közszolgálati média.
1: Ha jól értem, itt látsz egy részt, amin be lehetne jutni.
2: Nem, arra utalok, hogy csak pályázaton lehet vezetőt kinevezni, találni, és ez az úgynevezett európai pénzek megszerzésének, hazahozatalának a feltétele. Ezt augusztusig meg kell tenni. Ha addig nem sikerül egy ilyen pályázaton választott vezetőt találni, vagy legalább a processzt elindítani, akkor ezeknek a pénzeknek egy része nem érkezik meg. Ez nem tud mást jelenteni, mint azt, hogy kell egy átmeneti szabályozás, hogy legalább ennek megfeleljen a magyar szabályozás, és legyen egy ilyen átlátható kiválasztási rendszer, és utána lehet nekiállni annak a média törvény megalkotásának, amiről te beszéltél, ami valóban az elejétől
0: ami
2: a végéig.
0: Ami meghatároz a közmédiát.
2: Ami elejétől a végéig, és ott döntéseket kell hozni arról, hogy az ügyfél, a megrendelő, a magyar köz mit szeretne, akar-e hírcsatornát, akar-e sportcsatornát, mennyit akar erre költeni? 160 milliárdot költenek ma rá. Ez a GDP arányosan Európában a másik vagy a harmadik legmagasabb.
1: És ez nem az M2-re.
0: És ez a törvény szerint folyamatosan emelkednie kéne továbbra is.
2: És még egy megjegyzést hagytaljék, mondtál a sportjogokra, ott is azért van miről tárgyalni. A jelen pillanatban a magyar televízió 29 milliárd forintot költ sportjogokra. Ebből nagyságrendileg, úgy emlékszem, 25 az a magyar labdarúgás NB1. Hogy világos legyen, a magyar úgynevezett közszolgálati televízió többet költ az NB1 meccseinek közlekedésére, közvetítése, mint az RTL a BL meccsekre. Jóval többet költ a Paks Ferencváros meccs közvetítésére, mint a Chelsea Real Madrid meccs.
1: Jó, hát értékeljük a helyén a dolgot.
2: De hogy még egy...
1: De ebben neked igazad van, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy a következő szezonra valószínűleg nem az M4 sport lesz. Az
2: erre
1: M4
2: mondom, hogy ezek
1: a... Mert nem is pályáznak.
2: Ezt ezért kezdtem mondani, hogy ezek a költségek csökkenthetők. Mondja meg valaki nekem, hogy miért költ ez az állami média olyan kerékpárverseny közvetítésére, gyártására, tehát hogy oda menjenek a riporterek közvetíteni, és a közvetítési jogokra, amit az Eurosport már közvetít. Mindenki ingyen megnézheti, miért kell egyszerre két helyen élőben ugyanazt adni. Ezekből nagyon sok 10 milliárd.
1: És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mi lesz a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT-vel, ahol ugye kiszervezték a gyártást, tehát gyakorlatilag az volt a hely, ahol a pénzt el lehetett költeni.
3: Nekem az a problémám, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami szerintem a nézőket nem érdekli.
1: Szerintem,
3: mit akar a Tisza?
1: Szerintem 20 milliárdok érdekli.
3: Nem, hogy mit akar az Európai Unió ezzel a kérdéssel.
2: Bocsánat,
3: szerintem ez egy teljesen más történet van. Itt arról van szó, hogy mit akarnak a nézők. Elsősorban. Senki nem gondolta még végig, és senki nem beszélt arról, hogy egy közszolgálati televíziónak valójában mi a funkciója. Ebben a beszélgetésben sem hangzott el. Televíziónak lehet a funkciója a hírszolgáltatás vagy tájékoztatás, lehet a funkciója az edukáció, lehet a funkciója a szórakoztatás. Nyilvánvaló, hogy a hírszolgáltatás meg a tájékoztatás az elmúlt 30 évben pont a politika ránehezedése miatt túlsúlyban volt. Miközben Magyarországon igenis kultúrája volt annak, hogy magyar színészek magyarul a közszolgálati televízióban megszólítják.
1: Akkor te a kulturális szolgáltatás részét
3: kérdezed.
2: Csak olyasmit állítasz, ami...
3: De hát most én állítok olyasmit, amit az előbb te állítottál.
2: Nem felel meg a tényeknek.
3: Hát a tényeknek sok minden nem felel meg, például az se felelt meg, amit az előbb állítottál a tényekkel kapcsolatban, de most akkor elmondom, hogy hiába rakod rá...
1: Na várj, ezzel nem menjünk túl, mi volt az, ami...
3: Hát az, hogy a tények nézettsége az attól függ, hogy milyen kollaboránsok csinálnak műsorokat a szórakoztató műsorokban. Ez tényszerűen nem igaz. A tények nézettsége igenis nem korrelált a szórakoztató műsorok sikerességével. Ezt egész egyszerűen megvizsgáltuk, mondtam, és mondtad, hogy ez
1: jó, nem így van. Térjünk akkor na, vissza, értjük, hát ez, térjük vissza.
3: Most akkor elmondom azt, amit úgy szeretnék elmondani. Tehát hiába rakod rá a tájékoztatást, a propagandát, a bármit a televízióra, hogyha azt nem nézi senki.
2: Hiába ezért kell szórakoztató műsorokat csinálni, most magadnak mondtál
3: nem, ellen. Most megyek afelé, hát. De ha még egyszer megpróbálom elmondani, akkor lehet, hogy megértednek, hogy mivel megyek hova.
2: Tehát, bízunk benne, hogy sikerül.
3: Tehát hiába próbálsz ilyen propagandaadást csinálni, A, B, hiába próbálod leuralni a Facebookot, a Redditet, az akármit, hogyha az, amit mondasz, az nem hiteles. Magyarul. Elsősorban egy hiteles, a nézőket szolgáló, felnőtt, önálló, megfelelő intézményt kell csinálni a közszolgálati médiumokból. Teljesen mindegy, hogy ezt a politikusok hogy gondolják, teljesen mindegy, hogy ezt a média értelmiség hogy gondolja. Szerintem az a fontos, hogy ezt azok a szakemberek, akiket ezzel megbíznak, azok a szakemberek hogyan rakják össze. Megvan a megfelelő minta arra, hogy ilyen média csoportot hogyan lehet jól összerakni. Európában, Csehországban is egész jó próbálkozások voltak erre, és folytathatnám a dolgot. De az biztos, hogy ezt értelmesen kell a néző felől végig gondolni, és nem a felől, hogy az Európai Unió, a Tisza, a nem tudom, hogy milyen értelmiségi erről mit gondol. Egy, kettő. Önmagának árt az a politikus, aki azt gondolja, hogy attól, hogy ő ezt uralja, attól az majd jó lesz, ugyanis nem fogja tudni fölépíteni azt a közszolgálati televíziót, közszolgálati média dolgot, amelyik, hogyha nem a versenyben megfelelően működik, és nem válik önálló hiteles intézménnyé, akkor az ég egyet a világon nem tudnak semmit szólni. Tehát magyarul, és itt térek vissza, ahol mondok, igenis, a közszolgálati televíziónak föl kell építenie értékes szórakoztató tartalmakat. Most akkor mondok egy példát, a Peaky Blinders, amit a világon mindenki néz, az közszolgálati tévé felől indult. A Sesame Street, az a közszolgálati tévé felől indult. Sorolhatnám a dolgokat. Magyar írók, magyar zenészek, magyar termékeit meg lehet mutatni. És hogyha a magyar televízió nézői elkezdik nézni a magyar televíziót, és emellett van egy hiteles politikai vagy egyéb közéleti tájékoztatás, amelyik a hitelességével össze tud kapcsolni a kettőt, akkor van esélye egy közszolgálati médiának, egy nemzeti médiának
1: megépülnie. Tudtok egy-egy mondatban reagálni az idő hiányával küszködve?
0: Egy mondatban nehéz, de igyekszem.
1: Tudom.
0: Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ki lesz majd a közmédia, vagy a közmédiáknak a vezetője. Erre rengeteg pletyka van. Egyébként, ha már itt ülünk, hagy ragadjam meg, hogy azt tudom, hogy az Attila nyilatkozta, hogy ő pályázna, de hogy a Jánosról rengeteg pletyka van, és hogy téged
1: János nyilatkozta, vagy írná, hogy...
0: Te vállalnál egy ilyet?
3: Én... Körülbelül a műsoridő szerintem nem elég arra, hogy én elmondjam, hogy hány okból kifolyólag nem indulnék pályázaton és nem vállalnám, de most egyelőre csak három indokot hadd mondjak el, és akkor ezt elmondom.
1: Ennyit egy az rész, egy mondatról.
3: Egyrészt, mert teljesen nyilvánvalóan szerintem vannak nálam alkalmasabb emberek ebben az országban arra.
2: Ne legyél ilyen szigorú magaddal.
3: Reális vagyok, nem mindenki reális, én reális vagyok. Másrésztről pedig... azt gondolom, hogy sokkal türelmesebbnek és elegánsabbnak kéne ahhoz lenni, és mint az előbbi pár perc is mutatta, én nem vagyok egy túl türelmes és elegáns ember. És a harmadik része pedig az, hogy valószínűleg egy évet tudnék magamnak adni ebbe a dologban, mert valakire ráborítanám az asztalt, és egy évre meg minek. Volt itt olyan időszak, amikor évenként változtak a különböző elnökök, és én azt gondolom, hogy a közszolgálati médiának olyan média menedzsmentben, intézmény menedzsmentben, tartalom menedzsmentben, gazdaságban, vezetésben általánosan alkalmas embernek kell lenni, akinek ráadásul türelme is van, már bocsánat, a hülyékhez, és ki tudja húzni 4-5-6-8 évig.
1: Hát, Attila, tiéd lesz az áró mondat.
3: 4-5-6-8 évig, mert ehhez igen, ahogy mondtam,
2: türelmet mutatom.
3: 4-5-6-8 évig.
1: Na, most mutasd türelmet, oké, okay, te jössz.
2: Én csak azt akartam mondani, hogy tényleg közel kerültünk egymáshoz. Azért próbáltalak félbeszakítani sikertelenül, de talán türelmesen, mert hogy az azért nem teljesen igaz, hogy soha senki nem mondta el, hogy mi a közmédia feladata. Én magam többször elmondtam, és hogyha ez az egy mondat belefér, akkor az az én meggyőződésem, vagy ha mondhatom egy kicsit patetikusan hitvallásom, hogy a közmédia arra való, hogy magas színvonalú információkkal szórakoztató és kulturális tartalmakkal lássál azokat az embereket is, akik nincsenek a kereskedelmi tévék hirdetőinek célcsoportjában, vagy nem tudnak ezért fizetni. Ez azt jelenti, hogy igen, információkat, ami a demokratikus jogok gyakorlásának a feltétele, igen, kultúrát, ami mindenkinek jár, és igen, szórakoztatást, Peaky Blinders-t, vagy ahogy mostanában szoktam mondani, egy ilyen neurotikus országban megnevettetni az embereket, az is közszolgálat.
1: Köszönöm szépen, ennek volt értelme, hogy erről beszélgettünk, és remélem még sokszor fogunk
3: egy jó adást, nem?
1: Beszélgetni, és hát hála Istennek csináltuk.
2: Fölhúzzuk a flót utána.
1: Köszönjük szépen. Vizinger János, Kert Attila, Kenderesi Szabolcs, örülök, hogy itt voltatok. És köszönöm az önök figyelmét, és ez volt most az Egyenes Beszél. Jövünk holnap a szokott időben, a szokott módon. Kedden is várjuk önöket. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter és Donald Tusk között érezhető volt a személyes barátság, így írtak a lengyel lapok a varsói kormányfői találkozóról. A kérdés az, hogy ez a személyes barátság, ez miként váltható konkrét haszonná a társadalmak, vagy mondjuk a magyar nép számára. Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad
2: jó a kívást.
1: Szóval, hogy a jó légkörön kívül milyen konkrét haszna van, hogyha mi jóban vagyunk, baráti kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel.
2: Ennek politikai és gazdasági haszna egyaránt van, vagy lehet, és reméljük, hogy lesz is. Ugye a gazdaságban itt hangsúlyosan szóba került az energiafolyosó kérdése és az energiaellátás kérdése. Azért azt tudni kell, hogy jelen pillanatban érvényben van egy olyan Európai Uniós döntés, 2027 végig le kell válni az orosz gázról. Tehát meg kell oldani Magyarország gázellátását. Az egyik lehetőség az, amiről most itt tárgyaltak, hogy ugye Lengyelország maga nem gáztermelő, de hatalmas LNG termináljai vannak, 3 jelentős terminálja van, képes arra, hogy Magyarország számára is szállítani tudjon. Gáztatja van más forrás, és abban az azerbajdzsáni, tehát a török áramlaton keresztül. Románia is úgy tűnik, hogy egy új gázmezőt fog beindítani jövőre, tehát lesz gáz. Na most ez az egyik dolog, a másik a közlekedési folyosó, amiről szó volt, tehát hogy el tudjuk érni sokkal könnyebben és egyszerűbben Varsót és az északi országokat Lengyelországon keresztül. És ezen túl van egy komoly politikai jelentősége is, hiszen abban egyetértettek, hogy fel kell éleszteni a visegrádi négyeket, ami egy komoly politikai platform az Európai Unión belül. Ez Lengyelország nélkül nem megy, Lengyelország a legjelentősebb tagja a visegrádi együttműködésnek. És úgy tűnik, hogy a kémia jó a vezetők között, mind a két fél részéről teljes a szándék arra, hogy legyen egy szoros együttműködés. Tehát megnyílt az út, hogy helyreálljon az a hagyományosan jó magyar-lengyel kapcsolat, amiről úgy beszélt Donald Tusk a sajtótájékoztatón, hogy drámai mértékben romlott az elmúlt években. Hát, hogy ez az elmúlt, vagy az előző kormány tevékenysége következti, vannak az orosz barátsága, Ukrajna ellenessége okozta ezt. Tehát én egyértelműen ezt pozitívnak értékelem, hasznossági szempontból is, és hát nyilván a szimbolikának jelentősége van. Tehát ezt mindig árgus szemekkel szokták figyelni, hogy egy miniszterelnök hova megy az első néhány útja. Annak egy üzenet értéke van, és itt az volt az üzenet, hogy helyre kívánja állítani a magyar-lengyel kapcsolatokat. Ugye nekünk történelmi okokból nagyon kevés olyan partnerországunk van, ahol ahol van egy szoros együttműködő kapcsolat Magyarországgal, és egy szimpátia, egy társadalmi szimpátia is a magyarok iránt. Lengyelország egyértelműen ilyen volt, és reméljük, hogy ilyen is lesz.
1: Még visszatérve az orosz gázra, Magyar Péter azt mondja, hogy szerint a háború után az EU is visszatérhet az orosz gázhoz, a lengyel partnerek viszont pont a diverzifikációra tették a hangsúlyt. Ez Magyar Péter kijelentése mennyire meglepő, vagy ez okozhat-e bármiféle konfliktust, vagy pedig ennyi véleménykülönbség bele kell, hogy férjen?
2: Hát a két oldalú kapcsolatokban ennyi véleménykülönbség belefér, de hát ezért a magyar kormány arról beszélt, hogy diverzifikálni kell. Akkor sem egészséges az egyoldalú függőség, hogyha nincs szankció. Tehát az a szerencsés, a szak kell, akkor sem egészséges az egyoldalú függőség, hogy

0: hanem tanulni kell. Itt mire gondolt, tehát mit tudnánk mi eltanulni a lengyelektől, vagy miben voltak ők nálunk lényegesen sikeresebbek?
1: Hát egyértelmű, hogy lényegesen sikeresebbek voltak, hiszen nagyon jelentősen le voltak maradva még 20-25 évvel ezelőtt Magyarországtól, ma pedig hát nagyon előttünk járnak. Nagyon jól hasznosították az Európai Uniós támogatásokat, ugye erre vonatkozott elsősorban a tanulás, hogy mit szeretnének megtanulni onnan, illetve hát volt egy olyan kitétel is, hogy az európai támogatások felszabadításában is nagyon eredményesek voltak. Lengyelország valóban hozzájutott egy nagyon rövid idő alatt 130 milliárd euróhoz, hiszen a méretei miatt nála ennyi volt zárolva. De hát ott egyszerűbb volt, mert ott egyetlen kérdés volt, az igazságügy reformja. Az más kérdés, hogy ezt azóta se sikerült megoldani, de ez nem a kormányon múlt, hanem van egy olyan elnöke Lengyelországnak, amelyik folyamatosan vétózza és gátolja a reformot. De hát mindenképpen kérték is a segítséget ebben az ügyben a lengyelek. Ugye Lengyelországnak azért egy komoly tekintélye van az unión belül is. Ráadásul Tusk az valamikor az EPP-nek, a néppártnak az elnöke is volt. A legtöbb és legbefolyásosabb európai vezetőkkel szoros kapcsolatban van, tehát sokat segíthet.
0: Magyar Péter azt mondja, hogy nagyon jól alakulnak a tárgyalások az uniós pénzek felszabadítására. Itt azt hiszem van egy augusztusi dátum, ugye?
1: Igen, hát az a végső dátum. Igen, itt az idő az nagyon sürgeti Magyarországot, vagy a magyar kormány, de hát ugye az országot, mert ez rólunk szól. Én is azt tapasztalom, vagy az hozzám eljutó hírek is azt mondják, hogy van egy jó indulat, van egy rugalmasság, ez nagyon kell ahhoz, hogy augusztus végéig sikerüljön lezárni, de azért ez nem korlátlan, tehát azt mondják, hogy azért a feltételeket teljesíteni kell, vagy el kell induljon a feltételek teljesítése. Néhány dologban már látjuk, hogy meg is kezdődött, például ugye a kekvák felszámolása az erre mutat, és hát gondolom, hogy jönnek a további döntések is. Én nem tartom lehetetlennek, hogy ez sikerüljön. Ugye voltak szkeptikus hangok a nemzetközi sajtóban, politikó és mások azt mondták, hogy ez kizárt, hogy ezt teljes egészében le lehessen hívni. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek igaza van, de ütemesen kell dolgozni, ez egy szoros határidő, és hát bizony föl kéne gyorsítani a magyarországi kormányzati tevékenységet is. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is jöhetett hamarabb haza Magyar Péter, bár nem tudom pontosan, mi volt az oka.
0: Mármint Bécsből.
1: Bécsből, ja, igen.
0: Lemondott egy gazdasági konferencia,
1: ahol részültet. Mert hát ugye még a minisztérium többségében nincsenek meg az államtitkárok, helyettes államtitkárok, tehát még az üzemszerű működés nem indult be, most már másfél hét eltelt. Ugye az első 100 nap az minden kormány életében egy nagyon fontos időszak. Ez az alapítási időszaknak hívják a politológiában, amikor nagyon sok minden eldől. Egyfajta kegyelmi állapot is van, tehát sokkal türelmesebb a közvélemény is ebben a 100 napban. Itt nem nagyon szabad elpazarolni azt az időt, itt nagyon gyorsan cselekvő módon kell fölépni, és hát ez most nagyon föl kell gyorsítani az átvétel folyamatát, hogy valóban minden minisztérium teljes gőzzel tudjon a feladataira koncentrálni.
0: Még visszatérve a lengyel útra az, hogy 6 minisztert is magával vitt, annak mi a jelentősége?
1: Hát ennek egyszerre van szimbolikus jelentőség, hogy azt jelenti, hogy nagyon fontos, meg is állapodtak abban, hogy lesz egy együttes kormányülés is a későbbiekben. Másrészt meg voltak minisztereknek konkrét tárgyalásai voltak, hát tudunk arról, hogy kapitánynak az energiáról, Vitézinek a közlekedésről, és Orbán Anitának a külügyminiszterrel, tehát voltak, akik közvetlenül tárgyalásokat is folytattak.
0: Akkor nézzük a bécsi utat. Nem mindenben lesz egyetértés Ausztria és Magyarország között, de ez nem is baj, ez egy idézet Magyar Pétertől, de azt is mondta, hogy egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak. Mit örökölt meg az Orbán kormánytól az osztrák relációban?
1: Igen, hát ez nem annyira fényes, mint a Varsói út, ez nyilvánvaló, mert vannak konfliktuspontok, és nem könnyű ezeket megoldani. Ugye osztrák részről, amit kifogásolnak erősen, az a különadók kérdése, ebben ez fölismerült mind a kormányülésen, mind az ebéden, ahol jelen voltak azok a jelentős osztrák vállalatok, akik Magyarországon képviselettel rendelkeznek. Tehát ez egy konfliktuspont volt már az előző kormány vezette be. Viszont azt látjuk, hogy a költségvetés pénzügyi helyzete miatt ezt rövid távon kivezetni nem lehet. Egy teljes adóreformmal lehetne pótolni azokat a kieső jövedelmeket. Tehát ez ebben az évben nehezen orvosolható, és ez biztosan ott marad. És magyar részről meg felmerült egy másik probléma, az aszbesztügy.
0: Igen.
1: Ami hát egy kényes kérdés. Megállapodtak abban, hogy lesz egy vegyes bizottság, ez megvizsgálja, hogy valóban

0: valóban az osztrák bányákból érkezette az az az a kőzettörmelék, ami azbesztet is tartalmaz, mert ha igen, akkor ugye Magyar Péter ebben határozott volt, és igaza is van, a szennyező fizet az alapelv Európában minden környezet szennyezés kapcsán. Itt több 10 milliárdos összegről van szó, aki kell cserélni mindenütt azokat az útfelületeket, amiben beépítették ezeket a köveket. Ugye az elsőben Nyugat-Magyarországon történt, ahonnan Burgenlandból szállították a köveket. Tehát ez is nyilván egyfajta kisebb konfliktus a két ország között.
1: Szent Iványi István külpolitikai szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyermekvédelmi témával folytatjuk a Start műsorát. Egy egészen friss ír, hogy a Sándor Palota közzétette a kegyelmi ügy részleteit, azonban a honlap lefagyott. Gondolom nem egy gyakran látogatott honlap ez a sandorpalota.hu, úgy általában, most viszont, hogy nagy az érdeklődés, mindjárt nem is működik, de amint vannak friss információk, majd megosztjuk önökkel. Itt van velünk Pető Attila, gyermekvédelmi aktivista. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Önnel kapcsolatban a legfrissebb aktualitás, hogy a Szentendrei önkormányzat visszavont egy bizonyos Szűcs Balázs korábbi katolikus pap városi díját, pro urbe díját, mert hogy őt korábban tüntették ki, talán 2006 körül, de 2016-ban függesztette fel az ő szolgálatát a Vatikán, mert pedofil bűncselekmények írhatók a számlájára. Ön pedig nyílt levelet írt az önkormányzatnak, és hát úgy tűnik, mintha erre jött volna a gyors reakció. Hétfőn ment az ön levele, szerdán már vissza is vonták ezt a díjat.
2: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Igen, én azt gondolom, hogy Szentendre városa, Szentendre képviselőtestülete egy nagyon szép példát mutatott egyébként, és nem csak Szentendre városának, hanem a társadalmunknak. Picit ízlelem én is egyébként, hogy végre nem azt mondjuk ki, hogy következmények nélküli ország vagyunk, hanem azzal szembesülünk, hogy igenis a dolgoknak van következménye, és hogy ettől egy picit jobb ország lehetünk. Ezzel üzennek egyébként, és nem csak az áldozatoknak, hanem a társadalmunknak, hogy ezek a díjak, ezek igenis visszavehetők, hogy igenis a fel lehet ismerni, hogy maga a díjazás, hogy egy olyan ember birtokolja ezt a díjat, aki erkölcsileg méltatlanná vált, visszavehető tőle, és ez egy szuper döntés volt, és hadd tegyem hozzá, hogy szeretném megköszönni Fülöp Zsolt polgármester úrnak, hogy hivatalosan is tájékoztatott erről a döntésről. Ez egy nagyon szép gesztus volt.
1: Ha jól olvastam, ön is áldozata volt ennek az embernek, és kiderült, hogy 20 áldozata volt.
2: Nem szeretném szerkesz úrat kijavítani. 20-ról biztosan tudunk.
1: 20-ról biztosan
2: valószínűleg
1: tudunk.
2: Még több áldozata is.
1: Mert ez viszont rendszer szintű problémára utal, és nem akarok vallási érzékenységet sérteni, de a kötelező cölibátus meg az ilyen cselekmények között én látok összefüggést, nem tudom, hogy tévúton járok-e, vagy sem, de javítson ki, hogyha...
2: Senféleképpen nem javítanám ki szerkesz úrat. Nagyon sok kutatás zajlik arról, hogy egyáltalán a cölibátus szölebb életnek van-e köze ahhoz, hogy papok ilyen cselekményeket követnek el. Én azt gondolom, hogy az én szuverén véleményem szerintem nincsen. Bár azt is gondolom, hogy a Szent Szék átgondolhatná, ki vagyok én, hogy átgondoljam mondjuk az én szavaimra, hogy választható legyen a cölibátusság. Mert azt gondolom, hogy ez egy szerzetesi életforma, és amit most a katolikus papok a plébániákon, mint munkát vállalnak, az egyáltalán nem összeegyeztethető a szerzetesi életformával. Ezért én nagyon jó döntésnek tartanám, hogyha ez választható lenne.
1: Én is úgy olvastam a Bibliában, hogy ez vagy megadatik egy ilyen képesség, vagy ajándéka, hogy a Biblia fogalmaz valakinek, vagy nem. Tehát kötelezni nem célszerű senkit, mert nem fog működni.
2: Egyetértek.
1: Nemrégiben több katolikus teológus arról beszélt, hogy az egyházban itt Magyarországon is elkezdődött egy komoly szembenézés, mert azért nagyon nagy botrányok voltak itt, mondjuk Bese Gergő ügyére, ha utalok, csak egy példa, az elég sok közül. Ön mit gondol ezen a téren, hogy megtörtént, vagy zajlik egy mély és őszinte szembenézés és megtisztulás a katolikus egyházban?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen. Belülről is követem ezt a folyamatot, mint a gyerekasztal munkacsoport tagja. Találkoztam Székely János püspök atyával, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, ugye a mostani elnöke, megválasztott elnöke. Nagyon sok példát tudnék mondani, de ezekről nagyon sokat is beszéltünk, hogy az emberi méltóság stratégia, amit a szerzetesek, ferencesek csinálnak, Dobszai Benedek ferences atyával a különböző képzésekkel, gyerekvédelmi szakembereknek, katolikus iskolában dolgozó szakembereknek, gyermekvédelmi munkatársaknak. Tehát ezek mind fontos képzések. Szerintem a kommunikációban is történt előrelépés és változás az utóbbi években. Nagyon sok püspök tett ki személyes nyilatkozatokat, amikkel megszólította az áldozatokat, vagy foglalkozott ezzel a témával. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szembenézés történik az elmúlt években. Abszolút elindultunk egy úton. Személyes véleményem az, hogy nagyon jó lenne egy sokkal komolyabb bőrreflexió, egy országos felmérés a katolikus egyházon belül, kifejezetten én ezen dolgozom, vagy ezt próbáljuk elérni. Egy ország jelentés arról, hogy mennyi abuzálás történt, ezeket hogyan vizsgálták ki, és ebből nagyon sokat tanulhatnánk, mert ennek egy nagyon komoly módszertana van külföldön, akár a nyugat-európai országokban, vagy az Egyesült Államokban.
1: Természetesen nem csak a katolikus egyház érintett ezekkel a borzasztó bűncselekményekkel, hanem hát mint kiderült, a magyar állam maga is. És érdekes, hogy ez a bizonyos Szűcs Balázs így a két területet összeköti, hiszen a kedves nézőknek mondom, hogy Szűcs Balázs abban a Szőlő utcai intézményben vezetett úgynevezett csendes szobai összejöveteleket, ahol Juhász Péter Pál, a hírhet igazgató, 15 éven keresztül folytathatta a mocskos üzelmeit. Ön szerint kiderül valahogy, hogy lehet, hogy Juhász Péter Pál 15 éven keresztül ott lehetett a Szőlő utcában, miközben számos bejelentés érkezett a rendőrséghez és más állami szervekhez vele kapcsolatban?
2: Én nagyon bízom benne, hogy ki fog derülni. Bízom a jelenlegi kormányban. Azért azt el kell mondani, hogy Szűcs Balázs 2012-től volt ennek a javítóintézetnek a munkatársa, és vezette Juhász Péter Pállal együtt ezeket a csendes szobákat. És ha jól tudom, akkor a HVG újságírója próbált is utána járni a belügyminisztériumnál, hogy meddig dolgozott ebben a javítóintézetben Szűcs Balázs, de nem adták ki ezeket az adatokat. Remélem, hogy a közeljövőben ez fog változni. Mindenféleképpen egy nagyon szomorú és borzalmas történet ez. Ezért mondom, hogy valószínű Balázsnak még több áldozata is lehet.
1: Az országos gyermekvédelemben ön szerint mekkora lehet az áldozatok aránya? Ha jól tudom, 7000 olyan fiatal van, aki nem családban van, tehát a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedik, de nincs kihelyezve családokhoz, tehát különféle intézetekben, mint például a Szőlő utca, bár az mondjuk egy javító intézet, de vannak gyermekvédelmi intézetek, gyermekotthonok, lakásotthonok, szóval itt mintegy 7000 fiatal él. Gondolom a körükben van a legtöbb potenciális áldozat.
2: Én azt gondolom, hogy igen, de azért méltatlanul kevesebbet beszélünk arról, hogy a családon belüli bántalmazás is eléri azt a nagyon magas számot, amiről lehetne beszélgetni. Én nem gondolom, hogy ez kizárólagos, hogy a javítóintézetekben vagy a gyerekotthonokban vannak ezek az abúzusok. Kortársak egymással is elkövetnek ilyen abuzálásokat, szóval nagyon sok ilyen probléma van még, de én javuló tendenciát látok azért a társadalmunkban. Nagyon, nagyon sokat edukáltuk szerintem a társadalmat az elmúlt években.
1: Közben megnéztem, hogy frissült a Sándor Palota, de nem le van fagyva a rendszer, de érdekel a véleménye, hogy a köztársasági elnök, az államfő Sülyök Tamás megnyilvánulásai az elmúlt években kibukott gyermekek, fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban mindenről mit gondol?
2: Nézze, szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Az én véleményem az, hogy köztársasági elnök úrnak le kéne mondania. És ha már pünkös közeledik, pár nappal pünkös előtt vagyunk, ami nem csak az ünneplésről szól, hanem a megújulásról, az újrakezdésről, akkor ez egy kiváló alkalom lehetne köztársasági elnök úrnak, hogy önreflexiót gyakoroljon.
1: A gyermekvédelemmel összefüggésben mondja?
2: Gyermekvédelemmel összefüggésben kifejezetten. Ugye gyerekvédelmi aktivista vagyok, tehát nem szeretnék más politikai témákban tetszelek, nem is értek hozzá. De azt gondolom, gyorsan hozzátéve egyébként, mert ez így objektív, hogy az a fajta dehumanizálás, amit köztársasági elnök úrral művelnek, akár a miniszteri megbízások átadásánál, az szerintem nem szerencsés és nagyon méltatlan. Én azt gondolom, hogy az ember a jognak, a jogra és az igazságosságra tette fel az életét, és hozott rossz döntéseket. És azt gondolom, hogy mindannyian gyarlók vagyunk, és a köztársasági elnök úr egy olyan helyzetben van most benne, amikor, hogyha ő érzékeli a köztársasági hivatalnak a bizalomvesztését, a társadalmunknak a bizalomvesztését, akkor egy jó döntéssel és egy nagyon jó kommunikációval, hogy ő igenis most gyakorol önreflexiót, és szeretne üzenni a következő köztársasági elnököknek, azzal ő hozhat egy nagyon jó döntést, és visszaemelheti a fényét, a tekintélyét ennek a hivatalnak. Tehát én innen is azt szeretném üzenni köztársasági elnök úrnak, hogy hozza meg ezt a jó döntést. Ez egy nagyon bátor államfői döntés lenne, és szerintem ez kijár mindnyájunknak, és azon, hogy neki is kijár az, hogy egy picit méltósá teljesebben beszéljünk róla.
1: Még volt egy nyílt levele, amit tavaly írt Magyar Péternek, aki akkor még nem volt miniszterelnök, illetve Bódis Krisztának, a Tisza párt egyik gyermekvédelmi szakértőjének, ami arról szólt, hogy nem szerencsés gyerekeket szerepeltetni videókban, kampányvideókban, még akkor is, hogyha a szándék nemes. És Magyar Péter reakciója akkor az volt, hogy ez álszent az ön részéről. Azóta volt bármilyen kommunikáció az immár miniszterelnök és ön között?
2: Annyiban javítanám csak ki, hogy nem csak Bódis Krisztának és a jelenlegi miniszterelnöknek, hanem Dobrev Klárának is megírtam ezt a nyílt levelet. Nézd, nekem nem dolgom politikusokat szeretni vagy kedvelni. Gyerekvédelem aktivistaként kifejezetten nem dolgom ez. A kritika viszont a dolgom. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egy jogos kritikát kaptak az illetők, akiknek írtam ezt a nyílt levelet. És a Hintalovon alapítványnak is hasonló véleménye volt áldozatok szerepeltetéséről. Nézze, a trauma érzékeny kérdezés, hozzáállás, az egy szakma. Én nem gondolom, hogy politikusoknak kell kérdezni áldozatokat, és azt sem gondolom, hogy jó az, egy jó döntés az, hogy ezeket az áldozatokat még arra is használjuk, hogy politikai tőkét kovácsoljunk, vagy egyáltalán felszínen tartsunk ilyen témákat. Én azt gondolom, hogy ha már előbb köztársasági elnök úr reflexiójáról beszéltünk, én bízom benne, hogy miniszterelnök úr is eljut egy ilyen önreflexióig, és meg tudjuk beszélni ezt. Én azt gondolom, hogy egy picit méltatlan megjegyzés, de gyorsan hozzáteszem, hogy én nem haragszom.
1: Pető Attila, gyermekvédelmi aktivista, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Én köszönöm.

0: világot.
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Lesznek-e vendégmunkások Magyarországon? Legyenek-e vendégmunkások Magyarországon? És hogyha van terület, ahol igen, akkor az melyik? Nógrádi Józsefnél érdeklődünk ez irányban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Már csak azért is, mert hogy erről van egy kormánydöntés, de igazából ez még mindig csak lebeg, mert hogy azt ígérte Köbel Anita a kormány szóvívő, hogy erről majd még külön megszületik egy újabb dokumentum, úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy mi ennek a vége. Ön a Frankwalder az egyik munkaerőpiaci nagy cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, úgyhogy kérdezem, hogy látja.
4: Nos igen, a kampány során gyakorlatilag fél éve ismert már az, hogy itt a vendégmunkások kapcsán valami fajta átalakulás várható. A minap közlönyben megjelent információtól viszont nem lettünk okosabbak. Csak annyit lehet tudni, hogy ugye felülvizsgálja a kormányzat azt a törvényt, ami egyébként az elmúlt 5-6 évben legalább egy tucatszor lett megváltoztatva, pont azért, mert egyébként mind a közhangulat, mind a cégek hozzáállása is változott ehhez a foglalkoztatási formához. Magyarországon 2016 óta lehet külföldi munkavállalókat foglalkoztatni. Kezdetben az ukrán munkavállalók voltak azok, akik nagy számban érkeztek, és egyfajta mencsvárt nyújtottak a magyar gazdaságnak. Leginkább a feldolgozóiparnak, hogy így gyorsan válaszoljak is, és hiszen ott óriási beruházások voltak, amelyek hirtelen nagy létszámigényeket indukáltak, és erre nyújtott egyfajta gyógyírt az ide érkező ukrán munkavállalói tömeg. Azonban a háború kitörésével ezeknek az embereknek a nagy része eltűnt, hiszen Európa szerte olyan segélyezési rendszer jelent meg, ahol többet kapott munkanélkül egy ukrán munkavállaló, mint amit itthon kereshetett. Ennek pótlására gyakorlatilag hozzányúlt a kormányzat annak a lehetőségéhez, amit már Európa szerte egyébként más országok, öregedő társadalmak alkalmaztak, hogy vendégmunkásokhoz nyúltak a világ azon részeiből, ahol egyébként meg volt olyan lélekszám, akit kifejezetten exportáltak a különböző régiókba. Így például az arab államokba rengeteg Fülöp-szigete kiment, aki angolul beszélt, könnyen illeszkedett, és örömmel ment oda dolgozni, viszont ott olyan körülmények uralkodtak, amelyek miatt európai nyitást örömmel üdvözölték a filippi munkavállalók, és gyakorlatilag a kormányzat lehetővé tette például az ő számukra is, illetve hát akkoriban még 15 ország számára, hogy onnan lehetett hozni munkavállalókat, de leginkább a dél-kelet-ázsiai és közép-ázsiai munkavállalók váltak be. Ezt a törvényt kezdte el aztán a későbbiek során egyre inkább szigorítani a kormányzat, mert látta azt a fajta politikai közhangulatot, ami szembe ment ezzel, és gyakorlatilag az elején is nagyságrendileg egy olyan 100-120 ezer fő volt Magyarországon, és azóta sem nagyon változott ez a szám. Az utóbbi időben kezdett némileg csökkenni, pont a szigorítások eredményeként, de valójában ez a 120 ezer, ez lehet azt mondani, szinte patika mérlegen van meg, ami azt jelenti, hogy többet nem is nagyon akar a piac felvenni ma jelen pillanatban Magyarországon, hiszen egyfajta gazdasági recesszió van, nincsenek olyan megnyúló hatalmas pozíció létszámigények. Másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy a törvény fogja is az ide érkező, legalábbis ami a minősített kölcsönzőkön keresztül érkező munkavállalókat illeti, hiszen ott 35 ezer főben maximálja az évente ide érkezhető munkavállalók számát, illetve ezek nem tudnak letelepedni, nem tudnak itt maradni, tehát mindenféleképpen a mandátumokat követően ez 2+1 év, haza kell, hogy utazzanak.
2: Hadd tegyek pár megjegyzést, az egyik a közhangulattal kapcsolatos, hogy hát ezt javarészt a kormány maga gerjesztette ezt a közhangulatot azzal, hogy migránsnak mutatta azokat az embereket, akik dolgozni jöttek ide, és ugye igen, záros határidőn belül távozniuk is kell az országból, tehát itt migrációról igazán nem volt szó. A másik, hogy mondta, hogy csomó szabály változott, például szűkült az országok mennyisége, ahonnan egyáltalán Magyarországra érkezhet egy vendégmunkás. Ez ma hogy van?
4: Ez ma maximum 3 országban van, legalábbis azokban az esetekben, amikor kifejezetten vendégmunkás céllal érkező munkavállalókról beszélünk. A nemzeti kártyát bővítették némiképpen ki, tehát azon országok, amelyek idáig mondjuk a magyar ajkúak is lakta vidékeket tartalmaztak, ezek száma bővült ki, és leginkább Közép-Ázsia, illetőleg a balkáni régió országait emelték ide be. Egyfajta plusz munkaerő tartalékot bemozdítva ezzel, de valójában ez sem vált be. Tehát olyan nagy létszámok innen sem érkeznek.
2: Hát nem ide jönnek elsősorban, nem ide jönnek. Mennek tovább.
4: Nem ide jönnek, és ez a 3 ország, ami egyébként megmaradt, Fülöp-szigetek, Örményország, illetőleg Grúzia. Ez utóbbi 2-ből egyáltalán nem, tehát valójában a Fülöp-szigeteki állomány az, ami jelen pillanatban ma Magyarországon abszolút tetten érhető.
2: 120 ezer Fülöp-szigeteki?
4: Nem. A Fülöp-szigetek száma ma nagyságrendileg egy olyan 10-15 ezer fő körül mozog. A korábbi években az előbb említett 10x országból bejöttek, teszik ki. Itt ukránok létszáma még mindig egy nagyságrendileg egy olyan 20 ezer fő között mozog. A vietnámi állomány, ami szintén egy olyan nagyságrendileg 20 ezer fő. Tehát körülbelül így oszlik meg. Viszont fontos azt látni, hogy 24-25 féle módon egyébként lehet külföldinek ma Magyarországon megjelenni, és nyíltan vagy bújtatottan, de valamilyen módon állásba kerülnie. Például a legnagyobb példa, amivel a legtöbben találkoznak, mondjuk a nepáli munkavállalók. A Nepál sosem szerepelt ezen a listán, hát akkor mit keresnek itt, hogy lesznek ők futárok? Önfoglalkoztatóként jelennek meg, tehát a törvényekben...
2: Ő egy vállalkozó.
4: Ő egy vállalkozó, pontosan. Tehát a törvények lehetővé teszik azokat a kiskapukat, melynek eredményeként aránylag sokan vannak itt jelen. Ha hozzányúlnak a törvényhez, nagy valószínűség szerint ezeket az ajtókat fogják bezárni, és egy ellenőrzöttebb, szigorúbb behozni.
2: De hozzá kell nyúlni?
4: Annak érdekében hozzá kell nyúlni, hogy egyrészt egy politikai vállalást tettek ezzel kapcsolatosan, és valamit reagálniuk kell. Másrészt viszont Magyarországon jelen pillanatban egy olyan recesszív állapot uralkodik, ahol a munkanélküliek száma elkezdett felfelé mozdulni, és kell valamilyen intézkedést tenni annak érdekében, hogy az egyre nagyobb létszámú megjelenő munkanélküliek ...nek valamilyen munkahelyeket tudjanak biztosítani.
0: Van még olyan specifikus szektor, ahol egyébként sokkal több mondjuk a vendégmunkás, tehát ez kimondható, akár mondjuk itt most futárokat emlegetett, és hogyha szigorítva lesz ez a törvény, akkor az ő kiesésüket csettintésre pótoljuk? Mert nyilván azt feltételeznénk, hogy hát azért vállalják el ők ezeket a munkákat, mert mondjuk más nem.
4: Ez egy nagyon jó meglátás, hogy valójában a munkavállalók oda érkeznek, oda tudnak érkezni ebben az önszabályozó piacban, amire nincsen magyar munkavállaló. Tehát azt mondani, hogy a külföldiek elveszik a magyar helyét, ez így ebben a formában nem igaz.
2: Egyszerűen... Pedig még óriás plakáton is olvastuk.
4: Lehet, de ettől függetlenül meg vannak hirdetve ezek a pozíciók, amelyekre leadják az igényeket, és tény is való, hogy ezekre nem jelentkezik magyar munkavállaló. A cégek arról számolnak be sorra, hogy nem találnak műszakrendekben munkavállalókat ünnepnapokra, feldolgozóiparba, a szállodaipar arról panaszkodik, hogy nincsen elegendő munkavállalója annak érdekében, hogy mondjuk a a szobák takarítását, ellását. Nem véletlen az, hogyha nem találnak kellő számú munkavállalót, akkor ilyenkor jönnek a robotok, az átszerelések, az automatizáció. Tehát, hogy bizony-bizony egy szűkített helyzetben, mozgástérben vannak a cégek, és ők próbálnak mindent megragadni, minden eshetőséget, lehetőséget. Ezért is van az, hogy sokan felemelték a hangjukat ezen a törvény ellen, annélkül, hogy ismernék, hogy egyébként mi fog most megjönni.
2: A korábbi kormány úgy fogalmazott, hogy van 300 ezer potenciális munkavállaló Magyarországon. Őket kell bevonni a munkaerőpiacra, ezért kell kizárni innen Magyarországról a vendégmunkásokat. Na de hát ez a 300 ezer ember, ez most is dolgozhatna, ha jól értem.
4: Egyrészt tehát fontos azt megjegyezni, mi számos olyan programban részt veszünk, és részt vettünk, ahol pont a hazai munkaerőpiaci tartalékokat igyekeztünk megszólítani. Van olyan program Magyarországon 2019 óta, ahol közel 300 település részvételével több mint 300 ezer embert megszólítva igyekeznek integrálni a leszakadó településeken élőket, azokat, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, hogy ők valamilyen módon, de integrálódni tudjanak. Közel 30 szeretetszolgálat és egyéb más ilyen komoly családsegítők, mentálhigiénések, szociális munkások, akik azon dolgoznak mind-mind-mind, hogy ezt a munkaerőpiaci tartalékot integrálni tudják. 5 és 10 ezer fő között mozog, az elmúlt 6 évben itt elért eredmény ebből a több százezer főből. Tehát azt mondani, hogy ez a 300 ezer fő rendelkezésre áll, és alig várja, hogy munkaerőpiacra lépjen, ez nagyon jó lenne, de ez csak papíron létezik egyébben a formában.
0: Nógrádi József, a Trendfoldertől köszönjük szépen.

Műsorajánló. Kultóra, az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz, mit olvas, mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra, Róna Jegondal, a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Halo, tessék, nem maradok semmit, csak nagyon sokban beszélünk.
1: Halo.
0: Halo, ne haragudj, de rengetegen dolgoznak, mászkálom, nem maradok semmit, hangosabban.
1: Halo.
0: Hát ne haragudj, nem maradok semmit, lerakom, így jó, még egyszer, jó?
1: Halo.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

kívánok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

egyszer is szép, 101 egyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok 101 egyszer is még.

0: a sorsát az megtalálja. És mindennel, ami valójában kell, megvan áldva. Ez testvériség, itt senki sem marad egymagában. Egy szellemben hiszünk, egy fiúban, egy atyában.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Köszöntöm Önöket, hogyha minden igaz, akkor már Lengyelországban van a magyar kormány delegációja. Ugye ezt a felvételt délelőtt rögzítjük, úgyhogy úgy tudjuk, hogy már elutaztak oda. Viszont már túl vagyunk Magyar Péter reggeli sajtótájékoztatóján, ahol a kegyelmi ügy részleteiről beszélt. Erről is szó lesz a mai adásban, lássuk, hogy kikkel. Baló Gábor újságíró.
3: Jó estét!
2: Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
4: Jó estét kívánok!
2: Boros Tamás, szerkesztő műsorvezető kollégám.
5: Buonasera, jó estét!
2: És Font András újságíró van itt velünk, aki rögtön elmondja, hogy miért is ülünk mezben.
3: Hát azt én nem tudom, hogy miért ülünk mezben. Én csak azt tudom elmondani, hogy én miért ülök mezben. Bajnok lett a Vasas életemben negyedszer, mármint az én életem során negyedik bajnoki címet sikerült ünnepelni. Apró szépséghiba, hogy ebből hármat a másodosztályban. Az elsőre meg nem emlékszem, mert 2 éves voltam.
2: Tamás?
5: Én...
3: Az van, hogyha... Ha Kómó nem előz be titeket, akkor talán negyedik lesz a Róma.
5: Ja, nem vagyok Róma szurkoló, csak kaptam egy messze az egyik játékostól, mert római derbin voltam, Róma Láción, és hát megesett velem az a nagyszerű eset, hogy Maurizio Sarri, valaki egy ilyen legendás edzőnek számít most már Olaszországban, ő a Láció edzője, elmentem mosdóba, és hát beállt mellém, és az ember nem így tervezi, hogy találkozik egy nagy emberrel, így egymásra néztünk, biccentettünk egymásfelé, aztán zavaromban hirtelen azt mondtam neki, hogy good luck, és azt így elkezdtem gondolkodni, mert így összeráncolta a szemöldökét, hogy most akkor én mihez kívántam neki sok szerencsét. Ez egy kicsit idősebb emberről van szó, lehet, hogy kicsit zokon vette. Egyébként egy nagyon durván láncdohányos a fickó, mert hogy még csúcskorszakában ilyen 60 szál cigiket szívott el, de azóta volt egy szívműtéte, úgyhogy azt hiszem megfelezte, most már csak 30-akat szív. De egyébként jó fejem utána...
3: De felismert téged, nem?
5: A természetesen.
3: Nyilván.
2: És elindult a csetelés a kis csoportban, hogy akkor mezbe jössz te is, és akkor jöjjön mindenki, én kaptam kölcsön egyet, úgyhogy legalább annyi kötődésem van hozzá, hogy jártam.
3: Csak nem a Szilárdtól kaptad.
2: Képzeld el.
3: Hát,
2: Gábor, te milyen
3: meglepetések vannak, Manchester United mezt ad neked. Hát ilyet.
2: Nem kaptam örökbe.
4: Hát az én csapatom az Újpest 3 vereséget szenvedett egymás után, kicsit blasfémiának éreztem volna, ha most ünneplek és fölveszek egy Újpest meccset, de azért persze minden örökké Újpest.
2: Az öcsém nagyon örült volna neki.
4: Viszont, hát...
2: De most Somos is, András ha, viszont. De szintén?
4: Hát, igen, de mondom nekünk, sajnos most nincs mit ünnepelnünk, majd hogyha jobban megy. Hát egy zászló és egy mez mind fölött, úgyhogy én egy válogatott mezben jöttem.
2: No és a NAT, miért nem? Nem bírtuk rávenni, egyszerűen nem bírtuk.
6: Nem, mert én nem kötődöm a magyar NB1 különböző szerencsétlenkedéseihez, vagy...
3: NB2.
6: NB2, még inkább.
4: Hagyjuk az már elit. Az
6: tehát majd, hogyha a Fradi a Real Madridot meg tudja verni, akkor lehet, hogy fog engem jobban érdekelni.
5: Majd, ha bajnok lesz a Fradi, fölveszed egy meszt.
3: Döntetlenre már emlékszem az én életemben a Zülői úton, 1995-ben.
6: Az sem most volt.
3: És olyanra, hát nem. És olyanra is, hogy egyébként a Bernabéu-ban verte meg magyar csapata a Reált, ugye 86-ban, vagy 5-ben? 5-ben a Videóton 2-n.
6: Na, engem például a Fradiból mondjuk az azért érdekel, hogy Kubatov Gábor tud-e maradni a Fradi élén most, hogy kormányváltásra került sor. Tehát mindenben van némi politika, még a fociban is.
2: No, tehát... akkor engedem, hogy akkor a foci hát helyett.
3: Fociban nem politika van.
4: Nézzétek a Sport 1 műsorán.
5: Fociban a politika.
2: A reggeli sajtótájékoztatóval kezdjük szerintem. Ugye ezt már jó néhány napja lehetett tudni, hogy május 18-áig nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy részleteit, ami abból látszódik. Tegnap volt is ugye a kormányülés után egy sajtótájékoztató, ahol mi ezt vártuk nagyon, hogy majd lesz bejelentés, de mondta Magyar Péter, hogy nem itt, hanem másnap, viszont kora reggel sajtótájékoztató, és nyilvánosságra kerülnek a részletek. Mi derült ki ebből?
6: Ez azzal kezdeném először is, hogy folytatódik az Orbán rendszer öröksége elleni hadjárat. Én ilyennek tekintem a kedreggeli sajtótájékoztatót is, hiszen a kegyelmi ügy volt az a banánhéj, amelyen elcsúszott az Orbán rendszer, vagy többek között ezen is elcsúszott, mert nyilván a gazdaság helyzete az azért nagyon fontos tényező volt, hogy Orbánék nem tudták folytatni. Mit tudtunk meg? Alapvetően túl sok újdonságot nem, de néhány árnyalatri plusz részletet megtudhattunk. Tehát megerősítés jelt, hogy a Varga Judit vezette igazságügyminisztérium nem javasolta a KN-re kegyelmi kérvényének a jóváhagyását. Ezt eddig is lehetett nagyjából tudni, most írásbeli pecsétes dolog van. Azt sem tudtuk, hogy a köztársasági elnök, amikor aláírta a KN-re kegyelmi kérvényét, akkor még aznap aláírta ezt, illetve ellenjegyezte Varga Judit. Tehát annyira ezt sem tudtuk.
2: De aki egyébként... elvileg nem tudta, hogy mit ír alá, vagy nem ő írta alá, erre is volt utalás, tehát hát, hogy igazából igen, kvázi hogy esetleg... felmentve van Varga Judit ebben a helyzetben.
6: Nekem is volt, na most ez egy érdekes szituáció volt egyébként, mert a miniszterelnök a saját egykori feleségének a szerepéről is kellett, hogy beszéljen, aki akkor még igazságügyminiszter volt, tehát ez egy kicsit, hát nem minden nap történik ilyesmi azért a politikában, de valóban, ahogy már több mint 2 évvel ezelőtt is Magyar Péter a egykori házastársát igyekezett jó színben feltüntetni a Partizánban, többek között a kegyelmi ügy kapcsán is, most ez tovább folytatódik, és hát alapvetően az Orbán rendszert igyekszik minél negatív színben feltüntetni, és hát ennek lesz folytatása, hiszen lesz egy parlamenti vizsgálóbizottság erről. Hónapokon át ezt az ügyet még el lehet a vizsgálóbizottsággal nyújtani. Én azt ettől az ügytől függetlenül helyeslem, hogy végre valahára lesz egy olyan törvénymódosítás, hogy kötelező legyen a vizsgálóbizottságok elé járulni, és nem csak, hogy kötelező legyen, de pénzbüntetés vagy akár börtönbüntetés is jár annak, akinek nincs kedve megjelenni. Én ezt egy nagyon helyes lépésnek tartom, Amerikában is van ehhez hasonló szabályozás, legfőbb ideje már, hogy ezt komolyabban vegyék Magyarországon is, feltéve, hogyha nem kizárólag a Tisza párt politikai céljait fogják szolgálni.
3: Ó, nem, ugyan, ó, miért
2: Gábor,
3: vannak szolgálni?
2: Nagyon ingattad a fejedet, miközben a nat
5: fejét. Mert nincs rajta
4: nem arra.
6: Hát igen, én fekete bárány lettem végig, most azzal, hogy
4: végig
6: ezt, nem
4: végig ezt fogom csinálni.
2: Magyar Péter
4: meg.
2: Szavaiból egyébként, ahogy kvázi mások ugye úgy minősítették, hogy felmentette vagy mentegeti Varga Juditot, de hogyha ez így van, akkor igazából az tök oké, okay, hogy mondjuk egy igazságügyi miniszter nem tudja, hogy mit ír alá.
4: Na itt a problémám így van. Szóval van szubjektív, meg van objektív felelősség. Tehát szubjektív felelősség az az, hogy most lehet találni mentő körülményeket, vagy hogy mennyire életszerű az, hogy rengeteg irat érkezik be, rengeteg irat kerül egy miniszter íróasztalára, mindegyiket átolcettig, átnézze, aláírja. Én értem, hogy ez előfordul, hogy nem történik meg, ezért kell, hogy a stábja javaslatokat tegyen, összefoglalókat írjon, és néhány mondat alapján ő megítélje, hogy mit ír alá, és mit nem ír alá. Tehát én értem, hogy mi az életszerűsége ennek. De van egy objektív felelősség is, tehát azért Magyarországon aránylag kevés embernek az a munkája, hogy miniszter legyen. És hogyha ez a néhány ember, akinek ez a munkája, ennek szerintem igenis van egy olyan megkerülhetetlen felelőssége a körülményektől teljesen függetlenül, hogy amit aláír, azért ő felelős. Tehát ezt tudnia kell, hogy mit ír alá, ha nem tudja.
2: De ő vállalta is azért a felelősséget.
4: Ő vállalta a felelősséget, így van, tehát nagyon érdekes, hogy a miniszterelnök úr most a volt feleségével vitatkozik, aki vállalta a felelősséget, hogy hát igazából én...
3: Miért vitatkozom vele?
4: Hát mert azt most lemondott, ő azt mondta, hogy ez én a felelősség, és a Magyar Péter most igazából azt próbálja meg körbeírni, hogy nem igazából Varga Judité a felelősség, hanem hát őt átverték, meg kihasználták, meg...
3: Hát nem kérdezik, ki mosdottja jelen pillanatban?
4: Ki mosdatja?
2: Csak pont ezt mondta,
4: nekem ez a problémám, ezért mondom, hogy a saját feleségével vitatkozik, aki vállalta a felelősséget, viszont ugye az új miniszterelnök meg azt mondja, hogy igazából nincs felelőssége benne, és én erre mondom, hogy van olyan, hogy én elfogadom, hogy nem életszerű az, hogy mindent a világon átnézzen, amit aláír, és hogy ha a stábja nem tudott erre útmutatást adni neki, akkor lehet hibázni, de a hibáért vállalni kell a felelősséget, itt jön be az objektív felelősség egy miniszternek, nincs olyan, hogy bocs gyerekek, hát nem tudtam, mit írok alá, vagy
6: de
4: valaki más aláírta.
6: Először tudtam, mert nem értett egyet KND-re kegyelmi kérnyébe.
4: Akkor nem kellett volna egyet érteni még egyszer, meg még egyszer, hát meg még az. Egyszer, meg még egyszer.
6: Ezt még nem tudjuk.
5: De azért az gyanús kellett, hogy legyen, hogy ez a szolgálati út, ami máskor eltart hetekig vagy hónapokig, ezt ne bagatelizáljuk el, ezt említetted Attila.
6: Igen.
5: Hogy az most 24 órán belül keresztül ment. Tehát abból valami, tehát lámpának ki kellett volna gyulladni a fejében, hogy itt valami nem oké. Okay. A kérdés az, hogy ha nem írja alá, akkor annak milyen következményei vannak. Tehát ha ez egy rutinszerű művelet, és ráadásul ezt ilyen gyorsan küldik vissza, akkor lehet, hogy mondani sem kell neki, hogy figyelj, itt most nincs lehetőséged arra, hogy vétóz, vagy ezt átnéz, hanem ezt alá kell írni, mert én értem, hogy vállalta a felelősséget, de nagyon hülyén fog hangozni az, amit mondok, meg időrendben sem helyezhető el, de azután vállalta a felelősséget, miután ebből kirobbant egy botrány. Tehát ebből nem egy belső balhélet,
2: mert lehet, hogy addig
5: sikerni,
2: nem tudta.
5: Egy országos ügy.
2: Nem lehet, hogy addig nem tudta, hogy jé, azt aláírta?
5: Nem tudta.
6: Hát először még ellenezte, első körben még ellenezte.
2: Nem jó, csak történt. Most pont arról van szó, hogy nem tudtam, mit ír alá.
3: De nem, én tudom, hogy ez hogy történt, de nem, tényleg, alapvetően tényleg nem tudta, hogy az ellenjegyzéskor mit ír alá, csak lényegtelen. Menjünk vissza először is a kárhához.
5: De bocs, de ezt honnan tudjuk, hogy ő nem tudta?
3: Az történt, hogy 2024 tavaszán volt egy vállóper. Most
2: 23 tavasza, azt mondja Gabra Gábor.
3: 23 tavasza, bocsánat, igen. 24-ben már jobban zajlott a térítés országszerte. Szóval volt egy vállóper. Előjáróban szeretném elmondani, hogy két dologhoz nekem semmi érzékem nincsen. Az egyik a kollektív hisztériák, a másik meg a szappanoperák. Ez egy szappanopera, és minden szereplője az itt van előttünk, és a közönség nyálcsorgatva nézi, ezért tud ekkora sikere lenni. Na, szóval 2023 tavaszán volt egy vállóper, és az igazsági miniszter asszony fejében éppen a vagyonmegosztás kérdései, mint ilyen súlyos teherként nehezettek. A régi igazságügyi minisztériumi köztisztviselők egy jelentős részétől elköszöntek, és az antikommunista dű jegyében rövid nadrágos jogászok lepték el az igazságügyi minisztériumot, és nem volt olyan köztisztviselő, akiben lett volna annyi rutin, hogy okozza vissza a köztársasági elnöktől az aláírt kegyelmi kérvényeket, hogy egy post-it-tel bejelölje, hogy ezek azok a kérvények, amelyeket ugyan úgy terjesztettünk fel, hogy nem javasoljuk kegyelemre, de ennek ellenére aláírta a köztársasági elnök, és rutinszerűen írta alá. Most én ezekért a szavaimért most vállalom a felelősséget. Nyilvánvaló, ezt újságíróként tudtam meg utána különböző és egymást megerősítő forrásokból. Igen, és ott az ellenjegyzés pillanatában neki fogalma sem volt arról, hogy egy olyan kegyelmet eljegyez, amely kegyelmet egyébként ők nem javasoltak megadni korábban. Ez nem menti őt, ugye, és akkor most menjünk arra vissza, hogy nekem mihez nincsen érdekem, a kollektív hisztériához és szappanoperákhoz. Ugye én azt mondtam 24 februárjában, hogy Novák Katalinnak nem kéne lemondani, Varga Juditnak ellenben igen. Én ezt tartom, mert ugyanis megkérdezem, hogy mi az ügy. Van ügy, csak nem az, amit a fantasztikus közönség hisz. Az ügy az súlyosabb egyébként. Meg az a botrány, tehát a, hogy is mondjam, az Orbán rendszer annyiban megérdemli a sorsát, hogy rájött arra, megérezte azt, hogy a magyar társadalom, hiszen most sem ez történik, nincsen arra fogadó készség, hogy olyan területekre költsön, amiben nincsen szavazat. Kisajtolta az utolsó erőforrást is azokból az alrendszerekből, amelyekre ha költünk, akkor sincsen belőle szavazat. Államilag gondozott gyerekekre való források fordítása, juttatása, az nem eredményes szavazatot. Mint végül kiderült egyébként hosszú távon, az se, hogyha direktbe ad pénzt alapvetően jómódú középosztálybeli embereknek, mert egy idő után természetesnek veszik.
7: Volt, hogy működött.
3: Egy darabig működött. De az, hogy egyébként gyermekjóléti intézmények, szociális otthonok, értelmi fogyatékosok ellátása és a többi, az nem eredményes szavazatot.
2: Hát de eredményezett, hiszen lett egy kormányváltás.
3: Igen, de nem, ez, nem erről nem szólt.
6: De hanem ennek direkt eredményezett szavazatot Magyar Péter.
2: Eredményezett,
3: ne, figyelj, én nem akarok ebben belemenni ott. Tehát az a helyzet, hogy azért, mert hogy ez sokkal mélyebb életünket érinti, több évtizedet érinti, ha folyamatosan csak arról tudunk beszélni, hogy az aktuális szintér egyik szereplőjének ez plusz, a másik meg mínusz, akkor húzzunk le magunkat. Ez annyira méltatlan. Nem érdekel az aktuális kormány, meg a jelenlegi kormány ebben. Egyszerűen van ennek a fajta demokráciának egy ilyen üzemelése, hogy oda bedolog X pénzt, ennyiből kijön ide szavazat, és különböző arrendszerekben, amelyek egyébként fontosak lennének a jövő számára, pedig mitán nem áll, valahogy ketyegjen el. És ennek következtében rendszerszerűen termelődnek ki a helyzetükkel, meg a hatalmukkal visszaélő emberek. És hogy mitán emberekről vagyunk szó, és Kónya Endre is egy ember, az emberek döntő többsége a saját pitiáner érdekét látja minden egyes szituációban. Ez az űrge is ezt látta benne, hogy ő ússza meg, járjon kedvébe a főnökének, tussoljon el egy ügyet, és egyébként ahogy elmondtam ezerszer, amikor ez a kegyelem megtörtént, akkor, vagy a kegyelemadás megtörtént, ő már reintegrációs őrizetben volt, tehát már kim volt a börtönből. Novák Katalin esetében azért mondtam, hogy nem kellett volna lemondani, mert ez egy elementáris hiba, amit elkövetett, meg gőg, amit elkövetett, és mondjuk, amire nem tér ki a kegyelmi ügy, na, ez is egy fontos mellékszár, az Balogh Zoltán szerepe. Na, és hogy mi eredményes szavazatot, meg mi nem? Erre se gondoltam korábban, hogy a református izé egy kicsikét túl lett tolva. Ugye az ország első három közjogi méltósága református volt, a főminiszter református volt, és a református püspök van egy ilyen döntéshozó szerepben. Megvárták azt, amíg ők elkövetik a nagy hibát. A katolikus egyház ezen a választáson nem adott ki körlevelet, hogy hogyan kell szavazni. Magyar Péter első interjújában egy nappal ezelőtt, hogy bekommentett volna hozzám, mit mond el a partizán, hogy én katolikus vallású vagyok. Gyakorlatilag az történt, hogy a két nagy történelmi, magyar történelmi egyház közül az egyik oda könyökölt a másiknak a bordája közé. Ez szerintem ez is érdekes ebben az egészben, de hát minden.
6: András, senki sem gondolja azt, hogy a gyermekvédelmi rendszer állapotáról nem lehetne beszélni, vagy ez nem lenne fontos kérdés, hiszen hosszú évek óta különböző jogvédők kritizálták az Orbán kormánynak a ebbéli tevékenységét és munkáját, többek között egy olyan hölgy, aki most Gyurkó Szilviára gondolok, aki most államtitkárként bizonyíthatja, hogy mire képes immár kormányzati pozícióban. Tehát ez nyilván fontos kérdés, csak most az eredeti téma az a ma reggeli sajtótájékoztató.
5: Hadd mondjak egy párhuzamot erre. A Direkt 36-os fiúkkal készítettem egy beszélgetést, és abban elmondták, hogy ők már nagyon régóta gyártják egyébként azokat a tartalmakat, amik most a kampány közelettével egy másfél két milliós nézettséggel futottak. Azelőtt az ilyen 10-15 ezeret jelentett. Ezért mondom, hogy igen, Gyurkó Szilvia elmondta mindig is, hogy mi van a gyermekvédelemben, de itt beszélni kell egy társadalmi öntudatról is, hogy békeidőben, amikor fut a szekér, hogyan rezonálunk ezekre a problémákra. Mert oké, hogy a politika elengedte ezeket az alrendszereket, nem küldött oda pénzt, ahol nincs közvetlen szavazat, de hát ennek azért oka van. És ebbe a csapdába esett bele Novák Katalin kapcsán is a kormány, hogy nyugodtan mondhatta volna azt, hogy mi igazából tudjuk azt, hogy ti annyira nem érdeklődtök ezen téma iránt nagy tömegekben, hanem ez egy politikai tartalommá vált, és minket le akartok váltani, és ezért rugóztok ezen, kedves tömeg, kedves nép, de ebbe nem állhatnak bele, mert abban a pillanatban őszintén kell beszélni a társadalom, és semmit nem tehet meg egy politikus, ami kvázi őszint, tehát ahol elmondja, hogy ti hogy rezonáltok, milyen dolgok hatnak rátok, és ti milyen irányba mozdultok annak érdekében, hogy érvényesül.
3: Bocs, még egy dolog, amit nem mondtam, nem fejtettem ki, csak így ott lóg a levegőben, és érthetetlen, hogy Varga Juditnak viszont miért kellett lemondani, mert nem az igazságügyi miniszter, mert hiszen addigra már lemondott, akkor már Tuzson Bence volt az igazságügyi miniszter, hanem az európai parlamenti listavezetésről. Ugyanis ez merőben politikai kérdés. Novák Katalin politikailag ki tudta volna magyarázni magát, mond bármit. Haldoklik az édesanyja, a terheltnek, bármi. De Varga Judit kampány arca volt egy olyan kampánynak, amely a gyermekvédelmi állam központjában. Ez egy tarthatatlan helyzet volt. Ezt nem lehetett tovább vinni. Tehát, hogy ez
6: Novák
3: volt
6: Katalin
3: a probléma.
6: De Novák Katalin nem magyarázta ki magát, tehát ő...
3: Így van. Hát igen, csak amikor én ezt mondtam, ez rögtön másnap történt, vagy harmadnap történt, pénteken borult ki az ügy, és hétfőn volt adásunk. Én álmomban sem fordult elő, hogy a nőnek ennyi esze nincsen, hogy nem mond erről két mondatot.
6: Hát nem mondhatod.
3: De hát most derül ki, hogy nincsen benne kínos elem.
2: De nem tudhatod. Hát az nem lesz leírva, hogy azt kértem Novák Katától, hogy írja alá, szigno XY.
6: Szóbeli beszélgetések voltak. Annyit lehet tudni, hát Balogh Zoltán maga vallotta be, hogy ő beszélte tele Novák Katalin fejét.
2: No, itt arról Balogh van szó, Gábort hallgassuk.
4: Itt arról van szó, szerintem, hogy...
3: Szerintem a Balogh volt.
4: Novák.
3: Balogh.
4: Így van. Én hával írom a nevemet, úgyhogy elhatárolódom a püspök
6: úrtól. Akkor nem te vagy a hibás.
4: Nem én vagyok a hibás. Emiatt nem én vagyok a hibás. Szóval a helyzet az, hogy azon lehet vitatkozni, hogy Novák Katalinnak le kellett-e volna akkor mondania? Szerintem egyébként igen, de nem ez a fő kérdés, hanem az, hogy rendben van-e az, hogy ő egyáltalán köztársasági elnök lehetett.
3: Ja, ez másik kérdés.
4: Mert és sok szempontból nincs rendben, és én emlékszem, hogy a sajtóban annak idején az járt körbe, hogy egy fideszes, azt hiszem, valamilyen kongresszuson, vagy valami rendezvényen, vagy választási kampánygyűlésen egy ilyen fideszes fülbevalóval jelent meg, és akkor hát igen, ő, aki ennyire elfogult, az nem testesítheti meg a nemzet egységét. Ez is egy legitim vita, hogy egykori pártpolitikus vagy párthoz kötődő ember mennyire tud jó köztársasági elnök lenni, de hogy itt az derült ki szerintem, és ez Balogh Zoltánnak ebből a nyilatkozatából egyértelműen kiderült, hogy ugye ő felelős, ezért ültet javaslatot, stb. Tehát, ahogy te fogalmaztad, lebeszélte a fejét. Hát milyen köztársasági elnök az, akinek annyi belső autonómiája nincs, hogy egy ilyen helyzetben azt tudja mondani, hogy kedves püspök úr, kedves Zoltán, egy nagy, ilyen nincs.
2: Sólyog Tamásnak van ilyen? Erre válaszolj majd egy szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
1: Szóval Sólyog Tamásnak megvan az az önállósága, amivel egyébként kritikával illeted Novák Katalin nem önállósága?
2: Hát biztos, hogy nincs. Hát Sólyog Tamás egy ilyen szintelen, szaktalan embernek tűnik, legalábbis köztársasági elnökként. Tehát igazából egy olyan ember, aki nem állt ki magam mellett jó ideig, miután Magyar Péter ott a plenáris ülésen hát keményen megkritizálta, és akkor megcsinálhatta volna Sólyog Tamás, hogy vagy feláll, vagy szót kér, akár rendhagyom, szót kér a parlament elnökétől, hogy ne haragudjon elnök, azt szeretnék reagálni, most azonnal.
3: De miért reagálna rá?
2: Hát, hogy visszautasítja de azt, miért? Amit Magyar Péter róla mond. Tehát lehetett volna egy ilyen kiállás, de nem, várt, és aztán eljött az Index interjú hétfőn, amelyben ő kifejti, hogy miért nem tartja. Tehát elmegy egy ilyen közjogi érvelésbe, hogy neki mi a köztársasági elnökről a szerep felfogása, de itt valóban nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Sólyog Tamás, tetszik vagy nem, ő az Orbán rendszer maradványának, egyik maradványának minősül. Hogy most ez jó-e, erről lehet vitatkozni, de amikor Magyar Péter rendszerváltást hirdet, és amikor március második felében a nyíregyházi beszédében meg is ígéri, hogy kétharmados felhatalmazás esetén kiket kíván eltávolítani, benne van Sólyog Tamás is ezen listában, akkor Magyar Péter valóban a saját szempontjából nem teheti meg, hogy nem szólítja fel Sólyog Tamást akár többször is a távozásra.
1: Miért Sólyog Tamás megteheti, hogy lemond, vagy felmond, ugye?
2: Hát elvileg megtehetné, hogy benyújtja a lemondását.
1: De ne viccelj, politikai szempontból ugyanúgy mindenki ezt mondja, hogy nem teheti meg, ő sem, úgy, ahogy egyébként
2: mondott. Hát az nyilván megfutamodás lenne, de milyen megalázás lesz majd Anikó?
1: Mi, hogy... Annál nagyobb megalázás, hogy vonuljunk arrébb, és egy köztársaság, hogy ilyenök megalázás... nem szerepelhet.
4: Mindig van
2: lejjebb. Milyen megalázás lesz? Jó, nem mondd le, oké. De milyen megalázás lesz, hogy alaptörvény módosítással fogják Magyar Péterei kipenderíteni őt
1: együtt
2: a pozíciójából.
1: A többi egyébként
2: na jó, csak az, ezért mondom azt, hogy én akár még akkor azt is el tudtam volna képzelni, ha valaki tényleg kiáll saját magáért, hogy ha már Magyar Péter a parlament ülésén ennyire durván megtámadja, visszaszól.
3: De szerintem itt ami most előtt.
2: Ha már Magyar Péter a parlament ülésén ennyire durván megtámadja,

0: hogy Novák Katalin lehetett volna elnök. És erre egy határozott, nagybetűs, hogy is mondta Lendvai Ildikó, a Magyar Péter adott igen szavazatát, hogy a
1: vaskos,
0: kemény és vastag igennel, vagy valami ilyesmit mondott. Szóval hasonló nemmel szeretnék erre válaszolni. És nagyon érdekes, hogy a köztársasági elnöki poszt levetette magáról azokat, akik ezt nem tudták betölteni igazából. Ez igaz Schmidt pára, aki egyébként jelentős embere a 20. század második felének, mint sportdiplomata, meg olimpiai bajnok, meg roppant ügyeskedő ember, teljesen méltatlanul volt arra, hogy köztársasági elnök legyen, és ledobta magáról Novák Katalint is, ez a tisztség. És az egyik legnépszerűtlenebb ezen a poszton az abszolút etalon, Sólyom László, akit végül is egyik politikai oldal sem fogadott el, annak ellenére, hogy az egyik köztársasági elnökké választotta.
2: Mi a méltatlan definíciója, azt leírnád nekünk, mert valószínűleg ugye benne lesz majd az alaptörvényben is.
0: Hát azért, figyelj, a kérdés az jogos, csak azért nem tudok erre neked exaktul válaszolni, mert ebben pont olyan fogalmak vannak, amelyeket az ember vagy megérez, hiszen de azért mondja ilyeneket, vagy nem.
2: Tehát az, hogy érzésem szerint nem lehet.
1: Felnézünk, Magyar Péter
0: felnézünk érzi, rá, mint ember.
1: Ezt is beleírhatjuk.
0: Tudunk-e valami olyasmit magunkban mondani, ami tiszteletet parancsol az eddigi életpályájával
2: kapcsolatban. Próbálok rávilágítani arra, hogy ez törvényi keretek között egy kicsit nehéz megfogalmazni.
0: De hát ez a lényege, hogy egy demokrácia akkor működik, vagy bármilyen állam. Annak jogász vagyok, tehát úgy fogom ezt mondani, hogy annak nem csak törvényei vannak, de lelke is. Van valamiféle méltósága, van valamiféle olyan, ami egyben tartja az embereket. Ha csak törvényekből áll egy ország, egy állam, akkor az pusztán kényszer. Ott pusztán
2: Tamás, te érted, hogy mit szeretnék?
3: Abszolút, de én azt is értem, hogy András mit szeretne, hogy ez valahogy jogilag meg kellene fogni nyilván, de én mondok akkor egy méltatlan dolgot, ez az Index interjú. Tehát ez hemzseget a csúsztatásoktól, az érvelési hibáktól. Kettőt hadd mondjak. Hamis dilemma. Ugye Súlyok azzal védekezik a gyermekvédelmi passzivitása kapcsán, idézem, hogy amíg az intézmények és hatóságok éppen végzik a munkájukat, addig a köztársasági elnöknek nem kell további szerepet vállalnia. Tehát azt a hamis látszatot kelti itt, mint a két opció létezne. Tehát ő vagy beavatkozik a folyamatba, tehát büntető ügyekbe, amiről tudjuk, hogy nem teheti meg, vagy, bocsánat, de kussol hangosan. Miközben a valóságban, és akkor itt megint elérkeztünk egy olyan ingoványos területre, ami nehezen megfogható, de olyan soft power-e van, elég hatalmas egyébként a köztársasági elnöknek, hogy tarthatna beszédeket, kezdeményezhetne társadalmi párbeszédet, törvényjavaslatot tehetne, hatóságok munkáját elősegíthetné, akár azzal, hogy érzékenyíti a társadalmat. Ez az egyik, a másik pedig Sólyom László örökségének a kisajátítása, ami meg egy szalmabáb. Ugye hivatkozik Sólyom László mozdulatlan köztársasági elnök koncepciójára, hogy indokolja a hallgatását a kampány és a durvuló közbeszéd alatt. Ez egy elég izmos csúsztatás, mert ugyan Sólyom László valóban tartózkodott a napi pártpolitikától, de morális kérdésekben azért környezetvédelem, tudom, jogállamiság, 2006. szélsőségek elleni fellépés, ő azért kinyitotta a száját. Tehát Sólyom a mozdulatlanságot a pártpolitikai sárdolabálásra értette, és nem arra, hogy az elnök némán nézze végig, hogy itt lezüllesztik morálisan a közéletet. Tehát így, ezekben a kérdésekben csak ezt a kettőt kiemelve, de tudnék még 5 példát, csak elmenne a műsoridő. Hogy valaki ad egy ilyen interjút, ennyire nem reflexív a saját tevékenységére, amit én nem hiszek el, mert okos ember. Vagy pedig ilyen mértékben próbálja félrevezetni, de kit is? A tisztásokat már nem lehet, még mindig a fideszes tábort eteti.
0: De nem lehet mindig tisztásban, meg fideszesben gondolkodni. Nem értek egyet egyébként veled, mert ugye nem lehet, mindenkinek története van. Súlyok az onnan jött, ahonnan. Olyan körülmények között, ahonnan.
3: De nem lehet mindent elhasználni.
0: Abban igazad van, hogy mondjuk a parlamenti szezon kezdetkor, amikor a köztársasági elnök tartott egy beszédet, ezt mondjuk Sólyom László annak idején kihasználta, akkor mondhatott volna olyan beszédet, ahol mondjuk a gyermekvédelem szóba kerül, az a több évtizedes folyamat, ami mondjuk a magyar közbeszéd primitivizálását jelenti, és ezt nem fogjuk azért az elmúlt évekre, meg akár csak az elmúlt 16 évre is, noha a Fidesz bizonyos területeken szintet lépett ebben, de ez egy

0: hosszú, több évtizedes lecsúszás.
1: Értem,
0: is.
1: De ő most került ide.
0: Értem, amit mondasz, de a kormányzást akkor sem veheti át, azt a kritikát aláírom, hogy mondjuk beszédet mondhatott volna a parlamentben, de itt megint egy olyan jelenség, azt próbáltam előbb feszegetni, hogy egy olyan jelenségről van szó, ami igazából a társadalmat nem érdekli. Tehát Sólyom Lászlónak morális tartása ott volt egyébként mélyen hívő emberként, hogy ő neki a társadalommal szemben volt kritikája. Tehát ő ki tudott állni, volt egy olyan hit, erős hite, ahol azt tudta mondani, hogy emberek, nektek nincsen igazatok, és nem érdekel, hogy rólam mit gondoltok.
2: Mit gondol
3: erről Matthias Gábor, igen? Ugye, ugye onnan indultunk ki, hogy volt Novák Katalin, és hogy az ő autonómiája az nem volt elegendő ahhoz, hogy miniszter, vagy államfő legyen, és ezt a posztot méltó módon betölthesse. Na most itt én azt mondom, hogy ha, én úgy gondolom, hogy nem csak Súlyok, hanem más közjogi méltóságok esetében is, itt majd ketté kell választanunk két dolgot, az, hogy kikről beszélünk, meg az, hogy mikről beszélünk, mert ez nem ugyanaz. Most a kikről beszélünk, itt Súlyok Tamás autonómiáról, hadd idézzek egy klasszikus Súlyok Tamás nyilatkozatot, egy klasszikussá érett Facebook posztot. 2025. május 31-én Orbán Viktor születésnapján írta a következőt. Tisztelt miniszterelnök úr! Vannak, akik sodródnak a történelemmel, mások alakítják. Egyesek szerint a politika hullámain nehéz megtalálni az egyensúlyt. Ön azonban nem csak megőrizte, hanem hajót épített, irányt mutatott, és ha kellett, maga is evezőt ragadott. Most szerintem ezek a szavak azt hiszem mindennél tökéletesebben bizonyítják, hát hogy az embernek hogy az ég adta egy világon
2: mit írt, semmi Magyar keresni. Magyar Péter születésnek.
4: Még egy szempontot hadd.
3: Semmi lehet, keresni valója nincs egy olyan embernek a Sándor palotában, aki az 51-es szabad nép stílusában köszönti a miniszterelnöket.
4: Még egy szempontot hadd hozzak be, mert egy köztársasági elnök tetszik vagy nem tetszik, akkor tud igazából politikailag önálló lenni, hogyha van bizonyos szintű társadalmi támogatottsága. Tehát Göncz Árpádnak is volt, főleg az első években, Sólyom Lászlónak is, valamelyest volt. Na most Súlyok Tamás egy népszerűtlen köztársasági elnök. A 21 kutató központ tavaly már csak 13 vagy 14%-os népszerűséget mért. Egy rekord népszerűtlen köztársasági elnök volt, ami persze erre lehet mondani, hogy az alaptörvényből nem következik feltétlenül, hogy egy népszerűtlen köztársasági elnöknek távoznia kell, de azért politikai, mégiscsak kénytelen vagyok felvetni azt, hogy azáltal, hogy Súlyok Tamás nem egy népszerű figura, maradjunk ennyiben, ez megágyaz Magyar Péternek abban, hogy támadhassa őt, és lemondásra szólítsa fel.
0: De Attila, ez a lárpurlár politika. Mindent azt szerint nézek, hogy a pillanatnyi politikai haszon szempontjából mi a jó, meg ki hogy áll. Nem élénges az, hogy egy köztársasági elnök mennyire népszerű, nem népszerű. Pont ez okozta Novák Katalin bukását, hogy marketing szempontok határozták meg azt, hogy ő köztársasági elnök legyen. Jól mutat, és elsőre egyébként tényleg jó ötletnek tűnt.
4: De neki nem is volt elég tapasztalata.
0: Nő, csinos, beszél nyelveket, csupa ilyen külsődleges szempont. És ezért mondom, Monika, hogy nem tudok neked ilyet mondani, megérzem-e a másikról, hogy van-e belső értéke. A köztársasági elnökkel kapcsolatban, de uralkodóval, aki ugye születik, az is ebben, ott is leveti igazából a történelem azokat, akik hiába születtek bele a családba, nem tudják betölteni. Van valami, amit nem tudok törvényileg megfogalmazni. Ha vagy ilyen, nincs. Ha nincs, akkor nem vagyok igazából alkalmas erre Novák Katalin esetében, de bizonyos szempontból a nála sokkal kvalitásosabb Varga Juditnál is ez volt, hogy ilyen külső marketing szempontok határozták azt meg, hogy belőlük a rendszernek ilyen tabloid figurái legyenek. 2018-ban szerintem onnáig tartott az időszak, amit tervezni lehetett a NER-t, amíg kitalálták ellenzékben Orbán Viktorék, hogy mit kell csinálni az országgal. Csomó mindent én ebből egyébként utólag vettem észre, és rengeteg mindenben igazuk volt. És akkor így elkezdett így a saját rendszerét reformálni, mint Gyurcsány Ferenc. És akkor kerültek be a rendszerbe azok az emberek, akik végül megbuktatták. Mert nem önjogon törtek fel, nem saját életútjuk volt, hanem így kiemelték őket.
4: De így jön be a tapasztalatnak a kérdése.
0: Tessék?
4: A tapasztalat kérdése. Tehát igen. Nézd meg, Áder János botrányok nélkül két ciklust végig tudott vinni, na de ő a politikusi pályafutását 1988-89-ben kezdte, a Schmidt-Pálnak sokkal kevesebb volt a politikusi tapasztalata, és az az igazság Novák Katalinnak is. Abban igazad van, András, egyébként én nem amellett érvelek, hogy csak a népszerűséget, a pillanatnyi népszerűséget nézzük meg, mert hogyha egy politikus ezt teszi, úgy jár, mint Angela Merkel, aki éppen a Der Spiegel írta meg róla annak idején, folyamatosan a pillanatnyi népszerűségi állásokat nézte, és ehhez igazította a tartalmi politikáját. Tehát én nem ezt az utat javaslom, csak azt mondom, hogy egy köztársasági elnök politikai pozíciójához az is hozzátartozik, hogy mennyire népszerű, ha mondjuk Süop Tamásnak lenne mondjuk 70%-os népszerűsége, és Magyar Péter így támadná őt, az egy kicsit más helyzet lenne, mint most, persze, hogy Súlyog Tamás népszerűsége a béka
3: de... alapján. Én még azt hagy fejeznem, amit elkezdtem, mert én szerintem ez fontos, hogy a, hogy a ki és a mi.
0: Te fejezd, amit a Balogh elkezdett. Jó, jó, nem fejezem, amit te elkezdtél.
3: Szóval a ki és a mi. Szóval az, hogy a ki, az az volt, amit felolvastam. Tehát az az ember, aki ilyen dicsimuszokat zengett a miniszterelnök születésnapján. Ez az ember már ezzel szerintem teljesen méltatlanná vált a pozíciójára, itt a nemzeti egység megtestesítéséről szó sem volt. Viszont ez számos más emberről is elmondható, külön, akik komoly közjogi pozícióban vannak, illetve a Fidesz odaültette őket az elmúlt 16 évben. Egyenként föl lehet sorolni, hogy mit tettek, vagy mit nem tettek, ami miatt ők személyükben erre méltatlanok. Itt a probléma majd az lesz, és ez egy szerintem akár éveken át elhúzódó dilemma is lesz, hogy úgy jön be az, hogy miről beszélünk, mikről beszélünk, tehát közjogi méltóságokról beszélünk. Ezek az emberek úgy töltötték be javarészt a saját közjogi méltóságukat, vagy kulcspozíciójukat, hogy nem tettek eleget azoknak a törvényi előírásoknak, vagy mondjuk annak a bizonyos méltóságnak, amit ide itt próbáltunk körülírni. Ezért a közvélemény joggal érezheti úgy, hogy menjenek a sunyiba. Igen ám, csak hogy létezik egy alaptörvény, létezik egy alkotmányosság, ezeknek az embereknek a visszahívása, lemondatása nem olyan egyszerű feladat. Ha ezeket viszont, ezeket az embereket úgy fogják lemondatni és visszahívni, hogy a kétharmados fölhatalmazással élve, esetleg visszaélve olyan alkotmánymódosítást fognak foganatosítani, megszavazni, ami ezeket az embereket ellehetetleníti vagy leváltja, akkor viszont óhatatlanul visszatekeredünk 2010-be, a NER kezdetébe, kezdetére.
2: De választási
3: a bűnben fogant volt. NER kezdetébe, mert a NER bűnben fogantatása éppen az volt, hogy a közjogi szerkezetet teljes egészében a saját politikai érdekeik, ha jó indulatú akarok lenni, akkor a véleményük alapján, de tudjuk, hogy itt érdek is volt, alakították át, és itt is azt mondjuk, hogy ha jó indulatúak vagyunk, akkor Magyar Péternek lesújtó véleménye van a közjogi méltóságainkról, én ezzel a véleménnyel javarészt egyébként egyetértek, csak hogyha ezeket az embereket úgy szedegetik majd szépen le, hogy megint össze-vissza hegezgetik az alaptörvényt, akkor mondom, visszakanyarodunk a 2010-es NER-hez. Most ha valaki megkérdezi tőlem, hogy na, akkor firkászkám, akkor mi a megoldás, akkor én erre széteszem a kezemet, és azt mondom, hogy én sem tudom, csak fölhívtam a figyelmet, hogy azért, mert ez egy folyamatosan rohadt, nehéz dilemma lesz, ezen fogunk rágódni jövő héten, meg a következő hónapban, meg fél év múlva is. Szerintem erre jó fölkészülni, hogy erre nagyon nehéz lesz jó válaszokat adni.
4: Idézd fel Sólyom Lászlónak az elnökségét, ő ugyanis azt mondta, hogy ő nem egyezkedik hosszasan pártokkal, hogy az egyes fontos közjogi tisztségekre kikerüljön, hanem kitalál valakiket, és a pártok megnyeljék le. Ugye ebből volt konfliktus egyébként, de valóban néhány olyan ember bekerült így aztán a fontos közjogi pozíciókba, akik nem feltétlenül kerültek volna be, és annyira nem kötődtek pártokhoz, például Jóri András. Akit egyébként a Fidesz többség úgy mozdított el, hogy nem járt le a mandátum, hanem megszüntette azt a hivatalt, amit Jóri betöltött. Vagy például Baka András, aki legfelsőbb bírósági elnök volt, nem járt még le a mandátuma, de a Fidesz kétharmados többsége időleg megszüntette. A megoldás az lenne, bocsánat, mindjárt befejezem, megoldás az lenne, Gábor, hogy minél inkább pártatlan, szakmailag hozzáértő emberek kerüljenek a legfőbb ügyészi, a gazdasági versenyhivatal élére, az álszélére, csak a kérdés az, hogy erre megértek-e a politikai feltételeket.
2: Ez már a következmény, amiről beszélsz, odáig el kell jutni.
3: Előbb le kell fennie, hogy
0: jutni. De nem arra, hogy biztos pártatlan Sólyom László maga, akiről beszélsz, ugye Magyar Demokrata Fórum tag volt, úgy került az első alkotmánybíróságnak a tagjai közé. Ez egy baromság, tehát, hogy van a csúnya pártpolitika, meg vannak a jó párton kívüliek szakértők nagy életúttal, ez azért nem így van. Sólyom egyébként szerintem politikailag ezt roppant ügyetlenül oldotta, meg a következőről volt szó. Az alkotmányban az szerepel, hogy a bizonyos tisztségekre a köztársasági elnök terjeszt elő, és nyilvánvalóan a parlament meg szavaz róla. Na most a Sólyom azt akarta hangsúlyozni, amikor nem egyeztetett a korábbi köztársasági elnökökkel ellentétben, tehát Göncz Árpáddal és Mádl Ferenccel ellentétben, nem egyeztetett előzetesen a pártokkal, hanem adott esetben vállalta azt, hogy az ő jelöltjét a darálóba viszik, hogy ne egy olyan alku folyamat induljon el, ami például az alkotmánybíróság lezülléséhez vezetett, hogy kilövik azokat az embereket, akikről tudom azt, hogy nekem kellemetlen lehet. Tehát mind a két oldal elkezdte a lojális és puha figurákat bevinni ezekbe a pozíciókba. A Sólyom ezen akart változtatni, én szerintem rémügyetlenül, mert ugye a köztársasági elnök is politikai funkció, és politizálni kell hozzá, és ebben a Sólyom tőlem ezt annak idején
1: Lököm tovább majd a témát a kis monológommal. Egyrészt egyetértek Andrással, hogy a marketing szempont azt felépítették, megácsolták a színpadot, hogy itt milyen típusú emberekre van szükség. Amit nem vettek figyelembe, hogy olyan tartalmat is kell velük nap mint nap gyártatni, ami mondjuk adott esetben egy köztársasági elnök esetében valamiféle nemzeti egységet próbál elbábozni. Nem kell nyilván, mert szeretné a Fidesz, ha az ő érdekükben, de valamiféle keretet ennek kellett volna adni.
2: Egy köztársasági elnök influencer?
1: Yes. Én azt gondolom, hogy már megérkeztek ebbe a korba, csak a Fidesz nagyon későn érkezett meg, de valóban már
0: ebben. De pont az influencer köztársasági elnök bukott meg, tehát.
1: Szerintem valóságsó kormányzás van, és like-diktatúra kezd kialakulni, és erre vonatkozóan Attilára gyorsan reagálnék, hogy miért nem szólt vissza Sólyom Tamás. Ez most láthatóan egy dilemma a különböző politikai szereplők esetében, akik most megbuktak, hogy akkor beszéljünk-e, visszaszóljunk-e, Havasi Bertalan beleáll ebbe a sztoriba, vagy pedig hallgassunk, mint az átadás átvételnél, ugye fülüket, farkukat behúztak, és Balogh Gábornak volt ezzel kapcsolatban egy posztja. Nem értek veled egyet, hogy akkor neked ne kelljen ezt elmondani, hogy
3: nem feltétlenül. Mondd el, hogy mit gondolok, és száfold meg.
2: És mindenki lájkolja őket.
1: Igen, tehát Gábor arról írt, hogy valami vaj valószínűleg van azért a fülük mögött, ha ők nem reagáltak arra, hogy Magyar Péter alázza őket. És azért figyelembe kell venni, hogy itt kialakult egy olyan játéktér, ahol Magyar Péter írja a színpadot. Ha már foci, vagy a színdarabot, ha már focimezben vagyunk, Magyar Péter zsebében van az összes lap, a síp, és mellesleg ő vágja az összefoglalót a mérkőzésről.
4: Egyébként ilyen reagáltak azért egyszer-kétszer, Falkó Balázs is.
1: Igen, nem bírta.
3: Erőtlen magyarázkodás.
1: De én azt gondolom, hogy ez egy stratégia volt a részükről, mert ha beleállsz, mint Havasi Bertalan, akkor a show az látványos lesz, megy tovább a show. Viszont ezzel erősíted a like diktatúrát, az, hogy a közösségi média kénye kedve szerint zajlanak az események, és előbb-utóbb az visszaüthet egyébként Magyar Péterre, ha nem lesz ennyi akció. És ebből következik az, ha viszont hallgatsz, és nincs show, akkor el fog folyni a téma, és a kormányzásra kezdem mindenki figyelni.
4: Vagy pedig az történik, hogy a helyettes államtitkárt felemelik, illetve a Magyar Péter felemeli a magas szintjére a miniszterelnöki szint.
0: Ez történt egyébként. Szikár, visszafogott, határozott, kikérő mondat, még csak nem is mondatok, egy mondat. Ez így hiányzott. Egyébként hozzáteszem, nem értek azzal veled egyet, hogy a színdarabot ő írná meg. Egy meghatározott közönségnek, amely jelen pillanatban nagyobb, mint a másik, annak írja, a másik érintetlen. Ugyanabban a hibába beleesett a Fidesz. Én is részben, tehát 22-ben, hogy ilyen leírta az akkori ellenzéki közösséget, pedig 2 millió ember szavazott Márki-Zay Péterre, tehát meghökkentő ezt egy idő után elmondani, de azok az emberek ott voltak, és csak dühösebbek lettek attól, hogy ők ilyen nem létezőként voltak kezelve. Szerintem ez ugyanez a hiba ma elkövetődik. Én aztán megnéztem ugye a másik videót, ami erről kijött, erről az átadás átvételéről, az meg egy teljesen más alkalom.
1: Ilyen, ezért mondom, de ilyen, Magyar Péter ilyen már megírta. Kering
0: a saját közösségére.
1: Saját.
0: Ilyen nem. Kerengő miniszterek, úristen, valaki nyomtasson nekem valamit, hova menjek, akkor ezt most tényleg én kapom.
2: Tehát... Gábor is, hogy mondja.
3: Alapvetően arról van, tehát ugye én valóban ezt teljesen idézted az egyik részét, hogy valakinek, hogy vaj van a füle mögött valakinek, vagy vaj van a fején, és akkor azért nem reagál, vagy, és akkor esetleg azért, mert tart az elszámoltatástól, és bízik benne, hogyha nem köt bele az új miniszterelnökbe, akkor talán az a miniszterelnököt nem találja be jobban. Ez ugye ez a zaklató gyerek, amikor reggel körbejár a suliba, hogy kit fog tockon vágni, és akkor így próbálsz így behúzódni. A másik nyilván az is lehet, hogyha valaki mondjuk tényleg büszke a saját tevékenységére, vagy egyetlen úgy érzi, hogy lelkiismert és tisztességesen elvégezte a munkáját, az is lehet egy olyan motiváció, hogy felszólalj és elmond, hogy kikérem magamnak ezt a hangnemet. Szerintem ennek van egy ilyen emberi része is, hogy ebből egyik se volt meg ezekben az emberekben. Tehát vagy ők is azt érezték, vagy ők is azt érezték,
1: hogy... Lehet, igazad van. Azt mondom, hogy lehet,
3: a másik fele viszont a politikai hiba az, hogy a Fidesz jövője jelentős részben azon múlik, hogy az elmúlt 16 évnek a megítélése milyen lesz. Ha a Fidesz miniszterei az elmúlt 16 év totális katasztrófa és bűncselekménysorozatként való beállítások, amit a miniszterelnök elmondott, szégyeljék magukat, hogy tönketették az országot, korruptak voltak, bűnözők voltak, maguk szemét emberek, csak ezt nem mondtak ide lényegében.
0: És önöktől kapta munkát.
3: Ez így van.
0: Meg fizetést.
3: Persze. Ettől, ettől ez még egy showmisor, csak én arról beszélek, hogy ezek az emberek ott ültek, és még erre sem emlékeztették egyébként a miniszterelnök. De. Semmire sem, de a legfontosabb, ők csendben végighallgatták azt, hogy 16 éven keresztül értéktelen munkát végeztek, tönkretették az országot.
4: Pintér Sándor nem hallgatta.
3: Ezek az emberek hallgatólagosan elfogadták, hogy semmit nem ért 16 éven keresztül, amit csináltak. Én elfogadom, ha valakinek ez a politikai véleménye, én is nagyon borzasztóan elégedetlen vagyok ezzel a 16 évvel, nem ez a lényeg, hanem a te politikusként, miniszterként egy büdös szót nem szólsz arra, hogy elmondják, hogy mindent elrontottál, bűnöző vagy, gazember vagy, szemétember vagy, akkor ezzel lényegében ezt elismered, és a Fidesznek, ha erre nincs mondása, hogy az elmúlt 16 évben mi volt vállalható és jó, akkor a Fidesznek a politikai jövője az lényegében el lehet.
1: Gyors leszek, hogy jusson Hont Andrásnak is idő, mert még itt rámugrik a végén. De egy akciófilmben létezünk, ugye ezt kell tudomásul venni, hogy nem az fog nyerni, akinek igaza van, hanem akinek erősebb punchline-jai vannak.
3: Én erről beszélek, ezt érted félre.
1: Hadd mondjak egy gyors példát, ugye a gyaloggalopot sokan látták. Artúr király, amikor találkozik Denisszel a paraszttal, akkor ott elkezdi mondani, hogy én vagyok a király, és akkor a paraszt meg visszaszól neki, és akkor azzal indokolja a hatalmát, itt most Fidesz Artúr király ebben, hogy én a Tó asszonyától kaptam az Excaliburt, és erre visszaszól neki a paraszt, hogy micsoda, hogy valami dobálózó nőtől kaptál valami kardot, ne hülyeskedj már, és körberöhögik őt a parasztok. De ebben a helyzetben vagyunk jelenleg, hogy a néző kívülről látja, és Artúr királyon röhög. És bármit csinál, bármit mond Artúr király, amit ő helyesnek, jogszerűnek vél, akkor is a végén rajta fog röhögni. A közönség ezt látták be ott nagyon.
2: Hont András,
0: kettő dolog. Egy, ott akkor, amikor ezek a mondatok elhangoznak, akkor valóban kellett volna valami teátrális megmozdulást tenni a volt kormányoknak. Például, de egyébként nem az történt ezen az alkalommal, amit Magyar Péter ebből kivágott. Nem ez volt az esemény. És én nem szeretnék ahhoz asszisztálni, hogy meghamisított jeleneteket kezdjünk el valóságosnak kezelni. Egy. A másik, nem értek veled mélyen, nem értek veled egyet, Tamás, ami az alján van az egésznek, Novák Katalinnal pont a látványpolitika bukott meg. Nem ott és azonnal, hanem távlatosan. Előbb-utóbb ennek mindig vége lesz, aminek nincsen belső tartása, nincsen tapasztalata, nincsen története, nincsen felkészültség, ez meg fog bukni. Előbb vagy utóbb.
2: A kegyelmi ügy kirobbantója egyébként ugye a vidéki prókátor volt, aki szintén reagált a reggeli sajtótájékoztatóra, és felhívta arra a figyelmet, hogy bár ki nem mondta, de körülírta Magyar Péter, hogy ki lehetett az az ügyvéd, aki benyújtotta ugye ezt a bizonyos kérelmet. A vidéki prókátor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem annyira ezen keresztül kellene az ügyvédeket megítélni. Holnap reggel a Start vendége lesz egyébként Fülöp Botond, úgyhogy akkor is tartsanak velünk, most jó éjszakát, viszontlátásra.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Jesus on Gette. Legyen világosság az egész világnak, már kiáltanak, akik kiállnak, akik nem mernek, mégis zihálnak.
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos a Katili Mártírok parkja és a Bécsi út-Vörösvári út között nem közlekedik baleset miatt. A H6-os helyett Tököl és József Attila telep között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik szabálytalan parkolás miatt. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5-ig lezárják a Pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Útszűkületen kell áthajtani mától a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Mától a 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárják a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Mától a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntjük az ATV nézőit.
2: És a Spirit FM hallgatóit május 26-án, kedden. Hát izgi hétvége volt, nem sokat unatkozott senki, aki mondjuk nem. Belpolitikát vagy külpolitikát.
1: Viszont készülhettek nagyon a mai napra az Evelinek meg a Fülöpök, mert nekik névnapjuk van. A 26-án születetteknek, a májusiaknak pedig születésnapjuk,
2: úgyhogy Isten éltesse őket. Lapszemle.
1: Alig, ha lesz újjászületés, az egyre zsugorodó fideszes bázis még bízik a Fidesz és Orbán visszatérésében, de az emberek többsége ezt kizártnak tartja. Ezzel kezd a címlapon a Népszava, és egy felmérést is hoznak, amely ez a Publikusnak a mérése, amely a támogatottsági adatokat részletezi. A többi a Labban. Aztán a Borsnak a címlapján ezúttal nincs politikai hírcsík, itt szokott lenni, na de azért nem gondolja senki komolyan, hogy ne volna szó nagyon fontos dolgokról. Bele is lapoztunk, kettőt kell hajtani rajta, és meg is érkezünk oda, hogy Orbán Viktor szerint árad a gyűlölet és az erőszak. Itt a Védvonal nevű kezdeményezésről van szó, Kocsis Mátét is hosszasan idézik, valamint azt a nyílt levelet, amelyet Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök helyettes kapott tegező stílusban, aláírás nélkül, amelyet aztán később Orbán Viktor a nevébe vett, ebben árulónak nevezik Orbán Anitát. A Blicknek a hátsó borító oldaláról tudnám idézni megint a Garfieldot, aminek az a slusszpoénja, hogy behúzott a csőbe, hogy előtte mi a történet, azt tessék és szépen mindenki olvassa el. Magyarok a csíksomjói nyeregben, a pünkösdi csíksomjói búcsúról ír a Magyar Nemzet címlapon, ahol az egyik fontos, kiemelendő téma, legalábbis a lap szerint az, hogy százezrek tapsolták meg Súlyog Tamást. Na menjünk, nézzük, hogy mi van ma.
2: Üveges Gábor politológussal Zoomon fogok beszélgetni, mégpedig arról, hogy kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát, mellette pedig Magyar Péter két nagy interjút is adott a hétvégén, az egyiket a dolgozószobájából, a másikat a teletitkárát, mellette pedig Magyar Péter két nagy interjút is adott

0: Zebra DPK-nak az egyik rendezvényét is sikerült egy olyan szervezeten keresztül, vagy egy pályázón keresztül finanszírozni, aki egyébként sokat nyert az NK-nak a pályázatán. Na, alaptörvény módosítás a parlament előtt, ennek része az is, hogy a közértekű vagyonkezelő alapítványok fölött visszaveszik a kormányzati kontrollt, ez az egyetemeket nagyban érinti. Ezzel kapcsolatban itt lesz Máté András egyetemi docens, az oktatói hálózat aktivistája, azzal kapcsolatban, hogy mit kéne lépni ezen a téren.
1: Érkezik dr. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy Magyarország visszavonja kilépését a Nemzetközi Büntető Bíróságból. Ez ugye egy hivatalosan most a nyáron léptünk volna ki belőle, de Magyar Péterék viszonylag hamar jelezték, hogy igenis maradunk, hogy milyen jogi következményei lehetnek mondjuk Benjamin Netanyahu-ra nézve. Csomó izgalmas része van, erről fogunk beszélgetni.
0: És a devizahitelesek ügyével kapcsolatban egyrészt van Európai Uniós szintű döntés is, másfelől pedig felfüggesztetik az ezzel kapcsolatos eljárásokat. Ennek sokan örülhetnek itt Magyarországon, viszont vannak sokan, akik akár pórul is járhatnak. Erről beszélgetünk majd Bihari Krisztina ügyvéddel, de mindezek előtt Tóth Leventével, tehát a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével már is kezdtek.
1: Tartsanak velünk!

0: az RTL-nek a dolgozószobájából, a telex.hu-nak a stúdióból, vagy a stúdióban adott interjút Magyar Péter miniszterelnök, erről is beszélgetünk, legalábbis ezzel kezdünk. Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével. Jó reggelt, szervusz, köszönöm.
1: Jó reggelt.
0: Eljöttél hozzánk. A telexes interjúban egyrészt szó volt arról, hogy a köztársasági elnököt majd hogyan fogják választani. Azt mondja, hogy egy átmeneti időszakra, mármint Magyar Péter azt mondja, hogy egy átmeneti időszakra még a parlament fogja választani, és nyitva hagyta tulajdonképpen azt a kérdést, hogy lesz-e közvetlen elnök választás, hogy alakulnak majd át a jogkörei a későbbiekben a köztársasági elnöknek, illetve egyáltalán az alaptörvénnyel mi lesz. Azt mondja, hogy most egy kisebb jellegű átrendezés lesz az alaptörvényben, de minden úgy hangzik, mintha ezek ideiglenes intézkedések volnának, és majd később jön egy átfogó szabályozás, amit tulajdonképpen közjogi reformnak is nevezhető. Hogy látod?
2: Igen.
0: Igen.
1: Ez egy új alkotmányozás lesz, de meg kell küzdeni a Tiszának azokkal a mondásokkal, ami addig van, hiszen hogyha ő el akarja mozdítani azokat a közjogi méltóságokat addig is, amíg ez az alkotmányozás megtörténik, akkor lényegében köztes megoldásokat kell alkalmaznia, és nyilvánvaló, hogy itt vannak olyan pozíciók is, például bírósági pozíciók, vagy akár egy versenyhivatal elnöki pozíció, tehát most mindenki a köztársasági elnökre fókuszál érthetően, de itt más olyan nagyon fontos pozíciók is vannak, amelyek az egész gazdasági életet, vagy közigazgatást, hatalmi ágaknak az irányítását is befolyásolhatják.
0: Most ebben benne van a már megszokott Magyar Péter féle abszolút filmszínház is, Sólyog Tamással kapcsolatban, kezdve a parlament alakulülésétől, a miniszteri kinevezések átvételéig, és a többi, ezeket láttuk, és azóta is folyamatosan megy a nyomás a Sándor Palotára, illetve Sólyog Tamásra. De a telexes interjúban pont ott beszélt arról, ami egyébként gyakorlati dolog, tehát az abszolút filmszínház mellett a gyakorlati dolog, az, hogy vannak olyan törekvései a pártnak, a Tisza pártnak, a parlamenti többségnek, amelyben akadályként tekintenek, vagy lehetséges akadályként tekintenek a jelenlegi közjogi rendszerre, de a köztársasági elnök személyére. És persze az alkotmánybíróság az ebből a szempontból hasonló tészta. Bizonyos fajta jogalkotásokat meg tudnak akasztani ezek a személyek. Az a vélelem, mintha az volna a vélelem Magyar Péter részéről, hogy ez politikai okokból meg is tennék. Ennyire egyszerű a dolog, vagy ennyire nyilvánvaló, vagy nyílt a dolog?
1: Lehetnek most olyan nagyon fontos törvények, és itt utalt is rá, hogy az EU pénzeknek a lehívásánál egy felgyorsított törvénykezésre van szükség ahhoz, hogy ezek a törvényeket elfogadják, és utána ebből még aztán pénzt lehessen csinálni.

0: aminél természetesen a köztársasági elnök akadályt állíthat. Ez is lehet természetesen egy ok, de úgy gondolom, hogy nem ez a fő indok. Tehát itt egy politikai mondás van, és emögé állítódik most az, hogy ha Súlyog Tamás marad a köztársasági elnök, akkor vajon ő bizonyos törvényeknél, amelyek például az uniós pénzek gyorsított lehívásához szükségesek, majd azt mondja, hogy ezzel, hogy azzal a törvénnyel neki gondja van.
1: Beszéltünk itt már abszolút filmszínházról, és az EU-s pénzek is szóba kerültek, de itt az RTL-es interjúban is már beszélt arról, hogy mint neki, mint a minisztereknek, államtitkároknak, parlamenti képviselőknek, de a polgármestereknek is csökkentik a fizetését. Az övé ugye nagyjából fele annyi lesz, mint Orbán Viktornak. Ezek a lépések, ezek mennyire szimbolikusak, vagy mennyire valóban minden fillért fognak, amit csak lehet?
0: Ezek a lépések alapvetően szimbolikusak, hiszen nem ez az a lépés, ami majd helyre teszi mondjuk a költségvetést.
1: Mondjuk ezt a 286 milliárdos hiányt, amiről majd
0: tehát, nyertek. Hogy nyilvánvaló, hogy a összproblémához, költségvetési problémához képest ezek teljesen jelentéktelen összegek, de az emberek nem is ezt nézik, hanem azt nézik, hogy ők mennyit keresnek, és ehhez képest mennyit keres egy miniszterelnök, egy polgármester, egy miniszter, de itt a másik oldalon könnyű belelépni abba a csapdába, hogy persze túl sokat keresnek, ugyanakkor azt is elvárjuk, hogy ezeken a pozíciókon olyan emberek üljenek, akik felelősséggel, hozzáértéssel és korrupciómentesen döntenek, és hogyha túl alacsonyra húzzák ezeket a fizetéseket, most volt is már egy polgármester, amely kikelt nagyon határozottan ez ellen, akkor megvan az a veszély, hogy olyan emberek kerülnek ebbe a pozícióba, akik ilyen elvárásokat nem tudnak teljesíteni, és a túl alacsony a fizetés, akkor bizony a korrupciós hajlandóság is nagyobb, mondjuk így. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek magas a fizetése, akkor biztos, hogy nem korrumpálható.
1: Igen. Rossz nyelvek beszélnek arról, hogy ez korábban előfordulhatott.
2: Ja, hát, hogy korrupció. Persze, hát ilyen, igen. Voltak erről ilyen rossz indulatú célhozgatások, pletykák. Na jó, mindegy, hogyha már itt tartunk a fizetéseknél, itt egyébként meg kell fizetni majd olyan embereket is az államigazgatás különböző szintjein, akik, hogyha magasak a szakmai elvárások, miért ne lennének azok, mi is azt várjuk el adófizetőként, hogy magasak a szakmai elvárások, azok akár a piaci szférából érkeznek majd, vagy onnan kéne elcsábítani őket, vagy
0: most az a verseny...
2: vagy azzal versenyképes jövedelmet kéne biztosítani. Az, szóval a közvéleményben én kevéssé találkoztam azzal, hogy föltétlenül a fizetések, az államigazgatás magas szintjein dolgozóknak a fizetésével lett volna baj. A nagyobb baj az volt, hogy a pletykák szerint voltak, akik loptak.
0: Nyilvánvaló sokkal nagyobb baj az, hogyha azt érzik az emberek, hogy az ő pénzük el van lopva, vagy nincs jó felhasználva, vagy el van herdálva, de ennek ellenére mindig egy nagyon érzékeny kérdés az, hogy mennyit is keres egy miniszterelnök, egy miniszter, egy államtitkár, egy polgármester. De itt meg kell találni azt az arányt, amikor az emberek számára elfogadható ez az összeg, másik oldalról viszont nem kontraproduktív, nem egy kontraszelekcióhoz vezet, amikor arra alkalmas emberek inkább elmennek a versenyszférába, mert ott annyival többet tudnak keresni.
1: Két volt miniszter írta alá a költségvetésnek azon részét, amiből hiányzik 286 milliárd. Ugye itt Lázár Jánosról és Nagy Mártonról van szó. Hát azért ez egy szemmel látható összeg. Hogyan lehet ezt kifelejteni a költségvetésből?
0: Hát a rövid válasz az, hogy nehezen. A kicsit hosszabb válasz az, hogy azért ebből a költségvetésből sok minden hiányzik. Tehát az elmúlt években a költségvetéseknél hozzászokhattunk ahhoz, hogy valamikor elfogadnak valamit, aztán később kiderül, hogy egészen másképp alakul minden. Tehát, hogy csak mondjak három példát arra, hogy mi nincs benne abba a 2026-os költségvetésben, amit most éppen meg kellene valósítani, nincs benne az otthonstartnak a kiadása, nincs benne a 14. havi nyugdíj első részlete, nincs benne az állami alkalmazottaknak az otthon támogatása. Ezek persze olyanok, amelyeket azután döntöttek el, és azután derült ki, hogy ezt ki kell fizetni, hogy elfogadták a költségvetést, hiszen ezt a költségvetést még nyáron fogadták el, és évek óta ezzel küzdhetünk, hogy valójában mennyire vehető komolyan a költségvetés. Ugyanakkor ezek a tételek, amelyekről most szó van, ezek olyanok, amelyek okkal feltételezhető, hogy akkor, amikor elfogadták ezt a költségvetést, helyesebben beterjesztették ezt a költségvetést, már ismertek voltak, illetve reálisan lehetett számolni azzal, hogy ezeket majd ki kell fizetni, tehát itt másról van szó. Az, hogy ezzel kozmetikázták a költségvetést, az kétségtelen. Tehát ezek nem olyan tételek, amelyeket egyszerűen egy minisztériumi apparátus elfelejtett. És homlokára csap, hogy úristen, itt van még ez a 280...
1: Budapest-Belgrádot kifejlejtettük.
2: Hát ki meg a gyorsforgalmi úthálózatnak a koncesziós szerződésen nyomán az állam által fizetendő 175 milliárd forintot. Tehát amíg ezek pontosan lehet tudni, hogy vannak, szerződések vannak róla, bent van a minisztériumban, ezek láttuk, kiderült, és mégis hiányoznak ezek a kiadási tételek a költségvetésből, ami nem csak az, mint otthon a kockás füzet, hanem ez törvény. Tehát hogyha a törvényt nem tudom magyarázni, remélem nem kell magyarázni, egy törvény mit jelent egy jogállamban, tehát hogy abból hiányoznak olyan tételek, amiről egyébként pontosan lehet tudni, hogy ezeket majd ki kell fizetni, fedezet viszont nincsen hozzájuk rendelve, akkor ez egy puszta administratív tévedésnél egy picikét többet is.
0: Hát ez nyilvánvalóan sokkal több ennél.
2: Többet is felvet benne.
0: De nekem ugyanolyan problémám van azokkal a tételekkel is, ami egy költségvetés elfogadása után esik be, és szintén több százmilliárdos kiadást jelent, és senkinek nem jut eszébe az, hogy esetleg költségvetést kell módosítani, vagy valamit tenni kellene annak érdekében, hogy ezeket a tételeket a költségvetés keretein belül ki lehessen fizetni. Tehát ezért is van abban az állapotban most a költségvetés, amiben, és ez egy nagyon súlyos örökség.
1: Azt Magyar Péter is elmondta, és sorra mondják akár a miniszterek, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, hogy nyilvánvalóan nehéz időszak előtt állnak, és azért is ennyire transzparensek, azért is mutatnak mindent, vagy ezért is szólít fel akár minisztereket arra, hogy hozzanak nyilvánosságra iratokat, vagy múltbéri részleteket, hogy az emberek minden inkább tisztában legyenek azzal, hogy Magyar Péterék az ő elmondása szerint rendkívül nehéz helyzetben vágnak bele a kormányzásba. De közben talán valami kis jó hír nemzetközi szintről. Zuhannak az olajárak, hogy közel lehet a megállapodás Trump és Irán között. Mennyire, Trump ugye azt mondta, hogy nem kell nagyon sietni, mert hogy rengeteg ideje van arra, hogy megállapodást kössön azért a világ vezetői.
2: Miközben azt mondtam a hetekkel ezelőtt, meg azelőtt is hetekkel ezelőtt, hogy vége van az iráni háborúnak, és nyertünk, és minden célját elérte az Egyesült Államok, most meg nem kell sietni. Hogy
1: ma épp ezt, vagy tegnap éppen ezt mondtam, majd meglátjuk, igen, hogy ma hogy ébred. Na de mégis, mikorra várható, hogyha esetleg tényleg összejön valamiféle béke vagy megállapodás, az, hogy mondjuk az olajárak annyira stabilizálódnak, hogy arra akár Magyarországon is, vagy ez akár Magyarországra is hatással lehet?
0: Hát az, hogy mindjárt itt a béke, ezt valóban sokszor hallottuk már, és ezt az olajpiacon is ugrálásokkal, árfolyamugrálásokkal szokta követni az árfolyam. Most egy olyan helyzet van, amikor valóban már ennek a hírére is, amit mondhatnak, hogy ezt már hallottuk, hisszük, majd látjuk, nagyon jelentősen visszament az olajár, hiszen az elmúlt időszakban megszokhattuk, hogy nem ritkán és akár tartósan is 100 dollár fölött van, és most egészen 90 dollár alá ment. Ahhoz, hogy érezhető, a benzinkutakon érezhető hatása legyen ennek Magyarországon, ahhoz tartósan akár 80 dollár alá kellene menni az olajárnak. Tehát ha megnézzük, hogy honnan indult a háború elején, most még messze nem értünk ide, de hogyha tartósan egy 80 dollár alatti olajára alakulhatna ki, ami egy tényleges, valódi aláírt és betartott békénél nem elképzelhetetlen, akkor ilyen erős forint mellett, mert azért ezt is hozzá kell tenni, hogy a forint is segítene ebben, elképzelhető lenne már, hogy akár a védett árak szintjére csökkenjen az üzemanyagár. Most persze mondhatjuk, hogy védett áron vásárlunk, tehát ha lejön a piaci ára védett ára, akkor még csak ugyanott tartunk, mintha nem történne semmi, de azt azért mindenki sejtheti, hogy ezt a védett árat, ezt valamikor valakinek meg kell fizetni. Most úgy teszünk, mintha ezt senkinek nem kéne megfizetni soha, hanem ez így van. És egyébként van egy piaci ára, ami ennél sokkal magasabb. Ez nincs így. Ezt meg kell majd fizetnünk, és azért nem árulok el nagy titkot, hogy bizony ebben alig, hanem az államnak is lesz szerepvállalása, ha pedig az államnak lesz szerepvállalása, akkor mindannyiunknak lesz, hogy ez hogy lehet borítani ezt a hatalmas költséget, amit a védett ár jelent. Ez egy másik kérdés, de ne higgyük azt, hogy ez bennünket nem is érint, és ez valahol máshol van, és ezt így ajándékba kaptuk a sorstól, ezeket a védett árakat.
2: Tóth Leventének, a biztosdöntés.hu szakértőjének köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.
1: Köszönjük.
0: Köszönöm én is.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban helyszínelnek a 6-os főúton befelé Budafokvasút állomásnál. Egy sáv járható torlódásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a külső sávban. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát a Báthori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hír tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Mától a 14. kerületben a Magyaródi úton a Fischer István utcánál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak.

0: maradtam.
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
2: Köszöntjük azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Jó reggelt kívánunk!
3: Akár itt az ATV-n, akár a Spirit FM-en hallgatnak minket. Május 26-án, kedden az Evelineknek és Fülöpöknek boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse sokáig.
2: Bihari Krisztina ügyvéddel fogunk majd beszélgetni arról, hogy mi vár a devizahitelesekre. Egyrészt volt Európai Uniós szinten is egy döntés az ő ügyeikkel kapcsolatban, másfelől pedig az új kormány felfüggesztené azokat az eljárásokat, amelyek a devizahitelekhez kapcsolódnak. Van, aki ennek örülhet, és van, aki viszont nem annyira, hogy miért. Erről fogunk majd beszélgetni az ügyvéddel, Máté András egyetemi docenssel, az oktatói hálózat aktivistájával pedig arról, hogy mi vár majd a felsőoktatásra, hogyha az alapítványi egyetemek feletti irányítást visszaszerzi a kormány. Van, aki ennek is örül, meg természetesen megint csak van, aki nem.
3: Van, aki annak is örül, hogy a kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntető Bíróságból. Dr. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász lesz a vendégem. Beszélünk egy picit arról, hogy miért annyira fontos ez a szervezet, az, hogy mi ebben benne vagyunk, hogy milyen kötelezettségeket ró ez ránk. Úgyhogy izgalmas témának ígérkezik, és is érkezik majd Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense is, akivel többek között arról lesz szó, hogy a NATO főtitkárral tárgyalt Orbán Anita. Mindenek előtt belpolitikával kezdünk, Zoomon kapcsoljuk Üveges Gábor politológust, mert egyrészt kinevezték a Tisza 55 államtitkárát, akiknek azt hiszem, Magyar Péter azt mondta, 103 diplomájuk van, de hát mellette Magyar Péter két nagy interjút is adott a Pünkösdi hosszú hétvégén, úgyhogy lesz miről beszélgetni.
2: Tartsanak velünk!

0: A belpolitika iránt érdeklődőknek igazi csemegéket tartogatott ez a hosszú hétvége is. A Tisza kormány kinevezte 55 új államtitkárát, de Magyar Péter első miniszterelnöki interjúit is megtartotta, egy hosszabb dolgozószobájában forgatott interjút adott az RTL Klubnak, tegnap este pedig a Telek stúdiójába látogatott el. Beszélt többek között a politikus fizetések radikális csökkentéséről, Súlyog Tamás elmozdításáról. Mindeközben az Orbán kormány tagjai Orbán Anitának írtak nyílt levelet, amiben árulózzák őt. Erre természetesen érkezett válasz mind Orbán Anitától, mind Magyar Pétertől. Aztán a kegyelmi ügy is folyamatosan terítéken van, új fejlemények jöttek az ügyben, de beszélgethetünk majd a védvonalhálózatról, NKA pénzekről, úgyhogy van miből csemegézni Üveges Gábor politológussal, akit Zoomon keresztül kapcsolunk. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy tudunk beszélni. No, beszéljünk egy kicsit erről a két nagy interjúról, eleve arról, hogy megtörténtek ezek az interjúk, másrészt pedig mi a véleményed az elhangzottakról, az interjúk hangulatáról?
1: Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre nagyon tudatosan halad a kormánynak a fölállítása. Most vagyunk azon a szinten, amikor a miniszteri szintek alatt jelennek meg azok a szakmai pozíciók, ahol láthatjuk, ugye, és szó is volt erről, hogy milyen életutak, civil szakmai piaci életutak vannak. Nagyon fontos látni azt a folyamatot, hogy nagyon magasan van a léc a magyar kormányzat számára, és tényleg ki is hangsúlyozza Magyar Péter több ízben, hogy rendszerváltás óta talán a leginkább szakértő jellegű kormánya áll föl. Egyelőre ezt a szintet látjuk. Én azt látom tényleg, hogy a szakmából érkeznek, és nem hozzák magukkal talán ezek a szakemberek azokat a tanult tehetetlenséget, ami azért az előző politikai kabinetekben már néha a nyomokban hol jobban, hol kevésbé tetten érhető volt. Tehát magam részéről várakozás van emögött, emellett. Az meg egy magyaros virtus egyébként, és azért látjuk azt is, hogy ugye a nulladik ponton, amikor még azért a kormányzati szervezet messze nem állt föl, tehát az, hogy a csúcsvezetői szint fölállt, még most jönnek ugye a helyettes államtitkári szintek, és lejjebb is azok, akik a mindennapi munkát végezni fogják, terepen ott lesznek, felelősei lesznek egyes szakterületeknek, de már azért egy-egy szirén hang megjelent bizonyos dolgokat kifogásolva, szerintem ez még nagyon korai, tehát meg kell várni azt, amíg az egész összeáll, és az egész gépezet el tud indulni, csapatként működni. Én azt látom, a tendencia és az a fajta nyugodtság és a szempontrendszer is kristálytiszta. Szerintem jó az irány és jó a dinamika is.
0: Nyilván sokakban nagy a várakozás, tehát ugye itt egy 16 éves rendszer lezárása végén sokan azt gondolták, hogy na itt akkor azonnal elszámoltatás lesz, itt azonnal leáll a közmédia, itt azonnal bilincsben vezetnek majd el embereket, és Magyar Péter talán itt az interjúban is ezért igyekszik hűteni a kedélyeket, sőt Radnai Márk is többen posztolták a Facebookon, hogy értik, tudják, tűzoltás zajlik, a helyzet felmérése zajlik, és idő kell arra, hogy valóban jogilag is rendben legyen akár a vagyonvédelmi hivatal felállítása, akár mondjuk a köztársasági elnök vagy egyéb szereplők elmozdítása. Sokat beszélnek itt a kieső csontvázakról, a múlt bűneiről. Hát Magyar Péter az egészen konkrét a mafiózók ként emleget volt minisztereket. Mi a véleményed erről a hangnemről? Mennyire van itt ennek az ideje, és mennyire kéne akár még többet látni, vagy bele kell-e még inkább látni abba, hogy hogyan zajlik itt az új kormány felállása?
1: Én azt gondolom, hogy teljességgel transzparens az a munka, amit ők visznek, és ez egy nagyon komoly belső igényesség is. Ennek is folyamatosan hangot adnak akár a miniszterelnök, akár a kormányzat új tisztségviselői, hogy minden egyes lépésük átláthatóság jegyében zajlik, és az okot, okozatot is folyamatosan mutatják, a lépéseket is mutatják. Ugyanakkor a társadalom felé megint csak, hogy ez nem a népmesék világa, hanem ezt kormányzásnak hívják. Tehát azt a fajta illúziót, amit egyébként mi magunk is több ízben mondtunk még a választás előtt, hogy hát akkora felfokozott várakozás joggal, de hogy arra rögtön föl kell készülni, hogy eltelik néhány hét, és minthogyha egy-két hét alatt meg kellene, hogy változzon az ország és a közhangulat és minden más, elkezdődnek ezek a kritikusabb hangok, elkezdődnek majd a vádak is, meg minden más, úgyhogy még az egész érdemben működésbe sem lendült. Tehát most is én inkább ezt látom, az, hogy elszámoltatás nagyon erősen és egyébként joggal a társadalom érzelmileg is felfűtött, nagyon sok olyan jelenséget hordozott magában a neres rendszer, ami azonnali, ha úgy tetszik, retorzióiért és büntetésért kiállt, De jogállamban vagyunk, demokráciában vagyunk. Egy kormányzattól én magam is higgadtságot várok el, stílust várok el, méltóságot várok el, és ennek van, ezeknek a dolgoknak kellő rendje. Viszont azok a nyilatkozatok, amik voltak akár az elszámoltatással kapcsolatban is, én azt látom, hogy nincs kímélet, és nem lesz kímélet, de föl kell álljon a háttér, föl kell álljon, hogy ez jogállami szinten a jogszabályoknak megfelelően tudjon elindulni is, folytatódni is, abban nekem nincs kétség, és nyilván a tettek bizonyítják majd ezt, hogy ezek a megfelelő helyekre fognak kerülni, azok a figurák is a megfelelő helyekre fognak kerülni, de van egy sorrendiség, és azt se felejtsük el, hogy itt nem egy, hogy is mondjam, egy visszavágó játékra kaptak fölhatalmazást főként a kormányzat tisztségviselője és Magyar Péter, hanem arra, hogy megmutassák, hogy hogy lehet jobban csinálni, és ezt a jobban csinálni mögé próbálja most azt a stábot, azt a szervezetet fölépíteni, ami szakmailag is ütőképes lesz, és eredményeket is fog tudni hozni, amellett, hogy az elszámoltatás ügye az ugyanúgy haladni fog hamarosan.
0: Ha már itt a jobban csinálásról beszéltünk, a tegnapi telexes interjút azt a MÁV sztorival indította, ugye a tegnapi kigyulladt villanymozdonnyal. Gyakorlatilag egy ilyen percről percre tudósítást adott ott Magyar Péter, hogy pontosan mi történt, ki jött oltani, hogy zajlott a folyamat. Sűrűn elnézést kért, tehát azért itt az elmúlt időszakban ehhez talán kevéssé szoktunk hozzá, és azok, akik azt mondták, hogy itt TikTok kormányzás zajlik, ugye próbált erre is reagálni azzal, hogy lehet, hogy mindent közvetítenek a TikTokon vagy a Facebookon, de ott van akár Gajdos László az Azbesztügynél, ott van Vitézi Dávid, amikor a helyzet megkívánja. Tehát úgy néz ki, hogy hozzá kell szokni ahhoz, hogy itt igenis tényleg gyakorlatilag élő egyenesben mindent látunk, egy darabig legalábbis.
1: Hát alapvetően lehet, ugye, és hát savanyú a szőlő a másik oldalon, tehát látszik, hogy keresik a témát, keresik önmagukat, sokszor méltatlan módon, akár a Fidesz házatáján és holdudvarában, és lehet ezt különféle címkékkel ellátni, akár TikTok kormányzásnak és minden más. Egy dolgot tudomásul kell venni, hogy a politika elvesztette a kontaktot a valósággal és az emberekkel, és az a fajta, bocsánat, old school, vagy nagyon tankönyvízű politizálás, ami volt az elmúlt évtizedekben már, ebbe kezdett, ebbe a válságjelenségbe belemenni, nem csak Magyarország, hanem talán az egész világ politizálása. És azok a karakterek, akiket lehet csípőből populistának is tartani, de én azt gondolom, hogy önmagában az nem populizmus, hogy az emberi reflexek irányába nyitunk, és próbálunk emberarcúan működni. Nyilván le kell sok mindennek tisztulni, nyilván itt is látszik, hogy más egy kampányra való ráfutás, amikor fölpattanok a kocsi tetejére, elmondom, megyek tovább, mindent én konferálok föl. Tehát egy kormányzati képezetben való működésnek is ugye föl kell állni, ki kell alakulni, szerintem ez teljesen jó úton halad, de az, hogy ezt emberarcúan tegyék, az, hogy ő maga bejelentkezzen, az, hogy gyakorlatilag, mint egy civil ember, mint gyakorlatilag nem megjátszva, hanem ténylegesen olyan reflexeket produkálok, ez nem negatív része a politizálásnak, szerintem a jövő az többé-kevésbé erről kell, hogy szóljon, hogy a politikus is alapvetően fölveszi a fordulatszámot, és nem valami öltönyös, nyakkendős figura kizárólag, aki megközelíthetetlen és egy dobozban van, hanem alapvetően az, aki meg van bízva a társadalom által azzal, hogy tegye az ügyeit, de úgy, hogy egy közülük, és az egy közülükben benne van az is egyébként, hogy sokszor teljesen ott vannak azok az emberi reflexek, bejelentkezések, hirtelen mozdulatok, akár adhok mozdulatok. Ez jó, ha szervesül nyilván a profi működéssel, de én azt gondolom, hogy ez nyilván hozzá is kell szokni. Sokaknál azt látom, aki ezt kritizálja, és savanyú a szőlő. A többi meg letisztul.
0: Nagyon-nagyon kevés időnk van, de beszéljünk egy picit egy mondat erejéig az Orbán Anitának írt nyílt levéllel kapcsolatban. Miért most, kinek szól ez, kiket akar ezzel megszólítani a Fidesz kormány?
1: A Fidesz kormány mondatai mögött én nem látok stratégiát most. Ezek a mondatok, és pláne úgy, hogy ezt még az Orbán Viktor Facebook oldalára is kipakolták, és láthatólag egyrészt nem ő írta, de teljességgel nyilván azonosul ezzel, meg egy szó jutott eszembe, hogy méltatlan. Tehát az a fajta fröcsögő hangnem, az teljesen méltatlan egy egykori kormányfőhöz, és tényleg minden ilyen megnyilatkozás azt mutatja, hogy savanyú a szőlő, és igazából én azt látom, és nagyon méltóság teljesen tette helyre a külügyminiszter ezeket a hangokat, hogy alapvetően nagy különbség van, hogy valaki elvtársként van valahol, vagy nagy különbség van a között, aki tényleg a nemzet iránt érez elkötelezettséget, és egy ügy van nála a fókuszban, és hogyha maga a saját közösség elhagyja az ügyet, ahogy ezt a külügyminiszter is mondta, akkor az nem egy ördögtől való, és nem minősülhet árulásnak, hogyha valaki magát a csapatot hagyja el. Tehát nem egy akkol meg egy nyájszellemre esküdött föl valaki, és azt gondolom, hogy szembe megy a saját nemzetével, hogyha valaki így tesz, és elvtársiasságot fogadott, hanem azt, hogy van egy ügy, amit ő szolgál. És ha valaki ezt kifogásolja, hát látszik, hogy most ugye a KK-n is csomót keresnek, ez egy méltatlan támadás volt. Én azt látom, hogy most tényleg a Fidesznek óriási gondja, az csak leginkább a tükörrel van. Ez legyen az ő bajuk, én is azt látom, és azt teszi a magyar kormányzat, hogy az ügyre fókuszál, halad előre, és a karaván halad, és nem azokkal a bekiabálásokkal, vagy partvonalról kívüli befütyülésekkel foglalkozik, hanem bőven van vastagon diplomáciában dolga, szakpolitikában dolga, a magyar nemzettel dolga.
0: Az egészen biztos. Üveges Gábor politológusnak köszönöm a beszélgetést, és izgalmas lesz a mai nap is, mert hogy a parlamentben folytatódik az, ami a Facebookon elkezdődött.
1: Köszönöm én is.

0: parlament asztalán van az alaptörvénymódosítás, ennek van több pontja, ezek közül az egyik, amiről most fogunk beszélgetni, az kimondaná, hogy a KEKVÁK, ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, szóval ezek nemzeti vagyonnak minősülnek, az alapítványok feletti alapítói jogokat pedig visszaveszi a kormány az alapítványokat felügyelő kuratóriumoktól, ez már eleve lehet, hogy egy kicsit bonyolult, de tényleg az egész konstrukció az annyira faramúci, hogy nem csoda, hogy ezt nem lehet így rögtön megérteni. Sokszor életfogytig tartó, vagy élethosszig tartó lehetőséget biztosított a kurátoroknak arra, hogy az állami tőkéből felpumpált, vagy vagyonossá tett alapítványoknak az élén rendelkezzenek a vagyonnal, illetve mindazokkal az eszközökkel, valamint célkitűzésekkel és intézményekkel, amelyeket alájuk rendeltek. Na, szóval a lényeg az, hogy a Corvinusnak az oktatói azt akarják, hogy ez a KEKVA rendszer úgy, ahogy van, szűnjön meg. Az MCC, ez a Matthias Corvinus név itt is megvan, de más jelent, az MCC-nek pedig a diákjai kezdtek aláírásgyűjtésbe, hogy ők kezdték-e, vagy nem, ez most teljesen mindegy, aláírások gyűlnek a diákok részéről, hogy maradjon meg ez ennek az alapítványi rendszernek, a KEKVA rendszernek az egyik legnagyobb nyertese az MCC volt. Máté András, egyetemi docens, az oktatói hálózat aktivistája, vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm,
1: jó reggelt kívánok.
0: Eljött hozzánk. Remélem, hogy nagyjából sikerült összefoglalni a dolgot. Önmagában az, hogy alapítványi kezelésben vannak egyetemek, az problémát jelente?
1: Nem feltétlenül. Még az sem, hogy állami egyetemekből lettek alapítványi egyetemek. A fő jó példák persze az amerikai magánegyetemek, azok mindig is alapítványi egyetemek voltak, úgy lettek alapítva, de az utóbbi évtizedekben, 20 évben Nyugat-Európában is volt több példa arra, hogy az állam hátrább lépett az egyetemek fenntartói feladatától, most már nem a minisztérium intézi az ügyeket, hanem egy alapítványnak a kuratóriuma kapja meg a fenntartói jogokat. Ez önmagában nem rossz dolog. Lehetne ebből az autonómia növekedése is. Magyarország sokban egy fordított világ, egy olyan intézmény, ami másút autonómia növekedést jelent, itt autonómia vesztést jelentett, azért, mert egy alapjában nem rossz konstrukcióba beleraktak néhány olyan tüskét, ami a politikai befolyásnak a korlátlan megtartását biztosította az előző kormány számára, ha nem lett volna ez, hogy a kétharmaddal bebiztosított törvényeket, és most már fölül lehet írni teljesen abszurd hatáskörmegosztást vezettek be az alapítvány és a szenátus között. Nem is az, hogy túl szűkre szabták a szenátus megmaradó jogait, hanem az alapítványok jogába tették, hogy tetszés szerint elvonjanak jogokat a szenátusoktól. És hát ami fontos, ami nagyon szúrta az Európai Unió szemét, tehát erről van szó a 24 decemberi Európa Tanácsi határozatról, egy hosszú, bonyolult jogi szöveg, de igazából, hogyha az ember jól végig gondolja, akkor két címszóban össze lehet foglalni a lényeget. Átláthatóság és elszámoltathatóság, ez hiányzott ebből az alapítványi konstrukcióból, és ez az EU kifogása, és én meg azt mondom, hogy ez a mi kifogásunk is kellene, hogy legyen az EU-tól függetlenül is. Átláthatatlan gazdálkodás, átláthatatlan kinevezési rend, azért azok az emberek ülnek a kuratóriumokban, akik, mert Orbán Viktor valamikor ezt álmodta, ilyen a világon nincsen, meg kell nézni akár a Harvardnak, akár a Finnországi Aalto Egyetemnek a kuratóriumi kinevezési rendjét, ott nyilvános követhető kritériumok vannak, ami nagyon fontos, az egyetemnek beleszólási joga van, hogy kikerül oda be, és olyan sincs, hogy korlátlan idejű megbízás, amit maguknak adtak meg ezek a kuratóriumok, amikor megkapták az alapítói jogokat.
0: Említett az egyetemi autonómia kifejezést. Nagyon sokszor hallottuk már ezt, de tulajdonképpen mit jelent az egyetemi autonómia? Vagy mit jelent az akadémiai szabadság? És nem provokálni akarom, tényleg csak kérdezem, hogy melyiknek hol vannak a korlátai, mert vannak korlátai.
1: Az egyetemi autonómia annyit jelent, hogy az egyetem maga dönthet az ügyeiben, ez nem lehet korlátlan, mert az egyetem nem maga fizeti. Ennek fokozatai vannak, lehet nulla, és szerintem a magyar KEKVA egyetemek a nulla köré csúsztak le, és lehet
0: Már nagyon... azt illetően, hogy a saját vagyonával hogy gazdálkodhat egy egyetem?
1: Nem csak, hogy a vagyonával hogy gazdálkodhat, hanem az, hogy hogyan lesz kiválasztva a rektora, mi a szervezeti és működési rendje. Ez a kettő, mind a kettő olyan kérdés és kulcskérdés, amiben egy fenntartónak lehetnek jogai, de nem lehet az, hogy a fenntartó diktál teljesen egyoldalúan. Magyarországon ez következett be.
0: Magyarán a kuratórium nélkül nem dönthet tulajdonképpen semmi számára lényeges dologban az egyetem.
1: Nem csak az, hogy a kuratórium nélkül nem dönthet, a kuratóriumnak, mint fenntartónak mondom, lehetnek beszólási jogai, a kuratórium dönt az egyetem helyett alapvető fontosságú ügyekben. Az akadémiai szabadság az, hogy az embernek nem mondhatják meg, hogy részletekben mit tanítson, mit kutasson, és a hallgatónak is kell, hogy legyen szabadsága abban, hogy választja meg a szakját, és a szakon belül milyen tanulmányi utat jár be. Az akadémiai szabadságnak az autonóm, ami egyéni főleg, annak az intézményei szinten az autonómia lehet a védernyője. Ezt a védernyőt vonták el, és ettől tartott mindenki. Azt kell mondjam, hogy az akadémiai szabadság itt-ott sérült, de nem semmisült meg.
0: Mert hogy a kutató kutathat. Megválaszthatja a kutatási területét.
1: Az ellen, hogy mit tanít egy órán, az ellen sajtókampányok voltak, de nem voltak személyre szóló retorziók.
0: A magyar modellnek ugye említettük, hogy az a lényege, hogy túl nagy beleszólást kapnak a kuratóriumok az egyetemek életébe. A kuratórium fölött viszont semmilyen kontroll tulajdonképpen senki nem gyakorol. Tegyük hozzá, hogy bár önálló gazdálkodása van így az egyetemnek, de a kekvásított egyetemek sokkal-sokkal több állami pénzt kapnak. Tehát az állam nem, hogy nem vonult ki az egyetemek finanszírozásából, hanem még több pénzt is ad oda olyan egyetemeknek, amelyeknek a működésébe semmilyen beleszólása nincsen. Nem tudom, hogy jól értem-e a képletet. Ennek hogyan kellene megváltozni a jövőben?
1: Ez teljesen így van. Itt arról van szó, hogy ezeknek a finanszírozási szerződéseknek, ami egyébként az egyetemek finanszírozásában előrelépés, hogy ezek középtávú 6 éves finanszírozási szerződést kötnek az állammal, ahol meghatározott teljesítményindikátorok szerint kapják az állami támogatást. Ez nem egy rossz rendszer, az egésznek a titkossága, átláthatatlansága és az indikátorrendszernek az összeállítása olyan, amin sok mindent kellene változtatni, de ez nem alapjában rossz, ezt meg kellene tartani, sőt ki kellene terjeszteni a maradék állami egyetemekre is. Az ELTE, az én egyetemem mindig azt mondta, hogy mi az ilyen finanszírozás és a vele járó teljesítménykövetelményeket vállaljuk, azt nem vállaljuk, hogy egy kuratórium. Mi az ilyen finanszírozás és a vele járó teljesítmény

0: van, a szakmának a hangját sok helyről halljuk már. Majd a részletek azok persze megint érdekesek lesznek. Máté András egyetemi docensnek, az Oktatói Hálózat aktivistájának. Köszönöm, megtisztelt.
1: Köszönöm szépen, hogy meg.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: A kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból, miközben továbbra is komoly nemzetközi viták övezik Benjamin Netanyahu múltbéli és esetleges jövőbeli Budapestre látogatását. De hát szó lehet még itt az ex-lengyel igazságügyi miniszter helyzetéről is, mert hogy ő most már állítólag az Egyesült Államokban tartózkodik, de hát volt idő, hogy Budapesten bujkált. Dr. Hoffmann Tamás nemzetközi jogászt köszöntöm a stúdióban, örülök, hogy itt van velem, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Kezdjük egy picit, amennyire lehet röviden, legyen kedves, foglalja össze nekem, hogy mi is pontosan ez a Nemzetközi Büntetőbíróság, mi ennek a szerepe, miért fontos az, hogy mi ennek a tagjai vagyunk.
2: A Nemzetközi Büntetőbíróságot 1998-ban alkották meg azért, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőivel szemben indulhasson meg büntetőeljárás. Itt elsősorban a háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás elkövetőiről van szó, illetve szűk körben még az agresszió, tehát más állam jogellenes megtámadásának bűncselekménye is a bíróság joghatósági körébe tartozik. Ugye azért kiemelkedően fontos ez a bíróság, mert a történelem során tényleg ez egy visszatérő példa volt, hogy bizonyos kivételektől eltekintve, mint például a Nürnbergi törvényszék, vagy a tókiói törvényszék a II. Világháború után, jellemzően ezeknek a súlyos bűncselekményeknek az elkövetői megúszták a felelősségre vonást, hiszen általában, nem mindig, de jellemzően valamilyen módon az állami vezetőséghez, politikai, katonai vagy gazdasági vezetőséghez kötődnek ezeknek az elkövetése. Tehát ezek alapvetően politikai kérdések, nem pusztán büntető kérdések. Enélkül a szervezet nélkül nagyon sok esetben feltételezhetően hát további ilyen bűncselekményeket követnének el.
1: Milyen kötelezettséget vállalnak azok a tagországok, akik ebben benne vannak?
2: Hát ugye van az alapvető kötelezettség, hogy nem lehet a tagállam területén elkövetni ilyen bűncselekményt, illetve ehhez kapcsolódik az is, hogy ha valamelyik tagállam területén olyan személy tartózkodik, aki ilyen bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható, azt el kell fogni és át kell adni a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak, ahol eljárást fognak lefolytatni vele szemben.
1: Az Orbán kormány a tavalyi évben kezdeményezte a büntetőbíróságból való kilépést, ugye ezt a parlament meg is szavazta, és ez az idei nyárra lett volna tehető, hogy ez valóban meg is történik. Magyar Péter viszont kijelentette már közvetlenül a választás után, és azóta többször is, hogy ezt a kilépést ezt megszüntetjük. Ugye volt, hogy azt mondta, hogy előbb kilépünk, majd aztán ők visszalépnek, de most úgy néz ki, hogy kilépésre végül nem kerül sor, hanem sikerül visszafordítani a folyamatokat. Itt elég volt Magyar Péter bejelentése, vagy ezt újra meg kell szavaztatni a parlamenttel. Mik a következő lépések ahhoz, hogy bent maradjunk a Nemzetközi Büntetőbíróságban?
2: Hát a kormány már pénteken kiadott egy határozatot, amiben leszögezte, hogy Magyarország nem fog kilépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és ennek érdekében majd vissza fogja vonni azt a törvényt, amelyik döntött a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésre. Igazából formailag az is elég lenne, hogyha Magyarország csak értesítené New Yorkban az ENSZ főtitkárát, aki ennek a nemzetközi egyezménynek a letéteményese arról, hogy Magyarország nem kíván többé kilépni ebből az egyezményből, de nyilván ehhez azért az is kell, hogy a magyar alkotmányos szabályokkal ne legyen ellentétes ez a bejelentés, tehát itt alapvetően két módja is lehet. Úgy tűnik, az első módot választja a kormány, tehát azt, hogy visszavonja azt a törvényt, amelyik döntött a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről, és ezután fogja majd értesíteni a New Yorkban az ENSZ főtitkárt. Lehetett volna egyébként ez még egyszerűbben, úgyhogy alaptörvényt módosítunk, és beleírjuk, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja. És akkor innentől kezdve automatikusan hatályát veszíteni az ezzel ellentétes jogszabály.
1: Ez már lehet, hogy belpolitikai okok miatt gondolták úgy, hogy nem az alaptörvényt módosítgatják, de hát ez nyilván egy másik kérdés, ezt ők tudják. 2024. októberében adtak ki elfogató parancsot Benjamin Netanyahu ellen, ugye emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják itt a gázai helyzet kapcsán. Mégis ellátogathatott hozzánk Budapestre, és nem adták át őt az Orbán kormány, sőt, innen datálható ez az egész kilépési szándék. Magyar Péter a választások után beszélt többek között Benjamin Netanyahuval is, és meghívta őt az 56-os forradalom 70. évfordulójára, ők ezt el is fogadták. Aztán, amikor Magyar Péter kiegészítette pár nappal később, hogy természetesen, hogyha a jelenlegi helyzet érvényben van, akkor ők annak megfelelően járnak el, ahogy ilyenkor el kell járni. Egyrészt elképzelhető-e, hogy Netanyahu mégis Magyarországra látogasson, másrészt, ha ez megtörténne, akkor hogy néz neki ez a dolog? Tehát leszáll a repülője, és egyből rendőrök várják, és vezetik is tovább.
2: Igen, akkor kezdjük a másodikról.
1: Igen, bocsánat, igen, kicsit sok kérdés, de elég komplex a téma, igyekeztem viszonylag röviden.
2: Tehát akkor igen, tehát a második kérdésre az a válasz, hogy igen, pontosan így kellene történnie abban a pillanatban, amikor Magyarország területére lép, akkor őrizetbe kellene venni, és utána átadni őt Hágának. Hozzátenném, hogy ez egyébként módosítani kellene a magyar büntetőeljárásra vonatkozó szabályok egy jelentős részét is, miután az előző kormány, annak ellenére, hogy ugye 4 cikluson keresztül volt 2/3, nem módosította a magyar jogot úgy, hogy az összhangban legyen egyébként a Nemzetközi Büntetőbírósági tagságból fakadó kötelezettségeinkkel. Biztos vagyok benne, hogy az új kormány ezt most már meg fogja tenni, de igen, ez kellene. Csak ugye azt kell megérteni, hogy ez nem úgy történik, hogy egy idegen államnak az államfője vagy kormányfője egyszer csak teleportál Magyarországra, vagy nem tudom, az űrből ledobják, és akkor hirtelen belép a magyar légtérbe, hanem ez úgy történik, hogy hát valamilyen módon hivatalos kapcsolatot veszünk föl egymással, és azon keresztül egyeztetjük ezt a diplomáciai látogatást. Tehát nyilvánvaló, hogy egy ilyen diplomáciai látogatása úgy kerül sor, hogyha a felek megegyeztek valamennyi lényeges biztonsági kérdésről, többek között arról is, hogy nem fogják letartóztatni az illetőt. Tehát ez igazából elképzelhetetlen, hogy csak úgy ide látogat, és akkor hirtelen itt letartóztatják, hanem nem fog ide látogatni. Hát Izrael tudja más módon is képviseltetni magát, például a köztársasági elnökön keresztül, aki ellen nincs elfogadható parancs kiadva.
1: A Nemzetközi Büntetőbíróság viszont válaszokat várt, vagy vár Magyarországtól azzal kapcsolatban, hogy amikor legutóbb itt járt Netanyahu, akkor miért nem történtek meg a szükséges lépések. Azzal, hogy nem lépünk ki, és benne maradunk ebben a szervezetben, lehetnek bármilyen következmények, amikkel szembe kell nézni? Tehát vannak olyan jogi vagy politikai következmények, amikre Magyar Péteréknek figyelniük kell?
2: Hát Magyarországgal szemben rögtön indult egy kötelezettségszegési eljárás, amiben meg is állapították egyébként, hogy Magyarország megszegte a római statútumból fakadó kötelezettségeit, de ezen túlmenő jogi hátrány nem fogja érni Magyarországot. A politikai hátrány természetesen érte, viszont én azt gondolom, hogy azzal, hogy egy új kormány kijelentette, hogy nem fogunk kilépni, ezek azért nagyrészt elmúltak.
1: Beszéljünk egy picit az ex-lengyel igazságügyi miniszter helyzetéről. Ugye hivatalosan hónapokig Magyarországon voltak, miután szintén ott is európai elfogató parancs van ellene érvényben. Az, hogy Magyarország is része volt annak, hogy ez az ember Amerikába juthasson, ezzel nemzetközi jogilag milyen pontokat sértettünk, mire számíthatunk ezzel kapcsolatban?
2: Hát felelősségre nem fogják Magyarországot vonni, de az az igazság, hogy hát ennek elég sötét oldalai voltak ennek az ügynek, hiszen az illetőnek politikai menedékjogot adtunk. Normál esetben politikai menedékjogot olyan embernek kellene adni, akit adott esetben politikai nézetei miatt üldöztetés ér a saját hazájában, de itt azért látni kell, hogy itt arról van szó, hogy egy korrupcióval nagyon alaposan gyanúsítható személynek, akit el is ítélt egyébként a lengyel bíróság korrupcióért, adtunk politikai menedékjogot. nem nagyon szokott ez előfordulni sehol a világon, hogy egy demokratikus országban elítélnek valakit korrupcióért, és más valaki ezért menedékjogot ad. Tehát azt gondolom, hogy az előző kormány ezt rendkívül helytelenül tette. Nyilván ennek az eljárásnak az elbírálása az nem volt pusztán a jogi szabályok alapján meghatározva, és megint az új kormányt ezért azért nem fogják politikailag felelősségre vonni sem.
1: Dr. Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Tavaly az Európai Bíróság ítélete, meg volt a kúriának is egy jogegységi határozata, szóval a nem megfelelő árfolyamkockázat tájékoztatással rendelkező devizahitel szerződéseket semmisé nyilváníthatják. Aztán most a kormánynak van egy javaslata, illetve a Tisza többségnek van egy törvényjavaslata, amely arról szól, hogy ezeket a devizahiteles eljárásokat, mert ugye hát perek vannak, meg aki ebben érintett pontosan tudja, ezeket felfüggesztheti. Talán a szándék az, hogy ez majd könnyebbséget vagy időt ad azoknak, akik perben állnak, igen, nem csak, hogy a másik oldalon meg a pénzintézetek, vagy akár a végrehajtók vannak a perben, és ők meg annak örülnek talán a legjobban, hogyha itt felfüggesztett eljárásokról van szó. Szóval, na mindegy, megpróbálunk ebben tisztán látni. Bihari Krisztina ügyvéd a vendégem, kezicsoklom. Jó reggelt, köszönöm.
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kívást.
0: Ki örüljön és ki ne örüljön annak, hogyha felfüggesztetik ezeket az eljárásokat. Ugye itt még egy csomó részletszabály tisztázatlan, ezt tegyük hozzá gyorsan.
1: Így van. Ami nagyon fontos, hogy ezek a devizalapú szerződések, amelyeket magyar családok házvásárlásra vagy gépjárművásárlásra vettek föl 2006 és 2009 év között kötöttek. Tehát 20 évvel ezelőtt megkötött szerződésekről beszélünk. Amikor a forint deviza árfolyama nagymértékben elszaladt, akkor a korábbi kormány 7 darab jogszabályt hozott, ebből 3 érinti ezt a törvényjavaslatot. Ezek 2014. júniusától 2015. októberéig megkötött, tehát 11-12 évvel ezelőtt megkötött, vagy meghozott ítéletek, bocsánat, jogszabályok, amely jogszabályok alapján gyakorlatilag a perek felfüggesztődtek, és a végrehajtási eljárások úgy szintén 17-ben, 16-ban megindultak a perek, és elindultak a végrehajtási eljárások. Ezzel azt kívánom mondani, hogy vagy így, vagy úgy, ezek a szerződések gyakorlatilag megoldódtak a gyakorlati életben, vagy eláverezték sajnos az ingatlanokat, a deviza alapú szerződéssel vásárolt ingatlanokat, vagy pedig maguk a fogyasztók értékesítették a házaikat, elmentek külföldre, albérletben laknak.
0: Valahogy kiszálltak ebből az élethelyzetből.
1: Vagy pedig a mai napig fizetik. Azzal, hogy 2025 áprilisában az Európai Unió Bírósága azt mondta, hogy a folyósított összegen felüli összes pénz visszajár, megint fölbátorodtak az emberek, és bírósághoz fordultak. Annak érdekében, hogy a túlfizetéseik összegét adják vissza. Szinte kizárólag ezek a perek vannak folyamatban. Ha netán még mindig lenne végrehajtási eljárás, ami körülbelül a szerződések 5-10%-át érinti, akkor ezeket a végrehajtási eljárásokat a bíróságok a fogyasztó családok kérelmére felfüggeszti. Tehát nem folynak ezek a végrehajtási eljárások a perekben. Számos eset...
0: Magyarán, bocsánat, csak hogy tisztán lássunk. Tehát nem azok a klasszikus nagy devizahiteles perek vannak, mint amit hallottunk, hanem az, akinek egy évvel ezelőtti európai bírósági ítélet vagy döntés alapján a túlfizetések, ez ugye az árfolyamkockázatból eredő túlfizetés, vagy a kamatokat, egyebeket, mint nem tudom, hogy mit érint, de a lényeg az, hogy csak a tőkével tartoznak a bankba. Akár több 10 milliót is visszaigényelhet. Bocsánat, hogyha ezeket most felfüggesztik, ezeket az eljárásokat. Akkor ki, melyik érdekeltre milyen hatással lesz?
1: Hogyne. Tehát ezek a, tehát azért az, még egy félmondat, hogy nagyon felgyorsult az ítélkezési gyakorlat. Csak az általam képviselt ügyekben az elmúlt egy hónapban a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, a Budakörnyéki Járásbíróság egy tárgyalás alatt meghozta az ítéletét. Az egyik családnak 32 millió járt vissza, a másiknak 15 millió forint, elsőfokú ítélet van a kezükben. Ha ezeket a pereket felfüggesztik, hogyan jutnak hozzá az ítélet alapján megállapított marasztalási összeghez a bankoktól? Van egy ügyem, ami az orvosiló esete, ami 2017 óta folyik. Ebben ennek a családnak mindenét elverezték, 2015-ben felmondta az az Argenta Bank, Argenta Credit Zrt., aminek a végelszámolása folyamatban van.
0: Ja, bocsánat, tehát hogyha most felfüggesztik ezt az eljárást, akkor és mire az adós hozzájutna az a pénzhez, ami őt jogosan megítéli?
1: Akár előfordulhat az is, hogy már nem lesz hitelező, aki fizetne. Aha. Tehát ebben az esetben júniusban az elsőfokú törvényszék 48 millió forintot ítélt vissza annak a családnak, ahol elárverezték mindenüket, a házát, a kertjét, a gépjárművét, levonták a nyugdíjból az arányos részt, és gyakorlatilag ott állunk, hogy pár hét belül hozzájuthatnának csak az árverés alapján, meg a kártérítést ez ugye nem érinti, az árverés alapján túlfizetett összeghez, és ha most itt leállna ez a per, akkor a két hét múlva megtartandó tárgyalás a fővárosi ítélőtáblán nem lesz megtartva, és ezek az emberek elesnek az egyébként 10 éves pereskedés alatt attól, hogy visszakapják a pénzeiket, ami nagyon fontos.
0: Mert hogy megszűnik az a peresfél jogilag létezni, amelytől követelhetnek.
1: De ilyen például a Sperbank is. A Sperbanknak az összes devizalapú szerződése érvénytelen. Gyakorlatilag a szerződéses állományának egy részét vette meg akkor az MKB bank, mostani MBH bank. Egymásra mutogatnak a perben, hogy gyakorlatilag kit kell perelni és kit kell marasztalni, de előfordulhat itt is az az eset, hogy a szerződő fél, mire odaérnek a fogyasztók, addigra gyakorlatilag már nem fog létezni. Ami végrehajtási eljárással érintett, az általában a gépjárműves szerződések. A gépjárműves szerződéseket maximum 10 évre kötötték. 2006-tól 10 év, 2008-tól 10 év, 2018-ban ezek lejártak, ezek a szerződések. Általában a bankok értékesítették követeléskezelőknek, akik pert indítottak. Na most ezen perek alapján számos, több százezer ítélet született annak érdekében, hogy a követeléskezelők a követeléseikhez hozzájuthassanak. Ezek a végrehajtási eljárások vannak folyamatban. Kérdezem én, hogyha felfüggesztik ezeket a végrehajtási eljárásokat, mi lesz az alapul szolgáló jogerősítéletekkel? A legnagyobb probléma az, hogy a bírói kar a törvényjavaslatban érintett jogszabályok alapján több száz, több ezer ítéletet hozott, ami téves, ami hibás. Hogyha nem nyílik meg a jogi út arra, hogy ezek a családok érvényesíthessék újból a jogaikat bíróság előtt, akár perújítás keretében, akár egy új perindítás keretén belül, és akkor ugye az elévülési idővel is problémánk van, hiszen itt azért az 5 évet jelent, akkor bizony előfordulhat, hogy az egyik devizakárosult családnak mindent vissza kellett fizetnie, minden ráment, még a másiknak csak folyósított kölcsön összegét kell elszámolnia. Így van, a tőke összegét kell elszámolnia.
0: Ja, bocsánat, amivel akkor hogyan lehetne, tehát hogyha jól értem, például az, hogy a felfüggesztés az adósnak a kérésére, hogyha megtörténik, akkor, hogy ez az ő érdekében áll, akkor ez egy valós segítség.
1: Ez egy valós segítség, és valós segítség akkor.
0: De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy
1: minden
0: cuzán
1: perc, minden perc.
0: Tehát aminek viszont örül a bank, főleg az, amelyik mindjárt megszűnik.
1: Minden egyes pénzintézet ezekben a perekben szinte rimánkodik a bíró felé, hogy bármi módon legyenek felfüggesztve, akár alkotmánybírósági döntésre várva, előzetes döntésre várva, és ugye most megnyílhat a lehetőség arra, hogy törvényre várva kerüljenek ezek a perek felfüggesztve, és tulajdonképpen majd lesz valami, majd legfeljebb törlik a nyilvántartásból, vagy nem kell visszafizetni, egyetlen lehetőség lenne, ami miatt értelme lenne az összes per, meg az összes végrehajtás felfüggesztésének, ha olyan törvény születne, hogy minden devizakárosult, aki csak devizaszerződést kötött bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, köteleznék a pénzügyi szektort arra, hogy a folyósított kölcsönösszegén fölé összes pénzt adja vissza.
0: Ami ez nem olyan nagyon bonyolult dolog. Az Európai Bíróságnak van egy ítélete igazából, azt
1: kellene végrehajtani, így van, viszont nem biztos, hogy akik forint kölcsönöket vettek föl, azok ezt elfogadják, és nem biztos, hogy egyébként azok a bankok ezt el fogják fogadni, akiknek a szerződései a kúria egyébként érvényesnek nyilvánította. Lásd, OTP, Kereskedelmi és Hitelbank és MKB bank.
0: Hosszú sokat lesz ez, tudnak. Még nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mik lesznek a részletek, mert valóban nagyon sok embert és nagyon sok embernek az egész élete munkáját érinti majd mindez. Akkor is, hogyha már többet tudunk, örömmel várjuk ide. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a kánikula. Megállapodás születhet a héten az uniós forrásokról. Zavartalan a hazai kerozinellátás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Heteken belül benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg a legjobb struktúra kialakításán dolgoznak azért, hogy például ne legyenek párhuzamosságok az integritáshatósággal és az ügyészséggel. Erről is beszélt a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a hivatal már nyáron, de legkésőbb ősszel el tudja majd kezdeni a munkáját. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Marga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, a repülőterek működése biztosított, reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. A cég közölte, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. A közel-keleti konfliktus viszont továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket csütörtöktől a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 3. kerületben a Farkastor kiúton a Bécsi út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, valamint a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Budafoki úton befelé a Priele Kornélia utcától a Dombovári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. A csúcsforgalmi és az esti időszakokban a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídnál két sáv járható. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Háromnapos nukleáris hadgyakorlatba kezd Oroszország ma, ami során ballisztikus rakétákat és manőverező robotrepülőket is kipróbálnak, azokat is indítanak. Közben atomfegyvereket telepítenek Belarus bázisokra. Donald Trump és Vladimir Putyin is járt Pekingben az elmúlt időszakban, szóval a nemzetközi helyzet fokozódik, egyre izgalmasabb, hát folyamatos pezsgés van és őrület. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét köszöntjük itt a stúdióban.
2: Jó reggelt.
1: Hogy itt van. Mennyire tekinthető ez a gyakorlat rendkívüli lépésnek? Ugye legutóbb emlékeim szerint ez tavaly ősszel volt, hogy Oroszország ilyen hadgyakorlatokat tartott volna. Mennyire szimbolikus ez? Mennyire kell komolyan venni? Mi a helyzet ezzel? Én személy szerint sosem szeretem látni.
2: Mindenképpen komolyan kell venni, de azt is látni kell, hogy ez menetrend szerint évente általában kettőjét is tartanak az oroszok. Minden fegyverrendszer tesztelni kell. A nukleáris fegyverrendszerek esetében Oroszország egy nagyon komoly korszerűsítési programot futtatott le az elmúlt időszakban, amelynek egyébként a többsége még az ukrán elleni agresszió előtt lezárult. Rossz nyelvek szerint nem véletlenül, ugyanis mostanában a nyugat ellen Oroszország leginkább retorikában a nukleáris fegyvereit szokta alkalmazni. Ugye az ügyeletes rossz rendőr az mindig Medvegyev, Dmitrij Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki jelenleg a Nemzeti Biztonsági Tanács vezető helyettese, titkár helyettese, tehát ő az, aki ezzel fenyegetőzni szokott. Csak akkor hisszük el, hogy ezek működnek, ha látjuk, hogy működnek. Nyilván itt nem atomrobbanásra kell gondolni, hanem a hordozó fegyverrendszereknek a sikeres tesztelésére. Oroszország ezt menetrend szerint hajtja végre, tehát ebben majdhogy nem semmi szokatlan nincs. Annak mondjuk most nem jó az optikája, hogy mindez egybeesik azzal, hogy gyakorlatilag a háború kezdete óta a legnagyobb légitámadást intézte Oroszország, nem is olyan régen, Kijev ellen.
1: Itt az időzítésnek van szerepe? Tehát ez össze van hangolva, vagy egyszerűen valószínűleg ez már meg volt tervezve, hogy nagyjából itt május végén tartunk egy ilyet, csak közben a helyzet úgy alakult, hogy...
2: Hát a hadgyakorlat az már egy ideje tudható volt, hogy most lesz. Valószínűleg nem véletlen, hogy mostanra esett a Kijev elleni támadás. Időről időre felvetődik az a pletyka, hogy majd Ukrajnán is bevetnek az oroszok atomfegyvert. Sok értelme ennek persze nincs, de ha el akarok foglalni területet és a népességét vissza akarom integrálni Oroszországba, akkor nem a legjobb módja a lakosság megnyerésének, hogy atomfegyvert vetek be ellenük. De sajnálatos módon az a 1% őrült diktátorfaktor azért mindig ott van, mert Putyin nem mindig lép mondjuk úgy átgondoltam, vagy nem, hogy fogalmazok pontosabban, nem a mi logikánk szerint logikus. Tehát nyilván megvan az a saját gondolatmenete, amire kívülről nem mindig látunk rá.
3: Csak itt talán nyelvbotlás volt, múlt héten akkor volt ez a gyakorlat, háromnapos gyakorlat volt. Az, hogy nukleáris fegyvereket szállítanak Belarus bázisokra, nem azt jelenti, hogy ez a belaruszeké, ezek nyilván orosz bázisok. Itt tényleg azt higgyük el, hogy itt nukleáris robbanófejeket vittek, vagy elég, hogyha a világ azt hiszi?
2: Véletőleg vittek is. Magyarországon is voltak nukleáris robbanófejek a hidegháború alatt, tehát ez egy bevett gyakorlat. Mai napig vannak amerikai nukleáris robbanófejek európai NATO bázisokon, Törökországban, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában, Németországban, tehát ezeknek inkább szimbolikus jelentőségük van, ezek eléggé elavult B-61-es gravitációs bombák, tehát gyakorlatilag a célpont felé kell repülni, sok haszna ezeknek már nincs, ez inkább szimbolikus gesztus. Oroszország ugye adott Iskander rakétákat Belarusnak, ezek nukleáris robbanófejeket is hordozhatnak, amiket előre telepítettek, orosz bázis, tehát Belarusban lévő orosz bázis, a robbanófejeket orosz katonák őrzik, ha bármi van, ők szerelik fel a belarusz rakétákra. De ennek sok értelme nincs, ugyanis Oroszországnak ettől függetlenül is úgymond piros gombon azonnal alkalmazható mennyiségben van körülbelül 1700 atomtöltete, tehát ez inkább megint egy politikai gesztus, nyomásgyakorlás, mint tényleges fenyegetés, viszont nagyon, hogy is mondjam, a sajtóban relatíve jó az optikája, lehet ezzel rettegtetni az embereket. Most az, hogy Belarusban van, onnan maximum 500 kilométerig lehet előni egy robbanófej, vagy valahol messze Európától Oroszországban egy olyan rakétán, amivel 10.000 kilométerig el lehet lőni, az kb. 3-4 perc különbség. Tehát, hogy ez inkább, hogy is mondjam, csak politikai gesztus, nem pedig tényleges katonai.
3: Valódi képességeket mozgatnak egy ilyen hadgyakorlaton? De tényleg azt viszik oda, ami, hogyha megnyomnánk a gombot, akkor nukleáris csapás lehetne vele mérni?
2: Természetesen, tehát itt az a lényeg, hogy ki
3: tehát kell itt nem próbálni. Játék van.
2: Nem, tehát ezek van olyan része is, amikor szimulálnak, tehát csak az indítási folyamatot játsszák végig, a kommunikációs csatornákat. Most azt tudni kell, hogy ez nem úgy van, hogy Putyin rácsap a piros gombra.
3: Tehát ez egy nagyon szigorú az oroszoknál. Az
2: oroszoknál még sokkal szigorúbb, mint az amerikaiaknál. Tehát ez egy többszörösen túlbiztosított redundáns rendszer, ahol nagyon sok helyen meg lehet állítani a folyamatot. De mindenképpen része az is, hogy olyan rakétákat, olyan manőverező robotrepülőgépeket indítottak, amik éles helyzetben hordozhatnak ilyet. Teszem csendben hozzá, hogy a Kijev ellen indított Oresnyik rakétának is, ugye Kijev ellen legalább egy ilyen orosz közepes hatótávolságú új gyártású rakétát indítottak, az is lehet nukleáris fegyverhordozó, tehát éles teszt az is, amikor hagyományos töltettel ukrán célpontokat lövök ilyen hordozóeszközökkel.
3: 200 rakétavető, 140 repülőgép, 73 hadihajó, 13 tengeralattjáró, és ugye a Belarusszal közös együttműködés, ez mekkora arzenálnak számít? Több mint 60 ezer katona vett részt ezen a gyakorlaton. És hát ugye bejelentették, lényegében tudósították. Ez a nemzetközi protokollnak a része, hogy megmutassák, hogy gyerekek, nyugi, nincsen semmi, csak gyakorlatozunk, vagy a politikai kommunikációban is szerepe van?
2: Is. Tehát nem lehet a dolgokat nyilván befelé van egy ilyen üzenet, hogy nézzétek, milyen borzasztó erősek vagyunk. Ez nagyon fontos azután, hogy május 9-én csak úgy tudtunk győzelemnapi felvonulást tartani, nagyon limitált szinten, hogy kísértük, hogy az ukránok menjenek bele egy tűzszünetbe. Tehát amikor már Moszkvát nem tudom megvédeni az ukrán drónoktól, akkor komoly bajban vagyok. Tehát akkor jó jön egy ilyen erő felmutatás, hogy milyen nagyon erősek vagyunk. Másfelől pedig ez valóban egy komoly hadgyakorlat volt. Ugyanakkor azt is látni, hogy az orosz nukleáris elrettentő erőknek csak egy kisebb részét mozgatta meg. Ennek van olyan része is, amikor a polgári védelem azt gyakorolja, hogy mi van, ha minket ér ilyen csapás, tehát ebben nem csak a nukleáris erők szoktak részt venni, hanem...
3: Jódosztogatás is egyébként.
2: Így.
1: Az, hogy a közelmúltban Donald Trump és Putyin is Pekingbe látogatott, és ott tárgyaltak, ez mit vetít előre, mennyire tolódik Kína felé ennek a két másik nagyhatalomnak a figyelme? Mit jelent ez Európára nézve?
2: Ez nem új jelenség, ugye 2010-11-12 folyamán még a Barack Obama féle amerikai adminisztráció alatt zajlott le ez az úgynevezett csendes óceáni fordulat, vagy Pacific pivot, tehát hogy ez egy Kína minden szempontból már szuperhatalom. Nominál GDP-je kicsit kisebb, mint az amerikai, viszont a legtöbb szakember által valósnak tartott vásárlóparitáson mért meg már körülbelül egy harmaddal nagyobb, mint az amerikai. 1.400.000.000 emberről van szó. Szóval emellett Kína úgy fegyverkezik, hogy rossz nézni. Tehát ehhez a nagyon komoly gazdasági erőhöz és óriási népességhez lassan kialakul egy akkora haderő, ami már képes globális elérésre is. Az Egyesült Államok részéről ez mindenképpen annak az elismerése, hogy hova jutott Kína az elmúlt bő 40 évben. Oroszországnak meg óriási szüksége van Kínára. A kínai támogatás nélkül Moszkva nem lenne képes háborúzni Ukrajnában.
3: A kínai kapcsolatban, vagy a kínaiaknak a fókusza az mennyiben tér el Moszkva, és mennyiben tér el Washington felé? Nagyobb üzletet lehet csinálni Washingtonnal egyszerűen a kereskedelem miatt, nagyobb a piac.
2: Meg fizetőképesebb.
3: Meg fizetőképes a piac, nagyon szoros egyébként, akármit is izmoznak egymással, mert izmoznak egymással folyamatosan, de nagyon össze is van kötve a két gazdaság. Egymás nélkül talán tulajdonképpen nem is tudnák azt a pozíciót föltartani globálisan, mint amivel rendelkeznek. Oroszország az viszont egy kiszolgáltatott ország, stratégiailag viszont, talán ideológiailag is viszont egy másik fajta kapcsolat.
2: Hát igen, ahogy finoman szoktam mondani, Oroszország meg Kína között közösek a demokratikus értékek. Tehát mind a kettő egy kőkemény autoritár rezsim, tehát nyilvánvaló sokkal egyszerűbb az együttműködés. Oroszországnak is megvannak a maga értékei. Ugye az a 17 millió 90 ezer négyzetkilométer, amiben nincs benne az a 140 ezer, amit Ukrajnától raboltak el, az tele van ásványi ásanyagokkal. Tehát Oroszország irgalmatlan mennyiségű ásványi ásanyagokkal rendelkezik, amire Kínának nagy szüksége van a gazdasági fejlődéshez. Peking megpróbál óvatosan egyensúlyozni a kialakult helyzetben. Nyíltan nem mindig támogatja Oroszországot a fű alatt folyamatosan. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy például a Trumppal való megbeszélésnek az egyik legnagyobb kérdése az a hormuzi szoros volt, mert Kína onnan alig több, mint napi 10 millió hordóolajat szokott venni, ami elképesztő mennyiség, tehát irgalmatlan mennyiségű kő. Bocsánat, 10 a teljes fogyaszt, ennek a fele jön a Perzsöbölből, tehát több mint 5 millió hordót vesz onnan.
3: Most és a töredékére esett.
2: Most a töredékére esett, és Kínának a stratégiai tartalékai kezdenek elapadni. Tehát Pekingnek nagyon nem mindegy, mikor születik meg az iráni-amerikai megegyezés, mert Irán a Kínába tartó hajókat ugyan átengedné, de hogy egy kicsit kijebb a hormuzi szorostól van egy amerikai blokád, ami meg ezeket megfogja. Tehát állítólag, amennyire tudjuk, az egyik legkomolyabb tárgyalás, ahol mondjuk úgy a felek egyetértettek abban, hogy nem értetnek egyet semmiben, az pont Irán meg a hormuzi szoros kapcsán történt, mert Kínának az lenne az érdeke, hogy ez mielőbb megnyíljon, és az is látszik, hogy bár Kína nagyon sokat fejlődött haditengerészeti téren is, egyelőre a hormuzi szoros térségében nem tudna mit kezdeni az amerikaiakkal. Tehát itt azért az amerikaiaknak ez az akciója Kínának is jelezte, hogy még megvannak a határai a kínai képességeknek.
1: Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Egészségügyi percek következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
3: A fogyókúra sokunk életét végig kíséri.
1: Az a többes szám első személy. Nézzenek már. De gondolom, hogy mennyit kell ezzel kínlódnod.
3: Figyelj, sok munka van sokaknak, valakinek könnyebben, meg valakinek nehezebben.
1: Sokak életét végig kíséri, tehát nyugodtan mondhatod ezt.
3: Rendben, mondhatom így is. De az lényeg, hogy mozog többet, igyel több vizet, egyél kevesebbet, egyél több fehérjét, rostot.
1: Aludj húst, rendesen.
3: Aludjál rendesen, mi az, amit kerülj, időablakok, kalóriaszámlálás, van-e nálad mérleg, hány grammot ettél, jó-jó effektus, millió-millió olyan fogalom, amire a velem szemben ülő dr. Szegő Péter, az Orvosintézet orvosigazgatója vakarja és fogja a fejét, és nagyokat sóhajtozik. Mert hogy ez sokak életét megkeseríti.
4: Ez szó szerint. Tehát azért azt el kell fogadni, és itt akkor öntsük tiszta vizet a pohárba, hogy az elhízás az betegség, pont, slussz. Tehát ugyanúgy kell rá gondolni, mint a magas vérnyomásra, mint az ennek a folyamányaként részben kialakuló cukorbetegségre, meg alapvetően bármelyik más krónikus betegségre. Ezt igazándiból azoknak hiába magyarázom, akik soha nem voltak benne. Mert akik nem voltak soha elhízottak, tehát nem szenvedtek ebben a betegségben, azok alapvetően egyáltalán nincsenek tisztában ennek az egésznek az élettani, kórélettani, pszichés, bármiféle hátterével, és nagyon könnyen bélyegzik meg egyébként az elhízott embereket olyan dolgokkal, amik hát A, igazságtalanok, B, nem igazán abban az irányba hatnak, hogy az illető mondjuk meggyógyuljon. Tehát egyáltalán nem segít, amikor valakinek azt mondják, hogy egyél kevesebbet. A mondatnak itt van vége, de a mondatnak amúgy egyébként nem itt kéne vége lenni, akkor onnantól kezdve kérjük szépen ezt kifejteni, hogy ezt mégis hogy csinálja meg egy olyan ember, akinek alapvetően kevés kontrollja a fölött, hogy ő mégis mit eszik meg, mikor. Hát azt kell tudni, hogy ilyenkor az ember nem ura az étvágyának. Nem ura annak, hogy mit eszik, nem ura annak, hogy mennyit eszik, konkrétan egy presszió alatt áll a saját agya által, amit tolja oda a hűtőhöz, nyitatja ki vele az ajtót, és szoktam mondani, hogy igazándiból egy kar segítségével 45 fokba állítja, aláfekszik nyitott szemmel, és bármi jöhet belőle. És nem tudja megállni az illető. Na most ebből indulunk. Most innentől kezdve tényleg nagyon hasznos az, amikor valakire ráfogják, hogy lusta, meg igénytelen, meg akaratgyenge. Könyörgöm, ebben az országban kb. 6 millió elhízott ember van. Azt nekem senki nem mondja, hogy 6 millió akaratgyenge ember is van. Kizárt. Nem létezik. Ennek más háttere van. Itt alapvetően egy most már egyre szebben és egyre jobban körülírt kommunikációs zavar van tulajdonképpen, ami az étvágyszabályozást illeti, és ezt a zavart alapvetően ezt valamennyire rendbe lehet rakni, tehát a kontroll élményét vissza lehet adni az illetőnek, most ehhez gyógyszerek kellenek. Tehát a diéta meg a mozgás az nagyon jó ötlet, csak egy elhízott ember egyiket se fogja tudni megcsinálni. A diétát az említettek miatt nem fogja megcsinálni, a mozgást meg a túlsúly miatt nem fogja tudni megcsinálni. Ebből két dolog következik, egyrészt a fizikuma nincs ott, hogy ezt meg tudná tenni. Másrészt egy pillanat alatt bebizonyosodik számára, hogy tulajdonképpen fizikailag mekkora puding, és mennyire nem bírja el gyakorlatilag saját magát, és egy totál negatív élmény lesz az egész, ami feladást fog szülni, a feladás szomorúságot fog szülni, a szomorúság meg általában többlet energiabevitellel jár. Tehát ez egy rossz út.
3: A jó út de az, ettől függetlenül azért a mozgás az szépen lassan majd bevezethető.
4: Igen, csak nem szabad erre alapozni testtömegcsökkentést, legalábbis az elején nem. Aztán utána kezdünk. Lehet majd, aztán de az elején biztos, hogy nem ezzel nyitunk. Alapvetően az a helyzet, hogy ami miatt ez mostanában előkerül, az tulajdonképpen az, hogy ugye jön a nyári időszak. És kibújunk a téli kabát takarása alól, és nagyon sokakban ez az élmény ez megint csak egy negatív spirált fog szülni, illetve ránéznek a naptárra, és azt látják, hogy úristen, 3 nap és nyár van, és csodát szeretnének tenni. csodát lehet tenni, alapvetően nem feltétlenül nyár elejére, de nyár végére már látható változásokat lehet elérni, de ehhez azokat a gyógyszereket kell alkalmazni, amik arra a kommunikációs jelzavarra vannak részben kitalálva, ami az elhízásnak a hátterében áll.
5: Bocsánat, ezek fogyókúrás tabletták? Fogyókúrás gyógyszerekről
4: a kúrát beszélni? Eleve felejtsük el. Tehát a kúra az, annak eleje van, meg vége van. Hogyha valaki túlsúlyos, akkor az pontosan ugyanolyan krónikusan kezelendő, mint bármelyik más krónikus betegség. Tehát sohasem lehet győztest hirdetni. Nagyon-nagyon hosszú távon meg lehet belőle gyógyulni, de az elején biztos, hogy nem kiáltjuk ki 2-3 hónap után, amikor az illető elérte a céltes súlyát, hogy most akkor győztem, itt a pesgő, menjen haza, és ebből az lesz, hogy 2-3 hónap múlva ugyanolyan súllyal fogunk találkozni, ahogy egyébként az illetőt elengedtük. Tehát ezt a gyógyszerelést, ezt tapogatózva, de hosszabb távon fenn kell tartani ahhoz, hogy a szociuszávú sikert is jelentsen. Az egy hatalmas élmény egy túlsúlyos embernek, és ezt egy kicsit belül is tudom, amikor végre megint ura annak, hogy mit eszik. Tehát nincs az a kényszer, ami folyamatosan hajtja ezt az egészet, nem kell már a reggelinél arra gondolni, hogy majd mi lesz a vacsora. Nem arról van szó, hogy egy pizzát megettem, de jól esett, de most jöhet még egy, mert nem laktam jól tőle. Ezeket ki lehet söprűzni szépen az embernek az életéből, és onnantól kezdve egészen érdekes dolgok történnek, tulajdonképpen a túlsúlyos ember megint elkezd annyit tenni, ami nagyjából egy optimális testsúly fenntartásához szükséges. És előbb-utóbb ezzel jönni is fog az optimális testsúly. Ez az élmény az, ami alapvetően egy elég szép megkönnyebbülés annak, aki túlsúlyos.
5: Jó, ezt azért egyedi paraméterek alapján érdemes gondolom összeállítani. Mert...
4: Hát paraméterek, élethelyzet, igen, azért van egy gerince ennek az egész kezelésnek, ez egy most már nem tegnap a piacra került injekciós készítmény, amit ilyenkor szoktunk alkalmazni, többféle ilyen van, vannak jobbak, vannak rosszabbak, mindenhol vannak eldöntendő kérdések, kinek melyiket lehet leginkább adni, illetve ezek mellé van még néhány körítés, amik szintén patikaszerek mindannyian, de erre vannak kitalálva, tehát ezek most már egyre jobb segítséget nyújtanak ebben az egészben, ezt érdemes egyébként kipróbálni, mert ez a technika, meg ez a módszer, ez markánsan előtt az összes többi tudom, amit eddig súlykoltak. Tehát az egyen kevesebbet mozogjon többet típusú dolog, amit még egyszer mondom, egy túlsúlyos ember a betegsége miatt nem fog tudni megcsinálni. Tehát belelökjük egy olyan szakadékba, amiből csak kapaszkodni tud, de nem tud soha kikerülni. Tehát a mondat ne ott érjen végig, hogy egyen kevesebbet és mozogjon többet, hanem mondjuk meg, hogy.
5: Egyébként nem probléma, hogyha megérkezik ez a fázishoz, hogy kevesebbet teszik és többet. De oda idő eljut.
4: Ha kevesebbet teszik, az ezek után nagyjából szinte automatikusan történik. Tehát ez azért nagyon szép, mert az illetőnek kedvesen nagyon lesz ezen még többet gondolkodni, és aztán előbb-utóbb, amikor a testtömege már lehetővé teszi, meg a fizikuma is megengedi a dolgot, akkor onnantól kezdve nyilván el lehet kezdeni mozogni, de annak megint csak inkább hangulati, keringés támogató, mozgásszervi, pszichés hozadékai vannak, és nem feltétlenül a testsúlyba fog bele számolni majd. Egy túlsúlyos ember, főleg az elején nem fog tudni mozogni, ami konkrétan azt az energiatöbletet felemészteni, ami a túlsúlyát fenntartja. Tehát nem ebből kell kiindulni.
3: Dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Köszönjük a beszélgetést. Hát új szemüvegen keresztül néztünk rá erre a problémára.
5: Köszönjük.

saját udvarral érkezik a Művészetek Völgyében a Nemzeti Tehetség Központ, Sándor Kovács Dóra, a központ ügyvezető. Saját udvarral érkezik a Művészetek Völgyében a Nemzeti Tehetség

0: fellépéseket szervezünk nekik, és ennek az évnek a zárásaként szoktunk nekik egy ilyen közösségi tábort, egy alkotótábort létrehozni, és hát ez már egy régi beszélgetés, de a Művészetek Völgye az pont egy olyan alkotóhely, ami önmagában egy összművészeti fesztivál, ahol a Talentum Hungaricum udvar az teljesen leképezi igaziból azt, amit maga a Művészetek Völgye is ad. 62 fiatal.
1: Tehát nem vendégként lesznek hol itt, hol ott, hanem saját udvaruk.
0: Igen, lesz egy saját udvarunk, 62 fiatal fog fellépni, napi 3 idősávban önálló koncerteket adnak, és hát különböző műfajok találkoznak itt, mert a jazz, a komoly zene, a könnyű zene, a népzene, és hát a tánc is bemutatkozik, tehát lesz néptánc, lesz modern tánc, úgyhogy ez az összművészetiség így az udvaron belül is megmutatkozik majd.
2: Azt mondta, hogy ez gyakorlatilag mint egy ilyen évadzáró tábor az alkotók számára. Itt a nézők azok mennyire válhatnak részeivé, tehát ők ülnek, állnak és élvezik azt, amit látnak, vagy mondjuk akár egy néptánc produkciónál ők is részévé válhatnak a művészetnek.
0: Igen, lesznek olyan programjaink, pont a néptánc, ahol ők is részévé válhatnak, illetve ugye ez egy mentorálás kapnak a fiatalok itt egy éven keresztül, és lesznek ilyen nyílt workshopok, nyílt mentorórák, ami szerintem majd alakul, tehát nem tervezzük így előre, de biztos, hogy az érdeklődők be fognak tudni kapcsolódni a koncertek mellett a programok.
2: A fesztiválok önmagukban is szerintem az előadóknak is mindig többet adnak, és a nézőknek is egy különleges élmény. Egy koncert, ott van egy színpad, vannak az előadók, vannak a nézők, akik ezt befogadják, reméljük, hogy szeretik. De különleges a Művészetek Völgye abból a szempontból is, hogy ott egy picit, mintha így megállná az idő, mintha egy ilyen buborék vennék körül azt az egész fesztivált, és tényleg az egésznek van egy ilyen sokkal, sokkal közvetlenebb szerepe, vagy lehetősége. Azok, akik ott vannak, milyen várakozásokkal vannak, vagy mit látnak, hogy a fiatal tehetségek hogyan készülnek erre a fesztiválra?
0: Hát ugye lesznek olyan produkciók, itt az egy évben ezek a fiatalok mindegy, hogy milyen műfajból jönnek, de találkoznak egymással, és például összeállnak, tehát lesznek olyan koncertek, amik nem biztos, hogy a megszokott formában, hanem mondjuk a Művészetek Völgyére készülnek egy produkcióval. A fúziókat nagyon ösztönözzük mi is, illetve a fiatalok is nagyon nyitottak rá. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy ilyen újszerű kulturális tartalmakat hoznak létre. Lesznek például népzenei és jazz fúziók. Lesz olyan, amikor a mentorok a fiatalokkal együtt zenélnek. Tehát például Bacsó Kristóf, a jazz mentorunk együtt fog fellépni a fiatalokkal, vagy a Modern Art Orchestra is közösen a fiatalokkal fog egy koncertet adni. De egyébként a többi mentorunk, Balázs János is egy meglepetés vendéggel készült, tehát a mentorok és a mentorát.
1: Nem mondják ki a meglepetés vendég.
0: Majd megtudjuk.
1: Jó, Balázs János azért sokan ismerik a zongora mögül, úgyhogy ez már önmagában garancia.
0: Igen, de lesz Pál István szalonna és bandája, Berec István a néptánc, tehát hogy a mentorok, a fiatalok és olykor-olykor a közönség együtt tud alkotni itt az udvarban majd.
1: Mi a továbblépési lehetőség azoknak a fiataloknak, akik ebben a programban részt vesznek, és akár itt a Művészetek Völgyében megmutatják magukat? Persze, hogy ahogy itt elhangzott, itt egy bizonyos időszakon átívelő mentorálási program van, és akkor utána hús, repülj?
0: Ennek az évadnak most ez a záró eseménye, de szeptemberben újra megnyílik a pályázat, megnyílik a lehetőség, hogy bekerüljenek új fiatalok, illetve a mostani fiatalok is folytathatják, tehát nem, ez mindig a mentorokon múlik az, hogy kinek mire van szüksége. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy egy mentoráltnak még jót tesz, hogyha még egy évig bekerül a programba, és pályázik, és bekerül, akkor folytathatja is. Illetve az alumni programunkat is komolyan vesszük. Ugye az egyik legnagyobb erőssége a programnak, hogy fellépéseket szervezünk a fiataloknak. És például itt van egy kiajánlónk, ahol a fiatalokat bemutatjuk. Itt a céges eseményektől kezdve a fesztivál fellépésig, tehát nagyon tág, hogy milyen produkciókat tudunk ugye fellépéshez juttatni. Például az alumni rajta marad ezen a kiajánlón, illetve vannak alumni pályázatok, tehát hogyha mondjuk egy külföldi fellépésre mondjuk neki repülőjegyet kell venni, akkor pályázhat, vagy hogyha a hangszerre szeretne beruházni, tehát nem engedjük el a fiataloknak a kezét, tovább visszük őket. Alapvetően ez a szemléletünk, hogy így a tehetség útján kísérjük végig a fiatalokat, úgyhogy minél hosszabb ideig, amíg szükségük van rá, ott vagyunk.
2: Hát meg ilyen mentorok mellett azért valószínűleg tényleg a fiatalok is megismerkedhetnek mindenkivel, aki aztán tovább tudja építeni az ő útjukat. Aki most szeretne pályázni, hol teheti ezt meg, kik azok egy

0: egyáltalán, akiknek erre lehetőségük van?
1: Alapvetően a táncnál ott már 10 éves kortól, ott egy kicsit korábbi, de ugye megvan szabva mindig a pályázatoknál, hogy milyen korosztályt érint, a zenében ott idősebbek tudnak pályázni, és szeptemberben, tehát az ősz folyamán szoktuk meghirdetni itt a pályázatunkat, és egy motivációs levelet meg videókat kell beküldeni.
0: Tehát nem feltétlenül kell mondjuk művészeti iskolás, egyetemi vagy gimnáziumi előképzettség elég, hogyha valakinek a tehetsége meg.
1: Nem, pont ezt a tehetséget, ezt a szikrát keressük, úgyhogy ez nem egy előírás.
2: Tehát Művészetek Völgyében Nemzeti Tehetség Központnak egy saját udvara, Talentum Hungaricum udvar, Sándor Kovács Dórának, a központ ügyvezetőjének köszönjük.
0: Köszönjük.
1: Köszönöm én is.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
1: Online lapszemlével folytatódik a Start. Kezdjünk is a Népszaván, ugyanis a Publikus Intézet legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a magyarok háromnegyede szerint Orbán Viktornak a visszatérés nem fog összejönni. A megkérdezettek nagy része szerint a korrupció volt a Fidesz vereségének főbb oka, és arra is kitért ez a kutatás, amely az Orbán Viktor esetleges utódjáról beszél, hamarosan erről is. Na, de nézzük a számokat. A magyarok kétharmada, tehát 66%-a gondolja úgy, hogy a Fidesznek nincs esélye talpra állni. Az áprilisi vereségből a kutatás egyébként május 4-e és 14-e között zajlott. Az ennek ellenkezőjét a megkérdezettek valamivel több mint negyede, 27%-a mondta. A Fidesz hívek között egyébként 10-ből 8 hisz a párt újjászületésében. A Tisza szavazóinak majdnem 90%-a szerint nincs esélye a talpra állásra. A bizonytalanok fele pedig nem hisz a kormánypárt visszatérésében. A Orbán Viktor visszatérésében még kevesebben hisznek, és a felmérés szerint Orbán Viktor döntése, hogy nem ül be a parlamentbe, 44% szerint ez egy jó döntés volt, jól teszi, mert a háttérbe kell vonulnia, és 14% az, aki úgy gondolja, hogy jól teszi, mert így tudja újra szervezni a Fideszt, és 44% az, aki úgy gondolja, hogy állnia kellene az ütéseket az országgyűlésben, és ez gond, hogy nem teszi meg. Az utódlásról pedig íme mutatok önöknek táblázatot, azt nem tudok, azt viszont el tudom mondani, hogy Szijjártó Pétert látnák legszívesebben a párt élén a jövőben, mögötte Lázár János és Cserpalkovics András 7-7% pontot kapott, valaki más pedig 15%-on áll. És itt még egy táblát mutatok önöknek, a korrupciót látják a legnagyobb problémának, mellette az egészségügy helyzete, a gazdaság helyzete és az oktatás helyzete fejfel mellett, az EU-hoz való viszony, a jogállamiság visszaszorulása, ezek azok a legfőbb pontok, amik a Publikus Intézet kutatása szerint a legfontosabbak, és még egy mondat gyorsan, Magyar Péter bemutatta miniszterelnöki kabinet főnökét, Sümegi Klaudia lesz az, aki majd segíti őt, Magyar Péter szerint egy hosszú és nehéz úton, képet most nem tudok mutatni, de a Tavaszi Szél című film készültekor Sümegi Klaudiával már együtt dolgoztak, úgyhogy nem új ez a munkakapcsolat. Balázsi a szó.

0: A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál az az esemény, ami Magyarországnak az egyetlen Oscar kvalifikáló fesztiválja. Deák Kristófa mindenkivel itt indult 2016-ban, aztán itt díjazták, később pedig megkapta az Oscart is. Ennek a fesztiválnak az igazgatója Deák Dániel a vendégünk. Jó reggelt, szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nem mindig lehet azt mondani, hogy aki itt nálatok arat, azután az Oscart is kap. Minden esetre nyilván emeli egy fesztiválnak a rangját az is, hogyha ilyen munka is megjelenik itt. Mire lehet számítani idén?
1: Idén is arra lehet számítani, amire már 14 éve szerencsére mindig, hogy elképesztően kreatív és tehetséges magyar filmeseket lehet megismerni. Voltak éppen mindig lenyűgöz bennünket, hogy bármilyen nehéz is lehet a helyzet a filmgyártásban, az országban, a kultúrafinanszírozásban, a tehetség az rövidfilmben mindig utat tör magának, és nagyon pontos lenyomatát tudja adni, hogy fiatal emberek, tehetséges emberek milyen problémákkal, milyen kihívásokkal küzdenek, mi az életérzésük, külföldre utazzanak-e, költözzenek-e, vagy Magyarországon maradjanak, a párkapcsolati dilemmáikat hogyan fogalmazzák meg, tehát ezek voltak éppen időkapszuláknak, amiket tehetséges emberek bemutatnak, azoknak a megtekintését tudjuk ajánlani.
0: Nem csak élő szereplős filmek azok, amik nálatok vannak. Nagyon széles a műfajlista is, a stíluslista is, nem is tudom, hogy vannak nyilván ilyen nagy kategóriákat, azért föl lehet állítani. Na de annyi minden folyik egymáson, meg hát a tehetség attól tehetség, hogy mindig a korlátokat próbálja bontani, és új terepeket, vagy új dimenziókat próbál megnyitni. Mit látnak azok, akik majd, főleg ugye a Puskin mozi lesz a fő helyszín, de lesznek más helyszínek is, szóval mit látnak majd azok, akik kíváncsiak az alkotásokra?
1: Igen, az teljes mértékben igaz, hogy elképesztően változatos a kínálat, tehát animációs filmek vannak, ezek közül mondjuk kiemelhetem Krejv Zsuzsanna Adgva Atta című filmjét, ami múlt héten még a Cannes-i rövidfilmfesztiválon, a nagy Cannes-i filmfesztiválon mutatkozott be, és ott aratott sikereket, egy héttel később pedig már itt lesz nálunk Budapesten. De ezen kívül is számtalan olyan film van, ami műfaji kérdéseket feszeget, tehát például akciófilm is lesz a 90-es évekbeli Dunaszerdahelyi maffiáról, lesz olyan film, ami egy medvét költöztet be egy budapesti bérházba, tehát olyan elképesztő fantáziák és alkotói víziók jelennek meg, amiket máshol szerintem mozivásznál nem nagyon lehet látni.
0: Van magyar látásmód?
1: Szerintem van, és mostanában kezd elég világos lenni, hogy mi az. Az, ahogy a fiatalok egyrészt a változásokat is elindították ebben az országban, azért ez most már nem olyan nagy meglepetés így egy hónappal a választások után, annak megvolt az előszele már a kultúrában.
0: Tehát mindig.
1: Tessék?
0: Mint mindig,
1: igen. Tehát ugye azért is érdemes szerintem ezeket a filmeket nagyon nézni, mert prognosztizálják, hogy mire lehet számítani a következő években. És ahogy az elmúlt években megvolt valami fajta belső átrendeződésnek a tükre a filmekben, úgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő időszakban mi lesz az, amit láthatunk.
0: Milyen szemlélet jellemző egy reflektív, egy üzenetet próbál közvetíteni, picit edukatív is, talán ezáltal nem föltétlen didaktikus, tehát nem erre akarok kiukadni véletlenül se, de az, hogy nagyon erősen a jelenből és a mostból érkező impulzusokat, azokat vetíti ki valamilyen másmilyen formában, vagy pedig el az egésszel és teljesen a fantázia világba áthelyezni a közlendőt.
1: Mindegyikre van példa, és az teljes mértékben igaz, hogy akkor jó, hogyha nem didaktikus. Tehát ha valaki egy nagyon határozott üzenetet próbál közvetíteni, vagy egy célt akar elérni a filmjével, az általában esztétikailag, vagy hát a mi szempontunk szerint meg szokott bukni. Tehát akkor tud áttételesen, metaforikusan érzékeltetni valamit, akkor tud sikereket alatni. És egyébként vannak teljes mértékben a valóságtól elrugaszkodott darabok is, tehát például az előbb említett animációs film az egy fantáziavilágot épít fel, olyat, amit egyébként élőszereplős színészekkel valós körülmények között nem lehetne megvalósítani, tehát tényleg mindenre van példa.
0: Major Irma és Juhász Vince, ők a Friss Csillagok, a Friss Csillag díjazottak. Nagyon kezdőszínészekről van szó, sokat segít nekik az, hogyha megmutathatják magukat így egy fesztivál keretében is, az, hogy a nevük mellé kerül egy titulus, de hát sokkal többről van itt szó, mint titulusról, kiszolgáltatottak. A színész kiszolgáltatott, lehet, nagyon jó a könyv, nagyon jó a rendező, a világítás, a díszlet, a smink, a zene, a hang, a fény, minden. Ha rossz a színész, akkor buki, azt mindenki az ő nyakába fogja varni a bukást. És hogy a kicsit rosszabbak az egyéb elemek, de a színész nagyon jó, akkor az fel fogja értékelni a filmet. És mégis mindig ők azok, akik ülnek otthon és várják a telefont, hogy akar-e velük valaki együtt dolgozni.
1: Így van, hát ők vannak a kirakatban, és valóban ők az elsődleges felületei egy filmnek. És borzasztóan kiszolgáltatottak, ez így van. És nagyon-nagyon kevés lehetőséget kapnak, míg mondjuk még én is emlékszem azokra az időkre, amikor készültek tévéjátékok, sokkal több tévésorozat készült, egyáltalán a színházi világ is egy sokkal stabilabb és olyan egzisztenciát tudott nyújtani, amiben magabiztosabban tudtak létezni. Ez ma már egyáltalán nem így van, tehát a két színész közül is az egyik szabadúszó, a másik a Budaörsi Színházban játszik. Tehát folyamatosan nap mint nap meg kell küzdeniük azért, hogy a karrierüket tovább tudják lendíteni. Két olyan színészről van szó, akik bár pályakezdők már értek el komoly eredményeket, színpadon is és filmekben is, főleg rövidfilmekben feltűntek. Mi általában ezek alapján a szempontok alapján választjuk ki a friss csillagokat, hogy legyenek fiatalok, már valamit tegyenek le az asztalra, viszont még a nagy áttörés előtte álljanak, és ők pont ilyenek, két ragyogó tehetség tényleg, úgyhogy mindenkinek szeretném ajánlani, hogy nagyon figyeljen oda rájuk.
0: Május 28 és június 3 között tehát főként a Puskin moziban, de máshol is Friss Hús Filmfesztivál, Deák Dániel igazgatóval, a fesztivál igazgatójával beszélgettem. Köszönöm, örülök, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követtek bennünket. Lucával holnap újra várjuk Önöket. Szép napot!

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a kánikula, bejelentette a miniszterelnöki kabinet főnököt Magyar Péter. Jelentős tarifa emelést várnak a budapesti taxisok. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, a hivatal már nyáron vagy legkésőbb ősszel megkezdi munkáját. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újra szabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter, a miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, hogy a sportszövetségek irányításában, vezetői testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxi tarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig, este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Már a cím is egy nyelvi játék, kölcsönhörcsög. Latvi János a vonalban, a nyelvi játékok nagy tudója, és ráadásul egy születésnapos Latvi. Bár nem tudom, hogy most én nem néztem ennek utána, hogy pontosan mikor kell téged az 55. alkalmából ünnepelni, de azt mondja a kiadó, hogy a kölcsönhörcsög ennek a tiszteletére jelent meg, úgyhogy hát akárhogyan is Isten éltessen, Latvi János.
7: Nagyon szépen köszönöm.
6: Kossuth és József Attila díjas költő vagy, író vagy, és nagyon népszerű, és ez azért is izgalmas, mert az írók nem szoktak sztárok lenni. És vagytok páran most a kortárs irodalom kiválóságai közül, akik tulajdonképpen azzá tudtatok nőni. És ez szerintem az egész irodalom számára hasznos. De egyébként kényelmes is? Tehát van neked alkotói csended?
7: Van, igen, meg én egy kétféle modulban élő ember vagyok. Egyrészt nagyon szeretek feltűnősködni, kifelé fordulni, megosztani, egyfajta ilyen pedagógikus láz is van bennem, ami nem annyira arra irányul, hogy másokat leuraljak, hanem hogy ami engem szenvedélyesen érdekel és izgat, azt megosszam úgy másokkal, hogy ők is örömüket lejjék benne, és akkor amikor ilyen üzemmódban vagyok, mint tegnap is a születésnapomon, mentünk Balázs Jancsival és komoly zenészekkel állatok farsangját tartani, Saint-Saëns és mások művei alapján, és az én állatos verseimmel. Úgyhogy ez egy nagyon jóféle fürdőzés. Egyrészt a figyelemben, másrészt a kapcsolatban, a közösség érzésben, hiszen azt hiszem, hogy az ember közösségben létre született. És egy olyan korban, amikor a legtöbb magányos háztartás létezik, ami valaha volt a világtörténelem során, mondják a társadalomkutatók, akkor a közösség például irodalom által, szavak által megteremtődve nagyon értékes kincs tud lenni. A másik fele pedig, hogy azért én nagyon sokat vagyok itthon is alkotók, ugye szív- és érrendszeri betegként elő van írva nekem a napi 10 000 lépés, és ez általában ezt sikerül is meglépnem, legyalogolnom a környező nagyon-nagyon szép természetben, Zsámbékon élek, vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a kicsi lányommal biliárdozok, vagy scrabble-öztünk a születésnapom alkalmából. Úgyhogy van mód és lehetőség a töltődésre, és e kettő között, vagy imákban is egy intenzív jelenlétben, az Istennel, csendben, az is egy olyan feltöltődés, amit aztán, amiből kilépve aztán megint lehet szórni a dolgokat, illetve akkor is egyfajta zajos csendben vagyok, amikor alkotok, hiszen akkor a csendből hívom elő, illetve hát mindig zenét szoktam hallgatni, tehát csendből vagy a hangból hívom elő azokat a világokat, amik eddig úgymond nem léteztek, vagy nem úgy léteztek, vagy hát más az ira. A műalkotás más, mint maga a világ, de mégiscsak valahogy magát a világot modellezi, ilyen mini világ maketteket készít ilyenkor az ember.
6: Hát azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is kérdeztem volna, hogy a gyerekeid mennyire modelljei a gyerekverseknek, mennyire belőlük építed ezeket?
7: Éppen ebben a Kölcsönörcsök könyvben talán egy-kettő van csak olyan, ami előbb személyesen szerepelnek, de a Bögre család kötetem, ami megjelent régebben, abban tulajdonképpen az ők is mindennapi kalandjaikat rögzítettem, Johanna és a fiú WC, vagy Dorottya és a hiszti, és akkor, hát nyilván amikor ők kamaszok voltak, vagy kiskamaszok, akkor ebből kezdett úgy hát elegük lenni, hogy most akkor a kaláka megzenésítésében az egész ország összes gyereke a Dorottyával hisztizik tulajdonképpen.
6: Legalább ne írd le a nevem, apa, igaz?
7: Hát igen. Akkor még ez a GDPR nem volt ennyire élesen a középpont. Bocsánat.
6: Jó, búj.
7: Ja, nem tudom, mi volt. Valamilyen torkomra jött hirtem. Szóval ez még nem volt ennyire a középpontban ez a GDPR kérdés, úgyhogy én teljesen vígan felhasználtam őket. Aztán volt persze olyan könyvem is, amit azért nem adtam ki, mert túlságosan benne voltak ők, és igazándiból nem szerettek volna ennyire nyilvánosságra kerülni, és én ezt tiszteletbe tartottam, de a gyerekkori versek, ahol megvannak ők említve, azok azt mondják most már így utólag, hogy
6: most már büszkék.
7: Jó emlék, hát, igen, és őrzi valahogy őket, az akkori énjüket.
6: A Kölcsönhörcsökben nem is írtál új verset? Mert ugye a kiadó azt mondja erről, hogy a Robban az iskola és a Részeg elefánt verseiből válogatott Lovász Andrea te új kötetedbe. Ebben nincs is új akkor?
7: Ebben most nincs új, mert ez a két könyv nagyon szépen elfogyott, és nem fellelhető a piacon, talán néha egy antikvár példány röbdös a levegőben, de annyi, és akkor akartunk egy új egységet létrehozni ebből, ha már olyan népszerű volt, hiszen nőnek fel az újra és újra neki zsendülő generációk, és hogy nekik is legyen ebből élményük. Hát ezek olyan versek, amik egyébként Hartban edzettek, vagy hogy is mondjam, bejártam velük Tolnát, Baranyát, egész Magyarországot, tehát hogy rázunk a fáról, malacot hámozzuk meg a barackot, és így tovább, tehát ilyen játékos szövegekkel nagyon-nagyon sok gyermek tudott együtt zsizsegni, vagy a rendes állat a bocsáska nem támad rá a postásra, vagy hasonló történetek, vagy akár egy ülőgarnitúra, amit a mező közepén láttam, és akkor elképzeltem egy semmi családot, aki ott ül abban az ülőgarnitúrában, és az ő közege, és nézik a semmi tévét, és isszák a semmi sört, és hasonlók, szóval ilyenfajta, hol nyelvi játékok vannak benne, hol elég sok tényleg állatos, tehát méltán lett Kölcsönhörcsög a címe, mert elég sok játékos, állatos történet van, de van, hogy maga a nyelv, a főhős, mondjuk alkohol, antilop, alpakka, borbolya, burgonya, bőrbönce, tehát akár olyan szavakat is elő húzgálok, amiket nem föltétlenül minden nap használ.
6: Ezekre vadászol? Gyermek. A bőrbönce az nem hiszem, hogy csak úgy a nyelvedre jött.
7: Igen, a bőrbönce ez a tubákos szelence. Persze nagyon is vadászok, tehát régi irodalmat, új irodalmat, ha olvasok, mert ugyan a mai szavak is nagyon izgisek tudnak lenni.
6: És keletkeznek újabbnál újabbak, állandóan jönnek.
7: Abszolút, hát mondjuk a punnyadni tulajdonképpen mindannyian tudjuk, mit jelent punyadni, de nehéz meghatározni, vagy azt, hogy csofat. Tehát, hogy igen, sok mindent lehet mondani, hogy kicsi, meg töpörödött, meg acott, meg ilyen, meg olyan. Tehát egyik sem, de mindegyik együtt. Szóval olyan nyelvi árnyalatokat szül a nyelv folyamatosan. A nyelvi divatok, tehát a szemetet is felszínre dobnak, de hát izgalmas dolgokat is, vagy hát az is olyan guszta, amikor megkérdezi a rendőrségen, ki kiabál az egyik ügyintéző a másiknak, hogy akkor most mit írjak be, hogy gari vagy csopi gari? Ugye, hogy garázdálkodás vagy csoportos garázdálkodás, tehát hogyha valaki így csopi gariért marasztalnak el felfüggesztett börtönbüntetésre, az milyen cukin hasznik.
6: Hát ez még a csiripöri koviubi korszakban teljesen azonos módon működik. Úgyhogy igen, ezt szerintem értjük, csak megfejteni nehéz néha. Tavaly neked volt egy novellás köteted, a Magam szakállott, rengeteg mindent elárultál magadról. Ez egy kicsikét olyan Így jöttem kötet volt, nem?
7: Igen, igen, abszolút önéletrajzi novelláknak is alcímeztem ezeket a történeteket, és ilyen időszakállast összegyűjtött szakállaim, mert hiszen ugyan nincsen szakállam, de mégis van, csak így leborotválva a különböző lefolyókban tartom őket, őt világszerte, és egy picit hát ez a nyomunk, vagy alig láthatatlan nyomaink a világban, meg azok a történetek, elég kalandos életünk volt, mert elég őrülten vágtunk bele 18, illetve 20 évesen, feleségem 18 volt, én 20 éves, és akkor 10 év alatt született 5 gyerekünk, úgyhogy egyetemet csináltunk közben, meg én minden próbáltam a megélhetés közösen is, ilyen szociográfiai kérdőíveket értékeltünk ki, ilyen judoedzéseket tartottam, kritikát írtam, fordítottam, tolmácsoltam, mindent csináltunk, és valahogy sikerült felszínen maradni, és hát főleg Jóistennek a mindig alkalmas pillanatban érkező segédcsomagjaival, amik teljesen rejtelmesek és döbbenetesek voltak, és ezt a kalandparkot próbáltam megrajzolni, ahogy az életem kanyargott mindenféle ilyen sziklák és egyebek között, és tényleg elég személyes is, sok minden benne van velem kapcsolatban személyesen, és azt gondolom, hogy sikerült egy olyan történetes tárrá tenni ezt, amihez sokan kapcsolódhatnak, hát nagyon szépen fogyott is.
6: Igen, szerettük. Na most lett egy válogatás köteted versekből, lett tavaly egy elbeszélés köteted, most jön a nagy regény?
7: Hát igazándiból a nagy regény az nem majd egy novellás kötet, meg a Szívékszer című verseskönyvem jelent még meg, ami felnőtteknek szól a Harmad kiadónál nemrég, tehát párhuzamosan ezzel a kölcsönhörcsöggel, és abban pedig ilyen szabadtéri, mondjuk így plener, ahogy az impressionisták mondanák, plener költészet van, mert valahogy ez a 3000 lépés, illetve 2000 lépés, amit az elmúlt 3000 kilométer, illetve 2000 kilométer, amit az elmúlt 2 évben megtettem, az kihúzott belőlem, inspirált egy csomó verset, mert istenes verseket, és azért is lett Szívékszer a címe, ugye, mert hát a két stent van a koszorú eremben, tehát be vagyok szívékszer, ezzel más a köldökében hoz piercinget, de azért a szívemben piercinggel éldegélni, az mégiscsak elegánsabb. És egy picit a világ, mint ékszer a szívemben, vagy az élet, mint a szívnek az ékszere. Sokféleképpen lehet ezt fejtegetni, és ezek ilyen dallamos, kicsit népdalos, kicsit himnikus történetek, úgyhogy ez is párhuzamosan történik, és aztán lesz egy, mint mondtam, egy novellás kötetem karácsonytájára.
6: Hát nem vádolhatunk azzal, hogy nem dolgozol, de nézd meg, ez milyen furcsa most nekem, mert az jutott eszembe, hogy az, hogy te rá vagy kényszerítve a gyalográsra, az nyilván azt is hozza, hogy rá vagy kényszerítve a gondolkodásra, tehát állandóan valami új születik, miközben gyalogolsz.
7: Abszolút, én nekem unortodox és bizonyíthatatlan megfejtésem arra, hogy 26 éves korára Petőfi hogy tudott egy ilyen brutális életművet súlyát tekintve, meg azért terjedelmében is ahhoz képest jelentős életművet létrehozni, úgyhogy közben az egyik legtöbbet közlekedte Magyarországon, és ugye nem volt hintója hozzá, mint Széchenyinek, aki szintén versenyben van, de hát azért hintón mégiscsak egy fokkal könnyebb. Viszont a lépések egyrészt hozzák a kádenciát, az ütemet, a taktust, másrészt pedig nagyon könnyen szöknek elő a gondolatok és szikráznak fel menet közben, illetve hát az ember a nem annyira jól sikerült ötleteket gyorsan el is tapossa, tehát hogy pláne szóval, hogy ez egy ilyen szelekciós módszer, és nagyon gyakran kényszerültem én is arra, ami ugye Petőfi korában nem volt adott dolog, tehát ő neki valószínűleg brutális jó memóriája is lehetett, mert én belenyúltam a hátsó zsebembe, és elővettem a kis füzetet, vagy belepötyögtem a mobilba, de hát akkoriban egy kalamáris tintát elővenni, lehet, hogy azért lajbászt, ugye az akkor is volt már azért ceruza, főleg az ácsok használták inkább, de lehet, hogy ilyen furfangokhoz folyamodott, ezt nem tudom, nem tudok róla, hogy lennének ceruzás feljegyzései, de lehet, hogy voltak, de én arra gyanakszom, hogy akkoriban azért az embereknek sokkal jobb memóriája volt, mert sokkal több mindent kellett megjegyezniük. Kányádi Sándor bátyám azt is mondogatta, hogy a rím a szegény ember Winchestere, mert ugye amit nem tudott megjegyezni, az berímelt, hogy és máig tudjuk, hogy minden vízbe mártott test asúlyából annyit vesz, bizony, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, és csak, ez csak egy az akkori ilyen tanügyi mondókákból, amelyekkel törvényeket rögzítettek, tehát mindenféle ilyen tudományos és egyéb irodalmi ilyen olyan definíciókat berímeltek, és akkor sokkal jobban megmaradt, tehát 90 éves emberek mai napig ezeket köpik, vágják, míg hát mi a kis definícióim, mert mindjárt meggooglizom azt mondjuk legfeljebb, és hogyha nincs wifi, akkor meg vagyunk lőve.
6: Ez így van. Na, egy szó mint száz, rengeteg belehelyezett kilométert még a versekbe, és rengeteg köszönöm verset ezekből a kilométerekből. Meg mindenfélét, amit írsz nekünk. Raszfi János, köszönöm szépen. A kölcsönhörcsög volt az apropója, hogy beszéltünk meg, hogy megköszönthessünk az 55. születésnapod alkalmából. Isten éltessen még egyszer.
7: Köszönöm szépen, szép napokat nektek is.
6: Laci Jánossal zárul ma a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, legközelebb, például holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
6: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme, következnek a rövid könyvek Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától. Szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
8: Szia, én is örülök nektek.
6: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy poklócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
8: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az végül is egy elfér.
6: Annak nincs súlya, igen, ott a telefonban.
8: Igen, végül is, szóval ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
6: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
8: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most a rövidekről fogunk, de hogy ez a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 ezer oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszik.
6: Kevesebb leíró rész. Hát igen, Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
8: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
6: Hát gondolod el, a Duna az aranyemberben. Hát milyen igen. részletessége? Másképp nem igen. képzeljük el? Persze.
8: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintással mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazán van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abba az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
6: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
8: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
6: Igen.
8: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, semmilyen kontextus.
6: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
8: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
6: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt a megbeszéljük, és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem.
8: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei egy picit azt mutatták, hogy de, nagyon is érdekes.
6: De az is egy lázadás. Nézd meg, az idősebbek elleni lázadás. Egy generációs lázadás volt.
8: Bizony, bizony. De szerintem ők nagyon is érdeklődnek, és nagyon jól tudnak véleményt formálni, csak máshogy, mint mi. És ezt a mást kellene elfogadni, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk érteni egymást, de ez biztos, hogy nem jó megoldás, ha mindig azt mondjuk, hogy na ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na ezek a mai boomerek.
6: Mondják is.
8: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steiger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlenül mindig
6: fejlődés. Ezt ő meg is írta a generációk harcában.
8: Bizony, bizony, és ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
6: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának, és a csontszület novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
8: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor a dedikálásánál. Ez tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongótábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a csontszüret novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
6: Látod, ez az.
8: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani.
6: És korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20 éveseknek, mert éppen, hogy több, mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
8: Igen, igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de valahogy ez érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is, ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
6: Mindig történik valami a Deákban, hát jó,
8: igen.
6: 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
8: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan így mint a virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az Örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy Örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
6: Úgy gondolod, egy egyperces reggel este belefér?
8: Simán.
6: Na, van ennél bőségesebb kiskönyved is.
8: Van bőségesebb kiskönyvem is. Szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit. Egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hozza a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír. Van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit ovénak hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt hát tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
6: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
8: Én pedig fogom őket hozni.
6: Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs igazgatója. Köszönöm.
8: Én is.
6: Meg az önök figyelmét is, ez volt már a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínelés a 17. kerületben a Péceli úton a Lemberg utcánál. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória közelében. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Üllői úton, befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. Hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Egy világrekord kísérletről adunk számot most a következőkben. Trencsényi Tíme, a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület művészeti vezetője a vonalban. Talán még a rekord kísérletnek is ő a főszervezője. Jó napot kívánok, Tíme!
4: Üdvözlöm, szerkesztő úr, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Ugye ez az a világrekord kísérlet, amiről az NK különleges támogatásai kapcsán is szó esett, és ott hát meglehetősen, talán negatív kontextusban szóltak arról, hogy hogy került oda a pénz, és miért egy különleges módon. Most a pénzről én nem beszélgetnék, a dologról, magáról igen, de azt azért megkérdezném, hogy mert ott az volt Hankó miniszternek a válasza, hogy ezt a BL döntőre időzítik, és azért csúszott el a világrekord kísérlet, hogy ez a BL döntővel hol függ, és hogy függ össze, hogy 500 citerást összeszed a budai várban, ami önmagában óriási egyébként.
4: Most itt nagyon sok kérdés elhangzott, amire nagyon nagy szeretettel válaszolok egyesé. Először is nagyon méltánytalannak tartom, hogy ezt a rendezvényt összefüggésbe hozták és különböző politikai támadások értik. Van egy kis félreértés az eseménnyel kapcsolatban. Ez a rendezvény egy nagyszabású citera Guinness rekord a budai várban. Május 30-ára terveztük, és május 30-án kerül megvalósításra, megrendezésre. És a május 30-a az a BL döntővel azonos nap, BL döntő, és ezen a napon kerül megrendezésre, így két világra szóló esemény lesz aznap Budapesten, ami előtt mi tiszteletünket fejezzük ki. Nincsen konkrétan, nem erre az alkalomra terveztük, ez egy teljesen véletlen volt, és úgy gondoltuk, hogy ha már ezen a napon kerül megrendezésre, akkor a BL döntő himnuszát mi is előadjuk magyar népi hangszereken. Én bízom benne, hogy azért az információ hiányában nyilatkoztak az emberek úgy, ahogy nyilatkoztak, és most majd megerősítést talál az, hogyha ellátogatnak a rendezvényre, hogy ez egy valós rendezvény, igazi értékeket képviselve, és a magyar népi hangszerek kell kapcsolatban ne asszociáljunk a mulatós szimpi hangszerre.
3: De bizonyám nem, de közben meg azért mégiscsak úgy volt ez, hogy Hankó Balázs miniszterként azt mondta, hogy a BL döntőn fogják önök ezt eljátszani. Ami nem ugyanaz, mint a budai vár, mert a várban nem lesz BL döntő, önök meg ezek szerint nem lesznek a Puskásban.
4: Nem, én azzal kapcsolatban nem tudok mit nyilatkozni, hogy ő mit nyilatkozott, de a budai
3: igen, csak
4: vár...
3: Azt próbáltam jelezni, hogy az nem véletlen, hogy aztán ez így került a nyilvánosság elé, mert hát ő ezt mondta.
4: Értem. Akkor most helyesbítsük ezt az információt. A budai vár Oroszlános udvarában május 30-án 16 órai kezdettel egy nagyszabású Guinness rekord esemény valósul majd meg a Guinness Rekord Szövetség hitelesítésével. Elsődleges terveink szerint 500 fővel terveztük megvalósítani ezt a rekordot, de a mai jelentkezések alapján több mint 600-an fogunk közösen muzsikálni akkor, és ennek a rendezvénynek az előzménye egy 2024-es magyar rekord volt, ahol 201 fővel citeráztunk közösen, és ezután számos megkeresés érkezett hozzám felém, hogy szervezzük meg újra, és tegyük elérhetővé azok számára, akik azon az alkalman nem tudtak részt venni.
3: Ez ráadásul egy, ha jól olvasom, egész napra kiterjedő program lesz, tehát hogyha valaki a budai várban jár, akkor ott Grillus Dánieltől a Düvő zenekarig, a Pannonia Cinter a zenekarig egy csomó mindenkivel találkozhat. Tehát ez nem is annyi, hogy 3 percben egy Handel műből született átiratot fog hallgatni, hanem ez egy programsorozat.
4: Így van, ez egy nagyon komoly szakmai háttérbázissal rendelkező és komolyan megtervezett programsorozat. Engedje meg, hogy annyit javítsak egyébként, hogy a Handel nem egy Handel mű, hanem ez egy Handel ihletési Tony Britton mű, és nem is oratórium, hanem egy feldolgozás.
3: Hát a Zadok the Priest című Handel műből született, tehát hogy igen, annak az átirata.
4: Így van. És ezt

0: neves magyar zene szerzők és művészek előadásában hallhatják majd a jelenlévők, az ott megjelentek, és az esemény főpontja az maga a Guinness rekord, de igen, kísérő rendezvényeként fellép a Pannonia Citer zenekar, a Tuba Őrsész zenekar, a Grillus Dániel, a Dűvő zenekar, és előadjuk magát a BL himnuszát magyar népi hangszereken és magyar ajkakon megszólaltatva.
1: Hány órakor lesz ez?
0: 13 órától kezdődik a regisztráció, 15 órától lesz egy főpróba, amelyre már érdemes ellátogatni, mert szerintem az is nagyon eseménydús lesz, és aztán 16 órakor kezdődik maga a rekord, ami néhány perc lesz csak, de ez a közösségi élmény szerintem örökre a szívünkben marad majd.
1: Mennyire izgul, és mekkora munkája van ebben?
0: Több mint egy éve kezdtük el ezt szervezni, óriási munka van mögötte, és én főszervezőként vagyok jelen, de nagyon-nagyon sok segítőm van az egyesületen belül is, és a citerás közösségek összefogva óriási munka és tervek megvalósulása fog megtörténni azon a napon. Fél évvel ezelőtt küldtem ki a zenei anyagot, amit Nauner Agárdi Évi népművészet ifjú mester állított össze, egy szatmári népzenei csokrot, amit kicsik és nagyok elkezdtek megtanulni határon innen és határon túl. Jelentkeztek Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről, Örvidékről, és több mint 600-an fogjuk ugyanazt a népzenei csokrot megszólaltatni, prim, tenor és bőgő citerán. És úgy gondolom, hogy ez már önmagáért beszél, hogy igen, nagyon izgatottan várom az eseményt, és bízom benne, hogy reménységgel csodálatosan fog tervek szerint megvalósulni.
1: Úgy legyen, és ezt kívánom, annak pedig külön örülök, hogy néhány mondatban rendet tudtunk tenni abban is, hogy hogyan volt ez a történet igazából, és mi köze a BL döntőnek a citerásokhoz, mert igen, ez egy nagyon komolyan félreérthető információ volt, örülök, hogy ez így alakul. A Budai Vár méltó helye ez, a BL döntőn pedig a futballistáké legyen a főszerep. Kívánok sok érdeklődőt, és nagy sikert ez a Guinness rekord kísérlethez.
0: Engedje meg, hogy azt megemlítsem, hogy a legfiatalabb tagunk az 7 éves, a legidősebb pedig 87 éves Makó Pali bácsi, akit ezúton is szeretettel köszöntünk. Tehát generációkat is összekapcsol az eseményünk, és nagyon nagy szeretettel meghívjuk önt is, megtisztel a jelenlétével, hogyha elfogadja a meghívást.
1: Köszönöm, egy vagyok azok közül, akik kíváncsiak, úgyhogy igyekszem ott lenni. Köszönöm szépen. Trencsényi Tímeát hallották, a Létközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület művészeti vezetőjét. Rekord kísérlet, 600-nál is több citerás a Budai Várban május 30-án délután.
2: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az egészen biztos, hogy az elmúlt hetekben a kultúra finanszírozás sokkal inkább téma lett a közéletben, mint bármikor korábban. Ez mindig is inkább a kultúra szereplőinek, résztvevőinek, a szakmának, ahogy mondani szokták, a belügye volt, hogy hogy van, vagy hogy nincs pénz. Ez most nagyon súlyos politikai kérdéssé vált, és hát ehhez kellett egy miniszter és az ő interjúja, kellettek azok a pénzek, amelyek egészen döbbenetes módon kerülnek most felszínre, és kerülnek a tudomásunkra. És hát nyilván kellenek az újabb és újabb megszólalók. Tegnap például El Simon László az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, hogy hanem az NKA az rendben van, a pénzek kifizetésével volt a gond, a függetlenek pedig eddig is hozzájutottak a forrásokhoz, ehhez nem kellett az NKA. Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség, a FESZ ügyvezetője a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz.
1: Szóval, hogy honnan juttok ti pénzhez, illetve honnan vártátok, és honnan nem kaptatok az elmúlt években?
3: Hát, hogyha az ember csak kinyitja a különböző pályázati elbírálásokat és az eredményeket, akkor egyértelműen tisztán kiolvasható, hogy az igazi független szakma, ahol az innováció van, ahol a kritikai szellem megszületik, azt a területet, annak az előadóművészet területét, ezt teljesen kiszorították. Tehát, hogyha mondjuk a legutóbbi 2025-ös többet támogatási pillanatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül olyan 20,5 millió forint jutott erre a területre, mi kérdeztük a FESZ tagokat, a FESZ-hez kötődő alkotókat, befogadó színházakat, különböző csoportokat, és egy szélesebb merítést is végeztünk, és hát abból az egész 5 milliárd forintból 20 millió forint jutott el a függetlenekhez. Reagálva arra, hogy elsimon mit mondott, itt egy alapvető probléma van, tehát a regisztráció a függetlenekhez sorol egy csomó olyan magánszínházat, egy csomó olyan kezdeményezést, amit mondjuk korábban nem a független színházhoz sorolt a szakma. Tehát valóban lehet, hogy egy lovas színház vagy egy magánszínház a volt kormányzati szakmapolitikában függetlennek számított, de igazából a szakmát nézzük, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet különböztetni, és meg is kellene különböztetni.
1: Ugye nagyon könnyű most ugrálni bizonyos számokon és személyek kifizetésén, de hát nem bírom ki. Tehát előbb mondtad, hogy a teljes többlettámogatás 5 milliárdjából kaptak 20 milliót a függetlenek. Most bárkit is értsünk ez alatt, az egy elég nagy kör. És hát ehhez képest van az eddig tudott Mága Zoltán támogatása, ami most már 5 milliárd fölött van jóval. Tehát, hogyha ezeket így egymás mellé pakoljuk, akkor az látszik, hogy volt, ami szívének kedves volt, és volt, amit elutasított az előző hatalom.
3: Hát igen, ahogy a Hankó Balázs is mondta, ez ízlés kérdése, de igen, a számok azok nagyon árulkodóak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most, amikor a 2026-os működési támogatást, itt 1,2 milliárd forintot osztottak szét, mind a vidéki, mint a budapesti függeteneknek, és ebben a Pintér Béla társulattól a Jurányi, a Múszínház, a különböző produkciós házak, színházi nevelési csoportok, bárszínházak beletartoznak, tehát hatalmas a különbség, és nem számítva azt is, hogy igazából ez az 1,2 milliárd, ez egy korábban 22-23-24-ben csak 800 millió forint volt különböző okok miatt, itt leginkább az ukrán háborút nevezték meg az előző kormányzat, de hogy értse a hallgató, ez az összeg 2010 óta nem emelkedett.
1: Hát a költségeink pedig, hogy emelkedtek, azok pont úgy, mint ahogy mondjuk egy színháznak, egy társulatnak, egy bármilyen művészeti tevékenységet folytató közösségnek. Ugye ti a független előadó művészek a színházat, a bábszínházat, a kortárstáncot, cirkuszt, akár a színházi nevelést képviselő szervezeteknek a nevében szoktatok megszólalni, és tudtok megszólalni. Most gondolom, remélitek, hogy végre valahára a kulturális kormányzat Tarzoltán tett is erre egy ígéretet, szóba áll veletek, és valódi tárgyaló partnerként tekint a függetlenekre is. Mit kérnétek?
3: Hát a lista igazából nem hosszú, mert azt gondolom, hogyha egy többcsatornás összhangolt finanszírozási rendszert létre tudnánk hozni, ahol átlátható a támogatási összegek odaítélése, ahol az intézményi fenntartás, a művészeti innováció célzottan szét van választva, ahol mondjuk egy több éves struktúrális támogatás meg tud valósulni. Ez mind azokat a célokat szolgálná, hogy ez a terület biztonságban legyen, és igazából a legnagyobb és dolog talán az volna, hogy végre, ez is nem csak a szakma részéről, de hogy belássa, hogy az előző területnek a független területe az a része, tehát nem lehet leválasztani. Tehát, hogy megnézik az elmúlt évek hibáit, akkor talán pont ez a fajta széttagolódás a szakma legnagyobb problémája, hogy nem tudja egységesen képviselni az előadó művészetet, különböző csoportok jöttek létre, tehát ezt kell egybe rakni, nem szabad, hogy egyetlen szakmai szervezet monopól helyzetbe kerüljön, és hogy azt hiszem, hogy a független területről akar gondolkozik a kormányzat, akkor a független területet képviselő szervezetet kell megkérdezni. Ha a kőszínházakról, akkor a kőszínházakat kell megkérdezni, és az sem a legfontosabb, hogy az egész rendszer egységes egészként kell képviselni. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyi pénz van, persze ez is egy nagyon fontos dolog, de hogyha ezt a jelenleg rendelkezésre álló összeget arányosan, feladatközpontúan lenne szétoszva, látnánk, hogy a kuratóriumi rendszerben hogyan történnek meg a bírálatok, akkor szinte mindent rendben lehetne hozni.
1: Az igaz állítás, amit egyébként az elmúlt időszakban gyakran lehetett hallani, hogy nem a pénz volt kevés, hanem az átláthatóság és az elosztás mikéntje volt a baj.
3: Azt hiszem, hogy ez abszolút így van. Tehát, ha visszatérünk a többlettámogatási rendszerre, vagy ez a, akkor azt látjuk, hogy ott titkosak voltak a kuratóriumi tagok. Nem lehetett tudni, hogy milyen szempontrendszerek szerint dőlnek el a pénzek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a függetleneknek a vidéki kuratóriumát, amit a minisztérium nevezett ki, szintén nem lehetett tudni, hogy kik döntenek, milyen szakmai szempontrendszerek szerint történik meg a források odaítélése. Tehát azt lehetett látni, hogy igazából nincsen gazdája a területnek, és valóban egyre kiábrándultabb és kiábrándultabb lett ez a közeg, és nagyon sok pályázót ismerek, alkotót, aki azt mondta, hogy én már nem is pályázok, mert hogy egyszerűen lehetetlen. Nem tudom, hogy minek kelljek, hogy megfeleljek, nem tudom, hogy milyen szempontokat várnak tőlünk, és igen, és akkor jött az ízlés.
1: Hát, vagy annak a hiánya. Vagy egy másik szempont, mert ugye azért ez elég jól megragadható volt. Szabó György kezdeményezésére készítettetek Dologidő néven egy vitaanyagot. Ez nem tudom, eljutott-e már Tar Zoltánhoz, a területért felelős friss miniszterhez, vagy még ültök rajta?
3: Nem, ez egy szakmai anyag, egy vitaanyag, és mi ezt el is juttattuk Tar Zoltánhoz. Remélem, hogy már volt ideje, hogy beleolvasson, vagy megkért olyan szakmai politikailag hozzáértő embert, aki ezt átolvassa. Tehát azt kell tudni, hogy ez a 46 oldalas anyag, ez egy kiinduló pont. Mi megpróbáltunk rá világítani azokra a csomópontokra, ahol a hibákat látjuk, és megpróbáltunk rá megoldási javaslatot adni. Többféle modellt dolgoztunk ki a finanszírozásra, és hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy működési pályázatot hogyan tudunk létrehozni, és hogy mennyi támogatás kell hozzá, mennyi forrás, hanem tényleg arról van szó, hogy hogyan tudjuk az egész rendszert struktúrálisan átalakítani, mert azt meg kell érteni, hogy nem elég csak mondjuk a függetleneknek adni támogatást, vagy megemelni a támogatásokat, hogyha az egész rendszert nem világítom át, nem nézem meg, hogy hol vannak a kimeneti pontok, hogy a kiemelt nemzeti kategóriák, amik remélem, hogy esetleg felülbírálásra kerülnek, akkor hogy hogyan tud egy ebben a rendszerben eljutni az alkotó vagy a színház A-ból B pontba, tehát hogy egy nyitott rendszert kell létrehozni, ahol a különböző elvárásoknak és a különböző minőségeknek szabad átjárhatósága van.
1: És hát ez még itt csak az, amit ti megfogalmaztok a függetlenek nevében, a Független Előadó Művészeti Szövetségként, de hát a szépíróktól kezdve az írószövetségig és a filmesektől a kritikusokig, akiknek szintén megvannak a maguk bajai, a múzeumi szakmáról nem is beszélve, tehát itt gyakorlatilag a teljes kulturális szféra szeretne valamiféle rendet és rendezését az elmúlt időknek, és egy előremutató valamiféle olyan támogatási rendszert, amiben lehet mozogni, amiben meg lehet élni. És ahogy beszéltük az előbb, ez nem pénzkérdés elsősorban. Látsz olyat, aki átlátja, és ott van Tar Zoltán közelében?
3: Hát sajnos még ezek az emberek nincsenek megnevezve. Én azt tudom mondani, hogy várjuk, hogy kikkel lehet leülni tárgyalni, és igazából nem csak a függetlenek tárgyalja, ezt jól mondtad, mert hogy múlt pénteken például a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ, a MASZK és a FESZ szervezésében volt egy nagy előműszeti, mondjam így, hogy jambori, mert végre eljött közel 30 szervezet, és egy nyílt szakmai fórumot tudtunk létrehozni, ahol pontosan ezt láttuk, hogy minden egyes szakmai szervezet meg tudja fogalmazni a hibákat, és hogy van elképzelés, ki kell emelni, hogy szinte mindegyik szervezet azt mondta, hogy az átláthatóság, tervezhetőség, az elszámoltatás, az elszámolhatóság, ez a legfontosabb, hogy lehessen látni, hogy milyen szempontok szerint történik a pénzek odaítélése. Tehát, hogy a szakma az abszolút nyitott, és szerintem teljesen egységes abban, hogy le kell zárni az elmúlt éveket, és hogy létre kell hozni egy olyan fajta együttműködés, ahol egyenrangú partnerként vesznek részt a szakmai szervezetek, és ez a kormányzatra is azt hiszem, hogy mit mondjak erre, a kormányzatra is nagyon kell, hogy hasson, mert hogy azt gondolom, hogy pont így tudunk előre lépni. Tehát ezt a kultúrának ez a soft power nevezetű innovációját, az, hogy Magyarországon ne csak azért jöjjenek ide, mert hogy jól lehet érezni magunkat, hanem mert hogy jó színházi előadásaink vannak, jó táncelőadások vannak, jó könyvek jelennek meg, múzeumokban fantasztikus kreatások vannak. Tehát ugye ez egy olyan terület, ahol meg lehet fogalmazni egy másik Magyarországot, és hogy igen, ez nagyon fontos.
1: Egyébként meg én azt gondolom, hogy a kultúra mindennek dacára jobb állapotban van, mint amilyen helyzetbe hozták az elmúlt években, és hát nyilván innen van hova elrugaszkodni, és van is alapja annak, hogy elrugaszkodjanak, és ez nagyon fontos. Zoltán, köszönöm szépen, Nagy Zoltánt hallották, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetőjét. Van itt tennivaló egy dolog, nagyon fontos és izgalmas, egy kormánynak az egyik leglátszóbb tevékenysége az, amit a kultúrával csinál. Ez így volt eddig is, nem véletlenül beszélünk erről ennyit, és így lesz ezután is, tehát remélhetőleg a következő kormányzat, a most hivatalba lépő kormányzat komolyabban gondolja azt, hogy a kultúra tényleg mindenkié. Örülök, hogy itt voltál, és beszéljünk még, ha látjuk a folytatást.
3: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is. Ez volt ma a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, én Rónai Egon vagyok, és tartsanak velünk minden hétköznap ugyanebben az időben, mert jövünk, jelentkezünk újra és újra. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a kánikula. Kölcsönösen drónokkal támadták egymást az ukránok és az oroszok. Hamarosan lejár a céges adóbevallás határideje. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek, Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Közben az orosz külügyminiszter arról tájékoztatta amerikai kollégáját, hogy folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó klikről, az országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, hogy az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint tavaly. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá szakember. Országszerte süt a nap, eső nem lesz nagy területen, megérénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Folytatjuk a gazdasági magazint. 150 Corvinus oktató követeli a Kekva modell megszüntetését, meg az akadémiai autonómia helyreállítását. Ez két különböző, de nagyon súlyosan összefüggő téma, úgyhogy ezt jól meg is fogom tudakolni, hogy mit kell ez alatt értenünk. Itt van ugyanis Toronyai Gábor, a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, Budapesti Corvinus Egyetemi Intézményi Szervezetének elnöke. Nem hittem, hogy ezt végig tudom egy levegővel mondani, de sikerült, úgyhogy örömítassa, jó napot kívánok Önnek.
5: Jó napot kívánok én is Önnek, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a lehetőséget, a beszélgetést.
4: Nem Önök az elsők, ugye a MOMEM oktatói szólaltak meg először, és a kuratórium lemondott ott, és most ugye ezek szerint a Corvinus folytatja a sort ezzel a követeléssel, a Kekva modell megszüntetésével. Igazából, ha le lehet írni két mondatban a Kekva modellt, akkor megteszi?
5: Megpróbálom. Tehát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, ennek a rövidítése, ez a csúnya betűszó. Nem egyszerűen a vagyonkezelő alapítványok ismert jogi formájára hozták létre ezeket elsőként a Corvinus számára 2019-ben, hanem módosítottak azon. Tehát ott jellemzően magánvagyonoknak a kezeléséről van szó, az átörökítésnél biztosítani a vagyonbirtokosának a szándékát, vagy hogy arra a célra, amire ő szánta. Nos, itt közpénzekről van szó.
4: Igen, itt ugye az Európai Unióval folytatott az előző kormány által zajló vita, ez folyamatosan például ezeknek az alapítványoknak a létrejötte, az alapítványok vezetésének személyi körülményei és személyiségei, meg a juttatott vagyonok és annak a felhasználása körül összpontosultak. Hogyha ettől egy picikét ettől az uniós vitától ellépünk, már pedig ez az Önök kommunikációja sem erről szól. Igazából mi a baj a Kekvával a Corvinus szempontjából? Mert ha Hernádi Zsoltot hallom, aki az egyik vezetője ennek a modellnek, akkor ő arról beszél, hogy ez teljes siker.
5: Természetes, hogy ők sikerről beszélnek. Kudarcot nem vallhatnának be. Kérdés, hogy milyen szempontból beszélnek sikerről. Tehát az alapvető baj egyrészt az, hogy ezek az egyetemeket fenntartó kekvák, alapítványok, és döntően azoknak a kuratóriumai, tehát egyrészt közpénzt, közvagyont kaptak, másrészt viszont hát semmifajta elszámolással nem tartoznak senkinek, sem a fenntartott egyetemeknek, sem a társadalomnak. Megkapták az alapítói jogokat, önmaguk választhatták ki az, hogy kik vannak benne ezekben a kuratóriumokban. Senkinek semmit nem kell mondani arról, hogy mit csináltak, kivéve az évente a civil szervezetek számára előírt pénzügyi beszámolókat, abból lehet utólag látni dolgokat, de teljesen átláthatatlan volt ez korábban, ilyen önbetorzó jellegű, ahogy az egyik ezzel foglalkozó cikk megjegyezte.
4: Önöknek hát van gyanújuk azzal kapcsolatban, hogy lenne mit vizsgálni a Corvinus környékén?
5: Hát ez egy 7 éves időszak, mindenképpen át kell tekinteni. Én személy szerint azt gondolom, hogy itt nagy lopások nem történtek. De mivel teljesen átláthatatlan volt a dolog, történtek olyan események, a Székesfehérvári kampusz, ilyen digitális beszerzések, amik homályosak, értetetlenek voltak ebben az időszakban, esetleg ott történhettek ilyenek. Én magam nem számítok erre. Talán túlzottak voltak a jövedelmei az alapítványi, a kuratóriumi tagoknak, de mondom, a mi esetünkben lopásra nem számít.
4: Itt most két modell versenyez egymással a 150 Corvinus oktató követelése nyomán. Az egyik a modell, a Kekva modell megszüntetését és az akadémiai autonómia helyreállítását követeli, a másik pedig az egyetem vezetése által létrehozott álláspont, ez egy 114 oldalas vitaanyagban öltött testet, ami egyfajta hibrid átalakítást javasol. De ha jól értem, az oktatók nem valamiféle hibridet szeretnének, hanem szeretnének visszamenni az eredeti modellhez.
5: Nem egészen. Tehát egyrészt az aláírások már 180-nál tartanak. Ez igen jelentős. Tehát a 450 oktatóból a 180 aláírásnak a 90%-a oktató. Tehát a kollégák nagy számban támogatták azt, amit mi javasoltunk. Ezek sarokpontok, nem egy konkrét modellt javasoltunk. De ugyanakkor utána megjelent a rektor úrnak, Bruno van Pontelsbergnek, a elnök rektor úr elnöki pozíciót is betölti, a saját javaslata. Tehát rektor úr fellép vezetőként egy konkrét javaslattal állt elő, és emögé igyekszik az egyetem közvéleményét beállítani maga mögé.
4: Akkor tehát az mégis igaz, hogy itt két különböző álláspont ütközik.
5: Két különböző.
4: Miközben van egy harmadik a jelen idejű.
5: Igen, de nem az a másik álláspont. Tehát egyrészt mindjárt mondom, sajnos mi a magunk részéről ebben a formában a rektor úr ajánlatát nem tudjuk így támogatni. Remélhetőleg majd konvergálnak az álláspontok. Ő ugyanis nagyjából egészében a jelenlegit folytatná kisebb változtatásokkal, és ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát az, hogy a fenntartó alapítványi féle, ugye ennek meg kell változnia, nem Kekva lesz, de hogy a között és a szenátus között a hatáskörök megosztása a maihoz hasonló maradjon, ez elfogadhatatlan. És a szenátus összetételére vonatkozó javaslata is elfogadhatatlan. Tehát kulcspontokon nem tudtuk egyelőre elfogadni ezt, hogy a rektor úr tud az álláspontunkról. Ami a jövőt illeti, ott két lépcsőben kell minden bizonnyal gondolkodni, ahogy a kormányzat, a felsőoktatási szakértők és az egyetemi véleményeket is nézzük egy átmeneti helyzetről, és utána egy-két éves periódusról, ahol az egyetemekkel megbeszélve alakulnak ki azok a formák, hogy milyen formában működjenek tovább. Az átmeneti állapotnál pedig ez a kétlábú konstrukció, tehát az egyetem, a szenátus, amelyiknek a hatásköre kiterjed, illetve a másik, amelyik valami fajta fenntartó, ugye az állam a fenntartó, finanszírozó, de formailag, technikailag egy alapítvány lenne továbbra is a fenntartó, amelynek azonban tulajdonképpen csak gazdasági gazdálkodási kérdésekre terjed neki a hatásköre. Tehát ezt lehetne gyorsan meglépni.
4: Egyúttal, amit most elmond, az modell az összes többi ügyben is, mert hát a Tisza kormány egyik alapvetése volt oktatási ügyben, és érdekes lesz, izgalmas lesz követni, hogy például ehhez az ügyhöz, az önökéhez hogy viszonyulnak, hogy az alapítványi működését az egyetemi struktúrának meg kell szüntetni, vissza kell húzni az egyetemeket az állam közvetlen közelébe. Ebből a szempontból izgalmas lesz, hogy alakul az önök sorsa.
5: Hogyha gondosan olvassuk a TISZA nyilatkozatokat, akkor nem pontosan ezt mondják. Tehát abba belefér az, hogy a jelenlegi konstrukciót rendezik át, tehát hogy marad valami fajta alapítvány, csak lényegesen megváltoztatják. Tehát a rektor úr javaslatával ez a gondunk, hogy a jelenlegi helyzetet nem változtatná meg.
4: Hát nyilván mások az érdekek. Hát persze, nyilvánvalóan. Viszont hadd vessem azt fel, hogy az mindig elhangzott, és idéztem ugye Hernádi Zsoltot, aki elmondta, hogy mennyivel jobbak a Corvinus eredményei, amióta nemzetközi összevetésben, amióta az alapítványi fenntartásba került át. Illetve mindig elmondta, hogy a modellváltás eredménye a bérek meg az infrastrukturális feltételek javulása. Ezt lehet a pozitív oldalra írni?
5: Bizonyos fokig lehet, igen. Igen, a bérek tekintetében nem vagyunk annyival jobb helyzetben, mint amiről talán így sejtésszerűen, amire gondolnak a más intézményekben lévők.
4: Habzsidőzsi nem lett a Corvinuson sem.
5: Nem lett. Az infrastruktúrális feltételek, a technikai segítés az oktató-kutató munkának az javult, és a hallgatókkal kapcsolatos dolgok is, bár az ügyintézés ott állandóan átalakítottak mindent, és ebben már végletesen belefáradt mindenki.
4: Egyenlő esélyeket, emberhez méltó munkaterhelést, kollektív szerződést, átlátható pályázati rendszert, vonzó életpályát a fiatal kutatóknak, európai béreket a dolgozóknak, és így tovább. Van 15 pontjuk azoknak a szervezeteknek, amelyek aláírták a dokumentumot, és hát ez a 15 pont, ez nyilván valamennyi fővárosi és vidéki egyetemre, felsőoktatási intézményre ugyanígy vonatkoztatható. El tudja azt képzelni, hogy közeljövőben egy közös szervezeti keretben a kormányzattal tudjanak erről tárgyalni?
5: Igen, ebben a kezdeményezésben is benne vagyunk a Corvinus szakszervezeteként. Ez több egyetem szakszervezetének, illetve a HUNREN, tehát a volt akadémiai kutatóintézetek szakszervezetének a közös kezdeményezése, ebből született ez a 15 pont. Tehát ez nem ugyanaz, mint amit mi itt
4: a... Mint a Corvinus sajátja, igen.
5: Igen, de mi is aláíróként csatlakoztunk ehhez. Igen, bízunk benne, hogy az új kormányzattal lehet ezekről beszélni. Emellett van a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének is egy kezdeményezése, amelyik egy kiterjedt kérdőívvel kérte ki a tagszervezeteinek a véleményét. Múlt csütörtökön volt választmányi ülés. A szakszervezet elnöksége levelet írt a Lannert Juditnak, mint miniszternek, és szintén egyeztetés kezdeményez a későbbiekben, immár a tagszervezetek véleményére támaszkodva.
4: Hát ez most izgalmas időszak lesz, és hát mire a vizsgai időszak véget ér, és eljön a nyári szünet, talán addigra következik az a pillanat, amikor erről valóban lehet tárgyalni. És hát ahogy az előbb mondta, ez nem egy-két hónapos döntéssorozat lesz, hanem itt évek telnek el, amíg vissza lehet rendezni, és rendezni lehet a rengeteg ügyet.
5: Igen, a felsőoktatás kutatók, vagy ezzel foglalkozó szakemberek azért javasolják ezt a két lépcsős modellt, és a kormányzat is úgy tűnik erre hajlik, mert hogy borzasztó erőforrásokat köt bele minden szerződésnek az újrakötése, tehát nem csak a munkaszerződések, hanem minden egyéb szerződés, az ingatlanok, az esetleges jogállásváltozások rendezése. Tehát ez most a közvetlen érv arra, hogy maradjon meg ez a kétlábúság. Lehet a későbbiekben is, majd sok intézménynél megmarad, de hogy most így legyen, rendezzük át az összetételét a fenntartó alapítványnak, és a hatásköröket alapvetően rendezzék át úgy törvényileg, hogy a szenátusok kapják vissza a döntő hatásköreiket. Új összetétel is kell. Számos ilyen Kekva intézménynél, tehát úgy próbálták az alapítványok biztosítani azt, hogy a benne ülő emberek akarata érvényesüljön, hogy kiválasztották a felső vezetést, átrendezték a szenátusok hatásköreit, megcsorbították alapvetően plusz a személy összetételben a vezetőktől függő emberekkel rakták gyakran tele, nem mindenütt nagy itt a skála. Például Szegeden semmit se változtattak szinte, de Sopron az ellenkező véglet. Tehát ez a helyzet, ez nem maradhat így. Én hadd mondjak a szóhasználatra is egy dolgot. Tehát mindenki akadémiai szabadságról beszél, az Unió szövegei is gyakran ezt említi, de egyetemi autonómiáról és a tudományos élet szabadságáról is kellene beszélni így egyre tágabban, mert az akadémiai autonómia az a jelenlegi alaptörvényben is szerepel, de a korábbi alkotmánynak a tudományos élet szabadságára vonatkozó passzusát írták úgy át, hogy aztán megcsinálhassák ezt a gyalázatot, amit később elkövettek az egyetemen meg a tudományos életen. Tehát nem elég akadémiai szabadságról beszélni, mert az túlzottan leszűkíthető csak arra, hogy ne nagyon avatkozzanak bele abba, hogy az egyes kutatók, oktatók mit kutatnak, mit oktatnak, illetve az egyetem, a szenátus ezzel kapcsolatos hatásköreire. De hát számos egyébre ez nem vonatkozna, a személyek kiválasztása, ami kulcsfontosságú, a szervezet alakítás, a működés, a gazdálkodás, ugye,
4: világos.
5: A szabadságára.
4: Számos szempont van még, persze. Persze,
5: igen. Tehát jó volna ilyen differenciáltan beszélni, mert a rektor úr javaslatával is ott az akadémiai szabadság, de hát ezen túlmenően az egyetemi autonómiáról és még tágabban a tudományos élet szabadságát kell itt biztosítani újra.
4: Törönyei Gábornak köszönöm szépen, a felsőoktatási dolgozók Corvinus Egyetemi Szakszervezetének elnöke beszélt nekünk a helyiek követeléséről és úgy általában a felsőoktatás problémáiról a jelenlegi működési modellben. Köszönöm még egyszer.
5: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
4: És köszönöm az önök figyelmét, ez volt már a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Jövünk holnap is ugyanebben az időben, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lezajlott a 44. kongresszusa a pedagógusok szakszervezetének, amelyen ajándékként új oktatási minisztert, eleve oktatási minisztert kaptak. Lannert Judit személyében, aki el is látogatott személyesen a kongresszusra, és így aztán meghallgathatta, hogy mit követel a pedagógusok szakszervezete tagsága nevében. Gosztonyi Gábor, a szakszervezet alelnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Arra is volt mondjuk, hogy leüljenek egyeztetni, beszélgetni a miniszterrel, vagy csak arra, hogy vendégül lássák, fogadják, és ő meghallgassa a követeléseket?
2: Hát ezt nem nevezném klasszikus egyeztetésnek, ez inkább azt gondolom, hogy ez egy bemutatkozó látogatás volt, illetve hát a miniszter részéről egy hatalmas gesztus, hogy a PS kongresszusát személyes jelenlétével tisztelte meg. Azt mondta, hogy egy órát ér rá körülbelül, tehát egy óra hosszát, ehhez képest egy bő másfél órát azért beszélgettünk. Itt a küldöttekkel, tehát nem az elnökséggel ült le beszélgetni, hanem bizony a küldöttekkel, hát mondom azt, hogy diskurált.
1: Ez is egy fontos gesztus, mert hogy nem a vezetőkkel, hanem a gyakorló pedagógusokkal akart tárgyalni.
2: És ez így is van, mert ezt akartam én is mondani, hogy abszolút a frontvonalról kapta azokat a látszólag kis problémákat, ami egyébként, hát ha kívülről nézzük, akkor rendszer szintűek, úgyhogy meg kell mondjam őszintén, füstölt a toll a miniszterasszonynak. Jegyzetelt rendesen, valamire ott helyben válaszolni is tudott, valamit azt mondta, hogy köszöni ezeket a jelzéseket, utána fog nézni. Még egyszer mondom, itt az egésznek a lényege az volt, az egyik kollega meg is érte az első felszólalók között, hogy hát nagyon örül neki, mert utoljára miniszter 13 évvel, 14 évvel ezelőtt járt PS kongresszuson, és az se az volt. Tehát már, hogy ő se oktatási miniszter, legutoljáraként Balogh Zoltán nem sokkal a kinevezése után tette tiszteletét egy kongresszusunkon. Hát azóta semmi ilyen nem volt, úgyhogy ott a kollégák is, hát hogy úgy mondjam, kellemes meglepetésként és nagy örömmel fogadták Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert, ugye ez is fontos, igen, hogy itt egy kézben lesznek a dolgok. És én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú tárgyalások megkezdését vagy előkészítését, mondjuk az, hogy megbeszélő találkozó volt.
1: Ez ugye egy nagyon nagy előny, hogy lett egyrészt oktatási miniszter, ráadásul egy oktatáskutató szakember, aki pontosan tudja, hogy mik az oktatás kérdései, problémái, hiszen ő maga is felmutatta ezeket korábban. Mondott is pár dolgot, visszaállítja a szakszervezeti és sztrájkjogokat, ez például az utóbbi főleg nagyon komoly sérelme volt a pedagógusok egy jelentős részének. Viszont hát az önök követelései is megfogalmazódtak, és azok között is szintén vannak nagyon régiek, és hát nagyon jellemzőek, tehát az adminisztratív terhek csökkentése, a tankönyvrendelés felszabadítása, a rengeteg tananyag csökkentése, a bérkorrekció rendezése. Szóval ezek az állandóan visszatérő és évtizedes problémák.
2: Így van, és ezeket, tehát látszott miniszterasszonynak a rövid expozéjában, hogy egyébként ezzel tisztában is van. Tehát, hogy érezte meg, hát ő maga a kutatása is során is, ugye még miniszterség előtt is, hát ő is kutatta ezeket a dolgokat, tehát, hogy ő teljesen tisztában van ezekkel a problémákkal. Ő volt az első, aki igazán nyíltan tudományos szakértőként mondta ki, hogy ez az oktatási rendszer, ez egyszerre nagyon alulfinanszírozott, és mégis pazarló, és hát ő ennek szeretne véget vetni. Azt gondolom, hogy nagyon sok elképzelés az oktatási tárca és a pedagógusok szakszervezet által képviselt munkavállalók érdekei egybevágnak, lefedik egymást. Nyilván itt a bérkorrekcióról most nem volt szó, de ezt azért finoman jeleztük neki, hogy hát ez ugye EU-s kötelezettség, tehát ez nem akarom kérdése, ezt legkésőbb is 30-áig meg kell, hogy kapják a kollégák. Ha már itt a nagyon nagy szimbolizmusnál tartunk, mert ugye ez az új kormány, ez a szimbólumokban rettenetesen jól gondolkodik és működik ebben a keretrendszerben, hát mi azt gondoljuk, hogy adott esetben, ha ezt mondjuk pedagógus napra ezt a bérkorrekciót megkapnák a kollégák, ez nyilván megint egy plusz gesztusérték lenne. itt a NOX béremeléssel van egy kis olyan problémánk, hogy mi nagyon szeretnénk, ha szintén azok a kollégák, akik nem tartoznak ugye itt a köznevelési jogviszony bérpályája alá, nagyon jó lenne, ha ők is a kormány, a jelenlegi kormány által választásokon megígért 25%-os béremelést megkapnák. Értjük, tudjuk, sok mindenre kell a pénz, és azt is értjük, hogy sok sebből vérzik ez a költségvetés, de csak hogy számokat is mondjuk, hogy mi az a követelés, mi kiszámoltuk, hogy ez a 25%-os béremelés, ami tényleg a nagyon méltánytalan, alacsonyan tartott fizetést egy kicsit elfogadhatóbbá tenni, ez nettó olyan 52-53 milliárd forint, ami nyilván egy ilyen összköltségvetési szinten ez tényleg elenyésző, és azt gondoljuk, hogy nem mi fogjuk tudni megtalálni, de itt a költségek átrendezésével ez a fedezet, ez előteremthető, és ez nyilván már ősztől egy olyan plusz jobb hangulatot eredményezhetne a nevelési oktatási intézményekben, amivel szerintem sokkal vidámabban indulhatna majd a 2026-27-es tanév.
1: És ha már a jövő tanévről beszélünk, ugye itt nagyon sokan abban reménykednek, hogy villámgyorsan pillanatok alatt új tantervek lesznek, új nemzeti alaptanterv lesz, új tankönyvek jelennek meg, kevesebb lesz a gyerekek terhelése, több idejük nyújt a pedagógusoknak is regenerálódásra, de hát azért azt érdemes leszögezni, hogy ezek nem szoktak ilyen gyorsan menni, ugye?
2: Hát ezt mi sem a rövid távú tervek közé soroltuk be. Nyilván az egésznek a felsorolása, az, hogy a tankönyvrendelést felszabadítsák, az tényleg egy jogszabály. Elméletileg és szerintem gyakorlatilag is megvannak még azok a régebbi tankönyvek, itt gondolok akár a teljesen vegzált és hát mondjuk abszolút tiltólistára kerülő Mozaik kiadónak az egyébként világ szerte ismert és elismert tankönyv csomagrendszere, de hát vannak még régebbiek. Nyilván ezeket föl kell újítani, kicsit le kell porolni, és a megfelelő korszerű változásokat átvezetni, de ezek nem olyan hosszú távak. Hosszú távú, az nyilván, hogyha szeretnénk, és már pedig szeretnénk egy 21. századi jól működő oktatást csinálni, ahhoz elengedhetetlen a nemzeti alaptantervnek a teljes átírása. Na ez nem az egyik napról a másikra fog meg tudni megtörténni, ezzel mi tisztában vagyunk. Nyilván az adminisztratív terhek csökkenését már bejelentette miniszter asszony, hogy azért a kréta rendszert egy kicsit átalakítják, és mondjuk fölöslegesen egyébként például itt főleg az igazgatóhelyetteseknek volt ilyen másfél órájuk, hogy olyan adatszolgáltatásokat kellett kérni, amit elméletileg egy picit is hozzáértő ember egy Excel táblából 3 másodperc alatt le tudna szűrni, tehát hogyha ezek már elmaradnak, ezek nagyon jó dolgok. Nyilván valószínűleg egy kicsit csalódott lesz a pedagógus társadalom a teljesítménytékési rendszerrel kapcsolatban, mert nagyon sokan azt várják, hogy ezt töröljék el. Ezt nem lehet eltörölni, mert az Európai Unió és a magyar kormány megállapodásában ez benne van, ez a teljesítménytékelés. Itt annyit lehet tenni, hogy sokkal objektívvá kell tenni, és egy olyan keretrendszert megszabni, amit aztán az intézmények a saját képükre tudnak formálni, és ez alapján lehet majd ezt a teljesítményértékelést, eljárást lefolytatni. Többek között például az, hogy ez a 3 ingyen vállalás, ez teljesen fölösleges, ez nem más, még egyszer sokszor elmondtuk, ez egy ilyen bújtatott ingyen munka, tehát kollégák vállalják be plusz olyan dolgot, amit ha megcsinálnak, ugye ez nincs az alapfeladat ellátás között, aztán ezt vagy kifizetik nekik, vagy nem, hiszen nem tudja senki, hogy a teljesítményértékelésben mekkora összeget fog kapni a következő tanévtől. Tehát ezeket lehet rendezni, lehet finomhangolni, észszerűsíteni, és azt gondolom, hogy az már egy jelentős hangulatváltozás, egy pozitív hangulatváltozást eredményezhet a tanulói és az iskolai környezetekben.
1: Így legyen.
2: Hosszú meg az folyamat. Óvodaiban is, bocsánat, igen, meg az óvodaiban is, mert hogy azt mondják, hogy nem gondolunk az óvodákra.
1: Gondolunk, mert hogyha valakinek kisgyereke van, más sem tesz. Gusztonyi Gábor, köszönöm szépen, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke bizakodott a jövőben, végre bizakodott a jövőben. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a megkeresést, minden jót, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Budafoki úton befelé a Prielle-Kornélia utcától a Dombovári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. A csúcsforgalmi és az esti időszakokban a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídnál két sáv járható. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több nem ajánlott. Best of adás következik.

0: nagyban rendezték ugyanis azt a konferenciát, ahol a világ legígéretesebb egészségügyi innovációi közé sorolták találmányokat, és az Amerikai Rákutatók Társasága is az áttörő innováció közé nevezte a genomét tudományos eredményeit, és rangos kitüntetéssel is jutalmazta dr. Peták István rákutatót, aki itt van a vonalban, és akivel először is azt akarom majd tisztázni nyilván, hogy mi ez a találmány, de hát legelőbb is gratulálok a díjhoz.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagy öröm, hogy beszélhetek róla, nagyon büszke vagyok így a csapatom nevében. Végül is ugye ez egy olyan számítógépes program, ami a betegek, daganatos betegek személyre szabott terápiájának a kiválasztását segíti, tehát hogyha úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy személyre szabott terápia tervező eszköz vagy gép, ami a daganatokban lévő egyedi génhiba kombinációk alapján segíti az orvost abban, hogy kiválassza azt a célzott gyógyszert, ami a legjobb lehet az adott beteg számára. És ez egy nagyon nehéz matematikai, tudományos probléma, mert nagyon sok változó, nagyon sok mutáció, mutációk milliói határozhatják meg, hogy melyik gyógyszer lesz hatásos, és több száz lehetséges gyógyszerből kell választani. Ez egy dimenzió problémának is hívják a matematikusok, amit nagyon nehéz akár mesterséges intelligenciával is megoldani. Ehhez kellett egy speciális módszert kifejlesztenünk, és amit értékeltek az Amerikai Rákutató Konferencián is, hogy tudtuk azt valós klinikai beteg adatokon bizonyítani, hogy ez a módszer ugye nem csak azt tudja, hogy nem az a cél, hogy hasonló eredményeket adjon, mint az orvosok, hanem hogy segítse az orvosokat jobb, nagyobb statisztika eséllyel hatásos gyógyszerek kiválasztásában.
0: Voltak éppen ez egy új technológia, ami az orvost támogatja majd?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy új orvosi eszközkategória, a személyre szabott terápia tervező gépek kategóriája, hogy ahelyett, hogy minden egyes gyógyszert, minden egyes albetegség típusban kipróbálnánk, ami 14,4 millió évig tartana, ahelyett egy újfajta orvosi eszközt fejlesztünk, ami kiválasztja a megfelelő terápiát, és magát ezt az eszközt validáljuk, hitelesítjük egyre több és több adatbázison, tehát valójában ez egy új orvosi eszköz lesz, amit az orvosok tudnak arra használni, hogy minden egyes beteg számára úgy tervezzenek személyre szabott terápiát, hogy ehhez egy olyan eszközt használnak, aminek a működése ellenőrzött, validált, reprodukálható, és ezáltal minden beteg egyforma eséllyel kaphatja a jelenleg elérhető legjobb személy.
0: Ez az emberi hibáktól mentes, tehát hogy teljesen sikerül automatizálni a működését, nem nyúlunk bele és rontjuk el azt, amit csinál?
1: Ugye nagyon fontos minden eszköznél tudni a limitációit, a határait, tehát ugye ez sem tökéletes, és most sem 100%-os. Ami izgalmas, hogy viszont úgymond determinisztikus, tehát ugye a teljesítménye mérhető és ellenőrizhető, és ezáltal biztonságosabbá teszi ugye a személyre szabott terápiás döntéseket. Valóban az a cél, hogy az emberi hibától is mentessé tegyük a betegek kezelését, hogy mindenki, ugye az evidencia alapú orvoslásnak ugye az volt az álma, hogy mindenki egyforma eséllyel a legjobb terápiát kapja, amit ugye a személyre szabott orvoslás nehézzé tesz, hiszen hogyan lehet valami statisztikai alapon bizonyított, hogyha személyre szabott, hiszen pont az a lényeg, hogy személyre szabott, és ezért gondolom, hogy egy nagyon fontos orvosi áttörés az, hogyha tudunk olyan gépeket fejleszteni, amik a személyre szabott terápiát teszik standardizáltá, ugye paradox módon, és ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, és a mesterséges intelligenciának ez egy nagyon speciális alkalmazási lehetősége, ami talán a legnagyobb változást hozhatja abban, hogy hogyan praktizálunk, és hogyan fejlesztünk a jövőben gyógyszereket.
0: Te magad és az orvoscsapatod az Onkopasznál.

0: Már látjátok a mesterséges intelligencia által nyújtott robbanásszerű lehetőséget? Tehát, hogy hova tudhatunk eljutni általa?
1: Én azt gondolom, hogy tényleg az orvostudomány ott az, ahol a legnagyobb minőségi változást hoz a mesterséges intelligencia, ugye már a diagnosztikában, képalkodó diagnosztikában, a digitális patológiában már ez eljött. Nagyon sok helyen ugye rendkívüli módon növeli a hatékonyságot. Ugye azt is látjuk, hogy egy újabb cunamia érkezik a gyógyszereknek, hiszen kezdve az AlphaFoldig, amiért ugye a Google kutatói kaptak Nobel-díjat, ami segít ugye megtervezni azt, hogy a célzott gyógyszereket a fehérjék háromdimenziós szerkezete alapján. Most mindenki azt várja, hogy egy újabb hulláma jön ki az új gyógyszereknek, ez fantasztikus. Igazából amire mi fókuszálunk, hogy ugye az elmúlt évtizedekben az Onkompassnál próbáltuk előre mozdítani a világon, hogy minden betegnél ismerjük meg a daganatot okozó génhibákat, tehát történjen meg az a részletes molekuláris diagnosztika, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi az oka a betegségnek annál a betegnél. Most a következő lépés, hogyha most már ez megismerhető, és most már van sok gyógyszer is, akkor hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ez alapján a fantasztikus, gazdag diagnosztikai információ alapján a rengeteg terápiás lehetőség közül az orvos mindig a legjobbat választja.
0: Eljutunk oda, még a mi életünkben, hogy azt lehet mondani, hogy az ismert betegségek gyógyíthatók? Pontosan azáltal, hogy naponta vannak új gyógyszerek, felfedezések, hogy ti is jöttök elő egyre biztosabb módszerekkel, például a rák gyógyításában.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ugye volt a 20. század elején egy első orvosi robbanás, ugye amikor gyakorlatilag megduplázott a várható emberi életkor, ezt ugye mindig elfelejtjük, hogy még a 19. században ugye 45 év volt a várható életkor, és aztán ez gyakorlatilag ott a 10-es, 20-as, 30-as években duplázódott meg, ugye a antibiotikumok felfedezésével, penicillin, inzulin. És utána a század második felében volt egy kicsi lassulás, amikor ugye sokáig éltünk, és ezért megjelentek a krónikus betegségek, a rák, magas vérnyomás. És most, hogyha ezeket is legyőzzük, akkor tényleg azt gondolom, hogy biztosítani fogjuk tudni, hogy minden ember megélhesse a biológiailag maximális élethosszt. Mindenkinek ez joga van. Úgyhogy azért izgalmas ez a téma, mert holnap fogok előadást tartani Bécsben egy, ugye most nagyon népszerű ez a longevity kifejezés, tehát hogy a konferencián, hogy mit tudunk azért tenni, hogy minden ember egészségesen minél tovább éljen.
0: Ez persze majd nem azt fogja jelenteni, hogy mindenki 120 vagy egyes vélemények szerint akár 150 évig tudjon élni, mert mindannyiunknak megvan a magunk biológiai órája. De amit az előír, amit az megenged, azt meg tudjuk élni, ugye?
1: Igen. Én azt gondolom, orvosként, kutatóként nem lehet kisebb célunk, mint az emberi élet védelme és annak biztosítása, hogy ami egyébként elméletileg lehetőségünkre áll, azt maximálisan itt töltsük a Földön szeretteinkkel.
0: Fantasztikus munkát végeztek, gratulálok hozzá, és gratulálok a díjhoz is, tehát a Szilícium völgyben Peták István és kutatócsapata kapott díjakat, és a legjobbak közé választották az innovációk közül azokat a munkákat, amikkel most előálltak. További hasonlókat kívánok nektek és magunknak.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Dr. Peták István rákkutatót hallották itt a több-kevesebb műsorában. Köszönöm, és köszönöm a figyelmüket. Ez volt mára a több-kevesebb, jövünk holnap ugyanebben az időben. Viszontlátásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A francia bíróság egy 17 évvel ezelőtti katasztrófa ügyében hozott ítéletet, ráadásul ez egy légi katasztrófa, ami mindig óriási figyelmet kap szerte a világon. A Rio de Janeiro Párizs járat 228 utasa és a gép személyzete nem tért haza soha. Az Air France légitársaság járata volt ez, és egy Airbus volt a repülőgép, amelyen utaztak, és amelynek nyoma veszett az Atlanti-óceán felett. Először úgy volt, hogy nincs felelőse az eset, baleset volt, aztán egy alsófokú francia bíróság kimondta, hogy nem felel a két társaság, a légitársaság meg a repülőgépgyártó a balesetért, és most fordulat állt be az ügyben, mert hogy kimondták, hogy a két óriás cég a bűnös a több száz életet követelő légikatasztrófában a pilóták mellett. Varga G. Gábor, repülési szakértő a vonalban, szervusz Gábor!
2: Szia Egon, szép jó napot kívánok a hallgatóknak.
1: A konkrét ügyön túl is azt gondolom, hogy ez egy precedens értékű per, miközben persze a világ bíróságai a saját precedenseik alapján ítélkeznek általában, de ilyen ügyekben ilyen súlyú döntést ritkán mer hozni bíróság, mint amit most a franciák megtettek. Elmondod a szempontokat?
2: Mindenek előtt azt kell tudni, hogy ez nem csak repülési szempontból, hanem jogi szempontból is egy nagyon érdekes eset, ugyanis az, hogy cégeket marasztaljanak el egy büntető eljárásban, és konkrétan ugye, hogyha magyarra kellene fordítani az eljárásnak a tárgyát, akkor nagyon pongyolán ugyan, de a tömeggyilkosság szót használt a francia bíróság. Szóval, hogy ebben marasztaljanak el cégeket, ez az amerikai kontinensen bevett gyakorlat, az európai jogrendszerben annyira nem. Szóval ez egy jogi szempontból is egy érdekesség. A repülési szakmának ugyanakkor ez nem okozott olyan óriási meglepetést, mert noha nagyon régen történt az Air France 447-es járatnak a tragédiája, azért körülbelül egy évtizeddel a katasztrófa után gyakorlatilag teljesen nyilvánvalóvá vált a szakmának, hogy emberi és technológiai tényezők is a háttérben álltak. Egész konkrétan a járatot repülő pilóták egy meghibásodásra rosszul reagáltak, amely reakció az nem az ő emberi slendriánságuk volt, illetve nem kizárólag erre írt a vizsgálóbizottság a jelentést, hanem azt állapították meg, hogy a légitársaságnak az arra a típusra, tehát az Airbus 330-as repülőgépre a képzési rendje sem volt megfelelő, és mindezzel együtt pedig azt is megállapították most a bíróságon, de a korábbi balesetvizsgálati jelentés is, hogy technológiai hiányosságok is vezettek a repülőgépnek a balesetéhez. Egyébként ez egész konkrétan abban testesült meg, hogy a katasztrófa után néhány hónappal gyakorlatilag a repülésbiztonsági ügynökségek előírtak néhány alkatrész és néhány szoftver módosítását ezen a típusú repülőgépen.
1: Érdekes az, hogy a bíróság miközben megállapította a két cég felelősségét, hát tulajdonképpen a két vállalat, az Airbus és az Air France méretéhez, pénzügyi helyzetéhez, bevételeihez mérve, hát egy elég nevetséges 225 ezer eurós bírságot rótt ki a két cégre. Ennek nyilván lesz még folytatása, mert mindenki minden oldal fellebezést jelentett be, de a fellebezések itt már azt a kérdést, hogy bűnös mondják ki a két céget, nem csak az ítélet indoklását, illetve a pénzösszeg, a kártérítés mértékét érinthetik. Tehát azt ki lehet mondani, hogy a bíróság kimondta, hogy az Airbus és az Air France felel. De hogyha ez a felelősség, ez valóban fennállt, akkor milyen tanulsága van ez a légitársaságoknak és a repülőgépgyártók számára? Mi az, ami ebből következik, és ami hosszú távon például egy ilyen balesetet megelőzhet?
2: Ugye ez a katasztrófa, ez a sajnálatos katasztrófa egy tényleg tipikus példája annak az örök a repülésben használt mondásnak, hogy a repülés biztonságát vérrel írják. Ez egy nagyon morbid mondásnak tűnhet, de teljesen igaz. Ugye ez a katasztrófa olyan alapvető hiányosságokra, pontosabban a tervezés és az üzemeltetés során figyelembe nem vett faktorokra irányította rá a figyelmet, amelynek a következménye már rövid távon az volt, hogy módosították a repülő szoftverét, módosították a repülőnek bizonyos alkatrészeit, ezeket az úgynevezett pitott csöveket, amik kritikus fontosságúak a repülőgépnek a megbízható működése szempontjából, és módosította a légitársaság az A330 típusra érvényes képzési rendjét is, annak érdekében, hogy a hasonló történetet a pilóták sokkal egyszerűbben és sokkal adekvádabb módon reagálhassák le. Tehát azt lehet mondani, hogy az a típusú helyzet, ami ezt a katasztrófát okozta, az egészen biztosan ma már nem fordulhat elő akkor, hogyha mindenki követi a leírt eljárásrendeket. És ez egy nagyon érdekes dolog a kártérítések szempontjából is, hiszen a katasztrófa áldozatainak járó kártérítést azt már rég kifizette az Air France és az Airbus. Elsősorban az Air France, hiszen az utasok mindig a légitársasággal vannak szerződésben. Az, hogy itt megállapítanak egy valamilyen mértékű büntetést, az ugye gyakorlatilag egy színház, hiszen önmagában ugye ez azért van megállapítva ez a büntetés, mert egy ilyen nagy szervezetek ellen folyó büntető eljárásban nem lehet egy személyi felelősöket kinevezni vagy megállapítani, ezért tulajdonképpen a büntetés az itt egy jogi szükséglet. Ami viszont nagyon érdekes, hogy minek utána most ezt egy büntetőperben megállapította a bíróság, azon utasok hozzátartozói, akik jogilag, pénzügyileg elég erősnek érzik magukat, újra nyithatják a kártérítési jogi aktát, és újra perelhetik a légitársaságot, vagy az is lehet, hogy egy kollektív jogi eljárásra kerül sor, és mondjuk a légitársaság az összes áldozat hozzátartozóival megállapodik valamiben. Hát ezt nem tudjuk, hogy hová fog vezetni, ezek elméleti lehetőségek.
1: Ilyenkor azért egy komoly vállalat általában ezt az utóbbi utat választja, mint hogy újra bíróság elé álljon, és még nagyon sokszor elmondják róla, hogy bűnös, és gyakorlatilag gyilkosság áldozata lett az, aki kártérítést követel, vagy hát a család.
2: Annál is inkább, mivel lezárulnának ezek az eljárások, addigra már egész biztos 20 év is eltelik a tragédia óta.
1: Ez baleset volt, de vannak következményei, és voltak okai, és ezek szerint nem mentek el szó nélkül a gyártó és a légitársaság, és ez egy nagyon fontos üzenet. Illetve itt a nyilatkozó családok közül jó néhány azt mondta, hogy nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy a bíróság végre kimondta a vállalatok felelősségét, ők személy szerint ezért küzdöttek, ez egy erkölcsi elégtétel. Igen, itt sokféle szempont van. Mindenki másképp éli meg, és mindenkinek más jelent elégtételt. Nyilván teljes elégtétel ilyen esetben nincs.
2: Azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy a különböző változások, amelyek fokozzák a biztonságot, azok nem egy ilyen eljárás következtében épülnek be a légi közlekedésbe, hanem gyakorlatilag a balesetvizsgálat első néhány hónapja után az elsődleges megállapítások alapján azonnal cselekedett a légitársaság és a repülőgép gyártó is. És ugye ez az egész vizsgálat abból a szempontból volt érdekes, hogy hosszú évekig nem is találták meg a repülőgépnek a fedélzeti adatrögzítőit, hiszen a repülő az óceánba zuhant, méghozzá sok ezer darabban. Gyakorlatilag az érdemi teljes körű vizsgálat az több évvel a katasztrófa után kezdődött el, vagy kezdődött újra, amikor a fedélzeti adatrögzítőket megtalálták.
1: Varga G. Gábor, köszönöm szépen, valóban ez fontos volt, amit még itt hozzáfűztél, nem a bíróságra vártak az érintettek, hanem léptek saját maguktól is a mi biztonságunkért. Köszönöm szépen. És köszönöm önöknek a figyelmet, kedves hallgatók, ez volt a Több-Kevesebb a gazdasági magazin a Spirit FM-ben. Jövünk a jövő héten is, minden hétköznap a szokott időben. Várom önöket akkor is. Róna Jegon vagyok, örülök, hogy velünk tartottak, és köszönöm a figyelmet a szerkesztő Hazafi Dávid nevében is. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Marad a kánikula. Ma lesz az új országgyűlés első ülése. Véget értek az írásbeli érettségig. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfelszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart. Ezt mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke, Apáti Ferenc hangsúlyozta. Az almánál és a mednél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól is, tette hozzá a szakember. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
6: Köszönöm annak a kedves nézőnek, aki rámutatott, hogy tulajdonképpen az, amikor aláírják az uniós megállapodást, az valójában e hét csütörtök, hiszen most már hétfő van, és bár hétvége van, de ezen a héten lesz az aláírás az uniós pénzekről. Az ember nem lehet meg szerkesztők nélkül, hiába. Pár itt van.
7: Kívánok, jó napot, szerkesztő úr, üdvözlöm a nézőket.
6: Én is önt.
7: Én csak Pál vagyok.
6: Én meg csak András.
7: Budapestről. Én csak az elsőt szeretnék hozzászólni.
6: Jó.
7: Egy percig nem volt kétségem, mikor elolvastam a Fidesz nyílt levelét Orbán Anitához, hogy Orbán Anita van annyira intelligens, hogy letaroló választ tud adni ezeknek a, hát nem tudom, embereket mondjak.
6: De azért inkább, emberek, higgy el.
7: Inkább illik erre a gyülekezetre a vidéki prókátor meghatározása.
6: Igen, de a vidéki prókátor is abban a jelzőben, amivel a kormányt illette, az Orbán kormányt, abban is egy állatnak a... egy állatnak a nem előnyös... egyébként arról se tehet tulajdonsága kerül elő, ugye? Egy bizonyos szobába, ha belépnek, és nagyon éles metsző szag van, akkor tudják, hogy ott benn van egy olyan állat. De hogy az a probléma, hogy, és nyilván ő, amikor ő ezt a jelzőt használja, akkor megérveli. Tehát, hogy azt mondja, hogy ha valakinek a felügyeletére vannak bízva például a bicskei otthonban tartózkodó gyermekek, akkor, és ez Balogh Zoltán, ugye, akkor az nem, egész egyszerűen nem járható dolog, hogy kiderül egy nyomozásban a súlyos visszásság és a gyermekek sérelmére elkövetett cselekmény, és bár megszünteti a nyomozást a hatóság, de azért felszínre kerülnek ezek az események, és hogy utána neki, mondja a vidéki prókátor, azonnal le kellett volna szedni a saktábláról az otthoni igazgatóját, ehelyett kitüntették, ugye? Kapott egy magas állami kitüntetést, és K. Endre nem tudja, hogy azért került ebbe a helyzetbe, mert Balogh Zoltánnak a politikai realitás érzéke úgy működött, ahogy. Mert hogyha egyébként leveszi a saktábláról az igazgatót, akkor nem kellett volna K. Endrének nyomasztani az egyébként kiszolgáltatott gyerekeket. azzal, hogy vonják vissza a vallomásukat, mert azért szexuális erőszakban bűnsegédnek, bocsánat, kényszerítéssel elkövetett bűnsegédnek lenni, az azért a vallomások visszavonása szempontjából, hogy ez lett volna a cél, az nem egy, hogy mondjam, Balogh Zoltán számára, még akkor is, ha az MTI-nek ezt mondja, hogy meg volt győződve az ártatlanságáról, hát én nem tudom, de hogyha én egy református lelkész vagyok, akkor el tudom választani azt, hogy a hatalmi szóval történt presszió egy gyerekre, aki beszámol az őt ért sérelmeiről egyébként is traumatizáltan, hogy az mennyire ártatlan sztori. Öné a szó, Pál.
7: Szerkesztő úr. Én ezzel kapcsolatban csak azt mondom Balogh Zoltánnal kapcsolatban, hogy ő csak egy közvetítő ellen volt.
6: De hát ő azt mondja, hogy nem volt az.
7: Hát az ember hazudott ma annyit, hogy nem igaz. Hát ha valaki egyszer hazudik, akkor mi a biztosíték arra, hogy másodjára igazat mond? De az egyik, hogy annyira életszerűtlen ez az egész, hogy valaki megkeresi ismeretlenül, miközben a háttérben ott van az erdélyi kapcsolat, az Orbán család, meg a K. Endre baráti köre között. Ugyan
6: de miért, most, miért Orbán Viktornak milyen erdélyi kapcsolata van?
7: Hát a Anikónak.
6: Ja, Anikónak.
7: Lévai Anikónak.
6: Én ezt
7: a Lévai
6: nem tudtam.
7: Anikó ugyanabba a panzióba járt, a grófnő, a Mikes grófnő panziójába, aki nagyon jó viszonyban volt K. Endre édesanyjával. Hát ez... Egyszerűen most, hogy mondjam, Balogh Zoltán megjátsza a mártírt, vagy zsarolják őt is valamivel, K. Endre vagy zsarolja az egész gyülekezetet, de én nem erről szerettem volna beszélni. Ez
6: jó, én nem akarom, hogy másról beszéljen.
7: Én inkább Orbán Anitának a...
6: Jó.
7: Az intelligenciájától
6: csak
7: vagyok.
6: egy fél mondat, mert képzelje el ad abszurdum, hogy Balogh Zoltán igazat mond. Tehát képzelje el ezt a képtelenséget. Hogy Balogh Zoltán véletlenül igazat mond. És most akkor cinikus vagyok. De hogy az a probléma azzal, amit eddig mondott ebben az ügyben, hogy már ezt az igazságot nem hiszik el neki. Tehát ez tényleg probléma, szerintem.
7: De hát jogosan, hogy nem hisznek egy ilyen embernek.
6: Jó, azt értem, hogy ön azt gondolja, hogy jogosan, de ugye ez egy...
7: Az egyik emblematikus figurája annak a kurzusnak, amit a vidéki prókátor azzal az állattal jellemzett. Egyik emblematikus figurája.
6: Igen, de ez így tényszerűen megáll, csak én változatlan azt mondom, hogy amíg nem tudjuk igazolni, hogy mégiscsak Balogh Zoltán, ugye mert most kiderült Sanda Tamás szavaiból, hogy Balogh Zoltán konkrétan nyomást helye, mert azt már Balogh Zoltán is elismerte, hogy lobbizott, csak az, hogy folyamatosan tolta ezt a történetet, ezt most Sanda Tamástól tudjuk. De amíg nem szólal meg valaki, hogy nem Balogh Zoltántól jön ez az ötlet, addig sajnos... jogászi szemmel azt látnánk, hogy itt nincsen arra utaló konkrét bizonyíték, hogy följebb kell keresni az Écesz Gébert.
7: Hát én nem tudom, hogy ekkora ember ez a Balogh Zoltán, hogy meg ilyen áldott jó lelkész, hogy püspök, nem is lelkész, püspök, hogy valaki beszédül hozzá, és áldozatokról beszél, hát ott agyon vágta az egész érvelését. Áldozatok, nem vélt áldozatokról, hanem áldozatokról beszélt. Tehát ott valószínű áldozatok vannak, van bűncselekmény. Hát egyszerűen megáll az eszem, hogy ez az ember ennyi észre volt miniszter.
6: Na jó, de Pál, tehát, hogy igen, igaz, de mint a biológia tesznél...
7: Nem véletlen van itt az ország.
6: Nem, igen, igaz, amit mond, csak ennek nincs köze ahhoz, hogy ki a fő felelős. Tehát nagyon súlyos ügy ez, de abból nem következik, hogy Balogh Zoltánnál nem áll meg a felelősség, hanem ahhoz valami többlettényállási elem szükséges.
7: Orbán elmondta, hogy mármint Orbán Viktor elmondta, hogy minden fel van jegyezve. Tehát ő csak olyan emberekkel vette körbe magát, akiket ő zsarolhat. Ez annyira világos, hogy nem igaz. Mindegyiknek vaj van a fülén, a Zsolti bácsitól kezdve az összesnek. Én bármit kinézek ebből a Balogh Zoltánból, bármit elhiszek, amit mondanának róla, mert itt már annyit hazudott.
6: Hát...
7: Most visszatérve inkább Orbán Anitára, tehát én nagyon vártam, és tehát egyáltalán nem csalódtam, hogy egy ilyen intelligens választ adott ezeknek az embereknek. Mert ez egy, tehát hogy is mondjam, a szellemi fölény. Amit nem is lehet szellemről beszélni. Itt csak kitalálták, hogy áruló. Nagyon ügyesen, nagyon frappánsan megválaszolta, hogy nem a klik, nem az egyén érdek, hanem a haza lenne a fontosabb. Duma volt itt a NER részéről, hát volt. Érdekes, én sem kaptam meg a behívót. Igaz, hogy 72 éves vagyok, de még nem kaptam meg a behívót. De fele ilyen idős emberek, meg fiatal emberek, akik azért voltak katonák, még ha csak 6 hónapig is, azok se kapták meg a meghívót.
6: Hát igen.
7: Behívót. Hát, tehát,
6: igen, nem is tudom, emberek, hogy... Nem is tudom, hogy ki mesélte a szombati műsorban, hogy nem meri bekapcsolni a híreket, hogy tehát, hogy ki ne derüljön, hogy már indul a háború.
7: Hát jó, hát ha ennyire hülye, hát én nem tudom mit mondani erre. Hát ezt egy percig el nem szabad lett volna inni. Ezt Orbán Anitának, ezt a levelet orosz utasításra kellett megírni. Nekem ez a meglátásom. Mivel bemert szólni a nagy Putyinnak, meg a nagy Lavrovnak, hogy elítéli, amit eddig aztán még megközelítőleg se csinált a Szijjártó kurzus. Gondolom én, hogy fölvették a telefont, szóltak Szijjártónak, hogy kapcsolja már a gazdáját, és akkor, hogy tegyenek valamit, és megírták Orbán Anitáról ezt a levelet. Hát én ezt el tudom képzelni. Lehet, hogy összeesküvés elmélet, de én csak arra tudok visszatérni a vidéki prókátor, hogy ez egy görény kurzus volt.
6: Értem.
7: Még
6: értem.
7: Lehet, hogy finom is volt az ügyvéd úr.
6: Azért meglepő egyébként az ügyvéd úrtól, mert én nagyon sok posztját olvastam, és az látható róla, hogy egy konzervatív, hagyománytisztelő valaki, akinek fontos a keresztény hit, valamint a szabályokhoz való ragaszkodás, de hát az biztos, hogy neki például, hogy az ő részére eső munkát ő elvégezte. Tehát ilyen szempontból, ha valaki, akkor ő bizonyosan.
7: Szerkesztő úr, amit ön mondott, sorolt fel az ügyvéd úrról, pontosan azért, mert nem áll keresztény, nem áll ügyvéd, azért jutott el eddig az erős meghatározásig, hogy görény.
6: Egyébként a ponyom formál logikailag igaza van. Tehát az, amit leír, az teljesen következik egyik a másikból. Abszolút. Tehát értem, csak nagyon erős ez a minősítés, nyilván görény kurzus. Ez nem egy finom palástoló megfogalmazás, hanem bele a közepébe.
7: És a Fidesz hány ilyen volt, ami hasonló? Bájer Zsoltól kezdve Orbán Viktorig.
6: Igen, tehát azért volt baj, egyébként azért volt baj, hogy Súlyog Tamás a miniszterelnöki beiktatáson a jogállamról kezdett el értekezni, mert az körülbelül annyira volt hiteles, mint amikor Orbán Viktor szerte nézett, és azt látta, hogy tombol az erőszak a Facebookon. Tehát az körülbelül olyan hiteles volt.
7: Meg a Tisza csinálta a gyűlöletet, és szóval hagyjuk ezt. Kedves szerkesztő úr, én 72 éves vagyok.
6: Igen.
7: Van egy hasonlókorú barátom, nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és mi az utolsó percig nem hittük el, hogy ez a rendszer leváltható lesz.
6: Nem hitték el? Nagyon sokan voltak így. Nagyon sokan voltak így, Pál.
7: Nem hittük el. És én is azon gondolkoztam, hogy merre menjek 72 évesen, ha egy újabb Orbán kurz, egy újabb Orbán 4 év lesz, vagy a fene tudja, mennyi lett volna. Uh-huh. Mondtuk is a mi beszélgetéskor mindig, hogy diktatúrába születünk, ugye 54-ben diktatúrába halunk meg. Hát most annyira örülök, hogy valószínűleg, hogy nem autoriter rendszerbe dobom fel a pacskert. Ezt így higgy el, hogy én ennek örülök. És a jókomám is így van. Hogy na, azt tévedtünk, hogy talán nem diktatúrába halunk meg.
6: Pál, örülök, hogy ezt elmesélte, mert minél többen mondják el a saját élményeiket ezzel kapcsolatban, annál jobb lesz a fórum, annál színesebb lehet a fórum. Köszönöm, hogy itt volt, Pál, hívjon máskor is. Itt van velünk Márta.
7: Köszönöm.
6: Minden
7: köszönöm
6: jót,
7: a lehetőséget.
6: Minden jót, viszontlátásra. Márta.
8: Üdvözlöm, szerkesztő úr, Márti vagyok.
6: Jó napot.
8: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a tévénézőit is. Nagyon szomorú hírt kell önnel közölnöm.
6: Na.
8: Egy vármegyei városban lakunk.
6: Van még vármegye?
8: Hát most már megye, igen.
6: Most már megye, mert igen.
8: Megyének fogják.
6: Azt igen, hittem, hogy nagyon vannak még tovább harcoló japán csapatok.
8: Igen.
6: Nincsenek.
8: És ennek jó a csapatnak most már örülök. Remélem, na, hogy 15 hónap után segítségemre lesz. Megkértem a polgármester urat, hogy segítsen.
6: Igen.
8: A figyelm lebénult, és én is kemoterápia után vagyok, és sajnos szeptemberben újból lebénult a férjem, epilepsziás agyvérzést kapott. A polgármester azt mondta, hogy körülnéz és megnézi, hogy ki tud a segítségünkre lenni, és
6: helyes,
8: ki tud ajánlani.
6: Helyes. Ez egy jó hír, nem? Hogy akkor a polgármester ígért valami fényt az alagút végére.
8: Valamit ígért, de sajnos 15 hónapig szerkesztő úr nem segített semmit, kórház, orvosok, kenőcs, gyógyszer, férjem 3 hétig benn volt epilepsziás agyvérzéssel. Sajnos ő olyan állapotban van, hogy őt pelenkázni, mosdatni és etetni kell. Kemoterápiával, nagy betegséggel vállaltam, 52 éve együtt vagyunk, és nem gondoltam volna, hogy a Fidesznek muzsikál zenél, és a Fidesz, nehéz elmondanom, a Fidesz bulikon ő részt vesz, és megcsinálta és teljesítette a Kodolányi iskolába Székesfehérváron. Mindent megcsinált nekik. Én mondtam a férjemnek, hogy 52 éves házasok vagyunk, megígértem, én nem adom öregek otthonába, ápolom, ameddig tudom. Most fölöttünk lévő lakást kiadták albérlőnek február óta, amióta bekerültünk a kórházba. Szoros, ég és büdös, savas szag a torkunk, légcsövünk kiszáradt, záró jelentéseket. Minden a birtokomban van, nem adom tovább senkinek, megtartom. A lányom sajnos nagyon súlyos beteg, szívvel
6: Márta, jól értem, hogy föntről jön valami erős.
8: Igen, valószínű föntről, azért, mert a fürdőszobába, a WC-be és a konyhába jön le ezeken a
6: és próbáltak már bejelentést tenni, hogy azért ezt nézzék meg?
8: Igen, kint és? Volt a férjemnek a gitáros zenés barátja, Németországban dolgozik, ő átnézte a vezetékeket, és azt mondta, hogy ez, ne haragudjak, megmondja őszintén, úgy, ahogy a 3. emeleti Csebognár úr mondta, hogy ő látta, hogy a 8. emeletre a laboratóriumi dolgokat felvitték. Reggel elkezdődik, ez olyan 7 órakor, befejezik délbe, és úgy képzelje el, hogy délután folytatják újból, és este, éjjel jön ez a szag. Na most azonnal mindjárt írtak nekem föl kenőcsöt, gyógyszert, enzimet. A lányom kért egy okos órát, mert nem tud eljönni, mert szívbeteg, és lélegeztetőgéppel alszik, itt nem tud aludni. a 19 éves unokámmal elköltöztek albérletbe.
6: De Márta, hogyha ilyen környezetre ártalmas, levegőszennyező anyagok jönnek be a lakásba valahonnan, akkor ez már bizony vagy közös képviseleti kérdés lesz, vagy pedig jegyzői birtokvédelmi eljárás eleme.
8: Azt is kértem. A polgármesterünktől, megmondom a nevét is, dr. Cserpalkovics. Most is kértem, egy hete is kértem, hogy kórházba voltam, mert a lábom bevizesedett, bedagadt a szívem is, az ereim is. Úgyhogy erre is kaptam, hogy lemenjen a vízfuró minden. Tessék elképzelni, mikor éjszaka felkelek, a férjemet pelenkázom, és jön ez a büdös szúrószag, akkor a férjem közli velem azonnal kacsát, mert égeti a hólyagját is, és én is érzem, és mondtam a házi orvosomnak is, képeket is küldtem az égésről, a nyakam meg van égetve már két helyen, a lábom, azt tessék elképzelni,
6: hogy a levegővel való kontaktus, vagy kapcsolat, igen, az égeti a bőrét?
8: Házi mérőt, ami mutatja, hogy nincs oxigén a lakásba. Abszolút nincs oxigén, jelez, pirosat jelez, és kiírja, hogy
6: na jó, de ez, van. Oké, de ez már, hogy mondjam, életveszélyhelyzet, tehát hogy itt egy...
8: A férjem már nem akar jönni a kórházba.
6: De jó, de Márta, ez már rendőrségi probléma, értse meg. Tehát, hogy
8: az az igazság, megmondom, szerkesztő úr, hogy Horváth Rita főhadnagy lakik fölöttünk, és amióta eláztattak két éve, azóta megállt a férjem előtt, és azt mondta, azért már maga béna azt gondolja, hogy magának majd valaki segít. Úgy tessék elképzelni,
6: hogy... Na jó, de érti, az rendben van, de hogy ez régen történt. Most meg, amit mond...
8: Azóta megy ez az ügyebben a Horváth Ritával.
6: Értem, Márta, hogy ez megy azóta, de érti, tehát amikor önnek már fizikai tünetei vannak meg a férjének, attól a cucctól, amiből bebizonyosodik, hogy vonja el az oxigént a lakásából, az már egy bűncselekménynek a kézzel fogható jele? Tehát, hogy...
8: Idefehérvárra nem tudom jelenteni, ne haragudjon.
6: Miért nem?
8: Mert a lányomnak a kocsiját március 15-én megrugdalták az ajtaját.
6: Na de Márta, ennek semmi köze ehhez, értse meg. Tehát, hogy két külön történet van, megrugdalták a kocsiját, de egyébként önnek meg bőrtünetei vannak az oxigénhiánytól.
8: Igen.
6: Tehát, hogy ez a két külön történet, meg az is, hogy Horváth Rita lakik ön fölött, és egy évvel ezelőtt mit csinált. Tehát, hogy itt újabb és újabb bejelentéseket kell tenni, mert hogyha itt bármi történik önökkel, és nincs bejelentve, akkor nincs akire rá lehet húzni a felelősséget, Márta.
8: Egy pillanat,
6: a polgármester úrral folytatjuk, csak átmegyünk a másik csatornára, jó?
8: Jó.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után az Árpád híd felé. Torlódásra kell számítani. Baleset miatt csak a belső sáv járható a Múzeum körúton a Kálvin térnél az Asztória felé. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Budafoki úton befelé a Prielle-Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. A csúcsforgalmi és az esti időszakokban a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídnál 2 sáv járható. Mától a 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: No, üdvözlöm azokat, akik most velünk vannak a fórum adásában. Orbán Anitát árulónak nevezik azok a miniszterek, akik az Orbán kormány tagjai voltak, és ezt a közleményüket mondjuk azt, hogy úgy közölték, hogy a megjelenéskor még nem tudtuk, hogy ki az, aki jegyzi, de aztán Magyar Péter szóvá tette, hogy hát ez milyen furcsa, hogy most így nem aláírva olvasható Orbán Anita karrier útján a kritikája, nem így fogalmazott Magyar Péter, de aztán persze Orbán Viktor intézkedett, és hogy nem tudom, hogy mennyi a szerepe annak abban, amit tett, nevezetesen, hogy nevére vette ezt a bíráló nyílt levelet, tehát abban mennyi a szerepe, hogy Magyar Péter azt mondta róla, hogy nők szoknyája mögé bújik, de minden esetre a miniszterelnök egy huszárvágással megoldotta ezt, és a saját Facebook oldalára írta ki ezt a nyílt levelet, amelyben egyébként árulással vádolják Orbán Anitát, és azzal, hogy egyébként magas rangú pozíciója volt a külügyi vezetésben annak idején, egyébként nem a vezetésben, hanem nyilván neki volt egy sajátos energetikai utazó nagykövetségi poszthoz hasonló funkciója, vagy beosztása, és hát nyilván akkor ezt nem tette szóvá, fogalmaz a kritika, amikor ezt kellett volna, de csak azután jött rá, hogy ez mennyire nagy, hogy mondjam, visszásság, amikor már mondjuk az, hogy hátat fordított a saját egykori kollégáinak, vagy barátainak. Mindenesetre, igen? Márta nincs? Most nincs, Márta nincs egyelőre. Margit itt van. Margit, egy pillanat türelmet, és akkor befejezem, és akkor azt mondja Orbán Anita, hogy mi az elsődleges árulás? Az, hogy az ember a saját népével szemben követel olyan cselekményeket, amelyek kifosztják a népet, és mondjuk azt, hogy megfosztják a jogaitól, vagy az, hogy végletekig kitartok a saját pártom mellett, akár a lojalitásomat is, hogy mondjuk állandónak tekintem, úgy, hogy egyébként tudjuk, hogy abból, amit csinálok, az gyakorlatilag a néppel szemben egy elkövetett vétség vagy bűn. Tehát Orbán Anita, azt hiszem, hogy egy kicsit intellektuálisan közelítette meg ezt a választ, de hát természetesen az ő szempontjából ez igaz, és hát nyilván egyébként a Tisza létrejötte is gyakorlatilag ez a dilemma, hogy gyakorlatilag azzal vádolták Magyar Pétert annak idején, hogy fideszes volt, és hogy lám, ez lett volna egy őt gyengítő érv. Na mindegy, ez az első témánk, Magyar Péter azt mondta,

0: mondja egyébként, hogy a 7,8 milliós havi fizetésével szemben, ami Orbán Viktornak a fizetése, ő neki elég 3,8 millió is, és ez nagyjából a fele ennek az összegnek, és akkor itt van a harmadik téma. Ez az RTL-es interjúban hangzik el, ez az előző, meg ez is, hogy ami szombaton este ment le az RTL-en, nevezetesen, hogy csütörtökön aláírhatják a politikai megállapodást az Unióval. Itt van Márta. Márta, tartozom egy bocsánatkéréssel, mert én nagyjából egy héttel ezelőttre ígértem, hogy visszahívom, és jobb későn, mint soha alapon ezt most betartom, ezt az ígéretemet.
1: Köszönöm szépen, Polgár Margit vagyok.
0: Bocsánat, igen, Márta volt az, aki eltűnt, igen, de ön Margit, igen. És ígértem önnek Margit, igen, hogy visszahívom. Igen.
1: Mert akkor közvetítés volt, és azért...
0: Így van. Jó, figyelek.
1: Az első témához, amit az előbb elmondott, én maximálisan egyetértek. Csak annyit tudok róla mondani, hogy úgy gondolom, hogy van, amikor betellik egy pohár.
0: Aha.
1: És úgy gondolom, hogy Orbán Anitánál is ez lehetett, mint ahogy Magyar Péternél is két és fél évvel ezelőtt.
0: Igen.
1: Tehát való van, igaz. Amikor már az ember nem tud mindent lenyelni, mert...
0: Való igaz.
1: Mert nem. Én olyan dolgot szeretnék mondani, ami egy kicsikét pár nappal ezelőtti téma.
0: Jó.
1: Ezek a végkielégítések a most leköszönő képviselőknek.
0: Igen.
1: Én nem vagyok munkaügyi szakember, csak nekem az a kérdésem, hogyha valaki határozott idejű kinevezése van, akkor tudomásom szerint annak nem jár végkielégítés.
0: Igen, de itt ez nem munkajogi kérdés, megmondom miért. Mert a miniszterek és államtitkárok jogállásáról külön szabályozás van. Egyrészt, másrészt az országgyűlési képviselők jogállásáról is külön szabályozás van. És az ezekben lévő ciklus után nyúló pénzügyi szabályok, azok valójában atipikusak a munkavilágában, tehát nem feleltethető meg azokkal
1: normál embernek megfelelően.
0: Igen, mert ugye ezek a tisztségek, ezek választott tisztségek, kivéve ugye a listás képviselői hely, de hát mondjuk azt, hogy az is választások eredményeképpen jön létre, hogy kikerül be, kivéve akkor, hogyha a listán előlévők azt mondják, hogy Úristen, bejutnék, és ezzel hátráltatnám a pártomnak a sikerét, és ezért inkább hátra lépek, és teret nyitok a kampányban oly sikeres kommunikátoroknak, és hát látjuk, hogy ez azért sok jóval kecsegtetett ilyen szempontból. Jogos. Nem?
1: Tehát akkor nem normál állampolgároknak megfelelően alkalmazzák őket ezek szerint.
0: Nem. Azért van külön szabályozás, mert ezzel is a jogalkotó annó nagyon helyesen azt akarta érzékeltetni, hogy az, hogy az ember a polgári állását felváltja egy ilyen választott tisztség, amely erőteljesen kötődik egy adott 4 éves vagy 5 éves periódushoz, attól függ, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bizony a visszailleszkedés az nem megy egyik pillanatról a másikra. Pláne, hogyha olyan kataklizmaszerű esemény történik, mint április 12-én, ugye? Valakinek konkrétan politikai nehézséget jelent a visszailleszkedés.
1: Igen. Ebből a végkielégítéssel kapcsolatban csak még annyit szeretnék. Tehát igen. Akkor... nem normál állampolgárokra vonatkozik ez a törvény, hanem saját maguknak találták ki, mint annyi mindent, hogy...
0: Igen, de ez korábbra nyúlik vissza, tehát ez nem a...
1: Teljesen mindegy.
0: Nem a nemzeti együttműködés rendszerének sajátossága.
1: Mindegy, az előtte lévőkre is. Úgy gondolom, hogy
0: igen.
1: Legyen egy határozott kinevezésük, eddig választásokig megnyertük, akkor megint 4 év, nem nyertük meg, akkor
0: mi van? Akkor mi van?
1: Hát akkor mehet máshova dolgozni, hanem a parlamentbe
0: ül. Igen, ám csak most mondom, Margit, hogy ez nem annyira egyszerű. Tehát mondom, mert még akkor is, hogyha egyébként nem azért nem tud visszailleszkedni, mert politikailag vállalhatatlan mások szemében, hanem mondjuk azért, mert az addigi pályája az tartott innen idáig, és ott ugye megáll, mert akkor elmegy politikusnak, vagy elmegy a közigazgatási csúcsvezetésbe, és ugye újra kell építeni a kapcsolatrendszerét, tehát ennek azért van logikája szerintem. Az unióban is ez van. Az unióban is ez van amúgy.
1: Jó, de azért nem kell őket sajnálnom, ugye?
0: Na de nem azért, mert sajnálni kell őket, persze, hát mondjuk ki az, aki sajnál egy 4 évig benzinkártyát kapó valakit, vagy lakhatási támogatásban részesülő, egyszer se felszólaló parlamenti képviselőt, ugye?
1: És felvette akármennyi pénzt, igen.
0: De igen, ez egy másik problematika, persze.
1: Szóval a végkielégítésre csak annyit szeretnék mondani, hogy én utána olvastam ennek a Bethlen Gábor alapítványnak.
0: Nagyon jó.
1: Hogy nagyon jó lenne, hogyha nem oda küldenék. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon is vannak olyan intézmények, vagy olyan alapítványok, amiket igazán lehetne támogatni, és nem biztos, hogy a határon kívüli alapítványoknak kéne még több pénzt adni.
0: De mi van akkor, mert ugye a Bethlen Gábor alapítvány az egy belföldi alapítvány, csak valamelyest...
1: Magyarországon tevékenykedik.
0: Igen, csak valamelyest határon átnyúló területi jelleggel tevékenykedik. Mi van akkor, hogyha pont azért utalják oda, hogy aztán majd visszatérjen ez a pénz?
1: Na, igen. Jó, hát erre gondoltam én is. Tehát éppen ezért nem oda kéne, mert ugye Magyar Péter azt mondta, hogy majd ők fogják utalni.
0: Igen.
1: De hát én szerintem meg kéne nézni jobban, hogy milyen számla számra küldik, vagy kinek a nevére küldik. Még két olyan dolog fordult meg a fejembe, hogy visszafele kinyomoznak mindenféle dolgot. Én két dologra lennék kíváncsi. Az egyik Pintér Sándor, aki még a múlt évezredben vett részt olyan dologba, hogy olajszőkítés.
0: Azt sok helyről lehetett hallani, hogy az ő érdekeltségei közül egy-kettőnek van köze ehhez a tevékenységhez. Az ő személyes szerepe sose volt, hogy is mondjam, felderítve. Mert, és ez is egy sajátos kriminalisztikai helyzet, hogy amint az ügyészség arra kezdett vizsgálódni, furcsán vagy véget ért egy-egy ügyészi karrier, vagy egész egyszerűen eltűnt az ember.
1: Uh-huh. Na, hát akkor most ki lehetne nyomozni esetleg?
0: Mert
1: szerintem másokat is érdekelne, hogy mi történt annak idején. A másik, ami
0: szintén... De azt tudja, hogy az valószínűleg elévült. Ez nem jelenti azt, hogy nem kéne utána nézni, csak mondom, hogy az, ami mondjuk az elmúlt 16 évben történt, az mindenképpen elsődleges lenne, mert ott még van esély a visszaszerzésre.
1: Jó. Akkor 14-ben történt,
0: igen?
1: Hogy Váradi Andrást, az igazmondó juhász, baleset érte.
0: Úgy van.
1: Jelbe.
0: Úgy van.
1: És az sem derült ki, hogy mi történt ott.
0: Ott nagyon furcsa nyomozás folyt.
1: Igen, olvastam, hogy...
0: Az én igen, tisztelt Magyar György kollégám. Igen, mondta.
1: Igen.
0: Figyelek.
1: De hát ott sem történt meg tulajdonképpen az, hogy valójában mi történt. Tehát olyan sok ilyen szóbeszéd van, amiből az igazság valóban nem derült ki, és ugyanez a Balogh Zoltán féle téma,
0: igen,
1: hogy itt sem lehet tudni, hogy most akkor ki mond igazat, ki nem mond igazat. Úgy egyébként nagyon kíváncsi lennék egy keresztény pap létére, egy olyan embert felmentetni, aki gyerekek molesztálását fedezte, mert ugye nem ő csinálta, hanem csak
0: igen, tehát hogy nem felmentették, hanem hogy kegyelemben részesült, ami egy utána lévő történet, tehát a jogerős ítélet utáni már végrehajtási szakasz.
1: Jó, de úgy gondolom, hogy egy ilyen embert én nem tudnám megbocsájtani a bűneit, és nem mentetném.
0: Hát, vagy, igen, az adás korábbi részében utaltam erre, hogy gondolta Balogh Zoltán ezt K. Andréről, az egy nagyon jó kérdés, és hogyha egyébként lehetne ez ügyben interjúzni Balogh Zoltánnal, én nagyon szívesen interjúznék vele.
1: Hát próbálják meg behívni esetleg, bocsánat az ötletért, mint ahogy
0: hát
1: Magyar Péter
0: tudja, hogy ez milyen Zoltán. Egyszerű. Egyébként jó, hogy mondja, nyilván nézik az Egyenes Beszéd szerkesztői ezt a műsorrészt is, és akkor így mindenki így a homlokára csap, hogy te jó ég, eddig erre nem gondoltunk.
1: Hát igen, mert jó lenne, ha úgy szemtől szembe nyilatkozna valamit, és próbálna, hát bocsánat, persze, hebegni, habogni, mint a múltkor.
0: Hát olyan interjú lenne, mint Hankó Balázsé.
1: Ja, Hankó Balázs, igen, azt akartam mondani, csak a neve nem jutott hirtelen eszembe. Igen, hát az egy csúcsriport volt, tehát igen, az fantasztikus jókat mulattam.
0: Jut eszembe, ma is Egon lesz, úgyhogy nézzék az Egyenes Beszédet.
1: Én állandó nézőjük.
0: Jó van. Van-e még valami?
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm hát, szépen. Köszönöm.
1: Sok lenne, de...
0: Jól van. Köszönöm hosszú. Szépen, Margit. Köszönöm hívjon szépen. Máskor is. Márta itt van, és van neki 3 perc, hogy befejezze a történetét. Márta, háló. Márta. Márta. Igen, halkítsa le Márta a televíziót.
2: Igen,
0: és
2: itt vagyok.
0: Figyelek, van 2,5 perc, és akkor be tudjuk fejezni a történetét.
2: Na csak még annyit szeretnék mondani, hogy a polgármester úrnak írtam, hogy legyen szíves, segítsen a férjemtől, nem tudok ügyet intézni, sehova menni, hogy legalább a jegyző úrnak birtokháborítási lesz jelezze.
0: Igen. Annak egyébként van egy sajátos szabálya, hogy a polgármester közvetítésén túlmenően van egy formanyomtatvány, kedves Márta, az interneten, úgynevezett birtokvédelmi eljárás kezdeményezésére, igen, szolgáló formanyomtatvány, és hogyha azt kitölti, akkor a jegyzőnek kötelezettsége eljárni.
2: Nagyon szépen köszönöm, csak ennyit szerettem volna mondani. Hát sajnos ez a problémánk, de remélem, hogy minél előbb megoldódik. Nagyon szép.
0: Én is, és hogyha azt nézem, hogy az önök polgármestere az eddigi közéletben felmerült ügyekben mennyire volt rugalmas, vagy hogy is mondjam, inkább azt mondom, hogy oldalfüggetlenül kritikus, akkor azt mondanám, hogy nem is igen tudok olyan fideszes polgármestert, aki ennyire tisztán elmondta volna, hogy nem lehet önkormányzatokkal pártpolitikai alapon bánni, ugye ezt a kormányzatnak üzente. Valószínűleg az, hogy Székesfehérváron őt ilyen mértékben választják mindig meg polgármesternek, az egyrészt ennek köszönhető, másrészt ebből a tényből, hogy ez így van, Márta kedves, ebből talán ön is el tud jutni addig, hogy talán nem esélytelen, hogyha a polgármester segítséget ígért, mert valószínűleg, hogy meg fogja tartani a szavát. Én ezt tudom gondolni innen a távolból.
2: Köszönöm, de akkor megnézem a birtokháborításról.
0: Birtokvédelmi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Márta,
2: minden jót kívánok, az
0: ön története megrázott, és azt remélem, hogy egy kicsit jobbra fordul a sorsuk. Önnek és a férjének jó egészséget, a házba pedig sok-sok oxigént kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
0: Viszont hallásra, minden jót. Önöket pedig invitálom a híradó után egy folytatásra. Lesz még Muppet Show. Viszlát.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kánikula. Ma lesz az új országgyűlés első ülése. Még 4 vannak kórházban a tiszaújvárosi robbanás miatt. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, aki kidolgozná a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a miniszter. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték a rektornak, Darázs Lénárdnak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgai időszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
2: Köszöntöm azokat, akik velünk tartanak, a fórumot látják. És folytatjuk tehát ezen témákat elemezve a beszélgetéseket, és persze azokat a témákat is, amelyeket a nézők hoznak a műsorba. Itt van velünk Magdi. Hello!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm szerkesztő úr és a kedves kollégáit. Hát én a tegnapról szeretnék röviden szólni, ugyanis tegnap egy kocka agyú Pali azt mertem mondani, hogy azért kevés sok ember nyugdíja, mert feketén dolgozott. Hát van ebben igazság, de kevés. Ugyanis én 42 éve dolgoztam, abból 19-et a Kútvölgyiben, onnan jöttem nyugdíjba. Hát elég kevés nyugdíjjal, én inkább alamizsnának hívom.
2: És szakápolóként dolgozott?
3: Nem, hanem leletező voltam. Az orvos vizsgálatért írtam a leletet.
2: Leletező.
3: Hát én írtam a leleteket a betegek számára.
2: Érdekes, nagyon érdekes szakma. Ugye az ember, amikor kórházba megy, azért találkozik leletezőkkel, de mondjuk nem elsősorban ők jutnak eszébe az embernek, ha ott van.
3: Hát igen, én 19 évet boldogan töltöttem ott, tehát mondom, kevés fizetéssel, de nagyon jó kollektíva volt, és ezért nem hagytam ott.
2: Bilágos.
3: És hát ezért fáj, hogy általánosítja ez a kocka agyú, bocsánat, nem tudok beszebbet mondani, hogy aki kevés tüdőt kapar, az azért, mert hogy. Hát ez abszolút nem igaz. Vannak valóban emberek, akik feketén dolgoztak, de én nem ezek közé tartozom. És még hozzá kell röviden tennem, hogy még napi, heti 4 alkalommal, vagy 3, mikor hogy, de voltam osztva másodállásban, nőgyógyász mellett voltam, szintén lehetező, de nem sokáig tudtam csinálni, mert nagyon keveset fizetnek.
2: Igen.
3: Az orvos mellett után, és abba hagytam.
2: Igen,
3: de
2: igen.
3: Duplán próbáltam keresni, és mégis kevés nyugdíjam kaptam.
2: Igen. És ahhoz, hogy az ember leletező legyen, ahhoz mit kellett elvégezni?
3: Hát én egy tanfolyamot végeztem, latin tanfolyamot, és úgy menet közben nagyon szépen megtanultam
2: aztán
3: az orvosi latin kifejezéseket. Hát volt rá idő, ugye 19 év,
2: igen,
3: és akkor nem csak ultrahangos, hanem nőgyógyász és szívultrahangban is dolgoztam. És ez
2: értem,
3: nem plusz ér, hanem egy havi jövedelem ér. De mondom, nem bánom, de nagyon jó kollektíva volt.
2: Igen, egy picit félrevittem a kérdéseimmel, de a lényeg, amihez vissza is térhetünk, hogy való igaz, tehát nem lehet leegyszerűsíteni, mert nyilván az egészségügyi dolgozóknak is van egy sajátos jogállása, az összes kormányok alatt másképp szabályozták mindig, tehát ők voltak azok, akiknek folyamatosan változott a státusza, hogy mit engednek meg, hogy engednek másodállásokat, ugye ezt lehetett olvasni, hogy ezek mindig alakultak, ezek a szabályok.
3: Igen.
2: És ez összefügg azzal, hogy hivatalosan mennyi volt a kimutatott fizetésük, és ezért mennyi órát kellett teljesíteni.
3: Hát és rossz kategóriában is volt a besorolva. Elmentem a munkaügyre, és ott közölték is velem, hogy igen, sajnos a főnövér hibája miatt, ha én nem megyek személyesen és nem reklamálok, akkor még kevesebb lenne a nyugdíjam. Úgyhogy magamnak intéztem el.
2: Elképesztő.
3: Hogy legyen több. És elsőleg azt kéne felejtsem, hogy a 19 év alatt már én 8. fizetem magánnyugdíj, és elvettek 1.127.000 forintomat az akkori kormány a magánnyugdíj alatt.
2: És ön miért nem ment el maradni? Tehát, hogy maradna a magánnyugdíjban?
3: Az a helyzet, hogy betöltöttem a 63-at, mert akkor már 42 éves ledolgozott munkaviszonyom volt, és úgy éreztem, hogy most már muszáj egy kicsit pihennem, mert másfél órát utaztam Érdről a Kútvölgyibe, meg haza szintén sok volt a más mindennapos utazás. És úgy gondoltam, hogy majd esetleg későbbiekben visszamegyek, de sajnos szétszintálták a Kútvölgyit, ha biztosan ön is tudja, hogy már nem azok az osztályok vannak, és
2: van,
3: nem azok a igen. Szóval már nem tudtam volna hova visszamenni.
2: Értem, csak úgy értettem, hogy ugye Azt nem tudták megcsinálni, hogy aki elmegy és nyilatkozott arról, hogy megtartja a magánnyugdíját, hogy annak is lenyújják a befizetett magánnyugdíjjárulékait. Ezért kérdeztem, hogy miért nem ment el kinyilvánítani, hogy ön maradna a magánnyugdíjpénztárban.
3: Ja, hát igen, ezt elválasztottam, ez így igaz. Nagyon nem is foglalkoztam, de annyira megtörtem, hogy az jogtalannak éreztem, hogy milyen dolog, hogy elveszik a 8-ével a sporozítéjamat, és utána valahogy beletöröttem. És
2: hát igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nem ön volt az egyetlen, hiszen elhangzott az a fenyegetés, hogy aki nem engedi a magánnyugdíjbe fizetett magánnyugdíj járulékait az állami kasszába beolvasztani, az nem kap majd nyugdíjat, tehát azért ez ott volt ez a fenyegetés, csak volt, aki ezt nem vette komolyan.
3: Hát igen, de biztos én is beletartozok, mondom, beletöröttem a szorosorsomba, és hát így megrövidültem.
2: De Magdi, én nagyra értékelem azt, hogy felhívott amiatt, hogy bizony ne tegyünk olyan kategórikus kijelentéseket, hogy azért kevés valakinek a nyugdíja, mert hogy feketén dolgozott, és nyilván a... Igen?
3: Ezért voltam felháborodva, és ezért telefonáltam, hogy rajtam kívül még sok millió hazafiai, mondjam, mozitársam, ugyanígy járhatott, mint én. Úgyhogy ez az ember, ez nem normális, hogy ilyet állít, és határozottan mondja. Biztos egy fideszes nyalóka volt már, bocsánat, hogy ezt mondom.
2: Hát vagy olyanok a tapasztalatai az ő környezetében, hogy ezt a következtetést szűrte le abból, amit ő neki meséltek azok, akikkel közeli viszonyban van. Persze. Igen.
3: Azt is remélem, hogy aki valóban 500 ezer forint felett van a nyugdíja, az valóban ne kapjon már semmit, jó? Hagyjanak azoknak, akik tényleg nálam is kisebb nyugdíjasok. Én özvegyiségét adásul képtelen az a féljem, és nem titok, megmondom, 248.700 forint a nyugdíjam, a férjem, a halála után.
2: Tehát özvegyi nyugdíjjal együtt.
3: Ez az, igen. Hát ez egy nyugdíjön szerint, hát ez egy alamizsna.
2: És ez az özvegyi nyugdíj is csak bizonyos időt tart, amíg jár, nem?
3: Ez már végleg, mert ez már eltelt egy év, és utána már csak 30%-ot adnak.
2: Így van.
3: Tehát 60.000 forint. Hát úgy odaadtam annak, aki ezt kiszámolt, hogy ennyi jár. Hát és rajtam kívül még nagyon sok millióan ugyanis vannak.
2: Talán önt sem vigasztalja, de hallottam egy adást a Jazzy Rádióban, ahol Farkas András volt a műsor vendége, meg ugye a nyugdíjguru, meg László Csaba korábbi pénzügyminiszter, ő volt a műsorvezető érdekes módon. Az egyik, mert van egy hölgy is, aki a másik. És arra utaltak, hogy ugye számos elképzelés van a nyugdíjrendszer reformja kapcsán, és hogy ugye van egy ötlet, amely egyrészt a befizetett járulékokat plafonoltatná, másrészt pedig a nyugdíjakat, a kifizetett jövedelmet azt maximálná. És hogy ugye azzal kell szembesülni nem sokára, hogy a Ratkó korszaknak az unokái, azok most fognak nyugdíjba menni egy olyan 10 éven belül. És hogy addig kell kitalálni valamit, hogy lehet úgy átalakítani a rendszert, hogy ne duzzadjon meg a már nyugdíjba részesülők aránya úgy, hogy az aktív befizetőknek a befizetései, azok gyakorlatilag semmire nem elegendő támogatást vagy hátteret nyújtanának azoknak, akiknek ki is kell fizetni, ugye? Mert úgy működik a nyugdíjkassza, hogy a jelenlegi aktív befizetők, azok finanszírozzák a kifizetett nyugdíjat.
3: Igen.
2: És hogy lehetne ezt a rendszert úgy átalakítani, hogyha ennyien mennek majd nyugdíjba, akkor az összeg, az ne legyen ilyen aránytalan ahhoz képest, amit ki kell fizetni.
3: Igen.
2: Na most nagyon érdekes volt ez az adás, majd talán, hogyha önök hozzáférnek az archívumához, a Jazzynek, akkor meg tudják nézni, meg tudják hallgatni, de minden esetre valószínűleg, hogy az új kormánynak már foglalkozni kell a nyugdíjreformmal. Egyébként a Tiszának is voltak hébe-hóba elszórt javaslatai ugye Már be is jelentette Magyar Péter ugye a szeptemberi változást, amikor a kis nyugdíjasok kapják majd meg a kis kártyán a igen, kiegészítést.
3: Igen, 50 ezer forint, igen.
2: Igen, mennyi?
3: Igen, hát nagyon jó lenne, és nagyon köszönjük előre is az új a Magyar Péternek, hogy mindjárt az első között gondoltak ránk. Ez nagyon fantasztikus. Még annyit szeretnék kérdezni, még beleszélek a percekbe, hogy nagyon nem lehet hallani a 60 pusztáról, hogy ezzel mi történik. Ugyanúgy luxiznak továbbra is ez a maffia Orbán család? Ugyanúgy?
2: Hát nézze, ugye a kérdésben van két állítás. Az egyik az, hogy elképzelhető, hogy ugyanúgy luxiznak. Szerintem ez nem elképzelhető amúgy. Tehát, hogyha valami tanulságként lejöhetett számukra, az az, hogy nem olyan a világ, ahogy ők képzelik. Ez biztos, hogy ez lejött. A másik, hogy maffia-szerűen működne ez a család. Ugye? Na most, olvastam egy másik hírt, ami arról szólt, hogy ifjabb Orbán Győző gyermeke, bizonyos Dávid, ugye, az 2024 őszén alapított egy céget, az M1 építkezésére az ő bányáiból, vagy részben, ezen bányákból, amelyre a céget alapították, hordták ki a köveket. És az első évben 500 millió forintot ki tudott venni osztalékként, tulajdonképpen 3 hónapi működéssel, és utána összesen 710 millió forintot még ki tudott venni, összesen a 710-et, tehát az 500-on felül még 200 nem tudom mennyit, 210-et, igen, így van, erre a hármas matek elég volt azért. Szóval, hogy ezt meg tudta csinálni tulajdonképpen másfél éves tevékenységgel. Azért ez nagyon kemény. Nem?
3: Remélem, hogy én nem érte egyet ezzel, hogy ők továbbra is ott lakhassanak, ott maradjanak, mert nem igazságos.
2: Na jó, de azt ugye nem lehet elképzelni, hogy csak mondom önnek jogászként, azt nem lehet elképzelni, hogy azt tulajdonjogilag ők bírják, mármint, hogy idősebb Orbán Győző mondjuk az ő nevén van, a 60 igen. Pusztai Majorság, amely egy félkész mezőgazdasági üzem, ha jól értem, az nem elképzelhető, hogy akkor azt most einstandoljuk, hanem valószínűleg, ugye mert itt azért arról van szó, hogy arra figyeltek, hogy közbeszerzéseket írjanak ki arra a tevékenységre, amelyből származott ez a hatalmas jövedelem. Na most azt megcsinálni, hogy ezeknél a szerződéseknél megnézni, hogy a szokásos mértékű közbeszerzési díj és a ténylegesen kifizetett között mekkora a különbség, ez egy bírói mérlegelés kérdése. Na most ez feltételezi, hogy bírósági eljárásokkal kell ezt megcsinálni, hogyha van ilyen, és az államnak igenis nagyon ügyes ügyészekre van szüksége ahhoz, hogy ezeket a feltűnő értékaránytalanságokat, ezeket megállapítva, kifejezetten ezekre a vagyonokra küldjenek visszaperlési, vagy visszavételi lehetőséget. De mondom, ez nem 2 hónap, az biztos.
3: Igen, igen. Gondolom, hogy ez hosszú távú küzdelem lesz, de remélem, hogy pozitívan fog ez végződni, és mindenki megelégedésére.
2: Igen. Na most, hogyha a jogászok fennakadtak ezen a visszaperléses szón, akkor elmondom, hogy valószínűleg ennek van büntetőjogi háttere is. Tehát, hogyha valaki úgy nyert el állami megbízást, hogy egyébként részben az állami forrásokat jogtalanul magához vette, ennek vannak büntetőjogi vonatkozása is. Így is a perlés szó az meg egy polgárjogi kifejezés, csak szólok, nehogy ne elinduljanak a jogász csapatok ellenem, jó?
3: Értem. Hát köszönöm szépen a kedves okfejtést, remélem, hogy tanulságos mindenki számára.
2: Magdi.
3: További jó munkát, imádom az a tévét.
2: Nagyon kedves, és jó egészséget önnek, azt remélem, hogy azért a kisnyugdíjasokon is, az ön esetében talán a kisnyugdíjas erős szó, de mondjuk azt mondom, hogy az alacsony pénzű nyugdíjasokon is segít majd a jövőben a reform, a nyugdíjreform. Istvánnal fogjuk folytatni, nem most, hanem egy picit később, mert reklámozunk, és akkor jövünk vissza.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró után az Árpád híd felé. Tolódásra kell számítani. Baleset miatt csak a belső sávjárató a Múzeum körúton a Kálvin térnél az Asztória felé. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt és a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Budapest arénában. Már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hírtér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: No, István itt van-e?
3: Igen, itt vagyok.
2: Aló. Üdvözlöm.
3: Ha rendesen?
2: Igen.
3: Ma üdvözlöm a tévénézőket is, meg magát, Sandás.
2: Köszönöm.
3: Először is azt szeretném én is elmondani, itt a nyugdíjjal kapcsolatban, hogy én 77-től vagyok gépkocsizású.
2: Igen.
3: És még nem volt a unióhoz való csatlakozásunk.
2: Igen.
3: Normális bejelentett bérért dolgoztam. De ahogy becsatlakoztunk az Unióba, attól kezdve nemzetközi fuvarozást csináltam, és a kormány elhitte azt, hogy ezt 70 ezer forintért, mert annyi volt a minimál bejelentett bér, csinálja egy ökölt valaki. Mikor a belföldi gépkocsizásoknak több volt a vére. Tehát itt már magát onnantól kezdve rendszerhiba volt. Mert ha azt mondtam, hogy nem, akkor azt mondták, hogy odébe lehet állni.
2: Igen.
3: Kész.
2: Igen.
3: Nincs magára szükség.
2: Igen.
3: Úgyhogy sajnos a nyugdíjnak itt ez a baja. Úgyhogy mikor elmentem nyugdíjba, mert már 67 éves vagyok, akkor is majdnem mindenütt a majdnem a minimál vére voltam bejelentve. Amire a héten muszáj volt. Hiába érettségim meg mindenféle papíron megvolt a gépkocsi kocsi vezetőhöz, gépkezelői első, tehát mentő is lehettem volna, de sajnos ez a rendszer hibája volt akkor is.
2: Értem.
3: Amihez még szeretnék hozzászólni.
2: Igen.
3: Hát ez a gyerek ügyi dologhoz, hogy én nem tudom, hogy mit dolgolnak ezen, hát ennek így sikerült.
2: Igen.
3: Hogy ennek a KNR-nek vagy kötélyre kellett volna már akasztani valakinek, mert ez megbuktatta Novák Katalint, megbukhatta Varga Juditot, meg a, hál' Istennek az egész Fidesz kormányt. Mert hogyha Varga Judit nem bukik meg, ugye itt marad a Magyar Péterrel, emiatt, akkor nincsen rendszerváltás.
2: Értem, úgy, tehát akkor...
3: Hál' Istennek, akkor belefogott Orbán Viktor is.
2: Akkor ön hálás K. Endrének.
3: Hát mégis én hálás vagyok emiatt annak, csak ez a nagy református barokzó is nem tartsa agyába, hogy bizony a kárt csinált ő ezzel, hogy ennek a KNV-nek, hál' Istennek kegyelmet javasolt, vagy valami, hogy adjanak.
2: Egyébként...
3: Szerintem ugyanebből benne van a Zoltán felesége is.
2: Hát ez nem ügy. Szerintem kérdés azért, tehát ha benne van, akkor azért, mert egyes hírek szerint ismerte K. Endre családját, azért nem feltétlenül következik, hogy Lévai Anikó ebben tevékeny részes volt. Mert Balogh Zoltán akár hivatalból is ismerhette, mind az igazgató helyettest, mind pedig az igazgatót magát.
3: Hát András, csak én annyit hallottam, ugye ezt a tévében mondta, hogy Orbán Viktor rendvéletlenül adott, nem tudom, egy milliárdot
2: a
3: K. Endre anyjának, vagy anyósának ott Románban, a kastélyának a felújítására, ahol ott nyaralt. Varga Juzsit is, meg az egész stábot eltűzött az egész nyáron egy-egy hónapot.
2: Aha, ennek azért utána kell nézni. Mert ha ezzel kapcsolatos hír volt, akkor is elég régen volt ahhoz, hogy én ezt már így fejből ne tudjam. Tehát, hogy azt mondja, hogy az az összeg, amit K. Endre családja kapott valamilyen felújítás címén, hogy az elég magas összeg volt, és annak valami köze lehet Orbán Viktorhoz?
3: Hát állítólag a Novák Katalin is ott tűzett egy hónapot.
2: Aha.
3: Mármikor a Novák Katalin is ott tűzett egy hónapot.

0: nem számított se iskola, se templom, se fürdő, se úszoda, se tornaterem, se foci csapat, mindenki kapott lóvét bőven.
1: Uh-huh.
0: Itt meg magyarban ment egy tönkre
2: szóval, iskolák. Szóval én most ezt beírtam a keresőbe, és hiteles információ erre vonatkozólag nincsen.
0: Pedig én ezt a tévéből veszem elő.
2: Igen.
0: Mert egy mezei gépkocsi vezető vagyok, tehát nem politikus.
2: Hivatalosan vagy. Ezeket nem erősítették meg, ezeket az információkat, amiket
0: hát
2: lehet, hogy
0: hogy
2: értesülésként megfogalmaztak, de hivatalosan nem volt ilyen.
0: Úgyhogy hál' Istennek így történt, de ha visszamenőleg megnéznék, hogy hány embernek tették tönkre az életét, hál' Istennek az egész fiaszét, akkor lehet, hogy Orbán Viktor a Lévai Anikót agyon verni.
2: Még egyszer, bocsánat.
0: Hát a Lévai Anikót agyon verni. Mert azzal tudomásomra jutott, hogy nem egyszer össze-vissza vágta, mint a dohány.
2: Nézze István, ezek megint azok az információk, amelyeknek volt elég tere megjelenni a pletyka irodalomban, de konkrét megerősítést ezek nem nyertek. Hiteles forrás ezt soha nem erősítette meg, tehát én azt nem tartom jó ötletnek, hogy amíg nincsen kézzelfogható bizonyíték, addig úgy beszéljünk ezekről, mint hogyha ezek megtörtént esetek lennének.
0: Hát csak én erről ott úgy értesültem, hogy a feleségem keresztelte a Kecskemét is. És neki a felsége a Kecskeméti kórházban dolgozott, és nagyon sokat hallottak arról, hogy ott még nem volt a páncélautója Orbán Viktornak, hanem csak a besözítette ablakos, mit tudom én, milyen borszája, vagy milyen transporter. A Lévai Anikót nagyon sokszor vitte oda, és az ígért ablakon, úgyhogy ilyen egy elkülönített szektába ott kezelték, addig még...
2: Sajnálom, hogy azt kell mondjam, hogy... Sajnálom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy én, nekem ez kevés. Tehát az, hogy a kórházban terjedt egy ilyen pletyka, az nem jelenti azt, hogy ezt be is lehet bizonyítani, és nekem azért kötelességem azt mondani, hogy ilyen addig nem lehet ténykérdés, amíg ezt valaki, bárki, bárhogyan nem igazolja.
0: Hát így van.
2: Jó, csak mondom István, tehát, hogy ezt így kéne kezelnie önnek is. Jó?
0: Na, rendben.
2: Na, örülök, hogy beszél...
0: Akkor én jeleztem azt egyébként, mert én majdnem 10 évig Oroszországba jártam kamionosként, és ott mindent el lehetett intézni, arról adtak nekem számlát, amiről én kértem.
2: Hát nézze, hogyha ez egy önfeljelentés, amit most mond, akkor tudom értelmezni, ha nem, akkor viszont megkérdezem, hogy és ez a mai, hogy mondjam, mindennapjait mennyiben befolyásolja ez a tény?
0: Igen, már sem ennyire.
2: Értem. És miért tartotta fontosnak ezt elmondani?
0: Hát azért, mert Orbán Viktor meg Szijjártó Péter azért ragaszkodott ennyire Putyinhoz, mert ott lehetett tumulnálni rendesen.
2: Értem. Tehát mindennel hát, összefügg,
0: ott
2: István.
0: Az üzemanyagárral.
2: Mindennel összefügg ön szerint, és ennek a bizonyítéka az, hogy ön is el tudta intézni a bármikori számla igényét, hogyha elhagyta a határt keleten.
0: Így van,
2: Záhonynál, jó. Jó.
0: Én akkor jártam, nyugodtan, István, amikor hazafele jöttem.
2: Nem tudom, hogy sikerült-e mindent elmondani, de azt remélem, igen. Örülök, hogy itt volt, és kicsit megmozgatott engem is. Vigyázzon magára, viszlát, minden jót. Gabriella, háló!
3: Tisztelettel üdvözlöm Somos úr és az ATV minden nézőjét.
2: Jó napot kívánok!
3: Is,

0: Én a transzplantációs alapítvánnyal kapcsolatban
1: az elképesztő.
0: Telefonáltam.
1: Az elképesztő.
0: Hát igen, igen. Nem merek olyat felelősen kijelenteni, hogy és ez még csak a jéghegy csúcsa. Na most én személyesen érintve vagyok a dologba, transzplantációs ügybe, de felnőttként. És nem is a saját nehézségeimet szeretném most felsorolni, hanem ezzel a táborosztatással kapcsolatban lenne észrevételem.
1: Igen. Június 26 és július 5 között, ugye? Ezt tudjuk.
0: Így van.
1: És
0: így
1: hogy, van. Hogy már előleget be is fizettek bizonyos szállásadóknál, és hogyha nem jön a többi pénz, akkor mi lesz? Ugye ez a kérdés?
0: Igen. Igen, igen, igen. Na most ezzel kapcsolatban igen, az alapítvány tényleg én voltam rendezvényükön, vettek részt előadásként, érintettként, tehát amit ők csinálnak, az emberfeletti és tiszteletre méltó, szóval ez nem képezheti vitatárgyát.
1: Abszolút.
0: Az viszont, hogy ezek a támogatások hogyan vannak elbírálva, tehát ez is, amit ugye én most tapasztaltam, illetve olvastam, hogy két lépcsős elbírálás
1: igen.
0: van.
1: Igen. Tehát volt. Volt. Az előző kormány idején volt két lépcsős, most nem tudjuk,
0: na,
1: hogy
0: most
1: ez hogy lesz.
0: Hogy erre volt-e megfelelő ideje az új kormánynak, hogy ezt az elbírálást, illetve az elbírálásnak a módját egyszerűsítse, vagy felgyorsítsa. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy egy lehetőség arra, hogy botot dugjanak a kerekek és a hüllők alá. Én és nagyon-nagyon sok sorstársam bízunk abban, hogy az új kormány ezen a területen szaktárcával sokkal szociálisabban érzékenyek lesznek. Tehát ezt most egy kicsit, hogy mondjam finoman, igen, tehát ez nagyon jókor lett bedobva, már csak azért is, mert ugye a határidők sürgetnek. Tehát ezt kiemelten kellene kezelni, és
1: abszolút.
0: Tényleg amennyiben módja és lehetősége van rá az új kormányzatnak.
1: Szociális és családügyi minisztérium volt eddig, ugye? Szociális és családügyi minisztérium.
0: Igen, igen, azt nem tudom, hogy most... Tehát ugye igen. Itt minden úgymond a feje tetejére lett állítva.
1: Most meg ugye Kátai úr lesz a miniszter, és alatta vannak bizony megfelelő szakállamtitkárok. Tehát
0: igen,
1: gyorsan át kell ezt tekinteni, abszolút.
0: Igen, és szerintem ez nehezen tudom elképzelni, hogy ez nem fog megvalósulni.
1: Biztos. Nehezen egyébként a híradó végén is volt egy ilyen információ, tudja, hogy legkésőbb a jövő héten döntés születhet arról, hogy mi lesz a ki nem fizetett táborozási pénzzel. Az új miniszternek ezt át kell tekinteni, ezt én értem.
0: Igen, és szerintem most már azért elkezdenek befolydogálni majd az 1%-ok is. Tehát aki ebbe a dologba igen. érintett, ugye én is már évek óta ezzel az egész témával én úgy gondolom, hogy sokkal átfogóbban kellene foglalkozni. Például
1: Gabriella, az, hogy milyen ötlete van, azt tegye meg, hogy elmondja a következő részben, amit már az extrán fognak látni a nézők, jó? Hogy milyen ötlete van, hogy kellene ezzel foglalkozni. Remélem, hogy ráér. Köszönöm, hogyha igen. De most elköszönök azoktól, akik nem tudnak extrát nézni, és velünk tartottak, megtiszteltek a figyelmükkel. Nagyon kellemes estét, élvezzék még ki a szabadság néhány óráját.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg. Megkezdődik az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbeszt Bizottság. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt és többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, legalább 4 meghaltak, mindannyian a buszon utaztak. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as határoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Magyarországnak az a politikai jogi berendezkedése, ami kialakult 25 végé, 26 áprilisáig, az nem kompatibilis az Európai Unióval. Ráadásul egy olyan unióval, amelyik eldöntötte, hát legalábbis most dönti el, ha sikerül eldöntenie, hogy a geopolitikai helyzet miatt a nagy tömböknek az egymással való ütközése, szembefordulása miatt kénytelen a tovább éléséhez, versenyképességéhez még zárni. És ebben nem fér bele az, hogy azt mondja az egyik, ráadásul egy 9,5 milliós országnak a vezetője, hogy én...
3: Majd én bot leszek.
2: Majd én bot leszek.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal adásában. Bot Péter Ákos egyetemi tanár, a jegybank korábbi elnöke, ahogy azt minden alkalommal hozzá szoktuk tenni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Professzor úr, van egy helyzet, amiben most az új kormány találja magát, van egy előélet és van egy várakozás.
2: Igen.
4: Ez most egy áldásos pillanat, mert most éppen félúton járnak a kettő között, tehát valamit lassan csinálni kell, de közben még az elszámolás, a zárszámadás sem nagyon történt meg. Ön mit vár ettől a zárszámadástól? Mi találja meg a kormányt?
2: Rögtön mondom, hogy én átéltem még nagyon sokkal korábban a 36 évvel ezelőtt egy hasonlót, akkor 40 év után jött egy új kormány, új választások, ráadásul koalíciós kormány, tovább tartott az összeállítása, nagyon nehéz volt összehangolni a programokat, a személyeket, ezért én ezt a mostanit gyorsnak tartom, ezt azért mondom, mert más megmondhatja, hogy már eltelt 4 hét, és még mindig, mit tudom én, ez nem történt, vagy...
4: Hát nagyok a várakozások.
2: Jó, de akkor is sok volt, és nem tudtuk teljesíteni, és akkor jöttek az újságírók, hogy már eltett 10 nap, és még mindig, mit tudom én, Szóval én megértőbb vagyok, és ezért inkább azt mondom, hogy nekem nagyon gyors volt, meglepően gyors volt a kormány megalakítása. Persze azt is látjuk, hogy most épül ki a kormányzat, és közben a gazdaság megy előre. Egy-két ponton nyilván szeretné tudni a gazdasági szereplő, hogy mi lesz, például mi lesz az árőzítésekkel, de azt, hogy egy szakasz lezárult, és egy új szakasz nyílt, azt látjuk, ezt a forint árfolyama is jelzi, vagy például az AKK-nál, Államadósságkezelő Központnál sokkal olcsóbbak kerül az államadósság finanszírozása 4 hetet, tehát vannak azonnali változások, és vannak várakozások.
4: Ha a várakozásokat egy picit kirakjuk a képből, ugye jön egy új kormány, kénytelen szembenézni azzal, hogy mit talált. Már hallottunk olyan mondatokat, hogy eltitkoltak itt 100 milliárdot, ott 80 milliárdot, összességében közel 300 milliárdot, ami a költségvetés egésze tekintetében nem egy nagy összeg. Persze 300 milliárd azért durva szám, de nem ezen múlik, hogy a költségvetésünk milyen állapotban van. De vajon tudjuk-e már, hogy milyen állapotban van?
2: Tehát ez a nagyobb probléma, és annak a része, hogy milyen tételek vannak. A magyar költségvetés az szerintem már 6-7 éve botrányos állapotban van. Tehát lényegében, amikor átért a magyar kormányzat, Orbán kormány utolsó néhány éve erre a rendkívüli állapotra, tehát nem a szokásos, kicsit unalmas, olyan a költségvetési törvény, azt beviszik a parlament elé, kiadják a bizottságnak, a költségvetési bizottság elnök általában hagyomány szerint az ellenzéki, akkor megnézegetik, akkor ennek a szakújságírók nézegetik, tehát ehhez képest, nem tudom, valaki kimutatta, hogy 6,5 naponként változott meg a költségvetési törvény, vagy valami ilyesmi.
4: Elég jelentős sorozat.
2: Na most ezért, hogy áttekinthetetlen, az egy understatement. De most, hogy ezt tudatosan dugtak el tételt, mert most hallom ezt a vádat, ezt most nem tudom megítélni, hát ez ki fog derülni, mert egyik azt mondja, hogy igen, másik azt mondja, hogy nem, és akkor ez ki fog derülni. De az, hogy káosz van, K-betűs szóval akartam mondani, mi van, szóval kuplerája van a költségvetésben, alliterál a költségvetés. Kaotikus, ezt tudtuk. és hogy a helyzet milyen, azt azért nem nagyon tudtuk, mert amit lehetett látni a hivatalos adatokból, vagy jó, vagy nem rossz adatokból, az volt, hogy január az rossz, február rossz, március botrányosan rossz deficit volt, 1030 milliárd forint
4: egy hónapban. Igen, egyértelműen.
2: Akkor utána jön az április, amikor már jön a választás, és akkor még mindig, hogy másnap még utaltak-e, nem utaltak. Most én ezeket azért teszem félre, mert most bárhogy nézem, ez az elmúlt 4 hónap, ez azt jelenti, hogy a magyar költségvetés összeomlott. És ez mondjuk ez egy egyszerű mondat. A tételeit nem látom. De hát azt tulajdonképpen csak az látja, aki oda megy, és akkor utána a szakaparátussal soronként mennek.
4: Ez az apró munka.
2: Igen, és ott kellene.
4: Azért ez egy súlyos állítás, hogy a magyar költségvetés összeomlott. Ez abból következik, amennyi az államháztartás hiánya, vagy abból következik, ahogyan szórták kifelé a pénzt?
2: Na most ennek az okait majd elmondja az új csapat. Hát nyilván el fogják mondani, minek dugdossák el. Egyébként megint csak egy különbség, a 36 évvel ezelőtt azt mondták az Antal kormányra, hogy nem tárta fel őszintén az ország helyzetét. Szerintem az Antal kormányt, legalábbis amikor én voltam ipar és kereskedelmi miniszter, hát én semmiképpen se szépítettem a múltat, de mondjuk azt nem mondta senki fennhangon, hogy ez úgy rossz, ahogy van, és rémes helyzetben vagyunk, mert billegőn volt az ország finanszírozása. Most 26-ban, most nyugodtabban mutatja a kormány, hát a hitelminősítők most is jönnek, de hát azok is inkább örülnek annak, hogyha tiszta képet kapnak, mint van egy sejtésük, hogy az a deficit az nem annyi. A görögöknél nem csak az volt a baj, amikor a híres görög majdnem csődbe következett, lényegében be is következett, csak aztán kihúzták.
4: Az Európai Unió megsegítette őket.
2: Az Európai Unió és a valuta alap igen együttesen kihúzták, kifizetgették, de jó. Nem csak az, hogy nagyon nagy volt a deficit, nem voltak benne biztos, hogy ez a vége a számnak. Mert ugye elkezdett dagadni. Ez a legrosszabb, amikor azt gondolja valaki, hogy még van ott valami, amiről nem tudok. Na, szóval én nekem vannak ilyen félelmém, de ezt most azért passzolom, mert hát majd jön ide, vagy máshova.
4: Jó, de akkor én a politikai felelősség oldalára azért csak oda szúrnék egyet. Tehát az milyen államvezetés, milyen kormányzás, ahol a végén nem tudjuk, hogy mi mennyi.
2: Igen. Hát most nagyon sok olyan ügy bukkant fel, amit részben sejtettünk, de így a kép rondább, mint amit gondoltunk annak idején. De majd megmagyarázzák gazdaságtörténészek, politikatörténészek, csak azért egyet említek, és nem a legfontosabb, hát nem volt pénzügyminisztérium. Tehát eleve úgy volt, hogy a pénzügyek azok be voltak rakva egy nagy fejlesztési és pénzügyminisztérium keretébe, és a miniszter az délelőtt pénzügyminiszter volt, délután azonban fejlesztési miniszter volt, gondolom én. Tehát most azért tisztább a helyzet, mert van egy tiszta profilú pénzügyminisztérium, és akkor az ezt az ügyet rendbe rakja. Aztán a fejlesztési miniszter, ugye most a kapitány uram, az majd fölvázolja a terveket, de az, hogy az államháztartás az rendben legyen, az kellene. Hozzáteszem azért most így, hogy beszélgetünk, hát azért az ÁSZ. Ugye azért 6-7 éve van ez, tehát ez nem az, hogy az utolsó pár hónapban oda dobták a gyeplőt, szerintem oda dobták a gyeplőt a kimenő fiúk, hanem azért itt ez a káoszos helyzet, ez több éves.
4: Tehát de menned közben az ÁSZ-nak ezügyben kellett volna lépnie? Mit tudhat lépni a kormányon szemben az ÁSZ? A költségvetési tanács jellemző, ez érdekes. Ők jelezték, hogy baj van.
2: Ők jelezgettek óvatosan, de nem csaptak az asztalra.
4: Ez igaz.
2: És emiatt viszont nem is értek el semmit, mert amikor azt mondom, hogy 6 éve baj van, akkor ebben az is benne van, hogy már 6 évvel ezelőtt is baj volt, és akkor ezek szerint nem működnek a védelmi vonalak. Hát a költségvetési tanács az egy sajátos intézmény, szerintem így nem kellene, de ez egy magánvélemény, másfajta módon kellene. Az állami számvevőszék az egyébként parlamenti. Hát az persze, hogy ellenőriz. Hát most megint jó.
4: Persze, hogy ellenőriz egy 2/3 mellett, miközben olyan kinevezettek
2: ülnek ott. Mert amikor én voltam hivatalban, akkor nem volt 2/3, és akkor a Hagelmeier elnök úr, az ÁSZ elnöke, egy nagy tekintélyű professzor, a csapata kijött, és nem én hívtam ki, meg az elődöm szerintem, de lényeg az, hogy letettek egy jelentést, hogy az Ipari Kereskedelmi Minisztérium gazdálkodásában, és akkor be voltak pirosozva az a 22 megjegyzés. Roppant örültem neki. Mármint, hogy ezt kimutatták, mert akkor onnantól, hogy kiadtam az embereimnek, hogy ettől a szabadítsanak meg engem ezektől a bajoktól. Tehát egy vezetőnek az, hogy ellenőrzés van, az 20 percig kellemetlen, és 20 évig jó.
4: Hát ha csak nem tudja mindenki abban a rendszerben, hogy persze, hogy baj van.
2: Ha csak nem direkt csinálta.
4: Jó. Lapíts inkább, mert nem az jó. A dolgot, hogy szólj.
2: Na most ezt nem én mondtam.
4: Én sem.
2: Jó, tehát itt kezdődik az, amit, ahol már nem én kellek, hanem tudom, büntetőjogász, valaki. Én ugye a közgazdász mindig megpróbálja racionalizálni, amit csinálnak, az észszerű. És utána be kell látni, hogy persze van benne észszerűség, más, mint amit ugye a szakmai észszerűség.
4: Súlypont áthelyezéseket ígért korábban a megalakuló kormány, és hát ezeket a súlypontokat várja most mindenki, hogy merre felé indulnak. Merre kellene indulni? Ugye itt vannak olyan cölöpök, amiktől iszonyat nehéz lesz valamilyen módon elmozdulni, mert hogy erre épült az elmúlt, nem tudom, évtized gazdaságpolitikája. Lásd például a kínai üzemek bármi áron történő iderángatása. Ez működött is, mert jöttek. De mit kezdjünk velük, hogyha nem hoznak hasznot? Márhogy Magyarországnak.
2: Na most ezért az, hogy új gazdaságpolitika lesz, azt mondta meghallgatásánál a pénzügyminiszter, és azt is elmondta egyébként ez a szakmai konszenzus, hogy nem ez a nagy tőkét idehozni, ezek az a kínai koreai cégek, tehát nagy külföldi cégek, amelyek rengeteg emberrel állítanak elő nagy árutömeget, egy fizikai árutömeget, amihez sok víz, áram, szállítási kapacitás kell. Ez nem vált be. Szerintem már kezdetkor sem volt rendben, de azért 20 évvel ezelőtt, mert mindig azért adjuk meg a jó indulatot, 20 évvel ezelőtt a munkanélküliségi ráta nem 3,5-4%, vagy 4,5%, volt ami 7-8, és akkor még el lehetett mondani, hogy majd jönnek ezek a nagy cégek. Azért nem volt akkor sem jó a dolog, mert azért a költségvetés véges. És hogyha odaadnak, már pedig a külgazdasági és külügyminiszter, ugye így mondták akkor, ma arra jöttem, most már csak a külügyminisztériumon kilestem, tényleg az van kiírva.
4: Az első nap leszették, hogy Orbán Anita megjelent.
2: Igen. A Petőfi laktanya is visszakapta Petőfi nevet, ott lakom mellette, valami oknál fogva Mária Terézia szóval neve alá került be ez a laktanya. Szegény Petőfi mit tett? Tehát az, hogy a szabadságot meg a szerelmet emlegette. Na jó.
4: Szóval. Melyik nem kell ebből? Ja, engedjük el.
2: Ne firtassuk, hogy miért pont a Petőfi ütöttek a biztosítékot, még egy Habsburg. Szóval visszatérve a súlypontokra, na ez is egy súlypont azért, hogy az európai maghoz való fokozatos csatlakozás, és akkor annak a része az, hogy nem a költségvetésben, nem a költséges kínai beruházóknak fizetem ki a beruházás összegnek az egy hatodát mondjuk, vagy egy nyolcadát, de valamennyit, sokat. Azért ezek, mit is mondtam, hogy 300 milliárd mondjuk a BYD, ebbe a magyar
4: ennyivel van bejjebb a kínai beruházó.
2: És nem kapunk érte részt tulajdon, mert ha ez az lenne joint venture, tehát odaadja a magyar állam, akkor onnantól kezdve a profitnak az a rész is. A profit most kínai, ha van, a munkabér az magyar, ha magyar munkaerő, ha nem magyar, akkor...
4: Így jártunk.
2: Az adó, amit fizet, az magyar, ha fizet, igen. Nem firta. Ja, bedolgozó, de nem dolgozik be
4: semmi. Adókedvezményt is osztogatunk.
2: Azért mondom, hogy tehát én azért állok meg itt, mert a kezdetől fogva nem szerettem ezt, és most nem akarom azt mondani, hogy én már megmondtam, de valóban, tehát itt egy irányváltás kell, ami felveti azt a kérdést, hogy mi lesz ezekkel később. Na most, ezt azért nem tudom, mert megint most ugye Nemzeti Banki emberként voltam bejelentve, most azért nekem inkább a 36 évvel ezelőtti rendszerváltozási élmények jönnek be, ipari átalakulás, hogy maradtak olyan cégek, amelyek nagyok, sok embert foglalkoztatnak, de lényegében zombivá váltak. Tehát ott vannak még, nem dőltek el, és nem könnyű egy kormánynak azt mondani, hogy nincs rá szükség. Ózdi kohászat. Kellemetlen. Miskolci
4: vasmű.
2: Igen. Vasmű drógyár.
4: Most van ilyenünk, Dunaujváros.
2: Na most a Dunaujváros az kibírt 40 évet. most, és most ér véget. Na, ez egy más történet, hogy kifutja az életpályáját, hát esetleg a tungsram. Nagyon sajnálom, de hát azt kell mondani, hogy az a kultúra, ipari kultúra, az már most már múlt, tovább kell lépni, és akkor a következő kérdés, hogy megbeszéltük, hogy mit nem kell csinálni, és akkor mostan az érdekesebb része, hogy Magyarország hogy tud vissza, a magyar gazdaság hogy tud visszacsatlakozni az európai fő sodorba.
4: Onnan most mi lecsatlakoztunk? Azért itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez egy erős állítás. Tehát, hogy nem vagyunk abban benne, ami az európai gazdaság hétköznapi és általános működése?
2: A magyar gazdaság benne van, de a magyar politika látványosan ezzel a konnektivitás színű dologgal, hogy itt se vagyok, ott se vagyok, itt is vagyok, ott is vagyok. És ezért tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy szerintem az utolsó pillanatban húzta vissza a népakarat, nem pontosan ezzel a megfontolása, de azért benne volt a fiatalok felében benne ott veszteni valójuk van, mert Magyarország csúszott ki. Most nem csak az, hogy nincs eurónk, ezt majd megbeszéljük, mert lehet mondani, hogy a cseheknek sincs, hát azért a többségnek van, hanem hát a jogállamisági kritika az tulajdonképpen azt jelentette, hogy Magyarországnak az a politikai jogi berendezkedése, ami kialakult 25 végé, 26 áprilisáig, az nem kompatibilis az Európai Unió. Ráadásul egy olyan unióval, amelyik eldöntötte, hát legalábbis most dönti el, ha sikerül eldöntenie, hogy a geopolitikai helyzet miatt a nagy tömböknek az egymással való ütközése, szembefordulása miatt kénytelen a tovább éléséhez, versenyképességéhez még zárni. És ebben nem fér bele az, hogy azt mondja az egyik, ráadásul egy 9,5 milliós országnak a vezetője, hogy én...
4: Majd én bot leszek.
2: Majd én bot leszek. Igen,
4: tehát, hogy ez nem fér bele. Közben meg mondjuk a német gazdasággal voltunk mi nagyon erősen összebutorozva, az a kapcsolat az láthatóan megmaradt.
2: Tehát, hogy persze, hogy, az meg is kell, hogy maradjon.
4: Az tartotta magát, miközben másfelé kacsingattunk folyamatosan.
2: Igen, az megmaradt, azért mondta, a gazdaság, ugye a gazdaság meg a gazdaság politika.
4: A gazdaság jobban bírta a politikát, igen, mint maga a politikát.
2: Így van. És a gazdasággal nem azt mondja, nincsen baj, mert akkor ez azért túl szép beállítás, de a gazdasággal az a helyzet, hogy 3 éve nem nő, és le van folytva, és ha megnézzük az adatokat, most nem tudok vetíteni, a fogyasztás nődögél, de a beruházás az 3 éve zuhan. Tehát a magyar gazdasági szereplők, részben az állam se ruház be már annyit, nem bír, de a gazdasági szereplők többsége várt. Na most, amire várt, az tulajdonképpen megjött április 12-én délután, amikor az eredmények látszottak, tehát én azt valószínűsítem, és itt az optimizmusom, hogy azok a tervek, amelyek elkészültek a továbbfejlesztésre, a bővítésre, egy spár, majd nyit egy új boltot, vagy nem zár be, vagy valami, hát ezek a tervek, ezek megindulnak. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságban ez a beruházási szűkösség, ez most elérte az alját, és innentől kezdve egy beruházási ciklus kezdődik.
4: Jó. Csak hogy a magyar gazdaság rá volt állítva arra, majd az állam költ. Na most nagyon sok szereplő volt, és nem csak az, igen, állam által ellátott, igen, Fidesz közeli szereplők, igen, általában a gazdaság is, az állam, igen, megrendel, és ebből jól megvan a gazdaság. Igen.
2: Egy kicsit túlságosan államközpontú lett, egyébként az Európai Unió ebben hát áttételesen hibás, abban értem, hogy ide vágott egy halom pénzt, és ezzel tulajdonképpen lehetővé tette, hogy ha az államon megy keresztül az a pénz, akkor az állam magát kicsit feltupírozza, felerősítse. Ha csak nem olyan az ország szerkezete, mondjuk, hogy vannak régiók, és például a régiók azok önmagukban gazdasági egységek. Sajnos Magyarország...
4: Túl kicsik vagyunk ehhez valószínűleg.
2: Hát Ausztria se sokkal nagyobb, és az Bundesrepublik. Tehát ez egy döntés kérdése, és most egy jó hét szóba jött. Hát az elhangzott, hogy az új kormány jobban fog támaszkodni az önkormányzatokra. Nagyon szeretném látni ezt, hogy az államnak a struktúrája megváltozzon, mert a mi izgalmaink egyik az, hogy minden Budapesten dől el. Na most Lengyelország. Tegnap egy eladást hallgattam, és néztem a térképet, ahol a lengyel kolléga mondta, hogy hol vannak az ő innovációs központjaik. 5 város felsorolt, 5-öt. És egyik a Varsó. Hát ugye nálunk van Budapest, és utána nagy levegőt kell venni, hogy mit is mondjuk innovációs központok. Tehát jó, ez egy részben adottság, részben nem, részben politika, ez is egy útválasztás.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönt ma a parlament. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcs termésben. Országszerte napos idő várható, de az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, hogy a hivatal már nyáron, vagy legkésőbb ősszel megkezdi a munkáját. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettségekkel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikában. Politikával szemben. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcs termésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsösök 2/3 lett érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Visszakanyarodva az oszlopokhoz és arról ahhoz, mert ott szóltam közbe, hogy akkor most merre indulunk. hogyha itt maradnak a kínaiak, már pedig miért nem maradnának, hogyha a gazdasági feltételeket biztosítja az ország számukra? Miért ne biztosítaná, hisz itt vannak és gyártanak? Mit lehet melléjük rakni? Mi az a másik oldala a magyar gazdaságnak, amit erősíteni kellene ahhoz, hogy ne legyen ennyire fejnehéz a kínai összeszerelő üzemek kapcsán?
3: Hát ugye ez egy érdekes ügy, sajnos ez zárvány, akkor is, hogyha sikeres, akkor is, hogyha sikertelen. Tehát legyen inkább sikeres, de abban azért az a zárvány, hogy a hozzáadott érték kicsike. Tehát a technológia kínai, az alkatrészek kínaiak, a menedzsment kínai, hát fel lehet venni magyar mérnököt, hogyha jól tud anyanyelvi szinten ugye, kínai úgy.
2: Hát, vagy reméljük angolul. Nem, ez talán, az nem, talán nem némi elég. Esély.
3: Nem elég, nem. Kínai.
2: Na de akkor például a BYD bejelentette, hogy lesz neki Budapesten fejlesztő központja. Nem tudom, az hogy áll az a dolog,
3: jó.
2: De ha lesz neki, kidolgozik ott kínai? Na.
3: Nem tudom, és inkább legyen fejlesztő központja. Nekem az a félelmem, nem vagyok Kína szakértő, hogy a nagyon fejleszteni való nekik itt Európában nincs, és pláne Magyarországon nincs, mert több kínai mérnök van ott, mint ahány magyar összesen az egész országban. De higgyük el, hogy jön egy következő szakasz. Egyébként a német tőke elhangzott, hát a németek először ugye motorgyártottak, és csak egy-két évtized után alakult ki Győrben az a fajta fejlesztési kultúra, az egyetemmel való együttműködés. Tehát itt azért idő is kell. Na most ez a európai körülmények között egy-két évtized, Kína esetében szerintem 100 év, de ez most már az én horizontomon túlnyúlik. Tehát én kicsit szkeptikus vagyok. De nem ellensége, csak szkeptikus vagyok. De nem ez emeli meg az országot. Tehát ha megnéztük, hogy azokat a sikertörténeteket, már azért van. Hát egész Kelet-Közép-Európa azért szépen fölzárkózott, ez most már múlt idő, az átlag felé, 75-80% az nem kevés, az már a spanyol, portugál, olasz, hát Rómától lefele. Hát Padánia kicsit feljebb van, de ott is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ne mondjuk azt, hogy nem sikerült a rendszerváltás. Sikerült, beléptünk egy olyan szintre, amelyik lényegében a dél perifériának a szintjét elértük. Lengyelország, a lengyel gazdaság, katonailag, diplomáciailag, Spanyolországgal egy rang. Román, tehát ezek nem fejlődő gazdaságok most már. Úgyhogy innentől kezdve a következő lépés, hogy tudunk feljebb jutni. És akkor ezért mondom, hogy az, amit a kínai technológia és a tömegtermelés, az szerintem zsákutca volt, ezt elmondtuk, de ez most már ezen túljutunk. Az a nagy kérdés, hogy lehet tovább menni. Én szerintem ezt a gazdasági szereplők nagyobb részt látják. Ami nekik probléma, és akkor most néztem egy Eurobarométer felmérést, nagy felmérést csináltak, hogy mire panaszkodnak a kisvállalkozók, a nagyvállalkozók, mi áll a zöldítés, nagy felmérést csináltak, hogy mire panaszkodnak a kisvállalkozók, a nagyvállalkozók.

0: Képzett munkaerő. Ugyanazt mondja a kisvállalat, mint tegnap egy IPOSZ konferencián voltam, a szakképzés.
1: Ők az iparosok.
0: Iparosok. Szakképzés. Hogy kellene, hogy a gyerek tudjon írni, olvasni, hogy ne legyen funkcionális analfabéta, hogy ne csak a telefonját nyomogassa, hanem megértse a kérdést magyarul, és akkor még nem mondtam azt, hogy esetleg egy német vagy angol kézi könyvet.
1: Tehát mégiscsak az az eleje, hogy oktatás.
0: Tehát azért mondom, hogy mit kell csinálni, nagyobb részt tudjuk az államnak, a többit meg én rábízom a gazdasági szereplőkre. Én most elmúlt napokban nagyon jó benyomást szereztem, ezek általában elég jó felkészült, dinamikus emberek. A gond van az inkább az, hogy az a vállalkozói kör, ami kezdte 88-92 között, akkor volt 35 éves, hát ugye eltelt 35 év. Tehát ott van egy generációváltás. Ez egy speciális magyar ügy, vagy legalábbis kelet-európai ügy, hogy nem tudjuk, hogy új belépő generáció hogy fog gazdálkodni. De az államnak mi a teendője? Nagyon egyszerű, legyen, járjanak a vonatok pontosan, hogy szokták mondani, tehát hogy a bürokrácia legyen rendben. Én hozzáteszem a közös európai valutát, tehát ne kelljen sösmötölni a huffal, hogy most miért ennyire erős, és hogy erőse, és hogy tavaly előtt nem ennyi volt, és mennyi lesz majd másfél év múlva.
1: Ugye egy euróval számolunk, egy euró, ez annyi.
0: Tehát ezen túl kellett volna jutni már régen.
1: Na de akkor itt álljunk is meg egy kicsikét euró. Most miközben, hát ugye már az Európai Uniós csatlakozásunkkal megígértük, hogy mi arrafelé törekszünk majd, hogy legyen minél hamarabb eurónk. És lett is volna, ha nagyon komolyan gondoljuk, igen, mert meg lett volna rá most talán 2007 körül is, kicsit körülben hajtva, igen. Meg 2018 körül is egy kicsikét meghajtva, vagy talán inkább ott nem is kellett volna annyira kapaszkodnunk. A mostani helyzet az kapaszkodós.
0: Igen.
1: Mert hogy nincsenek meg a feltételek, de van bejelentés.
0: Egyik sem. Na most igen, ugye van bejelentés, de nincsen céldátum, ezt most azért a mondom, mert a kettő nem egészen ugyanaz.
1: Picikét van, ez a 2030 azért csak elhangzott.
0: A 30 elhangzott,
1: és ezt mondogatjuk is.
0: Nem céldátum, tehát azért a céldátum az egy tárgyalási folyamat, tehát az nem úgy történik, hogy bejelentik, hanem akkor azért ki kell számolni, és akkor azt egyeztetni kell a partnerekkel.
1: Fájni fog?
0: Na most, minden változás annak, aki nem szeret megmozdulni, ül ott patópálként, annak kellemetlen. Hát minden, egy jogsit szerezni fájni fog?
1: Hát ha ki kell fizetni, akkor igen.
0: Hát ki kell fizetni.
1: Akkor amikor már megvan, nem fáj.
0: A bóját nem kell elütni, meg kell tanulni. Most, hát ez nem fáj, ez beruházás abban, hogy valaki tudjon vezetni. És szabad legyen vezetni. Tehát, hogy valaki jó pénzhez hozzájusson, ahhoz leestünk kell. Na most, hát azt mondja, fájni fog, hát jó.
1: Van egy odavezető út.
0: Az odavezető
1: út. Azzal kapcsolatban azért látjuk azt, hogy az, nem lesz könnyű.
0: Igen. Amint a focistán az alapozás. Hát persze, hogy fájni fog, izomlázva lesz, de hát ugye azért alapoztott vele az edző, hogy le tudja sprintelni a lusta hátvédet.
1: Igen, csak ezt egy társadalomnak el kell magyarázni, hogy ez most az a helyzet,
0: ez befejtetés a jövőbe.
1: Kicsikét másképp gondolkozunk
0: igen,
1: a holnapról.
0: Igen. Na most ugye a magyar társadalom szerencsétlen egészen másként keretezték, tehát hogyha valaki azt mondta, hogy rendbe rakják a költségvetést, ez egy szép mondat, az úgy mondta el 20 éven keresztül a hatalom, hogy megszorítások lesznek, és a megszorítás az a baloldalnak a sajátja. Mint hogyha valaki úgy ugye a nyakat szorongatná, hát itt nem a nyakat kell szorongatni, stabilizálni kell a költségvetést, és ezt így is úgy is meg kell csinálni. És most ráadásul még annyiban a plusz, hogy azt lehet mondani, hogy a jövőt szolgálja, már csak azért is, mert nem a gyerekem, unokám fizeti azt az óriási kamaterhet, B, ez az út ahhoz, hogy teljesítjük a kötelezettséget, mert azért ezt nem mondták el világos, onnan tudom, hogy vizsgán föltettem a kérdést, és a hallgató nem tudott választ adni arra, hogy kötelesse Magyarország belépni az eurozónába. Azt mondta, hogy nem, mondom, de igen. Hát ő nem hallotta. Az más kérdés, hogy nem hallotta.
1: Hát a Maastrichti kritériumok gyakorlatilag ezt írják le.
0: Amikor beléptünk, a teljes acquis-communautaire-t, a joganyagot átvettük, és ez alól Magyarország, az összes többi belépő átmeneti felmentést, derogációt kapott. Tehát Magyarország derogációval élő tagállam. Van még ilyen, és ez azt is jelenti persze, hogy mikor és

0: milyen ütemben ott az a kormányzatra van bízva. Ha sose kezd hozzá, vagy lebegteti, vagy svéd módra úgy nem beszél róla, de az egy más ügy. Tehát valaki ne jöjjön nekem Svédországgal, Dániával, két nagyon gazdag ország, és ráadásul a valutájuk az nagyon erős, a ország kockázati besorolásuk 3A, ez a csillag 5-ös.
1: Azt lehet mondani, hogy nem szorulnak rá.
0: Ők jobbak, mint a klub. Tehát ők nem szorulnak rá. Nekünk lenne fontos, nem a svédeknek, nekünk belép, meg a románoknak belép.
1: Az a gazdaságpolitikai érv, amit állandóan hallottunk Varga Mihálytól, Matolcsy Györgytől, Orbán Viktortól, hogy nekünk azért nem érdekünk, mert a szabadságunkat korlátozza. Igen. A gazdaság, most engedjük el a többit, a gazdasági függetlenségünket.
0: Igen,
1: ez kamu volt?
0: A forinttal való manipulálás korlátozó, így van. Amíg van forint, addig lehet vele manipulálni, így van. Ez egy riasztó példa. Így fogják tanítani, hogy mikor valaki azt állítja, hogy neki van egy eszköze, a árfolyam politika, milyen jó, hát tessék megnézni az eredményt. Hát a magyar forint szívemhez nőtt. Hát én annak idején, 30 valány évvel ezelőtt a aláírásom volt a rajta szerkesztő, minden 10 000-esen, 20 000-esen nem, mert akkor reméltem, hogy már nem lesz.
1: Nem volt akkor még, ugye?
0: Nem volt 20 000-es, nem volt. Azt gondoltam, hogy az már nem kell. De ezresen még...
1: Rakott el olyat? Van olyan 10 000-es otthon, ami ott az aláírása?
0: Nem, de most vettem már a felára. Kifogytam belőle, és a gyerekeim nem iszik elő, papa. Valahogy fontos ember volt.
1: Mennyibe kerül mai Bot Péter Ákosos 10 000-es?
0: Volt, amikor kaptam.
1: Na, jó.
0: Oké, okay.
1: Zárója bezárva. Szóval visszakanyarodva az euróhoz, mert hát mégiscsak arról beszélgetünk.
0: Ez is volt 10 000-es egyáltalán?
1: Hát szerintem az éppen volt.
0: Igen. Nem raktam el, hát ugye ebből látszik, hogy amikor hivatalban voltam.
1: A kedves néző úgyis jobban tudja nálunk. Na, szóval visszakanyarodva arra, hogy hogyan lesz nekünk eurónk. Egy csomó dolgot meg kell tennünk, függetlenül attól, igen, is, hogy legyen eurónk. Tehát a költségvetési hiányal valamit kezdenünk kell. A GDP-nek valahogy el kell indulnia fölfelé, igen, növekednünk kell, hogy kinövekedjük, igen, ezt a szörnyű helyzetet, amiben vagyunk. Ez mennyire fog terhet jelenteni a társadalomnak?
0: Na most a változásnak ugye az a lényege, a legnagyobb változás az a költségvetési hiány. Amiről, hogy nem tudjuk ebbe az évben mennyi lesz, azt tudjuk, ha így menne tovább, akkor olyan 6-7, nem is tudom, nagyon sok lenne. És 3 a megengedett maximum, és oda persze még ez egy fogyókúra. Tehát, hogy egy ilyen túlsúlyos versenyző el akar indulni a versenyen, és akkor hát le kell adni a zsír, föl kell venni az izmot, és ez egy kemény alapozás. Ez azt jelenti, hogy az államháztartási deficit menjen le mostani, nem tudom, 7-ről 2-9-re. Két módja van, illetve 3, két nehéz egy úri módja. Az egyik az, hogy adókat megemelik, tehát az állam több összed be tőlünk. Ez nagyon kellemetlen. Ezt hívják megszorításnak alapvetően, hogy adóemelés. A másik is megszorításnak mondják, amikor a kiadásokat csökkentik. Na most itt azért óriási lehetőségek vannak rövid távon, mert vannak fölösleges kiadások.
1: Hát, több ezer milliárdról beszél, igen, a kormányzat.
0: És akkor utána jönnek a nehezebb dolgok, mert a szükség lenne rá, de akkor azt mondja a kormány, hogy nem most, hanem jövőre. És akkor nem múlik el. Tehát ez már kellemetlen, mert megígérték valakinek a valamit, és számít rá, és nem kapja meg. Na most az úri királyi módja az, hogyha a nevező kezd dagadni, tehát az a nemzeti jövedelem, amire vetítik az adósságot. 3 évig nem nőtt a gazdaság, most az elmúlt 3 évben, ez önmagában fenyegető volt, és fenntarthatatlan volt. Ha beindul a gazdasági növekedés, és most mondtam előbb, hogy én szerintem már beindult, csak még nem látom, még majd az adatok majd...
1: Önmagában az optimizmustól beindult, igen, valami, igen, történik.
0: Persze, a gazdaság az tulajdonképpen várakozások ügye, hogy valaki elkezd egy beruházást, egy lakásépítést, lecserélem az autómat.
1: Elhiszem, hogy ki tudom majd fizetni.
0: És hát akkor, akkor ennek jó, de akkor lehet, hogy vállalok az egy külön munkát mellé, mert abban a pillanatban a bevételi kiadási gondolkozás megindul, a gazdaság elindul. Na, tehát a gazdasági növekedés, a gazdaság nő, akkor beindulhat egy királyi út, nem könnyű, de a kisebb lesz a deficit, mint volt, és el is hiszik, hogy a kormány betartja ezt a stabilizálási pályát. Abban a pillanatban olcsóbban kap kölcsön. Ezt már most látjuk, már most olcsó. Ha olcsóbban kap kölcsön, akkor az a hatalmas deficit, aminek jelentős része kamat. Most tényleg az van, hogy a GDP-nek 5%-a a deficit, és a GDP-nek a 4%-a a kamatteher. Tehát, hogyha az nem lenne kamat, de van, hát Németországnak is van, de nem lenne, akkor nem 5, hanem ennyi volna a deficit hányad. Uh-huh. Szóval ez egy önmagát erősítő kör, ha elindul, és nem áll meg. És nincs az, hogy a következő évben azt mondja valaki, hogy már csak 3 év van a választásokig, én ezt akkor talán, ezt a szigorú fogyókúrát, vagy nem tudom, mit mondom, milyen pályát, fogyópályát, erősítő pályát, ezt akkor felfüggesztem. Tehát, hogyha elkötelezi magát a politika és a társadalom, a kettő együtt nemzeti ügy lesz belőle, vagy legalábbis tudomásul veszik, hogy ez a keret, és hát azt gondolom, hogy ezt most már talán el lehet magyarázni a nagy közönségnek. Könnyebben, mint 20 éve, mert azért 20 éve az emberek még nem tudták pontosan, mi az, hogy euró, hát most hát akár északra indul, akár délre indul, akár nyugatra indul, hát euróval találkozik. Hát
1: viszont 20 évvel ezelőtt annyira akartunk Európához tartozni, és az Európai Unióhoz tartozni, annyira friss volt az élmény, hogy akkor meg talán azért lett volna egyszerűbb.
0: Hát persze, persze, abban a lendületben befért volna, hogyne. Hát közben volt ez a 20 év, mert csak azért mondom, hogy amikor 2004. május 1-én beléptünk, onnantól 2,5-3 év a minimum, tehát azért az a minimum, hogy bejussunk, tehát a szlovének megcsinálták. Jó, szlovének. Akkor utána jöttek a szlovákok megcsinálták. Már tessék hümmögni, mert a
1: hogy jó szlovének. Neki veselkedtek,
0: mert nem akartak tollárral vacakolni. És a szlovákok se akartak a szlovák koronával küzdködni. Ugye a magyar forinthoz nekünk jobban kötődik a múltunk, mégis azért többen sikeresebb pénznek lehet mondani, hát mindegy. De most már lassan tényleg
1: most mindegy. Viszont van itt egy érdekes elem, az összes választási kampányunk az elmúlt időszakban arról szólt, hogy kit érdekel a költségvetés. Találjátok pénzt, aztán osszuk ki. A kormány most arról beszél, hogy 2030 az egy céldátum euróügyben. Lehet, hogy nem az euró bevezetésének, hanem a megállapodásnak az ügyében.
0: Igen, ez puhá volt a fogalmazás.
1: De nem lehet 2030-as kampányban kiszórni a pénzt, mert nem lesz kivel megállapodni. Igen. Tehát, hogy ígért valami olyat ez a mostani kormány, amit mostanában nem szoktak ígérni.
0: Amit kizárja azt, hogy ő, vagy aki hivatalban van akkor, mert a miniszterek cserélődnek, a miniszterelnök is, most nem tudom, hát most minden sikert kívánok neki, csak mondom, hogy a hivatalban levő kormány nem terjeszthet be a hivatalban levő parlament elé olyan törvényt, amelyik ezt a trendet megtöri. Igen.
1: Ez egy erős ígéret.
0: Hogyne? Ezért is erősödik a forint egyebek mellett, mert hogyha ez bekövetkezik, akkor azt láttuk, hogy az ilyen ország, amikor már kezd közeledni az euró belépéshez, előbb-utóbb meg kell, hogy rögzítse az árfolyamát, a final fixing, a végleges rögzítés, és utána fél év múlva az lesz a hivatalos átváltási kulcs. És előtte erősödni szokott. Tehát a következő években, hogyha minden jól megy, akkor a magyar forint nem gyengül tovább. Csak azért mondom tovább, mert hát vannak itt, akik akkor születtek a mi nézőink körül. 232 volt mondjuk egy euró, annyiba került nekünk. És ebből lett 430, aztán most ő visszaerősödött. Tehát tulajdonképpen a forint sokat gyengült, nem kell innen tovább gyengülni, akár még erősödgethet is, de minden esetre én azt remélem, hogy kiszámítható pályára kerül az egész gazdaság, és ezzel adja a magyar állam a legnagyobb jót a gazdasági szereplőknek. Ami ezen fölül van, a nem kevés, ugye a jó oktatási rendszer, jó infrastruktúra, az humán tőke képzés, tehát egészségügy például, megelőzés, és a sport, meg a többi is, tehát ezek nem
1: csak, hogy ez mindegy folyamat, hát csak a legegyszerűbbet nézzük, a sportot, hogy egy gyerek el kell sportolni 6 éves korában, mire olimpiai bajnok lehet, és csak erről beszéljünk, és ne arról, hogy egészséges felnőtt és százezrek és milliók sportolnak, ez 20-30 év.
0: Igen.
1: Tehát az egészségügyi rendben rakása nem holnapra történik meg. Egy oktatási rendszer egy évtized múlva mutatja meg a legközvetlenebbül már az eredményeit. Időt kell kapnia egy kormánynak.
0: Igen, de az a folyam az megindulásra, tehát a jó folyamat megindulásra javít a feltételekkel, mert ha valaki azt gondolja, hogy a tanulás, a tudás az fontos, akkor elmegy tanárnak, ha egyébként nem gondolja, lassúval fognak tanárt, akkor hiába emelik a bérét. Szóval a
1: jót, ez egy körjáték.
0: El kell kezdeni. Akkor is, hogyha tudom, hogy hát én ültettem diófát, mert a másik már megöregedett. Hát nincs olyan ambícióm, hogy én arról diót szedjek le. Hát azért az ember csak csinál olyat, aminek értelme van, nem?
1: Hát például egy országot felépíteni. Ennek a kormánynak most van egy lehetősége, és van egy türelmetlenség már is, nagyon furcsa módon a társadalom egy részében, azért azt lehet látni, hogy mi történik már. Mennyi idő az, hát hiszen volt ilyen helyzetben, és pont egy rendszerváltás után, amíg át lehet látni annyira a terepet, hogy azt lehet mondani, hogy ami most már történik, annak átgondoltnak, működőképesnek, rendszer szintűnek kell lennie egy kormányzásban.
0: Erre nincs példa, mert láttunk nagyon gyors kormányalakításokat, nemzetépítést Észtországban például. Nem hiszem, a jegybank elnök egy 28 éves fiatalember volt, és megkérdeztem már, 38 voltam, tehát, hogy 27. Hát ő az egyetlen, aki amerikai egyetemre járt és pénzügy tanult. Tehát vannak, amikor úgy varázsolni kell, hát ehhez képest azt gondolom, hogy a mostani kormányváltás viszonylag gyors, de új csapat jön be. Én személyesen türelmes vagyok, de megértem, hogy várják az emberek. Nem tudom, ez civilizációs kérdés is. Hát aki már átélt egy-két változást, azt szerintem az nem türelmetlenkedik. A fiataloknál nem tudom, a fiatalokkal viszont az van, meg általában mindenkivel, hogy őszintén kell beszélni. Tehát azt várom el, hogy nem csupán jól vezessen egy miniszter, és a szakminisztereknek a pedigréjét megnézve minden rendben van, hanem jól is kommunikáljanak. De egyébként szerintem ez a generáció, ez megtanult kommunikálni. Az Antal kormányra mondták annak idején, hogy hát, és ebben van igazság, hogy nem nagyon törődött azzal, hogy ez hogy lehet eladni, hogy kell meggyőzni.
1: Az egy zárkózott kormány volt.
0: Nem.
1: Így utólag eléggé olyannak
0: tűnik. Más volt a korszak.
1: Még Horváth Balázs volt a legnyitottabb, de neki meg nem kellett volna.
0: Jó. A miniszterelnök betegség az nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy ő már csak a legfontosabb dolgokkal tudott törődni, amíg ereje bírta, de más volt a világ, más volt a média szerkezet is.
1: Ez is igaz.
0: Csak mondom. És most ne játsszuk újra a régi meccseket, mert mit nem csinált jól akkor, hanem a tanulság is. Azért az könyvemben, ami most kijött, azért pontosan ezeket a tanulságokat vettem sorba tavaly nyáron, amikor elkezdtem készülni arra, hogy itt lesz idén valami, beleértve azt is, hogy mennyit kell az időből arra szánni, hogy világosan, őszintén elmagyarázza valaki, hogy mit csinál, miért csinál, mi a hatása, fog-e fájni. És hát bizonyos értelemben, hogy ne fájna, hát aki sportolt, most több sport példa volt, aki elmegy alapozni, a téli alapozás, az izomlázzal jár, ezt ki kell gyúrni, még akkor rá kell dolgozni, de meg kell értetni, hát egy élversenyző persze tudja, hogy no pain, no gain, ha nem fáj, akkor azon nem fog nyerni.
1: Örülök, hogy itt volt, és köszönöm. Bolt Péter Ákos volt a vendégünk, remélem, hogy örültek ennek az mögöttünk álló 3-4 órának. Egy hét múlva jövünk újra, lehet, hogy akkor fogom tudni, mi van előttem és mi van mögöttem. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, megkezdődött az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbesz Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, 2 diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. A depresszió...

0: toxikus pozitivitás és a folyamatos online jelenlét alapállapot. Hogyan hat mindez a kapcsolatainkra, a mentális egészségünkre és akár a gazdaság működésére is? És vajon a technológia, például a mesterséges intelligencia segíthet-e a felismerésben és a kezelésben? Dr. Hajdús Kadér Bálint pszichiáterrel beszélgetünk a kollektív kimerültség koráról, a társadalmi felelősségről és a lehetséges kiutakról. A mikrofonnál Mészégető Marcsi és Manc László.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit ebben a mai adásban, ahol dr. Hajdús Kadér Bálint a vendégünk, pszichoterapeuta, pszichiáter, és egy nagyon izgalmas dologról, a depresszióról fogunk beszélni, ami hát talán nem a legmegfelelőbb szó az, hogy izgalmas, de abban a kontextusban, ahogy most szeretnénk róla beszélni, mindenféleképpen az. A depresszióhoz hajlamosak vagyunk az egyénen keresztül közelíteni, mi viszont szeretnénk megfigyelni vagy megbeszélni azt, hogy mi is történik a társadalomban, és a társadalom hogy van hatással az egyénre, hogy alakulhat ki ezáltal a depresszió. Hiszen ma egy olyan társadalomban élünk, ahol nagyon fontos az, hogy jelen legyünk, de nagyon nehezen tudunk jelen lenni. A figyelmünk töredezett, és ráadásul óriási a teljesítménykényszer. Bálint, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És bele is csapnék, hogy szerinted hogyan romlott el a környezetünk, és hogyan tette lehetővé ez a fajta elromlás, hogy ennyien szenvedjenek a depressziótól?
2: Sziasztok, köszi, hogy itt lettek. Hát én azt mondanám, hogy szerintem, ami nagyon-nagyon változott az elmúlt 25-30 évben, ez az a rendkívül felgyorsult társadalom, ez az információs társadalom, rettenetesen sok információ özönlik a telefonunkra, ami folyton ott van a zsebünkben, ami nagyon szokatlan így számunkra, emberekre, mert hogy nem erre vagyunk így képezve, meg az idegrendszerünk sem így van azért megalkotva, hogy ennyi információt így el tudjunk viselni, és ez egy ilyen baromi nagy stresszforrás. Tehát, hogy érdemes abban gondolkodni, hogy most már nem az oroszlánok elől menekülünk, így általában, hanem mondjuk attól, hogy így ránézek a telefonomra, és van 20 olvasatlan e-mail, és nem tudom hány üzenet, ami egy...
1: Jó esetben,
2: vagy akár több is tud lenni, de hogy ez egy ilyen, lényegében egy ilyen krónikus stressz, amiben benne vagyunk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része a mai világunknak, ami azért a depressziónak is a hátterében tud állni, ez a krónikus stressz. Emellett meg azért úgy el is távolodunk egymástól, tehát hogy kicsit izolálódunk, egyre magányosabbak vagyunk talán. Olyan érdekes kettősség van, mert hogy mindannyiunknak hirtelen nagyon sok kapcsolata lett, tehát így akár a Facebookon, online térben, de hogy valahogy ezek nem annyira mély kapcsolatok, ezek sokkal felszínesebb kapcsolatok, és hiányozni tud belőle maga a kötődés, tehát ez az érzelmi kötődés. Tehát, hogy a kapcsolataink minősége is azért romlik, és hogy ez a hátterében áll annak, hogy valahogy így könnyebben elmagányosodunk így ebben a mai társadalomban.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen természetes reakció a mai világra, ami történik, hogy egyre többen küzdenek ezzel a problémával?
2: Abszolút, tehát, hogy nehéz lenne nem így megküzdeni ezzel, tehát, hogy tényleg érdemes abban gondolkodni, hogy ebben a mai settingben, amiben élünk, egy ilyen túlterhelésben vagyunk benne, és hogy mi próbálunk mindannyian egyénileg is társadalmilag megküzdeni ezzel az ilyen hatalmas megterheléssel, úgy, ahogy tudunk. És hogy ilyen szempontból lényegében a depressziót is tekintetjük úgy, mint egyfajta ilyen megküzdés erre a helyzetre, egy kimerülés, hogy én nem tudok többet tenni, tehát hogy nem tudok változtatni a körülményeimen, a környezetemen és saját magamon sem, és hogy ez egy ilyen végállapota tud lenni ennek az egész helyzetnek.
3: Tehát, hogy kicsit, ahogy így hallgatlak, arra gondoltam, hogy egy természetellenes környezetre rezetel az agy, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem, majd adott esetben gyógyulás után visszaugrunk ebbe a mókuskerékbe, és újraér minket. Tehát, mint hogyha nem annyira figyelnénk arra, hogy mit szeretne a szervezetünk, és újra visszalépünk ugyanabba a folyóba.
2: Abszolút. Tehát, hogy itt ez a kérdés, hogy hogyan megyek vissza ebbe a folyóba, hogy felkészülten, és hogy rájövök arra, hogy mik voltak a problémák, és akarok, és tudok-e változtatni, vagy ha nem, akkor vissza fogok lépni ugyanabba a térbe, és hogy aztán ugyanazok a stresszforrások fognak érni, ugyanazok a kapcsolataim lesznek, és hogy úgy meg tudja lenni a depresszió is. Tehát, hogy ugye a depresszióról azért úgy is gondolkodunk, hogy ez nagyon gyakran nem egy egyszeri forma, tehát, hogy ez ismétlődően tud megjelenni, így akár egy újabb trauma, akár egy újabb krízis, akár egy újabb folyamat révén, aztán újra egy depressziós állapotba tudunk kerülni. Szóval ez egy ilyen önfenntartó kör is sajnos, amiben benne vagyunk ezek az ilyen aktuális társadalmi jelenségek, és hogy ezekre kell nagyon odafigyelni, hogy akkor hogyan tudjuk valahogy ezt megelőzni, hogyan tudunk ebben a társadalomban egészségesebben élni.
1: Egyébként én azzal nem értek egyet, hogy ez egy természetellenes közeg, amiben vagyunk, mert hogy ha már alapvetően úgy közelítünk hozzá, hogy úristen, itt most semmi nem jó, vagy minden az ellen van, hogy mi úgy éljünk, ahogyan egyébként így mondjuk evolúciósan élhetnénk, akkor mindig oda térünk vissza, hogy azt kezdjük el sorolni, hogy mi az, ami nem jó. De hát ez van, tehát hogy most ez a természetes, ebből kell kihoznunk a maximumot. És azt gondolom, hogyha a depresszió oldaláról közelítünk, akkor azt kell megnézni, hogy ebben a helyzetben a depressziót, azt hogy tudom, nem tudom, akár társadalmi szinten kezelni, milyen megoldása van a társadalomnak arra, hogy a depressziós embereket, nem tudom, így elfogadottabbá tegye, vagy egy olyan szintre hozza, hogy ők tudjanak funkcionálni a társadalomban. Van-e erre egy ilyesfajta ilyen nagyobb gondolkodás, ami nem feltétlenül csak az egyénre fókuszál, akár a pszichoterapeuta oldaláról?
2: Hát amit azért ide mondanék, az az, hogy egy ilyen antistigma program, tehát hogy így ne stigmatizáljuk azt, hogyha valaki nem érzi jól magát, vagy akár mondjuk ne adj Isten depressziós, mert azért az egy nehézség tud lenni, hogyha egy társadalom úgy állítódik be, hogy mi azt értékeljük, hogyha valaki boldog, az egy teljesítményé válik, a boldogság, hogy akkor vagy jó ember, akkor teljesítesz jól, hogyha minden szuper körülötted, és ezt kell mutatni kifelé is a társadalomnak, és akkor így valahogy így az ellentétje ki tud alakulni, hogyha én viszont nem érzem jól magamat, és hogy rossz érzéseim vannak, akár szomorúság, akár szégyen, akár gyász, az valahogy ilyen, azt el kell rejtenem, mert hogy az nem oké, a társadalomnak az nem elfogadható, annak talán van egy olyan üzenete, hogy akkor én nem teljesítek elég jól, mert nem érzem jól magamat. Szóval a változtatás az valahogy ott kell, hogy legyen, hogy merjük kimondani azt, hogyha nem vagyunk jól, hogy ez ne azt jelentse, hogy akkor te rossz ember vagy, vagy kevesebb vagy, hanem jelentse azt, hogy akkor neked most segítségre van akár szükséged. Szóval valahogy ezt a stigmát venném el, és ez a depressziónál abból igaz, hogy minél kisebb egy társadalomban a stigma, az szégyen a depresszión, annál többen jutnak el segítséghez, és annál jobb lesz a társadalomnak is ezáltal.
3: Miközben a társadalom talán a közösségi oldalakon mindig ugye a boldogság léjjelét mutogatja meg, még azok is, akik adott esetben a depressziósok, megpróbálják a 24 órájukból azt a pár percet kicsit felszínezve kitenni, tehát hogy ez sem tesz jót, hogy társadalmi szinten ez a nagyon pozitív dolgok megmutatása az elvárt vagy a követendő.
2: Abszolút, tehát ez a toxikus pozitivitás, amit tudunk így látni, hogy valahogy ez az ilyen elvárás, hogy ezt mutassuk, és hogyha én folyamatosan ezzel szembesülök, akkor én is el fogom hinni azt, hogy akkor nekem is ezt kell mutatnom. És ez közben ugye nem látjuk azt, hogy azok, akik így 0-24 órás jelenlétben vannak így az interneten, és föltesznek magukra naponta, nem tudom, egy-két perces videót, hogy igazából hogy vannak, mert csak azokat az egy-két perceket látjuk, és hogy közben vajon ezeknek az embereknek a mentális egészségével mi van? Mert hogy nagyon akarják mutatni, és ez egy plusz stressz, hogy akkor nekem mutatnom kell. Tehát egy ilyen kényszer is van benne, hogy valahogy így jól kell éreznem magamat, mert hogy ezt várják el a követőim mondjuk.
1: És jobban működne egy olyan világ, ahol nem tudom, létezne egy olyan social media platform, ahol mindenki a rossz pillanatait mutatná be, és mondjuk csak a rosszakat?
2: Hát én inkább a kiegyensúlyozottságot mondanám, szóval, hogy lehessen felvállalni azt, hogy vannak rossz pillanataim, lehessen felvállalni azt, hogy vannak negatív érzéseim, akár szomorúság, akár dű, és hogy ezek elfogadhatóak legyenek a pozitív érzések mellett. Szóval nem érdemes átesni a ló túloldalára, hanem valahogy megtalálni egy egyensúlyi helyzetet. Egyébként szerintem azért ebben van egy pozitívum manapság, tehát hogy egyre jobban fölvállalják a fiatalok ezeket az érzéseket, egyre jobban fölvállalják a mentális problémákat a fiatalok, úgyhogy most kicsit így ők visznek minket előre, és ők tanítanak minket, hogy akkor ezt hogyan is kéne jobban így a saját mentális egészségünk érdekében csinálni.
1: Nagyon jó, hogy behoztad a fiatalokat, mert azért amikor a depresszióról van szó, akkor mondjuk az újság cikkek szalag címeiben gyakran hivatkoznak arra, hogy mondjuk ez a fiatalság a legdepressziósabb, amióta csak mondjuk mérik azt, hogy éppen milyen állapotban vannak a fiatalok. És azt észrevehetjük, pláne azok, akik mondjuk gyakran találkoznak fiatalokkal, hogy rajtuk van egy ilyen nagyon erős pesszimizmus, egy ilyen nem érdekel kultúra, és kíváncsi lennék, hogy te ezt miben látod, vagy mit látsz úgy egyáltalán a fiatalokkal kapcsolatban?
2: Én inkább azt látom, hogy egy hatalmas nagy nyomás van a fiatalokon, tehát, hogy egyrészt mind az, ez a social media felületek, tehát ők sokkal jobban megkapják azt a nyomást, amit mondjuk így az én generáció mondjuk még kevésbé kapott meg, nekem ezzel még nem kellett annyira megküzdenem, és hogy ez egy nagyon nagy stresszfaktor, amit nekik így cipelniük kell, akár tudatosan, akár nem tudatosan, de viszik magukkal. Ugye ez hozza magával mindazt, amiről már beszéltünk, hogy hogyan lesznek egyre felszínesebbek a kapcsolatok, tehát hogy valahogy azok a mély kapcsolatok, amik mondjuk egy ilyen 30-50 évvel ezelőtt így adottak voltak, mert hogyha én akartam a barátommal találkozni és beszélgetni, akkor találkoztunk, mert hogy nem nagyon volt más mód erre. Most ezek már azért sokkal könnyebben megoldhatóak, ami nagyon pozitív, hogy ilyen nagyon könnyen kapcsolódunk, viszont sokkal felszínesebbé válik. Ezáltal egyre jobban izolálódnak, sokkal könnyebb, ugye egy másik jelenség, ugye ez a bullying, ami azért megjelenik a fiataloknál, hogy ez is sokkal gyakoribbá válik, mert hogy ennek már nem csak az iskola a tere, az, hogy így valaki bántalmazva van a kortársai által, hanem már a online térben is, a social médiában is nagyon könnyen tudják így egymás bullyingolni a fiatalok. És hogy ezek mind olyan ilyen stressz és krízis faktorok, amik így az ő depressziójukhoz könnyebben vezethetnek. Szóval én azt gondolom, hogy leginkább ezért is sokkal veszélyeztetettebbek a fiatalok, mint mondjuk így a idősebb generáció.
3: Érdekes, hogy közben nem teszi könnyűvé pont a könnyed felszínes kapcsolódás azt, amiről előbb beszéltünk, hogy vállaljuk föl őszintén azt, hogyha rossz napunk van, rossz kedvünk van, ha depressziósak vagyunk, hiszen egy felszínes kapcsolatokban sokkal inkább egy támadási felületet adunk arra a 0-24 órás bullying mezőn, hogy kilépünk, és azt mondom, hogy én rosszul vagyok, és már érkeznek. Tehát gondolom, ez se teszi könnyűvé a fiataloknak a helyzetét, úgy, hogy a mi generációban, vagy a korábbi generációkban, amikor még nem volt ennyire jelen a social, és sőt, adott esetben internet se, csak az utcai fülkék, hogy emlékszünk, hogy hogyan tudunk mélyebben és jobban kapcsolódni, és közösen átélni élményeket, nem csak a digitális térben.
2: Hát igen, tehát hogy ez mindenképpen most ez így nehezítő faktor, így a fiataloknál, ha valahogy mégis úgy át tudunk térni arra, így társadalmi szinten, hogy valahogy fölvállalhatóak legyenek ezek az ilyen negatív érzéseink, akkor az talán nem lesz a bullyingnak egy fókusza, mert hogy nem az bullyingolom, ami társadalmi norma, hanem azt, ami a társadalmi normától eltérő, és hogyha azt be tudjuk valahogy vinni, hogy ez egy ilyen elfogadott dolog legyen az, hogy én elmondhassam azt, hogy szomorú vagyok, vagy hogy nem érzem jól magamat, vagy hogy dühös vagyok valamiért, akkor az igazából egy társadalmi normává válik, és a bullying kategóriájából talán kiesik. Ugye ezek ilyen nagyon nehéz kérdések egyébként, mert hogy itt ugye kicsit így arról is beszélünk a pedagógiáról, hogyan neveljük a gyerekeinket, hogyan tanítsuk őket, az iskoláknak a szerepe, hogy ők hogyan figyeljenek arra, hogy akkor a bullyinggal hogyan, milyen prevenciós eszközöket használnak rá, hogyan tanítsák a gyerekeket, mind a szülők, mind az iskola arra, hogy hogyan dolgozzanak az érzéseikkel, hogyan kezeljék az érzéseiket. Szóval ezek nagyon komoly témák, és nagyon nehéz azért ebbe így beleszólni, de mindenképpen fontos lenne egy változás, mert igen, ebben a korban élünk, tehát hogy ezzel nem tudunk változtatni, tehát ez van, ez az adottságunk, és hogy ezzel kell most nekünk kezdeni valamit. Szóval, hogy nem a környezet fog adaptálódni hozzánk, hanem nekünk kell adaptálódnunk a környezetünkhöz.
1: Nagyon népszerű marketing fogása a kék zónáknak a gondolata, ugye, ami azzal foglalkozik, hogy melyik a térségek azok a világon, ahol a legtovább élnek az emberek. És most nem is feltétlenül az élettani vagy egészségügyi oldalával szeretnék ennek foglalkozni, hanem a mentális egészség oldalával. Ugye azt mondják a kék zóna kutatók, hogy a boldogsághoz, meg a hosszú élethez hozzájárulnak a jó kapcsolatok. És hogy általában ezekben a térségekben egyébként nem csak öt van, mint ahogyan a kék zónákról általában beszélünk, hanem ennél sokkal több, meg sokkal változatosabb, de hogy alapvetően elmondható az, hogy azok, akik sokáig élnek, ők nekik nagyon jók a társas kapcsolataik, meg nagyon szorosak. És amikor a depresszióról beszélünk, akkor nyilván nem elhanyagolható az, hogy hogyan is kötődnek az emberek, vagy azok, akik depressziósok, őnekik milyen kapcsolataik vannak. Említettem a kötődést. Mondhatjuk azt, hogy azok, akik depresszióban szenvednek, ők mondjuk egyfajta kötődési stílussal közelednek másokhoz, vagy azért ez nem ennyire leegyszerűsíthető?
2: Szerintem ez nagyon változó, mert nagyon sokféle fajta depresszió van, tehát hogy ez függ attól, hogy ennek a depressziónak lehet egy genetikai háttere is, lehet ez egy krízisből kiinduló depresszió, lehet az izolációból fakadó, szóval, hogy talán ez úgy nehezebb ilyen egységesíteni kötődési stílusokra, de az viszont igaz, hogy a depresszió mint betegség velejárója, hogy egy idő után ezek a kötődések, ezek le fognak szűkülni. Tehát, hogy azáltal, hogyha az embernek romlik a hangulata, egyre jobban izolálódni fog, egyre jobban beszűkül mind a gondolkodása, mind a magatartása, a viselkedése, és egyre inkább elveszíti ezeket a kapcsolataikat. Tehát, hogy azzal gyakran lehet találkozni, hogy a depressziós ember az eleinte még van egy kiterjedt kapcsolati hálózata, de a depresszió miatt ezek aztán elkezdenek elkopni, és elveszíti ezeket a barátokat. És az egy nehézség, hogy amikor utána jobban lesz, ezek a kapcsolatok, ezek már eltűntek, vagy ezek nem feltétlenül reparálhatóak. Tehát, hogy ez egy nehezítettség tud lenni azért. Másrészt, hogy a kapcsolatokban ugye azt is kell nézni a kötődésben, hogy ennek milyen a minősége azért. Tehát, hogy ezek mennyire szoros, mennyire mély kapcsolatok, és ehhez kell azért egy kiszámíthatóság, hogy azért az mindig kiszámítható legyen a másiknak a jelenléte, kell egy idő, hogy azért idő kell ahhoz, hogy ezeket a kötődéseket ki tudjuk alakítani, meg egy érzelmi töltet, és hogy nem feltétlenül könnyű az ilyen jellegű kapcsolatokat kialakítani. De az tény, hogy azért az mindenképpen egy ilyen védőfaktor, hogyha valakinek vannak ilyen szoros, mély barátságai, mert hogy azáltal, hogyha vele valami történik, vagy valami nehéz érzést él meg, akkor ezt meg tudja osztani a másikkal. És hogy gyakran az, hogyha már van egy terem arra, hogy én tudjak beszélni arról, milyen nehézségeim vannak, az már tud segíteni abban is, hogy valahogy könnyebben tudjak megküzdeni az adott problémával.
3: És miközben egyik oldalról már a slang része az, hogy olyan depis vagyok, másik oldalról, hogy ez mégis egy mély tabú, és nem beszélnek róla az emberek. Gondolom, az is lehet egy nehézsége ennek az egésznek, hogy a felszínes kapcsolatok miatt meg sem akarjuk érteni, vagy mi a másik oldalon lévők sem vagyunk arra felkészülve, hogy hogyan kell jól viszonyulni azokhoz az embertársainkhoz, akiknek éppen egy nehéz periódusa van. Tehát ez a szedd össze magad, és a gyerek kiatt ér, és legyen jókedvű, ez valószínűleg nem sokat segít annak, és hogy itt körülbelül meg szokott állni, majd inkább elengedjük, mert nem nézem, hogy ő itt szomorkodik a szoba sarkában.
2: Hát igen, szóval azért ez egy nagy teher is ott lenni egy depressziós ember mellett, szóval, hogy nem tudom, hogy találkoztatok-e már depressziós emberrel, de hogy azért nem annyira jó a társaságában lenni. Szóval, hogy gyakran azért ez ilyen nagyon tehetetlennek tudjuk megélni magunkat, nagyon szeretnék segíteni, de nem tudok sehogy se segíteni, mert bármi, amit mondok, az valahogy így nem működik, nem megy át, mert hogy ő nagyon más settingben van, nagyon máshogy gondolkozik, ugye ez a beszűkülésről szól. És hogy ez úgy el tudja távolítani még inkább az embereket körülötte. Tehát, hogy gyakran azzal találkozunk, hogy ott vannak családtagok, akik nagyon szeretnének segíteni, de nem tudnak segíteni, és hogy elkezdik egyre inkább megélni ezt a tehetetlenséget, és ez a tehetetlenség aztán gyakran dühbe fordul át, hogy akkor így szedd már össze magad, miért nem mész már ki, csak sportolnod kéne, és akkor jobban leszel, mert hogy már nem tudok mit mondani, már mindennel próbálkoztam, és hogy az a baj, hogy közben ez egy ilyen ördögi kör, mert hogy ez még jobban rá fog tenni aztán erre a depressziós állapotra. Úgyhogy itt ugye az lesz a kérdés, hogy akkor meddig tart az én felelősségem laikusként, meddig tudok én kezdeni bármit mondjuk az adott családtagommal, barátommal, és mi ez a pont, amikor viszont már inkább a felé kell irányítanom, hogy valamilyen szakmaspecifikus segítséget keressen az adott egyén.
3: Van, hogy csak nem segítenem kell, hanem csak ott lennem vele, és figyelnem rá, és átbeszélni, és adott esetben csak hallgatni.
2: Szerintem az sokkal többet is segít. Tehát, hogy gyakran kicsit úgy vagyunk húzalozva, hogyha egy másik embernek problémája van, akkor én ezt meg akarom oldani, hogy akkor én most valahogy segítek, és hogy akkor nagyon könnyen tudunk így átmenni abba, hogy akkor elkezdek tanácsokat adni, hogy én azt csináltam, én is voltam hasonló a helyzetben, akkor az történt, hogy ezek általában nem segítenek, mert hogy a másik nem befogadókész, nem tud így abban a helyzetben mentalizálni, hogy akkor fölfogni azt, hogy te milyen állapotban vagy. De az, hogy csak úgy ott vagyok, és tudom azt mondani, hogy fiú, én itt vagyok, jelen vagyok, szólj, hogyha bármire szükséged van, én elérhető vagyok, ha akarsz beszélni, akkor beszéljünk, ha nem akarsz beszélni, akkor nem beszéljünk. Tehát maga ez a jelenlét, ez sokkal többet tud adni, mert hogy ez egy védőháló, egy ilyen biztonsági szignál tudok ilyenkor adni a másik embernek, és az egy segítség. Nem feltétlenül fogja megoldani a depresszió, de hogy mégis azért egy biztonságérzetet fog adni.
1: Én ez már talán filozófiai, hogy a jelenlét meg az elérhetőség közötti különbséget, azt ki hogyan érzékeli, mert hogy szerintem ez a valódi segítségben, vagy ha valódi segítséget várok, vagy valódi segítséget akarok adni valakinek, akkor megpróbálok maximálisan jelen lenni, ha csak elérhető vagyok, vagy tudom, zölden világítok a Messengerben, az nem biztos, hogy jelzi számára, hogy én ott vagyok, és valóban kész vagyok arra, hogy segítsek erre. Egyébként láttam a social médiában egy tök jó videót, egy német lány beszélt arról, hogy több barátnője is már eltűnt körülötte, és nem tudta, hogy mi történik velük. X hónap után rájuk írt, hogy hát hello, mi történt, valami baj van, segíthetek? És akkor elárulták ezek a barátok, hogy valójában arról volt, hogy egy nagyon rossz perióduson mentek keresztül, csak nem akarták terhelni ezekkel a rossz élményekkel ezt a lányt, és akkor ő kitalálta nekik, hogy oké, legközelebb ne azt ír le, hogy hol vagyok, gyere, légy és segíts, hanem maradjunk abban, hogy annyit írsz, hogy van 8 perced, mert ugye állítólag 8 perc intenzív jelenlét figyelem, az már segíteni tud egy ilyen nehezebb helyzetben élő embernek, és azt tudja, az egy ilyen, nem tudom, mankó vagy kapaszkodó tud jelenteni. És ez nekem annyira tetszett, hogy nem azt kell írnom akkor a barátomnak, amikor hol vagyok, hogy úristen, nagyon padlón vagyok, létszél, nem tudom, találkozunk, hanem csak van 8 percet. Sokkal aranyosabb szerintem.
2: Nekem ez nagyon tetszik egyébként, tehát, hogy tök jó megközelítések ennek a lánynak, bár én azért azt is gondolom, hogy ezek nagyon, nagyon személyes megoldások. Szóval, hogy nagyon különbözőek vagyunk, nagyon különböző személyiségtípusok vagyunk. Tehát, hogy van akinek az, hogy a másik ember zölden világít mondjuk a Messengeren, az már egy ilyen teljes szétesés, mert hogy akkor miért nem ír rám, akkor hova tűnt, és akkor elindítja azokat a fantáziákat, hogy igazából ő utál, nem szeret, gyűlöl, és el akar hagyni engem. Egy másik embernek meg már maga az, hogy akkor egyáltalán csak tudom azt, hogy ő így jelen van, meg hogy van, az úgy egy segítségforrás tud lenni. Szóval, hogy ebben az ilyen elérhetőség, az nagyon különbözően hat ránk, és van, akinek szüksége van arra, hogy akkor legalább mondd azt, hogy akkor ez van, van, aki meg csak úgy könnyebben tudja kezelni azt, hogy akkor a másiknak biztos valamilyen elfoglaltsága van. Tehát ebben talán inkább az egyéni preferenciánkat kell egy picit jobban megértenünk, hogy nekem mire van szükségem, vagy az én, nem tudom, barátomnak, ismerősömnek mire van szüksége, és én hogyan tudok neki legjobban jelen lenni, és akkor ez már egy ilyen személyre szabottabb jelenlét.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. A depresszió...

0: toxikus pozitivitás és a folyamatos online jelenlét alapállapot. Hogyan hat mindez a kapcsolatainkra, a mentális egészségünkre és akár a gazdaság működésére is? És vajon a technológia, például a mesterséges intelligencia segíthet-e a felismerésben és a kezelésben? Dr. Hajdus Kadér Bálint pszichiáterrel beszélgetünk a kollektív kimerültség koráról, a társadalmi felelősségről és a lehetséges kiutakról. A mikrofonnál Mészégető Marcsi és Manc László.
1: Az jutott még eszembe, hogy ugye van a, hát ahogy mondjuk, hogy nemzeti örökségünk része ez a panaszkultúra, hogy ez a fiataloknál, meg ez a, hogy a pessimizmus válság, vannak ilyen trendek, amikor ilyen nagyon flagma fejjel, tehát kicsit ez a dark vonalon posztolnak, és olyan arcberendezéssel, hogy ez egy ilyen választott út, ez egy ilyen trend, és vagy ebből pont amiatt nehéz megtalálni ebből a sok nagyon persze, de ugye még ami eszembe jut, hogy kevés olyan, vagy általában azt mondom, hogy az emberek nagy része, amikor mi van veled, akkor nagyon kevesen mondják azt, hogy boldog vagyok, tökéletes minden, hanem valamit az, hogy sok a munkám, rengeteget dolgozok, ezt és ezt csinálom, tehát mindig valahogy a negatívból akarunk elindulni ezen a görbén fölfele, és innen indul a beszélgetésünk. Ez segít-e mondjuk társadalmi szinten a depressziónak, akár az elfogadottságán az, hogy előtérbe jöjjön, vagy ilyen nemzeti pessimizmus?
2: Hát ebben biztos van egy kulturális örökségünk, tehát hogy valahogy mi magyarok ilyen panaszkodóak tudunk lenni, más kultúrákra nem feltétlenül jellemző ez az állapot. De hogy érdemes azért a panaszkodásról úgy is gondolkozni, hogy amikor panaszkodok, akkor igazából, tehát ez gyakran egyfajta megküzdésem, tehát hogy gyakran arról is szó van, hogy nehezen tudom elmondani, hogy igazából mit érzek, és akkor ezzel a panaszáradattal próbálom valahogy érzékeltetni a másikban. Tehát nem tudom elmondani azt, hogy fú, figyú, én most ilyen nagyon magam alatt vagyok, és rettenetesen szomorúnak érzem magamat, és nem tudom, gyászolok, hanem elkezdem sorolni az ilyen kis panaszaimat. Kicsit azzal a céllal, hogy lehet, hogy akkor talán majd ettől a másik megérti azt, amiben én benne vagyok, de akár azzal a céllal is, hogy elkerüljem azt, hogy azzal kelljen foglalkoznom, amit igazából érzek. Szóval talán érdemes ebben gondolkodni, és depresszióban is ez meg tud jelenni, ez a fajta panaszkodás, mert hogy szintén egyfajta elkerülésként, hogy akkor nem azzal foglalkozom, amit igazán belül érzek, hanem valahogy ezzel az ilyen panaszáradattal próbálok valamit kommunikálni és üzenni a másiknak. Tehát sok oldalról tud jönni a panasz.
3: Az a kedvencem a panasz vonalon, amikor valaki elkezd arra beszélni, hogy úristen, rengeteg a munkám, sose látok ki belőle, és akkor az a válasz, hogy ne is mondd, hát nekem még több van.
1: Ezt és az óvodából hozzuk, hogy nekem van nagyobb dömperem.
3: Lehetséges. És akkor így meg is érkezünk egyébként a következő topikhoz, ami ez az óriási teljesítménykényszer, ami rajtunk van. Ezen én sokat szoktam gondolkodni, mert sokat beszélgettem különböző terapeutákkal egyébként arról, hogy honnan is van mondjuk az én teljesítménykényszerem, hogy kívülről érkező nyomás, vagy ez egy belső nyomás, aztán hosszú évek után sikerült megfejteni, hogy ez bizony belülről jön. Szóval nekem kellene ezzel valamit kezdeni, de hogy nem, most nem magamról akarok beszélni, hanem arról, hogy szerintem ez egy globális jelenség, tehát hogy óriási belső teljesítménykényszer van rajtunk. Ez tényleg ennyire friss dolog, vagy mindig is így működhettünk?
2: Én azt gondolom, hogy valószínűleg maga a teljesítménykényszer az mindig is az emberiség része volt, hogy valahogy próbálunk megfelelni. Inkább aztán az, ami változott az elmúlt években, hogy sokkal láthatóbbak vagyunk. Tehát, hogy korábban mondjuk 50 éve könnyebben el lehetett bújni ott az irodában, most senki nem tudta azt, hogy akkor mi van velem, hogyan teljesítek pontosan mondjuk az egy adott főnököm. Most viszont valahogy így nagyon kitágult minden, tehát, hogy akár megint a social media, és akkor itt a ottani teljesítmény, tehát, hogy sokkal láthatóbb mindenki, sokkal több input van, és sokkal több output is van, tehát, hogy sokkal könnyebben elérhetőek vagyunk, és hogy ezáltal ugye maga a teljesítmény, mint kategória is kibővül, tehát hogy már nem az az én teljesítményem, hogy nem tudom, jól dolgozom-e, vagy hogy jó apa vagyok-e, hanem akkor hirtelen sokkal több szerepem és funkcióm lett ebben a mai társadalomban, és sokkal több térben kell nekem megfelelnem, és teljesítenem ahhoz, hogy valahogy elérjek valami elvárást. Tehát én azt gondolom, hogy maga ez a fajta teljesítménykényszer, ez mindig részünk volt, csak most sokkal több területen érezzük ennek a hatását, mert kibővült így a társadalom ilyen szinten.
3: De akkor megoldás a teljesítménykényszerre az, hogyha én megpróbálom lebontani, hogy milyen területeken érzem a nyomást, és azt mondom, hogy valamit kiiktatok, mondjuk, hogyha tudom, én például nem vagyok túl aktív például a LinkedIn-en, de tudom, hogy nagyon aktívnak kellene lennem, mert mégiscsak lássák, hogy nekem hogy fejlődik a karrierem, baromi rossz vagyok, és akkor, ha leveszem magamról azt a nyomást, hogy igazából ez nekem nem számít, akkor azzal már is egy kicsit könnyedebb vagyok. Ez tényleg ilyen egyszerű?
2: Hát egyszerű tud lenni, hogyha ezt az ember úgy tudja egyszerűen kezelni és vinni. Néha azért ehhez kell segítség, mert sokkal mélyebbről fakad mondjuk. De hogy tény, hogy így sokat segít, hogyha csinálok egy ilyen prioritás listát, hogy most pontosan igazából ez a dolog nekem miért is annyira fontos, miért van bennem ekkora nagy feszültség ebben, vajon ez tényleg fontos, vagy kívülről jön hozzá valamit, amit társítok, csak egy picit le lehet bontani. Szóval erre vannak ilyen különböző technikák, például akár ilyen kognitív terápiás technika, hogy egy picit próbálom megérteni a két oldalt, miért fontos, igazából miért nem fontos, és hogyan változtat ez az én érzéseimen. Tehát, hogy érdemes ezeket igen így átnézni, de mondom, azért ez nem mindig ilyen egyszerűen működik, hogy akkor én eldöntöm, hogy mostantól ez nem lesz fontos, és akkor nem fontos. Ebben azért gyakran kicsit így jobban mögé kell nézni a dolgoknak, mert az lehet, hogy nem feltétlenül a LinkedIn-ről szól, hanem arról szól, hogy akkor most így mások hogyan látnak engem, és akkor az már sokkal több mindennel össze van kapcsolódva, és akkor ott már lehet így akár picit mélyebbre vezni.
1: Igen, de hogy ez a digitális mondjuk kapcsolódás, az kicsit ilyen üres kalóriák, nem? Tehát, hogy mint a gyors éttermi ételek, hogy tele van kalóriával, viszont tápanyag nulla. Tehát, hogy meg akarunk felelni, most akár LinkedIn, akár bármilyen social tér, folyamatosan, hogy rakjak ki valamit, és kapjak rá lájkot, visszajelzést, kommentet, olyanoktól, akik hasonlóan csak azért vannak fönn, hogy valakinek odaérek egy lájkot, gratuláljanak, azt mondják, wow, de szuper vagy. Miközben és inkább úgy kérdezem, hogy mennyire hat ránk károsan, hogy ilyen algoritmusoknak kitett nem húsvér emberektől várunk visszajelzést, miközben az az idő, amit ott stresszelünk, hogy vajon hányan lájkolták már, és egyre többet nézzük meg a közösségi oldalainkat, hogy már még öten lájkolták, de jó, miközben miről szól az élet?
2: Hát ugye az a nehézség ebben, hogy közben ez így...
1: Még öten lájkolták, de jó, miközben miről szól az élet?

0: Most viszont az van, hogy egy napon belül valami sok ilyen ingert kapunk, és nagyon sok minden úgy kicsit be tudja izzítani ezt a jutalmi központunkat, ami aztán egy idő után elfárad, és hogy ez ugye a hátterében tud állni annak, hogy aztán úgy kiüresedünk, és hogy valahogy hirtelen minden értelmét veszíti, és akkor már nem lesz fontos. És a depressziónak ez is egy része egyébként, vagy a háttere, hogy valahogy így túl sok inger, túl sok mindent akarok, túl sok visszajelzést kapok, és aztán ez valahogy egy idő után így lecsapja a biztosítékot, és aztán egy idő után már úgy semmi sem érdekel, és hogy nem fontos, és nem számít, és akkor az már a depresszió oldala. Tehát ez egy nagy teher ténylegesen, hogy így folyamatosan gyűjtjük ezeket az ingereket, ezeket a jutalmakat, és ott vannak elérhetőek, mindig meg tudom kapni, hogyha akarom, és hogyha beleteszek teljesítményt, akkor megkapom.
1: És ezek a dicséretek, amiket így kapunk, ez nem teszik kicsit sivárra a valós teljesítmény után kapott valós dicséretet, hogy egyszerűen már annyira rá vagyok erre állva, hogy mikor a való életben kapok egyet, valahogy nem tudok vele mit kezdeni, mert minden nap kapok.
0: Hát elveszítjük a kontrasztot, nem? Tehát, hogy valahogy tényleg benne van az, hogy hirtelen az, amikor valahogy kívülről, nem tudom, kapok 50 lájkot, az valahogy, mint hogyha ugyanolyan lenne, mint amikor ott van egy tök jó barátom, aki azt mondja, hogy figyelj, ez tök jó volt, ez nagyon jól csináltad. Miközben azért nagyon nagy különbség van, mert az 50 lájk mögött lehet, hogy semmi nincsen, csak hogy valaki éppen félre kattintott, és igazából egy dühös fejet akart betenni, de lájk lett belőle. Viszont a barátom meg nagyon komolyan gondolja, hogy igen, ez tök jó, amit csináltál, és annyira értékeltek, és hogy valahogy ez a fajta különbségtétel ez el tud veszni, és nem jól súlyozunk.
1: Miközben valószínűleg, ha visszagondolunk arra a sörözés melletti beszélgetésre, ahol a barátom azt mondta, hogy ez egy tök szép munka volt, arra sokkal inkább emlékszünk, mint hogy a 150 like azt ki is adta.
0: Pontosan, igen. Tehát az sokkal mélyebb nyomot hagy, és azzal sokkal többet tudok én is hosszú távon kezdeni ezekkel az ilyen töltésekkel.
2: Kicsit generációs kérdés lesz talán ez a mi generációnknak, Y-generációsoknak, vagy Amerikában ugye milleniáloknak neveznek bennünket, a milleniáloknak jellemző, hogy azt kaptuk, hogy mindent el tudunk érni, meg tudjuk csinálni, bármire képesek vagyunk, és akkor most itt vagyunk a 30-as éveinknek már a vége felé, és azt látjuk, hogy hát amúgy nem, és ez egy óriási nyomás rajtunk, hogy elhittük, vagy elhitették velünk, hogy bármire képesek vagyunk. Szerinted ez a meg tudod csinálni attitűd, ez mennyire ró egy ilyen, nem tudom, óriási nyomás vagy nehézséget akár nem csak a generációnkra, hanem talán az utánunk következő generációkra is?
0: Hát róhat, abszolút. Tehát, hogy azért, ha meg tudod csinálni, egy elvárást is magában foglal, hogy akkor ezt meg is kell csinálni. Tehát, hogy a képes vagy rá, akkor mit tart vissza attól, hogy ezt megcsinál? Tehát, hogy ennek van egy ilyen rejtett üzenete. Ugye ezekben az a nehéz, hogy mennyire tud beletenni az egyén vagy a társadalom ebbe egy empátiát, hogy meg tudod csinálni, mindenre képes vagy, de igazából az sem baj, hogyha nem. Tehát, hogy valahogy ez a része, ez úgy ki tud esni, hogy nem kell ilyen, nem tudom, csúcsvezetőnek lenned, úgyis értékes vagy és elfogadható. Tehát, hogy ez egy ilyen nehézség, és ez most is itt van, sőt, szerintem most ez még nehezebb a mai világban, mert hogy mi ezt még csak úgy kb. Üzenetként kaptuk meg, hogy akkor így mindenre képes vagy, meg bármit elérhetsz. Most viszont már az van, hogy így mindenkinek az arcában nyomják azt, hogy mások mit értek el, és hogy folyamatosan látod azokat a videókat, meg a képeket, hogy mindenki ilyen luxusban van, és mindent meg tud venni, és elér, és hogy ez már egy ilyen sokkal nagyobb nyomás, hogy akkor nekem is ezt kell elérnem, hogy akkor leszek valaki, hogyha én is valahogy ezt így el tudom érni, és nagyon gazdag vagyok, és nagyon sok kocsim van, és nem tudom. Szóval, hogy emiatt így a mai fiatalok szerintem még nehezebb helyzetben vannak, amiben én voltam annó.
1: Miközben ugye arról kevés dolog szól, hogy mennyi áldozat, mennyi mondjuk otthontól távol lévő idő van abban, hogy valaki olyan luxusban él, és hogy az igazi boldogság, és abba találja meg valaki az élete értelmét, mint hogy kiég, mint egy doboz gyufa már a 20-as éveig végére.
0: Hát igen, és hogy közben valahogy, mintha az is változott volna, hogy ez régebben ebbe baromi sok erőt meg teljesítménybe kellett beletenni, hogy az ember eljusson odáig, hogy így tényleg azt mondhassa, hogy akkor most így elértem valamit. Most viszont már az van, hogy nem is feltétlenül kell annyi energiát beletenni, de mégis valahogy el akarjuk érni, hogy mondjuk valahogy így, nem tudom, mindenünk meglegyen, és hogy ki tud alakulni egy olyan elvárás is, hogy ez nekem jár, hogy én ezt így megkapjam, hogy ezt csak úgy megkaphatom, és hogy nekem ehhez ne kelljen semmit csak eltennem. Szóval nagyon sok mindent így ránk nyom ez a társadalom, amivel valamit kezdenünk kell, mert hogy itt van közöttünk.

0: és aztán ebből, amit mondasz, egyenes út vezet oda, hogy csalódunk, hiszen azért az élet tényleg nem hamos tart, bármennyire is közhely. És a meg tudom csinálninak a másik oldalán meg szerintem ott van valamilyen szempontból mindenféleképpen a tanult tehetetlenségünk. Tehát amikor mondjuk azt tanultuk, hogy oké, mindent meg tudunk csinálni, vagy mindent el tudunk érni, aztán rájöttünk, hogy mégse, és akkor eljutunk odáig, hogy jó, hát akkor nem csinálok semmit, mert hogy úgy sincsen rá hatásom tulajdonképpen a világra, vagy csak nagyon kis körben.
1: Hát igen, szóval itt azért meg tudja lenni egy kimerülés. Tehát, hogyha az ember nagyon sokat próbálkozik, és azért próbál elérni, és folyamatosan sikertelenséggel és kudarccal találkozik, azzal, hogy az, ugye ő azt az ígéretet kapta, hogy ő bármire képes, és közben folyamatosan azzal találkozik, hogy ez nem igaz, az egy idő után tud egy ilyen tanult tehetetlenséghez vezetni, tehát ami ugye, amiben benne van az, hogy én egyszerűen elfogadom, hogy nem tudok mit csinálni, tehát hogy így nem is próbálkozom már, így lebénulok, mert minek egyáltalán próbálkozni, mert úgyse fog sikerülni nekem semmi. És akkor már megint picit így a depresszióban vagyunk, mert hogy ez egy ilyen nagyon fontos része tud lenni, ez a tanult tehetetlenség a depresszióban, amikor már az ember itt tényleg nem is próbálkozik, és nem tud egyáltalán reménykedni abban, hogy bármi jobb lehet, mert hogy minden olyan, amilyen, és hogy semmilyen kontrollunk nincsen a felett, hogy én változtatni tudjak bármit így, akár a saját életemben, akár a környezetemben.
2: Mm. És a valójában nem tud, vagy a nem képes rá, és azt hiszi, hogy nem képes rá, az között van különbség? Szerinted, hogy, mert a kettő szerintem egészen más irányba mehet, mert az egyiket talán tudomásul veszem, a másikat meg igazából magamat beszélem róla.
1: Talán mind a kettő meg tudja lenni, de hogy gyakran inkább azzal lehet találkozni, hogy ilyenkor annyira be vagyunk szűkülve, hogy észre sem tudom venni azt, hogy milyen egyéb opcióim vannak. Tehát, hogy észre sem tudom venni azt, hogy akár dönthetek arról, hogy mondjuk igen, ezt nem tudom, és akkor nem is kell forszíroznom, és akkor benne maradok egy mókuskerékben, vagy észreveltem azt, hogy lehet, hogy vannak más alternatívák, amikre eddig nem is gondoltam, amikkel úgy el lehetne tovább indulni, és akkor lehet, hogy sikereket tudnék elérni. Szóval ebben az a nehéz, hogy ebben a beszűkülésben minden, az egész perspektíva az így ilyen sötét lesz, és beszürkül, és hogy nem is látom a megoldási lehetőségeket, miközben meg lehet, hogy ott vannak, és hogy ebben kell segítség, hogy valaki egy ilyen külső szemlélő segítsen abban, hogy én eljussak odáig, hogy észrevegyem. Az nem segít, hogyha megmondják, hogy figyelj, ezt kell tenni, mert az inkább egy ellenállás szül, hanem hogy valahogy segítsenek engem abban, hogy észre tudjam venni azt, hogy akkor nekem igazából milyen lehetőségeim vannak még.
0: A depresszió azért mondhatjuk, ha a számokat nézzük meg, utána olvasunk a különböző kutatásoknak, hogy most szinte járványszerűen terjed, nagyon-nagyon sokakat érint, de én azt is tudom, hogy nagyon sok olyan terapeuta van, pszichiáter van, köztük te is, aki azért dolgoztak újfajta megközelítéseken. Ezekről mesélnél egy kicsit, hogy kilátásba helyezzünk valamiféle pozitív végkifejletet?
1: Pont erre gondoltam én is, hogy azért van a pozitívumok is, ugye a mai világban szerencsére, tehát hogy a technológia változása és fejlődése azért az egész orvostudományra nagyon, nagyon pozitív hatással van, és ez a pszichiátriára is igaz, tehát hogy most a mi egy ilyen nagyon nagy robbanás, az főleg a mesterséges intelligenciának a megjelenése, amit nagyon sokféleképpen lehet használni az egész orvostudományon belül. A pszichiátriában ugye egyrészt diagnosztikában jól lehet használni, és egy csomó ilyen jellegű kutatás van, amilyen mesterséges intelligencia, gépi tanuláljárások alapú kutatások, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy minél gyorsabban, minél könnyebben, minél hatékonyabban lehessen feltárni ezeket a betegségeket, akár a depresszió, de akár a szkizofréniát, akár bipoláris zavar, szorongás zavarokat, tehát hogy bármit, különböző úgynevezett ilyen biomarkerek alapján, amiket így lehet mérni. A mesterséges intelligencia abban segít, hogy ezt felgyorsítja, és hogy elérhetőbbé teszi. Ugye arról beszéltünk, hogy a depressziónál is ez egy nagyon nagy nehézség, hogy egy nagy stigma van rajta, tehát hogy egy ilyen szégyen, nem feltétlenül megy el valaki mondjuk pszichiáterhez vagy pszichoterapeutához, de hogyha mondjuk nekem van a mobiltelefonomon egy applikáció, ami mondjuk segít annak az eldöntésében, hogy fölmerülne a depresszió, akkor az segíteni fog abban, hogy mondjuk könnyebben eljussak valakihez, mert akkor már kaptam valamilyen iránymutatást. Ugye ebben, amivel például én foglalkoztam, az egy beszéd alapú diagnosztika, ami azt jelenti, hogy ezt lehet tudni, hogy a depressziós embereknek a beszéde az úgy monoton, sokkal lassabb, több benne a szünet. Ezt így szubjektíve én hallom, meg ti is halljátok, csak hogy ezt nehéz objektivizálni, és hogy erre alkottunk egy mesterséges intelligencia alapú programot, ami képes így a beszédnek az ilyen nagyon kicsi ilyen fonetikai paramétereit így mérni, és abban megkülönböztetni, hogy miben különbözik a depressziós embernek a beszéde az egészséges embernek a beszédétől, és hogy ezáltal aztán, hogyha valaki fölmond egy szöveget, egy mesét, aztán tanítottuk a rendszert, akkor az alapján el tudja dönteni, hogy akkor itt van, fölmerül a depresszió, vagy sem. Ugye ez fontos, hogy ezért ezek a rendszerek, ezek ilyen döntéstámogató eszközök, tehát hogy ezek nem diagnosztizálnak, hanem abban segíthetik az orvost, vagy az egyént, hogy akkor valamilyen irányba jutassa őket. Tehát, hogy főleg a diagnosztika, de hogy egyébként meg ami szintén most így az orvostudományon belül így az AI-jal egy ilyen nagyon modern, forró terület, az pedig a személyre szabott gyógyászat, ami ugye azt jelenti, hogy konkrétan meg lehessen mondani, hogy nekem az adott betegségre pontosan milyen gyógyszert kell szennem, milyen dózisban, milyen különböző varianciákban, tehát hogy minden nagyon a szemére lehessen szabni. Ehhez nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia, mert hogy hatalmas nagy adatbázisokat lehet átnézni vele, és akkor megtalálni azokat az összefüggéseket, hogy az én különböző paramétereimre mi lenne a legideálisabb, nem tudom, gyógyszerbeavatkozás. Úgyhogy ez pszichiátriában is nagyon ott van, úgyhogy most a kutatások leginkább ebbe az irányba tartanak.
2: Csak eszembe jutott fel, hogy úgy szerényen átugrottad ennek a jelentőségét, ennek az északi szél és a nap, ugye? Tehát ez a mese, amit fel kell olvasni, hogy ha jól tudom, de javíts ki kérlek, hogy van, amikor ilyen önbevallásos ez a teszt, és az ember ott ugye óhatatlanul ilyen vagy olyan irányba csúsztathat a megélés alapján, és van, hogy ha jól emlékszem, amikor orvossal együtt kerül kitöltésre, és engem megdöbbentett annak a magas százalékos értéke, hogy aztán ilyen 70% fölött van, hogyha egyén szinten töltöm ki, és ilyen 86% körüli, amikor orvossal, tehát ez már azért szemmel jól látható pozitív eredmény, az, hogy meg tudja jósolni, hogy nekem a depresszióra van nem. Tehát, hogy ez mikor várható, ez olyan szinten elérhetővé mindenki által, hogy segítse, mert ez gondolom sok családtag, sok személy, aki ezzel küzd, neki ez egy kapaszkodó és egy mentőv tudna lenni.
1: Szerintem ez még azért idő. Egyrészt, ami nehézség ennek a jogi megszabályozási elfogadhatósága, tehát az, hogy azért az egy ilyen kérdés még, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán kitenni a társadalomba, tehát hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy ez ne legyen veszélyforrás, hogy ne az legyen, hogy akkor valaki ezt valahogy másra használja, adatokat gyűjt, szóval hogy itt még egy csomó szabályozási kérdés kell azért tisztázni. Még szóval a mi kutatásunkban egy 84%-os hatékonyságot tudtunk elérni, az már egyébként egy viszonylag jó érték, de még mindig nem a 100%-ot közelíti, szóval mondjuk nem is feltétlenül az a cél, hogy egy ilyen legőt elérjük, meg megint mondom, ez egy ilyen szűrő rendszer. De azért én pozitív vagyok, mert az utóbbi időben azért egyre jobban elindult így az ipar részéről, tehát a cégek felől is az, hogy az egészségügyi alkalmazások és az egészségügyi területek azokat minél jobban finanszírozzák, mert hogy abban egy csomó potenciál van, és hogy nekik is megéri értelemszerűen a cégeknek, mert hogy lehet profitot termelni, és hogy például azt látom, hogy tavaly Amerikában így évente megrendezik az ilyen elektronikus eszközöknek a bőrzőjét, és hogy nem tudom, 70-80%-ban már egészségügyi termékek, ugye az ilyen, most olyanokról beszélek, hogy ilyen okos órák, meg okos gyűrűk, tehát hogy már csomó olyan terméket csinálnak, hogy kifejezetten arra van, hogy az egészségünket merje, mert ez most egy ilyen nagyon fontos téma szerencsére most mindenkinek. És ez azért is szerencsés, mert hogy ezek az eszközök, ezek nagyon-nagyon sok adatot adnak, és hogyha ez jó kezekbe kerül, akkor nagyon ezt a sok adatot nagyon jól föl lehet használni ahhoz, hogy még jobban fejlesztessük így ezeket a rendszereket. Tehát mi is például a saját kutatásunkat most már itt tovább gondoltuk és tovább visszük, mert most már nem csak a beszédet nézzük, hanem vizsgáljuk azt is, hogy milyen a mimika, tehát hogy egy kamerát is kiteszünk, és akkor vizsgáljuk a mimikát, meg a gesztusokat is, mert hogy a depresszióban az is igaz, hogy a mimika is beszűkül, tehát hogy így az embernek az arc kevésbé mosolyog, meg így ezek a nevető ráncok is eltűnnek, és a gesztusok is általában nagyon meglassulnak, meg darabosak lesznek, tehát a mozgása is változik. Tehát, hogy azzal próbáljuk még jobban fejleszteni a rendszerünket, hogy több én mezővel egészítjük ki, hogy a beszéden kívül az arc, meg a gesztusok is. Úgyhogy erre mennek most leginkább még kutatások.
2: Na jó.
0: És ha, vagy amikor elérhetővé válik ez az eszköz, és mondjuk kiderül, hogy hányan küzdenek depresszióval, és többeknek lesz ez nyilvánvaló, akkor mi a megoldás, vagy akkor mivel készülhet mondjuk a pszichiáter társadalom arra, hogy mondjuk még több beteg rázódul az ellátórendszerre?
1: Hát akkor azt föl kell mérni és észre kell venni, hogyha még több beteg rászutul a rendszerre, és akkor több szakember kell kinevelni, és akkor valahogy javítani az egészségügyi ellátórendszer. De hát azért az most is adott. Szóval, hogy igazából én azért azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen dömping lesz. Tehát, hogy nem ekkora mérték a rejtőzködő depressziósoknak. Biztos, hogy vannak, meg azért nagy százalékban, de hogy azért elbírná a rendszer. Szóval inkább az lenne fontos, hogy eljussanak. Tehát már most is eljussanak ők szakemberekhez, mert itt ugye az a nagy kockázat az öngyilkosság, és hogy arra kell nagyon odafigyelnünk, hogyha nem derül ki egy depresszió, és hogy nem kerül diagnosztizálásra, nem kap kezelést, akkor sajnos ott meg van egy esély annak, sokkal magasabb az öngyilkossági kockázat, és hogy nekünk ezeket az embereket kell megmentenünk. De itt nem csak az öngyilkosságban kell gondolkodni, hanem azért ez egy sokkal rosszabb életminőség, amikor valaki depressziós, és visszatérve a társadalomra, a társadalomnak is rossz hatással van, hogyha depressziós emberek élnek abban a társadalomban, mert hogy ha már csak a GDP-t nézzük, tehát hogy romlik a GDP egy országnak, hogyha nagyon sok olyan ember van, aki nem tud úgy dolgozni, ami megfelelő lenne ahhoz, hogy így gazdaságilag optimális legyen egy ország működése.
0: És még egy gyors kérdés ennek kapcsán, hogy te látod azt magad előtt, hogy a mesterséges intelligencia fogja mondjuk gyógyítani hosszú távon ezeket a mentális betegségeket, mondjuk egy depressziót?
1: Én azt nem látom most, tehát én azt látom, hogy a mesterséges intelligencia egy nagyon jó eszköz lehet, és nagyon jó eszköz lesz, és már az is lényegében, így a kezünkben, amit nagyon jól lehet használni, de nem fogja helyettesíteni ezt. Ugye ez mostanában, amit lehet még látni, az ilyen pszichoterápiás rész, a ChatGPT, meg a különböző generatív AI-ok, és akkor azoknak a pszichoterápiás munkája, amit végeznek az emberekkel, akik úgy elkezdünk így rogatni a ChatGPT-nek. Először még azt írtuk, hogy akkor nem tudom, mit Törökország fővárosa, és most meg már azért inkább abban vagyunk, hogy figyú, így érzem magamat, és akkor szerinted mi lehet a mögötte, mit mondanál, és akkor már egy ilyen terapeutaként tudjuk használni a ChatGPT-t. De hogy itt ugye azért abban vagyunk benne, hogy ezeknek a ChatGPT meg a társainak nincs empátiája, tehát hogy szimulálnak valamit, és hogy azért ahhoz, hogy valaki ezt a fajta segítséget meg tudja kapni, amire szüksége van a mentális problémákkal, ahhoz kell egy empátia, ahhoz kell az, hogy így lehessen, valaki képes legyen engem mentalizálni, és erre nem képesek azért még ezek az eszközök. Én most még nem látom arra, hogy képesek lesznek rá, de benne van a pokliban, szóval nem, azt nem zárom ki. Most aktuálisan nem mondanám, hogy ez így helyettesíteni a pszichiátriát.
0: Hát dr. Hajdús Kadér Bálint, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a Magenta Podcastbe erről beszélgetni, szerintem nagyon tanulságos volt, és nektek is köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mindenkinek minden jókat kívánok, és bízom benne, hogy tanultatok ti is ebből a beszélgetésből. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Támogatott tartalmat hallottak! Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Szúnyogírtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Az életért. Mindent a testi és lelki egészségről. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és Pavelka Mártát köszöntöm a mai adásban. Köszönjük, hogy itt vagy, aki diplomás szülésznő a Czajzel Intézetnél, és te magad is, vagy nem csak, csak te, vagy mások is tartasz szülésfelkészítőt.
3: Jelenleg én tartom a szülésfelkészítőket.
2: A szülésfelkészítő. Ahol lehet, hogy már nyáron nem csak mindenféle vizsgálatra lehet menni, hanem úgy tűnik, hogy majd ott is szülhetnek így az van. Adott kismamák. Egy picit induljunk az elejéről, általánosról, aztán majd beszélünk egy konkrét témáról, amit meghatároztatok nekem. Amikor szülésfelkészítésről beszélünk, akkor konkrétan mi az, amire mondjuk te fölkészíted az adott kismamát?
3: Vannak csoportos felkészítőink, és vannak egyéni felkészítőink. Egy picit másról szól a két felkészítő. A csoportoson ott általános információkat mondunk el, olyan dolgokat, hogy mik fordulhatnak elő a szülőszobán, amikor megérkezik, mivel fog ott találkozni, mik azok a fogalmak, dolgok, amik előfordulhatnak, hogy ott ne legyen már ismeretlen neki, hogyha elhangzik egy-egy kifejezés, hanem sokkal komfortosabban érzi magát, sokkal nagyobb biztonságban érzi magát egy kismama akkor, hogyha tudja, hogy mi az, ami történik körülötte. Az egyéni felkészítőkön ott viszont sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy mi az, ami neki fontos, és mi az, amire ő kifejezetten szeretne felkészülni. Mi az, amit nagyon szeretne, hogy legyen a szülőszobán körülötte, mi az, amit nagyon szeretne elkerülni esetleg, és ezeket beszéljük át jobban, hogyha van valami egyéni kívánsága, akár korábbi szülése, amit szeretne átbeszélni, akkor ott van erre lehetőség.
2: Mi a tapasztalat, mi az a kifejezés, ami mondjuk egy ilyen csoportos foglalkozáson előkerül, és így nem feltétlen ismerik, vagy lehet, hogy nagyon edukáltak egyébként a kismamák, mire eljutnak 9 hónap alatt odáig, hogy
3: akkor nagyon, igen.
2: Számtalan csoportban benne vannak meg.
3: Így van, igen. Ami újdonságként szokta érni őket, az a gátfák készítésénél egy-egy gyakorlat, vagy egy-egy eszköznek a használata. Az mindig számukra is új dolog, és arra felcsillan a szemük, hogy akkor most van valami, amit itt tanulhatnak. Vagy különböző testhelyzeteket bemutatunk nekik, amiket tudnak hasznosítani a szülőszobán, és előre otthon gyakorolni még. De nagyon sok ismerős dolog is előjön nekik, amik kicsit ilyen mumusok a szülészetben, és tartanak tőle, és nem értik, hogy miért fordulhatnak elő, akkor azokat ott át tudjuk beszélni, hogy mi az, ami miatt esetleg egy oxitocinos infúziót bekötünk, mi lehet a háttérbe, és is sokkal jobban megértik, és hogyha szükség van rá a szülőszobán, akkor könnyebben el is tudják fogadni, hogy mi történik körülöttük.
2: Akkor bontsuk ki ezt egy kicsit, ugye a gátvédelemről beszéltünk, vagy ezt említetted, ami nem egy új keletű kifejezés, de mondjuk azért, hát egy pár évvel ezelőtt, mondjuk ilyen 10-15 évvel ezelőtt szerintem még az én fiatal koromban, amikor kismamák voltak körülöttem, akkor a szülésnek az egyik legrémisztőbb részének tartották azt, hogy hát ott biztos, hogy történni fog velem valami, ami életem végéig elkísér, amitől kezdve gyakorlatilag egy életminőségromlásom lesz, és akkor nem ecsetelem ezeket, mindenki vagy tudja, vagy nézzen utána, hogy mi történhet. És még olyan hangok is voltak, hogy pont emiatt annyira rettegtek tőle kismamák, hogy gondolták azt, hogy akkor inkább legyen az, hogy megcsászároznak, mert akkor az is fáj, de azt túl lehet élni, és utána rendben leszek.
3: Igen.
2: Ez már talán változott egy kicsit?
3: Egy kicsit.
2: Még de az valid, hogy félnek a szülés kapcsán
3: igen.
2: ettől?
3: Nagyon, nagyon. Ez egy nagyon kritikus pont szokott a kismamáknak lenni. És épp ezért keresnek meg bennünket, hogy ők nagyon gátvédelembe szeretnének szülni. Egyébként ez annyira nagyon valid, hogy még egy ilyen tényleg egy 10 évvel ezelőtti szülészeti adatokban is a gátmetszéseknek az aránya az rémisztően magas volt. Mára azért szerencsére ez változott, de még mindig vannak olyan intézmények Magyarországon, ahol mondjuk az először szülőknél rutinszerűen végeznek gátmetszést. Egyre több intézményben változik ez, és mert a kismamák egyre jobban ezt kérik, és erre szükség is van, hogy ezeket minél jobban jelezzék a szakemberek felé, és talán úgy egy kicsit nagyobb nyitottság lesz arra, hogy gátvédelembe legyenek a szülések kísérve. De ez egy nagyon jellemző dolog. Viszont van most már nagyon sok olyan eszköz és lehetőség a kezünkbe, amivel a gátvédelemre lehet készülni.
2: No, mit jelent maga a gátvédelem? Ezt tegyük helyre.
3: Gátvédelem
2: milyen az, esetben igen. működik, azt is, mert egyáltalán nem biztos, hogy igen, mindenkire igen. működhet.
3: Igen. A gátvédelem az mindig egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és egy nagyon sok tényezős dologról beszélünk egyáltalán már. Az is kérdés, hogy történhet-e gátvédelemben az adott szülés, vagy nem. Gátmetszést akkor végzünk, hogyha, vagy legalábbis ez lenne a terv, hogy akkor végezzünk, és a magyarországi családbarát szülészeti irányelvekben is az szerepel, hogy rutinszerűen gátmetszést nem kell végezni, csak abban az esetben, hogyha a gátvédelemhez szükséges többletidő megadása valami miatt nem megengedhető.
2: Tehát beszéljünk magyarul. Túl gyorsan jön ez a gyerek? Vagy túl nagy az a gyerek?
3: Nem. Itt arról van szó, hogyha ugye a kitolási szaknál mi hallgatunk szívhangot a babánál. És hogyha ő azt jelzi nekünk, hogy az a plusz 20-25 perc, ami a gátvédelemhez szükséges lenne, az neki már túl sok, és már nem születne jó állapotba, igen, akkor nem kérdés, akkor meg kell csinálni a gátmetszést. A másik eset, amikor gátmetszést csinálunk, az, hogyha azt látjuk, hogyha nem csinálnánk, akkor egy sokkal nagyobb fokú, akár több irányba terjedő sérülés lehetne, és akkor inkább legyen egy pici metszés, mint egy nagyobb sérülés.
2: No, ez mit jelent magyarul? Tehát szakadhatok
3: igen.
2: szülés közben magyarul, és ott más szervek is érintve lehetnek?
3: Azért az ritka, hogy más szerv érintve legyen. Az már egy nagyon nagy fokú sérülés, azért hál' Istennek az nem annyira gyakran fordul elő, de a gátizomzatának különböző rétegei szakadhatnak. És ez az, amit igyekszünk megelőzni. És itt jön elő nagyon az, hogy a gátvédelemre lehet készülni. Több eszköz is van a kezünkben, amikkel lehet. Az egyik dolog azért nagyon-nagyon nagyban befolyásolja az, hogy egy gátvédelem sikeres tud-e lenni, hogy az a gát mennyire van megerősítve, akár intim torna által, vagy mennyire volt a kismama életébe korábban olyan sport jelen, ami nagyon-nagyon erősítette a gátizomzatot. Sokszor ez van a háttérben. És ilyenkor nagyon-nagyon fokozottan kell dolgozni ezzel a gáttal, általában az ilyen 35.-6. hét környékétől, hogy ezt minél rugalmasabbá tegyük.
2: No igen, ezt is megállítalak folyamatosan, okay. és aztán te megkifejted majd. Hogyha valaki nem ilyen sportoló, kismama lesz, egy teljesen normális hétköznapi, nem tudom, irodai munkából, ahol nincs ideje még, nem tudom, heti szinten 2-3 edzeni se. De abban teljesen biztos, hogy ő természetes úton szeretne szülni, és mondjuk hallgatja ezt az adást, vagy csak egyáltalán utána néz, ahogy edukálják magukat a kismamák, és hall erről, hogy gátvédelem. Mi az a pont, amikor még nincs elkésve, hogy ő előkészítse? Mert ha jól értem, akkor ennek igazából van egy kvázi a kismama szempontjából egy előkészítő szakasz, igen. tehát ami a szülés előtt kell, hogy történjen, és aztán a szülésznöknek is van utána dolga.
3: Igen.
2: Szóval az előkészítés, az mit jelent, és mikor nincs elkésve?
3: Az előkészítést általában betöltött 35. héten szoktuk elkezdeni. Odáig legfeljebb, amit érdemes csinálni, különböző kismama tornákra el lehet járni, uh-huh. bármi olyan mozgás, ami nem megerőltető, azt lehet csinálni. Egyetlen egy dolog van, amit én nem javaslok a szülés előtt, az az intim torna, a gátizomnak a tornája. Annak a szülés után nagyon nagy jelentősége van, és akkor nagyon fontos. Viszont itt arra kell készülnünk, hogy ne megerősítsük a szöveteket, hanem minél rugalmasabbá tudjuk tenni. Erre kettő módszer van, amit én szoktam javasolni. Az egyik az a gátmasszázs, ami azért egy elég ismert dolog a kismamák körében. Nagyon sokan készülnek is rá, és már úgy érkeznek meg hozzánk, hogy mutassuk meg, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ehhez vannak különböző illóolajkeverékek, amik direkt úgy lettek összeállítva, hogy ezek nagyon jól rugalmasítsák a gátat. Ez minden nap egy ilyen pár perces folyamat. Nem kell erősen, tényleg csak nagyon óvatosan be kell masszírozni ezt az olajat a gátizomzatba. A másik dolog, ami viszont nem szokott ismert lenni nekik, és ez az, ami egy újdonság szokott a felkészítők során is lenni, van egy olyan eszköz, ami lényegében egy ilyen szilikonból készült ballon, egy ilyen lufi-szerű dolog, aminek a végén van egy pumpa. És ezt a lufi-szerű szilikont, ezt kell behelyezni a hüvelybe, és minden nap egy picit lassan el kell kezdeni ezt felfújni.
2: Rögtön eszembe jutna, hogy jó, de hát akkor a szegény gyerekkel nyilván nem csúszik ki, de azért mégis az nem biztos, hogy jó neki.
3: Miért őt ez nem érinti. Mert őt ez nem érinti. Ezt az eszközt, ez még a méh száját sem érinti, tehát a babát meg sem közelíti. Ez csak a hüvely és a gát területét készíti és rugalmasítja. De azáltal, hogy ezt mindig egy picit nagyobbra fel kell fújni, nagyon lassan és nagyon fokozatosan. Ez egy alap dolog vele, hogy fokozatosan. Ezáltal meg tudjuk úgymond tanítani a szöveteknek, hogy nekik hogyan kell alakulni és alkalmazkodni. És amikor már majd ott lesznek élesben a szülőszobán, és a baba feje érkezik a hüvelygát területéhez, akkor már a szövetek sokkal könnyebben tudnak alakulni és alkalmazkodni, ezáltal sokkal könnyebben is tud megszületni a baba, le is lehet rövidíteni ezt az időszakot, és minimálisra tudjuk az esélyét csökkenteni annak, hogy bármilyen sérülés legyen.
2: Van arra vonatkozóan bármilyen, ha nem is hivatalos felmérés, de akár tapasztalatot, hogy akik egyébként ezeket a, ha nem is teljesen új, de viszonylag újnak mondható módszereket alkalmazzák már, ők sikeresen tudnak utána gátvédelemben szülni?
3: Igen. Igen. Akik használják ezt az eszközt, és ezzel készülnek, nekik a nagyjából 80%-uknál vagy nincsen sérülés, vagy csak valami minimális felületes sérülés lesz.
2: Ez az, amit a kismama tehet.
3: Igen.
2: Jól viselkedik, betartja ezeket. Onnantól kezdve mondjuk az adott orvosnak ő előrejelezheti, vagy hogyha mondjuk nem a Ceyzel intézetben, hanem máshol szül, ott ugye lehet, hogy spontán orvosnál fog szülni, akkor ő mondja, hogy figyelj, én már hetek óta azon dolgozom, úgyhogy léci, figyeljetek, tehát mi a dolga, még effektív a szülés előtt, és utána a szakemberek mit tudnak tenni?
3: A szülőszobára való érkezéskor az a szülésznő, aki őt fogadja, ő neki érdemes első körben ezt jelezni. Mert a szülésnél a gátvédelem az nagyon nagy részt a szülésznőn múlik, és nem az orvoson, aki ott van. És hogyha a szülésznő egyrészt tudja azt, hogy a kismamának ez egy nagyon fontos kérés, és számára ez tényleg nagyon sokat jelent, hogy gátvédelemben legyen a szülés, akkor ő ott nagyon sok mindent tud tenni még ennek az érdekében.
2: Mit?
3: Tehát neki kell jelezni. Egyrészt azt, hogyha szépen lassan és fokozatosan engedjük a babát megszületni, és nem nagyon gyorsan, úgymond csak kirepül. Ezzel is lehet nagyon jól védeni a szöveteket, szintén a fokozatosság, ami a felkészülésnél is számított, itt ugyanúgy számít, hogy szépen fokozatosan lassan szülessen meg. Ami egy nagyon fontos dolog még a gátvédelemben, az az, hogy ha minden rendben van, akkor a kismama tudjon olyan testhelyzetben szülni, ami számára a legkedvezőbb, és leginkább azt érzi, hogy ő is jól tudja segíteni a babát, és a baba is sokkal könnyebben tud mozdulni. Hogyha ez megvan, akkor sokkal nagyobb eséllyel tud szépen gátvédelemben megszületni.
2: Megszületett ez a baba, remélhetőleg egészségesen, és akkor nézzük a két forgatókönyvet, illetve innen ismerül fel a kérdésem, hogy ugyanaz a regenerálódási folyamat zajlik egyik vagy másik, tehát amikor sikerül gátvédelemben szülni, és per amikor nem sikerül, és valamiért mondjuk gátmetszés lesz a vége, ugyanúgy kell regenerálni a testet, mondjuk ezzel az intim tornával, vagy egyébként ez eltér?
3: Az első egy-két napban van egy kicsi különbség. Ugye, hogyha volt gátmetszés vagy sérülés, akkor ott mindig egy varrat lesz. Ezt a varratot nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztán kell tartani. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy naponta akár 6-7-szer zuhanyozni, hogy tényleg teljesen tisztán legyen tartva a gát, és különösen ennek a sebnek a környéke. Egyébként pedig a 6-7-es kontroll az, amit szoktunk javasolni, hogy azt érdemes megvárni, hogy szépen minden begyógyuljon, utána viszont az intim tornával el lehet kezdeni dolgozni, és akkor viszont már nagyon jó ezeket a szöveteket erősíteni.
2: Amikor valaki gátvédelemben szült, ez nem azt jelenti, hogy nincs utána semmi dolga, megúszta.
3: De.
2: Utána már nem is kell semmiféle tornát alkalmaznia, akármit?
3: Hogyha teljesen rendben volt, és minden oké, akkor nem feltétlenül kell.
2: Ha hát ő azt sokan érzi, lehet, most értik meg, hogy miért ennyire fontos.
3: Ha ő azt érzi, hogy neki az komfortosabb, lehet csinálni, de nem feltétlenül kell. Azért nem mindegy az, hogy egy olyan regenerálódási időszak van, ahol van a gáton egy sérülés, vagy pedig nem történt semmi, és szépen úgy tudja élni a mindennapjait a már megszült hölgy, hogy nincsen sérülés rajta.
2: Amikor ilyen csoportos előadást tartasz, vagy foglalkozást, vagy amikor mondjuk egy per egy találkozol egy kismamával egy ilyen magánfoglalkozáson, akkor milyen tapasztalatod, mennyire mernek mondjuk kérdezni ezekről a kvázi tabu témának számító dolgokról? Tehát nyilván egy kicsit fura, hogy mi most mondjuk erről beszélgetünk, ugyanakkor nagyon sok olyan tabunak, vagy eddig tabunak tartott dolog van, ami azért edukatív jellege, nem baj, hogyha ha eljut sokakhoz.
3: Sokan pont ezért az egyénire jönnek el inkább, mert ott azért bátrabban felmerik tenni ezeket a kérdéseiket. Van, amikor ez a csoportos szülésfelkészítőn is előjön, sőt, én azért ott azon vagyok, hogy minél több tabut előhozzak, mert hát azért jönnek, hogy új ismereteket szerezzenek, és ami tabu, azt megismerjék, és tényleg ne váratlanul érjék őket helyzetek a szülőszobán. De akinek akár az előzményébe volt valami, amit szeretne megbeszélni, vagy valami nagyon nagy félelme van a szülés kapcsán, ők inkább az egyéni felkészítőre szoktak pont emiatt eljönni, és ott bármit meg lehet beszélni.
2: Eljut hozzád, szoktál kapni visszajelzéseket egyébként kismamáktól?
3: Sokszor kapok visszajelzéseket. Igen, igen, és azoknak nagyon örülök a visszajelzéseknek. Az nekem is nagyon sokat segít abba, hogy mi az, amit érdemes még jobban elővenni, ami számukra nagyon sokat jelentett, akár a szülésnél, és mi az, amit csak általánosságban érdemes megbeszélni.
2: Igen, mert azon túl, hogy köszi akkor, hogy ezt mondtam, erre kellett figyelni, jön az is, hogy mondjuk mi az a leghasznosabb tipp, amiért hálásak.
3: Hát talán a gátvédelemre való felkészítésért, és azért, hogy azt én nagyon hangsúlyozom minden felkészítőn, legyen ez akár csoportos, akár egyéni felkészítő. Ugye a szülés az normál esetben egyrészt egy élettani folyamat. Úgy van megalkotva a női test, hogy meg tud szülni. És ezért nagyon fontos az, hogy egyrészt ezt ők megérezzék, és elhiggyék magukról, hogy képesek megszülni, megtanulják azt, hogy odafigyeljenek magukra, és tudjanak a saját testüknek a jelzéseire figyelni. Az egy szülésnél nagyon fontos. A legnagyobb segítség az, hogyha saját magukra oda tudnak figyelni, és az alapján tudnak akár testhelyzetet változtatni, a nyomásoknál segíteni a babának. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És amikor ezt ők megérzik, elhiszik magukról, hogy erre képesek, akkor sokkal könnyebben megy a szülésnél minden.
2: Volt olyan tapasztalatod, hogy valaki mondjuk pont akár a félelmekből adódóan úgy állt hozzá, hogy hát ő biztos, hogy időzített császárra fog menni, és aztán mondjuk akár egy személyes beszélgetés kapcsán megváltoztatta a véleményét, és ebből adódik az a kérdés is, hogy egyébként egy ilyen típusú szülésre is van felkészítő a cézárnál?
3: Van, abszolút van.
2: Na, akkor bontsuk kettét, tehát van-e ilyen története?
3: Van. Aki utána nagyon szépen és sikeresen megszült. Olyan is van, akinek az előzményben volt egy viszonylag nagy gátsérülése, máshol szült. És úgy jött vissza hozzánk, hogy emiatt ő lehet, hogy inkább a császármetszést szeretné, mert nem akarja ugyanazt átélni még egyszer. És nagyon sokat beszéltünk, és ő elkezdett ezzel az eszközzel készülni, és végül lett egy gyönyörű álomszülése sérülés nélkül, és boldogan ment haza. Tehát vannak ilyenek is, de aki mindenképp császármetszéssel szeretne szülni, akár orvosi indok miatt, akár a saját kérésére, mert már ez is lehetséges, akkor ilyen felkészítőnk is van, ahol a műtétet megelőző és azt követő időszakra készülhetnek fel.
2: Igen, ez is egyfajta tabu téma, lehet, hogy érdemes lenne majd egyszer külön beszélgetni róla, nézek ki, mert hal a Bettire, mert ez egy teljesen más típusú szülés. Igen. Tehát magyarul a Czeiser intézetnél ezek szerint akkor mind a kétféle szülésre fel lehet készülni.
3: Sőt, van külön olyan felkészítőnk is, ahol a császármetszést követő hüvei szülésekre készítjük fel a kismamákat, akinek az előzményben császárja volt, és most nagyon szeretne szülni, akkor ehhez van egy külön felkészítőnk is.
2: Innen folytassuk egyszer.
3: Köszönöm
2: szépen. Márta, diplomás szülésznő, a Czeiser Intézettől volt a vendégem. Köszönöm.
3: Köszönöm én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Mi az, amiben kapaszkodnál, mikor a feladat túl nagy? Hát erőd csak az útad, úgyhogy ne feledd a múltad.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. 2 hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon!
3: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Picasso kiállítás lesz Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en a Több-Kevesebb című műsor. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakál Erzsi a mai szerkesztőnk, és devizahiteles ügyekkel folytatjuk. Ez egy végeláthatatlan történet, igazából, ha belegondolunk, lassan 20 éve tart, és még mindig ott tartunk, hogy azon vitatkozunk, hogy mi lenne egy kormányzat helyes magatartása. Most például az a hír járja, hogy felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza a folyamatban lévő ügyekről is szó van, vagy hát nyilván elsősorban erről van szó. A Tisza frakció két képviselője, Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és mellétei Barna Márton jegyzik a javaslatot. Itt van a vonalban velünk Krizsa Lajos devizahiteles ügyvéd. Jó napot kívánok!
9: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
8: Már önmagában ez is, hogy valakit úgy nevezek meg az adásban, hogy devizahiteles ügyvéd, miközben nyilván ezer más dologgal is foglalkozik, leírja azt, hogy ez mennyire egy a társadalom mélyéig lehatoló ügy. Miért nem vagyunk képesek ennek akár jogi eszközökkel valahogyan úgy véget vetni, hogy azok, akik károsultak, azok megkapják, ami nekik jár?
9: A véleményem az, hogy a korábbi DH-törvények, amiket a jogalkotó 2014-ben hozott meg, és 2015-ben léptek hatályba, azok nem megfelelően rendezték ezeket a jogviszonyokat a fogyasztók esetében, és hát ezt jól mutatja az elmúlt tizen pár év, hogy nagyon sok per van még most is folyamatban, és az új kormány véleményem szerint ezeket a korábbi jogszabályi rendelkezéseket szeretné ellenőrizni, átnézni, és megnézni, hogy az időközben bekövetkezett Európai Uniós Bírósági gyakorlatra tekintettel mihez indokolt hozzányúlni, mit érdemes megváltoztatni, és ez is a címe ennek a tervezetnek, ennek a jogszabálynak, tehát a korábbi törvények felülvizsgálata érdekében a folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló javaslat.
8: Ön egyetért ezzel a gondolattal, hogy ezekkel most álljunk meg egy kicsikét?
9: Igen, összességében igen. Azonban vannak részletkérdések, amikkel nem feltétlenül és elhamarkozottnak ítélem meg. Ugye ez a javaslat alapvetően két dolgot érint. Egyrészt szeretnék felfüggeszteni a folyamatban lévő peres eljárásokat. Ez az egyik vonal, a másik pedig szeretnék szüneteltetni a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat. Ugye én alapvetően nem bankokat meg faktorcégeket képviselek, hanem devizaadósokat. A devizaadósok szemszögéből a végrehajtások felfüggesztésével az igaz a világon semmi baj nincs, mert abból hátrányuk nem lehet. Itt a kérdés az, hogy az egyes peres eljárásoknak a felfüggesztése az olyan módon, ahogy ebben a javaslatban szerepel, az minden esetben jó-e a devizaadósoknak, mert szerintem és sok kollégám szerint nem.
8: Ugye, hogy az az adós, akinek már a lakóingatlanát elárverezték, és pont a devizahiteles szerződésének érvénytelenségét kéri a bíróságtól, számára nem megoldás, hogyha ezt most ismét elnapolják, és ugyanúgy két cég között ott van a földön.
9: Hát igen, képzeljük el azt az élethelyzetet, hogy a devizadósnak elárverezték az ingatlanát. Ugyanakkor van egy olyan érvénytelenségi pere folyamatban, amit akár árfolyam kockázatról történő nem megfelelő tájékoztatásra alapít, akár az árfolyam rés alkalmazására alapít, és ha a bíróság megállapítaná ennek a szerződésnek az érvénytelenségét, akkor csak a felvett tőkeösszeggel kéne elszámolnia a bankkal, ami azt jelenti, hogy amit felvett forintban összeget, azt kell visszafizetnie, se kamatot, se kezelési költséget, semmi egyebet. Ez sok esetben azt jelenti, főleg, hogyha árverezésre már sor került, hogy az adós már sokkal több pénzt visszafizetett, mint amilyen tőkét neki folyósítottak forintban, és visszakérhetné a banktól ezt a pénzt, de nem tudja visszakérni, mert azt a pert, amiben ezt ő követelné, azt felfüggesztik egyébként bizonytalan ideig, mert az nem derül ki a magából a jogszabályból azon túl, hogy felül kell vizsgálni a régi törvényeket, de hogy ezt milyen formában, milyen célból, milyen határidővel.
8: Így viszont az emberünknek se lakása nincsen, sem pénze, mert az egyiket befizette, a másikat elvették.
9: Így van, ez nagyon komoly bizonytalansághoz vezet, és talán ez a legfontosabb hiányosság vagy hibája ennek a tervezetnek, hogy, és ezzel a devizahiteles kollégákkal egyébként egyetértünk, hogy ezt valahogy inkább úgy kellett volna alternatív módon rendezni, nem azt kimondani, hogy hivatalból a bíróságoknak minden egyes ide kapcsolódó eljárást fel kellett volna függeszteni, hanem az adósoknak jogot és lehetőséget kellett volna biztosítani arra, hogy ők kérjék a saját konkrét ügyükben a felfüggesztést, ha akarják. És abban az esetben, ha kérik, akkor ebben az esetben a bíró nem mérlegelhet, hanem kötelező jelleggel fel kellene függeszteni a végrehajtást. Na ez olyan megoldás lenne, amivel kiküszöbölhető lenne az, hogy az adósokat hátrányírja.
8: A hitelsikerek.hu veti fel azt is, hogy azokról sem beszél ez a törvényjavaslat, akik a szerződésüknek megfelelően a kölcsönfelvétel óta folyamatosan fizetik a havi díjat, a törlesztő részletet, miközben egyébként egy felfüggesztés őket is érhetné, mert nagyon sokan jogvitában vannak a bankjukkal, függetlenül attól, hogy fizetnek. Tehát ők most is fizetnek, és akkor fizethetnek mindvégig, ameddig ismét nem lehet valamilyen módon a bírósághoz fordulni. Ez megint nem fair.
9: Igen, ez abszolút nem fair. Én magam is aláírója vagyok ennek a hitelsikerek.hu-s észrevételnek. Egyet is értek ott a kollégákkal ebben a körben. De számos olyan szituáció van még, ami hátrányos lehet a fogyasztóknak. Ugye egyrészt ez, hogy azért, mert felfüggesztik a pereket, ettől függetlenül a fizetési kötelezettségeket nem függesztik fel, ugyanúgy a bankok felmondhatják a szerződést, ugyanúgy egy összegben lejártá tehetik a tartozást, ad abszurdum, kezdeményezhetnek végrehajtási eljárás indítás, bár azonnal szünetelne is a törvény erejénél fogva, de a lényeg az, hogy ez nem előnyös, sőt hátrányos az adósokra nézve, de olyankor is hátrányos, ha tehát maga a jogalkot, vagy aki a javaslatot szerkesztette, nem volt tekintettel arra, hogy az egyes devizadósok különböző ténybeli és jogi helyzetben vannak. Van, aki azért perel, mert szerinte érvénytelen a szerződése. Van, aki azért perel, mert szerinte a bank követelése elévült. Van, aki azért perel, mert már megállapították érvényesen, vagy jogerősen azt, hogy érvénytelen a szerződés, vagy elévült, viszont a bank nem adta ki az állogjogtörlési engedélyt, és az állogjogtörlési engedély kiadására perel. Ezek különböző élethelyzetek, és különböző módon cizelláltan kellett volna megoldást találni erre, vagy ha erre nincsen mód, akkor meg azt a megoldást kellett volna alkalmazni, hogy az adós eldönthesse, hogy kérje az peres eljárások felfüggesztését, vagy sem.
8: Mennyi peres eljárás zajlik most devizahitelügyben, azt lehet tudni?
9: Hát erre én ügyvédként nem tudok exakt, sőt még megközelítő számot sem mondani, azt viszont tudom mondani, hogy még mindig nagyon sok per van. És ráadásul, hogyha ezeket a pereket most felfüggesztik, akkor amikor ezek a perek folytatódni fognak és felhalmozódnak, akkor ez bődületes ügyteher lesz a bíróságok részére, és akkor még nem is érintettünk egy fontos dolgot, hogy ugye miről szól, hogy mi lenne elvileg a célja ennek a javaslatnak. Az, hogy a korábbi DH törvényeket vizsgálja föl a jogalkotó. És a korábbi DH törvényeknek a mozgató rugója az kétfajta érvénytelenségi ok volt. Az egyik az egyoldalú kamatemelésekhez volt köthető, ami jogszabályba ütközött adott esetben, a másik pedig az árfolyamrés alkalmazásához. Na most az árfolyamrés alkalmazásához kapcsolódóan éppen most folyamatban van az Európai Unió bírósága előtt a C1/2026-os előzetes döntéshozatali eljárás, ami egy magyar ügy, tudomásom szerint az esztergomi járásbíróság kérdéseit kell majd megválaszolni az EU bíróságnak, és ez azért nagyon lényeges, mert hogyha ez az előzetes döntéshozatali eljárás befejeződik, akkor magyar jogszabályi környezethez kapcsolódóan, magyar ügyhöz kapcsolódóan lesz az EU-nak egy olyan döntése, ami kötelező lesz a magyar bíróságok számára. Most képzeljük el azt a szituációt, hogy most felfüggesztik a peres eljárásokat, vagy a szünetelnek a végrehajtások. A jogalkotó hoz egy jogszabályt, mert ugye addig kerül sor ezekre a felfüggesztésekre, ameddig a magyar jogalkotó hoz egy jogszabályt, majd az a jogszabály esetlegesen, ha azelőtt megszületik, mielőtt az EU meghozza ezt a döntését, akkor nem biztos, hogy szinkronba lesz az Európai Uniós ítélettel. És az Európai Unió bíróságának az ítélete az jogforrásnak minősül, magasabb szintű, mint a magyar törvény. A magyar törvény nem állhat ellentétben ennek az ítéletnek a tartalmával. Tehát mindenféleképpen célszerű lenne a jogalkotással bevárni ezt a
8: hát az viszont újabb időcsúszás. Hát az még tovább tolhatja a devizahitel áldozatok előtt álló időt.
9: Így van. És most képzeljük el azt, akinek elvesztették a házat, ahogy ön is mondta, nem tud beköltözni egy új házba. Van egy pere, már lehet, hogy meg is nyerte, ugye ezek a mondjuk egy érvénytelenségi perről azt kell tudni, hogy elsőként arról döntük, hogy a szerződés érvényes-e vagy érvénytelen, és hogyha érvénytelen a szerződés, akkor az érvénytelenség valamely jogkövetkezményét kell alkalmazni. Most erre már letisztult az ítélkezési gyakorlat itt az utóbbi hónapokban, vagy fél évben, hogy hatályosan nyilvánítást lehet kérni, ami kvázi egy eredeti állapot helyreállítás, csak a tőkét kell visszafizetni az adósnak, és az adós egy nagy mennyiségű pénzt tudna visszaperelni a banktól, főleg ha már volt árverés, és messze túlfizetésben van a felvett tőkéhez képest, akkor ez a pénzhez nem jut hozzá. Egyszerűen nem kapja meg, mert a pere fel van függesztve. Mondjuk azért azt tudni kell, hogy a tervezetben, vagy ebben a törvényjavaslatban benne van az, hogy bár a bíróság hivatalból rendeli el az eljárások felfüggesztését, ezt meg lehet fellebbezni. Tehát azért van egy jogorvoslati lehetőség ebben a javaslatban, törvényjavaslatban, és akkor ott a felső bíróság az meg majd dönt abban a kérdésben, hogy akkor a felfüggesztésre sor kerüljön-e, vagy sem.
8: Hát mindenki fordítva jobb lenne. Tehát az esetben, hogyha igényli a felperes, az esetben függessze fel a bíróság ezt a tevékenységét a törvénynek megfelelően, és ne automatikusan, és akkor utána kezdődjön ez a procedúra.
9: Hát ha másért nem, azért, mert a bíróságoknak ez teljesen felesleges munkateher. Képzeljük el azt, hogy az összes devizaperben meg kell csinálni ezt a felfüggesztést, mindegyikben kivétel nélkül, majd, ahol fellebbezés van, azt el kell bírálni. Mennyivel kevesebb munkával járna a bíróságok részére, ha csak azokban az ügyekben kéne dönteniük végzéssel, ahol az adós kéri a felfüggesztést. És akkor ki fog fellebbezni? Maximum a másik fél. Tehát vagy a bank, vagy a jogutódja, tehát a követelés aktuális jogosultja. De ez mennyivel kevesebb munkateher lenne a bíróságok számára is, hogyha ez szempont nyilván szempontnak kéne lennie.
8: Hát reméljük, hogy ez a szó eljut valahogyan a két tiszás képviselőig, vagy legalább a parlamenti helyi módosítóval. Ez aztán így menjen tovább. Önnek, ügyvéd úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, és további jó munkát, és hát sikeres ügyeket kívánok ezügyben is, meg a többiben is. Krizsa Lajost hallották az előbb. Köszönöm.
9: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Minden jót!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mi műsorunkban is rengeteget hallottak már az elmúlt hónapokban a védettár intézményéről, meg arról, hogy mi mit jelent ebben a történetben, mennyibe kerül, és meddig fenntartható. És hát az összes szakértő elmondta, hogy hát valójában ez nem fenntartható, mert a piaci folyamatoknak is ellenébe megy, a pénzügyi lehetőségeket is maximálisan kimeríti, a kis benzinkutakat tönkreteszi, és így tovább, és így tovább. Nyilván politikai kérdésé vált a Fidesz kampány témává, emelte, a Tisza pedig nem teheti meg, hogy kapásból kivezeti, de Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója azért néhány szempontot figyelembe vett akkor, amikor összeállította az érveit pro és kontra, mi szól a védettár fenntartása mellett, és mi szól ellene, úgyhogy Jandó Zoltánhoz fordulok én is. Szervusz Zoli, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval ez a védettár, ez persze, amikor oda megyünk a benzinkútra, és 700 forint lenne egyébként a benzin literje, de mi megússzuk ezt 595-tel, akkor kiváló mindannyiunk számára, ennek nagyon tudunk örülni. Csak ugye ezt mindannyian fizetjük végül is, ezt a különbséget, előbb vagy utóbb, sőt, azok is, akik életükben nem birtokoltak autót.
2: Igen, hát egyrészt ennek folyamatosan lesznek költségei, és ugye pont ez az, ami kiderült az elmúlt hetekben, hogy ezt úgy lehet fönntartani, ezt az egész rendszert, hogy azokat a költségeket, amik most jelentkeznek, azokat szétporlasztják a következő, hát nagyjából másfél évtizedre, és hogy a következő másfél évtizedben fogunk a gázolajért és a benzinért emiatt többet fizetni. Nyilván nem annyival, mint amennyit most spórolunk rajta, hanem csak mondjuk másfél, három, négy forinttal, de hogy ez így konstansan be fog épülni a lárba.
1: Ugye ez tipikusan az az eset, hogy akarok-e most 700 forintot fizetni, vagy mondjuk az 595-ös árból kiindulva 10 év múlva arányosan mondjuk 598-at, és akkor erre kapásból azt mondom, hogy hát hogyne, nekem ez az 598 10 év múlva, ez egy kiváló ajánlat.
2: Hát igen, egyrészt, másrészt, amit azért érdemes figyelembe venni, hogy nagyjából az, amit amikor a család arról dönt, hogy akkor vegyene egy plazma tévét, amin jó nézni, mert utána néhány tízezer forintosával vissza lehet ezt a következő években fizetni. Csak hát én nyilván itt figyelembe kell venni, hogy azt mindkét szülő dolgozik egy ilyen családban, és meg egy csomó mindent. És hát ami egy kicsit itt bonyolítja a dolgot, hogy itt nem a család hozza meg a döntést arról, hogy felvegye ezt a hitelt, hanem tulajdonképpen meghozta helyette még az előző kormány, és ugye a mostani kormány pedig ezt fenntartja.
1: Ugye a védett ár mellett meg ellene szólnak érvek, de minden esetre az látszik, hogy fenntartható, annak ellenére, hogy az első időben sokan azt jósolták, hogy ki fogunk fogyni a tartalékokból, el fog fogyni az a stratégiai tartalék is, amit a kormánynak kell és lehet felszabadítani, ugye meg is tette Kapitány István azon nyomban, amint energetikai és gazdasági miniszter lett belőle. És hát nagyon sokan úgy jelezték ezt előre, hogy jön a nyár, és el fog fogyni pont akkorra a benzin. Ennek most nyoma nincs.
2: Hát igen, ugye itt az lett az egészben a trükk, hogy ugyan elfogyott ez a tartalék, de abban a pillanatban elkezdte ezt a tartalékot az ezzel megbízott szervezet, ugye ez az MSZKF nevű szövetség visszatölteni. Méghozzá oly módon, és ugye ez az egészben a tényleg jó trükk, hogy ők ugyan alacsonyabb áron adják át a kereskedőknek ezt a benzint, hogy azok ugye, illetve gázolajat, hogy azok alacsonyabb áron tudják értékesíteni, ők viszont piaci áron vásárolják vissza. Tehát egy ilyen kettős folyamat zajlik, hogy a stratégiai készletet, amik igazából az ilyen viszmajorokra vannak fenntartva, ezeket folyamatosan olcsón kiárusítják a kereskedőknek, aztán akik utána ugye a benzinkutakon olcsón értékesítik ezt tovább, miközben drágán visszapótolják őket. És ugye ebből keletkezik az MSZKSZ-nél egy folyamatos finanszírozási igény, és ez az, amit hitelből fognak tudni finanszírozni. És ugye ennek megfelelően ezt a hitelt kell majd a következő 15 évben fizetni, és ezért fogunk többet fizetni az üzemanyagért. Viszont ezzel ki lehet húzni azt a méregfogát, amit ugye mindenki tartott ennek a rendszernek, hogyha elfogynak a készletek, akkor ugye nem lehet alacsonyan tartani az árakat, hiszen hogyha alacsonyak az árak, akkor nem fog ide importálni senki gázolajat és benzint, már pedig még alapesetben is, hogyha rendesen működik a MOL-nak a magyarországi finomítója, akkor is a 30%-a nagyjából a keresletnek az, amit az import fedez. Ez most nyilván több, mert ugye ráadásul a finomító nem is működik tökéletesen. Így nyilván van import, hiszen ugye az MSZKSZ az piaci áron vásárolja meg az üzemanyagot.
1: Viszont itt van még egy érdekes szempont, méghozzá az, hogy sokkal többet tankolunk azóta, hogy védett az ár, mint korábban tettük. Ez egy nagyon furcsa pszichológiai hatás, mert hát ez az 595 forint, ez nem példa nélkül az elmúlt időszakból, de most azt az eredményt éri el, hogy mindenki teletankolja az autóját, mert ki tudja, hogy holnap mi lesz.
2: Igen, és hát ugye nem csak a sima lakossági fogyasztók, hanem ugye a cégek is ezt teszik meg. Nyilván, hogyha egy mezőgazdasági vállalkozónak van egy hatalmas tartálya, amelyben üzemanyagot tud tárolni, akkor azt most fogja teletölteni, hiszen könnyen elképzelhető, hogy egy hónap múlva már csak sokkal drágábban tudja ezt megtenni. Igen, tehát látszik egy jelentős érdemi fogyasztásnövekedés, ami hát ugye nagyon nagy probléma abból a szempontból, hogy ugye közben a globális olajpiaci helyzet az korán sem túl fényes, és tényleg van arra reális esély, hogy itt ellátásbeli gondok lesznek, és nem Magyarországon, hanem globálisan, és hogyha ellátásbeli gondok lesznek, akkor ugye Magyarország sem fogja, globális ellátásbeli gondok lesznek, akkor Magyarország sem tudja kihúzni magát alóla, hiába van védettár, hiába nincs védettár.
1: Hát észre kellene, de hát ilyenkor az ember óhatatlanul úgy van vele, hogy hát tankoljunk most még viszonylag olcsó. Már amennyire ezt egyáltalán olcsónak tekinthetjük. Jandó Zoltán a G7.hu újságírója nézett körbe, hogy mit jelent ez a védett ár a gyakorlatban rövid és hosszabb távon. Zoli, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, valamint a Rottenbiller utcában az István utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál, valamint Soroksáron a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért szombaton már kora reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken. A Dózsa György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressi úton és a Kerepesi út belső szakaszán is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatva beszéljünk arról, hogy van egy Európai Jogok Európai Bíróságán május 12-én keltezett ítélet, amely szerint a magyar állam megsértette a szociális ágazatban dolgozók sztrájkjogát. Hogy mikor történt ez és hogyan, és hogy hány év kell ahhoz, hogy egy ilyen bírósági ítélet megszülessen, ez iránt érdeklődöm Köves Ferencnél, aki a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok én is! Hosszú történet, igen.
1: Éreztem én ezt. Mikori az ügy?
2: Gyakorlatilag a sztrájk követelések eredetileg 2019-ben kelteződtek, és 2020-ban kezdtünk el a kormányzattal egyeztetni arról, hogy mivel nem kívánják teljesíteni a követeléseket, ezért mi sztrájkot hirdetünk az ágazatban, egy partner szakszervezetünkkel közösen egyébként.
1: Itt a bérkövetelések meg a munkakörülmények javításáról szóló követelések voltak a fókuszban, ugye?
2: Így van, elsődlegesen a bérkövetelés volt a fókuszban, 12 pont volt, de tényleg a legfontosabb a munkakörülmények, a bér, illetve munkabiztonság, mentális egészséghez, jóléthez való jog, tehát nagyon sok minden volt a csomagban, és a kormányzat ezt teljes mértékben elutasította.
1: És elutasította azt is, hogy meg kelljen állapodniuk, miközben a törvény erre kötelezi őket önökkel abban, hogy mi legyen az a minimális, az elégséges szolgáltatás, ami mellett sztrájkolni lehet.
2: Így van, nagyon sok tárgyalási kör volt, és hát annyira cinikusak voltak a kormányzat képviselői, hogy azt mondták, hogy ha mi akár egy nap, mert ilyen egynapos sztrájk blokkokat hirdettünk, hogyha mi egy nap sztrájkolunk, az az ellátottakra nézve súlyos következményekkel járhat, tehát akár az életük is veszélyben foroghat, és amikor mi rávilágítottunk arra, hogy az átkövetkezményekkel járhat, tehát akár az életük is veszélyben foroghat,

0: 7 év. És ezen közben vajon változott-e valami bérügyben, változott-e valami a munkakörülmények tekintetében, vagy az eredeti követeléseik ugyanúgy élnek, csak most már arra is van egy bírósági ítéletük, hogy ez ügyben, ha akarnak, akkor sztrájkolhatnak is.
1: Igen, a valóság az az, hogy nyilván a számok, amiket mi akkor leírtunk, azok változtak természetesen az elmúlt 5-6 évben, de alapvetően az arányok nem. Tehát az ágazat bérhelyzete így a nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva minimálisan változott, tehát az utolsó 2-3 helyek egyikén vagyunk továbbra is. A diplomás bérek tekintetében a nemzetgazdasági átlaghoz a mi diplomásaink a legrosszabbul keresnek, tehát nagyon-nagyon rossz a helyzet továbbra is, úgyhogy igazából mi azt tudjuk mondani a jelenlegi kormányzatnak, akik ugye ígértek béremelést is, meg egy komplett csomagjuk van arra, hogy hogyan is képzelik az ágazat rendezését, legalábbis a kampányukban volt egy szociális program. Hát mi nagyon-nagyon bízunk abban, hogy ezt meg is valósítják, illetve a béremelés tekintetében azt gondolom, hogy ennél többre van szükség az ágazatban.
0: Ugye lett egy új szociális és családügyi miniszter, Kátai Németh Vilmos, vele kellene felvenniük a kapcsolatot, vajon megtörtént-e ez már?
1: A mi részünkről igen, tehát 5, illetve 6 szakmai szervezet és szakszervezet közösen írt egy megkeresést és egy felajánlást, amiben mi a tudásunkat, tapasztalatainkat, hiszen a szociális terület minden részét lefedik a mi tagjaink, mind a szakmai szervezetek, mind a szakszervezetek részéről, hogy mi felajánlottuk a segítségünket is a miniszter úrnak, illetve kifejeztük azt a reményünket, hogy a 25%-os béremelés az egy bérrendezés első lépcsője lesz. Erre kaptunk egy gyors választ, hogy jelenleg még nyilván még szinte föl se állt a kormány, tehát hogy ott még nem nagyon volt mit keresni ebben a történetben. Úgyhogy mi most fogunk megfogalmazni egy újabb közös levelet reményeink szerint a közeljövőben, és reméljük, hogy most, hogy már megvannak az államtitkárok is, hiszen ugye a miniszter úr önmagában nem képes csodára, az apparátus irányításához kell komoly szaktudás, hiszen miniszter úr szakmán kívüli, az államtitkári szinten ez a szaktudás reményeink szerint már látható. Tehát most kezdődhet az érdemi munka, legalábbis az előkészítés biztosan.
0: Úgy legyen, sőt, hát legyen végre érdemi, tényleg, mert hát az elmúlt években sokat beszéltünk a szociális dolgozók helyzetéről, de ez önmagában kevés ahhoz, hogy valami változzon. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók szakszervezeti elnöke volt a vonalban. Köszönöm, hogy beszámolt ezekről.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin van itt a Spirit FM-en, taxis ügyek következnek, taxis tarifák emeléséről beszélt Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója még múlt héten csütörtökön, és hát azóta talán már a számokat is nagyjából pontosan tudjuk, de ha nem, akkor majd kiigazít minket Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: 27%-os emelésről van szó, úgyhogy 1400 lesz az alapdíj, 560 a kilométerdíj és 140 forint a percdíj. Eddig stimmelünk?
2: Hát nagyjából eddig stimmel a dolog. Ezt a beterjesztést kívánta pénteken benyújtani a főigazgató a önkormányzat képviselő testületének, ám de megelőzte ma egy közlekedés és klímaügyi bizottsági egyeztetés, ahol azzal szembesültek a bizottság tagjai, hogy amilyen még nem volt, most megvan, hogy a szekértábor, tehát itt a taxisoknak a szekértáborát megosztotta az emelés mértéke. Van egy szerény társaság, akik egy kismértékű emelésben gondolkodtak, mindegy 15%-ban.
1: Ez lett volna a főtaxi és a velük társult Uber, ha jól tudom.
2: Ez a főtaxi, az Uber, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az OTS-nek a javaslata, ez a 15%. És hát tulajdonképpen, mivel ez nem jelent meg javaslat formájában, ezért a bizottság tagja ezt nehezményezték. Sőt, azokat az érveket is óvatosan kezelték, amit hát tulajdonképpen mind a két oldal ott személyesen megfogalmazott, mert mindenkinek volt lehetősége védeni az érdekeit, és egy olyan eredménnyel zárult a mai egyeztetés, a bizottsági egyeztetés, ami tulajdonképpen eredménytelen lett. Magyarul egyetlen frakció sem tette hozzá a javaslatát, a támogatását. Most az a kérdés, hogy hogyan tovább.
1: Ez ugye most azt jelenti, hogy nem kerül pénteken a közgyűlés elé ez a javaslat.
2: Én ezt nem mondanám, mert ahogy ismerem a főigazgató urat, az elmúlt 3 év tapasztalata mondatja ezt a számból és a gondolataimból. Én azt gondolom, hogy ki fognak valamit találni, valami Uber javaslatot, pedig azért, hogy ez az elmúlt 1,5 év egyeztetése ne veszten kárba. Én úgy gondolom, hogy a főigazgató egy sikerorientált politikus, akinek nem az az érdeke, hogy semmi ne legyen a javaslatokból. Valójában azt gondolom, hogy egy kompenzáció, egy olyan javaslatot fog valamelyik tábor lerakni, és most itt a képviselő testületre gondolok, ami megszerzi majd az esetleges 50+1%.
1: Én most nem vagyok teljesen képben, úgyhogy segítsen. Nem nagyon hallottam még olyan szolgáltatóról, aki többet kereshetne, de kevesebbet kér. Nem túl életszerű. Most ehhez képest ugye itt van egy 27%-os emelés, és ezzel szemben mondják például önök is, a Taxi Szövetség, de a két szolgáltató is, hogy kevesebb is elég. Attól félnek, hogy el fognak szokni az utasok a taxizástól?
2: Azzal kezdtük ma az érvelésünket, hogyha az elmúlt 3 évben fokozatosan és folyamatosan egy 6-8%-os emelés megvalósult volna, ami tulajdonképpen nem egy távoli vágy lett volna a részünkről, és volt is, csak az elmúlt 3 évben ennek a támogatására nem került sor a főváros részéről, akkor most nem egy majdnem 30%-os emelésről kellene beszélni. Tehát biztos, hogy az összekeztő is azért látja, hogy sorba zárnak olyan éttermek, akik az elmúlt években azért igencsak komoly eredményt és vendégeket tudhattak maguk mögött. Mégis az energia emelkedése és az árak miatt nem tudták tovább tartani ezt a színvonalat és ezt a minőséget, és kénytelenek voltak bezárni. A kamara, az OTS és a két nagy cég, a főtaxi és az Uber pontosan ettől fél is tart, hogy egy jelenlegi gazdasági környezetben egy közel 30%-os emelés az nem biztos, hogy használna a piacnak, viszont a másik oldalon levő szekértábor meg nem nagyon tudott engedni a 27%-ból, mert erre voltak fölkenve, nem kevesebbre is, nem többre, tehát nem tudtunk egy kompenzált egyességet kötni, vagy hogy valami olyan egyességet kötni, ami a kettő között megállt volna. Erre viszont van lehetőség az önkormányzatnak, hiszen egy politikai döntés születhet, viszont ha nem szeretnék visszakérdezni, mert nem vagyok a műsorvezető, hanem önt, és mindig is becsültem a munkásságáért, de most látott már olyan politikust, aki két árat leraknak, és a drágábbat válassza?
1: Ja, láttam. Ja, nem, én nem láttam, csak hallottam róla.
2: Jó, tehát én most arról beszélek, amikor dönteni kell, hogy az utasok, akikről majd dönt a politika, a testület, azért meg kell nekik is magyarázni a mit és hogy is mennyiért. Tehát én azt gondolom, hogy...
1: Igen, de most akkor igazából a taxisoknak, mert a politika az egy dolog, most itt a frakciók majd elhúzakodnak, de önöknek, taxisoknak van egy olyan kiérdelt javaslatuk, amivel azt tudják mondani, hogy kedves képviselők, ehhez tessék odaállni.
2: Mi mindenféle módon szeretnénk valamilyen áremelést, és nem akarom a frakciónak a nevét mondani, mert akkor belemennék ilyen napi politikai dolgokba, de az egyik frakciónak pontosan az volt a véleménye az egyik frakcióvezető helyettesnek, hogy most arról kell dönteni, hogy 27 vagy semmi. Tehát erről nem szeretne ez a bizonyos frakció dönteni, de ahogy elnéztem, egyik sem. Tehát én azt látom, és azt éreztem a mai beszélgetésen és egyeztetésen, hogy érzik és látják, hogy szükség van valamilyen áremelésre, de a 27-et túlzottnak tartják.
1: Önök pedig a 15-öt javasolják, ez miért nem tud átmenni a közgyűlésen?
2: De nem volt ilyen javaslat.
1: Egyik frakció sem tette a magáéva ezt a javaslatot magyarán.
2: Ők azzal érveltek, ezt sem mondanám, ők azzal érveltek, és visszaadták azt itt a főigazgató úrnak, hogy mivel a főigazgató nem egyeztetett a frakciókkal, se nem a 15-ről, se nem a 27-ről, ezért így ebben a tekintetben most nem tudnak...
1: Jó, ez már a politikai húzakodás része, ez valóban nem a taxisok dolga, ez itt az egymásra mutogatás. Hogyan tovább? Önök nyilván azt szeretnék, hogy legyen áremelés, nyilván az a vita zajlik, hogy mennyi legyen az az áremelés.
2: Így van, mi mindenféleképpen, tehát abban egységes a szakma, hogy díjemelésre szükség van, a mértékét meg majd el fogja dönteni a politika.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, kíváncsian várjuk, hogy a politika megkeresést. Hogy tud ebben a dologban dönteni. Netán Zoltánt hallották, az Országos Taxi Szövetség elnökét. Ez volt már a Gazdasági Magazin. Sok mindenről beszéltünk, és így lesz holnap is, amikor ugyanebben az időben várjuk önöket megint. Szakál Erzsi volt a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitásvédelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó kétszélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó kétszélét is. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 000 felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és az én nagy örömömre egy kedves kollégámmal indíthatjuk, Gesztesi Mátéval, aki most nem híradós ebben a formában, hanem filmes, kreatív producer és egy dokumentumfilm háttérírója. A háttér az ugye azért háttér ebben az értelemben, mert a történelem volt a fő téma, és ehhez adta a dokumentumfilm hátterét Gesztesi Máté, akit szeretettel köszöntök. Szia Máté!
3: Szervusz Egon, köszöntöm a kedves hallgatókat, megtisztelő, hogy itt lehetek.
2: Március 18-án az Urániában már bemutatták a Mohács Világok harca című dokumentumfilmet. Ez talán a Rubikon intézet által finanszírozott, megrendelt film, talán ők voltak a gyártó cég is hivatalosan, ezt majd nyilván elmondott, de nekem önmagában meglepő, hogy bár tudom, hogy neked vannak játékfilmes, meg filmsorozatokhoz kapcsolódó forgatókönyvírói munkáid, de ez egy egész másik világ, a történelem mélysége maga.
3: Igen, ami ugyanakkor közel áll hozzám, én most a Zsidó Egyetemre járok doktori iskolába, ahol egy tudományos pályán indulok éppen el, hogyha minden jól alakul, tehát ilyen szempontból a tudománynak az intellektuális jellege, és viszont a drámaírásnak, a tragédiának az érzelmi tapasztalati jellege, az számomra most egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt hogy lehet összekeverni.
2: Ez érdekes önmagában is. A Mohácssal neked milyen volt? Volt-e valamilyen viszonyod a történelem órán kívül? Tehát érdekelte különösen a története?
3: Kifejezetten nem, én inkább 20. századi történelemmel foglalkoztam, 56-tal nagyon sokat holokauszt történettel, tehát ez nekem is egy új dolog volt, de annyira érdekes koncepciót tártak elénk, és az, hogy a Rubikonnak, a nagymúltú Rubikonnak, hát kiskoromban lapozgattam, azóta van már, és hogy annak az első saját gyártású dokumentumfilmjében én egy ilyen fontos pozícióban lehetek, hát ez mindent eldobtam és rohantam, hogy ebbe részt vehessek.
2: Mi a csata 500. évfordulója adja az alapját annak, hogy ez a film éppen most készüljön el. Mit találtatok, ha találtatok újdonságot a korábbi Mohács képhez, a Mohács ismerethez képest?
3: Igazából ez nem olyan típusú dokumentumfilm gyártás volt, hogy mi most a nyomába eredünk a dolognak, hanem az volt a feladat, hogy az elmúlt 20-30 évben felnőtt, vagy van, aki már régóbb óta kutatja, történész generációnak egy teljesen másfajta Mohács képe van már, mint amit tanítottak akár a kommunizmus idején, vagy még annál is korábban, és ezt viszont egyáltalán nem tették még közé tudományos konferenciákon, tanulmányköteteken túl, tehát ennek kellett egy olyan dramaturgiai medret találni, amiben ezt közölhetjük a nagy nyilvánossággal. Itt természetesen nem mindenki ugyanazt mondja, de nagyjából van egy konszenzus a tudós társadalomban ebben a kérdésen belül, és itt tényleg azok szerepelnek ebben a filmben, akik a leginkább élen járnak ebben a kutatásban.
2: Hogyha én ezt egy 3D-s jelenetekkel tarkított, látványos, rekonstruált dokumentumfilmnek gondolom, már hogy a történelmet rekonstruáló dokumentumfilmnek, nagyot fogok csalódni? Ha izgalmas csata jeleneteket várok, és ehhez tartozó magyarázatokat?
3: Az is lesz benne. Tehát a legjobb szintű, ugye Mező Leventét meg kell említenem, aki a Momén végzett, és egy fantasztikus visual artist, ő az egyik rendezője a filmnek. Fantasztikus csata jeleneteket, és nagyon ügyes stilizációt hozott létre. Tehát itt több szintű a vizualitás. Van magyarázó jellegű, ilyen terepasztalszerű, fölülről nézős vizualitás. Vannak stilizált, ilyen ólomkatonaszerű, terepasztalszerű, kicsit már érzelmesebb jellegű vizualitási elemek. Vannak rendesen forgatott csata jelenetek is, hát most nyilván a költségvetésen belül, és még vannak színészeink is, akik ugye ebben részt vesznek. Tehát nagyon sok szintet kellett itt vizuálisan harmonizálni, amit ők nagyon jól megcsináltak, de mindez azért mégiscsak a tudomány oltárára van felhelyezve. Ugye itt egy narratológiai kérdésről van szó, hogy hogyan is, mi a sztoria, mi a Mohás sztoria, és mi a diskurzus, hogyan meséljük el. És ennek igazából annyi szintjét találtuk ki, hogy lehetőleg a teljes képet megértse az, akinek van erre másfél órája. Van egy metafizikai dimenziója a dolognak, tehát elmeséli az istenharcot, Rugási Gyula professzor, hogy az hogyan van az iszlám és a kereszténység. Van egy nagy politikai narratíva Európára kiterjedve. Van egy történelmi realitás a régészeti és egyéb írásos leletek alapján. Vannak személyiségrajzok, és vannak az élő szereplők, akik ugye a történelmet adott pillanatban hordozzák el a hátukon, tehát aktuálisan mik azok a stratégiák, milyen lelkük van nekik, kibe szerelmesek, miben nyúl bele a történelem, tehát ez egy időkön átnyúló kapcsolódás a múlthoz és a jelenhez. Rugási professzor könyvének a címe Léten túli etika, hát itt tud utazni az időn túl az emlékezet.
2: Csú, de jók ezek a mondatok. Ez a történelmünk egyik legdurvább, legsúlyosabb veresége, ráadásul egy 150 éves veszőfutást alapozott meg, amit az oszmán seregtől a magyar elszenvedett. Lehet-e ebben felemelő pillanatokat találni? Lehet-e ebben olyat mutatni, ami a máig szól és ide szól most is?
3: Azt gondolom, hogy igen, mert vagy úgy gondolom szebben fogalmazva, mert valójában pont a történészek egy apró kis hermeneutikai eltolódásra hívják fel a figyelmet abban, amit mondtál. Nem a csatavesztésnek a következménye az, ami történt utána 150 évig. Ez egy úgy, ahogy jól megvívott csata volt, hősiesen oda ment, aki oda tudott menni. A film pontosan azt rázolja fel, hogy a világ legnagyobb hadserege, tehát ma az USA tengerészgyalogság, légvédelem és még lehetőleg a sziteknek a droid hadserege is egyszer csak célba vesz egy kis országot. Hát mit tudunk csinálni, ráadásul diplomáciailag lefogja a környező népeket, Európában ellenségeskedés van, tehát ugye több frakció az első Ferenc és a német-római császárnak a rivalizálása, tehát valójában nem sok mindent tehettünk, inkább a politikai helyzet volt annyira lehetetlen, hogy ennek lettünk mi az áldozatai, de szépen helytáltunk ebben, amennyire csak lehetett. Ugye a film mély struktúrája az talán valami olyasmi volna, van egy ilyen mátrix, amit most nem nagyon röviden és nem bonyolultan megpróbálok elmondani, amit egyébként a Biblia kutatásban használnak, ahol arról van szó, hogy az egyik tengely, amiben az embernek helyt kell állnia, az, hogy van az Isten ígérete, vagy úgymond az a megígért jó, és van a történelmi realitás ezzel szemben, ami nem ez. Tehát a látszólagos ígéret látszólagos meghiúsulása. És még van ráadásul az Isten gondviselése és a szabad akarat közötti dilemma is. Tehát ebben a négy oldalú Matrixban valahogy szegény emberek mindig a történelemben megpróbálnak valamit csinálni. És ennek, igazából ennek van egy nagy tragikuma. Nem is annak, hogy mi ezt elrontottuk volna.
2: Tudod, mire gondoltam, hogy azt fogod felhozni, hogy mi még úgy tanultuk 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 40 évvel ezelőtt, hogy ez a magyar nemességnek és II. Lajosnak egy keserves, borzalmas kudarca. Ez a Mohács. És ez itt az elmúlt idők történetírásában, mint hogyha egy kicsikét árnyalódott volna, és kapott volna egy olyan színezetet, ami azt mutatja, hogy igen, lehet, hogy ez egy keserves kudarc, sőt, biztos. De ezek az emberek megpróbálták megállítani ezt az irdatlan sereget, akár az életük árán is, és igen, az életüket is feláldozták Magyarországért. Szóval, hogy lehet ennek egy másfajta olvasata, mint ahogy korábban ezzel bántunk, ezzel a történettel. Ez látszik a ti filmeteken?
3: Látszik, egyfelől csak egy kérdéssel felelnék a kérdésre, hogy mert érdeklődtél, hogy milyen aktualitása van a filmnek. Te látsz ma Magyarország élén, vagy láttál az elmúlt, tehát mikor láttál olyan embereket, hogy a teljes nemesség, az elit, a politikai vezetés kiment volna egy csatatérre, és meghalt volna ezért az országért. Ezt csak zárójelbe teszem. A másik, hogy mi az oka annak, amit mondasz, hogy ezt nektek még itt tanították. Romsis Ignácnak van egy fantasztikus cikke valamelyik Rubikonban, és ezt elmondják a mi mostani történészeink is, hogy igazából Mohács után mindig valamilyen propagandának lett a magyarázó eszköze a Mohács. Ugye a Habsburgoknak rögtön érdekükben állt, amikor megszerezték az országnak a nyugati, északnyugati oldalát, hogy azt mutassák ki, hogy hát ezek a magyarok önkormányzatilag semmire sem képesek. Aztán a kommunizmusnak is volt egy narratívája, ugye a Dózsa-féle parasztfelkelés osztályharcának a szükséges büntetéseként értelmezték Mohácsot. Akkor abba bele sem megyek, hogy a reformátusok, majd a rekatolizálók milyen narratívával látták el. A Horthy rendszernek is volt egy olyan, hogy önmagukban megnézzük ezeket a régészeti leleket, a tényeket, a tömegsírokat, az írásos hagyományt, és ezt a mai tudományos módszertannal elemezzük, és kijön egy kép. Ez most van először, ők azt állítják a történelemben. Mi ennek állítottunk hagyományt ebben a filmben.
2: Menő, és mostantól lehet látni a mozikban is, mert ugye én bemutatóról beszéltem, hogy ezt még márciusban mutatták be, de hát most került a mozikba a múlt csütörtökön, úgyhogy itt az alkalom, hogy megnézzék önök is a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült filmet, a Rubikon Mohács, a Világok harca című dokumentumfilmjét. Ennek volt kreatív producere és írója Gesztesi Máté. Máté, köszönöm, hogy ennyi mindent elmondtál erről a történetről, erről a sokféle olvasatról, ami a Mohácsi vészt, a Mohácsi csatát kíséri. Milyen érdekes, Mohácsi vész, ugye? Ezt azóta is így emlegetjük.
3: Így emlegetjük, hát egy személyes dolgot még hadd mondjak el a mozirajongóknak, ami nekem fontos, és azt hiszem, hogy talán mindazoknak, akik Scherer Pétert olyannyira szerették, most megpróbálom nem elsírni magam, de az a helyzet, hogy ugye külföldi kutatók is vannak ebben, és egyiküknek a hangja, megkértük, hogy legyen Scherer Péter, ő szinkronizálja Kája Sahin legnagyobb Szulejmán kutatót, fantasztikusan hangalá mondja el. Ezt még szerettem volna hozzátenni a dologhoz.
2: És tudod, mi a nagy dolog, hogy mindenki, aki ott ül a moziban, fel fogja ismerni Scherer Péter hangját. Ez keveseknek adatott meg. Egyébként a te édesapádnak is.
3: Igen. Sajnos vagy, hála Istennek így van.
2: Gesztesi Máté, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. Volt egy

0: a zsivvány, akkor összeránt a porból a villány. Eltűnik az irány, elengeded a holnapot, ma mi vár?
1: Na, mi vár?

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, és itt a mi műsorunkban már lehetett arról beszélgetni, hogy 125 éves a magyar film. Ennek most egy kiállítást is szentelnek, méghozzá a mai Manóházban a Nemzeti Filmintézet együttműködésével a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Ez a címe is. Kuruc Márton filmtörténész, a kiállítás kurátora itt a vonalban. Szervusz, örülök az alkalomnak, hogy erről beszélhetünk.
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én is nagyon örülök, hogy erről lehet beszélni, mert mindig jó dolog a régi filmekről beszélni.
1: Azt mondd el nekem, hogy filmeket nézünk, ha elmegyünk a mai Manóházba, vagy mert az egy fotográfiákat gyűjtő múzeum és bemutató múzeum, képeket fogunk látni.
2: Nem csak képeket, főleg képeket természetesen, hiszen a mai Manóház nem tagadja meg önmagát, de sikerült becsempésznünk egy olyan kis montást, hát összesen egyébként majd kíváncsi vagyok, mit gondolsz, hogy hány percnyit sikerült a magyar filmtörténetből olyan jeleneteket összevágni, ahol fényképeznek éppen, vagy valami fényképezés zajlik.
1: Fú, nem tudom, 113-at.
2: Hát egy kis részletecske, az lehet, hogy annyi van, 7 percet sikerült összeválogatni. Úgyhogy a magyar filmtörténet...
1: Csak a kockákat szedtétek össze, értem.
2: Nem, természetesen maga a kiállítás nem arról szól, hogy a magyar filmben hol fényképeznek, meg hányszor jelenik meg a fényképezőgép, hanem a standfotózásnak állítottunk emléket, de egy kis filmrészletet is készítettünk ehhez, amelyben azt próbálja meg fölvázolni, hogy a magyar, mondjuk a hangos filmek kezdeti időszakából egészen a napjainkig hányszor fordul elő az, hogy híres színészeknek a kezében látunk fényképezőgépet, és egyébként elég sokszor van, hogy maguk a filmek is erre épülnek. Hát például a Fotó Háber című filmnek a helyszíne az egy fényképész műterem, úgyhogy ott rengeteg jelenetet sikerült bevágnunk ebbe, vagy ebbe a kis klipbe, illetve hát mondjuk a Barátságos arcot kérek szőke szakállal, ahol szintén fényképész műterem van. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon nagy gigászi munkával, de sikerült ezt összeválogatni, és természetesen maguknak a fényképeknek az összeválogatása sem volt kisebb munka, hiszen 2 emeletet töltenek meg a 125 év magyar filmjeinek a legjobb pillanataiból válogatott ilyen összeállítás, és azért volt ez borzasztó nagy munka, mert hatalmas nagy a merítés, és csodálatos a magyar filmnek a képi világa, mindig is csodálatos volt egyébként, úgyhogy ezekből tényleg azt a legjobbat összeválogatni, ugye lent a földszinten 7 filmből látnak több jelenetet, hát ezek persze a legnagyobb klasszikus, tehát tényleg a best of, tehát ilyenek, hogy mit tudom én, a Tanúból rengeteg olyan fotó is, amit még eddig nem lehetett látni, vagy az egri csillagok, vagy az égigérő fű, és hát sorolhatnám, még rengeteg film van, ami körhinta, ami megjelenik a falakon, és fönt az emeleti részen pedig a filmintézet kapott egy nagyszerű lehetőséget arra, hogy itt az egész 125 évből megpróbálja, persze tényleg csak reprezentatív módon azt a jéghegynek a csúcsát kiállítani, amivel elmondható ez a fantasztikus 125 év. Hát itt kezdődik a némafilmektől egészen napjainkig. Próbáltunk olyan fényképeket összeválogatni kollégáimmal, Sipőc Mariannal, Szálas Gabriellával, akik a fotótárunkat vezetik egyébként. Olyan részleteket próbáltunk, vagy olyan fotókat próbáltunk meg kiválogatni, amelyek mindegyike, mint fotó is, mint műalkotás is megállja a helyét, és ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen maga a standfotózás, aminek ugye emléket állít ez a kiállítás, ez egy nagyon, nagyon kötött műfaj. Itt ugye az operatőrhöz, a rendezőhöz, a fővilágosítóhoz szolgaian kell alkalmazkodni a fényképészeknek, ennek ellenére mégis sikerült jó néhányuknak igazi csodát varázsolni az ezüst bromid papírokra, és negyításokra.
1: Pont a múltkor gondolkoztam rajta, hogy hát szoktunk keseregni azon, hogy mennyi filmünk elkallódott a II. Világháború előtt keletkezettekből, a néma filmekből aztán végképp, de még a hangosok közül is néhány. És azon gondolkoztam, hogy ezeknek milyen nyomai vannak, tehát van-e sajtófotóban nyoma? Vannak-e ezek a forgatások alatt készült fotók, amikkel tudjátok rekonstruálni azt, hogy egyáltalán mi történt ott? Hogy nézett ki a díszlet? Mert azt tudjuk, hogy ki volt a díszlettervező, hiszen mondjuk ilyen dokumentáció megmaradt, csak egy kocka sem.
2: Így van, hát sajnos nagyon jól látod a helyzetet, mert valóban ez a borzasztó, hogy a néma filmeknek 10%-a maradt csak fönn, tehát ez egy elképesztően kevés szám, egyébként nem csak itt Magyarországon, hanem a világon mindenütt ez volt a helyzet, amikor bejött a hangos film, akkor nem éreztek indítatást arra, hogy az addig elkészült filmeket megnézik, hiszen ugye ezek néma filmek voltak, nem volt hangjuk, azt gondolták, hogy egy hatalmas nagyot lépett most a világ azzal, hogy egy újabb dimenziót hozzárakott ehhez a művekhez. Mindent újra forgattak, mindennek elkészült a remake-je, a hangos remake-je, és ezek a régi némafilmek, ezek egyszerűen elenyésztek, elkallódtak, elvesztek, megsemmisültek, újra felhasználták őket. Úgyhogy ezeknek mi nagyon nagy hasznát veszük, főleg a némafilm kutatásokban ezeknek a fotóknak, úgyhogy nagyon sok olyan filmünk van, főleg a némafilm korszakból, amiből az egy-két újságcikken kívül, vagy nagyon-nagyon rossz minőségű sajtófotón kívül nem nagyon maradt fönn semmi információ, úgyhogy ha egy ilyen eredeti fotó valamilyen hagyatékban fönnmarad, akkor az egy fantasztikus dolog. Nemrégiben sikerült például Fejős Pálnak, akkori feleségének, Jankowski Marának a fotóhagyatékát megvásárolnunk az örököstől, és hát például az első egri csillagokból így kerültek elő máig nem ismert fotó.
1: De mennyire komoly, amit mondasz, szerintem Fejős Pál nevét is alig ismerik a hallgatóink közül néhányan, miközben ő egy jelentős, a maga korában jelentős filmrendező volt.
2: Itt Magyarországon és Amerikában is, mert ugye ő kiment aztán nagyon sokakkal együtt, hiszen a magyar filmgyártás az a 20-as évekre teljesen gyakorlatilag tetszhalott állapotba került, és a 20-as évek végében ő is már kint, vagy végén már ő is kint Amerikában alkotott, és ott vált igazán híres rendezővé. De természetesen a 30-as évekbeli filmek sincsenek meg tökéletesen makulátlan állapotban itt az archívumban, és ennek az az oka, hogy 57-ben jött létre, tehát most lesz nem sokára majd 70 éve, hogy filmarchívum van egyáltalán. Ennél fogva tulajdonképpen már hát 60 éves volt a magyar film, vagy legalábbis több mint 50 éves volt a magyar film akkor, vagy hát nagykorú volt, amikor az archívum megalakult, tehát nagyon nehéz volt ezeket összeszedni, és természetesen minden a mai napig folyik a kutatás, hogy mi az, ami még valahol megtalálható, akár egy külföldi filmarchívumban, akár valami egészen elképesztő csoda folytán itthon egy padlásban, padláson, pincében, valahol meg bújik egy olyan kópia, amiről mi nem tudtunk. De természetesen ezek a fotók is, hát fél öröm, ha szabad ezt mondani, persze egy archivátor számára nagyon nagy öröm, teljes öröm, hogyha előkerül egy-egy ilyen elveszettnek itt film, vagy elveszett filmnek a fotógyűjteménye, mert sokat ad hozzá a filmtörténet.
1: Na azért vetettem ezt fel, és hát köszönöm, ezt annyira plasztikusan elmagyaráztad nekünk, hogy csak na, szóval, hogy igen, becsüljük meg ezeket a fotókat, amelyek a filmekről készültek, mert olyan pillanatokat rögzítenek, amik ehhez hasonlót lehet, hogy láttunk egy filmben, aztán lehet, hogy egy olyan pillanatot, amire nincsen meg a filmbéli megfelelője, de a fotó legalább rögzíti a művészeket, a művészek arcát, a díszletet, a jelmezeket, tehát legalább valami képünk van arról, amiről egyébként filmünk, az meg nincs. Úgyhogy ezt így ünnepeljük a mai Manóházban, a Nemzeti Filmintézet kiállítása pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Kurucz Márton, a kiállítás kurátora és ennek a filmtörténetnek az avatott szakértője. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, én is várom mindenkit szeretettel.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Már mindjárt itt van, május 28-án mutatják be Kőszegen a Szomszéd ajtó című darabot, a kőszegi Várszínház a kultkikötővel. Ez nehéz szó? Talán nem. Szóval a kőszegi Várszínház a kultkikötővel koprodukcióban állította elő a darabot. Naszladi Éva rendezi, de hát igazából, bocsánat érte, nem ez az izgi ebben, hanem hogy először játszanak együtt egy kétszemélyes előadásban Aux Éva és Őze Áron, akik ezt a kétszemélyes műfajt elég régóta művelik, hiszen házas pár. Őze Áron a vonalban, szervusz!
3: Szervusz, Egon, szervusz!
2: Nagyon fura, nagyon más próbálni úgy, hogy a feleséged a darab másik szereplője, tehát kvázi otthon is tudnátok, ez el sem kell menni valahova?
3: Hát nem csak tudunk, hanem próbálunk is, tehát
2: ajaj.
3: A mi életünk nem volt sosem így összekötve szakmailag, tehát nem szándékosan, de valahogy más utakon jártunk, és ez így is van jól. És most jött egy felkérés, ugye ezt Párizsban bemutatták ezt a darabot, és ott is egy házaspár játszott sikerrel, úgyhogy szerintem ebből is jött az ötlet a kőszegi Várszínház és a kultkikötő részéről, hogy akkor ezt itthon is így működtessük, úgyhogy nem sokat gondolkodtunk rajta, mert mondom, mi szándékosan nem kerestünk ilyen helyzeteket, így a szakmai életünkre nézvést, viszont valahogy most ért el minket ez az ötlet, illetve ez a lehetőség, és hát egyből igent mondtunk rá, mert meg ráadásul nagyon jó a darab. Roger Lacannak egy darabjáról van szó, a Szomszéd ajtó címmel, ami egy nagyon pontosan, nagyon jól megírt, nagyon játszható, édes női és férfi alakkal rendelkező, vagy szóval nagy szép alakítást lehet benne csinálni, és hát tömve van innentől kezdve egy csomó olyan, hát aki minket ismer majd is megnézi az előadást, azért az jókat fog kuncogni, mert szerintem nagyon sok mindenben ránk fog ismerni, vagy felfedezhetőek olyan motívumok, amik abszolút jellemzőek ránk. De nagyon élvezzük, és tehát amikor én is lejátszok egy előadást Ébától függetlenül, ő is lejátszik egyet, és akkor még 10:30-kor nekiállunk egy komplett darabot elmondani, és nem végszavazni egymásnak, hanem hogy otthon még mondjuk 12-ig még úgy belecsapunk egy egész darab próbájával a szöveget végigmondva, az akkor igen. Azért az egy érdekes helyzet, igen.
2: Ez szép családi élet, persze.
3: Igen.
2: A példány nálad de... van, drágám. Más meg azt kérdez, hogy elmosogattál-e.
3: Igen, körülbelül igen, és akkor így leülünk, és akkor toljuk, mert de közben hát azért nem mondanám, tehát nem mondhatom, hogy nem élvezzük nagyon, és szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas játék lesz, meg egy plusz pikantéria nekünk is, hogy a, hát még csak a feleség áll az ember, mert feleség áll a másik oldalon, tehát ez tényleg.
2: Hát igen, benneteket a színház is hozott össze, nem meglepő módon két színész, de hát van neked erről egy történeted, amit én soha nem értettem, mert azt mondtad, hogy rá nem néztél Évára.

0: Arra mondván, hogy hát téged ő inkább idegesít, de hát Éva egy gyönyörű fiatal nő. Hogy idegesíthet téged? Hm?
1: Azért szerintem már akkor is mondta meg on, hogy a nőiségét ezt mindig elismertem. Tehát azt mondtam, hogy csak én más világból jövök. Tehát én egy prózai világból jövök, meg egy zenei világból jövök.
0: És az zavart?
1: Nem zavart, hanem ez annyira más volt. Tehát, ugye, én oda kerültem a Nemzetibe, akkor az Éva már ott volt, és akkor én nem értettem, hogy ilyen cicatalpúak mit keresnek ott meg egyáltalán, meg szóval, hogy ez az egész meg. Itt akkor itt, amikor beénekelnek már a folyosó, már az egész színház tőlük zeng, meg minden, ez nem egy zenés színház, kérem szépen, ez egy komoly prózai színház, a Nemzeti Színház, az, tegyünk már rendet féle elképzelésekkel, és rendkívül nagyképű elléteztem én abban az intézményben, ebben nyilván nem fért bele Éva, vagy lehet, hogy már akkor védekeztem azon hatás ellen, ami amit a nőisége váltott ki belőlem, ugye ezt is tudjuk, ilyen is van, de hogy azért...
0: És azt mondtad mindig, hogy ti otthon nem szakmáztok. Na, ennek most van vége.
1: Hát ennek vége van, igen, azért szoktunk szakmázni, de azért figyelünk rá, igen, hogy az életünk az ne a szakmára szóljon csak, hanem minden egyébről, mert szerintem ez így egészséges és így fontos. Hát most igen, egy kicsit sűrűbb lett most a szakmai életünk otthon is. A 14 éves gyermekünk, a kisebbik fiunk, aki mi otthon van velünk nyilvánvalóan, a nagy már kirepült, de a kicsi az már unja is kellőképpen. Tehát,
0: viszont kívülről tudja már a darabot szerintem.
1: Szó szerint.
0: Tud nektek végszavazni igény szerint bármikor.
1: Vagy csak pofátlanul kijavítani minket, apa ott nem azon ott egész máson.
0: Jaj.
1: Igen.
0: Egyébként mennyire kell nagyon durván szöveghűnek lenni? Főleg úgy, hogy együtt játsztok, tehát hogy még csak az sincs, hogy bejön egy harmadik, negyedik, ötödik szereplő reménytelen helyzetbe hozzátok, mert tök más mondtok, mint ami van. Ti együtt tudtok változtatni, akartok? Akartok? Lehet szabad?
1: Tudunk, de nem, azt azért úgy nem lehet, mert akkor azért nagyon erdőbe kerülhet az ember. Pláne egy két személyes darabnál, amikor másfél órán keresztül folyamatosan az előadás súlya rajta van az emberen, akkor azért nagyon tűpontosnak kell lenni, és ritmusban is mindenben, és egyetlen pontosságot nagyon tartani kell. Olyan lehet, hogy egymást kisegítjük, vagy valaki kap egy blokkot, akkor hirtelen valami bejön. Ebben baromi érdekes a különböző irányunk, az Évának is más, meg nekem is, mert én megint csak azt gondolom, hogy tehát így fogalmazva, hogy prózai anyagokon nevelkedve, én hajlamosabb vagyok a szituációból nem kilépni, tartani a szituációt, és ha nincs meg a szöveg, akkor kipótolom saját gondolataimmal, de tartom a szituációt. Az Éva meg tűpontosabban dolgozik, őt egy ilyen helyzet nagyon zavarja, ugye ő a zene világából jön, a műzikelek világából.
0: Igen, ott le van írva a partitúrában.
1: Ott nincs mese, ennyi. Ott egy zene elindul, egy alap elindul, akkor ott aztán nem kalandozunk össze-vissza, hiába tartjuk a szitút, vagy nem tartjuk a szituációt. Tehát, hogy, és ebben hát nyilván összecsiszolódunk, de nem pontosak vagyunk egyébként. És azt gondolom, hogy így is jó, de azt is érzem egyébként az Éván, hogy ő akkor érzi magát biztonságban, hogyha tűpontos az egész.
0: Te rendezel is, a színházat is igazgatsz, azt gondolnám, hogy kettőtök közül te vagy a szigorúbb. Így van?
1: Nem, bármilyen érdekes is nem. Nem. Pont ebből a világból, ami mondom az Évának a táncvilága, a zene világa, egy sokkal fegyelmezettebb világot képvisel, mint én. Én rendezőként nagyon, hát nem az, hogy kemény, de tudok erélyes is lenni, vagy én is szeretem a pontosságot, de színészként szerintem én sokkal fegyelmezetlenebb vagyok, és sokkal idétlenebb, mint az Éva.
0: Itt ugye az alaphelyzet az, hogy te vagy a marketinges pasi, aki valami ehetetlen joghurtot hirdetsz, a nő meg igen, pszichológus, igen. És hát igen. Tiszta erőből gyűlölködtök.
1: Hát hogyne, nagyon messziről indulunk, két egymás mellett élő magányos emberről van szó, akik a bőven túl vannak már az életük belén bizonyos értelemben, és hát egyszer csak addig-addig húzogatják egymás bajszát, míg ebből egy kapcsolat lesz, és aztán ez egész magas szintre eljut, de hát ez számtalan nagyon helyes helyzettel, és mondom lélektannal, a női lélektannal, meg a férfi lélektannal összekerepjézve, összeverbulválva, és hát nem, nagyon édes darab egyébként. Tehát én sok ilyet olvastam már, meg sok ilyen volt a kezemben, és rendezőként is legfőképpen, de ez tényleg egy nagyon jól megírt, és nagyon darab.
0: Izgalmas, aranyos dolognak tűnik ez. Május 28-án mutatjátok be Kőszegen. Mikor lehet másfelé látni?
1: Hát ennek a darabnak a sorsa az, hogy a Kőszegen lesz a bemutató, de a kultvégötő ugye szárnyaira veszi, illetve ő menedzseli. Nyáron látható majd Balatonbogláron is, látható megint Kőszegen a Vár színpadon, mert most a Lovagteremben játszunk Kőszegen. Nyáron visszavisszük Kőszegre a Vár színpadra. Balatonon is leszünk, Kaposvárot is fogunk játszani, és szeptembertől, ha minden igaz, hogy a Szkénia színházban vagy a Thália színházban lehet majd budapesti helyszínen megnézni.
0: Úgy legyen. Legyen nektek minden jól 28-án, a premier napján.
1: Köszönöm.
0: Nem tudom, hogy a szokásos színészbabona mennyire a tiétek, minden esetre ennél többet nem merek jósolni és javasolni.
1: Így a jó.
0: Oké. Öze Áron és Aug Széva együtt lép színpadra, és hát a darabnak az a címe, hogy a szomszéd ajtó, és hallották, egy csomó helyen lehet majd látni nyáron is, és ősztől Budapesten is, most meg a Kőszegi Várszínházban. Áron, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ez volt ma a Kultúra. Jövünk holnap is. A mai műsort Cserdi Zsolt szerkesztette. Rónai Egon vagyok. Viszontlátásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró Adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Köszöntünk mindenkit, ez itt a Provokatőr. Dübörgünk tovább provokatív állításokkal és provokatív vendégekkel. Pityinger László Dopman a vendégünk. Szia!
3: Sziasztok!
2: Szia-szia! Van friss téma, ami nem annyira friss, de mi előhúzzuk, és itt van Dévényi István is.
4: Üdvözlöm!
3: Igen.
2: Hello! Boros Tamás is üdvözöl mindenkit. Kezdjük ezzel az NK-as balhéval. Nyilatkoztál erről az ATV-nek, és hát most már napról napra újabb és újabb információk jönnek ki, olyan, mint egy teleregény, mintha, nem tudom, a szomszédokat néznénk, és itt-ott felbukkannak cégek, amelyek támogatást kaptak. Ma is kijött egy ezzel kapcsolatos támogatás és cég, amely aztán Kocsis Máténak bérelt egy termet.
4: Zebra digitális polgári kör.
2: Így van. Nekik... Hol az 5 millió akkor? Gyorsan felteszem a kérdést. Táskában hozta, de itt nekünk.
3: Elnyaraltam.
2: Gondoltam. Nagyon ügyes.
3: Tájföldön van.
2: De tényleg hol van?
3: Ahol a Bódis Krisztályi. Hát most figyelj, egyébként, hogy hol van? Készült egy dal, illetve két dalra pályáztam. Az egyik a Tigris és Sárkány című. Úgyhogy ennek elkészült a stúdió felvétel, leforgott rá a videóklip, elindultunk vele a dalba, élőzenészek, próbák, stb. Hát most hol van? Nagyjából itt.
2: Most is 100-150 ezer forintot mondtál
3: persze,
2: eddig.
3: Persze, hát ez nem 150 ezer forint, nézd meg a klipet.
2: Oké.
3: De egyébként ez egy egyszerűen elszámolható pályázat, tehát hogy rengetegen kaptak ilyen jellegű NK támogatást, például a Hősök terei bulin fellépők között is olyan közel 500 millió forintot osztottak szét az évek alatt. Tehát ez nem egy ilyen nagy vaszizdasz. De most, ha ezen az 5 milliónál akarunk rágodni, felőlem tegyük
2: csak. Nem. Csak hogy tudod, ez zavar. Az aktuális, tudod, ez
3: hát
2: az aktuális.
3: Tudom, ezzel hát most néhány percet be lehet tönni az embereknek a persze. száját. Hogy most
2: hát te magad mondtad, tönni. Ugye azt nyilatkoztad, hogy ez politikai hangulat hajhászat.
3: Az.
2: Ami itt történik.
3: Igen.
2: De ha lehántjuk erről a politikai hangulat hajhászatot, magát a politikát, akkor találsz ebben a pályáztatásban olyan pontokat, szereplőket, összegeket, amire azt mondod, ha megpróbálsz objektíven rátekinteni, hogy azért az nem oké.
3: Figyelj, őszinte vagyok. Erről a pályázatról szerintem ilyen módon ti többet tudtok, mint én.
4: Hát ez elég szomorú.
3: Nem szomorú, hát nekem miért kéne nyomon követnem, hogy milyen cégek pályáztak, vagy ki pályázott ott, vagy mit csinált.
2: Nem, azóta,
3: tehát én
2: azzal
3: kapcsolatban
2: ebből.
3: Tudok valamit mondani, ami nálam történt. Ez egy ilyen művészeti alkotó tevékenységet támogató pályázat, kész. Nagyon sok mindenkinek kiadják ezt.
2: Csak hogy ez titokban ilyen NK-os kiemelt programok ideiglenes kollégiumán keresztül szétosztott 17 milliárd forint, és nyilván hűtlen kezelés miatt már nyomoznak ebben a sztoriban. Könnyen rámondhatjuk, nekem is ez a véleményem, hogy egészen addig ez boszorkányüldözés, tehát amíg nem derítenek ki itt valódi hűtlen kezelést, addig ez, hát ebből ne legyen egy politikai termék, de közben meg mégis van. Tehát ha azt látjuk, hogy Mága Zoltán fotósa kap nagyobb összeget, vagy amikor többen lemondanak ennek eredményeképpen, vagy amikor többen visszautalnak pénzt ennek eredményeképpen, például Kisgrófó, például Kisgrófó visszautalása, szerinted egy hiba volt az ő részéről?
3: Nem tudom, megint csak azt várjuk ki, hogy belelássak mások fejébe. Tehát ilyen téziseket tudok felállítani. Figyelj, Kisgrófónak szerintem nem érte meg ez az egész, hogy ezzel foglalkozom. Most nem látok a fejébe,
2: persze.
3: De valószínűleg azt érezte, hogy többet visz ez, mint hoz. Tehát most megcsinál 4 esküvőt, és ez 5-szörösét megkeresi, érted? Ez kávépénz.
4: Akkor minek fogadta el, nem? De ezt, te nem fogsz tudni válaszolni erre, csak
3: én ez... miért mondjam el,
4: nem, ezt,
3: mit fogadott
4: ezt hangosan
3: el,
4: magamnak
3: mit
4: mondom, hogy
3: tehát, hogy
4: de
3: az
4: mennyire,
3: a lényeg, hogy ő
4: pitián,
3: pályázott, és megkapott egy pályázatot. De én az ő pályázatára
4: most is megnézném azt a pillanatot, hogy Kisgrófó úgy böngészi, hogy mi hova lehet pályázni. Tehát annyira átlátszó ez az
3: egész.
4: Nem rólad szól.
3: Nem, vannak pályázatírók egyébként, akik segítenek pályázni, tehát a legtöbb ember nem feltétlenül tud pályázni. Vannak olyanok, mint a Cutor Zoli, akik ezt hivatásszerűen csinálják, mind az NKA, mind az Artisiuszt illetően, és rengeteg pályázatot nyertek meg az elmúlt 16 évben.
4: Jó, én,
3: tehát vannak sokan, én tudok neked mondani, csak nem akarom nevesíteni, akinek embereknek egy dalszövegért pályázatot kapott 500 000 forintot, érted?
2: De ez nyilvános?
3: Hát ez ugyan nyilvános.
2: Hát akkor mondhatsz nevet.
3: De nem akarok neveket mondani, én nem vagyok hangulatkeverő, nem ez a lényeg az egésznek.
4: Amúgy szerintem ti emberekre... ilyen izék vagytok ebbe a történetbe, mi? Valahol áldozatok. Persze magatokból csináltatok áldozatot, tehát nem hogy nem sajnálok
3: titeket. Én nem érzem magam áldozatnak.
4: De várj, hadd mondjam már el. Tehát, hogy itt azért...
3: El akarod mondani, hogy áldozat vagyok, de én nem érzem magam
4: áldozatnak. Hát de oké, de hát hogy ez egy véleményműsor, és nekem meg az a véleményem, hogy te áldozatok vagytok. Valahol palira is vettek titeket, hogy itt van 5 millió lehet pályázni, és akkor azt tök jó, most fel tudják mutogatni, most ti vagytok a kirakatban, miközben a lényeg az volt, hogy a fideszes választókerületeket, meg ezeket a DPK-s tuccokat megszórják 10, meg 20, meg 100 milliókkal. Ti lettetek a sebb tapaszt, vagy nem tudom, vizuális sebb tapaszt, és most mindenki ezen pörök, hogy Kisgrófó visszautalt a Dopman, ja, de nem azért mondom, hogy sajnálok titeket, mert
3: egyáltalán
4: nem utalom,
3: nem
4: csak, hogy...
3: elgódj.
4: Jó, oké. Okay. Csak hogy izé.
2: Viszont már elköltöttek.
4: Csak hogy nem rólatok szólt. Tehát, mármint úgy értettem az áldozatot, hogy imázs áldozatai lettetek ennek a fideszes pénzszórólopásnak.
3: Szerintem túlspirázod ezt. Szóval az az igazság, az embereknek kell a cirkusz, meg a kenyér, most ezen hőbörögnek. Lényegtelen ez a kérdés. Én mindig azt mondom, kérdezték a grófot illető, hogy releváns ez a nagy népharag. Én azt mondom, onnantól kezdve lesz releváns, hogyha a miniszterelnök úr, aki köztudottan saját bevallása szerint túlárazott szerződéseket írt alá a diákhiteli igazgatójaként, majd elsőként elszámol a saját dolgaival, és akkor utána lehet bárki mást is feszegetni. Akkor ott is nézhetjük, a Bódis Krisztának is vannak elszámolás hiányos ügyletei. Tehát ezért mondom, hogy most lehet ez az embereket vadítani. Elég szomorú az különben, hogyha ezeken a tételeken vadulnak be, hogy a Kisgrófó 5 millió forinttal mit csinált, vagy mit nem csinált. Tehát mondom, a miniszterelnök úr számoljon el a saját dolgával, és akkor utána releváns a történet.
4: A helyzet az, hogy... Csak annyit tényleg, hogy... Szerintem a ti tételeitek, ezek az 5 milliók, most ez valakinek sok, valakinek kevés. Én például dalszerzésre nem adnék, mondjuk koncertre, turnéra, igen, de mindegy, ez most már ez egy ilyen technikai valami.
2: Kapott mága.
4: Igen, tehát nem a ti tételeitek itt a lényeg, és nem is azzal vadítják az embereket, hanem ami mögötte van, és az nem kell vadítani az embereket, hát, mert ezek vadító
3: nagyon,
4: tételek.
3: Nagyon sokat tud mondani a miniszterelnök úr, aki a Balási Gyulának aláírta a szerződést.
4: De most az NK arról beszél.
3: Hát de minden. Ne, beszéljünk. Hát,
2: én azt gondolom, hogy beszélhetünk
3: erről is. Ugye a Márki-Zay Péter bejött velem a kommentbe, és levette a kék szalagot, ami a korrupció ellen való küzdelemről már szólt. Hogy... Azt mondta, Magyarországon megszűnt a korrupció. Tehát én hát, azért mondom...
4: Ugye Márki-Zay Péter nem véletlenül nem lett miniszterelnök. Tehát, okay, hogy
3: hát...
4: Nyilván nem
3: biztos, hogy sokkal jobban jártunk ezzel a miniszterelnökkel, de ez legyen mindenkinek a magán is különbejáratú véleménye. Én azt mondom, hogy... aranyos ez a szétszálazás, ha korrupcióról beszélnek, meg hűtlenkezelésről, akkor nyilván először mutassa meg az aktuális rezsim vagy szisztéma, hogy ő milyen módon jár el ezzel kapcsolatban magát illetően, és akkor utána...
4: Oké, szerintem ebben köztünk vita nem lesz, legyen így csak ugyanakkor abban a pillanatban egyébként, hogyha Magyar Péter ezzel kiállna, az abban a pillanatban a Fidesz ellen is fordulna, hiszen a Fidesz üzemeltette ugyanazt a szisztémát.
3: De őszinte vagyok veled, én még a választás előtt is azt mondtam, hogy... ha ennyire, sőt, tehát hogy hívják a 444-es srácot, a bank MNB-s embernek a fiát, Simor, ugye?
4: Simor, telexes.
3: Vagy telexes igen. Most? Yeah. És neki is elmondtam, hogy amennyibe a Magyar Péter így csinált ezeket a dolgokat, már pedig ő mondta, nem én vádolom vele, hát ő mondta el saját maga a Partizán interjúba, akkor a saját bukása árán is verjen egy léket a Fideszbe a tisztesség nevében. Én ezt mondtam ott a békemeneten az embernek, mikor csináltam az interjút. Tehát nekem semmi problémám azzal, hogyha Fidesz ellen fordul. Hát forduljon Fidesz ellen akkor. Hát akkor elmondja ez a kormány, hogy mit és hogy csinált, elszámol vele és kész.
2: Ha Magyar Péter elki, és ő kezd el dopmenezni, annak tényleg van egy ilyen furcsa íze. Ha amiről te is beszélsz, hogy hát túlárazott szerződések, és ott nincs minden tisztázva. Csak ha mondjuk mi beszélünk róla, vagy nem, a kormánytagok beszélnek róla. Tehát említhetjük egy lapon akkor azt, hogy igen, ők is túlárazott szerződések, Balási cég, ez az amaz, meg akkor a másik oldalon itt van az NKA, amely a politikai híveknek, vagy azoknak, akiknek ők gondolják, attól függetlenül, hogy te mondjuk kérvényezted-e vagy nem, vagy Mágra Zoltán kérvényezte vagy nem, bár ő esetében ugye más a szitu, mert ő e-mailt írt arról, hogy ő szeretne kapni pénzt, de te esetben nyilván erről nincsen szó, de hogy az ízlésük szerint adnak 5, 10, 150 millió forintokat ide-oda-amoda. Tehát mondhatjuk-e azt, hogy ha az egyik rendben van, akkor a másik is rendben van, illetve megegyezhetünk-e abban, hogy ez valóban egy politikai alapú kifizetés?
3: Szerintem abban, hogy politikai alapú kifizetés az NK-t, illetve nem egyezhetünk meg, mert olyan emberek kaptak folyamatosan NK támogatásokat alkotói tevékenységre, akik teljes mértékben kormányellenesek.
2: De ezen pályázaton belül.
3: Rendszerkritikusok.
2: Ezen pályázaton belül.
3: Most, hogy melyik pályázaton belül kapták, ezt most ne kérdezz tőlem, nem vagyok ebbe expert, hogy most megmondjam, milyen pályázat. Ez egy alkotói tevékenységet támogató pályázat, ami létezik már nagyon sok éve. És ebből nagyon sokan kaptak, akik ott voltak akár a Hőségterés koncerten, amivel nekem semmi bajom egyébként, hozzáteszem. Kapjanak a művészek pályázatot, kapjanak alkotásra, turnéra, dalszerzésre, nekem tök mindegy. Tehát, hogy ilyen módon engem ez nem érdekel, ez a történet. Megvan ennek egyébként az elszámolási módja, vagy lefedezett számlákkal, amit csináltál, vagy pedig 90%-os támogatás, befizeted a 10%-ot az adóhivatalnak, és jó napot kívánok. Tehát, hogy nem egy olyan nagy vasszizdasz, és azért mondom, a Mága ügyében nem tudok nyilatkozni, mert én nem tudom, hogy ők mit és hogy csináltak. Tehát, hogy eljátszom szívesen a Kifauver bizottságnak a meghallgatását, de még csak azt se tudom mondani, hogy hivatkozom az alkotmány 5. pontjára, hogy mi lenne, mert nem tudom, hogy...
2: Amennyit megismertünk belőle, nyilván mi is az alapján tudunk véleményt alkotni, és amit István mondott, én azzal valamelyest egyetértek, vagy teljesen, hogy ez az 5 millió forint egyébként sokkal inkább zavaró, mint amikor szektorok, milliárdok, vagy akár csak 150 millió vándorol át, mert az már a hétköznapi ember számára egy megfogható összeg, tudod, hogy az jó, mondjuk hát egy középosztálybelinek lehet, hogy egy pár hónapos megtakarítása, vagy
4: én azért sajnálom egyébként, hogy ez van nagy részt a kirakatban, mert tényleg maga ez a Fidesz ellátó rendszer, amit az előbb is mondtam, hogy a választási kerületeket, szavazó kerületeket támogatták így. Tehát ilyen Fideszes Egyesület, olyan Fideszes Egyesület, semmit nem csináltak, az egész arra ment.
2: Inkább erről szólt a kampány,
4: erről szólt a legnagyobb része ennek az egésznek. Persze aztán mellette voltak itt a csókos lóvék is, és itt Mága Zoltán, meg Fási Zsüléletre gondolok például, és hát voltatok ti, szerintem ilyen szempontból még egyszer mondom, ezt szerintem félre lesz érte, hogy ez ilyen szépségtapasz volt, hogy ezzel majd így el lehet pörögni, mint látjuk, ez is történik, miközben a mélyben sokkal durvább dolgok történtek, és az NK-nál egyébként nem lesz macerás az anyomozás. Nem, mert ugye abba bíztak, az volt a rendszernek a lényege, hogy alapítványok és egyesületek kaptak sok pénzt, leginkább ilyen kulturális tevékenységre. És hogy ugye a régióban a lokálpatrióta gondolkodás fejlesztése. Hát na ezzel hogy számolsz-e? Fejlődött a lokálpatrióta gondolkodás? Hát igen, mert volt egy birkafőző verseny, és akkor ott összejött. Tehát ezzel baromi nehéz, csak itt olyan jelentős összegek is megmozdultak, hiszen a kampány drága, amivel már nem lehet majd ezt lefedni. Egyébként nem véletlenül fizette vissza néhány, most már egyre több ilyen kisebb, nagyobb egyesület is a pénzt, mert tudják, hogy ott probléma lenne.
2: Hát, vagy lehet ennek más oka is, hogy az a jelenlegi politikai elitnek való megfelelés, hogy akkor mi szeretnénk ide becsatornázni.
4: Jó, ezt nem tudjuk. Nem látunk bele a fejekbe.
3: Az igazság, hogy fölállítunk ilyen téziseket, az igazság, hogy ahogy ezt mondják, az erőshez való húzás van, és nem minden embernek erős az idegrendszere. És sokszor olyankor is föladja az ember a funkcionálás, mikor semmi gondja nem lenne, fogja magát, elébe áll a dolgoknak, végigállja, stb. De sok ember számára ez nagyon sok fájdalommal,
2: ha nincs hozzászokva, igen.
3: Szórakozása jár. Tehát az az igazság, hogy azt kifelejtjük a témából, hogy a politikailag vesztes oldalnak a hívei, követői, vagy legyen ezek bármik, olyan mértékű digitális lincselésen mennek keresztül, meg olyan mértékű zaklatást kapnak, hogy kegyetlen. Tehát én magam tudok emberekről, 29 éves srác volt, mint olyan Fidelitasnál dolgozott, rászálltak a telexesek, 444-esek, infarktus kapott a gyerek, 29 évesen két kisgyereke, tók aktivistáról, aki megölte magát. Tehát, hogy az az igaz, nem mindenki bírja a strapát, nem mindenki bírja, hogy vegzálni fogják, már pedig ez szimplán erről szól, igazából nem a igazságtételről szól, meg az elszámolásról szól, mert egy abszolút filmszínház zajlik, és azt forgatják, és ezzel lehet az embereket etetni. Ennyi a történet.
4: De miért keresték meg a telexesek a fiatal embert, aki, ha így van, hogy mondod, jobbulást kívánok
3: azért, mert végezte, nem tudjuk, hogy éle. Arról nincs információm, tehát kérdéses volt az állapota. Végezte a, mit tudom én, politikai munkáját a választásuk alatt. Tehát ezekről én tudok, mint esetekről, azt is tudom, hogy nekem mi jön a digitális térbe. Az meg egy más kérdés, hogy velem ez a valóságban nem jön szembe, teljesen más jellegű visszacsatolásokat kapok, mint amiről egyébként mások beszámolnak, de nem mindenki bírja ezt idegileg. És ezt mondom a kis grófóra is, hogy azért legyünk egy kicsit emberek, főleg mondom annak a fényében, hogy azok az emberek, akik kormányra jutottak, azok nem a patyolat tisztaságnak a jelképei, és tulajdonképpen, mikor egy olyan miniszterelnök áll az országnak az élén, aki 2024-ig nagyon jól el volt ebbe a rendszerbe, és nem hiszem azt, hogy 2024-be vagy 23 végén jött rá, hogy úgy mennek a dolgok, mint ahogy te azt mondod, hirtelen jött rá egy megvilágosodás, szóval kicsit hátrébb az agarakkal, legyünk szerényebbek, legyen valamiféle megértés.
4: De milyen embertársaink
3: megértés? Aztán, hát megértés.
4: De 16 megértés. Évig nem hiányzott ez a megértés?
3: Hát a miniszterelnöknek hiányzott.
4: Én nagyon sajnálom a te történeteidet.
3: De az én történeteimet engem nem kell sajnálnod.
4: Nem, amit meséltél őket, hogyha ez valóban úgy történt, akkor maximálisan azt mondom, hogy ki kell állni mellettük, és ez katasztrófa, hogy... De hol volt 16 évig ez, amit most mondasz?
3: De mi volt 16 évig?
4: De látod, nekem ez a lenyűgöző egyébként, és akkor csodálkoztok a választások eredményén.
3: Akkor legyünk valamivel tisztában.
4: Semmi, minden jó volt.
3: De te magad ezt a 16 éves rendszert ennek tulajdonképpen a kőbe vésésében aktív tag voltál.
4: Ja.
3: Én, amikor szembeálltam az Orbán rendszerre, te akkor építetted. Amivel én az Orbánnal beszéltem, ugye elmondtam neki. Nem, elmondtam neki, hogy mi a problémám azzal, hogy felépítette és kiépítette a hatalmát, és elmondtam, hogy volt egy tapasztalatiságom, aminek az alapján úgy gondoltam, hogy ő a legjobb választás a magyarok számára. Ez nem jelenti azt, hogy a rendszerében nincsenek rendszerhibák, nem volt korrupció, nincsenek megkérdőjelezhető emberek, STB. Ezt nem mondtam, én azt mondtam, az Orbán, mint direktíva, ez jó szó. Szerintem Magyarország számára a legjobb választás. Az alapján, amit én egyébként a gazdaságba tapasztalva, megtapasztaltam a mindennapi életben.
2: De várj, és a szellemi térben, mert értem, hogy gazdaságilag ez oké, okay, és
4: de miért lenne oké? Okay, de ne. De úgy mond, hát akkor szerintem oké.
3: Neked nem oké.
2: Okay. Ezt mindenki érti.
4: Hát, okay.
2: Jó, aki meg nem érti, az majd beleköt, és persze, ezen fog dolgozni, hát hogy a boros szerint oké, nem, csak próbálok akkor az ő gondolkodásán, vagy annak mentén haladni, hogy gazdaságilag ez rendben van. Egyébként sokak számára tényleg így van, tehát hogy ez a fő prioritás, hogy pénzügyileg rendben legyünk.
3: És akkor tegyük hozzá, ez se volt elég.
2: De.
3: Nem volt elég.
2: De sikerült-e itt valamiféle nemzetet megalkotni, vagy úgy gondolkodunk, hogy ha már évszázadok óta itt egy ilyen kuruclabanc, nem tudom, városi, vidéki, nem tudom, mély magyar, híg magyar szembenállások vannak, és mi erre születtünk magyarok, tehát hogy mi tudunk-e változni, kell-e nekünk változni, és ezt elősegítette az elmúlt 16 év, hogy itt valamiféle megbékélés, ez most már egy nagyon agyontaposott, leköbdösött szó, tudom jól, mert olyanok is a szájukra veszik, akik egészen másban gondolkodnak, vagy akik ezt erőből akarják átütni, hogy itt a két tábor kibéküljön egymásra, de nem kellett volna valami ilyesmiben gondolkodni, vagy ez lehetetlenik Magyarországon?
3: Figyelj! Amennyiben érdekes a véleményem, szerintem a magyar történelmet végigkíséri egy folyamatos vívódás ennek a mentén. Tehát, hogy most a nyugatost azt idézőjelbe véve használom, és a szuverént is idézőjelbe véve használom. Bár például, hát szóval István nem véletlenül kérte a pápától a koronát, és nem a német-római császárságból. Tehát, hogy ugye ez egyszerre volt valamilyen módon az együttműködés és a szuverenitásnak is a megőrzése. Azt tudni kell, hogy ez végigkísér minket. végig az egész történelmünket.
2: Okay, ez csak ezen akarunk,
3: idézőjelbe vett német-római birodalom, és ez aktuálisan mindig más nevet vesz föl. Ez a minket, magyarokat, vagy a magyar gondolkodást, ezt a magyar barázdáltságot, ezt se lenyelni, se kiköpni nem tudja. De valamilyen módon asszimilálni szeretni. Ez történelmi példák vannak rá, nem kevés. És ez zajlik egyébként most is.
2: De egy politikai életnek ehhez alkalmazkodni kell, vagy ezen változtatni?
3: Figyelj, szerintem kulturálisan az történik, hogy kétféle vonal van. Az egyik, illetve három. Mert van
2: Fél percünk maradt ebből a blogból.
3: Jó, akkor a harmadik az jurtába akar költözni, ami szerintem nem realitás. Akkor van az a vonal, aki szuverénebben próbál működni, de közben együtt működik a világhatalmi tényezőkkel, és van az, amelyik meg azt mondja, hogy nekem teljes mértékben be kell állnom ebbe a fősodorba, amit megy, és akkor majd Magyarországon nagyon jó élet lesz, és ezek ütköznek, hát ezeket kell valamilyen módon megbékíteni egymásra, de hát akkor majd arról később, hogy erről mennyibe sikerült.
2: Oké, várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat itt a live chat falon, és hát ha olyan van, azt szívesen beolvasom, és akkor ezt is megtárgyaljuk. Most egy nagyon-nagyon-nagyon rövid szünet, egy ilyen 20 másodperc, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Megérkeztünk, folytatjuk a Provokatőrt. Pityinger László Dokmenszia. Köszi, hogy eljöttél is. A második blokkra is.
2: Kimentem és visszajöttem.
1: Igen. Nem, ez nem igaz.
2: Megsértődtem, kimentem és visszajöttem.
1: Igen. Nem olvasok még be kérdéseket, mert most konkrét politikai hírekkel fogunk foglalkozni, lehet, hogy kettőt is beleszuszakolunk ebbe a blogba, és akkor az utolsóban pedig majd rákanyarodunk erre, de szeretném kérni, hogy az, hogy minek hívtok ilyenöket, meg hogy vállalhatatlan, tehát továbbra is mondom, hogy ez a műsor, ez nem az, ahol nem állunk szóba a Fidesz vagy Orbán Viktor mellett álló emberekkel, és kíváncsiak vagyunk mindenkinek a véleményére, úgyhogy ez továbbra is a Provokatőr. Ha valaki eltévesztette volna. Oké. Orbán Anita, elmondod a provokatív állítást, meg amihez tartozik is?
3: Hát, nem bonyolult, amit írtál. Igazuk van a fideszeseknek, szégyelje magát Orbán Anita.
1: Így van.
3: Az történt, hogy egy névtelen nyílt levél kérkezett a Magyar Távirat irodához névtelen miniszterektől, akik nagyjából ennyit írtak, hogy szégyelje magát Orbán Anita, mert hogy 2015-ig azt a külügyet szolgálta, amire most aztán visszafele mindenféle kígyót, békát, és még ennél gonoszabb dolgokat is hány. Hát így nagyjából ennyi. Egyébként én meglepődtem ezen, hogy az MTI kiadott egy ilyet. Ez ilyen nagyon a régi fideszes, mikor a NER úgy beletapsolt, amint László volt kedves visszaemlékezni az én múltamra, amit én nagyjából minden műsor megcsinálok, de persze kell ez. Hogy még akkor volt az, hogy
2: ilyenek... Ettől sohasó.
3: Akkor volt ilyen, hogy ilyeneket kiadtak. Tehát ez mi? Ez kiírta. Névtelen miniszterek levele. Tehát nem is hallott. Tehát, na mindegy, hogy az MTI kiadta, az engem meglep. Az, hogy a média foglalkozik vele, az nem az természetes, hiszen maga Orbán Viktor is posztolta, úgyhogy elég furi. Mármint a közmédia része ellenben azért Orbán Anitáról azt érdemes tudni, és aztán nem annyira köztudott, hogy ő 2008-ban írt egy nagyon komoly könyvet, aminek az volt a címe, hogy Hatalom, energia és az új orosz imperializmus. És az akkor nagyon nagy vitát váltott ki, mert ez egy újfajta megközelítése volt. Nagyjából ő írta itt le a térség belőször azt, hogy Oroszország az energetikával akarja majd a hatalmát kiszélesíteni, illetve odahaza is megerősíteni, megtámasztani, és hogy ebben nem biztos, hogy Európának partnernek kell lennie. Tehát Orbán Anita ilyen szempontból megelőzte a korát, hiszen ez a vita, ez most is zajlik. És Martonyi Jánosnak volt a csapatában, és valóban 2015-ben távozott, amikor Martonyit lecserélték Szijjártó Péterre. Tehát van itt minden, csak árulás nincs, de hát ez olyan egyszerű, ezt adodom, ezt a így áruló, úgy áruló. Tehát én például téged nem tartalak árulónak.
2: De nem is gondolom, hogy
3: pedig mekkorát fordultál. És akkor ugye nekem viszont azt mondják, hogy én áruló vagyok, miközben figyelj, az elején megbeszéltük, hogy pont ugyanakkor
2: átfordultunk. Az emberek változnak, de nem is tudom. Na mindegy, a tudat változik folyamatosan, nem akarok filozófiával
1: csesztetni, mert
2: nem kamázat. Hát már mint a tudati állapot, oké.
1: Oké.
2: Okay. Darmatás, helyes igazítás.
3: Na most, ezt egyszer kitaláltad, hogy én nem komázom. Én nagyon is komázom, csak amikor a politikába beviszed, és hát azt sokszor nem helyesen viszed be szerintem, hát az, és én azokat nem komázom. Én a filozófiát és a pszichét, hát persze.
1: Milyen gondolkodó az István.
3: Nem, az Dobben tudja, hogy nem, mert el is mondta a lentulai műsorában, hogy engem még hallgatni is kínos, úgyhogy meg is lepődtem, hogy jöttél.
1: Tényleg, na hát ezt gyorsan rendezzétek.
2: Mert letresztelebeztél.
3: Mit csináltam?
2: Stressz celebeztél.
1: És ez a bosszúd volt? Ez a bosszúd volt?
3: De nem téged, nem?
2: Nem. Tudod, miért rossz hallgatni néha? Jó. Mert érzek benned egy szomorúságot, de ezt nekem, tehát egy alapvetően nagyon szimpatikus embernek tartalak, de érzek benned valami olyan ilyen szomorúságot, meg keserűséget. És ez nekem néha fáj, mindig a keserűség felől közelítesz. Egy frusztráltság jön, ami így most az NK a támogatásban is így, tehát hogy alapvetően egy joviális ember vagy, de próbálsz egyfajta olyan címkét hozni, hogy sebb tapasz vagy, meg te vagy, tudod, amivel nekem nincs bajom, játszunk ilyet, hogy sebb tapasz vagyok, semmi gond. Magamat nem tartom egyébként annak, meg valahova pozícionál az élet, az nem az én dolgom, hogy hova pozícionálom magam, neked sebb tapasz vagyok, másnak más, ez egy dolog, csak érzek egy ilyen frusztráltságot, és alapvetően szeretem a gondolatmeneteidet, szerettem veled vitázni, csak mivel keserűséget érzek, ezt fáj hallgatnom.
3: Értem, tehát ez aggódó, értem aggódó.
2: Nem aggódok érted egyáltalán.
3: Hát ez az. Szóval, hogy...
2: Együtt érzek figyelj, veled. Az én sajnálatom nem jár senkinek, elsősorban nekem nem. Együttérzésem mindenki.
3: Egyébként lehet, hogy igazad van, de hogy 16 évnyi traumatizált politikai élet és traumatizált társadalommal az embernek a hátam mögött, amikor elemezni kell dolgokat, nagyon nehéz kihagyni azt, hogy itt egy traumatizált társadalom van, és hogy miért történt. Lehet, hogy ez egy keserű megközelítés a dolognak, de maga, ami történt, az is keserű. Én is sokkal lelkesebben beszélnék olyanokról, amikor nincsenek benne ezek a folyamatok, amit az Orbán kormány és a NER csinált a társadalommal, hanem egyszerűen csak lett volna egy hatalomváltás.
2: Szerintem ezt a társadalom csinálta saját magával, nem az Orbán. Ez könnyű mutogatni, de az az igazság, hogy mint azt a tudomány is kimutatja, hogy tükörreflexek vagyunk. Tükörneuronok tükröződése játszódik. Tehát itt az első számú felelősség a népnek van. Egyébként a mostani kormányzásban is ez van.
1: Miért probléma, hogy Magyar Péter lett a miniszter?
2: Nekem nem probléma.
1: Hát, azért nem nekem így gondolkoztál erről.
2: Nem, nekem van ezzel kapcsolatban egy látásmód.
1: Nem tűntél vidámnak a választás estében.
2: Én aztán egy pillanatig nem görcsöltem.
1: Neked teljesen mindegy
2: volt. Tömtem a fejemet az indiai csirkével.
1: Aha, egész
2: de este. Dehogy is, kitérzek. Hát figyelj, most ez a dolgok rendje, változnak a dolgok. Én nem estem, nem dőltem a kardomba. Hát bármi más is történhetett volna. Nekem nem az a bajom a váltással, hogy váltás lett. Uh-huh. Én nekem a megfelelő kompetíciónak a hiánya, vagy az alternatíva hiánya. Tehát én egy olyan világban lennék boldog, az én egom, amikor azt mondanám, hogy vannak versengő politikai erők, uh-huh. Talán a legegészségesebb az, ha kettő, az még közel van az egyhez. Nem, szerintem nem jó fragmentált társadalmi tudatállapot, tehát ez a nagyon sok párt, meg koalíció működésképpen mindig a egyfelé tart a világ. Az a kérdés, hogy ezt hogy akarjuk elérni. De hogy úgy érezem, hogyha nem a számomra preferált nyer, akkor is azt mondom, hogy ó, nem gond, nem annyira kamázom, amit beszéd, ez is jó fogja vinni a dolgokat tovább. Most ezt nem feltétlenül látom, de neked például örülni kéne, mert most az elmúlt 16 év megbukott.
1: De hasonlóképpen gondolkodunk.
3: De azért bennem is van aggodalom, de erről szoktunk beszélni a következő igen, négy évvel kapcsolatban.
2: István védelmi, tehát partvonon hagytuk.
1: Mindjárt visszatérünk rá István védelmében mondani két dolgot, de szerintem ez fontosabb, hogy akkor hasonlóképpen gondolkodunk a demokráciáról, hogy egy uralkodó párttal szemben fontos, hogy legyen egy jó alternatíva, vagy több alternatíva. Akkor miért nem ezen dolgoznak a fideszes influencerek, vagy akár te, miért nem ezt hangsúlyoztad éveken át, hogy itt szükség lenne egy erős ellenzékre,
2: hát
1: ilyen pártokra, olyan pártokra, amelyek, vagy akár ezt te magad is megképezhetted
2: de
1: volna
2: én ezt
1: a nyilvánosságban.
2: De én ezt hangsúlyoztam. Mindig is mondtam.
1: De bárki, te magad,
2: aki nézi a podcastünket...
1: De ezt az attitűdöt te ezt nem képezted meg.
2: De, hát de miért? Én nem akartam ellenzéke lenni az Orbánnak ebbe a helyzetbe.
1: De legyen egy erős ellenzéke.
2: Legyen neki kompetíciója, persze. Hát hogyne? Hát ártott is, hogy nincs kompetíció. Belülről keletkezett meg
1: akkor
2: a kompetíció.
1: Akkor örülünk a Tiszának, nem?
2: Hát én ennek nem örülök, mert szerintem ez nem kompetíció.
1: De ez nem verseny. Ezek hát ugyanazok.
2: Ez egy belső harcnak
1: ezek ugyanazok eredménye. Akkor, te is ezt
2: hát én mondod. Úgy gondolom, hogy valamilyen módon ez az az arca a Fidesznek, amitől egyébként a közönség hányt.
1: Hát most éppen nem.
2: Hát most nem. Ez okay. Benne egyébként a nagyon izgalmas paradoxon.
1: Istenre gyorsan még egy reakció. Tehát elsődlegesen István azon kevesek egyike, aki ebben az országon, aki ténylegesen újságíró. Tehát, hogy ő keresi azokat a vitapontokat.
2: Ezt én nem is vitatom.
1: Akárkivel jaj, ne rólam beszélj.
3: Ne.
1: Igen, igen, a másik, jó, akkor nem is mondom el.
3: Orbán Anita.
1: Igazad van, Orbán Anita.
2: Én az Istvánnak az újságírói kvalitásait egyáltalán nem kérdőjelezem meg. Orbán Anita. Tehát számtalan műsorban voltunk együtt.
3: Orbán Anita.
2: Na, nyaljuk körbe egymást, akkor Orbán Anita?
3: Orbán Anita.
2: Na, hát szerintem Orbán Anitának elsősorban most nehéz lehet szembesülni azzal, hogy a miniszterelnöke Lengyelországban arról nyilatkozik, hogy a földrajzot nem lehet felülírni. És majd valószínűleg visszatérünk az orosz energiahordozókhoz, és a lengyelektől csak akkor veszünk LNG-t, ha megfelelő árat fognak prezentálni, mert egyelőre azokat az alapvetéseket, amiket az Orbán megfogalmazott, a mostani miniszterelnök is magának érzi. Ez például nehéz lehet. Az, hogy mennyiben mondható árulónak az Orbán, vagy szégyelje magát, mármint a Anita. Uh-huh. Hát most figyelj, azért ne feledkezünk el ott a Vodafone-os történetnél az ügyködésére, tehát hogy azért végig...
1: Jó, sokáig...
2: Figyelj, azért ne feledkezünk el ott a Vodafone-os történet.

0: bánnak is, hogy én erre nem tudok egy hagyományos ellenzék és kormányviaskodásként tekinteni, és szerintem stratégiai hiba is volt azt mondani, hogy ez az. Ez számomra egy belharc. Olyan, mikor a királynak az udvarába az egyik herceg trónkövetelővé akar átlépni, és akkor ehhez megképzi a király udvaron belül a segítséget, meg köt szövetségeket, és tulajdonképpen leveri a királyt. Ez az emberek számára olyan jellegű változással, amire ők számítanak, nem jár. Bár érdekes számomra az, hogy egyáltalán milyen változásra vár a közönség. Az a változás még nem jött el, mert a hangulat nem lett hurrá happy.
1: Nem.
0: Egyelőre.
1: Egyelőre nem.
2: Mármint hol? Mi? Mire hát gondoltam?
0: Nem érzem a boldogságot. Hát én azt látom, hogy még mindig gyűlölködni kell, haragudni kell.
1: A feszkó az még tényleg nagyon magas szinten van. Hát, bár lehet, hogy ennek a lecsengése egészen más. Tehát nem úgy működik ez, hogy akkor nyertünk április 12-én, és akkor pillanatok alatt lecseng, hanem itt tényleg, mint a teherhajó.
0: Hát meg fönn is tartják.
2: Oké, de azért de ez nem egy sima hatalomváltás volt. Nem volt rendszerváltás, de nem is egy sima hatalomváltás volt. Valahol a kettő között. Ezért nem is lehet azt várni, hogy így klasszikusan az történjen. Hát, kikapott az én pártom. Jó, egy kicsit szomorú vagyok, most berugok még így a választások estén, másnap reggel meg melóba is mindegy, úgyis mennek tovább a dolgok. Ezért ez lényegesen több. Én nem tudom, hogy egy fideszes hogy néz a 16 esztendőre így unblock, de amiket én láttam, megtapasztaltam, és tudom, megint jön a keserű megközelítés. Csak otthon sátorja új helyen
0: nyugodtan.
2: Is. Hogy az a polgármester, az új helyi polgármester hogy bánik a kis közösséggel, mármint a városi közösséggel, az egyének. Kell, hogy miket művel, hogy mit gondolnak az emberek, hogy be vannak tojva, hogy nem mernek beszélni, még most se mernek beszélni, hiszen ugyanaz a fideszes polgármester van fölöttük, aki eddig volt. Tehát, hogy itt tényleg borzalmasan mély traumák vannak a társadalomban, nem lehet azt elvárni, hogy így csengjelen le egyik napról a másikra.
0: De...
2: És persze, és igen, Magyar Péter a média politizálásával ezt fenn is fogja tartani.
0: Persze.
2: Most nekem ez nem szimpatikus, nekem már sok, már nem is tudom nyomon követni, de beletörődtem, hogy ez van, ő ezt fogja csinálni. És ezt fogja csinálni, tehát, hogy itt ő mindent élőbe fog közvetíteni, mert be akarja vonni a társadalmat abba az érzésbe, hogy te is részese vagy a történéseknek.
0: Persze, ezért mondom,
2: barom jó. Nekem nem szimpatikus, de ezt fogja csinálni.
0: Egy élményre befizetett a társadalom,
2: de nem.
0: Egyetlen közösségi élményre, csak éppen az orgazmus elmaradt. Okay, ez a lényeg.
2: Hát nem maradt el azért, április 12-én szerintem hát megvolt.
0: Igen, de ha történt
1: nem
0: volna
1: volt
0: valami megkönnyebbülés,
2: de a 16 évet miért csak Magyar Péter nézed, miért csak most nézed?
0: Ez a 16 év, ez nem, de hogy volt borzalmas. Ez neked, mondjuk úgy, mint értelmiséginek, neked okozhatott egy frusztrációt a 16 év. De én már kötött fogásban számtalanszor elmondtam, én nem az értelmiség körében mozogtam csak és kivéve, sőt kevesebbet. Tehát én a gazdaságban dolgoztam. És látom, hogy az embereknek hogy változtak az életkörülményei, milyenek voltak az anyagi gyarapodások, még most is, amikor azt mondják, hogy fú, de fékezett habzású az ország, meg minden, most is úgy költik a pénzt, mint az őrültek, érted?
2: Hát ezek egyéni történetek.
0: Nem egyéni történet, ez elmész egy bevásárló centrumhoz, és látod.
2: Ez a kedvenc példa.
0: Hát de ez az igazság. Hát
2: nem,
0: ez a valóság.
2: Ez az igazság dolga.
0: De
2: az igazság, hát, hogy hogy néznek ki az utak, hogy milyen a közlekedés.
0: Ki az utak?
2: Hogy néznek ki? Hogy néz ki Budapest egyébként?
0: Hát úgy, ahogy a Karácsony Gergely csinálja.
2: Innen üdvözlöm, mert részesed, de a vidéki kis települések, menj el Békésbe. Tehát azért,
0: figyelj, mert... én elmentem Békés Csabába, mert Békésben lakik a öcsémnek a fia, tehát anyukája ott van vele. Rengeteg, a vidék nagyon sok helyet fel van újítva, gyönyörű, szép az ország. Nem igaz egyszerűen, vannak rossz részek mindenhol. Aha. Menjél el Amerikába, az a nagy példa.
2: Ez meg a másik.
0: Hát Cleveland, alsó Michigan, hogy néz ki?
1: Detroit.
2: Tehát, hogy tudod, hol kell most mondom, elmenni egyébként? Ezt nem bánt, ezt
0: de menj el Németországba.
2: Lengyelországba kell elmenni most, és ott eltölteni egy kis időt, és mindenki azt mondja, amikor hazajön most Lengyelországból, hogy azt a... És akkor jönnek rá, hogy mit művelt az Orbán kormány az országgal.
0: Igen, tudod, miért annyival több a fogyasztás? Amit kimutatnak, hogy mennyit költenek, hogy miért olyan nagy a fogyasztás?
2: Hát sok oka
0: van.
2: Mert
0: sokszoros a rezsi.
2: Sok oka
0: van. Vagy 3,5-szeres.
2: Meg az, hogy bármilyen volt a belpolitika, bizonyos célok megmaradtak közösnek, még akkor is, hogyha rettenetesen gyűlték egymást. És nem, még a számomra ugye nem szimpatikus lengyel politika se azon dolgozott, hogy kizárólag az önnöm boldogulását. És csak az, és minden annak legyen alá.

0: rendelve, és még az is annak lett alárendelve, hogy valamit szórni azért a sok társadalmi rétegeknek, hát mert hát mindenkinek
1: a társadalmi rétegeknek, de egyébként van egy rossz hírem, mi nem vagyunk lengyelek. Még csak németek se leszünk. Mi magyarok vagyunk, és nekünk a magyarságunkkal kell valamit kezdeni, és a magyarságunkban kell megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, ami által működni tudunk jobban. Tehát az az igazság, hogy amikor a struktúrát, meg az egész államműködést kritizáljuk, nézzük meg, hogy a saját házunk táján mit és hogy csinálunk. És abból nagyon sok minden kiderül. Ez az igazság. És ezt egy vezető, ezt a Magyar Péter se fogja tudni megoldani. Tehát ő szambázhat itt élőben mindenhol. Hát eleve gondolj bele abba, hogy erre van ilyen igény, hogy valaki az egész politizálását, meg a kormányzását élő közvetítés formájában csinálja. Hogy kimegy egy virágcsokorra a repülőtére, és emberek azt tapsolják meg. Tehát itt a magyaroknak kell gondolkodni magukon, hogy mi az az elvárás, amit támasztanak egy politikai vezető irányába. És ők hogy akarnak rendszert működtetni? Uh-huh. Ez nagyon nagy kérdés, és ez nem, ezt most leveszem a Magyar Péter
0: hátáról. Meg fogsz döbbenni, de teljes mértékben egyetértek veled, csak ennek a kérdésnek nem csak most, hanem már az elmúlt 16 évben, sőt, a rendszerváltás
1: az elmúlt 500 évben ennek relevanciája.
2: Hát, lett volna ugyanazokat a köröket futjuk, és
0: én
2: pontosan látom azokat a pontokat, ahol ti ugyanazt gondoljátok. Szerintem itt a politikával szembeni elvárás az, amit mi az Istvánnal itt megfogalmazunk hétről hétre, és te nem vagy politikai szereplő, nem vagy újságíró, de, és akkor itt jön be az, amit vitaként a te podcastedben is lefolytattunk, hogy viszont mint a szellemembere, rálátva arra, hogy az emberek milyen tudati állapotban vannak itt Magyarországon, ennek a fejlesztése érdekében az én részemről született egy elvárás, hogy tök jó lenne, ha elmondanád azt, hogy ezt így, meg így, meg így kellene csinálni a politikának, hogy ez a bizonyos tudati szint, ez nemesebb legyen, és mi, tehát értjük egymást, hogy itt nem hagyományos értelmében mondom a nemest, de abba az irányba elmozdulni, hogy ebből a buborék társadalomból, ebből az örökös megosztottságból valami olyan irányba lépjünk el, ahol meg tudunk fogalmazni minimumokat. Ha erre a politika ráfekszik, és politikusként, ha valaki bekerül ebbe a rendszerbe, ránéz a társadalomra, látja, hogy mi történt a rendszerváltás után, mi történt azóta, nincs változás, nincs gyógyulás, és hatalmon akar maradni, akkor azt csinálja, amit Orbán Viktor. Ez oké. Okay. És én is gyakran kvázi fölmentem Orbánt, persze, mindjárt csak befejezem. Ha 4 évről 4 évre gondolkodik, akkor viszont, és a gazdasági tényezőket tolja előtérbe, nem pedig azt, hogy ez egy egészségesebben működő, mentálhigiéniai szempontból egészségesebben működő társadalom legyen, akkor pontosan azt fogja csinálni, amit, és nekem ezzel van súlyos kritikám, hogy ezt miért tolta az
1: ellentét. Értelek. A ellenvetésem annyiban van, hogy például Orbán személyesen is ismerve, most már azért beszélgettem vele jó sokat, tehát egyre biztosan rájöttem, hogy, és ez nem kamu. Tehát ez tényleg látható volt. Egyrészt azt, hogy...
2: De ez a te megélésed lesz.
1: Ez megélés. Tehát, hogy láttam családba funkcionálni, tehát a gyerekek által körbevéve, feleség, stb. Tehát láttam ilyen szisztémába. Tehát, hogy ez lehet látni, hogy alapvető szeretet, energia van köztük. Ezt mondjuk jó látni, mert valakinek a család az fontos, és az egybe van, az nagyon sokat elmond az adott emberről, meg a teremtési képességéről. A másik pedig az az, hogy egy biztos, hogy a missziója, és ezt nagyon őszintén és komolyan mondom, hogy a magyar nyelven való gondolkodás és barázdáltság megőrzése, ez rettentő fontos volt számára. Illetve szerintem most is fontos. Tehát, hogy ez az egész szuverén politika a magyarság megtartásáról szól, vagy a magyar gondolkodásáról, ez egy nagyon fontos tényezője. Hogy milyen áron, az egy megint más kérdés. De most, ami kritikaként fölmerült, és amit mondom megint számtalanszor elmondtam, hogy egyrészt ugye mit vár el a közönség? Mert a közönség az azt várja el, hogy van egy képe arról, hogy mi van Lengyelországban, mi van nyugaton, hogy ott hogy funkcionálnak a dolgok, hogy működnek. Persze erő tapasztalatisága minimális. Tehát azért mondjuk el, hogy a többségnek semmi nemű komolyabb tapasztalása nincs arra, hogy milyen Lengyelországban élni, húzamosan, milyen Németországban élni, húzamosan, hogy élnek Angliában, stb. erről tudnak nyilatkozni. Sokan elmennek, messziről jött ember, azt mond, amit akar. Láttam én magyarokat élni külföldi országokban, nem volt az a virág vasárnap. De ami a lényege az egésznek, hogy amiről beszélsz pontosan, mint szellemembere, egyfajta alternatíva van, az pedig a fogyasztói kapitalizmusnak a megfékezése. És mint az én már nagyon régóta mondom, ezt is sokszor elmondtam, még annak ellenére, hogy figyelnek-e rá, vagy nem, hogy egyetlen egy alternatíva működhet bármilyen politikával szemben, az pedig egy spirituális megközelítésű, ami más helyekre rakja a hangsúlyt.
2: De na, ebből semmi nem valósult meg az elmúlt 16 évben.
1: De nem is tudod megvalósítani.
2: Ó, anyám.
1: Nem tudod, okay, de folytatjuk. Nem tudod.
2: Jó, innen folytatjuk. Innen folytatjuk, mert lejárt az idő.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: szedel. Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Én cipő, te a fűző, egyenruhámon volnál a kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyermek hiességemből értető eleven.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: folytatjuk a provokatőrt, és rákanyarodunk akkor a kérdésekre, reakciókra. Érkezett néhány érdekes felvetés, de ezek nagy része, amit nem az érdekesek, hanem a számunkra érdektelenek nem, nagy nem, része az
3: nem,
2: arról
3: nem
2: szólt.
3: Nem HH kompatibilis.
2: Igen, de. Igen, hogy minek hívtuk ide, nem, miért nem köp a tükörbe reggelente, minek álltok szóba, lejtmenetben van ez a műsor. Én azért csodálkozom amúgy István, mert most már nem tudom hány epizódunk van, most közelítünk a 150-hez, azért ezek nagy részében mi pont nem azt a szellemiséget követtük, hogy nagyon hasonlóan gondolkodók és alapvetően egy identitás buborékba tartozók véleményét felhangosítjuk, és akkor ezt így megrágjuk különböző példákon, és akkor megveregetjük egymás vállát, hogy mi mennyire jól látjuk a világot, hanem pont én azt gondolom, hogy valamiféle, valami mást tudunk ugyan, hozni. Mindegy, azt találja ki mindenki,
3: hogy
2: mit.
3: Erre csak annyit tudok mondani, hogy 11 éve csináljuk a szabadfogás kötött fogást. Uh-huh. A mai napig van olyan hozzászóló, aki odaírja, de mindig van egy ilyen pörzse, te leülsz ezekkel. Tehát, hogy
2: de én tudod, mint csodálkozom is, hogy csináltuk a három dühöst az Egrivel, és ott egy idő után azért kitisztult ez a kép, de hogy most is még, nem azt mondom, hogy egy-kettő van, hanem hogy 10-12, sőt, még több tucat, aki még mindig eszemperek, hogy minek hívjátok meg, lejt menetben a műsor,
3: vállalhatatlan undorító,
2: de mi ilyen műsorokat csinálunk.
3: De új nézők valószínűleg, örülj neki.
2: Na, tök jó.
4: Ez a felvetésednek tulajdonképpen az alapja. Tehát, hogy nézd meg, hogy ugye erre kell kormányzást szervezni. Tehát itt mutatja, itt a tükröződési a világban.
2: Igen, más is írja, hogy ha az ország állapotáról akartok valami látleletet, akkor egyébként olvassátok végig ezt a chat falat. Valaki jelezte nekem.
4: De sokan nézik.
2: Köszi.
4: Élőben.
2: Figyelj, ahhoz képest, hogy sokáig nem tudtuk meghirdetni, hogy te vagy, tehát ezt a adás kezdet előtt 10 perccel, ahhoz képest 600 fölött vagyunk, ami egyébként nem rossz. Tehát ez később több 10 000-re fog majd duzzadni, ebben egészen szuper. Biztos vagyok. Oké, olvasok fel kérdést. Jó pár éve elmondta Laci, előtte van egy szó, hogy hány. De gondolkodtam, hogy kiadjam, csak hogy értsük, hogy mi az attitűdje a kedves kommentelőnek, hogy megfelelő juttatásért bármelyik párt mögé beáll. Volt ilyen?
4: Mi? Hogy mondtam?
2: Hát, hogy bármi, igen, hogy megfelelő juttatásért.
4: Persze, hogy volt. Hát én folyamatosan játszom.
2: Akkor
4: tehát
2: ez ilyen
4: provokálás.
2: Az első számú
4: dolog, hogy folyamatos gondolatkísérleteket csinálok az emberekkel, tehát folyamatosan mozgatom a tudatukat, és megnézem, hogy kiből tudom kiváltani azt a fajta reakciót, ami egy ráébredés. Tehát, hogy mondjam, egyfolytában koan játékot játszom az emberekkel.
2: Ez nekem azért megúszós, attól függetlenül, hogy elhiszem, én meglátásom, hogy azzal érdekes módon nem játszol, hogy időről időre szabadon levegve beleállsz Orbán Viktorba és az ő kormányzásába.
4: Nem lebegek szabadon, azt felejtsük el. Nincs akkor szabadon lebegés.
2: Akkor neked van egy politikai közösséged, és azon belül.
4: Menjünk be a Nagarjunai pozícióba, és vessük el azt is, amit
2: valaminek tartunk. Tapasztalati alapon beszélgessünk, nem kell itt ez a filozófia.
4: Ez nem filozófia, nekem ez a tapasztalásom. Az Orbán Viktornak a kormányzásában most az előzőekben csak elmondtam egy csomó gondolatot, amivel kritikát gyakoroltam.
2: Amikor interjúztál vele, ez megtörtént?
4: Aha. Persze, sőt, elmondtam az első interjún, hogy rettentően zavart a monopolizálás, a hatalom összpontosítását, azért léptem föl ez a dologgal szembe, amit sokan támogattak. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Tehát az a lényege, nem hogy... hogy hát,
3: most, na most játszol az elménkkel.
2: Ez most egy érdekes játék. Én bármelyik interjúról is beszélünk, kettő volt, vagy három?
4: Nem, négy.
2: Négy, most már összesen négy. Én három, azért... Három. Én provokálok. Két rajongó fiút láttam ott. Meg Orbán Viktor láttad. Két oldalán.
3: Hát az utolsó az tényleg az volt.
4: Nem. Jó barátok vagyunk ilyen módon. Hát most mit csináljuk? Bántsam? A kedvelem? Figyelj, én azt
2: nem
4: gondolom...
2: Kell
4: figyelj, én
2: az nem kell bántani. Az következő... nem bántás a kritikus kérdéseket. Ezt a felállítólag ő ezt szeret
4: is. Tettünk föl kritikus kérdéseket.
2: Beszéltem egyszer egy mandineres újságíróval, akit leszúrt Orbán az alákérdezős interjú után, hogy egyébként nyugodtan feltettél volna a valós kérdéseket.
4: Akkor, ha minket nem szúrt le, akkor tetszett neki. Valószínűleg azért jött.
3: Hát ezért ez az Orbán már nem az az Orbán.
4: Na de ami a lényege az egésznek, tehát, hogy volt ilyen. jellegű megnyilvánulás.
3: Megnézzük.
4: Most, ha nem akarjuk hallani, akkor persze nem halljuk. Tehát az a lényeg, hogy mit akarunk. Mit akarunk belelátni, mit akarunk belehallani, de hozzáteszem, tehát ez a véleményem. Orbán Viktor korszakalkotó miniszterelnöke volt Magyarországnak, ugye egy csomó választás megnyert, kétharmaddal, ezek szerint demokratikus úton, mert le is lehetett váltani, demokratikus úton átadta a hatalmat, tehát ezzel hiba nem volt, és én azt gondolom, hogy ezt a 16 évet megfelelő távlatból majd teljesen máshogy látja a magyar lakosság.
3: Egyébként ezzel egyetértek, hogy korszakalkotó volt, csak szerintem más nevet adunk a korszaknak. Te egy pozitívat, én meg azt mondom, hogy ez az elpazarolt lehetőségek.
4: Hát szerintem még szép. Nem, szerintem
3: még az a durván elpazarolt lehetőség.
2: Megszóltuk a lehetőségünket,
4: figyelj,
2: azt mondom.
4: Az az igazság, hogy tegyük helyre a világot. Tehát, hogy egész egyszerűen, és ebben megint ugye arról beszélünk, hogy a Schiffernek, meg sok mindenkinek, akár a Mi Hazánkosoknak is lehet igazuk abban, hogy azt mondják, hogy Magyarországnak sokkal inkább kéne a saját lábán állni. De akkor tegyük fel azt, hogy az EU-nak a kötelékében ezt hogy tudná megcsinálni. Mikor alapvető stratégiai iparágakat kellett föladni, hozzá kellett simulni az elképzelésekhez. Tehát ráadásul azt is szem előtt kell tartani, hogy vannak az EU-ban klasszikus gyarmattartó országok, és vannak olyanok, mint a németek, akik mindig Kelet-Európa fele gyarmatosítottak, és ez az első számú elképzelés. Tehát vannak geopolitikai realitások. Amikor globalizmusról beszélünk, tudjuk azt, hogy az összes ellátórendszer minden kapcsolódva van egymással. Jelen pillanatban nézzük már meg, hol tartanak az európai gazdaságok, az eladósodottságuk, hogy néznek ki a lakosságuk, hogy néz ki a bevándorlás, stb. Tehát ennek a fényébe értékeljük ezt a 16 évet, meg az elszalasztott lehetőségeket. Az a baj, hogy egy olyat állítunk be, hogy hiperszónikus világ van nyugaton, de nem így van.
3: De ezt nem mondta senki. Nem így van. Itt ezt nem mondja senki.
4: Nem így néznek ki a társadalmak, nem így néznek ki a gazdaságok.
3: Azt mondod, hogy ez a szuverenitás és a szuverenitás védelem, hogy az mennyire fontos, és hogy a németek kelet felé gyarmatosítanak. Ja, ez abszolút, ez így, oké, így van. Csak közben meg azt láttuk, hogy Orbán Viktor nem igazán volt csak a felszínen szuverenista politikus. Pont a német iparral szemben aztán végképp megadta magát, mert ott aztán habzsidőzsi, olyan támogatások és
2: a Schiffer ugyanezt fogadás. Mondja, csak jelzem.
4: Igen, csak én azt mondom ezzel szemben, hogy nem véletlen volt az a fajta idézőbe vett keleti nyitás.
3: Na, hát ami, abból mondj egy hát hasznosítható például, elemet.
4: Hát ne vicce, itt van a Vivaldi gyár. Hát abból fog élni egész Szeged. Nagyon sok helyet, gyárakat telepítettek, stb. Tehát itt megint annak a valóságnak a szintjéről beszélek, amivel a lakosság foglalkozik. Tehát ezért mondom, még egyszer elindult egy nyitás valamilyen irányba, valamiért az új kormány se akarja ezeket hirtelen bezárni, meg lerohannak Debrecenbe a gyár. Ú, de jó kis gyár ez, hát mikor előtte meg tüntettek. Hát de lementek. És mondták,
2: azonnal
4: hogy itt jó lesz
2: az államcsődöt jelentene.
4: Nem is akarják, de nem is akarják bezárni.
2: De már meg kialakult egy rendszer, tehát 16 év alatt a Fidesz kialakított egy rendszert.
4: De nem is akarhatja bezárni, hát pont ez a diverzifikálás, hogy a német iparról le kell válni, mert itt van Európa, nézzük a történelmi mintát, tehát legyünk ma a valóságban. Hát az európai autógyártás, autóipar leszakadóban van. Kínaiak mindent le fognak dominálni. Ez az igazság. Mit csinál Európa? Fegyvergyárakba teszi a pénzt. Tehát mindenhol a fegyvergyártást fogják tolni. Második világháború előtti minta van. Az emberek nem veszik ezt észre. A fegyverkezést fogják erősíteni, előbb-utóbb háborút fognak generálni. Összeurópai szinten. Ez nem, ugyanez történt hitleri Németországban. Építették az utakat, tolták a fegyverbe a pénzt, mikor elfogyott a gazdasági emelkedés, kirobbant a háború. Hát ezek minták ismétlődnek, ha valaki a történelmet figyeli, a római birodalmat, a 20. század történelmet, tehát semmi új nincs a nap alatt, csak annyi van, hogy más a jelmez, meg más a díszlet. Nem tudjuk meghaladni magunkat. Ez az igazság.
3: Ez, lehet, hogy így van, de azért jó lenne hinni, hogy Európának talán mégiscsak sikerülhet most először hát egyébként.
4: Most jelen először pillanat, egy ilyen most pillanat, jelen pillanatban? Hát látjuk.
2: De Európán belül sokaknak sikerült az, Európa, ami nekünk viszont nem a térségben.
4: Európa leszakadóban van. Hát mindenhol problémákkal nézzem.
2: Ez lehet, de Csehország, Lengyelország, Szlovákia, tudod olyat húzni, Ausztria, és akkor
3: Tessék, Szlovákia nincs
4: Szlovákia jól. Autóiparra építette magát.
3: Hát egy szölöp is nagyon nem állnak jól.
2: Jó, de elmúlt másfél-két évben nem állnak jól. Oké, nem, a szlovákok kilőttek, és ahhoz képest most rosszabb a helyzet, de ezt én, mert nekem is vannak szlovák ismerőseim, tehát van rálátásom, de ahogy ők elindultak, az sokkal jobb volt. Ahhoz képest, mint mi, amit ezzel a keleti nyitással, akkumulátorgyárakkal megpróbáltunk itt meghonosítani.
3: De visszatérve a globális képre, amit rajzoltál.
2: Hát a függetlenségünk az nem valósult meg. Na.
3: Az lehet, hogy úgy van.
4: De tudom, nincs tudom. Abszolút függetlenség,
2: ez
4: nincs.
2: Ez egy skála. De nem is ezt mondom. Ez egy skála, de még mindig olyan mérhetetlenül függő viszonyban vagyunk más államoktól, akár Németországtól, akár Oroszországtól. Most két
4: De hát az EU-ba akarunk visszamenni. Az az Orbán Anitának ugye alapvetése. Uh-huh. Hát az a totális függés. A szabályrendszer mindenféle...
2: Nagyobb biztonság.
4: Megkérdője, de milyen nagyobb biztonság? Hát Európa nincs biztonságban. Mert? Hát az összes világhatalom Európának a szétzilálására játszik.
2: Akkor Üzbegisztánnal, Oroszországgal hát leszünk nagyobb biztonságban.
4: Nem fog jönni az olaj.
2: Kínával hát leszünk nagyobb biztonságban.
4: Figyelj, Magyarország stratégiai olajtartalékokat szabadított fel már az új kormánynak a működése alatt. Nem fog jönni az energia, nem fog jönni az üzemanyag. Hát problémák hát vannak. Most problémák vannak hírek szerint.
3: Hát mert Orbán Viktor barátja Trump, ugye a pillanat uralásának...
4: Ilyenkor az Orbán Viktor barátja
3: Trump. De miért nem ez a félkegyelmű robbantotta ki a háborút? Úgy, hogy nem volt előre meg de az majd meglátjuk, hogy rendeződik, vagy nem rendeződik.
4: Amerika elnöke.
3: Hát ez elég szomorú tény, igen, ettől én még félkegyelműzem.
4: De a Biden mivel volt kevésbé félkegyelmű?
3: Hát legalább nem robbantott ki a háborút.
2: De miért jön ide a Biden?
3: De nem, én hoztam be Trumpot, de azért
4: Mondom,
3: de azért, mert elkanyarodtunk, igen, nagyon. De hogy akkor menj már vissza az a globális képhez, amit még 10 perc előtt felrajzoltam, mert az lehet, hogy egyébként valóban úgy van. Fogadjuk el, hogy valóban úgy van. És én erre mondtam azt, hogy de azóta ezek a minták ismétlődnek, ugyanúgy, mint egy ember életében a minták, és egy a transzgenerációs trauma átvitel, ugyanúgy egy társadalom és egy nagyobb, akár földrészeknek a történetében, és ismétlődnek ezek a minták, igen. De valamikor megtörnek ezek a mindák, a családoknál is van aztán egy generáció, ahol valaki azt mondja, hogy rádöbben, hogy mi a mintája, és megtörés.
4: Ez a megvilágosodás.
3: És én abba bízom, hogy hát, ha eljutott oda most már a most? Európai társadalomnak egy része, hogy többségben vannak azok, akik meg tudják törni. Hát
4: igen,
3: azt
4: most
3: a
4: Németországban
3: éppen másban nem bízhatsz.
4: Németországban éppen azért tüntetnek a fiatalok, hogy ne sorozzák be őket. Hát jó mondod, hát itt ismétlődik a minta. Ráadásul maradjunk annyiba, hogy Európa, hát mit csináltak? Megvették az amerikai fegyvereket saját pénzükön, odaadták az ukránoknak. Hát egész egyszerűen ezt értsük meg, hogy Európa, itt az a baj, hogy itt etikai, morális alapon közelítünk, de nincs erről szó. Ukrajnán keresztül, meg bizonyos pozíciókon, Iránnál újra játsszák a világhatalmi játékot. És Európa lemaradóban van.
3: De nem most...
4: Nem tudod, hogy ilyen
3: tárgyalóasztal. Nem ilyenkor kellene megerősíteni Európát.
4: Nem tudod megerősíteni.
2: Nem az a helyzet, hogy 2026-ban úgy akarunk mi közelebb lépni Európához, hogy itt ez a klasszikus...
4: A kalifátus lesz belőle?
2: Ez a klasszikus összeszerelő üzem valósult meg, aszimmetrikus tőke és technológiai függőség.
4: De például mondott nekem az Orbán valamit, amiről lehet
2: nincs,
4: nem tudni. Szolár energia felhasználásában
2: magas
4: Magyarország az első.
2: Nincs Európában. Magas hozzáadott érték, és a hazai tőkés osztálya NER-nek a versenyképtelenség is elég súlyos probléma, hogy nem tudunk olyan terméket kivinni Európába, amellyel mi tudnánk itt vagánykodni. Ezek a cégek állami megrendeléseken keresztül híztak föl, de nincs mögöttük valós technológiai tudás, amit mi alkalmazni tudnánk. Ha ez lenne
4: ez
2: a kiinduló pont,
4: egész,
2: de ez teljesen
4: de nem,
2: igaz.
4: Nem
2: ez
4: teljesen igaz, mert
2: az a baj, hogy
4: figyelj,
2: ha így lépnénk Európa felé, akkor figyelj. Nem lennénk kitett annak, hogy Európa mondjuk
4: na,
2: együtt
4: akkor
2: süljen.
4: Én most mondok valamit. Orbán például nem mondta el, de mondjuk senkit nem érdekel, szolár energia felhasználásában Magyarország a legelső az Európában.
3: Ezt most lenne, megnézem.
2: Ez hát mert, de azért, mert Európai Uniós pályázatokból teleszórták az egész országot napelemekkel.
4: Na most egyet tisztázunk le. Mondd itt a hozzáadott értéket. Még egyszer, hát az sok hozzáadott érték, hogyha napelem felhasználja az energiát.
2: Igen,
4: technológiában is.
2: Mi az, amit
4: amikor
2: ki tudunk ebből
4: vinni? Amikor gyárakat, akkor előbb-utóbb a technológia is fejlődik. Ez egyébként az ázsiai modell, először gyártasz, utána megtanulod a dolgokat, és gyártod te. De még egyszer mondok egy alapvetést, amit nem fogadnak el sokan. az Európai Unió nem a két szép szemünké vett be minket az Európai Unióba, hanem azért, mert a térképen nagyon jó helyet foglalunk el. Ez nagyon fontos, a mi pozíciónk Európában. Nagyjából az Afganisztánnak a területével egyelő, és stratégiai közepet képez, és két világ között
2: átmenet.
4: Plusz, igen, csak nem engedik, mert minket
2: nem engedik.
4: Hát föl kellett adni egy csomó magyar iparágat, amiből lehetne profitálni. Nem engedik, nem ezért szerződtettek minket. Hát ezt nem fogadja el senki. Minket arra szerződtettek, hogy megvegyük a dolgaikat, kivigyük
2: ebben,
4: a profitot, stb.
2: Ebben igazad van, csak erre kellett volna egy olyan politikus, amely akár kockáztatja a saját hatalmát annak érdekében, hát, a belföldi hatalmát, hogy igen, szembe megy ezzel a trenddel,
4: hát, és kiépít
2: olyan
4: láncokat,
2: olyan energiadiverzifikáció történik,
4: hát
2: zöld átállás, a beszállítói láncokat magyarosítja,
4: nem, azt
2: beszállítói láncokat magyarosítja, nem nemzetközi kézben van minden,
3: és
2: nem
3: viszi ki a profit
4: magukat. Akadályozta az Unió egyfolytában a Paks 2-vel.
2: Ez az elvi kérdés.
3: Figyeljetek, megnéztem a napenergiát.
4: Na.
3: Mint mindig, igenis, meg nem is.
4: Igen,
3: a Orbán, ha ezt mondta neked, akkor valóban jól mondtam, hogy bizonyos szempontból valóban európai vonalon
2: vagyunk. Sosem hazudott még ez az ember.
3: Napenergia termelésben, ez 2019 óta, amikor beindultak ugye ezek a pályázatok, azóta valóban egy jelentős fejlődés volt, ami a problémát okozza, hogy viszont a rezsicsökkentés miatt a hálózataink azok hát nem túl korszerűek, és a energiatárolást nem tudjuk megoldani, tehát gyakorlatilag hát tök jó, hogy termelődik,
4: most
3: nem jó, hogy nem tudjuk rendesen kezelni.
4: Hát tudjuk kezelni.
2: Jó, ebben nem menjünk bele, annyira nem érdekes. Talán, mint más téma. István, van-e még valami
3: figyelj, a polgármesterek, 3 perc, nekem
2: beszéljünk a csak
3: sérelme. Azért beszéljünk a polgármesterekről, mert ugye Magyar Péter bejelentette, hogy mondom a provokatív állítás, jogosan sarcolják meg a kormánytagokat, Magyar Péterék, a kormánytagok képviselők és a polgármesteri fizetések is csökkennek. Na most ennek egy bizonyos részével egyet tudok érteni, egy bizonyos részével még nagyon nem. Az, hogy a képviselőknek és a kormánytagoknak a fizetése csökken, csökken. Maguknak. Egyébként a képviselőknél nem is az alapdíj volt ugye a sok, hanem a rárakódott ilyen olyan amolyan juttatás, hogy például Kövér László 8-10 milliót vitt haza, mondta, mert az alaptiszteletdíj az ilyen 3 valamennyi körül volt, de rájött a tisztségi pótlék, költségkeret, lakás, irodabérlés, táp, üzemanyagkártya. Egy vidéki frakcióvezető 8 millió. Tehát Kocsis Máté 8 milliót össze tudott rakni, pont emiatt, hogy annyi volt rárakott. Lezsák Sándor vidéki alelnökként 7 millió. Tehát, hogy ezek az alapbér az nem annyira kiugró magas, hanem ezzel kellett volna valamit kezdeni. Ha ezzel is kezdenek, akkor legyen így. Na most a polgármesteri fizetések, az viszont szerintem egy nem jó gondolat. Nem keresnek annyira sokat ugyanis. Tehát tudom, hogy illik utálni a polgármestereket. Nem. Én magam is utálom sát, hogy a polgármesterét, mert minden, de a teljesítménye miatt utálom, és nem azért, amennyit keresnek. A főpolgármester 1,5 millió, megyei jogú városok, kerületi polgármesterek 1,3, és akkor lakosság arányosan van, és például a 1500 és 5000 közötti településeken 715 ezer forint. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt ez egy kifejezetten ilyen szimbolikusnak szánt intézkedés akar lenni, de nem a polgármesternek, nem a fizetésével van sok polgármesternek baj, hanem a teljesítményével. Az, hogy miért nem tudták leváltani mondjuk az én szülővárosomnak a fideszes polgármesterét, annak megvannak az okai, mert NER volt, vagy NER van kicsiben Sátoraljaújhelyen, annak minden negatívumával együtt, de nem a bére a fő probléma.
2: Parancsolj!
4: Én, hát ha elnök lennék, vagy országvezető.
2: Lehetsz még.
4: Nem akarom, köszönöm szépen.
3: Na, volt egyszer.
4: Még az áll. Tehát, hogy ez megvan.
3: Tényleg egyszer egy tisztséget megszerez az ember, jogos?
4: Hát nem választottak le. Egyszer Magyar György próbálkozott hasonlóval, de nem jött össze.
2: És ez 5 milliós bérrel jár, azt hiszem.
4: Jó lenne, igen. Hát az az alap.
2: Egyszerű.
3: Per másfél év.
4: Hozzáteszem, én mindenkit nagyon megfizetnék. Mind a állami szférában dolgozókat, a képviselőket.
2: Nagyobb legyen a verseny.
4: A polgármestereket, tehát mindenkinek nagyon jó fizetéseket adnék, kifejezetten erős versenyszférán felüli fizetéseket. Ugyanis aki pozícióban van és felelősséget vállal, ráadásul politikával mondjuk úgy, hogy összemossa magát, sokkal nehezebben érvényesül később a versenypiacon, a felelősség is nagyon magas. Tehát inkább én a idézőjelbe vett számonkérésnek a kereteit határoznám meg, átláthatóvá tenném a folyamatokat a működésben, A polgármestereket illetően ott meg szintén kifejezetten így csinálnám, mert nálam nem is nagyon lenne olyan módon önkormányzata, ahogy van. Tehát szerintem ebbe az országban ilyen mennyiségű önkormányzat ilyen formában fölösleges, hanem számlán tartanám a pénzeket az önkormányzatoknak, ahol nagyon jó fizetett dolgozók lennének, és adott dologra kéne pályázniuk. És akkor lehívhatnák, mint egy uniós forrást a magyar állam, és akkor ilyen pályázatok mellett mentén tudnák irányítani a közösségeiket.
3: Hát, hogy most tudnánk vitázni, de nem tudom.
4: Nem baj. Ott nem, van egy feldobott össze. Téma.
2: Hívjátok meg a podcastet, a Dévényi. Elmennél?
3: Nem.
2: Tényleg? Nem.
4: Pedig ott mindenki jól érzi magát.
2: Én is jól éreztem ott magam. Komolyan.
3: Olyan rövid az élet, és annyi
2: helyre, ha erre kell üdítőt. Menni.
3: De nem, mert dob menne, mert szerintem egy csomószor lejátszottuk ugyanazokat, most is beletekeredtünk egy ilyen körbe, amit mondtál is, hogy megint ugyanazt. És én azt gondolom, hogy hiába lennének aktuális témák, elkezdenénk ugyanazt.
2: Csak nektek kéne példát mutatni, tehát, hogy le lehet ülni, meg lehet értelmesen beszélni, és akkor mondjuk kikerülni ezeket az örökös viteket, és akkor valami másról beszélni, csajokról, vagy nem tudom.
4: Jó téma.
2: Össze tudnám hozni. Na jó, majd ezt még gyúrom. Köszi szépen, hogy eljöttél.
4: Igazán nincs.
3: Köszönjük.
2: És köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen az értő hozzászólásokat. Dévényi, gyenge az érvelésed, és csak felmondod az EU Tisza leckét, Dopman százszor jobb és felkészültebb, mint ti ketten együtt. Igen, ezt mi is így tapasztaltuk. Hagyjátok, hogy hülyét csináljon belőletek, Dopman, szánalom, amit csináltok. Hazudsz, Dopman, és nem ezúttal, igen, szervilis majom vagy.
4: De jól csinálom.
2: Végtelenül ostoba.
4: Jó, hazudok.
3: Okay. Most így kijött kb. Ilyen nullszaldóra közös teljesítmény,
2: igen,
3: nem?
2: Igen, ez volt a szándékom. Tényleg én csak akik nagyon nem szeretik ezt a műsort, azoknak üzenem, hogy én addig csinálom ezt a provokatőrt, amíg mondjuk 10-ből 8 hozzászólása az érdemi lesz benne egy érv, cáfolat.
3: Ez a világ leghosszabb ideig tartó műsora lesz, Tomi.
2: Tehát 1200 epizódra tervezünk.
3: Ezt a unokáid örökölni fogják a műsorvezetést.
2: Tehát lehet, majd örülnek neki. Köszönjük szépen.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: törlik és felolvassák.
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

szakadék, színes nappalok után. Nem sokára jön az ég, sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő vendégem a héten is. Köszönöm, hogy itt vagy.
3: Természetesen én is üdvözlök mindenkit.
2: Egy picit szeretném, hogyha Amerikával kezdenénk, illetve a Trumphoz kapcsolódó ügyekkel, és nyilván fontos a kínai látogatása is, de ma reggeli friss hír, és ugye az is fontos, hogy délelőtt rögzítjük ezt a felvételt, hogy újabb fenyegetést tett közzé Iránra vonatkozóan, ketyeg az óra, lejár az idő, most aztán tényleg kellene valamilyen megállapodás. Ez egy újabb fejezete annak, amiről egyébként hetek óta beszélünk, vagy most már tényleg elvesztette a türelmét Amerika?
3: Én azt gondolom, hogy ketyeg az idő, de nem csak Iránnak, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnökének is. Nem tudom elkerülni, és persze fogunk majd bővebben foglalkozni a Pekingben történt egyeztetésekkel, de valójában így előre szaladva a Pekingben történő egyeztetés, amit az Egyesült Államok elnöke szempontjából vártak, meg egyáltalán az egész stábja várt, hogy Iránra majd valami hihetetlen nyomást helyez Kína, és közeledni fognak az álláspontok. Ez nem történt meg. Tulajdonképpen Pekingben a kínai vezetés meghallgatta Donald Trumpot Irán vonatkozásában, mosolyogtak, ahogy szoktak, aztán valójában nem teljesítettek, és szerintem ezt közölték is az elnökkel, az amerikai elnökkel, hogy nem fognak segítséget nyújtani az Egyesült Államoknak. Innentől kezdve ketyeg az idő, azért ketyeg az idő, mert hogy két lehetséges út van az Egyesült Államok előtt. Mind a kettő Donald Trump szempontjából rossz. Nézzük először egy kicsit ilyen profilozási oldalról. Többször beszélgettünk arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke milyen gondolkodású ember, milyen személyiségű ember. Ő egy abszolút győztes típusú ember olyan szempontból, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeret eredményeket elérni. Ezt teszi hihetetlenül agresszívan. Szereti azt, amikor kibillenti az ellenfeleit, tárgyalási ellenfeleit az egyensúlyukból, és eléri azt, hogy az agresszivitásán keresztül, és azzal, hogy minden áron feszültséget generál, hogy egyszerűen a másik oldal azt mondja, hogy akkor legyen feszültség, de ha van feszültség, az azért nagyon-nagyon jó, bocsánat, mert hogy akkor van megegyezés, tehát hogy valahogyan a feszültséget fel kell oldani, vagy katonai szempontból, vagy pedig tárgyalásos szempontból. Nagyon-nagyon sokszor ezért van az, hogy a katonai lépés az valójában egy feszültséggeneráló valami, amin keresztül eléri azt, hogy a másik oldal komolyan vegye őt, csapások érjék, tényleg legyen valami nagy, olyan egész bolygóra kiható ilyen hullám, kommunikációs hullám, ami miatt mindenki azt mondja, hogy valahogy ezt nagyon gyorsan le kéne zárni. És akkor ez általában bejött eddig, és eredményeket hozott az Amerikai Egyesült Államoknak, és egyébként az elnöknek is. Mi a mostani helyzetben, ami miatt ez nem megy? Három dolog van. Az első dolog az az, hogy ez az első elnöki ciklusa során kétségbe ejtett mindenkit, mert nem ismerték ezt a fajta tárgyalási taktikát. De ezt most már mindenki ismeri a bolygón. Tehát itt, hogy mi erről beszélgetünk, ennek mélységeit nem tudom hány pszichológus, pszichiáter, diplomata végig beszélve, 60 ezerszer végig tárgyalták Moszkvában és Pekingben. Tudják, hogy ő kicsoda. A második dolog, hogy valójában Irán nem ijedt meg egyáltalán az Egyesült Államoktól, és Irán azt mondta, hogy mindenképpen a küzdelem és a fel nem adás mellett dönt. Már azt várja, tehát mindent megtett. Tehát azt mondja az Amerikai Egyesült Államok elnök, hogy mit nem láttok? Hát mi vagyunk az erősebbek, itt vagyunk nem tudom hány repülőgép hordozóval, itt vannak a repülőink, lebombáztunk mindent kétszer, mert tavaly is lebombáztunk, most is lebombáztunk, adjátok meg magatokat. És akkor ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, amikor azt mondják az irániak, hogy nem. És van a harmadik, ami egy belpolitikai és gazdasági feszültség. Ez a félidős választás, ami ugye november elején történik az Egyesült Államokban, ahol neki eredményeket kellene fölmutatni, és ugye a Közel-Keletnek van egy ilyen furcsa helyzete, hogy nagyon-nagyon könnyű, ezt nem én mondom, tehát ezt nálam okosabbak, például Kissinger is beszélt erről, hogy a Közel-Kelettel azért kell vigyázni, mert nagyon könnyű besétálni ott egy válságba, viszont piszkosul nehéz abból kijönni. Bele lehet ragadni a Közel-Keleten válságokba. Így történt a Szovjetunió idején, amikor Afganisztánt lerohanták. Így történt, amikor a NATO beleragadt szintén Afganisztánba 20 évre. Ugyanezt történt Irak lerohanása kapcsán. Számtalan esetben ez előfordult, és ilyen szempontból nagyon-nagyon tart az adminisztráció attól, hogy ez a fajta rövid, impulzív hatásgyakorlás egyszerűen lepattan Teheránról. És ebben a helyzetben két döntése van az Egyesült Államok elnökének. Az egyik az, hogy belátja, nem tud mit kezdeni Teheránnal. Ez vérciki. Hát gondold el, hogy belementél egy fegyveres konfliktusba, félidős választás előtt kiderül az, hogy te az eddigi politikáddal eléggé látványosan megbuksz. Ennek hatásai vannak, tehát ez végiggyűrűzik mindenhol. A másik, hogy megpróbálod megint, és erről szól ez a mondás, hogy fegyveres csapás, tehát fegyveres küzdelemben, katonai csapásokkal rákényszeríted Iránt arra, hogy most aztán az Armageddon jön, és innentől kezdve adjátok meg magatokat. Ezért mondom azt, hogy a százalékokat kellene mondanom, ismerve Donald Trump személyiségét. Én nagy eséllyel azt mondom, hogy neki fog menni most Iránnak, mert egyszerűen belőle az jön, hogy nézzük meg utolsó utáni alkalommal, hogy egy fegyveres csapás sorozat Izraellel közösen mit hoz. Ebben Izrael egy teljesen más szisztémában van. Izraelnek a túlélése szempontjából létkérdés, hogy Irán katonai ereje és katonai lehetőségei és hírszerzési és politikai döntési rendszere, gazdasága pusztuljon. Ha ebben egy ilyen méretű szövetséges, egy gigaszövetséges, mint az Egyesült Államok ott van mellettük, akkor ennek Jeruzsálem örül. És nyilván beleszáll ebbe a fegyveres újabb csapássorozatba, aminek egyébként a végeredmény oldalát én nagyon-nagyon kicsi eséllyel látom, úgyhogy azt mondják Teheránban, hogy nézzétek, a nem tudom, pont ez volt az az utolsó csapás, ami bennünket átbillentett, hogy innentől kezdve tárgyalni akarjunk. Vagy, erre adom a kisebb esélyt, azt mondja Donald Trump, hogy jó, egyezzünk meg. A megegyezésnek azért vannak fájó pontjai, Anikó. Tehát, hogy ez Pekingben láthatóvá vált. Ugye Peking adott egy ilyen áthidaló gondolatot, hogy hogy lehetne Iránnal megegyezni. Ezt próbálgatták egyébként, de most a hétvégén valójában erre nemet mondott az Egyesült Államok elnöke. Ez ugye úgy hangzott, hogy legyen egyeztetés a nukleáris fegyverzeti rendszer fejlesztések vonatkozásában úgy, hogy valójában vállalja Teherán, hogy az elkövetkező 20 évben nem fejleszt katonai célokra nukleáris fejlesztéseken, de egyébként a békés fejlesztési rész maradhat. Csak ugye ez ilyen fából vaskarika, mert hogy mi van azzal a 460 kilónyi 60%-ra feldúsított urániummal, az hol van, hova tűnt, erről hallgatott Teherán. Másrészt meg ki a fene hinné el, és ebben tökre igaza van Donald Trumpnak. Tehát, hogy könyörgöm, ennek már nem tudom hányszor neki futott a nyugat, és mindig átvágta Teherán a nyugatot, és mindig fejlesztett tovább. Tehát, ha most megint időt nyernének, és az történne, mert egyébként erre fűzték rá, hogy nézzétek, ezt megcsináljuk, mondja Teherán, de akkor nincsenek szankciók, nincs embargó, a gazdaság stabilizálódik, ezen keresztül a társadalom is stabilizálódik. Ezt nagyon egyszerűen lefordítva egy mondatban, levegőt kap Teherán. Ezt nem akarja hagyni az Egyesült Államok, és ebben van katonai és biztonságpolitikai logika is. Így látom ezt a Lejár az idő című történetet.
2: Ugye említetted te is, hogy ez is szóba került Kínában a találkozón.
3: Igen.
2: Ez inkább gazdasági vagy politikai szempontból volt fontos találkozó, ugye sok év, 9 év után.
3: Hát 2017-ben volt.
2: Amerikai elnök Kínába, tehát ilyen szintű találkozó igen rég volt. Te hogy látod? Mert ugye azért nagyon sok gazdasági kérdés is van a két
3: ország között. Ne. Tehát, hogy ezt teljesen jól látod, és az, amit az előző adásban mondtam, hogy három nagy téma lesz, hogyha vesszük, hogy az első téma ezek a gazdasági kérdések. Persze, tehát, hogy volt, hát két napig egyeztettek. Valójában, hogyha kezdhetem messzebbről, azt mondanám, hogy, és végig fogok menni a három témán, megvolt a találkozó, és a találkozó olyan szempontból sorsfordító volt, hogy 9 év után hurrá örüljünk annak, hogy legalább beszélt egymással a két nagyhatalom. Szerintem sok mindent elmond a bolygónk állapotáról és a világpolitikai helyzetről, hogyha annak tudunk már örülni, vagy csak annak, mert hogy egyébként olyan nagy áttörések nem történtek, annak tudunk örülni.
2: De legalább beszéltek.
3: Igen. Hogy ez szerintem mutatja azt, hogy mennyire elhidegült a kelet és a nyugat egymástól. És ezen belül a három téma, a kereskedelmi megállapodások, én ebben sem mondanám azt, hogy olyan hatalmas nagy áttörések voltak. Mert hogy a legtöbb téma kapcsán Peking politikai szándéknyilatkozatokat tett. Meg fogjuk tenni. Ugye a verte így a tamtamot az Egyesült Államok elnöke, hogy 200 repülőgépet, ugye Boeinget, még abból is szerintem a legnagyobbat, ugye a 767-est fognak vásárolni. Ez egy gigaüzlet, persze nem kicsi üzlet, de nem azt mondták, hogy megveszik, azt mondták, hogy elgondolkodnak rajta. Piszkosul nagy a különbség a kettő között. A vámok és egyéb dolgok tekintetében is. Nincs vámháború. Hurrá, örülünk. Ennek tényleg örülünk, de hogy a lehetőségrendszere az, hogy újból legyen vámháború, az nem múlt el. Tehát, hogy az alapokok nem oldódtak föl egyáltalán. Mondok mást. Ritka földfémek témaköre. Egyszerűen azt érzi a két nagy hatalom, hogy fogják egymást. Hogy valójában kereskedelmileg így összefűződött mindkét hatalom, és például a ritka földfémek tekintetében, mivel Kína az egyik legnagyobb nem bányászati szem, tehát hogy mondjam, nem kitermelési szempontból Kína területén, hanem nagyon-nagyon szisztematikusan az utóbbi 15-20 évben azokat a nagy bányákat Afrikában például Kína szerezte meg, ahol nikkel, kobalt, wolfram kitermelés folyik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy ma a gyógyászatban, az űrrepülésben, a repülésben, a haditechnikában, az AI-ban, az informatikában fejlesztéseket tudjál végrehajtani, hogy ezekkel a termékekkel, ami ezekből a ritka földfémekből van, és ugye ami nagyon lényeges, és amit el szoktak itthon felejteni, nem a bányászat önmagában a lényeg, hanem az egész gyártási lánc, amit erre föl tudsz fűzni. És igazán Kína ebben villantott, tehát nem Kínában vannak ezek a legnagyobb bányák, vannak, hanem az, hogy a bányákat birtokolja a bolygó nem tudom hány területén, és egyébként erre ráfűzött egy olyan fajta gyártási folyamatot, ami viszont Kínában van, ami egyébként hiányzik a nyugatnál. Az a baj, hogy a nyugat, Európa is, tökre így, és az Egyesült Államok is különösen rengeteg folyamatát ilyen speciális dolgok vonatkozásában kiszervezte. Elsősorban Ázsiába. Ezeket szerezte meg Kína. És az, hogy ebben visszatérve erre a találkozóra, abban tudtak maradni a felek, hogy nézzétek, nem húzzuk be a kéziféket. Tudtok vásárolni nálunk. Hurrá! Mert ezen keresztül azok a részterületek, amiket előfelsoroltam, gyógyászat, informatika, azok tudnak működni tovább. Ha ez így lezáródna, pro és kontra, az mindkét félnek fájna. De valójában nem oldódott meg megint csak, hogy ez a feszültség ne legyen meg, tehát hogy fogják egymást, és azt mondják, hogy nézzétek, az elkövetkező 10 évben ez nem történik meg. De ha egymásnak megyünk, akkor ez mindkettőnknek fáj. És az nem múlt el, hogy ne menjünk egymásnak. Érted, hogy mit akarok ebből kihozni? Tehát ez a kereskedelmi rész. A második rész, ez az Irán közel-kelet témakör, amiben, és ezt most nem fogom cifrázni, mert előbb elmondtam, mosolyogtak, és valójában nem adtak semmit. A harmadik témakör, ez Tajvan témaköre volt. Ez egy eléggé súlyos problémakör. És láthatóan egyébként Xi Jinpingnek ez volt a legfontosabb. Tehát, hogy lehetett látni, hogy mind a két vezetőnél van egy prioritási sorrend. A prioritási sorrendben bármennyire is furcsa, előbb elég sokat beszéltem a ritka földfémekről, meg minden, de egyébként a kereskedelmi megállapodások voltak, de az úgy ketyeg, ennyi. Kereskedünk egymással. Ez a lényeg. Teherán vonatkozásában elmondtam, Tajvan vonatkozásában viszont egy vörös vonalat húzott Xi Jinping, és ugye a tükitidész csapdát említette, ami egy eléggé súlyos valami. Tükitidész ugye egy történetíró volt az ókorban, és az ő műveiben például Spárta és Atén háborúja vonatkozásában merült föl az, és hogy mennyire nem tud újat mutatni az ember, mert a válságaink ugyanúgy néznek ki alapmozgatórugóban. A válság lényege az volt, hogy Atén gazdasági fölemelkedése miatt Spárta egyre idegesebb lett, mint katonai állam, és veszélyeztetve érezte magát Atén által, és egy bizonyos idő elteltével ez egy csapdahelyzet volt, mert nem hitt abban, hogy Atén nem fogja őt bántani. Hogy egy bizonyos méret fölött Atén nem lesz olyan katonai hatalom, tehát gazdasági hatalomból katonai hatalom, ami adott esetben Spárta működését és azt a fajta monopól helyzetét, amiben nem volt kérdés, hogy abban az ókori világban a legjobb hadsereggel Spárta rendelkezett, leradírozza a földről. Ez az ahhoz vezetett, hogy Spárta megtámadta Atént, le is győzte egyébként. De hosszú távon azzal, hogy gazdasági szempontból Atén erősebb volt a kereskedelem, és ez a fajta gazdasági lét legyőzi azt az országot, amely ország csak katonai szempontból tud nagyot villantani. És ez volt a párhuzam, amit a kínai pártfőtitkár fölvezetett, hogy ezt mennyire értette Donald Trumpot abban a beszélgetésben, ezt nem tudom. Ezzel kapcsolatban vannak kérdőjelek a fejemben, tehát tükitidésznél nem tudom, szerintem ő elakadt, de nem baj. A csapdát biztos, hogy értette ebből, mert ugye így vezette föl a kínai pártfőtitkár elnök, hogy valójában, ha megnézed Spártát és Atént, az Egyesült Államok és Kína, a felemelkedő Kína gazdasági szempontból, és hogy ideges lesz és feszült lesz emiatt Washington, már az sok évtizede, és ez adott esetben egy hatalmas válságot, egy háborút hozhat magával. És ennek kapcsán mondta azt, hogy és itt van egy vörös vonal. Tehát, hogy itt ez szépen föl volt vezetve a kínai pártfőtitkár által, és elnök által. Majd elmondta azt, hogy ebben a vörös vonalban azért Kína is ki tudja mutatni így a karmait, és ez nem más, mint Tajvan. És Tajvan vonatkozásában két dolgot mondott. Egyrészt azt mondta, hogy vörös vonal Tajvan függetlenségének elismerése. Tajvan nem lehet független. Ez egy alapaxióma Kínában. Egy Kína van, nincs két Kína. És ezt egyfajta ilyen politikai és történelmi örökségének akarja hagyni Xi Jinping. Tehát ne felejtsük el, hogy ő ugye most már a harmadik ciklusát tölti, ami szerintem jövőre ketyeg le. Tehát valahogy így van, ezt nem tudom, most Betty már klimpírozik is, tehát ezt most mondom a
2: nézőnek. 5 éves tervekben mérem Kínát.
3: Igen, de nem, ezt így is kell, Anikó. És ilyen szempontból, ha jól emlékszem, úgy van náluk, hogy 3 ciklus után már nem tudom, hogy minek kell teljesülni, hogy egy negyedik ciklust valaki elkezdhessen. Tehát ő politikai és történelmi örökségeként szeretné azt hagyni, hogy valahogyan vissza tudjon jutni Tajvan Kína kebelébe, és akkor innentől kezdve az a fajta sok évtizedes különállóság azt mutatja, hogy Kína erős. Ebben Tajvan ezt nyilván másként gondolja. Óriási segítséget nyújtott eddig az elmúlt évtizedekben mindig, a nyugat, és ennek élén az Egyesült Államok. Ebben most van egy konkrétum, tehát hogy egy laza 14,5 milliárdos dollárban katonai segítségcsomag, segítségnyújtási csomag, amelynek a felfüggesztését és folyosításának leállítását kérte Kína, aminek vonatkozásában, amikor vége volt ennek az egész egyeztetésnek, úgy fogalmazott Donald Trump, hogy egy ember tudja csak, hogy ezzel kapcsolatban mi történik azzal a pénzzel. Na szerinted kicsoda? Nyilván ő, az Egyesült Államok elnöke, és hogy ő majd eldönti, de még nem döntött el. És ez a fajta kiszámíthatatlanság, ami jellemzi mindig az Egyesült Államokat, hogy stratégiai szempontból Kína nem tud erre építeni, hogy most akkor meglépik az amerikaiak, vagy nem. Tehát, hogy ez egy tudatos lebegtetés, ami egyik oldalról érthető Peking felé, hát a másik oldalról Tajvanban rohadtul idegesek, mert hát valaki mondja már meg, hogy akkor megkapják azt a felszerelést, meg azt a pénzt, vagy nem kapják meg. Tehát, mert hogy ez Tajvan védelméhez mindenképpen szükséges. És itt van, hogyha erre az egészre így ránézünk, erre a három témára. Kereskedelem, Teherán, Tajvan. Az egész találkozónak a furcsasága. Tehát, hogy beszélget egymással két top vezető, két nagy hatalom, de valójában mindenki bizalmatlan a másikkal, és valójában senki sem ad a másiknak semmit, csak az van, hogy nézd, a kereskedelmi dolgok mennek tovább, de Teherán kapcsán fityisz, tehát, hogy nem kapsz semmit, Tajvan kapcsán meg dettó vissza ugyanez, hogy te se kapsz semmit. És ezért mondom azt, hogy valójában ennek az egész egyeztetésnek, ahogy előbb mondtam egy mondatban, az összefoglaló része az, hogy de jó, hogy beszéltek, de valójában egyébként úgy nem értek el semmit sem.
2: Putyin pedig a héten érkezik egyébként, igen, ugyanúgy, igen, Kínába, úgyhogy hogy üzenhetette neki valamit Trump, majd erről kérdezlek, jó, egy rövid szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
1: A héten Putyin is Kínába látogat. Nagyon közel van egymáshoz a két látogatás. Ilyenkor ez csak bennem. Kettő gyanút egyébként, nem, hogy egymás nem. Után azért két nagy hatalom vezetőjét nem. Fogadja Xi Jinping, vagy nem. Ilyenkor lehet az, hogy Trump jövő héten jön majd hozzám, a Putyin üzensz valamit?
2: Biztos, hogy volt üzenet, és biztos, hogy volt téma, és akkor elnézést kérek a nézőinktől, a hallgatóinktól, tehát nyilván a három nagy fő téma mellett Ukrajna is téma volt, jó, persze. Tehát hogy ez most, ne, tehát, hogy ezt, de nem volt olyan súlyú ez a téma. Ami miatt érdekes, hogy mi történik. Válaszolok a kérdésedre, de egy kicsit összefoglalom, hogy mi zajlik most Oroszország és Ukrajna között. Bajban van Oroszország, ezt többször mondtam, illetve a közösségi média oldalamon is írtam. Nem olyan szempontból, hogy ne lenne képes folytatni a háborút Moszkva, hanem olyan szempontból, hogy van egy óriási társadalmi feszültség most már Oroszországban, mert hogy egyre több olyan történés, akció, támadás zajlik, amelyben az orosz társadalom előtt lelepleződött, hogy valójában ez nem egy különleges hadművelet, hanem háború. Ennek a legplasztikusabb része, múlt héten beszéltünk erről, ugye ez a május 9-i győzelmi napi felvonulás, amit olvashatnak Oroszországban és oroszországi ellenzéki médiában is megjelent, de a világban is ezt így értékelték, hogy valójában Zelenszky elnök engedélyt adott arra, hogy a Vörös téren az a rendezvény megtörténhessen. Mert valójában képes lett volna arra, hogy mármint Ukrajna, hogy ezt az egész rendezvényt tönkre tegye. És ez mutatja azt, hogy drónháború tekintetében a kezdeményezés átkerült teljes egészében Ukrajna oldalára. És ma reggelt, hogyha nézzük, az egyik legfrissebb hír, hogy egy év után ismételten áttörte Moszkva a légvédelmi rendszereit Ukrajna, és láthatták azt, hogy a Seremetyevói repülőtér füstöl és lángol járatokat, több száz járatot kellett törölni. Láthatták a luxus negyedekből, hogy azért, mert a luxus negyedeknek egy olyan elhelyezkedése van Moszkvában, hogy messzebbre ellátsz, most ez ilyen hülye hangzik, de tehát, hogy jobb a kilátás, és láthatóvá vált, hogy Moszkva környékén lévő kereskedelmi és olajterminálok lángolnak és füstölnek. Tehát innentől kezdve hirtelen ott hány ember él Moszkvában, most megint kinézek Bettyre, én azt mondom Betty, hogy 11 millió. Lelepleződött előttük, hogy itt háború van. A katonai műveletek tekintetében pedig ez a lépés...
1: 13.
2: 13, hát te nyertél. Lépésről lépésre haladó taktika olyan véráldozattal jár, ami társadalmi szinten is, emlékezz vissza, hogy mit mondtam, hogy az 1 millió halott és sebesült, az egy repedés lesz az orosz társadalmon belül. Így lett. Most már alaphangon nem 1 millióról beszélnek, hanem ilyen 1 millió 200, 1 millió 300 ezer emberről, aminek vonatkozásában ahhoz, hogy áttörés történhessen nyáron, ami jön, most nagyon mondtam, mert tényleg jön a nyár, de hogy a nyári hadműveletek szempontjából, az, ami katonai felszerelések és belső fejlesztések a nyugattól függetlenül, tehát amit Ukrajna saját maga meg tud már csinálni a drónháború vagy a drónfelderítések kapcsán, simán benne van, hogy az elkövetkező 3 hónapban 300-400 ezer ember hal meg, vagy sebesül meg. Ez bődületes, tehát eddig beszéltünk 30-40 ezer emberről, halottról és sebesültről havonta. Ez a mostani védelmi rendszerek kapcsán, amit felépített és mélységben felsorakoztatott Ukrajna, amennyire mesterséges intelligenciával, tehát tényleg 21. századi háborút vív már Ukrajna, tehát hogy ők fölnőttek, borzasztó, tehát hogy ennek nagyon nem örülök, mert ha van valaki, aki nálam jobban utálja a háborút, szerintem az már csal, tehát, de hogy ténylegesen 100 ezer ember, 80-100 ezer ember, 80 ezer-100 ezer ember tud meghalni, megsebesülni. Olyan szintre jutott ez a fajta informatikával és drónokkal megtámogatott védekezés Ukrajna oldaláról, hogy ezt nem nagyon meri bevállalni Oroszország. Vagy ha bevállalja, hát abból nagyon kemény feszültség lehet. És ez szembe megy azzal, ami megint csak egy hír volt, ezt szerintem 2 hete beszéltük, hogy tisztogatásokat indított Putyin a környezetében, mert hogy napvilágot látott, hogy van egy oligarcha kör, akiknek vannak ilyen nyúlványai, csápjai az államigazgatásban, hogy mi lenne, ha leváltanák Vlagyimir Putyint, és mi lenne a jó Oroszország szempontjából egy új vezető tekintetében. Ez mindig rossz omen Oroszországban. Tehát amikor az oligarchák elkezdenek azon töprengeni, hogy ki lehetne az új vezető, akkor abból általában hamar valami...
1: Ablakon kiesés lesz.
2: Hát vagy nekik ablakon kiesés, vagy adott esetben Prigozsin 2.0, tehát hogy valamilyen fajta pucskísérlet. Tehát ezzel van tisztában az orosz elnök. És itt jön az a kérdéskör, hogy de jó lenne, hogyha lenne valamilyen fajta megállapodás. Nagyon érdekes, hogy ez mutatja azt, hogy ha van egy kezdeményezés átvétel, mint katonai szempontból, akkor rögtön a másik oldal elkezd azon töprengeni, hogy hogy lehetne gyorsan akkor valamilyen fajta megállapodást összehozni. Ha visszaemlékszel, néhány hónappal, tehát mint a fél évvel, 8 hónappal korábban, amikor a kezdeményezés egyértelműen Oroszország oldalán volt, akkor Ukrajna próbált ugye az Egyesült Államokkal közösen, de elsősorban az Egyesült Államok nyomására valamilyen fajta megállapodást összehozni. Tudod, amikor ide-oda rohangáltak a tárgyaló delegációk Florida, Moszkva és Ukrajna között. Most Putyin szeretné ezt. És akkor visszakanyarodva, biztos, hogy üzent az Amerikai Egyesült Államok elnökének Putyin, és biztos, hogy volt erre viszont válasz a kínai pártfőtitkár elnökön keresztül, hogy ezt hogy lehetne gyorsan végrehajtani. A világ azért ideges, mert amikor ilyen háromszögelések vannak, tehát ugye Putyin, Trump, Xi Jinping, valójában 3 ember le tudja játszani azt, hogy mi legyen egy-egy térség jövője kapcsán. Ez egyrészt ugye a térségekben, tehát például Tajvan, tehát most ne csak Ukrajnáról beszélünk, tehát ők is...
1: Ott Európa.
2: Így van, de azt mondom neked, hogy egyébként Európa feje fölött is tudnak így dönteni. És erre joggal lesz ideges a félvilág, hogy ez azért nem jó így. Hogy mi fog történni? Egyrészt azt gondolom, hogy lesz egy egyeztetés, hogy mi legyen Teheránnal. Tehát, hogy menjünk végig, tehát az amerikai kéréslistán. Az amerikai kéréslista alapján el fogja mondani a kínai pártfőtitkár, figyelj, itt volt Donald, hát ezeket mondta, nem értette ezt a tükit idéz csapdát, tehát és akkor ez Putyin szerintem ő meg igen. De ennek kapcsán ők beszorultak most a Közel-Keleten. Mit csináljunk ezzel? Támogassuk Teheránt, ne támogassuk. Nekünk azért fáj, mondja ezt Kína, mert hogy rengeteg olaj, LNG érkezik a Hormuzi szoroson keresztül, nekünk ez azért ez probléma. Tudtok-e segíteni? Persze, hogy tudunk, mondja Oroszország. De ezért kérünk valamit. Oké, de mi is kérünk valamit. Tehát, hogy ez mindenképpen benne lesz ebben az egyeztetésben.
1: Milyen jól le tudod egy szemében játszani az egész.
2: Hát figyelj, írói oldalam ilyenkor előjön. A másik Ukrajna kérdésköre. Az, amikor ilyen szintű veszteségi adatokkal számolunk, az orosz elnök biztos, hogy elkezdi firtatni, hogy azok az országok hogyan tudnak segíteni, és én itt nem Kínára gondolok, hogy katonai szempontból ne legyenek orosz veszteségek, hanem Észak-Koreára gondolok, hogy hogyan tud megjelenni ezekben a hadműveletekben úgy Észak-Korea, hogy valójában ne azt váltsa ki ezzel, hogy egy vörös vonal átlépéssel azt mondja Nyugat, hogy tényleg Észak-Korea belép Európa területén katonai hadműveletekbe, na akkor innentől kezdve, ami a csövön kifér, mi is elkezdünk támogatni, hogy valahogyan egyensúly legyen. És én itt érzek, ez most egy olyan fajta megközelítés, amiben nyilván most jóslás, tehát mert hogy logikailag próbálom felbecsülni, hogy mi az, ami jövőben megtörténhet, odahathat Oroszország és Kína Teheránnak, ha ezzel kapcsolatban úgy zárhatják az ukrán háborút, ahogy Oroszországnak a legjobb. Ehhez pedig kellene katonai és emberi erőforrások, aminél, hát ha nem is úgy teljesen, de félig, tehát egy szemét becsukja a Nyugat, nem teljesen csukja be. Ilyen kockázatokat, és ennek számtalan megoldás, hogy most én ebből mondtam egyet Észak-Korea vonatkozásában, de számtalan ilyen dolog van. Tehát ezekről is mindenképpen lesz szó. Tehát azt tudom elmondani, hogy lesz egy kísérteties hasonlóság, mert kereskedelmi megállapodásokról fog beszélni Kína és Oroszország. Teheránról és Iránról, a Hormuzi szorosról fog beszélni Oroszország. Tajvanról is, de ott az kevésbé, viszont Ukrajna, de itt van az áthallás. Tehát én azt gondolom, hogy ez fog történni.
1: Még Amerikához egy picit ugorjunk vissza.
2: Jó.
1: Kuba kapcsán, amivel te is foglalkoztál a közösségi oldaladon, és sokan kérdezik, hogy most mi van Kubával?
2: Egy nagyon kemény gazdasági folytás láthatunk, amiben szisztematikus lépések sorozatán keresztül, tehát például Venezuela. Nagyon érdekes, hogy ha előbb, ahogy elmondtam a beszélgetésünk elején, hogy Teherán kapcsán nem működött a Trumpi meg. Ha előbb, ahogy elmondtam a beszélgetésünk elején, hogy

térségében ez a fajta nyomásgyakorlás az eredményre vezet, és ebben látnunk kell azt, hogy Kuba nehéz helyzetbe került, mert Kuba nem úgy működik már, mint az 1960-as években. A 60-as években egyrészt kapta az olajat, ha szükséges volt Venezuelából és a Szovjetunióból. Amerika nem volt képes olyan fajta embargót létrehozni, amiben ez a fajta utánpótlás megakadna, és sokkal-sokkal erősebb volt Kuba a katonai szempontból, mint most. Szépen lassan, ez olyan, mint a lassú rozsda, hogy elrozsdásodott, elerodálódott vele a katonai hírszerzési és biztonsági, nemzetbiztonsági rendszere Kubának. Emellett nem csak ez erodálódott el, hanem mindenfajta gazdasági működési része is. És ez nem csak Kubára igaz, hanem ahogy előbb mondtam, Venezuelára, illetve az egész karibi és mexikói öböl térségére. Valójában senki nem tud segíteni, és nem is akar. Nem tud, és nem is akar segíteni Kubának. És ebben az élharcos az Egyesült Államokban, bármennyire is furcsa, nem az Egyesült Államok elnöke, hanem Rubio, ugye a külügyminiszter. Egyszerűen azért, mert neki van egy származás belül, tehát neki ugye a szülei kubaiak, megszöktek Kubából, diszidáltak, nem tudom, szerintem ez a fiatalabb nézőinknek nem mond sokat ez a szó, tehát, hogy elhagyták az országukat, és ő így került az Egyesült Államokba, és így lett amerikai állampolgár, és tényleg egy szép karriert futott be. Ő nagyon komolyan azt szeretné, hogyha ez a kubai rezsim megdőlne. Trump pedig megint mit néz? A félidős választásokat. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez a fajta dinamikus, mint ami Venezuelában, mit tudom én, másfél nap alatt leradírozta a vezetést és eredményt hozott, hogyha valami ilyesmit lehetne villantani, mert Kuba közel van Floridához, közel van az Egyesült Államokhoz. Ebben vannak katonai lépésekre hajozó döntései is az Egyesült Államoknak, felderítési repülésekkel, tesztekkel, azzal, hogy például állami vezetőket bírósági döntés alapján felelősnek tartanak a 90-es években lelőtt két mentő helikopter, nem helikopter, repülőgép, tehát ilyen segélyeket szállító repülőgépek lelövéséért, tehát hogy megteremtik annak a pszichés, jogi és mindenfajta helyzetét, amiben azt tudja mondani, mint Venezuelánál, érted a hasonlóságot, hogy kiderült a venezuelai elnökről, hogy kábítószerkereskedő, és akkor ilyen döntések meg jogi lépések és rengeteg anyag is megszületett, amiben olvashatták az emberek, hogy hát úristen, ez tényleg egy drogkereskedő. Megvolt az indok, ami miatt be lehetett menni Venezuelába. Ez az, amit most Kubában érzékel a kubai vezetés, hogy valami ilyen fajta szempontrendszert épít tudatosan az Egyesült Államok, és tartanak attól, hogy be tud menni, és egy ilyen különleges műveletben leváltja a kubai vezetést. Hozzátenném, hogy a kubai rendszer más. Tehát ott van egy belső politikai rendszer, amiben hasonlóbb, amint Kínához és Észak-Koreához. Hát a kommunista párt ideológiát most erre nem tudok más mondani. Nem olyan szintű, meg hát nyilván karibi, tehát hogy ennél egy picit lazább, de ennek ellenére a Karib-tenger térségében is a helyét és az íróasztalát mindenki védi. Tehát, hogyha valaki hosszú évek óta vagy évtizedek óta azért, mert párt aparatcsik jó helyen volt a kubai társadalomban, nem szeretné, hogyha leváltanák. Tehát, hogy ez nem tud annyira zökkenőmentesen átmenni. És most, ami van, hogy még nem döntött az Egyesült Államok, hogy megmerik tenni, vagy nem merik megtenni. Az elkövetkező másfél-két hétben szerintem eldől. És simán benne van, hogy ha az a döntés úgy érzékeli, szimat alapján, most nyilván hírszerzés, Donald Trump, illetve Rubio, hogy a társadalmi feszültség akkora, az elégedetlenség Kubában, hogy be lehet menni, és ezeket a top vezetőket így el lehet kapni, és megvan ennek a jogi része, hogy ők felelősek két szállítórepülőgép lelövéséért, emberek haláláért, akkor tulajdonképpen az Egyesült Államok igazságot szolgáltat. Ez dől el most. Az, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyre több fronton feszül az Egyesült Államok. Tehát Ukrajnában is ott van még, de ahol nagyon ott van, az a Közel-Kelet. Ott van a dél-amerikai térségben. Most, hogyha Kubát bevállalja, akkor ott van Kubában. Ne felejtsük el, hogy a hétvégén például Nigériában az iszlám állam

0: terror szervezet egyik afrikai csúcsvezetőjét levadázták, tehát Afrikába is visszatér. Tehát van egy ilyen fajta expanziós törekvése külpolitikai, nemzetbiztonsági szempontból az Egyesült Államoknak, de látnunk kell, hogy ez gigapénzekbe kerül. És ezeket a költségeket nem biztos, hogy annyira jól tudja az Egyesült Államok állami és gazdasági gépezete biztosítani.
1: Elkezdtél már jósolni, úgyhogy igen, rajta maradnék ezen a trekken, mert hogy mi most egy ideig nem találkozunk, legalábbis az Ostrom című műsorban, mert majd nyári leállásunk lesz. Nyilván azt kívánom, hogy ne találkozunk breaking helyzetben, de előfordulhat ugye, hogy persze, breaking helyzet van. Te hogyan látod a nyarat, ami előttünk áll? És akkor most mondjuk már Kubáról beszéltünk. Orosz-ukrán háború? Kezdjük ezzel mondjuk egy-két-három percben, aztán szaladjunk végig.
0: Jó. Nem az orosz-ukrán háborút látom egyébként a legsúlyosabbnak.
1: Akkor fordítsunk
0: nem,
1: is.
0: Nem. Én tartom azt, amit mondasz, mert az orosz-ukrán háború vonatkozásában a nyári hadjárat lesz érdekes. És azt gondolom, hogy szeptemberben, ha találkozunk, vagy augusztusban, mert nem tudom, valahogy így leszünk, ugye, tehát majd mondjátok, de hogy kora ősszel látni fogjuk azt, hogy ez a nyári hadjárat mit eredményezett.
1: Jó, de akkor nagy előre lépésre nem számít az.
0: Kivéve abban az esetben, hogyha Oroszország támogatást kap a Távol-Keletről, uh-huh, például Észak-Koreától, akkor olyan mennyiségű ember tud jönni, amiben... Meg figyelj,
1: de ezt már azért pár éve pedzegetjük, hogyha más nem, akkor hát de például ott kiképzésben voltak, is
0: igen,
1: segítettek,
0: hát ott voltak
1: beszéltünk
0: Kurszkban
1: arról, hogy értenek szót egymással.
0: Igen, de Kurszkban segítettek. Ott kínosan ügyeltek, és én akkor is mondtam azt, hogy van egy határ, szó szerint, amit nem lépett át, uh-huh, Észak-Korea. Kurszk orosz terület volt, orosz anyaföld. Annak visszaszerzésével nem tették meg azt a lépést, hogy átlépjenek Ukrajnába, és azt mondják, hogy innentől kezdve egy európai állam elleni támadásban a távol-keleti kommunista nagyhatalom részt vesz. Úgy, mint ördög a tömjénfüsttől, hogy azt a határt még véletlenül se lépjék át. Itt, ha ez megtörténik nyáron, akkor nagyon komoly nehézségekkel szembesül Ukrajna, mert Észak-Koreában nem kell elszámolni úgy az emberekkel. És egyébként rengeteget tanult Észak-Korea azokban a hadműveletekben, és a háborút meg lehet tanulni. Tehát ez észbéli, akaratbéli, illetve támogatás oldalról kérdés. Ha ez mind a három rendelkezéssel, onnantól kezdve bárkiből lehet jó katonát faragni most a jó idézőjelbe, tehát hogy végrehajtsa a feladatokat. Ez egy választóvíz lesz. Ha nem, tehát nem lesz ilyenfajta támogatás Oroszországnak, akkor azt gondolom, hogy nem tud áttörő sikereket elérni, és ilyen szempontból akkor egy ilyen status quo lesz, amiben kénytelen, kelletlen az, amit elkezdett május 9-e után pedzegetni Vlagyimir Putyin, hogy itt az idő, és most ő úgy érzi, hogy meg tudnak állapodni Ukrajnával, beköszönt a tűzszünet béke, akkor nagy eséllyel azt mondom, hogy 2026-ot zárhatjuk úgy, hogy valamilyen fajta tűzszünet lenne. Legyen így, csak az a baj, hogy addig lesz a nyári hadjárat, és rengeteg ember meghal.
1: Hormuzi szoros, illetve okay, ugye Irán, de hát ott
0: én ezt tartom a nagyobb válságnak. Egyszerűen azért, mert gazdasági hatásait tekintve ez a nyáron itt lesz, hogyha nem oldódik meg. És ketyeg az idő, Donald Trumpot idézve. Ha az üzemanyag ellátás, tehát hogy innen nézem, ha nem oldódik meg a hormuzi szoros kérdése, akkor már most ugye a polgári repülésnek a kerozin hiánya jelen van, és ezen keresztül látni fogjuk a turizmusban, az utazási problémákban, és bizonyos szállítási kérdéskörökben is, hogy komoly gondok vannak. Ha az elkövetkező három hétben, mondjuk június közepéig, nem oldódik meg a hormuzi válság, sőt katonai csapások történnek, amire magas esélyt adok. Azt gondolom, hogy a nemzetközi szállítmányozásban, a közúti szállítmányozásban és a vasúti szállítmányozásban is üzemanyaghiány lép fel július közepe, július vége környékén. Ha akkor sem oldódik meg, akkor ez nyilván a mezőgazdasági termelésen keresztül olyan árnövekedéshez vezet, amit piszkosul meg fog érezni az egész világ a pénztárcáján. És ősz környékére azt gondolom, hogy ebben az esetben áteveződik a válság a saját személyautóinkra is. Tehát, hogyha nem oldódik meg addig a Hormuzi szorosban ez a fajta katonai és gazdasági válság, akkor ősszel már érezni fogjuk itt Magyarországon és a benzinkutakon. Nem lesznek elegek a tartalékok ebben az esetben. Ezért várom azt, és ezért van az, hogy így szorítják valójában Trumpnak a nyakát. Nem ő szorítja Iránt. És ez egy óriási lehetőség Moszkvának, Pekingnek, Teheránnak, hogy valamit most kérjen a nyugattól. Vagy ne nézzen oda a nyugat Ukrajna kapcsán, amit mondtam, vagy Teherán végigvihesse a programjait. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt látom. A Hormuzi szorosban nagy eséllyel azt mondom, hogy katonai összecsapás lesz, nagy eséllyel azt mondom, hogy nem tudja legyőzni Teheránt, Washington, és kénytelen lesz odaülni a tárgyalóasztalhoz, Donald Trump, hogy valahogyan megegyezzenek.
1: Végszóra még két percben egy teljesen más szempontot is behoznék.
0: Igen.
1: Mindehez, amit egy elemzőtől hallottam, hogy szintén Amerikához kapcsolódóan egyébként, hogy azzal, hogy Trump igazából kivonja magát Afrikából és a rászoruló térségekből támogatás tekintetében, ők azt jelzik előre, hogy még Afrika szempontjából vagy onnan egy humanitárius katasztrófa, egy válság, és ezzel egy időben egy újabb menekült áradat is elindulhat. Te ezt látod a következő hónapokra?
0: Hónapokban nem. Azt gondolom, hogy ezzel a támadással, amit az ISIS vezetők likvidálásában végrehajtott a hétvégén az Egyesült Államok, azt jelezték, hogy visszatérnek Afrikába. Afrikát nem véletlenül mondják Kína vonatkozásában Afrika erődnek, mert hogy gazdasági szempontból uralja Kína az afrikai övezetet, bizonyos térségeket pedig Oroszország, és pontosan azt érzékeli, hogy olyan fajta gazdasági és nyersanyagi háttért áll rendelkezésére Oroszországnak és Kínának, hogy ezt nem hagyhatja innentől kezdve az Egyesült Államok, úgyhogy kénytelen kelletlen vissza kell, hogy térjen nagyon-nagyon gyorsan ezekbe a térségekbe. Abban van igaza az elemzőknek, de azt sem hónapokban látnám, hogyha az a fajta polgárháborús vagy terrorhoz kapcsolódó hangulat erősödik közép-afrikai térségben, illetve a Száhel övezetben, ami már nem úgy fogalmaznék, hogy izzik, hanem már bizonyos szempontból lángol, akkor ez a tűz föllobbanhat, és jövő év elején egy nagyon komoly válságsorozatot indíthat Európa felé, és igen, ebben az esetben el tudom képzelni, hogy egy nagyon komoly migrációs hullámmal kell szembenéznünk. De ezt szerintem érzékelték, és nem azért, mert Európának akar segíteni Donald Trump, hanem egyszerűen azért, mert azt érzi, hogy Afrika, mint kontinens, olyan gazdasági nyersanyag és mindenfajta bázist ad Oroszországnak és Kínának, hogy az Egyesült Államok számára elengedhetetlenül szükséges, hogy oda valahogyan visszatérjen. Így látom.
1: Tarjányi Péter, köszönöm. Tervezel pihenést nyáron?
0: Nem tudom, még nem, nincs semmi a fejemben.
1: Vagy újabb könyv?
0: Dolgozom könyvön egyrészt, másrészt meg nem tudom, hogy hogy lesz a nyár, ezt most teljesen komolyan mondom, és nem úgy, hogy persze menjünk el pihenni, tehát kell pihenni, és csak hogy hova tud majd az ember menni, és ezzel most nem huhogni akartam, hanem ténylegesen például a turizmust mennyire vágja ketté ez a hormuzi válság, amiben az elkövetkező hetekben, ha nem történik előrelépés, az a turizmust szerintem rögtön az elején érinteni fogja.
1: Köszönöm.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat. Jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Éles szóváltás alakult ki a parlamentben a kormány megalakulása utáni első plenáris ülésen. Magyar Péter miniszterelnök jó ügyvédeket javasolt a fideszes ex-minisztereknek, akik hatalmas vagyonra tettek szert a NER alatt. A Mi Hazánk elnöke azzal vádolta Magyar Pétert, hogy diktatúrát akar kiépíteni. A Fidesz frakció vezetője pedig arról beszélt, hogy szerinte Facebook kormányzást folytat a Tisza. A helyzetet Pulai Andrással és Szerető Szabolccsal értékeljük. Támogatta az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az alaptörvény 16. módosításának tárgy sorozatba vételét. A parlament így szerdán tárgyalja és szavaz arról, hogy a miniszterelnöki tisztséget csak legfeljebb 8 évig lehet betölteni, illetve hogy megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal. Bárándi Gergellyel beszélgetünk. Komoly kihívások várnak az élő környezetért felelős miniszterre. Az országot óriási aszály sújtja, ami azonnali cselekvést igényel. Emellett több nyugat-magyarországi településre is szállítottak az aszbeszttel szennyezett osztrák kőzetből, ami komoly egészségügyi kockázatot rejt magában. Vendégünk Gajdos László. A héten jöhet létre a politikai megállapodás Brüsszel és a magyar kormány között a hazánknak járó uniós forrásokkal kapcsolatban. Közben sajtóhírek szerint vannak kényes kérdések a két fél között. Magyarország ugyanis nem akarja teljesíteni az adó- és nyugdíjpolitikára vonatkozó elvárásokat. Víg Zoltánt kérdezzük.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát érdekes ez a parlamenti ülés, elszoktunk attól, hogy vita van a parlamentben, és van tétje egy vitának. Azt nem tudom, hogy a kétharmad birtokában az egyharmad mire jut majd. Van erről véleményem, de majd szakértő véleményeket is meghallgatunk ezügyben mindjárt. Viszont hát legalább szórakoztató kezd lenni, főleg Magyar Péter által, aki mindent kommentál és mindenhez hozzászól. Erről is fogunk beszélni Szerető Szabolccsal és Pulai Andrással. Szervusztok, jó estét kívánok.
4: Szervusztok,
3: szépen. Szóval teljesen más a hangulata ennek a parlament, ennek, mint volt korábban. Korábban eléggé, hogy mondjam, apátiába hulló volt a parlamenti ülés. Hát ez most egyáltalán nem olyan. De vajon ettől gazdagabb lett-e politikailag?
4: Hát szerintem itt két ok az, ami ezt befolyásolja. Az egyik az nyilvánvalóan a miniszterelnöknek, illetve az egész környezetének a hozzáállása a kérdéshez. Ők nyilván egy influencer kormányt csinálnak, influencerkedni úgy lehet, hogyha az ember beszél, meg csinálja közben a show-t, meg a performance-ot, azt szerintem megkapják a választók. Ugye másik pedig az az, hogy azt ígérte a miniszterelnök, meg azt ígérte a Tisza, hogy visszaállítja a fékek és ellenségek rendszerét, és ennek egy fontos eleme a parlamentnek a működésének az aktív átétele, ugye, illetve a rendeleti kormányzásról átállni a törvény szerinti kormányzásra, amikor ugye szükség van a parlamentben a szavazatokra, még hogyha az egyébként a kétharmad birtokában szavazásoknak a 99,9% az nem is lesz kérdéses, de hogy ez az ígéretnek a része volt, hogyha úgy tetszik, még hogyha nem is feltétlenül gondolták, csak hogy ez ennyire színes lesz, de hogy hát ez így jön. Szerintem ezzel nekem nincsen bajom. Nyilvánvalóan az a kérdés, hogy hogyha ennyire fel van csavarva a hangerő már az elején, akkor ez később lehet a csavarni, de azért én az összességében azt gondolom, hogy lehet, mert a miniszterelnök már többször gondoskodott arról, hogy amikor sokan azt gondolták, hogy nem lehet, akkor ő még mindig csavart rajta.
3: Ez egy érdekes dolog, mert ugye a parlamenti közvetítéseken látjuk, hogy a miniszterelnök hozzászól. Látjuk, hogy folyamatosan kommentálja az ellenzéki megszólalók mondásait, ám de nem halljuk.
4: Igen, mert viszont, nincs az a hang.
3: Viszont a jegyzőkönyvvezetők, azok minden hangot hallanak, és mindent fel is kell jegyezniük. Tehát minden közbeszólás az a jegyzőkönyvben ott lesz. Szerintem a legszórakoztatóbb elemei lesznek a következő ciklusnak, hogy jegyzőkönyvet olvasunk.
5: Hát igen, ebben az értelemben is akkor minden fel lesz jegyezve ebbe a ciklusban.
3: Abszolút.
5: Tehát nyilván azért korai az új parlament működéséről ilyen nagy és időtálló megállapításokat tenni. Az biztos, hogy ez az első ilyen típusú ülés, ilyen típusú vita, ez egy színesebb, érdekesebb, vibrálóbb parlamenti működést ígér. És Nyilván a miniszterelnöknél valóban szokatlan ez a magatartás. Az nem szokatlan, ez egyébként a miniszterelnökök már jó ideje élnek azzal a versenyelőnnyel, amit a házszabály végül is biztosít nekik, hogy a végén, ugye erre viccelesen utalt is rá, amikor megkérdezte a házelnök asszonyt, hogy mennyi ideje van választodni, ugye a viszontválasztásnál korlátlan lehetősége van, és ilyenkor lehet a legjobban kiosztani ugye a politikai ellenfeleket. Szemmel láthatóan ezt nagyon élvezi Magyar Péter, és egyébként éppen a már említett házelnök asszonynak okozott egy kis problémát időnként az ő aktivitása, hiszen gyakorlatilag rá kellett szólni, hogy az ülés rendben tudjon tovább menni. Az pedig, hogy a parlamentarizmusnak, a parlamentnek, mint intézménynek a tekintélye az helyreállítható, ezt már megint csak meglátjuk. Én azt hiszem, hogy annak az igazi próbája az lesz. Én nagyon örülök annak, hogy bejelentették azt, hogy a vizsgálóbizottságonak a jogkereit erősítik, és hogy akár szankcionálható is lehet az, aki nem működik együtt. Tehát azt mondja, ez egy komoly intézmény, ezt komolyan kell venni, és az utóbbi időben
3: elővezethető lesz.
5: Akár, és ezt én helyesnek tartom, de akkor én őszintén arra leszek majd kíváncsi, hogy amikor majd nem az előző kormány ügyeivel foglalkozik egy parlamenti vizsgálóbizottság, hiszen a parlamentnek végül is az alapfunkciója az a mindenkori kormány, a végrehajtó hatalom ellenőrzése. Hát ez nem nagyon működött az elmúlt mondjuk itt 16 évben, de a vége fele már bizonyosan nem, hogy ebben lesz-e változás. Ezt mondjuk nyilván egyelőre nem tudjuk megválaszolni.
3: Érdekes lesz az is nyilván, hogy az ellenzéki megszólalásoknak lesz-e olyan következménye, amit mondjuk úgy, hogy megfogad a parlamenti elsőprő többség. Tehát, hogy egy javaslat át tud-e menni a kétharmadon, hogyha elfogadható. Hogy
4: egy már van. Igen. Ugye a kereszténységért való harcnak a kivétele az visszakerült.
3: Alaptörvénymódosításból, igen.
4: Igen. Már még beterjesztés előtt, hogy az effektív módosítás, tehát nem lett bele módosító, de már politikai púrpárli az volt belőle. Én még a sorján nagyon kicsit visszakanyarodnék, azt azért nem tudom nem észrevenni, hogy a miniszterelnökön van olyan mikrofon, amelyik nem a parlamenti mikrofon, tehát azt nem zárom ki, hogy készül hangfelvétel arról, hogy ő mit mond, és azért, hogy videófelvétel is készül arról, hogy ő mit mond, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek olyan entertainment videók az elkövetkező időszakban, ahol a miniszterelnöknek az
3: hát a róla szóló film producere lett a kabinet főnöke.
4: Már csak ezért.
3: Hát így voltak éppen elég könnyű filmet forgatni, mondhatnám.
4: Igen. Egyébként visszatérve arra, ami az eredeti témára, amiről beszéltél, hogy én is egyetértek azzal, hogy a vizsgálóbizottságoknak a szerepe az erősödik, sőt kimondan erős lesz, erősebb, mint egyébként a korábbi kormányok alatt volt, de nem példanélküli, mert például nagyon sok angolszász jogrendben, vagy angolszász logikát követő jogrendben ez nagyjából ez a megszokott, és ott lényegében a polgárjogi vagy a büntetjogi kötelezettségnek megfelelő szintűek az ilyesmi típusú számonkérések, és aki nem megy el, az ott is pénzbírsággal sújtható, előállítható, stb. Sőt, igazmondási kötelezettség van, tehát hogy nagyon szigorúak ezek a feltételek, meg körülmények. Én annak örvendek, hogy itt ez a legerősebbre van csavarva ez a történet, mert szerintem nagyon sok olyan kényes politikai ügyet csak úgy tudunk megtudni, amelyekről ugye nem készült mondjuk írásos anyag, mert mondjuk egy lobbizásról ugye miért készült volna, amik egy ilyen beszélgetések során tudnak kiderülni. Nem tudom, hogy hány néző követte még a 90-es években a vizsgálóbizottságoknak a működését, mert akkor azért még voltak ilyesmi típusú izasztós pillanatai azoknak a vizsgálóbizottságnak, amikor valamilyen ügyköré
3: épült. Hát az olajszőkítés, vagy a tocsikügy.
4: Tocsikügy, igen.
3: Bizony.
4: Ott azért voltak nagyon kemény pillanatok azon résztvevők számára, akik utána abból úgy politikailag, mint büntetőjogilag rosszul jöttek ki. Én ilyesmiket várok most is. Nyilván az akkor ez kérdés, hogyha egy valami olyasmi sztori kerül a felszínre, ami majd egy 5-10 év múlva a mostani kormánynak nem lesz jó.
3: Ez így is, úgy is érdekes
4: akkor
3: lesz.
4: Akkor majd megszavazza, akkor majd ezeket a szabályokat betartja, vagy betartatja, esetleg módosítja addig. Arra lesz-e kíváncsi, de hát ez majd még 1-5 vagy 10 év múlva lesz.
3: Egyébként az a hangvétel, ami most a parlamenten eluralkodott, az európai kultúrában nem szokatlan, gondoljunk a britekre. Tehát az angol parlament az konkrétan így működik. Átkiabálnak egymásnak, bekiabálnak, tapsolnak, vagy fújolnak. Tehát mondjuk tőlünk keletebbre meg összeverekednek, azt nem szeretném látni, de hogy ez a fajta nem csendben ülünk és nem meghallgatjuk hangvétel, ez teljesen megszokott mondjuk az angoloknál.
5: Igen, és egyébként ugye az a vita valóban élénkebb volt, mint amit eddig a magyar parlamentben megszoktunk, de durvának mégse nevezném, tehát hogy olyan nagyon erőteljes kifejezések. Sőt, tulajdonképpen, ha belegondolok, a korábban, tehát ott az ellenzék nyilván részben a tehetetlensége miatt is, tehát az Orbán kormány ellenzékéről beszélek, ott sokszor folyamodott olyan eszközökhöz, olyan radikálisabb eszközökhöz, amire aztán durva reakció is érkezett.
3: Hát azért Magyar Péter névsorolvasása gyakorlatilag a vele szemben ülő ellenzéki képviselők felé.
5: Ez a magyar politikai beszédben, meg egyébként szerintem az európaiban sem tűnik túl durvának, és egyébként a másik oldal is ért ezekkel az eszközökkel, úgyhogy nem, ezzel ebben különösebb problémát még nem látok.
4: Ez még csak az első ülés volt, szerintem. Térjünk erre vissza a 4., 5., 10. ülésen, és akkor majd még lehet, hogy lesznek ilyen problémásabb esetek is.
3: Az, hogy Toroszkai László eléggé tüskésen szólhat fel, az nagyjából a mi hazánk nehéz helyzetét is megmutatja, azt gondolom. Tehát az, hogy az nem esett jól neki, hogy kevesebben vannak, mint a hófehérke törpéi, ezt talán az elegancia hiányát joggal vetette a miniszterelnök szemére, bár akkor abban a pillanatban nyilván egy jó poénnak tűnt. De egyébként meg a mi hazánk terepét gyakorlatilag elveszi a megmaradt Fidesz.
4: Hát egy részét legalábbis, de hogy igazából mindenkinek elveszi most ilyen pillanatban a terepét a Tisza. Tehát én azt gondolom, hogy a belátható időben néhány hónap, vagy fél év, vagy akár egy év időtartamban szerintem ezek a pártok csak a helyüket fogják keresni a parlamentben, meg egyébként általában a politikai térben. És igen, nyilvánvalóan persze a legextrémebb pontokat leszámítva a Fidesz és vagy a Tisza kiénekli a mi hazánk szájából azt a bizonyos sajtot, de azért nyilván van még mindig tér a mi hazánk számára, itt elsősorban egyébként az ilyen összeesküvés elmélet típusú, meg gondtás ellenség, meg ilyesmi típusú ügyekre gondolok, amikben ők tudnak motorozni. Eddig is egyébként szerintem az volt az ő megkülönböztetőjegyük. Ezt a később is fogják tudni, hiszen nem látom azt, hogy ebbe a térbe bemozdulnának ezek a pártok, mert az nekik nyilvánvalóan egyfajta veszteséget jelent, míg a mi hazánk szavazói azok kevesebben vannak, mint akik folyékonyak ezekre az üzenetekre. Tehát ott egy érdemi növekedésre is.
3: Délután készítettem egy elég hosszú interjút, meg tudják nézni a kedves nézők a Mérlegben. Szóval készítettem egy interjút Megyesi Péterrel. És ő Magyar Pétert egyébként méltatva türelmet kért a társadalomtól felé. Másrészt meg azt mondta, hogy a Fidesznek vége, és Orbán Viktor nem tud visszatérni, még ha meg is próbálja. Egyet értetek ezzel a képlettel?
5: Hát én azt mondom, hogy ha mostani politikai folyamatokat nézzük meg, önmagában a választási eredményt megnézzük, akkor nehéz lenne most ezzel vitatkozni. Persze a politikában láttunk már furcsa dolgokat, meg váratlan dolgokat, meg hát ki gondolta volna mondjuk 1990-ben a választások után azonnal, hogy 94-ben milyen választási eredmény születik, de én azt gondolom, hogy itt most tényleg egy más színházat látunk, és én sem nagyon látom Orbán Viktor esélyét arra, hogy visszajöjjön. Ez az egész parlamenti ülés is ugye ezt erősített. Tehát gyakorlatilag Magyar Péter is többször felhívta a figyelmet arra, hogy hát pont a főszereplő nincs itt, ugye Orbán Viktor, és bizonyos értelemben azt is sugallta, hogy azok az emberek, elsősorban pedig pontosan Gulyás Gergely az, akik egy kicsit más helyett viszik el a balhét, hogy minket, őket is, mint egy a miniszterelnök, a volt miniszterelnök maga előtt tolja, és ők képviselik az ellenzéki álláspontot a parlamentben. Ez azt gondolom, hogy Orbán Viktor renoméját sem erősíti, úgyhogy összességében egyetértek ezzel a megállapítással.
4: Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor tanul Gyurcsány Ferenctől.
3: Könyvet ír?
4: Lehet, hogy könyvet is ír, de Gyurcsány Ferenc beült a parlamentbe, és egy boxzsákká alakult az elmúlt időszakban, és nem tudott belőle érdemben kapitalizálni, és szerintem Orbán Viktor lemondta azt a következtetést, hogy ezt a hibát neki nem kell elkövetnie. Ennek okán nem is ült be a parlamentbe. Ugye pont bizonyára a volt miniszterelnök is olvasta, ami ma a Népszavában megjelent utatásunkat, ahol ugye azt vizsgáltuk, ezt a kérdést is feltettük, hogy mit gondolnak az emberek, hogy van-e a Fidesznek, illetve a Orbán Viktornak esélye visszatérésre, és a választók kétharmada mondta azt, hogy a Fidesznek nincs, és a választók, a megkérdezettnek a 3/4 mondta azt, hogy Orbán Viktornak nincs, még a Fidesz szavazóknak a 29%-a is, a megmaradt Fidesz szavazóknak, mert ugye 1 millióval csökkent a Fidesz szavazóknak a tábor az elmúlt egy hónapban, ennek a megmaradt Fidesz szavazóknak a 30%-a is azt mondta, hogy a miniszterelnök nincs esélye a visszatérésre. ilyenkor nyilvánvalóan ők azt fejezik ki, hogy ők mit gondolnak, hogy vissza kell térni a miniszterelnöknek ebben a kérdésben. Tehát elsősorban erre vonatkozik.
3: Ez egy izgalmas kutatás, mert hogy ennek lehetne egy folytatás, hogy egyébként a megmaradt Fidesz szavazók kit szeretnének látni a Fidesz élén? Kérdeztétek
4: ezt? Ezt a kérdést is kérdeztük, hogy kit szeretnek látni a Fidesz élén, és a legtöbben azt mondták, hogy nem szeretnének senki más látni a Fidesz élén, csak Orbán Viktor. El sem tudják képzelni, hogy
3: Viktor visszatérjen, de azt sem tudják elképzelni, hogy ne ő vezesse a Fidesz.
4: Nem könnyű manapság Fidesz szavazónak lenni, ebből ez is következik, de akik érdemi választ adtak, ők legtöbben Szijjártó Pétert mondták, ők se különösebben sokan, 21-néhány százaléknyian, honlapunkon fel vannak a pontos számok, és Cserpalkovics, illetve Lázár jöttek még utána 7-7 százalékkal, összes többi válaszadó az nem mondott erre érdemben semmit.
3: Téged ez meglep?
5: Nem. Azon, hogy Orbán Viktor nagyon sokat tett azért, hogy ne legyen evidens az, hogy ki az ő utóda adott esetben a Fidesz, vagy ki lehetne az ő utóda a Fidesz élén, és ezeket az ambíciókat ő szerintem tudatosan is visszanyeste, és most ugye ez most egy csapdahelyzet a közössége számára, hiszen azért számunkra is, hogyha azon gondolkodnánk, hogy ki lenne esélyes arra, hogy ezt a pozíciót megszerezze, akkor tényleg nincs erre jelen pillanatban evidens válasz. Ez valóban a Fidesz szempontjából is egy nagyon rossz hír, hiszen ez a, igen, Orbán Viktor nélkül nehéz elképzelni a Fidesz, de Orbán Viktorral is nehéz azt elképzelni, amiről már beszéltünk, hogy a Fidesz megerősödjön, hogy sikeressé váljon. Egyébként visszatérünk arra a kérdésre, ami a Toroczkai Lászlóra vonatkozott, hogy én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk számára a legfontosabb az, hogy valahogy látszódjék. Ezért valószínűleg harsányabbá is válik majd a Mi Hazánk is, és ugye Toroczkai László arra fölhívta a figyelmet, hogy ő az egyetlen pártelnök most mint frakcióvezető ugye Magyar Péterrel szemben, csak hát bizonyítanában lehet, hogy karakteresebben is tudja képviselni az álláspontját, mint Gulyás Gergely a Fideszét, csak ugye ott az a problémája neki, hogy pontosan ez a személyes viszony, ami Magyar Péter és Gulyás Gergely között ugye köztudott, hogy ők volt barátok, és ez ma is ez a
3: döntsük el, hogy tegeződünk, vagy magázolunk, mondta Gulyás Gergely, ezt majd még
5: ez elvonja a figyelmet ettől a Toroczkai Lászlóról is.
3: Egyébként ez egy fura helyzet volt, egy kicsit ilyen csendőrpertúvá vált, mert hogy Gulyás Gergely következetesen magázta a miniszterelnöket, és miniszterelnöknek nevezte, Magyar Péter pedig folyamatosan tegezte Gulyás Gergelyt.
4: Miniszterelnököt mindig miniszterelnöknek kell nevezni, legalábbis a parlamentben, azt gondolom mindenképpen, tehát nem nagyon volt más lehetősége. Ahogy Toroczkának sincs más lehetősége, mint emelni a tétet, ez egyetértek, mert neki egyben nincs vesztenivaló ebben a történetben. Legalábbis belátható időn belül. És addig emeli ezt a bizonyos tétet, ameddig az ő jó ízlése ezt engedi.
3: Purai András, Szerető Szabolcs, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
6: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Támogatta az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az alaptörvény 16. módosításának tárgysorozatba vételét. A parlament így szerdán tárgyalja és szavaz arról, hogy a miniszterelnöki tisztséget csak legfeljebb 8 évig lehet betölteni, illetve hogy megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal. Bárándi Gergellyel beszélgetünk.
2: Hát a szuverenitás védelmi hivatal valószínűleg keveseknek fog hiányozni, mert igazából azon kívül, hogy néhány közleményt kiadtak, azon kívül nem tudtunk róluk semmit, meg hát ez sok pénzbe
3: kerül. Istennek hála.
2: Így, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: De azért ez az alaptörvény módosítás, ez úgy látom, hogy elég sokakat izgat. Pro és kontra, tehát hogy mindenféle vélemény megfogalmazódik a 8 évvel kapcsolatban is, meg ezzel a keresztény Magyarország kérdéskörrel kapcsolatban is.
3: Természetes, és ez így helyes, hogy minden alaptörvény módosítás érdeklődésre tart számot.
2: Hát korábban és, azért ez nem örülnék, így volt, megtudtuk, hogy így lesz is.
3: Jaja, de örülnék annak, hogyha nagyon nagy érdeklődésre tartana számot a jövőben, mert ritkán kerülne rá sor. Tehát az alaptörvény visszatérne abba a funkciójába, hogy a politikai életnek, a közéletnek a kereteit adja meg, és nem pedig egyfajta eszközként szolgál arra, hogy a kétharmad gyakorlatilag minden korlát nélkül végre tudja hajtani azt, amit ő eltervezett és elképzelt.
2: Márpedig ez a kétharmad is egy csomó alaptörvénymódosítást lesz kénytelen létrehozni, hogyha azon az úton akar haladni, amin akar. Ez önmagában baj, mert oldozza-foldozza a gránit szilárdságút, aminek egyébként tényleg annak kéne lennie, bármennyit is nevettünk azon, hogy ezt hányszor írták át. Vagy pedig egyszerűbb lenne várni és egy új alkotmányt írni, ami egyébként a Tisza tervei között ott van.
3: Ezt én azt gondolom, hogy nagyon hosszú évek óta az ellenzék így is tervezi, és e tekintetben én nagyon örülök annak, hogy a Tisza kormány is ezt az ütemtervet tartja elfogadhatónak vagy követendőnek. Az első, hogy mondjam, hullámban tényleg a jogállamot kell helyreállítani. A jogállamiság helyreállítása érdekében valóban jó néhány alaptörvény módosítást végre kell hajtani. Ennek nem szabad megvárni egy társadalmi vitáját, azonban egy új alkotmánynak igen. És én azt gondolom, hogy ez az alaptörvény annyi sebből vérzik, és olyannyira egyoldalú, olyannyira egyfajta értékrendet testesít meg és képvisel, hogy itt szükség van egy új alkotmányra, amit alkotmánynak hívnak, és nem alaptörvénynek. De még egyszer mondom, ahhoz, hogy működőképes legyen az állam, ahhoz, hogy a jogállam helyreálljon, és nem azért, hogy Brüsszelnek megfeleljünk, hanem azért, hogy nekünk, magyar embereknek megfeleljünk, és végre visszatérjen Magyarország a demokrácia, a jogállami demokrácia útjára, ahhoz szükség van alaptörvénymódosításokra. Tehát, hogy mondjam, az én kritikám, vagy az én kicsit félig meddig gunyoros megjegyzésem nem arra vonatkozott, hogy most ez nem indokolt, hanem remélem, hogy 2-3-4 év múlva, vagy 5 év múlva ez így lesz, hogy az, hogyha alaptörvény, vagy reményem szerint alkotmánymódosítás van, akkor az óriási figyelmet kap.
2: Amikor bekerült az alaptörvénybe a keresztény Magyarország, mint egy alapillére az államiságunknak, akkor sokan tiltakoztak, mondván, hogy ennek semmi értelme nincsen a 21. században, nem ez a fontos. Most ki akarta vezetni a Tisza kormány, vagy Magyar Péter, vagy hát ki tudja kicsoda, majd a Fidesz tiltakozása és a KDNP, főleg a KDNP tiltakozásának hatására letett erről a szándékról. Ez megint sokaknak nem tetszik, sokaknak meg nyilván igen. Hol van ebben az igazság?
3: Két dolog. Az egyik, hogy szerintem ez egy jogalkotási hiba volt. Én nem gondolnám, hogy ők ezt kiszerették volna vezetni, hiszen egyetlen olyan korábbi megnyilvánulása nem volt a Tiszának, amelyik mondjuk az illegális migrációval kapcsolatos politikai hozzáállást megkívánta volna változtatni, és ugye erre hivatkozással került az alaptörvénybe ez a passzus. De gyakorlatilag... Azt gondolom, hogy ők kidobtak egy egész szakaszt, vagy egy egész bekezdést, holott csak a felét kellett volna kitenni, mondjuk úgy, hogy ezt benézték. És azt, hogy ezt benézték, az Fidesz ügyesen kihasználta, és politikai tőkét kovácsolt belőle, sokkal inkább ezt gondolom valósnak. Az, hogy a kereszténység hogyan jelenik meg az alaptörvényben, az alkotmányban, az egy másik és ez egy tartalmi kérdés, és ezen valóban sok vita volt, de én azt gondolom, hogy a vita úgy életképes, vagy úgy valid, hogy azt kérdezzük, hogy csak azt képviselje értékként az alaptörvény vagy alkotmány, hogy elismeri a kereszténységnek a történelme, a magyar történelemre gyakorolt hatását és az ebben rejlő értékeket. Ha így fogalmazzuk meg, akkor azt gondolom, hogy még én is baloldali emberként ezt támogatni tudom. De hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, ahogy egyébként ma az alaptörvényben benne van, ott már egyszerűen hazugság, ami történik, mert a nemzetmegtartó szerepe ma a kereszténységnek nincsen. Nem erre épül a nemzet, nem erre épül a nemzettudat, nem ezért érzi magyarnak egy magyar ember magát, hanem egészen más okok miatt. És ez nem igaz ez a passzus benne. Tehát a vita az itt volt, hogy a kereszténységet kiemeljük, mint vallást, és azt mondjuk, hogy ez egyfajta államvallás, és nem plurális nézeteket vallunk erről, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, az 1000 éves magyar történelemre a kereszténység valóban óriási szerepet is gyakorolt.
2: Miniszterelnök és az ő két cikluson keresztül ívelő lehetősége, ráadásul nem is két ciklus, hanem 8 év, nem tudom miért nem két ciklusban fogalmazza meg ezt az alaptörvénymódosítást, de minden esetre ez így van. Hak Péter jogtudósként azt mondja, hogy ez önmagában, mert visszamenőleg is érvényes, önmagában sem felel meg az alaptörvény szellemiségének, meg a demokratikus gondolkodásnak. De mondta, hogy az érdekes, kezdjük ezzel, és aztán Hak Péter mondatára a véleményét is várom.
3: Hát érdekes, azért érdekes az én meglátásom szerint, mert gondoljunk bele abba a szituációba, hogyha mondjuk ciklus közben valaki miniszterelnökké válik, ahogy egyébként mondjuk történt ez a Gyurcsány kormány alatt mondjuk Bajnai Gordonnal, ugye egy évre miniszterelnök, és még újra választották volna, meg még egyszer újra választják, akkor a második újraválasztása után egy év múlva le kell mondania. Vagy hogy képzeljük?
2: A vége előtt egy évvel, igen.
3: Igen, tehát hogy, igen. Vagy bocsánat, a vége előtt egy évvel le kell mondani. De volt ugye a jobb oldalon is miniszterelnök váltás, Antal József halála miatt volt egy ilyen. Magyarán szólva, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó megfogalmazás, én azt gondolom, a két ciklus sokkal szerencsésebb lett volna, de ezen el lehet vitatkozni. A visszamenőleges hatállyal kapcsolatban, hát igen, az, hogy ezt, ugye, mert volt egy ilyen vita is az Alkotmányügyi Igazságügyi Bizottságban, hogy ezt nemzetközi egyezmények, stb. Tiltják, nem tiltják, szeretném mondani. Azért nem, mert ez a büntető jogszabályokra vonatkozik, a büntetőjog visszamenőleges hatályának alkalmazását valóban tiltják, és egyébként a magyar alaptörvény is, és a büntetőjog is tiltja, minden tiltja, de itt nem. Gondoljunk csak egyre, lusztrációs törvény. Ha ez lett volna mondjuk 90-ben, vagy akár lenne most, akkor is azt mondtuk volna, hogy visszamenőleges hatállyal mondom én azt, hogy aki mondjuk a pártállami időben tisztséget viselt, az 1990-től, vagy a mai naptól nem viselhet köztisztséget. Ez visszamenőleges hatály. Számos helyen Európában ezt meglépték. Tehát az ilyenfajta közjogi értelemben vett fogalmazhatunk visszamenőleges hatálynak, de ez nem feltétlenül igaz erre, mondom még egyszer, ezt alapvetően büntető jogszabályokra szokták a teljes tiltást alkalmazni, nem túl szerencsés, de azzal viszont én is egyetértek, hogy nem elegáns. Egy jogállami demokráciának a eszköztárából jó, hogyha ez ilyen hiányzik. Az adójogban, a közjogban és mindenhol máshol, és ez egyfajta kritika, és ez a kritika, ez azt gondolom, hogy ilyen szempontból jogos, de ez nem olyan erős, mint mondjuk egy büntető jogszabály esetén, ahol pedig tényleg egyenesen nemzetközi egyezménysértő, alaptörvénysértő, BTK-t sértő.
2: De ilyen módon ez nem az.
3: Ilyen módon ez nem az, és mondom, talán a legjobb példa erre, amit mondok, ez a lusztrációs törvény, az szintén visszamenőlegesen szankcionálunk valamit.
2: Megváltoznak a vizsgálóbizottságok a súlyukat tekintve, főleg azáltal, hogy elővezethetnek olyan embereket, akik egyébként nem szeretnének megjelenni a vizsgálóbizottság előtt, nyilván jó okkal. Ennek a korábbi időszakokban, az elmúlt 16 évben kialakult egy teljesen hétköznapi gyakorlat. Ki jön, ki nem jön. Erről mit gondol? Tehát amikor a rendőr vezeti a parlamenti vizsgálóbizottság a képviselők elé, mondjuk a másik képviselőt vagy minisztert?
3: Őszintén én azért nem szeretem. Azért nem szeretem, mert más a szerepköre egy vizsgálóbizottságnak, ez egy politikai testület, ezt ki kell mondani, ez nem egy igazságszolgáltatási fórum, hanem az egy politikai testület, amelynek a tagjai politikai pártok képviselői. A mindenkori politikai többség fogja alkotni és meghatározni azt, hogy egy vizsgálóbizottság hogyan fog működni. Éppen ezért én nem gondolom, hogy itt karhatalmi eszközöknek helye van, nem gondolom helyesnek azt, hogy itt mondjuk őrizetbe lehessen valakit venni, vagy elő lehessen állítani és odacibálni a vizsgálóbizottsági ülésre. A vizsgálóbizottságon való meg nem jelenésnek kell, hogy legyen politikai konzekvenciája, és természetesen, hogyha a vizsgálóbizottság olyat tár fel, ami bűncselekmény gyanújára ad alapot, akkor pedig az ügyészségnek, rendőrségnek, NAV nyomozóhatóságának, tehát a NAV bűnügyi igazgatóságnak pedig nyomozást kell indítania, és ott már igaz, amiről itt szó van, hogy elő lehet állítani a tanút vagy rendőrséget.
2: De ha ez a vizsgálóbizottság ez ilyen szabályok szerint működik, akkor önre védőként igenis szüksége lehet egy embernek, akit ott meg akarnak hallgatni, mert hát ez olyan, mint egy kihallgatás.
3: Igen.
2: Hát ott kell lenni az ügyvédnek, aki azt mondja, fi, erre ne válaszolj.
3: Ez egy tökéletesen jogos felvetés. Én azért gondolom ezt helytelennek, azért nem értek ezzel egyet, mert egyébként a célt magát értem, hogy ne lehessen a vizsgálóbizottságot hülyére venni. Na de mégiscsak egy politikai testületről van szó, és azzal sem tudok egyetérteni, hogy mondjuk az országgyűlés valamelyik bizottságának a határozatát mondjuk egy bíróság felül vizsgálhassa. Szóval ezek olyan keveredések a magyar jogrendben, amit én nem tartok szerencsésnek, nem jó. Egy vizsgálóbizottságnak egyébként nem is feladata, hogy valakit elítéljen, vagy megítélje az ő bűnös vagy nem, hanem az a feladata, hogy gyakorlatilag azt a jelenséget feltárja, és ezt politikai eszközökkel, politikai eszközrendszerrel kéne megvalósítania. Szeretnék példát mondani, volt egy vizsgálóbizottság egyébként, összesen kettő volt a magyar parlamenti történet során 90-től, amelyik sikeres volt, az egyik, amiben részt vettem, ez az Együtt Egymásért sztorit feltáró bizottsági ülés volt, ott elfogadtunk egy jelentést, és annak lettek büntetőjogi következményei, mert nagyon sok ott szereplő, meghallgatott személlyel szemben büntetőeljárást indítottak, és egyébként jogerősen el is ítélték őket letöltendő börtönbüntetésre.
2: Na valószínűleg ez a példa lebeg mostani jogalkotók előtt, hát, hogy na ugye, hát meg meglátjuk.
3: Ezt előbb-utóbb, is oldani.
2: Előbb-utóbb azért ez gondolom tisztázódik, és nem letisztul. Bárándi Gergely, köszönöm.
3: Én köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Komoly kihívások várnak az élő környezetért felelős miniszterre. Az országot óriási aszály sújtja, ami azonnali cselekvést igényel. Emellett több nyugat-magyarországi településre is szállítottak az aszbeszttel szennyezett osztrák kőzetből, ami komoly egészségügyi kockázatot rejt magában. Vendégünk Gajdos László.
2: Az élő környezetért felelő miniszter, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: És öröm, hogy itt van, köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Én köszönöm.
2: Rengeteg olyan téma van, ami hirtelen a nyakába zúdult. Egy részét lehetett tudni az asszály, de egy része azt gondolom meglepetés, lásd azbeszt. Mert hogy azt lehetett hallani, hogy vannak szennyezett települések, de most már olyan irgalmatlan mennyiségű település van egy hosszú listán felsorolva, ahova az osztrák bányából aszbeszttartalmú kőszállítvány érkezett, hogy ezzel nyilvánvalóan országos szinten kell valamit csinálni. Mennyire vagyunk erre felkészültek? Most, hogy így a nyakába zúdult, ön mit gondol erről?
3: Most egyre inkább, de én is megdöbbentem, de éreztük ennek a súlyát, mert gyakorlatilag megalakult a kormány, és két nap múlva már ezzel foglalkoztam, de nagyon fontos volt, mert ugye van egy küldetésünk, hogy azt vegyük már tudomásul, hogy nem lehet az emberek egészségével játszani. Az elmúlt 16 évben nem volt környezetvédelmi minisztérium, és hát mondjuk így, hogy egy kicsit lazábban figyeltek oda a dolgokra. Hát ez is több évig hordták az aszbeszt tartalmú követ Magyarországra, Ausztriából. Magyarországon nulla tolerancia van az aszbeszt iránt, tehát nem lehet aszbeszt tartalmú építőanyagot felhasználni. Mégis nagyon sok helyre került ebből az útból, és hát azért elég megdöbbentő, hogy amikor porzik, akkor viszont a levegőbe kerül az aszbeszt.
2: Tárgyalt az osztrák kollégájával erről a helyzetről, ők tudták, hogy a bányából aszbeszt tartalmú kövezet kerül ki?
3: Az az igazság, hogy ott tartunk még, és most kértünk egy vizsgálatot, ezt a miniszterelnök úr szorgalmazta, amikor most kint jártunk, hogy állapítsuk már meg, hogy ki a felelős, mert ugyan 5 bányából 4-et bezártak, de nem időben. Tehát most már az a 4 bánya nem működik. Az 5-ben én jártam, és egyeztem meg a tulajdonossal, hogy hagyjon végre önkorlátozást, Magyarországra ne adjon el, ne szállítson azbeszt tartalmú követ.
2: Aki behozta Magyarországra, ő tudta, hogy mit hoz.
3: Önkorlátozást Magyarországra ne adjon el, ne szállítson.

0: A végén majd nyomoznia kell, mert hogy ez így ebben a formában eléggé bűncselekmény, gyanús.
1: Hát ez majd ezt fogjuk látni, igen.
0: Viszont van egy másik oldala ugyanennek, az ott élők egészsége és a megoldás. Hát ugye azok az utak, azok ott vannak. Azzal mit lehet kezdeni?
1: Hát
0: most?
1: Itt ez a probléma, hogy csak Szombathelyen, ahol ahol először kibukott és a legnagyobb a szennyezés, hogy 12 kilométer út van, több mint 100 000 tonna követ kell felszedni, új utat csinálni, és a legfontosabb, hogy ezt a 100 000 tonna a szennyezett követ le kell tárolni, hát ezt szeretnénk, hogyha visszakerülne az osztrák bányába. Ezért mától már működik egy olyan vegyes bizottság, amit az osztrákok és mi állítottunk össze, a minisztériumban kiváló szakembere vesz ebben részt, és szeretnénk a megoldást megtalálni, mert mi úgy gondoljuk, hogy Ausztriából jött, oda menjen vissza.
0: Ezt most mi a saját szakállunkra Magyarország elkezdi megoldani ezt a problémát, vagy várunk az osztrákokra?
1: Ezt meg kell oldani ezt a problémát, mert folyamatos a levegőben az aszbeszterhelés, ezt nem hagyhatjuk annyiban.
0: Azt most méri valaki?
1: Igen, folyamatosan mérik, akkor hát ugye 3 nyugat magyarországi megye érintett, és ott a kormányhivataloknak van erre lehetősége, pénz biztosítottunk számukra, hogy mintákat vegyenek, mert akarjuk tudni egyelőre azt, hogy milyen területen ment széllyel ez az aszbeszttel szennyezett kőzuzalék, és a labor eredmények majd ezt mutatják, ezt finanszírozza a kormány, tehát a kormányhivatalokba lehet menni, és aztán a következő lépés, hogy lehet nagyon gyorsan, és ebbe azért a polgármestereknek is kell némi szerepet vállalni. Tudnilik, hogy hogy a porzás ugye nincs eső, tehát nedvesíteni legalább, hogy a kiporzást azt csökkentsük.
0: Ha valaki kártérítést kér, önöktől kérje, vagy Ausztriától? Tehát a magyar kormány, vagy az osztrák kormány fele?
1: Őszintén szólva azért azt tegyük hozzá, hogy ezek önkormányzati vagy magánutak. Tehát ebbe állami út egyelőre nincsen. Tehát ezek magán vásárlásból, magán úttelepítések zajlanak, de a kormány megoldja a problémát.
0: Úgy kezdődött a miniszteri munkája, hogy megtekintették az asszály helyzetet.
1: Igen.
0: Ugye ópusztaszerre mentek az első kormányülésre, és ez egy alkalom volt arra, hogy megnézik, hogy mi a helyzet igazából a földeken. Mi a megoldás a földekre? Mi a helyzet egyáltalán a Kárpát-medence asszályos állapotára?
1: Itt az a baj, hogy nem egyszerűen egy aszályos évről beszélünk, hanem 5-6 éve folyamatos aszályról beszélünk, tehát nem tud magára találni a föld. 5, de lehet, hogy 7 balatonnyi víz hiányzik a talajból. És ezen nem segít, hogy volt 2 hét hóesés, ez nagyon fontos a téli feltöltődés, de ez kevés volt. Ezzel nem segít az sem, hogy amikor kineveztek és kaptam ezt a megbízást, hogy ezt oldja meg, akkor rá 3 napra elkezdett esni az eső, amire én nagyon büszke voltam, de sajnos valamit segített.
0: Hát azt a 3 napot el tudta intézni, akkor ezt 3 naponta.
1: Hát igen, de hát áprilisban például a tizede esett. Tehát igen. Hogy mondjam, hogy egyszerű legyen, 1 négyzetméteren 40 liternek kellene az átlag szerint lenni, és 4 liter volt áprilisban. És valamivel jobb májusban a helyzet, de hát ez sem tökéletes. És hát az a nagy probléma, hogy eddig nem figyeltünk oda arra, hogy amikor van vízünk, akkor tartsuk meg. Ugye mindenki elvezette a vizet, mert hogy ne legyen lápos, ne tudjon termelni a földjén, és a többi.
0: Hát gyakorlatilag körbe betonoztuk a folyókat.
1: Most egy kicsit szemléletet kell váltani, mert amikor van víz, azt mindenkinek kutya kötelessége megfogni, az önkormányzatoknak is, a gazdáknak is, és természetesen a vízügyi szakembereknek is.
0: Ez így ilyen elárasztásos módszer
1: lenne? Például igen, sok árterület van szárazon, tehát amikor lehet, akkor árasztani kell, és ahol lehet fogni a vizet.
0: Azok az ötletek, hogy a Tiszából, a Dunából kivezetni egyszerűen a víz egy részét a földekre, és ezzel árasztani el mondjuk az alföld jelentős részét, ez hamvába holt?
1: Nem, csak a Tiszában sincs elég víz. Természetesen ez megoldás, ez most is működik. Azért az a helyzet Magyarországon, hogy a Dunántúl egy kicsit jobb helyzetben van, ott jobb a vízhelyzet. Valóban a Tiszán túlon van a nagyobb baj, de a Dunában van nagyobb víztömeg, meg ott van a nagyobb vízhozam. A Tiszát azért nagyon sokan fogják, az az igazság, hogy azért például most a Szamosban szinte alig van víz, a

0: Románia, amit lehet, ő is megfog, és a Tiszaval ugyanez a helyzet. Gyanítom, hogy ha véget ér az ukrán háború, ott is be akarják indítani a mezőgazdaságot, tehát fogja más is a Tisza vizét. Tehát nekünk nagyon oda kell figyelni, és házon belül is Magyarországon, mert a felső Tiszán nem lehet minden vizet megfogni, hiszen az alsó Tiszán is szükség van erre. Tehát ez egy nagyon, nagyon furcsa és nehéz állapot. Azzal a vízzel kell gazdálkodnunk, ami van, de ebből is a folyóink vizébe is 20 köbkilométernyi víz az elmúlt 15 évben eltűnt. Tehát
1: van már konkrét döntése ez ügyben?
0: Nincs. Azon kívül, hogy a vízügyi igazgatóságnál életbe léptettük azt a tervet, ami erre az esetre elő volt készítve, és megkezdődött az aszály elleni úgymond védekezés és a vízvisszatartási tervek. Most azt kell mondjam, hogy adott körülmények között még most jól állunk, tehát megfogunk minden vizet.
1: Mondta a Dunántúl, de azért ott van két válságos terület, és nem csak azért, mert nyár lesz, és a fürdőzők majd kétségbe esnek a Balaton és a Velencei tó láttán, hanem azért, mert ott több százezer ember megélhetése múlik azon, hogy ez a két tó, ez turisztikai látványosságként meg tudjon maradni. Arra van valami terv, hogy ezek vízpótlását hogy tudják megoldani? Mert hát mind a kettő drámai állapotban van, főleg a Velencei tó.
0: Igen, a Velencei tónál rosszabb a helyzet. Most azt mondják a szakemberek, hogy valószínű, hogy a Balatonnál nem érjük el a eddig mért legkisebb vízszintet. Ez egyébként olyan 40 centi körül van. Viszont a Velencei tónál kritikusabb a helyzet. Nagyon nehéz megoldani a vízpótlást, mert mind a két esetben elsősorban az esővízre számítunk. A Velencei tónál több alternatíva is felmerülhet, ezekkel kell foglalkozni. Az egyik, én szerintem egy hosszú távú megoldás sok pénzbe kerül, de azért azt érdemes elmondani, hogy nagyon kevés tisztított szennyvizet használunk újra. Na most talán 4-5%-át a szennyvíznek, ez Izraelben 95%-os. Tehát a velencei tavat lehetne tölteni a tisztított szennyvízzel, ma már megtudjuk, olyan technológiák vannak, hogy nagyon szépen fürdővízre vagy halastóra alkalmas vizet lehet varázsolni benne, illetve van a karszvíz, de az ugye a szakemberek ott is problémáznak, itt ökológiai problémák is vannak, nem olyan egyszerű. Most hirtelen éppen a karszvízzel lehetne segíteni, de hosszú távú megoldást kell találni, és az sem mindig tökéletes megoldás, hogy különféle víztesteket összekeverni, mert ugye...
1: Ugye felmerült a Duna.
0: Hát igen, csak nem tudjuk, hogy milyen ökológiai változásokat hoz ez létre. Szóval ez egy nehéz ügy, de nagyon jó szakemberekkel a problémát igyekszünk megoldani.
1: Állatvédelem és 10 milliárdos akcióterv, hogy a kedvenc témáját hozzuk elő. Hát ez egy komplex tárca lesz, ez látszik, itt sok mindennek kell foglalkoznia, de mégiscsak a nyíregyházi állatkertből érkezik, bár azt nem szerette, hogy állatkertnek
0: nevezik. Igen, igen, állatpark.
1: Állatpark az a jó neve. Na, szóval, hogy 10 milliárdos akcióterv, mikor és mire?
0: A helyzet az, hogy nagyjából két hete kormányzunk, és jöttek ezek a problémák, amiről beszéltem, és szóvá is tették már az állatvédő szakember, akiknek ezt megígértük.
1: Már dörömbölnek?
0: Igen, hogy állatokkal nem foglalkozom. Őszintén szóval nagyjából így van, mert két hete nem láttam állatokat, bár hétvégén bementem egy órára az állatparkba. Szóval ez lesz, minden lesz, a 10 milliárd is rendelkezésre áll. Elkezdjük, csak lassan jutunk messzire.
1: De az készen van, hogy mire adják a 10 milliárdos támogatást?
0: Ezt szeretnénk. Ugye van nagyjából 600 civil szervezet, mindenki lelkes állatszerető állatvédő, nem mindenki szakember, de szeretnénk egy olyan irányvonalat, hogy legyenek komoly, jó minőségű menhelyek Magyarországon, és ahol kell, ott segítsük ezek felújítását, ahol kell, építsünk új menhelyeket. Nagyon fontos lenne rendbe tenni, mert sokféle van, és sok rossz van a gyepmesteri telepeket az önkormányzatoknál, és szeretnénk egy programot elindítani, hogy ne tarts láncon kutyát. Ez nem tilos, de ezen túl kéne jutni, úgyhogy szeretnénk a kennel építéseket is támogatni. Tehát sok terv van, és a legfontosabb, a kisgyerekkorban elkezdeni az érzékenyítést, a tanítást, a tanulást, egyáltalán a környezetvédelemre és az állatvédelemre, mert a mi korunkban már nagyon nehezen lehet új kunsztokat tanulni, de ha így nő fel az ember, hogy hoppá, szelektíve gyűjtöm a szemetet, a felét hasznosítjuk egyébként újra a szemetünknek, az uniós átlagnak csak a felét hasznosítjuk. Tehát ez szemlélet formálás kérdése, tehát én a legnagyobb hangsúlyt arra fektetném, hogy az iskolákba kerüljön vissza a környezeti nevelés, és mondjuk a felső tagozattól kezdve folyamatosan kezdjük okítani a gyerekeket, mert az jó lesz.
1: Hát tekintsük, hogy ez volt a jutalomjáték, jön az újabb nehéz probléma, akkugyárak és környezetvédelem kérdése. Az akkumulátorgyárak az elmúlt években folyamatosan problémát okoztak, és még akkor is az embernek néha az volt az érzése, hogy megpróbálják szőnyeg alá söpörni ezeket a gondokat. De ezek most fel kell, hogy táruljanak. Hogyan kezdenek?
0: Igen, hát az a legfontosabb, és ezt is megígértük. Tehát azért tisztázunk valamit. Na, a környezetvédelmi tárca az ugye nem iparellenes, csak az egyensúlyt szeretnénk visszahozni. Most az ipari lobby irányában nagyon kileng a mérleg, szeretnénk ezt visszahozni, de hát nyilván szüksége van Magyarországnak iparra, de nem minden áron, tehát nem a magyar emberek egészségének a kárán. Tehát nagyon szigorú szankciókat szeretnénk bevezetni.
1: Ez összegszerűségében lesz szigorú, vagy gyárbezárásig is elmennek?
0: Most van kidolgozás alatt, igen, sokkal nagyobb lesz a bírság, és ha oda kerül a sor, akkor a felfüggesztés, a szüneteltetés és a bezárás is megtörténhet, de csak akkor, hogyha az előírásokat nem tartja be valaki. Ha betartja az előírásokat, amin egyébként szeretnénk még szigorítani bizonyos esetekben, akkor természetesen termeljen, csinálja, szükség van rá, csak tessék szíves lenni a szabályokat betartani mindenkinek.
1: Azt mondták korábban, hogy a monitoring hálózat katasztrofális, hogy gyakorlatilag alig van adat az ország állapotáról e tekintetben. Ezt felülvizsgálta már? Egyáltalán kapott erről adatokat?
0: Én most létre fogunk hozni egy olyan főhatóságot, remélem szeptemberben elkezdi a működését, meg ez a feladata, hogy minden tekintetben monitorozzon és ellenőrizzen és számon kérjen. Ez egy országos hatáskörű hatóság lesz, ugyanúgy az állatjóléti problémákra oda fog figyelni, lesznek állatjólétőrök, de oda fog figyelni az ipari szennyezőkre, vagy az ipari üzemek vizsgálatára, és nagyon szeretnénk szélesíteni, megerősíteni a laborhálózatot is, mert mérés nélkül nincs eredmény, tehát tudnunk kell, hogy mibe élünk és mikor élünk.
1: Belenyúlt az első szakmai vitába is az erdőgazdálkodás tekintetében, a tarvágások és a mit szabad kivágni és mit nem, és hogy azt nem biztos, hogy meg kell tiltani, hogy mindig mindent kivághassanak, és nem biztos, hogy mindig mindent ki kell vágni. A szakma elég rendesen megszólalt.
0: Ez egy bonyolult kérdés, nem arról van szó, hogy ne vágjunk ki az erdő. Az erdőgazdálkodás egy nagyon fontos dolog, és gazdálkodni kell az erdőben. Arról van egyszerűen szó, hogy ha védett területen van fakivágás, azt korlátozni. Most egyelőre azt szeretnénk, hogy felfüggesszük most a védett erdeinkbe a fakivágást, nézzük meg, hogy hol lehet, milyen mennyiséget lehet kitermelni, és nem az ipari erdőkről van szó, hanem az ökológiai nagyon fontos erdő. Ha van egy 150 éves tölgyerdő, akkor azt fontoljuk már meg, hogy kitermeljük-e, vagy meghagyjuk őserdőnek, mert nagyon fontos az ökoszisztéma miatt. Tehát egyszerűen egy ilyen felfüggesztésben gondolkodunk, és akkor átvizsgáljuk együtt természetesen a szakmával, hogy mit lehet tenni.
1: Azt látja már, hogy a Nyíregyházi Állatparkban szerzett 3 évtizedes tapasztalatából mit tud átültetni a miniszteri munkába? Vagy ez egy új fejezet?
0: Ez teljesen más, de azt hiszem, hogy ott megtanultam nem csak állatokkal, hanem emberekkel is jól bánni. Volt 160 munkatársam, és évente bejött 600 ezer vendég. Azért az emberi kapcsolatokban elég jól eligazodom. Én remélem, hogy igyekszem nem megváltozni, és ezt hozom magammal útravalónak vidéki gyerekként, hogy én egy másképp gondolkodom, másként állok hozzá az emberi viszonyokhoz, és az hát, ha itt is jó lesz.
1: Gajdos László, köszönöm szépen, jöjjön máskor is.
0: Köszönöm én.
1: Az élő környezetért felelős miniszter volt a vendégünk.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A héten jöhet létre a politikai megállapodás Brüsszel és a magyar kormány között a hazánknak járó uniós forrásokkal kapcsolatban. Közben sajtóhírek szerint vannak kényes kérdések a két fél között. Magyarország ugyanis nem akarja teljesíteni az adó- és nyugdíjpolitikára vonatkozó elvárásokat. Víg Zoltánt kérdezzük.
3: Hát valamint egy szabad szemmel is jól látható összeget kellene fizetnünk hetente, havonta azért, mert nem engedünk be külföldi migrációból származó vendégeket Európából. Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Szóval itt vannak viták, és van egy politikai megállapodás tervezet és remény. Ezt a politikai megállapodást, ezt hogy értsük?
4: Egy picit rögtön kitérnék arra, ami lehet, hogy nem szép, de pontosítanám itt a headline-ba elhangzott információt. Nem arról vannak viták, hogy a magyar kormány a nyugdíj és adózási politikáját hajlandó-e megreformálni, hanem a határidőkről. Minden arról szól egyébként ez a politikai megállapodás, amely szinte szimbolikussá vált, és Brüsszelben már azt találgatják, hogy van Magyar Péter kivel és hogyan fog sétálni a Schumann tér környék utcán, tette ezt Bécsben is, tette ezt Gdanskban, Krakkóban, tehát mindenképpen lesz egy show eleme. De a két fél egyetért abban, hogy ennek egy szimbolikus tartalma kell hordozni ennek a találkozónak és ennek a politikai megállapodásnak, nevezetesen azt, hogy a tékozló fiú hazatért, hogy Magyarországot sikerül újraintegrálni az EU-s mainstreambe, és ezért mind a két fél megfelelő áldozatokat hoz. Amit már Brüsszelben most emlegetnek, az egy külön kifejezés, a phased implementation, tehát az ütemezett végrehajtás. Ez arra utal, hogy Magyarország és a magyar kormány kap kedvezményeket vagy engedményeket abban, hogy bizonyos reformlépéseket ne az augusztusi határidőre implementáljon, hanem csak mondjuk egy politikai irányelveket vagy politikai kereteket hirdessen.
3: Ez nagy kedvezmény. Pont a múltkor beszélgettünk jó múltkorában egy másfél hónapja arról, hogy ilyeneket nem csinál Brüsszel. Tehát annyira keményen fogalmaz ezekben a dolgokban most már, hogy ennyi időt kellett várni, hogy ne várjuk azt, hogy majd lesznek elhalasztott határidők.
4: Igen, ez de beszéltünk az arról is, hogy az Európai Uniós jogi struktúrákban mindig van valahol valami ilyen elfelejtett paragrafus, amely alkalmat ad arra, hogy ilyen nehézségeken túl lehessen lendülni. Tehát, de ez nem ingyen van. Tehát mindenféleképpen a magyar jogállamiság irányába tartó lépések vagy programokat, hogyha mondjuk azzal kezd a miniszterelnök, hogy hajlandók vagyunk rövid időn belül belépni az Európai Ügyészség hatállyal, ez felülírhat egy csomó dolgot, vagy pontosabban ad olyan dimenziót, amely komolyabbá teszi.
3: Ebben pedig elkötelezett a magyar kormány, ez szemmel látható határidő is van, például a magyarországi jogalkotás.
4: És még valamit tudom, hogy ez az uniós bikfa nyelv, ez nehezen értelmezhető, magam is a falra mászok tőle, amikor itt kondicionalitásról, meg egyebről beszélnek. De tudni kell, hogy valami nagyon megváltozott az egész EU-27-ben és Brüsszelben is. Nevezetesen az, hogy többé pénzt nem arra adnak a közös kasszából, hogy te megcsinálj valamit. Hanem az a valamit továbbra is a tagállam dönti el, hogy mire fordít pénzeket. A kereteket viszont egyre inkább centralizálják. Tehát például nem véletlenül, hogy Vitézi Dávid elővette a HÉV felújítás, vagy a HÉV rekonstrukció történetét, mert ilyen típusú beruházásokat a kormány dönt el, de hogy ez zöld, fenntartható, a közlekedést hogy szolgálja, a felzárkót hogy szolgálja, ahhoz igazodni kell az uniós egész stratégiához. És ez lesz még nehezebb történet, mert most már annyira központosul az unió tehát az uniós gazdasági kormányzás, hogy ez a következő időszakot is meghatározza. Tehát Magyar Péternek és munkatársainak már most arra kell készülni, hogyha túl van ezen, hogy az uniós következő 7 éves költségvetésben hogyan viszi tovább a vállalásokat, mert onnantól dől el, hogy például Magyarország a versenyképesség terén hogyan tud érvényesülni, és ebben benne van, benne kell, hogy legyen az adó és nyugdíjrendszer reformja. Enélkül nem lehet megúszni, a határidő módosul.
3: Azt mondta Magyar Péter, hogy 2 milliárd euró elúszott. Azt nem fogjuk tudni lehívni, viszont az összes többit megpróbálja, az akkor még mindig egy 10 milliárd eurónyi eléggé jól látható összeg, ha jó, most jól mondom a számokat, de lehet, hogy most tévedek. Itt ugye az augusztus 31-e volt az eredeti határidő, most akkor, ha jól értem, az módosulhat, hogy a határidő megmarad, de tudomásul vesz az Európai Unió, hogy ezeket a vállalásokat más céldátummal fogja tudni teljesíteni Magyarország, de most garantálja.
4: Igen, a garanciális elemek, és ez együtt jár azzal is, hogy át kell gondolni, vagy ugye egy módosított tervet tesznek le a bizottság asztalára, hogy mik azok a projektek, amelyeket Magyarország már ezen feltételek mentén végrehajtott, tehát amelyekre a finanszírozás meg kell érkezzen a bizottságtól. Azt tudni kell, hogy egyetlen tagállamnak sem sikerült 100%-osan ezeket a pénzeket megszerezni. Olaszországtól Lengyelországig volt ilyen probléma, de azt hiszem nem véletlen, hogy hol járt Magyar Péter és kikkel tárgyalt az elmúlt időszakban, mert valószínűleg az, hogy ezek a kedvezmények hogy ki lehessen tolni, vagy bizonyos projekteket átrakni a kohéziós fejezetbe, ahol még 2 évig lehet kifizetni őket, ez kell a többi tagállam támogatása is.
3: Az, hogy itt különbözőek a tételek, igen, 10,4 milliárd euró egészen pontosan az, amiről az előbb beszéltem, tehát, hogy itt van 6,5 milliárd visszanemtérítendő, 3,9 milliárd kölcsön. Ez ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy melyiken milyen címke van?
4: Nem, mert az visszanemtérítendő támogatás az ugye az elvégzett projektek után és az elvégzett reformok keretében elvégzett projektek után járhat. A hitelekkel van nagyobb probléma, mert ugye ezeket a hiteleket ki kell egészíteni egy átlátható rendszerben nemzeti önrészsel vagy beruházási banki magyar klasszikusan MFB hitellel, vagy kereskedelmi banki hitellel. Itt ez sokkal nehezebb végig zongorázni, és szerintem ennek a 100%-os felhasználása hát nem biztos, hogy reális. Az elvi lehetőség megvan rá, de a gyakorlati tapasztalat azt mondja, hogy a tagállamok általában 70-80-90% környékén zárnak egy ilyen...
3: Még akkor is, ha van idejük.
4: Még akkor is van idejük, és például tehát jelenleg az Unió harmadik legerősebb gazdasági hatalma Olaszország eléggé le van maradva ebben a tekintetben. Giorgia Meloni is ment már panaszkodni Brüsszelbe. Ők nagyjából 60%-nál tartanak, tehát elég trükkös lehet ez még.
3: Hát a mi esetünkben ez is bravúr lenne, de a 100%-ért megy Magyar Péter, ő ezt elmondta, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
4: Az ütemezett végrehajtás, majd meglátjuk, hogy alakul.
3: Vég Zoltán, köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen.
3: És köszönöm az önök figyelmét is. Szlazsánszky Ferenc tart rá igényt a következőben, mert kezdődik az Aktuál. Szervusz Feri.
5: Szervuszegon, köszöntöm a kedves nézőket, a mai viharos parlamenti üléssel foglalkozunk javarészt. Például már délelőtt kiderült, hogy 5 vizsgálóbizottságot állít fel a Tiszapárt, aztán bejelentették, hogy megszüntetik a kekvákat, a Fidesz államosítástól tart. A vita egy pontján Magyar Péter odament Gulyás Gergelyhez, és valamit mondott neki, amiről nem tudhatjuk pontosan, hogy mi. Gulyás azt mondta, hogy nem volt megfélemlítő a miniszterelnök jelenete. Egyébként Magyar Péter megkérdezte Gulyás Gergelyt, hogy elhiszi-e őszintén, hogy Rogán Antal egy feltaláló, és abból lett milliárdos. Ennél a résznél Gulyás Gergely egy picit elmosolyogta magát. Úgyhogy humoros és egészen feszült jelenetekkel volt terhelt ez a mai parlamenti ülés. Beszélünk majd arról is, hogy a Fidesz mindeközben azt állítja, hogy Magyar Péter azért maximálná 8 évben a miniszterelnökként eltölthető időt, mert fél Orbán Viktor visszatérésétől. Horn Gábor, Latman Tamás és Nagy Attila Tibor lesznek a vendégek, mindjárt kezdünk.
3: Köszönöm, Feri, és köszönöm az önök figyelmét is. Holnap itt leszek megint. Remélem találkozunk. Viszontlátásra, jó éjszakát!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. ATV Sport a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Puskaporos hangulatban zajlott a parlament mai ülése. Magyar Péter hosszan ostorozta a Fideszt az elmúlt 16 év bűnei miatt. Az ellenzék szerint a miniszterelnök fél Orbán Viktor visszatérésétől. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Támogatta az Országgyűlés Szakbizottsága az alaptörvénymódosítást, így a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése is lehetővé válik. A Fidesz szerint aggályos az előterjesztés. Nem volt feszültségmentes az első parlamenti ülésnap. Magyar Péter a Fidesz eltűnéséről, Gulyás Gergely pedig Facebook kormányzásról beszélt. A magyarok kétharmada szerint sem Orbán Viktornak, sem a Fidesznek nincs esélye visszatérni a hatalomba, derül ki a Publikus felméréséből. Vendégeink Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Latman Tamás nemzetközi jogász, Nagy Attila Tibor politikai elemző.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Ilyenkor szokott jönni a napkérdése, de most nem jön, mert van egy egészen friss hír. Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a holnapi nappal felmentette pozíciójából Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ vezetőjét. Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek. Menjünk egy rövid kört ebben a témában. Ki mit gondol erről a felmentésről?
4: Semmi meglepő nincs ebben, hiszen ez egy bizalmi poszt. Hajdú János Orbán Viktor testőre volt korábban, vagy a testőre is testőrségéhez tartozott, és azután lett a TEK vezetője, világos volt, hogy itt változás történt.
2: Gábor?
5: Hát ez egy, azt gondolom, hogy az volt meglepő, és kevéssé mulatságos, ahogy Orbán a saját közvetlen magánhadseregéből, ha tetszik, úgy néhány fős, tehát nem tömeges, csinált egy terror elhárítási központot, tehát szerintem elfogadhatatlan volt. Ennek a felszámolása szerintem végtelenül helyén való lépés. A rendőrségnek van dolga, nem gondolom azt, hogy külön szervezeteket kell létrehozni, és azt egyáltalán nem csodál, hogy magyarnak nincs bizalma Orbán bizalmasával kapcsolatban.
2: Tamás?
6: Hát jó estét kívánok! Ugye alapvetően ez a TEK annyira egy ilyen szimbólumává vált az orbáni hatalomgyakorlásnak, hogy szimbólumként nyilván neki kell esni úgy, ahogy kell, vezetőjét le kell váltani, habuban megsütni, lassú tűzön, stb. Stb. Tehát ez a politikai szimbolika szempontjából kiemelten fontos. Most nem menjünk bele abba, hogy egyébként a TEK micsoda, meg hogy működik, meg jó-e, hogy van, meg jó-e, hogy úgy van, ahogy van, stb. Ez sem meglepő, nincs benne, csatlakozom a kollégákhoz.
2: Köszönöm szépen, akkor rátérünk a normál üzemmenetre. Pontosabban még annyi kiegészítés, hogy ugyanebben a posztban közölte Magyar Péter, hogy elkezdik a rendőrség átalakítását, és akkor jöjjön a nap kérdése, amely ma így szól. Ön egyetért azzal az ellenzéki állítással, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől? Válaszadóink 17%-a ért egyet ezzel az állítással, 83%-a nem ért egyet. Tart még a szavazás, valószínűleg a műsor második felében térünk majd ki a végeredményre, és akkor mutatok egy-két érdekes kommentet. Most a mai parlamenti üléssel kezdjük. Egy rövid bejátszás, meglehetősen puskaporos volt a hangulat, nézzük.
7: A magyar embereknek joguk van tudni, hogy milyen állapotban vettük át az országot, hogy mi az Orbán rendszer valódi öröksége.
8: Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indult az új országgyűlés első rendesülése.
7: A szekrényből kihullott százmilliók, milliárdok, billiók, higgyék el, nekem is sok, de éppen ezért kell megmutatnunk, és fogjuk megmutatni ezt a magyar embereknek.
9: Megadom a szót.
8: A KDNP-s Rétvári Bence arról beszélt, hogy 14 évig Magyar Péter is a NER része volt, az alatt nem volt baja a rendszer működésével. A hozzászólást Magyar Péter kommentálta, így csendre kellett inteni.
9: Kérem, hallgassuk a felszólalást figyelemmel.
8: Ezután Rétvári Bencén kereste a volt miniszterelnököt.
7: Azt mondta az önök bátor harcos, a utcai harcos, basically street fighter, hogy akkor is be fog ülni ide a parlamentbe, ha nem választják meg. Hát hova tűnt Orbán Viktor? Hova tűnt Lázár János?
8: Gulyás Gergelyt az Orbán kormány minisztereinek meggazdagodásáról kérdezte.
7: Ön elhiszi, frakcióvezető úr, hogy Rogán Antal egy feltaláló? Ön elhiszi? Ön is nevet.
2: Nem tudom, mennyit láttatok ebből a mai parlamenti ülésből, hogy tetszett a stílusról, mit gondoltok. Voltak azért még itt jelenetek, például Gulyás Gergelyhez oda ment Magyar Péter, és valamit műsoron kívül mondott neki. Gábor, te sokáig ültél a parlamentben, mit mondasz a mai napról?
5: Igen, előtte, hogy én 16 évig ültem, és ott azért sok minden történt, tehát azért nekem nem szokatlan ez, amit most látunk. Talán az Orbáni 16 év után szokatlan, ahol tényleg jelentéktelenedett a parlament, néhány nagy cirkuszon kívül, ami emlékezetes volt, ugye a füstgyertyák vagy a rabszolgatörvény kapcsán történő cirkuszi mutatványok, azok tényleg kimerítették az én fogalmaim szerint a parlamentarizmus határait. De azért, ha valaki külföldi parlamenteket néz, főleg nyugati világban, mondjuk az angolt, akkor azért az a fajta veszekedősebb stílus, a reflektálás egymásra, az egy létező forma, és engem ez nem bánt. Tehát én azt gondolom, hogy ez rendben van, persze a házelnök dolga, hogy rendet teremtsen, és szerintem a miniszterelnöknek meg kell tanulnia végighallgatni, mert neki viszont szerintem végig kell hallgatni a többieket, másoknak nem. Tehát nekem nincs abban bajom, hogy bekiabálások van, persze hagyjuk szerepelni azt, aki éppen szerepel, de a parlament az bizonyos értelemben egy a politikai szintér, egy küzdőtér, és mint ilyen sok minden belefér, én sokkal nézhetőbbnek, érdekesebbnek láttam ezt a parlamentet, mint az előző 16 év néhány napját kivéve, mondom, ami nekem sok volt, tehát, de egyébként egy unalmas, érdektelen, minden arról szólt, hogy ennek nincs tétje. Most meg az ember azt gondolta, hogy mind a két félnek, tehát bizonyos az ellenzéknek is, tehát az összezsugorodott, de azért létező fideszes ellenzéknek is valódi tétje volt ennek a mai első napnak, látszott, hogy...
2: Számukra mi volt a tét szerintem?
5: A túlélés a tét szerintem, és ez egy fontos kérdés. Nem döntött el a Fidesz még szerintem, hogy merre megy tovább. Orbán másmerre megy, mint amerre a mondjuk Gulyás Gergelyt látjuk menni, vagy amit mondjuk a nem parlamenti képviselő, jó néhány fideszes egykori vezető politikustól látunk. Ugye Orbán a vadhajtások irányába lépeget, szélsőjobbos szövegeket nyom, miközben azért vannak olyanok a Fideszben láthatóan, akik inkább ilyen középre pozícionálnak újból a polgári középre. Fidesz, érdekes volt a elnézést, a kiszólása magyarnak, aki azt mondta, hogy miért nem oda mentek, mintha pedig én eddig azt gondoltam, hogy ő kívánja ezt a teret betölteni. Tehát, és az sem baj szerintem, hogyha vissza mutogatnak egymás múltjára. Azért hozzáteszem a megszólaló Rétvári Bencéhez, hogy én emlékszem, mert ott voltam, amikor Orbán Viktor egy fél évvel a választás után hirtelen 180 fokos fordulatot folytatott, és lépett be az MDF helyére az addigi liberális internetszel alelnökeként működő, az én elvbarátomként létező és pártársam akkor még Orbán Viktor. Szóval azért van hagyjuk már meg egymásnak a változás jogát. Szerintem ezek mindenkinek lehetősége van.
2: Attila?
4: Izgalmas sülés volt, szó se róla. És hogyha ez így megy tovább, én azt gondolom, hogy azok, akik azt gondolták, hogy a parlamenti ülések, ahogy Gábor az előbb megfogalmazta, az Orbán rendszerben egyre inkább érdektelenebbé váltak, most lehet, hogy érdemesebb lesz nézni. Már csak azért is, mert ezt a tétet maga Magyar Péter teremtette meg azzal, hogy olyan sokszor hozzá akart szólalni, mert az, hogy ő napirend előtt beszélt, az rendben van, ez egy szokványos dolog volt, reagáltak a különböző frakciók, ő megint zárszót mondott, ez mindig is így volt. Viszont ami már külön érdekes volt, hogy amikor további napirend előtti hozzászólások voltak, azokra is Magyar Péter reagált a kormány nevébe, tehát innentől kezdve Magyar Péter, hogy ilyen sokszor hozzászólt, az a nagy súlyt adott ennek a parlamenti ülésnek, és hát tényleg izgalmas volt, éles viták voltak, de izgalmas viták voltak. Ami számomra furcsa volt viszont, hogy a miniszterelnök ilyen sokszor szólt közbe, kiabált be. Én azzal Gáborral egyetértek, hát ő, mint egykori parlamenti képviselő, ezt még jobban tudja nálam, hogy a bekiabálás a parlamentben, ha nem lép túl egy bizonyos határt, az rendben van. Tehát valóban én jó néhány brit parlamenti ülést megnéztem, ott például a PMQ-nál, tehát a miniszterelnöki kérdéstél valóban sok bekiabálás van. Az viszont nagyon furcsa volt, hogy maga a miniszterelnök kiabál be ennyiszer, és amikor oda ment Gulyás Gergelyhez, miután Gulyás Gergely egy ügyes riposztot szegezett Magyar Péternek, látszott a miniszterelnökön, hogy így került ideges, és ez nem jó. Tehát nem jó, hogyha egy vezetőn ennyire látszik az, hogy nincs kontrollban, tehát hogy nem uralja kellően a helyzetet lelkileg, tehát ezt is tanulnia kell még. Nekem jobban tetszett az a Magyar Péter, aki hétfő este volt a Telexben. Mert én azt gondolom, hogy ott először tudott egy olyan miniszterelnöki interjút adni, amelyben egy felelős, higgadt, nyugodt, ugyanakkor a dolgokkal szembenéző emberként tudott mutatkozni. Itt, amikor már Gulyás Gergelyhez idegesen hozzáment, meg amikor idegesen bebe kiabált és kiült az arcára ez az ingerültség, az már nem volt jó. Tehát ha valaki vezető, akkor róla azt kell, hogy feltételezem, hogy uralni tudja a helyzetet. És ezt még magyarnak meg kell tanulnia, hogy akár kiélezett parlamenti szócsatákban is, ő ennyire nem veszítheti el a fejét, mert ilyet viszont nem láttam nyugaton. Tehát én egy német parlamentet is nézegettem, osztrákot, britet, és olyat, hogy a miniszterelnök ennyiszer közbe kiabált másnak a beszédébe, ez azért nem szokás nyugaton.
2: És nézzük a tartalmi részek közül egyet, azt mondja Magyar Péter, hogy a szekrényekből ezer milliárdok, biliók hullanak ki, és hogy a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mi valójában Orbán Viktor rendszerének az öröksége. Tamás, például te mire számítasz, hogy mit fogunk megtudni, hogy mi ez az örökség? És miért hangsúlyozza ennyiszer Magyar Péter ezeket az egyébként már ismert dolgokat, a mesés meggazdagodásokat, korrupciót?
6: Hát nagyjából ezt eddig is tudtuk. Tehát igen,
2: de valamilyen okból hangsúlyozza nem, újra
6: igen,
2: és újra.
6: Mert újat nem fogunk tudni, ebben biztos vagyok, mert eddig is nagyjából mindent tudtunk, viszont most jön a megerősítés fázis. Tehát az információk már kint vannak. A Magyar Péter támogatói elhitték, és igaz is, most jön a megerősítés. Tehát amikor be kell vésni a tudatba. Ugye ez egy, nem csak beszélünk, hogy Fidesz túl akar élni, nyilván Fidesz túl akar élni, de azért Magyar Péter is túl akar élni. És ezt a politikai konstellációt, ami működik alatta, ezt a nagyon sokszínű, hatalmas frakciót, ezt folyamatos aktivitással meg kell próbálni egyben tartani, mert magától mással nem fog egyben maradni. Ezért is van ez a rettenetes, egyesek szerint agresszió, mások szerint aktivizmus, a folyamatos megzálása a Fidesz bábújainak, stb. Ezek mind arról szólnak, hogy a saját támogatói kerületét ő aktívan életben tartsa, és egyébként pont ezért van ez a fajta sajátos stílusválasztás, amiről Attila érdekezett az előbb, és ez szerintem ez nagyon nem véletlen. Ugye Magyar Péterrel egy nagyon érdekes jelenség az ő politikai karakterénél, hogy ő jellemzően eddig is mindent másképpen csinált, mint ahogy az a politikai nagykönyvekben meg van írva, és eddig bejött neki. Most lehet, hogy ugye teljesen jogos kritikát hallottunk, egy miniszterelnöknek nem így kéne viselkedni, és hogy máshol nem láttunk ilyet, na de máshol láttunk olyat, hogy egy teljesen jogos kritikát hallottunk, egy miniszterelnöknek nem így kéne viselkedni, és hogy más

0: ez nem lesz eredményes, hogy gyökeresen más körülmények között vagyunk, egy normális hatalmi transferekkel, váltógazdasággal működő alkotmányos struktúrában, akár parlamentáris, akár elnök is, stb. Ez nem működne, de a magyar nem az, az a baj. A magyar struktúra nem az.
1: Szerintem van itt még valami, hogy nem csak a struktúra változott meg nem a helyzet rendkívüli, hanem a világ is megváltozott.
0: Igen,
1: tehát azt gondolom, hogy magyar nem hozzánk akar igazodni. Nem nekünk akar megfelelni, nem azt gondolja, hogy mi mondjuk azt, hogy ő jó volt, hanem az övéinek. És azt gondolom, hogy az övéi alatt ezt a nagyon széles és nagyon sokszínű társadalmi csoportot értem, nem is a frakciótagokat, hanem a választókat értem. Gondoljatok abba bele, hogy amikor a eskütétel napján az a töménytelen boldog ember, aki azt az élményt kapta meg, hogy mi győztünk, hogy ez a mi győzelmünk, hogy nem a politika győzött, hanem mi győztünk, nem egy párt győzött, hanem mi győztünk. Ők most lehet, hogy azt érzik, és ebben lehet logika a végiggondoltság. Én egyetértek veled, Attila, abban, hogy itt van egy ilyen indulatkezelési probléma is, lehet, de érzek valamiféle tudatosságot is abban az értelemben, hogy itt egy másik történet kezdett el játszódni. Nem az a történet, hogy van egy elegáns úriember, hogy rossz példát mondjak, Megyesi Péter, aki ezt játszotta a múltjával nem könnyen elhihetően, hogy ő egy ilyen elegáns polgárember, aki most itten másképp csinálja az árokbetemető. A magyar meg arról szól, hogy én egy őszinte ember vagyok, aki kimondja azt, amit gondolok, aki nem akar megfelelni azoknak a polgári begyöpösödéseknek, elvárásoknak, hogy így kell viselkednie. Egy miniszterelnöknek őről gondolhatják azt a szavazói, most sajnos nincs módunk ezt gyorsan megkutatni, hogy tulajdonképpen ez a helyén való, hogyha egy miniszterelnök vannak érzelmei, kifejezi ezeket, oda megy, megszólítja. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt a saját szavazói körben rosszul fogadják.
0: Ez a trumpi politikus modell. Ez a trumpi modell.
1: Csak neki sokkal jobban áll, mint
2: leszállóban.
1: Na jó, csak neki sokkal jobban áll, mint a Trumpnak, mert ugye...
0: Azért másik dolog, hogy a kormányzás elégeti ezt a modellt, és a kormányzásra nem tart ki, de emlékezzetek vissza a 16-os választási győzelmére. Az egyik legfontosabb dolog pont az volt, erős individuum központúság, tehát én vagyok a főnök, én mondom meg, bevállalom a konfliktust, sőt, generálom a konfliktust, grab them by the pussy botrány, amit az összes liberális fejre állt, de nem baj, úgyse szavaznának rám, hadd szóljon, és ezzel nyerte meg a választást 16-ban, ne felejtsük el. Van egy golyóálló jelölt, akivel szemben a klasszikus dolgok lepattannak, Magyar Péter ezt mutatta, tehát nekem ez úgy tűnik egy kicsit alkalmazottan a magyar körülményekhez, egy trumpi politikus modell.
2: Ezzel alapvetően elég egyetértek, még azt tenném hozzá, hogy Magyar Péter úgy viselkedett, mintha ő még mindig ellenzéki politikus lenne, és bizonyos szempontból mégis az Orbán kormány ellenzéke, tehát az Orbán kormány örökségével élesen szemben álló politikus, aki megtestesíti sokak dühét. Tehát azt a dühöt testesítette meg ma Magyar Péter, és most már a tartalomról beszélek, nem a közbekiabálásokról, hogy itt hihetetlen lopás történt az elmúlt 16 évben, elvettek az életünkből 16 évet, és ezt ráborította a Fidesz és a KDNP képviselői.
0: És Rétvári pont ezt akarja megtörni. Azért mondogatja, hogy ha 14 évig sem bajod nem volt az egészen. Mm-hmm. Tehát a Fidesz pont ezt ők is észlelik szerintem.
2: De egyébként ez az ellenérv Magyar Péter politikusi pályafutásának már a kezdetétől előjött. Hát te is irogattál erről a Facebook oldalamon, jó néhányszor, meg mások is, hogy hát mit akar ez a Magyar Péter, amikor ő is neres volt. És érdekes volt valóban, hogy Rétvári Bence előhozta megint ezt az érvet, míg Magyar Péter jó részt azokat az érveket hozta elő, amelyeket a választási gyűlései már számos alkalommal elmondott, csak most ezeket jól ráborította a Fidesz-KDNP jelenlévő képviselőire, és itt tulajdonképpen egy örökségharc indult meg a parlamentben is, tehát hogy ki az a politikai erő, amelyik leginkább képes elhitetni azt, hogy az Orbán rendszer jó volt, vagy éppen ellenkezőleg az maga volt a katasztrófa, és a Fidesz ezzel is küszködik.
1: Nem csak a 16 évünket vették el, hanem a jövőnk egy jó részét is. Tehát azért nem csak arról van szó, és szerintem az emberek ezt érzik, hogy ők itt áldozatává váltak ennek a rendszernek. Orbán egyébként szinte végig azt csinálta, mintha ellenzékben lenne. Tehát ő egy harcos ellenzék, egy utcai harcosként csinálta végig ezt a dolgot, aki mindig küzdött, mintha ő lette volna, nem tudom, hogy kinek, ugye, mert nem volt éppen ellenzék,

0: az ellenzéke maga, ugye? Tehát azért ez nem új a magyar politikában.
1: Ja, én sem mondtam,
0: hogy én szerintem csak... azért az a valódi igény, hogy végre legyen következmény. Ugye én 88 óta vagyok benne, így úgy amúgy a magyar politikában, most már szerencsére kívülről. És igazából soha nem volt következmény. Tehát mindig azt láttuk, 90-ben is az volt, hogy megígértek az éppen aktuálisak, hogy lesz, 94-ben is, 98-ban is sorol, 2006-ban is ugyanezt történt, 2010-ben is, és igazából nem lett. És most elementáris igény van arra, nem egyszerűen azért, mert hogy az emberek föl vannak ajzva, hanem egy nagyon rossz időt zártak le, és szeretnék azt, hogy ennek a lezárásnak, és szerintem ebben igaza van magyarnak, legyen része az, hogy legyen következmény, hogy tudjuk, ne csak, hogy tudjuk meg, hogy mi történt, hanem annak legyen valódi következménye. A politikai következményt azt láttuk. Hát ezek megbuktak, nagyon csúfosan. De itt nem csak politikai kérdések vannak asztalon, hanem ennél sokkal súlyosabbak, és azt gondolom, hogy igenis, ehhez joga van, sőt, nem csak joga, hanem kötelező is megmutatni azt, hogy mi van. Nem elég, ha nem a magyar lenne, ez úgy játszódna magam, éltem ezt meg, hogy hát megkötjük a külön kis alkukat, hát nem izélgetjük őket, jó, most mi nyertünk, most akkor mi már másképp lesz, helyet cserélünk.
2: 70-30.
0: Igen, van egy kis, hogy hívják, nem, itt most nem ez történik.
1: Várjuk meg, hogy nem ez jó, történik.
0: Jó, ebben igazad van.
2: Egyetért, ebben nem vagyok. Kell szólnom, Attila, mert a Gábor elmondta, hogy következményeket vár a társadalom. A délelőtt folyamán 5 parlamenti vizsgálóbizottságról döntött a szakbizottság, mondom a kedves nézőknek, és ezek meg fognak alakulni, és köztük ilyen van, hogy a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, meg még 2 egyéb, és az 5. a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, és mindeközben a 444 elment Erdélybe, Kónya Endre szülőfalujába, és már ott kérdezgeti a rokonokat, ismerősöket, hogy mit tudnak a család, a Kónya család és Léva Janikó esetleges kapcsolatáról, Novák Katalin látogatásáról. Szóval például ennek az ügynek a felgöngyölítése, ugye ez, ennek a politikai következménye már meglett, hiszen ebből nőtt ki Magyar Péter, és lett egy
1: brutál. De ezt tovább lehet folytatni, tehát jól látszik, hogy Magyar Péter célja egyértelműen az, hogy a kegyelmi ügyről minél több bőrt még le tudjon húzni, és mind a mai parlamenti szereplések, mind például a kegyelmi ügy felmelegítésének egy nagy célja van, hogy a Fidesz soha többé ne tudjon úgy talpra állni, hogy vissza tudjon kerülni a kormányra.
3: Hogyha szabad egy hadtörténeti, vagy hadtudományi példát hozni, a döntő csata után a legyőzött ellenség űzése zajlik. Tehát itt most ezt látjuk, meg volt a döntő csata, és a legyőzött ellenség űzését láthatjuk magunk előtt.
2: Gábor?
0: Én azt gondolom, hogy az űzést azért én azért nem mondanék, mert szerintem ezek jogos.
3: Ez hadtudományi kifejezés, de igen.
0: Bocsáss, mert nem értek a hadtudományokhoz, de azért azt látni kell, hogy ugye más dolog elmondani egy választási gyűlésen, és más dolog a szemébe mondani az ott ülőnek, hogy te ezt és ezt követted
1: más el. Más dolog hatalmi pozícióból ráadásul elmondani. Így van. Közhatalmi pozícióból.
0: Aminek lehet és sőt kell, hogy legyen következménye. Én nem gondolom azt, hogy itt minden a felszínre fog kerülni. Meg az igazságszolgáltatás majd 15 év múlva fogja ezeket az ügyeket eldönteni. De itt és most kell valahogy nyugalomba jutnunk azzal, hogy tudjuk, hogy ez történt velünk. Ez mindannyiunk számára fontos. Bármilyen furcsa, ebben igaza van magyarnak, hogy azt mondja, hogy a Fideszes szavazók számára is fontos, hogy ők is lássák, hogy milyen világ volt, amire ők még ebben az utolsó pillanatban, hát 2,1 millió ember Magyarországon a Fideszre szavazott.
1: Egyébként a politikai tetemre hívás szerintem már jobb, mint a korábbi kormányváltások idején, hiszen azt a Facebook videót, amely a Rogánféle minisztériumról szólt néhány percben, több mint 9,5 millió megtekintést kapott. Óriási szám, tehát, hogy Magyar Péter annyiban jobb, mint a korábbi kormányváltások idején voltak az új hatalom birtokosai, hogy legalábbis szimbolikusan, jobban, látványosabban képes leszámolni a bukott hatalommal, illetve az előző hatalommal, és tulajdonképpen a mostani parlamenti ülés is egyfajta ennek a folytatását, részletes kifejtését segítette. Én annak az egynek azért örülök, hogy azért ne csak rosszakat mondjak, hogy az, hogy Magyar Péter ennyiszer hozzászólt, és tényleg nagyon aktív volt, jó lenne, hogyha ahhoz vezetne, és ez pozitív lenne, hogy a parlament iránti érdeklődés megint megnőne Magyarországon, mert én azt nagyon fájdalmasnak tartom, hogy mégiscsak a nép által megválasztott parlament ülései egyre inkább érdekteleneké válnak, és ebben a Fidesznek döntő szerepe volt.
2: Abban viszont az ATV-nek van, hogy az Extrán mindig közvetítjük a parlamenti ülésnapokat, sőt a mai bizottsági ülést is közvetítettük. Most reklámszünet, én aztán innen folytatjuk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: A parlament ülésével hagytuk abba, de azzal is folytatjuk. Az ellenzék TikTok kormányzással vádolja az új kormány. Noha a hétvégén Magyar Péter több konkrét intézkedést is bejelentett. Mindjárt rátérünk erre, de Attila, azt mondtad, hogy még valamit mondanál a parlament tekintélyének a helyreállításával kapcsolatban.
2: Valóban. Én azt vettem észre, hogy a Facebookot görgettem, hogy most a parlament mai ülése iránt megnagyobbodott az érdeklődés egyfelől. És nem tudom, hogy ez így marad-e a következő hetekben, hónapokban, de hogyha így marad, akkor Orbán Viktor azon számítása, hogy a parlament nem annyira érdekes a következő években, majd a parlamenten kívül szervezzük át a Fidesz, nem biztos, hogy beválik. Tehát, hogyha Magyar Péter kitart amellett, hogy ő gyakran fog megszólalni az országgyűlés ülésén, akkor a parlament jelentősége nagyobb lesz, mint ahogy eredetileg gondoltuk volna a ciklus elején, mert a Fidesz abból indult ki, parlament nem annyira érdekes sokokból, ugye Orbán Viktor sose szerette különösebben a parlamentet a 93-94 után, és akkor úgy volt vele a Fidesz, hogy majd mi meg újra szervezzük a Fideszt a parlamenten kívül. Hogyha viszont a parlament szerepe erős marad, olyan, mint ma, akkor onnantól kezdve viszont már a Fidesznek se nagyon mindegy, hogy a Fidesz frakció vezetője, meg a KDNP-i frakció vezetője, meg maga a frakció hogyan muzsikál majd a következő években. Ez a fő állításom.
3: Még annak idején valamikor jogi kari hallgató időszakomban, valamikor első-másod évben megboldogult időnként, időközben megboldogult alkotmányjog szeminárium vezetőmnél volt egy ilyen téma, országgyűlés volt ugye a téma. És akkor az országgyűlés funkciói, és akkor mindenki szépen nyissa ki a Magyar Köztársaság Alkotmánya című dokumentumot, és akkor szépen a felsorolás, hogy mik az országgyűlés funkciói. És akkor ugye törvényalkotás, ellenőrzés, bla bla bla, és akkor a oktató, na és gyerekek, mi az, ami a felsorolásból hiányzik? Nyilván mindenki úgy ült, hogy nem merünk miatt, itt nem hiányzik semmi, de azt nem merjük megmondani a tanár úrnak, hogy itt minden klassz. És ránk nézni, hát a szórakoztató funkció az hol van. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, és akkor ezt elmagyarázta a hülyéskedésen, hogy mire gondol, és tökéletesen igaza volt ma akkor is, hogy igazából az országgyűlés és a parlament egy színpad. Ez nem csak a magyar parlament, igaz minden parlamentáris intézményre, és amikor erről beszélgettünk az előbb, akkor folyamatosan ez villogott bennem. Én is örülök a parlament szerepének visszaerősödésének, mert mégiscsak egy parlamentáris köztársaság próbálunk lenni. De hogy ezzel az a színpad is emelkedik egy kicsit. És miért fontos ez? Mert a legtöbb ember, legyünk őszinték, a politikával olyan különösebben sokat nem foglalkozik, mert van jobb dolga is. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a polgárok tudatosabbak legyenek, a politikát is tudatosabban fogyasszák, kell egy egyértelmű fókuszpont, ahol ők láthatják, hogy kik a szereplők, mik a drámák, hova mehetnek a történetek. Ebből a szempontból, Gábor, te még élő emlékeid a jó kis Tordján Kunce.
4: Én még Lenin elvtárs is láttam.
3: Hát nem csak ott ültél, tehát ezt közvetlenül láttad, most véletlenül sem ageizmus bűnében, nem szerettem volna esni, csak hogy neked van közvetlen életélményed ez, hogy az mennyivel izgalmasabb volt. És hogyha most visszamegyünk ide, ahogy Attila mondta, hogyha visszamegyünk ebbe az irányba, akkor ez lehet, hogy a politika színvonalának az emelkedéséhez is hozzájárul. Még akkor is, hogyha most egy Tornyán Józsefet nem kell feltétlenül kell minőségnek tekinteni, de hogy vonzotta a figyelmet, az emberek kíváncsiak.
2: Bocsánat, ha Tornyán nem bohóckodott, egész jó volt.
4: Az hát, a Tornyán egy izgalmas jelenség volt, csak annyit akarok ezt hozzátenni, amiről beszéltek mind a ketten, hogy nekem egy családi titkot hagyáruljak el a feleségem, aki egyáltalán nem érdeklődik a politikai iránt, sőt, miattam kifejezetten távol tartja magát mindentől. Gyakran megyek mostanában be este éjfél körül a hálószobába, ahol Magyar Péter aznapi szereplését hallgatja, mert érdekli. Tehát valamilyen módon azok, akik ezt a győzelmet most kiharcolták, úgy érzik, miután úgy érzik, hogy közük van hozzá, ezért meghallgatják, odafigyelnek rá. Ezért van az szerintem, hogy ha most megnéznénk, hogy mekkora nézettsége volt ennek a mai parlamenti történetnek, akkor az jóval nagyobb, mint az nem biztos, hogy bármikor, de jóval nagyobb, mint eddig az elmúlt néhány évben, az biztosan mondható, mert egyszerűen az embereknek közük van ehhez az egész történet, magukénak érzik, az övék, és ez megváltoztathatja a politikához való viszonyt. Magyar szerintem erről beszél, hogy egy másfajta viszony a politikához. A Tisza-szigetek egy kicsit erről, vagy nagyon erről szólnak, hogy én is részt vehetek, rajtam is múlik, én is befolyásolhatom az eseményeket, rajtam is múlik, hogy kik lesznek a miniszterek. Ugye két olyan miniszterről is tudunk, akik azért lettek mások, vagy azért lehettek mások, mert megszólaltak az emberek, és azt mondták, hogy ne így legyen, hanem amúgy legyen. Tehát ez a fajta reflexió, ez a fajta igénykielégítés, amit magyarnál látunk, szerintem az egész politikára bizonyos értelemben jó hatása lehet, míg ha engem, mondom, én is másképp gondolom ezt, de fenntartom, hogy nem rólunk szól továbbra is a történet, de azok, akik most úgy érzik, hogy ez az övék, azok a fiatal emberek, akik azt gondolják, hogy most megnézem, mert ez egy kicsit más, mint ami eddig volt, a te jelenlegi hallgatótársaid, akik most már valószínűleg azt is mondanák erre a kérdésre, hogy bizony a politika egyik fontos szintere, ha tessék, színpad.
2: És miben más még? Hát ugye eddig az elmúlt két évben, mielőtt Magyar Péter hatalomra jutott volna, ő nem vitatkozott a miniszterelnökkel, a hivatalban lévő miniszterelnökkel, nem láthattunk vitákat a Tiszás és Fideszes képviselők között. Most viszont a parlament keretében valamiféle vitát mégiscsak láthattunk. Tehát igaz, hogy Magyar Péter nem Orbán Viktorral vitatkozott a parlament ülésén, de...
1: Nem, ez nem rajta múlt, tegyük hozzá.
2: Igen, nem rajta múlt, de mégis csak ott volt például, és ez egy drámaiságot adott a mai parlamenti ülésben, nek ott volt az egykori barátja Gulyás Gergely, és még azon is egy kicsit morfondíroztak, ez is ritka, hogy tegeződjenek, vagy magázódjanak, miközben egymáshoz beszélnek, mert ők most már politikai ellenfelek, ugye Gulyás Gergely a Fidesz képviselő, Magyar Péter a Tiszát, miközben valamikor nagyon-nagyon jóban volt ez a két ember. Hát Gulyás Gergely, Magyar Péter három gyerekének a keresztapja.
1: Igen.
2: Tehát hogy nagyon-nagyon furcsa, emberileg is nem mindennapi helyzet volt ma.
1: Azt javaslom, hogy térjünk át a piszkos anyagiakra, nem véletlenül mondom ezt, ugyanis hát Magyar Péter hosszan ostorozta a kormányt, pontosabban az előző kormányzatot és a Fideszt, hogy mennyi mindent vittek ki az országból. Ti azt elhiszitek, hogy éves szinten 6500 milliárd forint áramlott ki és vesztett el ekkora közvagyon a közpénz jellegét?
3: Igen, én elhiszem.
4: Én tovább megyek, én nem csak elhiszem, hanem szerintem én tudom is, hogy ez így volt. Tehát konkrét, ha összeadjuk, hát csak a kommunikációs területen 1300 milliárd ment el a semmibe. Egyetlen egy kis terület, hát ha, amit az utolsó hónapban már lényegében a bukás tudatában elosztogattak, az sok 1000 milliárd forint. Tehát itt, amit elvesztettünk az Európai Uniós pénzek, amit elloptak az Európai Uniós pénzekből, talán a Transparency, vagy ki valaki kiszámolta, hogy az önmagában, hogy az összes európai ideáramló pályázati úton jelentkező pénzeknek a 1/3 az a fideszes oligarcháknál landolt. Hát miről beszélünk?
1: Igen, ezt azért kérdeztem, mert egy fideszes képviselő felrótta, hogy a Tisza párt 1000 ígéretet tett, és hogy ennek az ára körülbelül 3000 milliárd forint, de hogyha tényleg kiáramlott évi 6500 milliárd, akkor időarányosan is idén ez már behozható, és akkor ezek szerint megvan a fedezet ezekre az ígéretekre.
2: Csak az a baj, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy úgy tudom, hogy eltűnt 5000, 6000, 7000 milliárd forint, csettintek egyet, és aztán pár hónapon belül vissza fog jönni az államkasszába. Tehát vagyonvisszaszerzés, ugye feltételez egyfajta vagyonelkobzást. A vagyonelkobzás azért legalábbis sok államban nem úgy működik, hogy csettint a miniszterelnök, elveszem az illető vagyonát. Rendőrségi, ügyészségi eljárás, bírósági határozat, döntés, bla bla bla, azért eltelhet pár év, amennyiben persze jogállami keretek között akarunk maradni. Tehát azért ez a vagyon visszaszerzés, én nem menném azt mondani, hogy reménytelen, de itt azért némi óvatosságot javaslok. Hát
1: az nagyon durva lenne, hogyha az a kérdés, hogy reménytelen, vagy nem biztos, hogy reménytelen, hiszen ez egy központi ígéret, és most felállítanak egy komplett hivatalt erre. Tehát nem egy kormánybiztos
2: aki
1: lesz.
2: Aki jogot végzett, én is végeztem jogot, tehát tudjuk, Tamás is jól tudja, szerintem Gábor is, hiszen benne volt a politikában, hogy ez a vagyon visszaszerzés, ez nagyon jól hangzik. Én még azt sem mondom, hogy nem lehet bizonyos vagyonokat esetleg visszaszerezni, akár politikai alkú révén, hogy azt mondja a kormány titokban, a kormány valamelyik megbízottja, hogy figyelj, ha hajlandó vagy befizetni ennyit, akkor mi büntetlenséget biztosítunk neked, de ezt nem fogjuk nagy dobra verni, és akkor fizess be nem tudom hány milliárd forintot, vagy akár 100 milliárd forintot. Tehát ilyet lehet csinálni, de abban reménykedni, hogy itt hirtelen gyorsan 10-15 ezer milliárd forintot szerez majd vissza a magyar állam, az félek, hogy túlzott
1: rá. A hirtelen gyorsan nem is ígérték, azt ígérték, hogy ha elloptak 20 ezer milliárdot, akkor jelentős részét vissza fogják szerezni. Azt mondta Magyar Péter, hogy a legjobb jogászok fognak dolgozni a vagyonvisszaszerzési hivatalban.
4: Attilának teljesen igazán, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Hát ismerünk olyan bűnügyeket, ennél sokkal kisebb jelentőségeket. Simon Gáborra talán még emlékeztek. Elsőfokú ítélet született egy 2013-as. Ehhezekhez
1: 240 milliós.
4: Minimális 240 milliós ügy, ami egy végte egyszerű ügy, mert valaki bement a bankba, oda betett pénzt, de nagyon hamar ki lehet deríteni. Ez 13 éve az első foknál tart. Tehát azért ezeket látni kell, de van egy olyan erve, amit elkezdtél beszélni, ez a búcsúcédula vásárlás, már elnézést a furcsa megfogalmazásért, hogy valakik visszahozzák, mert azt mondják, hogy hát inkább az a fenyegetettség, mert azért itt, ha valakivel elkezdődik ez a cirkusz, annak vége van. Politikai, gazdasági, minden értelemben. Tehát akivel elkezdik, ezt annak tudnia kell, hogy lehet, hogy 13 év, de vele soha senki nem fog szóba állni, nem fog üzletet kötni, lehúzhatja a redőnyt, a családja is, erre mindenre rámehet.
1: Jó, akkor hadd kérdezek rá a Balási Gyula ügyre, Magyar Péter szóba hozta, hogy ez nagyon gyenge ajánlat volt Balási Gyulától, hogy valami papírokat mutogat, nem. Hozza vissza a pénzt, az a tárgyalási
2: ajánlat. Utaljon.
4: Nem tudjuk, hogy mi volt a valódi ajánlat. Uh-huh. Mert azért Rogán Antal neve elég sokat szerepelt ma is a történetben. Az, hogy ténylegesen Balázs Gyula mivel ment oda, mi az ő ajánlata, azon kívül, hogy üres cégeket felajánlott fogyasztásra, ezt nem tudhatjuk pontosan, és szerintem nem is feltétlenül ránk tartozik, tehát én sok ezer milliárdot tudok elképzelni, amit visszahoznak. Tehát, hogy például a MNB ügy úgy oldódik meg, hogy hirtelen valahogy megjelenik ennél a lengyel cégnél, ahol állítólag 270 milliárd tűnt el a semmibe egy rossz befektetés okán.
2: De ott tőzsdei műveletek
4: jó, de
2: miatt
4: hát, tudod, egy tőzsdét éppenséggel akár befolyásol is. Lehet, hogy ne így alakuljon.
2: Csak az nem olyan egyszerű.
4: De hamar megy. Tehát azt gondolom, hogy itt lesznek még olyan elemek, amik nem feltétlenül a 11 néhány évig tartó végtelen lassú joggyakorlat, a igazságszolgáltatás egyébként, ezt én megmondom őszintén, hogy nagyon rossz néven veszem, hogy ez ennyire működésképtelen Magyarországon. Nem gondolom, hogy ez egy rövid idő alatt megoldható probléma, Tamás, te erről sokkal többet tudhatsz, mint én, de egyszerűen elképesztő ez a lassúsága a magyar igazság.
2: Olaszországban sem jó a helyzet, ami a bíróságokat.
4: De ez engem nem nyugtat meg egy kicsit se.
2: Csak próbálnak vigasztalni.
3: Mennyire igazad van? Hát azért apróban, piciben, már láthattuk ezeket, amikor az NKA pályázatok nyertesei
1: 10%-ot azonnal
3: izomból visszautalgatni pénzeket. Én kicsit így néztem is ki a fejemből, hogy ezt úgy hívják, hogy beismerés. Tehát beszéltetek ti egy ügyvéddel, hogy mit csináltok, de hülyék vagytok? Ilyen nyílt beismerést azért szerintem még nem láttam a magyar politikában, de ez egy minta arra, hogy igen, ez az attitűd, ez működhet, hogy lehet, hogy itt valaki abban reménykedik, hogy majd akkor még megúszza, csak ez ilyen piciben van. A Balázs is, hogy mondtad, ez is ilyen piciben próbálkozott az értéktelen cégek felajánlásával, amit tudunk nyilvánosan, és ezt ugye nyilvánosan, ugye Magyar Péter le is verte, hogy ez kevés volt.
1: Jó, akkor térjünk át arra a témára, ami egyébként a napkérdését is megelőzi, nevezetesen, hogy a TISZA szerint nincs visszaható hatály annak, hogy Orbán Viktor többet nem lehetne miniszterelnök. Nézzük a bejátszást.
5: Az első a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximalizálása.
6: Mellétei Barna Márton egy korábbi alkotmánybírósági döntésre hivatkozva indokolta meg, hogy miért nem látja visszamenőleges hatályúnak azt, hogy a hivatali időbe bele kell számítani az 1990. május 2-a utáni időszakot.
5: Az minősül jogellenesnek, amikor a megelőző időre nézve állapítanak meg kötettséget, vagy valamely megatartást visszamenőleges hatállyal minősnek jogellenessé.
6: A volt igazságügyi miniszter szerint a miniszterelnökként eltöltött évek korlátozását a TISZA párt Orbán Viktorra szabta, mert jelenleg a Fidesz elnöke az egyetlen, akit nem lehetne kormányfővé választani a módosítás után. Ezen kívül megismételte a visszamenőleges hatályra vonatkozó kifogásait.
7: Végülis az a javaslat nem szól másról, mint hogy a politikai versenyből az ellenfelét kizárja. Ráadásul úgy, hogy arra nincsen példa az európai jogban, hogy miniszterelnök vonatkozásában ilyen típusú korlátozás legyen.
1: Mit gondoltok, jogi értelemben kinek van igaza? Személyre szabott-e ez a törvényjavaslat, és van-e visszamenőleges hatája, vagy nem személyre szabott, meg Magyar Péterre
3: én nézem az órát, hogyha én most erre elkezdek válaszolni, akkor végül.
1: Csak röviden, mert a napkérdését is meg
3: igen,
1: kell beszélnünk.
3: Igen, azért mondtam, hogy én ugye múlt héten én itt Egyenes Beszél stúdióban hosszasan beszéltem, két gyors választ adok. Szerintem ez nem személyre szabott, és meg lehetett volna úgy írni, hogy semmilyen módon nem minősül visszamenőleges hatálynak, hát nem sikerült. Így viszont benne van a visszamenőleges hatály lehetősége, hogyha Orbán Viktort jelöli a troll hangulatban lévő köztársasági elnök. Akkor mindenképp probléma elő fog állni. De egyébként az, hogy rendszer szinten megváltoztatni, hogy kiből lehet köztársasági elnök, a kedves néző, bocsánat, igen, miniszterelnök, azért ez arra gondolom, csak arra utal hadutaj példaként, hogy például a köztársaság elnökre vannak életkori határok. Most én itt vagyok 49 évesen, ugye hamvas 40-es vagyok még mindig, a nők közönség egy része nem hiszi el. És most ugye lehetnék köztársasági elnök, már az életkori limit fölött vagyok. Most a Magyar Péter, aki nem biztos, hogy engem kedvel, meghallja, hogy engem esetleg jelölni akarnak köztársasági elnöknek, és azt mondja, hogy írjuk már bele az alaptörvénybe, hogy legalább 50 évesnek kell lenni, szúrjunk ki a rohadékkal. Akkor én ott állok, letolgatjál, hogy a fene egy meg, nem visszamenőleges hatály. Igen, megszívom, dühös leszek, nem jó nekem, de nem visszamenőleges hatály. A parlamenti, vagy az alkotmányos rendszerben tisztségek betöltésének feltételeit a jövőre nézve bármikor meg lehet állapítani. Ez akkor minősülhet visszamenőleges hatályúnak, hogyha lesz egy egyén, akit mondjuk kap egy jelölést, és onnantól az állami kötelezettségű rá közvetlenül hatályosul, és az ő esetében érvényesíthető válik, hogy ő már a múltban volt 8 éves, akkor abban az ügyben ez lehet visszamenőleges hatályú, de én szerintem a TISZA 2/3 fölmérte, hogy ennek az esélye igen alacsony, úgyhogy szerintem ez se nem személyre szabott, se nem visszamenőleges.
4: Én szerintem ez, ha valakire szabott, az sokkal inkább Magyar Péterre. Tehát ez arról is szól, hogy magyar nem lehet két ciklusnál tovább. Tehát ő azt ígéri a sajátjainak. Szerintem nem. Én nem gondolom azt, hogy valaki komolyan gondolhatja, aki a politikához ért, hogy Orbánnak van visszaútja. Nincs. Szerintem Orbán, én azt gondolom, tehát én ezt úgy gondolom, hogy Orbán Viktor...
8: Tudod, hogy 2002 után is így gondoltam?
4: Nem, akkor nem gondoltam így. Okay. Akkor nem gondoltam akkor, így.
2: Akkoriban a Fidesz azért nagyobb párt.
4: Jóval nagyobb, és sokkal kisebb vereséget szenvedett. Tehát ez azért egy olyan súlyos vereség, és annyira egyértelmű az ő szerepe, az egész a bűnös múlttal mindennel együtt. Én nem látok ebben visszautat, de ez mindegy, ez az én személyes véleményem. Azt gondolom, hogy a magyarék ezt ígérték. A választók ezért is választották meg őket. Ez egy fontos ígéret volt, hogy ne lehessen. Egyébként Magyarországon például a köztársaság elnököt csak két ciklusra lehet választani. Tehát azt mondani, hogy nincs akár a magyar joggyakorlatban erre példa, ez egyszerűen nem felel
8: meg. Parlamentárisban, miniszterelnök, de, nincs ilyen a világon.
4: De,
8: ez
4: de
8: igaz.
4: A köztársaság elnököt is a parlament választja. Mégiscsak kétszer. Nem, mégiscsak kétszer lehet. Tehát a világon azért van, mert a magyar miniszterelnöknek a jogosítványai nagyjából akkorák, mint az amerikai elnöknek, csak hogy egy példát mondjak, akit szintén csak kétszer lett, Trump ugyan még nem gondolja ezt így, de a jelenlegi szabályozás szerint csak kétszer megállsz.
2: És ráadásul Amerikában közvetetten a nép választja az elnököt, még ha elektorokon keresztül is.
4: De önmagában, még egyszer mondom, nem egy olyan tisztség, és nem csak a köztársaság elnök, hanem több olyan közjogi méltóság is van, akit meghatározott időre lehet csak megválasztani, ez lehet akár túl hosszú is szerintem, de és nem lehet ezt megismételni. Tehát igenis, ebben van egy logika, magam, aki voltam politikus, ezt erről már sokszor beszéltünk ma, azt kell mondanom, hogy van annak értelme, tehát az egy értelmezhető dolog, hogy ne lehessen valaki nagyon-nagyon sokáig egy helyen, mert tényleg roncsolja a túlzott időkig tartó politikai szerepvállalás, és ez a legtetején igaz csak. Az, hogy egy polgármester nyugodtan lehet 35 polgármester. Amikor, tudunk ilyen példák.
2: Amikor Helmut Kohl megvalósította a német egységet 1990. októberében, akkor ő már 8 éve volt kancellár.
3: Kohl 16 évig volt kancellár.
2: Összesen igen, Angela de Merkel amikor létrejött a német egység, van, de ettől, akkor már 8 éve volt kancellár.
4: De ettől még a magyar...
2: csak azért mondom, hogy előállíthatsz egy olyan helyzetet, hogy egyébként az a politikus még sok mindenre lenne képes, de ezzel a 8 év korláttal elvágod az útját, hogy esetleg valami nagy dolgot hozzon létre.
1: Egy kérdés, hadd szúrjak közben, mert mindjárt vége a műsornak, mert még a napkérdését le kell tárgyalnunk, hogy a Mi Hazánk azt mondja, hogy oké, támogatja, hogy 8 év legyen a maximális idő, de ebbe számítassék bele egy esetleges államfői pozícióban eltöltött idő, és tehát magyarul a Mi Hazánk azt akarja, hogy Magyar Péter korlátozza magát, hogy nem történhet meg, hogy két ciklust szolgál, mint miniszterelnök, aztán hogy nem ő lesz.
2: Igen,
1: a
2: én ezt már hetekkel ezelőtt felvetettem, hogy ez a módosítás azt viszont nem zárja ki, hogyha Magyar Péter esetleg úgy dönt, és mondjuk sikeres lesz miniszterelnökként, akkor mondjuk átújjon egy megnövelt hatáskörű.
1: Ezt akarná a Mi Hazánk most.
4: Az orosz példát láttuk erre, igen. Akkor, amikor még Oroszországban úgy csináltak, mintha demokrácia lett volna. Én szerintem egyébként ez pont a jogfelfogás alapján, amit itt hallunk, tulajdonképpen, hogy milyen politikai értelemben megengedhetetlen, mert pont erről szól ez a történet. Ráadásul, ha ebbe a köztársaság elnökségbe ül bele, ami most egy súlytalan helyzet, egy súlyos súlytalan...
2: Nem teljesen súlytalan egyébként a köztársasági elnöki pozíció Magyarországon.
3: Most szítjük el az összes nézőt.
2: Alkotmányossági vétója van a köztársasági elnöknek, amikor a törvénytervezetet az Alkotmánybírósághoz küldi, addig nem tud hatályba lépni a törvény, amíg az Alkotmánybíróság.
1: Igen, egyébként erre is hivatkozik Magyar Péter és Sőjök Tamás, azért is kéne elmozdítani.
3: Sőjök Tamás egyszer se csinált ilyet.
1: Mert hogy uniós pénzek behozatalát akaszthatja esetleg, meg sajnos eddig tartott az idő, elnézéseteket kérem, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Van még időnk, de csak annyi, hogy megnézzük, hogy zárult a nap kérdése, amiben tehát azt kérdeztük, hogy ön egyetért az ellenzéki állítással, miszerint Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől. 16%-ra módosult az igen válaszolók aránya, 84% nem ért egyet, és akkor tényleg búcsúzásképpen néhány komment az érdekesebbek közül. Zoltánné nem fél, az fél, aki nem mert kiállni vele vitatkozni. Margit miért félne? Orbán a lába nyomában sem léphet a miniszterelnöknek. Anikó szerint igen, fél, nagyon fél tőle. Másképp miért hozott volna ilyen törvényt? Simán beleírhatták volna a nevét, hogy Orbán Viktor nem lehet többi miniszterelnök. Minek ennek ilyen nagy feneket keríteni? Mondja tehát Anikó. Éva, ha csak egy fikarsznyit is tartott volna Orbán Viktortól, akkor nem csinálta volna végig a választások előtti két évet. Magyarországot és az ország polgárait félti, nagyon nem mindegy, hogy fél vagy félt. Köszönjük szépen, ennyire maradt időnk, sok komment érkezett, de a műsoridőnk véget ért. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, holnap is lesz aktuál, további jó tévézést, a viszontlátásra!

műsorajánló. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az RTL-nek a dolgozószobájából, a telex.hu-nak a stúdióból, vagy a stúdióban adott interjút Magyar Péter miniszterelnök, erről is beszélgetünk, legalábbis ezzel kezdünk. Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével. Jó reggelt, szervusz, köszönöm.
2: Jó reggelt.
1: Eljöttél hozzánk. A telexes interjúban egyrészt szó volt arról, hogy a köztársasági elnököt majd hogyan fogják választani. Azt mondja, hogy egy átmeneti időszakra, mármint Magyar Péter azt mondja, hogy egy átmeneti időszakra még a parlament fogja választani, és nyitva hagyta tulajdonképpen azt a kérdést, hogy lesz-e közvetlen elnökválasztás, hogy alakulnak majd át a jogkörei a későbbiekben a köztársasági elnöknek, illetve egyáltalán az alaptörvénnyel mi lesz. Azt mondja, hogy most egy kisebb jellegű átrendezés lesz az alaptörvényben, de minden úgy hangzik, mintha ezek ideiglenes intézkedések volnának, és majd később jön egy átfogó szabályozás, amit tulajdonképpen közjogi reformnak is nevezhető. Hogy látod? Igen.
2: Ez egy új alkotmányozás lesz, de meg kell küzdeni a Tiszának azokkal a mondásokkal, ami addig van, hiszen hogyha ő el akarja mozdítani azokat a közjogi méltóságokat addig is, amíg ez az alkotmányozás megtörténik, akkor lényegében köztes megoldásokat kell alkalmaznia, és nyilvánvaló, hogy itt vannak olyan pozíciók is, például a bírósági pozíciók, vagy akár egy versenyhivatal elnöki pozíció, tehát most mindenki a köztársasági elnökre fókuszál érthetően, de itt más olyan nagyon fontos pozíciók is vannak, amelyek az egész gazdasági életet, vagy közigazgatást, hatalmi ágaknak az irányítását is befolyásolhatják.
1: Most ebben benne van a már megszokott Magyar Péter féle abszolút filmszínház is, Sólyog Tamással kapcsolatban, kezdve a parlament alakulülésétől, a miniszteri kinevezések átvételéig, és a többi, ezeket láttuk, és azóta is folyamatosan megy a nyomás a Sándor Palotára, illetve Sólyog Tamásra, de a telexes interjúban pont ott beszélt arról, ami egyébként gyakorlati dolog, tehát az abszolút filmszínház mellett a gyakorlati dolog, az, hogy vannak olyan törekvései a pártnak, a Tisza pártnak, a parlamenti többségnek, amelyben akadályként tekintenek, vagy lehetséges akadályként tekintenek a jelenlegi közjogi rendszerre, de a köztársasági elnök személyére. És persze az alkotmánybíróság az ebből a szempontból hasonló tészta. Bizonyos fajta jogalkotásokat meg tudnak akasztani ezek a személyek. Az a vélelem, mintha az volna a vélelem Magyar Péter részéről, hogy ez politikai okokból meg is tennék. Ennyire egyszerű a dolog, vagy ennyire nyilvánvaló, vagy nyílt a dolog?
2: Lehetnek most olyan nagyon fontos törvények, és itt utalt is rá, hogy az EU pénzeknek a lehívásánál egy felgyorsított törvénykezésre van szükség ahhoz, hogy ezek a törvényeket elfogadják, és utána ebből még aztán pénzt lehessen csinálni. Aminél természetesen a köztársasági elnök akadályt állíthat. Ez is lehet természetesen egy ok, de úgy gondolom, hogy nem ez a fő indok. Tehát itt egy politikai mondás van, és emögé állítódik most az, hogy ha Súlyog Tamás marad a köztársasági elnök, akkor vajon ő bizonyos törvényeknél, amelyek például az uniós pénzek gyorsított lehívásához szükségesek, majd azt mondja, hogy ezzel, hogy azzal a törvénnyel neki gondja van.
3: Beszéltünk itt már Abszolút Filmszínházról, és az EU-s pénzek is szóba kerültek, de itt az RTL-es interjúban is már beszélt arról, hogy mint neki, mint a minisztereknek, államtitkároknak, parlamenti képviselőknek, de a polgármestereknek is csökkentik a fizetését. Az övé ugye nagyjából fele annyi lesz, mint Orbán Viktornak. Ezek a lépések, ezek mennyire szimbolikusak, vagy mennyire valóban minden fillért fognak, amit csak lehet?
2: Ezek a lépések alapvetően szimbolikusak, hiszen nem ez az a lépés, ami majd helyre teszi mondjuk a költségvetést.
3: Mondjuk ezt a 286 milliárdos hiányt, amiről majd
2: tehát, hogy nyilvánvaló, hogy az összproblémához, költségvetési problémához képest ezek teljesen jelentéktelen összegek, de az emberek nem is ezt nézik, hanem azt nézik, hogy ők mennyit keresnek, és ehhez képest mennyit keres egy miniszterelnök, egy polgármester, egy miniszter, de itt a másik oldalon könnyű belelépni abba a csapdába, hogy persze túl sokat keresnek, ugyanakkor azt is elvárjuk, hogy ezeken a pozíciókon olyan emberek üljenek, akik felelősséggel, hozzáértéssel és korrupciómentesen döntenek, és hogyha túl alacsonyra húzzák ezeket a fizetéseket, most volt is már egy polgármester, amely kikelt nagyon határozottan ez ellen, akkor megvan az a veszély, hogy olyan emberek kerülnek ebbe a pozícióba, akik ilyen elvárásokat nem tudnak teljesíteni, és ha túl alacsony a fizetés, akkor bizony a korrupciós hajlandóság is nagyobb, mondjuk így. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek magas a fizetése, akkor biztos, hogy nem korrumpálható.
3: Igen. Rossz nyelvek beszélnek arról, hogy ez korábban előfordulhatott.
1: Ja, hát, hogy korrupció, persze, hát ilyen, igen. Voltak erről ilyen rossz indulatú célhozgatások, pletykák. Na jó, mindegy, hogyha már itt tartunk a fizetéseknél, itt egyébként meg kell fizetni majd olyan embereket is az államigazgatás különböző szintjein, akik, hogyha magasak a szakmai elvárások, miért ne lennének azok, mi is azt várjuk el adófizetőként, hogy magasak a szakmai elvárások, azok akár a piaci szférából érkeznek majd, vagy onnan kéne elcsábítani őket, vagy
2: most az a verseny...
1: vagy az a versenyképes jövedelmet kéne biztosítani. Az, szóval a közvéleményben én kevéssé találkoztam azzal, hogy föltétlenül a fizetések, az államigazgatás magas szintjein dolgozóknak a fizetésével lett volna baj. A nagyobb baj az volt, hogy a pletykák szerint voltak, akik loptak.
2: Nyilvánvaló sokkal nagyobb baj az, hogyha azt érzik az emberek, hogy az ő pénzük el van lopva, vagy nincs jó felhasználva, vagy el van herdálva, de ennek ellenére mindig egy nagyon érzékeny kérdés az, hogy mennyit is keres egy miniszterelnök, egy miniszter, egy államtitkár, egy polgármester. De itt meg kell találni azt az arányt, amikor az emberek számára elfogadható ez az összeg, másik oldalról viszont nem kontraproduktív, nem egy kontraszelekcióhoz vezet, amikor arra alkalmas emberek inkább elmennek a versenyszférába, mert ott annyival többet tudnak keresni.
3: Két volt miniszter írta alá a költségvetésnek azon részét, amiből hiányzik 286 milliárd. Ugye itt Lázár Jánosról és Nagy Mártonról van szó. Hát azért ez egy szemmel látható összeg. Hogyan lehet ezt kifelejteni a költségvetésből?
2: Hát a rövid válasz az, hogy nehezen. A kicsit hosszabb válasz az, hogy azért ebből a költségvetésből sok minden hiányzik. Tehát az elmúlt években a költségvetéseknél hozzászokhattunk ahhoz, hogy valamikor elfogadnak valamit, aztán később kiderül, hogy egészen másképp alakul minden. Tehát, hogy csak mondjak három példát arra, hogy mi nincs benne abba a 2026-os költségvetésbe, amit most éppen meg kellene valósítani, nincs benne az otthonstartnak a kiadása, nincs benne a 14. havi nyugdíj első részlete, nincs benne az állami alkalmazottaknak az otthon támogatása. Ezek persze olyanok, amelyeket azután döntöttek el, és azután derült ki, hogy ezt ki kell fizetni, hogy elfogadták a költségvetést, hiszen ezt a költségvetést még nyáron fogadták el, és évek óta ezzel küzdhetünk, hogy valójában mennyire vehető komolyan a költségvetés. Ugyanakkor ezek a tételek, amelyekről most szó van, ezek olyanok, amelyek okkal feltételezhető, hogy akkor, amikor elfogadták ezt a költségvetést, helyesebben beterjesztették ezt a költségvetést, már ismertek voltak, illetve reálisan lehetett számolni azzal, hogy ezeket majd ki kell fizetni. Tehát itt másról van szó. Az, hogy ezzel kozmetikázták a költségvetést, az kétségtelen. Tehát ezek nem olyan tételek, amelyeket egyszerűen egy minisztériumi apparátus elfelejtett. És homlokára csap, hogy úristen, itt van még ez a 280.
3: Budapest-Belgrádot kifejlejtettük.
1: Hát ki meg a gyorsforgalmi úthálózatnak a koncesziós szerződésen nyomán az állam által fizetendő 175 milliárd forintot. Tehát amíg ezek pontosan lehet tudni, hogy vannak, szerződések vannak róla, bent van a minisztériumban, ezek láttuk, kiderült, és mégis hiányoznak ezek a kiadási tételek a költségvetésből, ami nem csak az, mint otthon a kockás füzet, hanem ez törvény. Tehát hogyha a törvényt nem tudom magyarázni, remélem nem kell magyarázni, egy törvény mit jelent egy jogállamban, tehát hogy abból hiányoznak olyan tételek, amiről egyébként pontosan lehet tudni, hogy ezeket majd ki kell fizetni, fedezet viszont nincsen hozzájuk rendelve, akkor ez egy puszta adminisztratív tévedésnél egy picikét többet is.
2: Hát ez nyilvánvalóan sokkal több ennél.
1: Többet is felvet bennem.
2: De nekem ugyanolyan problémám van azokkal a tételekkel is, ami egy költségvetés elfogadása után esik be, és szintén több százmilliárdos kiadást jelent, és senkinek nem jut eszébe az, hogy esetleg költségvetést kell módosítani, vagy valamit tenni kellene annak érdekében, hogy ezeket a tételeket a költségvetés keretein belül ki lehessen fizetni. Tehát ezért is van abban az állapotban most a költségvetés, amiben, és ez egy nagyon súlyos örökség.
3: Tehát Magyar Péter is elmondta, és sorra mondják akár a miniszterek, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, hogy nyilvánvalóan nehéz időszak előtt állnak, és azért is ennyire transzparensek, azért is mutatnak mindent, vagy azért is szólít fel akár minisztereket arra, hogy hozzanak nyilvánosságra iratokat, vagy múltbéri részleteket, hogy az emberek minél inkább tisztában legyenek azzal, hogy Magyar Péterék az ő elmondása szerint rendkívül nehéz helyzetben vágnak bele a kormányzásba. De közben talán valami kis jó hír nemzetközi szintről. Zuhannak az olajárak, hogy közel lehet a megállapodás Trump és Irán között. Mennyire? Trump ugye azt mondta, hogy nem kell nagyon sietni, mert hogy rengeteg ideje van arra, hogy megállapodást kössön azért a világ vezetői.
1: Miközben azt mondtam a hetekkel ezelőtt, meg azelőtt is hetekkel ezelőtt, hogy vége van az iráni háborúnak, és nyertünk, és minden célját elérte az Egyesült Államok, most meg nem kell sietni. Hogy
3: ma épp ezt, vagy tegnap éppen ezt mondtam, majd meglátjuk, igen, hogy ma hogy ébred. Na de mégis, mikorra várható, hogyha esetleg tényleg összejön valamiféle béke vagy megállapodás, az, hogy mondjuk az olajárak annyira stabilizálódnak, hogy arra akár Magyarországon is, vagy ez akár Magyarországra is hatással lehet?
2: Hát az, hogy mindjárt itt a béke, ezt valóban sokszor hallottuk már, és ezt az olajpiacon is ugrálásokkal, árfolyamugrálásokkal szokta követni az árfolyam. Most egy olyan helyzet van, amikor valóban már ennek a hírére is, amit mondhatnak, hogy ezt már hallottuk, hisszük, majd látjuk, nagyon jelentősen visszament az olajár, hiszen az elmúlt időszakban megszokhattuk, hogy nem ritkán és akár tartósan is 100 dollár fölött van, és most egészen 90 dollár alá ment. Ahhoz, hogy érezhető, a benzinkutakon érezhető hatása legyen ennek Magyarországon, ahhoz tartósan akár 80 dollár alá kellene menni az olajárnak. Tehát ha megnézzük, hogy honnan indult a háború elején, most még messze nem értünk ide, de hogyha tartósan egy 80 dollár alatti olajára alakulhatna ki, ami egy tényleges, valódi aláírt és betartott békénél nem elképzelhetetlen, akkor ilyen erős forint mellett, mert azért ezt is hozzá kell tenni, hogy a forint is segítene ebben, elképzelhető lenne már, hogy hogy akár a védett árak szintjére csökkenjen az üzemanyagár. Most persze mondhatjuk, hogy védett áron vásárolunk, tehát ha lejön a piaci ára védett ára, akkor még csak ugyanott tartunk, mintha nem történne semmi, de azt azért mindenki sejtheti, hogy ezt a védett árat, ezt valamikor valakinek meg kell fizetni. Most úgy teszünk, mintha ezt senkinek nem kéne megfizetni soha, hanem ez így van. És egyébként van egy piaci ár, ami ennél sokkal magasabb. Ez nincs így. Ezt meg kell majd fizetnünk, és azért nem árulok el nagy titkot, hogy bizony ebben alig, hanem az államnak is lesz szerepvállalása, ha pedig az államnak lesz szerepvállalása, akkor mindannyiunknak lesz, hogy ezt hogy lehet borítani ezt a hatalmas költséget, amit a védett ár jelent. Ez egy másik kérdés, de ne higgyük azt, hogy ez bennünket nem is érint, és ez valahol máshol van, és ezt így ajándékba kaptuk a sorstól ezeket a védett árakat.
1: Tóth Leventének, a biztosdöntés.hu szakértőjének. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.
3: Köszönjük.
2: Köszönöm én is.
4: Sűrű az erdő, és sokat itok, elmondok mindent, ha maradhatok.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Éles szóváltás alakult ki a parlamentben a kormány megalakulása utáni első plenáris ülésen. Magyar Péter miniszterelnök jó ügyvédeket javasolt a fideszes ex-minisztereknek, akik hatalmas vagyonra tettek szert a NER alatt. A Mi Hazánk elnöke azzal vádolta Magyar Pétert, hogy diktatúrát akar kiépíteni. A Fidesz frakció vezetője pedig arról beszélt, hogy szerinte Facebook kormányzást folytat a Tisza. A helyzetet Pulai Andrással és Szerető Szabolcsal értékeljük. Támogatta az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az alaptörvény 16. módosításának tárgy sorozatba vételét. A parlament így szerdán tárgyalja és szavaz arról, hogy a miniszterelnöki tisztséget csak legfeljebb 8 évig lehet betölteni, illetve hogy megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal. Bárándi Gergellyel beszélgetünk. Komoly kihívások várnak az élő környezetért felelős miniszterre. Az országot óriási aszály sújtja, ami azonnali cselekvést igényel. Emellett több nyugat-magyarországi településre is szállítottak az aszbeszttel szennyezett osztrák kőzetből, ami komoly egészségügyi kockázatot rejt magában. Vendégünk Gajdos László. A héten jöhet létre a politikai megállapodás Brüsszel és a magyar kormány között a hazánknak járó uniós forrásokkal kapcsolatban. Közben sajtóhírek szerint vannak kényes kérdések a két fél között. Magyarország ugyanis nem akarja teljesíteni az adó- és nyugdíjpolitikára vonatkozó elvárásokat. Víg Zoltánt kérdezzük.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát érdekes ez a parlamenti ülés, elszoktunk attól, hogy vita van a parlamentben, és van tétje egy vitának. Azt nem tudom, hogy a kétharmad birtokában az egyharmad mire jut majd. Van erről véleményem, de majd szakértő véleményeket is meghallgatunk ezügyben mindjárt. Viszont hát legalább szórakoztató kezd lenni, főleg Magyar Péter által, aki mindent kommentál és mindenhez hozzászól. Erről is fogunk beszélni Szerető Szabolcsal és Pulai Andrással. Szervusztok, jó estét kívánok.
3: Szervusztok, szépen.
2: Szóval teljesen más a hangulata ennek a parlament, mint volt korábban. Korábban eléggé, hogy mondjam, apátiába hulló volt a parlamenti ülés. Hát ez most egyáltalán nem olyan. De vajon ettől gazdagabb lett-e politikailag?
3: Hát szerintem itt két ok az, ami ezt befolyásolja. Az egyik az nyilvánvalóan a miniszterelnöknek, illetve az egész környezetének a hozzáállása a kérdéshez. Ők nyilván egy influencer kormányt csinálnak, influencerkedni úgy lehet, hogyha az ember beszél, meg csinálja közben a show-t, meg a performance-ot, azt szerintem megkapják a választók. Ugye másik pedig az az, hogy azt ígérte a miniszterelnök, meg azt ígérte a Tisza, hogy visszaállítja a fékek és ellenségek rendszerét, és ennek egy fontos eleme a parlamentnek a működésének az aktívá tétele, ugye, illetve a rendeleti kormányzásról átállni a törvény szerinti kormányzásra, amikor ugye szükség van a parlamentben a szavazatokra, még hogyha az egyébként a kétharmad birtokában szavazásoknak a 99.9% az nem is lesz kérdéses, de hogy ez az ígéretnek a része volt, hogyha úgy tetszik, még hogyha nem is feltétlenül gondolták csak, hogy ez ennyire színes lesz, de hogy hát ez így jön. Szerintem ezzel nekem nincsen bajom. Nyilvánvalóan az a kérdés, hogyha ennyire fel van csavarva a hangerő már az elején, akkor ez később lehet a csavarni, de azért én összességében azt gondolom, hogy lehet, mert a miniszterelnök már többször gondoskodott arról, hogy amikor sokan azt gondolták, hogy nem lehet, akkor ő még mindig csavart hajra.
2: Ez egy érdekes dolog, mert ugye a parlamenti közvetítéseken látjuk, hogy a miniszterelnök hozzászól. Látjuk, hogy folyamatosan kommentálja az ellenzéki megszólalók mondásait, ám de nem halljuk.
3: Igen, mert viszont, nincs az a hang.
2: Viszont a jegyzőkönyvvezetők, azok minden hangot hallanak, és mindent fel is kell jegyezniük. Tehát minden közbeszólás az a jegyzőkönyvben ott lesz. Szerintem a legszórakoztatóbb elemei lesznek a következő ciklusnak, hogy jegyzőkönyvet olvasunk.
4: Hát igen, ebben az értelemben is akkor minden fel lesz jegyezve ebbe a ciklusban.
2: Abszolút.
4: Tehát nyilván azért korai az új parlament működéséről ilyen nagy és időtálló megállapításokat tenni. Az biztos, hogy ez az első ilyen típusú ülés, ilyen típusú vita, ez egy színesebb, érdekesebb, vibrálóbb parlamenti működést ígér. És nyilván a miniszterelnöknél valóban szokatlan ez a magatartás. Az nem szokatlan, ez egyébként a miniszterelnökök már jó ideje élnek azzal a versenyelőnnyel, amit a házszabály végül is biztosít nekik, hogy a végén, ugye erre viccelesen utalt is rá, amikor megkérdezte a házelnök asszonyt, hogy mennyi ideje van választodni, ugye a viszontválasztásnál korlátlan lehetősége van, és ilyenkor lehet a legjobban kiosztani ugye a politikai ellenfeleket. Szemmel láthatóan ezt nagyon élvezi Magyar Péter, és egyébként éppen a már említett házelnök asszonynak okozott egy kis problémát időnként az ő aktivitása, hiszen gyakorlatilag rá kellett szólni, hogy az ülés rendben tudjon tovább menni. Az pedig, hogy a parlamentarizmusnak, vagy a parlamentnek, mint intézménynek a tekintélye az helyreállítható, ezt már megint csak meglátjuk. Én azt hiszem, hogy annak az igazi próbája az lesz. Én nagyon örülök annak, hogy bejelentették azt, hogy a vizsgálóbizottságoknak a jogkereit erősítik, és hogy akár szankcionálható is lehet az, aki nem működik együtt. Tehát azt mondja, ez egy komoly intézmény, ezt komolyan kell venni, és az utóbbi időben
2: elővezethető lesz.
4: Akár, és ezt én helyesnek tartom, de akkor én őszintén arra leszek majd kíváncsi, hogy amikor majd nem az előző kormány ügyeivel foglalkozik egy parlamenti vizsgálóbizottság, hiszen a parlamentnek végül is az alapfunkciója az a mindenkori kormány, a végrehajtó hatalom ellenőrzése. Hát ez nem nagyon működött az elmúlt mondjuk itt 16 évben, de a vége felé már bizonyosan nem, hogy ebben lesz-e változás. Ezt mondjuk nyilván egyelőre nem tudjuk megválaszolni.
2: Érdekes lesz az is nyilván, hogy az ellenzéki megszólalásoknak lesz-e olyan következménye, amit mondjuk úgy, hogy megfogad a parlamenti elsőprő többség. Tehát, hogy egy javaslat át tud-e menni a kétharmadon, hogyha elfogadható. Hogy
3: egy már van.
4: Igen.
3: Ugye a kereszténységért való harcnak a kivétele az
2: visszakerült. Alaptörvénymódosításból, igen.
3: Igen. Már még beterjesztés előtt, hogy az effektív módosítás, tehát nem vett bele módosító, de már politikai púrpárli az volt belőle. Én még a sorrend nagyon kicsit visszakanyarodnék, azt azért nem tudom nem észrevenni, hogy a miniszterelnökön van olyan mikrofon, amelyik nem a parlamenti mikrofon, tehát azt nem zárom ki, hogy készül hangfelvétel arról, hogy ő mit mond, és az állam, hogy videófelvétel is készül arról, hogy ő mit mond, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek olyan entertainment videók az elkövetkező időszakban, ahol a miniszterelnöknek az
2: hát a róla szóló film producere lett a kabinetfőnöke.
3: Már csak ezért.
2: Hát így voltak éppen elég könnyű filmet forgatni, mondhatnám.
3: Igen. Egyébként visszatérve arra, ami az eredeti témára, amiről beszéltél, hogy én se értek azzal, hogy a vizsgálóbizottságoknak a szerepe az erősödik, sőt kimondan erős lesz, erősebb, mint egyébként a korábbi kormányok alatt volt, de nem példanélküli, mert például nagyon sok angolszász jogrendben, vagy angolszász logikát követő jogrendben ez nagyjából ez a megszokott, és ott lényegében a polgárjogi vagy a büntetjogi kötelezettségnek megfelelő szintűek az ilyesmi típusú számonkések, és aki nem megy el, az ott is pénzbírsággal sújtető előállítható, stb. Stb. Sőt, igazmondási kötelezettség van, tehát hogy nagyon szigorúak ezek a feltételek, meg körülmények. Én annak örvendek, hogy itt ez a legerősebbre van csavarva ez a történet, mert szerintem nagyon sok olyan kényes politikai ügyet csak úgy tudunk megtudni, amelyekről ugye nem készült mondjuk írásos anyag, mert mondjuk egy lobbizásról ugye miért készült volna, amik egy ilyen beszélgetések során tudnak kiderülni. Nem tudom, hogy hány néző követte még a 90-es években a vizsgálóbizottságoknak a működését, mert akkor azért még voltak ilyesmi típusú izasztós pillanatai azoknak a vizsgálóbizottságnak, amikor valamilyen ügyköré épült.
2: Hát az olajszőkítés, vagy a tocsik ügy.
3: Igen. Bizony. Ott azért voltak nagyon kemény pillanatok azon részvevők számára, akik utána abból úgy politikai büntetőjogilag rosszul jöttek ki. Én ilyesmiket várok most is. Nyilván az akkor ez kérdés, hogyha egy valami olyasmi sztori kerül a felszínre, ami majd egy 5-10 év múlva a mostani kormánynak nem lesz jó.
2: Ez így is, úgy is érdekes
3: akkor
2: lesz.
3: Akkor majd megszavazza, akkor majd ezeket a szabályokat betartja, vagy betartatja, esetleg módosítja addig. Arra lesz-e kíváncsi, de hát ez majd még 1-5 vagy 10 év múlva lesz.
2: Kíváncsi. Egyébként az a hangvétel, ami most a parlamenten eluralkodott, az európai kultúrában nem szokatlan, gondoljunk a britekre. Tehát az angol parlament az konkrétan így működik. Átkiabálnak egymásnak, bekiabálnak, tapsolnak, vagy fújolnak, tehát mondjuk tőlünk keletebbre meg összeverekednek, azt nem szeretném látni, de hogy ez a fajta nem csendben ülünk és nem meghallgatjuk hangvétel, ez teljesen megszokott mondjuk az angoloknál.
4: Igen, és egyébként ugye ez a vita valóban élénkebb volt, mint amit eddig a magyar parlamentben megszoktunk, de durvának mégse nevezném, tehát hogy olyan nagyon erőteljes kifejezések. Sőt, tulajdonképpen, ha belegondolok, a korábban, tehát ott az ellenzék nyilván részben a tehetetlensége miatt is, tehát az Orbán kormány ellenzékéről beszélek, ott sokszor folyamodott olyan eszközökhöz, olyan radikálisabb eszközökhöz, amire aztán durva reakció is érkezett.
2: Hát azért Magyar Péter névsorolvasása gyakorlatilag a vele szemben ülő ellenzéki képviselők felé.
4: Ez a magyar politikai beszédben, meg egyébként szerintem az európaiban sem tűnik túl durvának, és egyébként a másik oldal is élt ezekkel az eszközökkel, úgyhogy nem, ezzel még különösebb problémát még nem látok.
3: Ez még csak az első ülés volt, szerintem térjünk erre vissza a 4., 5., 10. ülésen, és akkor majd még lehet, hogy lesznek ilyen problémásabb esetek is.
2: Az, hogy Toroszkai László eléggé tüskésen szólhat fel, az nagyjából a mi hazánk nehéz helyzetét is megmutatja, azt gondolom. Tehát az, hogy az nem esett jól neki, hogy kevesebben vannak, mint a hófehérke törpéi, ezt talán az elegancia hiányát joggal vetette a miniszterelnök szemére, bár akkor abban a pillanatban nyilván egy jó poénnak tűnt. De egyébként meg a mi hazánk terepét gyakorlatilag elveszi a megmaradt Fidesz.
3: Hát egy részét legalábbis, de hogy igazából mindenkinek elveszi most ilyen pillanatban a terepét a Tisza. Tehát én azt gondolom, hogy a belátható időben néhány hónap, vagy fél év, vagy akár egy év időtartamban szerintem ezek a pártok csak a helyüket fogják keresni a parlamentben, meg egyébként általában a politikai térben. És igen, nyilvánvalóan persze a legextrémebb pontokat leszámítva a Fidesz és vagy a Tisza kiénekli a mi hazánk szájából azt a bizonyos sajtot, de azért nyilván van még mindig tér a mi hazánk számára, itt elsősorban egyébként az ilyen összeesküvés elmélet típusú, meg mondtás ellenség, meg ilyesmi típusú ügyekre gondolok, amikben ők tudnak motorozni. Eddig is egyébként szerintem az volt az ő megkülönböztetőjegyük. Ezt a később is fogják tudni, hiszen nem látom azt, hogy ebbe a térbe bemozdulnának ezek a pártok, mert az nekik nyilvánvalóan egyfajta veszteséget jelent, míg a mi hazánk szavazói azok kevesebben vannak, mint akik folyékonyak ezekre az üzenetekre. Tehát ott egy érdemi növekedésre is.
2: Délután készítettem egy elég hosszú interjút, meg tudják nézni a kedves nézők a Mérlegben. Szóval készítettem egy interjút Megyesi Péterrel, és ő Magyar Pétert egyébként méltatva türelmet kért a társadalomtól felé. Másrészt meg azt mondta, hogy a Fidesznek vége, és Orbán Viktor nem tud visszatérni, még ha meg is próbálja. Egyet értetek ezzel a képlettel?
4: Hát én azt gondolom, hogy ha mostani politikai folyamatokat nézzük meg, önmagában a választási eredményt megnézzük, akkor nehéz lenne most ezzel vitatkozni. Persze a politikában láttunk már furcsa dolgokat, meg váratlan dolgokat, meg hát ki gondolta volna mondjuk 1990-ben a választások után azonnal, hogy 94-ben milyen választási eredmény születik, de én azt gondolom, hogy itt most tényleg egy más színházat látunk, és én sem nagyon látom Orbán Viktor esélyét arra, hogy visszajöjjön. Ez az egész parlamenti ülés is ugye ezt erősített. Tehát gyakorlatilag Magyar Péter is többször felhívta a figyelmet arra, hogy hát pont a főszereplő nincs itt, ugye Orbán Viktor, és bizonyos értelemben azt is sugallta, hogy azok az emberek, elsősorban pedig pontosan Gulyás Gergely az, akik egy kicsit más helyett viszik el a balhét, hogy minket őket is, mint egy a miniszterelnök, a volt miniszterelnök maga előtt tolja, és ők képviselik az ellenzéki álláspontot a parlamentben. Ez azt gondolom, hogy Orbán Viktor renoméját sem erősíti, úgyhogy összességében egyetértek ezzel a megállapítással.
3: Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor tanul Gyurcsány Ferenctől.
2: Könyvet ír?
3: Lehet, hogy könyvet is ír, de Gyurcsány Ferenc beült a parlamentbe, és egy boxzsákká alakult az elmúlt időszakban, és nem tudott belőle érdemben kapitalizálni, és szerintem Orbán Viktor lemondta azt a következtetést, hogy ezt a hibát neki nem kell elkövetnie. Ennek okán nem is ült be a parlamentbe. Ugye pont bizonyára a volt miniszterelnök is olvasta, ami ma a Népszavában megjelent tudásunkat, ahol ugye azt vizsgáltuk, ezt a kérdést is feltettük, hogy mit gondolnak az emberek, hogy van-e a Fidesznek, illetve a Orbán Viktornak esélye visszatérésre, és a választók kétharmada mondta azt, hogy a Fidesznek nincs, és a választók, a megkezdetnek a 3/4 mondta azt, hogy Orbán Viktornak nincs, még a Fidesz szavazóknak a 29%-a is, a megmaradt Fidesz szavazóknak, mert ugye 1 millióval csökkent a Fidesz szavazóknak a tábor az elmúlt egy hónapban, ennek a megmaradt Fidesz szavazóknak a 30%-a is azt mondta, hogy a miniszterelnök nincs esély a visszatérésre. Ilyenkor nyilvánvalóan ők azt fejezik ki, hogy ők mit gondolnak, hogy vissza kell térni a miniszterelnöknek ebben a kérdésben. Tehát elsősorban erre vonatkozik.
2: Ez egy izgalmas kutatás, mert hogy ennek lehetne egy folytatás, hogy egyébként a megmaradt Fidesz szavazók kit szeretnének látni a Fidesz élén? Kérdeztétek
3: ezt a kérdést is kérdeztük, hogy kit szeretnek látni a Fidesz élén, és a legtöbben azt mondták, hogy nem szeretnének senki más látni a Fidesz élén, csak Orbán Viktor. El sem tudják képzelni, hogy
2: Viktor visszatérjen, de azt sem tudják elképzelni, hogy ne ő vezesse a Fidesz.
3: Nem könnyű manapság Fidesz szavazónak lenni, ebből ez is következik, de akik érdemi választ adtak, ők legtöbben Szijjártó Pétert mondták, ők se különösebben sokan, 21-néhány százaléknyian, a honlapunkon fel vannak a pontos számok, és Cserpalkovics, illetve Lázár jöttek még utána 7-7%-kal, összes többi válaszadó az nem mondott erre érdemben semmit.
2: Téged ez meglep?
4: Nem. Azt gondolom, hogy Orbán Viktor nagyon sokat tett azért, hogy ne legyen evidens az, hogy ki az ő utóda adott esetben a Fidesz, ki lehetne az ő utóda a Fidesz élén, és ezeket az ambíciókat ő szerintem tudatosan is visszanyeste, és most ugye ez most egy csapdahelyzet a közössége számára, hiszen azért számunkra is, hogyha azon gondolkodnánk, hogy ki lenne esélyes arra, hogy ezt a pozíciót megszerezze, akkor tényleg nincs erre jelen pillanatban evidens válasz. Ez valóban a Fidesz szempontjából is egy nagyon rossz hír, hiszen ez a, igen, Orbán Viktor nélkül nehéz elképzelni a Fidesz, de Orbán Viktorral is nehéz azt elképzelni, amit már beszéltünk, hogy a Fidesz megerősödjön, hogy sikeressé váljon. Egyébként visszatérünk arra a kérdésre, ami a Toroczkai Lászlóra vonatkozott, hogy én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk számára a legfontosabb az, hogy valahogy látszódjék. Ezért valószínűleg harsányabbá is válik majd a Mi Hazánk is, és ugye Toroczkai László arra fölhívta a figyelmet, hogy ő az egyetlen pártelnök most mint frakcióvezető ugye Magyar Péterrel szemben, csak hát bizonyosítanában lehet, hogy karakteresebben is tudja képviselni az álláspontját, mint Gulyás Gergely a Fideszét, csak ugye ott az a problémája neki, hogy pontosan ez a személyes viszony, ami Magyar Péter és Gulyás Gergely között ugye köztudott, hogy ők volt barátok, és ez ma is ez a
2: döntsük el, hogy tegeződünk, vagy magázódunk, mondta Gulyás Gergely, ezt majd még
4: ez elvonja a figyelmet ettől a Toroczkai Lászlóról is.
2: Egyébként ez egy fura helyzet volt, egy kicsit ilyen csendőrpertúvá vált, mert hogy Gulyás Gergely következetesen magázta a miniszterelnöket, és miniszterelnöknek nevezte, Magyar Péter pedig folyamatosan tegezte Gulyás Gergelyt.
3: Miniszterelnököt mindig miniszterelnöknek kell nevezni, legalábbis a parlamentben, azt gondolom mindenképpen, tehát nem nagyon volt más lehetősége. Ahogy Toroczkának sincs más lehetősége, mint emelni a tétet, ez egyetértek, mert neki egyben nincs vesztenivaló ebben a történetben. Legalábbis belátható időn belül. És addig emeli ezt a bizonyos tétet, ameddig az ő jó ízlése ezt engedi.
2: Purai András, Szerető Szabolcs, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A belpolitika iránt érdeklődőknek igazi csemegéket tartogatott ez a hosszú hétvége is. A Tisza kormány kinevezte 55 új államtitkárát, de Magyar Péter első miniszterelnöki interjúit is megtartotta, egy hosszabb dolgozószobájában forgatott interjút adott az RTL Klubnak, tegnap este pedig a Telek stúdiójába látogatott el. Beszélt többek között a politikus fizetések radikális csökkentéséről, Súlyog Tamás elmozdításáról. Mindeközben az Orbán kormány tagjai Orbán Anitának írtak nyílt levelet, amiben árulózzák őt, erre természetesen érkezett válasz mind Orbán Anitától, mind Magyar Pétertől. Aztán a kegyelmi ügy is folyamatosan terítéken van, új fejlemények jöttek az ügyben, de beszélgethetünk majd a védvonalhálózatról, NKA pénzekről, úgyhogy van miből csemegézni Üveges Gábor politológussal, akit Zoomon keresztül kapcsolunk. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy tudunk beszélni. No, beszéljünk egy kicsit erről a két nagy interjúról, eleve arról, hogy megtörténtek ezek az interjúk, másrészt pedig mi a véleményed az elhangzottakról, az interjúk hangulatáról?
2: Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre nagyon tudatosan halad a kormánynak a fölállítása. Most vagyunk azon a szinten, amikor a miniszteri szintek alatt jelennek meg azok a szakmai pozíciók, ahol láthatjuk, ugye, és szó is volt erről, hogy milyen életutak, civil szakmai piaci életutak vannak. Nagyon fontos látni azt a folyamatot, hogy nagyon magasan van a léc a magyar kormányzat számára, és tényleg ki is hangsúlyozza Magyar Péter több ízben, hogy rendszerváltás óta talán a leginkább szakértő jellegű kormánya áll föl. Egyelőre ezt a szintet látjuk. Én azt látom tényleg, hogy a szakmából érkeznek, és nem hozzák magukkal talán ezek a szakemberek azokat a tanult tehetetlenséget, ami azért az előző politikai kabinetekben már néha a nyomokban hol jobban, hol kevésbé tetten érhető volt. Tehát magam részéről várakozás van emögött, emellett. Az meg egy magyaros virtus egyébként, és azért látjuk azt is, hogy ugye a nulladik ponton, amikor még azért a kormányzati szervezet messze nem állt föl, tehát az, hogy a csúcsvezetői szint fölállt, még most jönnek ugye a helyettes államtitkári szintek, és lejjebb is azok, akik a mindennapi munkát végezni fogják, terepen ott lesznek, felelősei lesznek egyes szakterületeknek, de már azért egy-egy szirénhang megjelent, bizonyos dolgokat kifogásolva, szerintem ez még nagyon korai. Tehát meg kell várni azt, amíg az egész összeáll, és az egész gépezet el tud indulni, csapatként működni. Én azt látom, a tendencia és az a fajta nyugodtság és a szempontrendszer is kristálytiszta. Szerintem jó az irány és jó a dinamika is.
1: Nyilván sokakban nagy a várakozás, tehát ugye itt egy 16 éves rendszer lezárása végén sokan azt gondolták, hogy na itt akkor azonnal elszámoltatás lesz, itt azonnal leáll a közmédia, itt azonnal bilincsben vezetnek majd el embereket, és Magyar Péter talán itt az interjúban is ezért igyekszik hűteni a kedélyeket, sőt Radnai Márk is többen posztolták a Facebookon, hogy értik, tudják, tűzoltás zajlik, a helyzet felmérése zajlik, és idő kell arra, hogy valóban jogilag is rendben legyen akár a vagyonvédelmi hivatal felállítása, akár mondjuk a köztársasági elnök vagy egyéb szereplők elmozdítása. Sokat beszélnek itt a kieső csontvázakról, a múlt bűneiről. Hát Magyar Péter az egészen konkrét a mafiózók ként emleget volt minisztereket. Mi a véleményed erről a hangnemről? Mennyire van itt ennek az ideje, és mennyire kéne akár még többet látni, vagy bele kell-e még inkább látni abba, hogy hogyan zajlik itt az új kormány felállása?
2: Én azt gondolom, hogy teljességgel transzparens az a munka, amit ők visznek, és ez egy nagyon komoly belső igényesség is. Ennek is folyamatosan hangot adnak akár a miniszterelnök, akár a kormányzat új tisztségviselői, hogy minden egyes lépésük átláthatóság jegyében zajlik, és az okot, okozatot is folyamatosan mutatják, a lépéseket is mutatják. Ugyanakkor a társadalom felé megint csak, hogy ez nem a népmesék világa, hanem ezt kormányzásnak hívják. Tehát azt a fajta illúziót, amit egyébként mi magunk is több ízben mondtunk még a választás előtt, hogy hát akkora felfokozott várakozás joggal, de hogy arra rögtön föl kell készülni, hogy eltelik néhány hét, és minthogyha egy-két hét alatt meg kellene, hogy változzon az ország és a közhangulat és minden más. Elkezdődnek ezek a kritikusabb hangok, elkezdődnek majd a vádak is, meg minden más, úgyhogy még az egész érdemben működésbe sem lendült. Tehát most is én inkább ezt látom. Az, hogy elszámoltatás nagyon erősen és egyébként joggal a társadalom érzelmileg is felfűtött, nagyon sok olyan jelenséget hordozott magában a neres rendszer, ami azonnali, ha úgy tetszik, retorzióiért és büntetésért kiállt. De jogállamban vagyunk, demokráciában vagyunk. Egy kormányzattól én magam is higgadtságot várok el, stílust várok el, méltóságot várok el, és ennek van, ezeknek a dolgoknak kellő rendje. Viszont azok a nyilatkozatok, amik voltak akár az elszámoltatással kapcsolatban is, én azt látom, hogy nincs kímélet, és nem lesz kímélet, de föl kell álljon a háttér, föl kell álljon, hogy ez jogállami szinten, a jogszabályoknak megfelelően tudjon elindulni is, folytatódni is, abban nekem nincs kétség, és nyilván a tettek bizonyítják majd ezt, hogy ezek a megfelelő helyekre fognak kerülni, azok a figurák is a megfelelő helyekre fognak kerülni, de van egy sorrendiség, és azt se felejtsük el, hogy itt nem egy, hogy is mondjam, egy visszavágó játékra kaptak fölhatalmazást főként a kormányzat tisztségviselői és Magyar Péter, hanem arra, hogy megmutassák, hogy hogy lehet jobban csinálni, és ezt a jobban csinálni mögé próbálja most azt a stábot, azt a szervezetet fölépíteni, ami szakmailag is ütőképes lesz, és eredményeket is fog tudni hozni, amellett, hogy az elszámoltatás ügye az ugyanúgy haladni fog hamarosan.
1: Ha már itt a jobban csinálásról beszéltünk, a tegnapi telexes interjút azt a MÁV sztorival indította, ugye a tegnapi kigyulladt villanymozdonnyal. Gyakorlatilag egy ilyen percről percre tudósítást adott ott Magyar Péter, hogy pontosan mi történt, ki jött oltani, hogy zajlott a folyamat, sűrűn elnézést kért, tehát azért itt az elmúlt időszakban ehhez talán kevéssé szoktunk hozzá, és azok, akik azt mondták, hogy itt TikTok kormányzás zajlik, ugye próbált erre is reagálni azzal, hogy lehet, hogy mindent közvetítenek a TikTokon vagy a Facebookon, de ott van akár Gajdos László az Asbestügynél, ott van Vitézi Dávid, amikor a helyzet megkívánja. Tehát úgy néz ki, hogy hozzá kell szokni ahhoz, hogy itt igenis tényleg gyakorlatilag élő egyenesben mindent látunk, egy darabig legalábbis.
2: Hát alapvetően lehet, ugye, és hát savanyú a szőlő a másik oldalon, tehát látszik, hogy keresik a témát, keresik önmagukat, sokszor méltatlan módon akár a Fidesz házatáján és Holdudvarában, és lehet ezt különféle címkékkel ellátni, akár TikTok kormányzásnak és minden más. Egy dolgot tudomásul kell venni, hogy a politika elvesztette a kontaktot a valósággal és az emberekkel, és az a fajta, bocsánat, old school, vagy nagyon tankönyvízű politizálás, ami volt az elmúlt évtizedekben már, ebbe kezdett, ebbe a válságjelenségbe belemenni, nem csak Magyarország, hanem talán az egész világ politizálása. És azok a karakterek, akiket lehet csípőből populistának is tartani, de én azt gondolom, hogy önmagában az nem populizmus, hogy az emberi reflexek irányába nyitunk, és próbálunk emberarcúan működni, Nyilván le kell sok mindennek tisztulni, nyilván itt is látszik, hogy más egy kampányra való ráfutás, amikor fölpattanok a kocsi tetejére, elmondom, megyek tovább, mindent én konferálok föl. Tehát egy kormányzati képezetben való működésnek is ugye föl kell állni, ki kell alakulni, szerintem ez teljesen jó úton halad. De az, hogy ezt emberarcúan tegyék, az, hogy ő maga bejelentkezzen, az, hogy gyakorlatilag, mint egy civil ember, mint gyakorlatilag nem megjátszva, hanem ténylegesen olyan reflexeket produkálok, ez nem negatív része a politizálásnak. Szerintem a jövő az többé-kevésbé erről kell, hogy szóljon, hogy a politikus is alapvetően fölveszi a fordulatszámot, és nem valami öltönyös, nyakkendős figura kizárólag, aki megközelíthetetlen és egy dobozban van, hanem alapvetően az, aki meg van bízva a társadalom által azzal, hogy tegye az ügyeit, de úgy, hogy egy közülük, és az egy közülükben benne van az is egyébként, hogy sokszor teljesen ott vannak azok az emberi reflexek, bejelentkezések, hirtelen mozdulatok, akár adhok mozdulatok. Ez jó, ha szervesül nyilván a profi működéssel, de én azt gondolom, hogy ez nyilván hozzá is kell szokni. Sokaknál azt látom, aki ezt kritizálja, és savanyú a szőlő. A többi meg letisztul.
1: Nagyon-nagyon kevés időnk van, de beszéljünk egy picit egy mondat erejéig az Orbán Anitának írt nyílt levéllel kapcsolatban. Miért most, kinek szól ez, kiket akar ezzel megszólítani a Fidesz kormány?
2: A Fidesz kormány mondatai mögött én nem látok stratégiát most. Ezek a mondatok, és pláne úgy, hogy ezt még az Orbán Viktor Facebook oldalára is kipakolták, és láthatólag egyrészt nem ő írta, de teljességgel nyilván azonosul ezzel, meg egy szó jutott eszembe, hogy méltatlan. Tehát az a fajta fröcsögő hangnem, az teljesen méltatlan egy egykori kormányfőhöz, és tényleg minden ilyen megnyilatkozás azt mutatja, hogy savanyú a szőlő, és igazából én azt látom, és nagyon méltóság teljesen tette helyre a külügyminiszter ezeket a hangokat, hogy alapvetően nagy különbség van, hogy valaki elvtársként van valahol, vagy nagy különbség van a között, aki tényleg a nemzet iránt érez elkötelezettséget, és egy ügy van nála a fókuszban, és hogyha maga a saját közössége elhagyja az ügyet, ahogy ezt a külügyminiszter is mondta, akkor az nem egy ördögtől való, és nem minősülhet árulásnak, hogyha valaki magát a csapatot hagyja el. Tehát nem egy akkol meg egy nyáj szellemre esküdött föl valaki, és azt gondolom, hogy szembe megy a saját nemzetével, hogyha valaki így tesz, és elvtársiasságot fogadott, hanem azt, hogy van egy ügy, amit ő szolgál. És ha valaki ezt kifogásolja, hát látszik, hogy most ugye a KK-n is csomót keresnek, de ez egy méltatlan támadás volt. Én azt látom, hogy most tényleg a Fidesznek óriási gondja, az csak leginkább a tükörrel van. Ez legyen az ő bajuk, én is azt látom, és azt teszi a magyar kormányzat, hogy az ügyre fókuszál, halad előre, és a karaván halad, és nem azokkal a bekiabálásokkal, vagy partvonalról kívüli befütyülésekkel foglalkozik, hanem bőven van vastagon diplomáciában dolga, szakpolitikában dolga, a magyar nemzettel dolga.
1: Az egészen biztos. Üveges Gábor politológusnak köszönöm a beszélgetést, és izgalmas lesz a mai nap is, mert hogy a parlamentben folytatódik az, ami a Facebookon elkezdődött.
2: Köszönöm én is.

0: FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Támogatta az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az alaptörvény 16. módosításának tárgysorozatba vételét. A parlament így szerdán tárgyalja és szavaz arról, hogy a miniszterelnöki tisztséget csak legfeljebb 8 évig lehet betölteni, illetve hogy megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal. Bárándi Gergellyel beszélgetünk.
2: Hát a szuverenitás védelmi hivatal valószínűleg keveseknek fog hiányozni, mert igazából azon kívül, hogy néhány közleményt kiadtak, azon kívül nem tudtunk róluk semmit, meg hát ez sok pénzbe
3: kerül. Istennek hála.
2: Így, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: De azért ez az alaptörvény módosítás, ez úgy látom, hogy elég sokakat izgat. Pro és kontra, tehát hogy mindenféle vélemény megfogalmazódik a 8 évvel kapcsolatban is, meg ezzel a keresztény Magyarország kérdéskörrel kapcsolatban is.
3: Természetes, és ez így helyes, hogy minden alaptörvény módosítás érdeklődésre tart számot.
2: Hát korábban és, azért és ez nem örülnék, így volt, megtudtuk, hogy így lesz.
3: Jaja, de örülnék annak, hogyha nagyon nagy érdeklődésre tartana számot a jövőben, mert ritkán kerülne rá sor. De az alaptörvény visszatérne abba a funkciójába, hogy a politikai életnek, a közéletnek a kereteit adja meg, és nem pedig egyfajta eszközként szolgál arra, hogy a kétharmad gyakorlatilag minden korlát nélkül végre tudja hajtani azt, amit ő eltervezett és elképzelt.
2: Márpedig ez a kétharmad is egy csomó alaptörvénymódosítást lesz kénytelen létrehozni, hogyha azon az úton akar haladni, amin akar. Ez önmagában baj, mert oldozza-foldozza a gránit szilárdságút, aminek egyébként tényleg annak kéne lennie, bármennyit is nevettünk azon, hogy ezt hányszor írták át. Vagy pedig egyszerűbb lenne várni és egy új alkotmányt írni, ami egyébként a Tisza tervei között ott van.
3: Ezt én azt gondolom, hogy nagyon hosszú évek óta az ellenzék így is tervezi, és e tekintetben én nagyon örülök annak, hogy a Tisza kormány is ezt az ütemtervet tartja elfogadhatónak vagy követendőnek. Az első, hogy mondjam, hullámban tényleg a jogállamot kell helyreállítani. A jogállamiság helyreállítása érdekében valóban jó néhány alaptörvény módosítást végre kell hajtani. Ennek nem szabad megvárni egy társadalmi vitáját, azonban egy új alkotmánynak igen. És én azt gondolom, hogy ez az alaptörvény annyi sebből vérzik, és olyannyira egyoldalú, olyannyira egyfajta értékrendet testesít meg és képvisel, hogy itt szükség van egy új alkotmányra, amit alkotmánynak hívnak, és nem alaptörvénynek. De még egyszer mondom, ahhoz, hogy működőképes legyen az állam, ahhoz, hogy a jogállam helyreálljon, és nem azért, hogy Brüsszelnek megfeleljünk, hanem azért, hogy nekünk, magyar embereknek megfeleljünk, és végre visszatérjen Magyarország a demokrácia, a jogállami demokrácia útjára, ahhoz szükség van alaptörvény módosításokra. Tehát, hogy mondjam, az én kritikám, vagy az én kicsit félig meddig gunyoros megjegyzésem nem arra vonatkozott, hogy most ez nem indokolt, hanem remélem, hogy 2-3-4 év múlva, vagy 5 év múlva ez így lesz, hogy az, hogyha alaptörvény, vagy reményem szerint alkotmány módosítás van, akkor az óriási figyelmet kap.
2: Amikor bekerült az alaptörvénybe a keresztény Magyarország, mint egy alapillére az államiságunknak, akkor sokan tiltakoztak, mondván, hogy ennek semmi értelme nincsen a 21. században, nem ez a fontos. Most ki akarta vezetni a Tisza kormány, vagy Magyar Péter, vagy hát ki tudja kicsoda, majd a Fidesz tiltakozása és a KDNP, főleg a KDNP tiltakozásának hatására letett erről a szándékról. Ez megint sokaknak nem tetszik, sokaknak meg nyilván igen. Hol van ebben az igazság?
3: Két dolog. Az egyik, hogy szerintem ez egy jogalkotási hiba volt. Én nem gondolnám, hogy ők ezt kiszerették volna vezetni, hiszen egyetlen olyan korábbi megnyilvánulása nem volt a Tiszának, amelyik mondjuk az illegális migrációval kapcsolatos politikai hozzáállást meg kívánta volna változtatni, és ugye erre hivatkozással került az alaptörvénybe ez a passzus. De gyakorlatilag azt gondolom, hogy ők kidobtak egy egész szakaszt, vagy egy egész bekezdést, ahol csak a felét kellett volna kitenni, mondjuk úgy, hogy ezt benézték. És azt, hogy ezt benézték, az Fidesz ügyesen kihasználta, és politikai tőkét kovácsolt belőle, sokkal inkább ezt gondolom valósnak. Az, hogy a kereszténység hogyan jelenik meg az alaptörvényben, az alkotmányban, az egy másik és ez egy tartalmi kérdés, és ezen valóban sok vita volt, de én azt gondolom, hogy a vita úgy életképes, vagy úgy valid, hogy azt kérdezzük, hogy csak azt képviselje értékként az alaptörvény vagy alkotmány, hogy elismeri a kereszténységnek a történelme, a magyar történelemre gyakorolt hatását és az ebben rejlő értékeket. Ha így fogalmazzuk meg, akkor azt gondolom, hogy még én is baloldali emberként ezt támogatni tudom. De hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, ahogy egyébként ma az alaptörvényben benne van, ott már egyszerűen hazugság, ami történik, mert a nemzetmegtartó szerepe ma a kereszténységnek nincsen. Nem erre épül a nemzet, nem erre épül a nemzettudat, nem ezért érzi magyarnak egy magyar ember magát, hanem egészen más okok miatt. És ez nem igaz, ez a passzus benne. Tehát a vita az itt volt, hogy a kereszténységet kiemeljük, mint vallást, és azt mondjuk, hogy ez egyfajta államvallás, és nem plurális nézeteket vallunk erről, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, az 1000 éves magyar történelemre a kereszténység valóban óriási szerepet is gyakorolt.
2: Miniszterelnök és az ő 2 cikluson keresztül ívelő lehetősége, ráadásul nem is 2 ciklus, hanem 8 év, nem tudom miért nem 2 ciklusban fogalmazza meg ezt az alaptörvénymódosítást, de minden esetre ez így van. Hak Péter jogtudósként azt mondja, hogy ez önmagában, mert visszamenőleg is érvényes, önmagában sem felel meg az alaptörvény szellemiségének, meg a demokratikus gondolkodásnak. De mondta, hogy az érdekes, kezdjük ezzel, és aztán Hak Péter mondatára a véleményét is várom.
3: Hát érdekes, azért érdekes az én meglátásom szerint, mert gondoljunk bele abba a szituációba, hogyha mondjuk ciklus közben valaki miniszterelnökké válik, ahogy egyébként mondjuk történt ez a Gyurcsány kormány alatt mondjuk Bajnai Gordonnal, ugye 1 évre miniszterelnök, és még újra választották volna, meg még egyszer újra választják, akkor a második újraválasztása után 1 év múlva le kell mondania. Vagy hogy képzeljük?
2: A vége előtt 1 évvel, igen.
3: Igen, tehát hogy, igen. Vagy bocsánat, a vége előtt 1 évvel le kell, igen, mondani. De volt ugye a jobb oldalon is miniszterelnök váltás, Antal József halála miatt volt egy ilyen. Magyarán szólva, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó megfogalmazás, én azt gondolom, a 2 ciklus sokkal szerencsésebb lett volna, de ezen el lehet vitatkozni. A visszamenőleges hatállyal kapcsolatban, hát igen, az, hogy ezt, ugye, mert volt egy ilyen vita is az Alkotmányügyi Igazságügyi Bizottságban, hogy ezt nemzetközi egyezmények, stb. Tiltják, nem tiltják, szeretném mondani. Azért nem, mert ez a büntetőjogszabályokra vonatkozik, a büntetőjog visszamenőleges hatályának alkalmazását valóban tiltják, és egyébként a magyar alaptörvény is, és a büntetőjog is tiltja, minden tiltja, de itt nem. Gondoljunk csak egyre, lusztrációs törvény. Ha ez lett volna mondjuk 90-ben, vagy akár lenne most, akkor is azt mondtuk volna, hogy visszamenőleges hatállyal mondom én azt, hogy aki mondjuk a pártállami időben tisztséget visel, az 1990-től, vagy a mai naptól nem viselhet köztisztséget. Ez visszamenőleges hatály. Számos helyen Európában ezt meglépték. Tehát az ilyenfajta közjogi értelemben vett, fogalmazhatunk visszamenőleges hatálynak, de ez nem feltétlenül igaz erre, mondom még egyszer, ezt alapvetően büntető jogszabályokra szokták a teljes tiltást alkalmazni, nem túl szerencsés, de azzal viszont én is egyetértek, hogy nem elegáns. Egy jogállami demokráciának a eszköztárából jó, hogyha ez ilyen hiányzik. Az adójogban, a közjogban és mindenhol máshol, és ez egyfajta kritika, és ez a kritika, ez azt gondolom, hogy ilyen szempontból jogos, de ez nem olyan erős, mint mondjuk egy büntető jogszabály esetén, ahol pedig tényleg egyenesen nemzetközi egyezménysértő, alaptörvénysértő, BTK-t sértő.
2: De ilyen módon ez nem az.
3: Ilyen módon ez, igen, nem az, és mondom, talán a legjobb példa erre, amit mondok, ez a lusztrációs törvény, az szintén visszamenőlegesen szankcionálunk valamit.
2: Megváltoznak a vizsgálóbizottságok a súlyukat tekintve, főleg azáltal, hogy elővezethetnek olyan embereket, akik egyébként nem szeretnének megjelenni a vizsgálóbizottság előtt, nyilván jó okkal. Ennek a korábbi időszakokban, az elmúlt 16 évben kialakult egy teljesen hétköznapi gyakorlat. Ki jön, ki nem jön. Erről mit gondol? Tehát amikor a rendőr vezeti a parlamenti vizsgálóbizottság a képviselők elé, mondjuk a másik képviselőt vagy minisztert?
3: Őszintén én azért nem szeretem. Azért nem szeretem, mert más a szerepköre egy vizsgálóbizottságnak, ez egy politikai testület, ezt ki kell mondani, ez nem egy igazságszolgáltatási fórum, hanem az egy politikai testület, amelynek a tagjai politikai pártok képviselői. A mindenkori politikai többség fogja alkotni és meghatározni azt, hogy egy vizsgálóbizottság hogyan fog működni. Éppen ezért én nem gondolom, hogy itt karhatalmi eszközöknek helye van, nem gondolom helyesnek azt, hogy itt mondjuk őrizetbe lehessen valakit venni, vagy elő lehessen állítani és oda cibálni a vizsgálóbizottsági ülésre. A vizsgálóbizottságon való meg nem jelenésnek kell, hogy legyen politikai konzekvenciája, és természetesen, hogyha a vizsgálóbizottság olyat tár fel, ami bűncselekmény gyanújára ad alapot, akkor pedig az ügyészségnek, rendőrségnek, NAV nyomozóhatóságának, tehát a NAV bűnügyi igazgatóságnak pedig nyomozást kell indítania, és ott már igaz, amiről itt szó van, hogy elő lehet állítani a tanút vagy rendőrséget.
2: De ha ez a vizsgálóbizottság ez ilyen szabályok szerint működik, akkor önre védőként igenis szüksége lehet egy embernek, akit ott meg akarnak hallgatni, mert hát ez olyan, mint egy kihallgatás.
3: Igen.
2: Hát ott kell lenni az ügyvédnek, aki azt mondja, hogy erre ne válaszolj.
3: Ez egy tökéletesen jogos felvetés. Én azért gondolom ezt helytelennek, azért nem értek ezzel egyet, mert egyébként a célt magát értem, hogy ne lehessen a vizsgálóbizottságot hülyére venni. Na de mégiscsak egy politikai testületről van szó, és azzal sem tudok egyetérteni, hogy mondjuk az országgyűlés valamelyik bizottságának a határozatát mondjuk egy bíróság felülvizsgálhassa. Szóval ezek olyan keveredések a magyar jogrendben, amit én nem tartok szerencsésnek, nem jó. Egy vizsgálóbizottságnak egyébként nem is feladata, hogy valakit elítéljen, vagy megítélje az ő bűnös vagy nem, hanem az a feladata, hogy gyakorlatilag azt a jelenséget feltárja, és ezt politikai eszközökkel, politikai eszközrendszerrel kéne megvalósítania. Szeretnék példát mondani, volt egy vizsgálóbizottság egyébként, összesen kettő volt a magyar parlamenti történet során 90-től, amelyik sikeres volt, az egyik, amiben részt vettem, ez az Együtt Egymásért sztorit feltáró bizottsági ülés volt, ott elfogadtunk egy jelentést, és annak lettek büntetőjogi következményei, mert nagyon sok ott szereplő, meghallgatott személlyel szemben büntetőeljárást indítottak, és egyébként jogerősen el is ítélték őket letöltendő börtönbüntetésre.
2: Na valószínűleg ez a példa lebeg mostani jogalkotók előtt, hát, hogy na ugye, hát meg meglátjuk.
3: Ezt meg előbb-utóbb, is oldani.
2: Előbb-utóbb azért ezt gondolom tisztázódik, és nem letisztul. Bárányi Gergely, köszönöm.
3: Én köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Parlament asztalában az alaptörvénymódosítás
1: elemzéseiből a Spirit FM-en.

0: Sokszor életfogytig tartó, vagy élethosszig tartó lehetőséget biztosított a kurátoroknak arra, hogy az állami tőkéből felpumpált, vagy vagyonossá tett alapítványoknak az élén rendelkezzenek a vagyonnal, illetve mindazokkal az eszközökkel, valamint célkitűzésekkel és intézményekkel, amelyeket alájuk rendeltek. Na, szóval a lényeg az, hogy a Corvinusnak az oktatói azt akarják, hogy ez a Kekva rendszer úgy, ahogy van, szűnjön meg. Az MCC, ez a Matthias Corvinus név itt is megvan, de más jelent, az MCC-nek pedig a diákjai kezdtek aláírásgyűjtésbe, hogy ők kezdték-e, vagy nem, ez most teljesen mindegy, aláírások gyűlnek a diákok részéről, hogy maradjon meg ez ennek az alapítványi rendszernek, a Kekva rendszernek az egyik legnagyobb nyertese az MCC volt. Máté András egyetemi docens, az oktatói hálózat aktivistája vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm,
1: jó reggelt kívánok.
0: Eljött hozzánk. Remélem, hogy nagyjából sikerült összefoglalni a dolgot. Önmagában az, hogy alapítványi kezelésben vannak egyetemek, az problémát jelente?
1: Nem feltétlenül. Még az sem, hogy állami egyetemekből lettek alapítványi egyetemek. A fő jó példák persze az amerikai magánegyetemek, azok mindig is alapítványi egyetemek voltak, úgy lettek alapítva, de az utóbbi évtizedekben, 20 évben Nyugat-Európában is volt több példa arra, hogy az állam hátrább lépett az egyetemek fenntartói feladatától, most már nem a minisztérium intézi az ügyeket, hanem egy alapítványnak a kuratóriuma kapja meg a fenntartói jogokat. Ez önmagában nem rossz dolog. Lehetne ebből az autonómia növekedése is. Magyarország sokban egy fordított világ, egy olyan intézmény, ami másút autonómia növekedést jelent, itt autonómia vesztést jelentett, azért, mert egy alapjában nem rossz konstrukcióba beleraktak néhány olyan tüskét, ami a politikai befolyásnak a korlátlan megtartását biztosította az előző kormány számára, ha nem lett volna ez, hogy a kétharmaddal bebiztosított törvényeket, és most már fölül lehet írni teljesen abszurd hatáskörmegosztást vezettek be az alapítvány és a szenátus között. Nem is az, hogy túl szűkre szabták a szenátus megmaradó jogait, hanem az alapítványok jogába tették, hogy tetszés szerint elvonjanak jogokat a szenátusoktól. És hát ami fontos, ami nagyon szúrta az Európai Unió szemét. Hát erről van szó a 24 decemberi Európa Tanácsi határozatról, egy hosszú, bonyolult jogi szöveg, de igazából, hogyha az ember jól végig gondolja, akkor két címszóban össze lehet foglalni a lényeget. Átláthatóság és elszámoltathatóság, ez hiányzott ebből az alapítványi konstrukcióból, és ez az EU kifogása, és én meg azt mondom, hogy ez a mi kifogásunk is kellene, hogy legyen az EU-tól függetlenül is. Átláthatatlan gazdálkodás, átláthatatlan kinevezési rend, azért azok az emberek ülnek a kuratóriumokban, akik, mert Orbán Viktor valamikor ezt álmodta, ilyen a világon nincsen, meg kell nézni akár a harvátnak, akár a finnországi egyetemnek a kuratóriumi kinevezési rendjét, ott nyilvános követhető kritériumok vannak, ami nagyon fontos, az egyetemnek beleszólási joga van, hogy kikerül oda be, és olyan sincs, hogy korlátlan idejű megbízás, amit maguknak adtak meg ezek a kuratóriumok, amikor megkapták az alapítói jogokat.
0: Említett az egyetemi autonómia kifejezést, és nagyon sokszor hallottuk már ezt, de tulajdonképpen mit jelent az egyetemi autonómia? Vagy mit jelent az akadémiai szabadság? És nem provokálni akarom, tényleg csak kérdezem, hogy melyiknek hol vannak a korlátai, mert vannak korlátai.
1: Az egyetemi autonómia annyit jelent, hogy az egyetem maga dönthet az ügyeiben, ez nem lehet korlátlan, mert az egyetem nem maga fizeti. Ennek fokozatai vannak, lehet nulla, és szerintem a magyar Kekva egyetemek a nulla köré csúsztak le, és lehet...
0: Már azt illetően, hogy a saját vagyonával hogy gazdálkodhat egy egyetem?
1: Nem csak, hogy a vagyonával hogy gazdálkodhat, hanem az, hogy hogyan lesz kiválasztva a rektora, mi a szervezeti és működési rendje. Ez a kettő, mind a kettő olyan kérdés és kulcskérdés, amiben egy fenntartónak lehetnek jogai, de nem lehet az, hogy a fenntartó diktál teljesen egyoldalúan. Magyarországon ez következett be.
0: Magyarán a kuratórium nélkül nem dönthet tulajdonképpen sem.

0: ami számára lényeges dologban az egyetem.
1: Nem csak az, hogy a kuratórium nélkül nem dönthet, a kuratóriumnak, mint fenntartónak mondom, lehetnek beszólási jogai, a kuratórium dönt az egyetem helyett alapvető fontosságú ügyekben. Az akadémiai szabadság az az, hogy az embernek nem mondhatják meg, hogy részletekben mit tanítson, mit kutasson, és a hallgatónak is kell, hogy legyen szabadsága abban, hogy választja meg a szakját, és a szakon belül milyen tanulmányi utat jár be. Az akadémiai szabadságnak az autonóm, ami egyéni főleg, annak az intézményi szinten az autonómia lehet a védernyője. Ezt a védernyőt vonták el, és ettől tartott mindenki. Azt kell mondjam, hogy az akadémiai szabadság itt-ott sérült, de nem semmisült meg.
2: Mert hogy a kutató kutathat. Megválaszthatja a kutatási területét.
1: Az ellen, hogy mit tanít egy órán, az ellen sajtókampányok voltak, de nem voltak személyre szóló retorziók.
2: A magyar modellnek ugye említettük, hogy az a lényege, hogy túl nagy beleszólást kapnak a kuratóriumok az egyetemek életébe. A kuratórium fölött viszont semmilyen kontroll tulajdonképpen senki nem gyakorol. Tegyük hozzá, hogy bár önálló gazdálkodása van így az egyetemnek, de a kekvásított egyetemek sokkal-sokkal több állami pénzt kapnak. Tehát az állam nem, hogy nem vonult ki az egyetemek finanszírozásából, hanem még több pénzt is ad oda olyan egyetemeknek, amelyeknek a működésébe semmilyen beleszólása nincsen. Nem tudom, hogy jól értem-e a képletet. Ennek hogyan kellene megváltozni a jövőben?
1: Ez teljesen így van. Itt arról van szó, hogy ezeknek a finanszírozási szerződéseknek, ami egyébként az egyetemek finanszírozásában előrelépés, hogy ezek középtávú 6 éves finanszírozási szerződést kötnek az állammal, ahol meghatározott teljesítményindikátorok szerint kapják az állami támogatást. Ez nem egy rossz rendszer, az egésznek a titkossága, átláthatatlansága és az indikátorrendszernek az összeállítása olyan, amin sok mindent kellene változtatni, de ez nem alapjában rossz, ezt meg kellene tartani, sőt ki kellene terjeszteni a maradék állami egyetemekre is. Az ELTE, az én egyetemem mindig azt mondta, hogy mi az ilyen finanszírozás és a vele járó teljesítménykövetelményeket vállaljuk, azt nem vállaljuk, hogy egy kuratórium elvonja az egyetemnek a hatásköreit.
2: Magyarán, létezhetne az alapítványi rendszer oly módon, amely megfelel az akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia követelményeinek is?
1: Úgy gondolom maximálisan, és ezt meg kellene gondolni, mint lehetőséget. Nem kellene kizárólagos lehetőségnek tartani, de mint egyik alternatívát arra, hogy hogyan lehet egyetemet fenntartani, maradhatna, persze a megfelelő változtatásokkal.
2: Kíváncsiak vagyunk az eredményekre, alaptörvénymódosításon, a szakmának a hangját sok helyről halljuk már, majd a részletek azok persze megint érdekesek lesznek. Máté András egyetemi docensnek, az oktatói hálózat aktivistájának. Köszönöm, megtisztelt.
1: Köszönöm szépen!